0: követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korall zátonynál. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg, társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egyórás utat nem élte túl. Itthon nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. A Hungaromet hangsúlyozta, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást. Egy sporthír, egy góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya férfi kézilabda csapata az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az Észak-Macedón Ohrid otthonában jövő héten rendezik a visszavágót. Ami a várható időjárást illeti, ma is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sok felé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb 3 órakor várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
2: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

Képzeljük el, hogy a római birodalomban vagyunk a második században, amikor újabb és újabb vallások próbálják átvenni a lassan kiüresedő ősi latin hit helyét. Az új vallások közül az egyik a Jézus hit, ahogy a most nevezzük a kereszténység. A mai napon a hívők a Szentlélek kiáradására emlékeznek, ezt a napot tekintik az egyház születésnapjának is, ezt hívják pünkösdnek. Az első századokban a keresztényeket hol üldözik, hol senki sem törődik velük, még senki sem sejti, hogy milyen hatalmas hatása lesz majd ennek a vallásnak a történelemre, és hogy milyen gyorsan növekszik majd a Krisztusban hívők száma. De ez persze egy hosszabb folyamat, valamiféle átmenet volt. Átmenetek pedig látjuk ma is, hogy vannak, voltak és lesznek, úgy tűnik, hogy ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban a római birodalom átmeneti korszakaival foglalkozunk, szó lesz antik filozófiáról és keresztény teológiáról, szertartásokról és vallásgyakorlatról, megmaradásról és alkalmazkodásról.

0: Haladjunk ma kronológiai sorrendben, mert az idővonalak sok tekintetben fedni fogják egymást. Kezdjük a második században Alexandriában, ahol rohamosan terjed a kereszténység, nem csak a zsidók, hanem a sok isten hitőek között is. Akkoriban még minden keresztény közösség úgy gyakorolja a vallását, ahogyan szeretné, és a hittételek sincsenek kikristályosodva, hol vannak még a zsinatok meg a pápai enciklikák. Szüksége volt tehát az új vallás híveinek arra, hogy értelmezni tudják a tanításokat, és a mindennapjaikat is jó keresztényként tudják élni. A korabeli műveltség egyik legnagyobb központja Alexandriában volt, ott dolgozott Titus Flavius Clemens, görög nyelvű ókeresztény teológus, aki valószínűleg presbiter is volt, és alexandrei Szent Klemen néven a keleti egyház szentje, és hát tulajdonképpen ő az egyik első alexandriai egyházatya. És ő alkotta meg a keresztény teológia számos alapfogalmát, és hatalmas hatással volt az utána következő keresztény gondolkodókra és egyházatyákra, sőt, legutóbb 16. Benedek pápa hivatkozott rá, szerinte Klemen a hit és az értelem párbeszédének úttörője volt. Alexandriai Szent Klemen három legfontosabb fennmaradt műve a buzdítás, a nevelő és a stromateis, vagyis a szőnyegek és szövedékek, valamennyi Tóth Vence ferences tanár, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusa fordította, és valamennyi a jelkiadó ókeresztény örökségünk című sorozatában jelent meg. Vence atyával húsvétkor már beszélgettünk Klemenről, most ezt a beszélgetést folytatjuk.
1: Ismerte a költőknek a műveit, a platonista filozófiát, nagyon ismerte, és hát természetesen a Szentírást is. Nagyon sokat idéz, mind a pogány szerzők műveiből, mind pedig a Szentírásból, ezért a klasszika filológia szempontjából is jelentős, hiszen olyan forrásokat közöl, amelyek máshol nem föllelhetők. Költőknek a műveiből töredékeket az ő írásaiból lehet ismerni. Klemennek a gondolkodását, tehát a hitét meghatározta Úr Jézus Krisztussal való kapcsolata. A tanításában minden Jézus Krisztusra irányul. Azt mondja, hogy amint a héberekkel, a zsidókkal, vagy a választott néppel szövetséget kötött az Úr a törvény adásban, úgy a görögökkel, pedig a filozófiában. És a filozófiát például úgy művelte, hogy nem horgonyzott le egy-egy filozófiai iskola mellett, hanem ami a hit szempontjából hasznos volt, és alátámasztotta a Krisztusba vetett hitet, azt felhasználta. Platontól idéz rengeteget, Arisztotelészre is hivatkozik, Galénosztól is, illetve hát azt nem lehet pontosan tudni, hogy most Galénosztól vette, vagy pedig valami közös forrás, amit felhasznált Galénosz is, meg ő is. Tehát a kora filozófiáját, a platonista filozófiát, a filozófiának a tanításait, azt ahhoz igazította, ami a hit alátámasztását szolgálta.
0: Hát akkor mondhatjuk azt, hogy kereste azt, hogy mi az, ami alátámasztja, vagy mi az, ami megelőzi Jézust. Átmenetet kellett biztosítani a gondolkodásba, és kontinuitást, a közösséget, ezt jól gondolom?
1: Igen, adott volt az ősegyház hite, és ezt a hitet meg kellett fogalmazni különféle hallgatóság számára. Meg kellett fogalmazni a zsidók számára, meg kellett a pogány görögök számára, akik azért a filozófiában otthon voltak, a költészetben otthon voltak, a misztériumvallások gyakorlatában Krisztusba vetett hitet meg kellett ezek számára fogalmazni. Na most a keresztény írók ezt tették. Ugye a keresztény filozófia tekintetében Alexandriai Klemen az első, aki hát behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen megalapozta a keresztény filozófiának a művelését. Az ő munkásságától lehet beszélni arról, hogy keresztény filozófia. Klemen volt az első, aki bizonyítottan használta alexandriai filónnak a műveit. Ugye alexandriai filón sajátos módon magyarázta a szentírást, az ószövetségi szentírást. Alexandriai intelligenciához tartozott. Volt Alexandriában egy nagyszámú zsidó közösség, és ők már nem nagyon tudtak héberül meg arámiul, görögül tudtak. A görög műveltségben részesültek, de hát a törvényt azt tanulmányozni kellett.
0: Görög fordítás, a Szepta.
1: Ginta, igen, tehát a hellenisztikus műveltség az eléggé meghatározta azt, hogy a Septuaginta elkészüljön, tehát 70-es fordítás, és Alexandriában görögül tanulmányozták. Filón az, aki először írt magyarázatokat bizonyos szentírási részekhez. Filón az 20 évvel korábban élt, mint Szent Pál.
0: És Jézus semmit csak nem is hallott.
1: Nem, de nem valószínű, hogy találkozott. Sőt, még nem valószínű, hogy Szent Pállal találkozott volna.
0: Egyetlen hallott volna róla.
1: Igen, hát nem lehet bizonyítani. De az biztos, hogy Szent Pál is otthon volt a görög műveltségben, és a Filón is otthon volt. És a Filón magyarázta allegorikusan a szentírást. Mégpedig úgy, hogy igénybe vette az Alexandriában kidolgozott, grammatikusok által kidolgozott szövegmagyarázó módszereket. Ugye régióni Teagenészhez köthető a homéroszi műveknek a allegorikus magyarázata. A természet filozófia szintjén allegorikusan magyarázni, mint például az istenek, amikor bizonyos elemeket személyesítenek meg. És lehet erkölcsi módon is magyarázni allegorikusan. Egy bizonyos név mondjuk mely erkölcsi fogalmat takarja. Ezt a módszert, amit az alexandriai grammatikusok kidolgoztak, ezt alkalmazta alexandriai Filón a szentírásra. Az Ószövetségi Szentírást ő még erkölcsi szinten, erkölcsi vonatkozásban magyarázta. Kelemen olvasta Filont, és ezt felhasználta azzal a különbséggel, hogy alexandriai Kelemen számára a megtestesülés központi jelentőséggel bírt. Tehát, hogy az isteni ige, akiről azért beszél Filon, mert a logosz az azért sztoikus filozófiának volt egy központi gondolata. Filón is beszél a logoszról, mint Isten szaváról, Isten gondolatáról, de Kelemen még nem végzett rendszeres szentírás értelmezést. Ő küzdött egyrészt a gnoszticizmus ellen, másrészt pedig
0: na, hogy volt ez a gnoszticizmus? Ezért ezen nem menjünk túl, mert hogy ugye a gnoszis az tudást jelent. Küzdött ellene, vagy beolvasztotta, vagy gondolkodott róla, vagy egymás mellé rakta a kettőt, pontosan mi történik, hogy van ez?
1: De nagyon bonyolult szövevényes rendszer a gnoszticizmus. Már az apostoli korban fölléptek olyan tanítók, akik azt kezdték el hirdetni, hogy ők nagyobb tudással rendelkeznek, mint az apostolok. Lehet, hogy összességében több ismeretanyag volt náluk.
0: Hiszen az apostolok egyszerű halászok
1: voltak. Az apostolok pedig ragaszkodtak a Krisztustól kapott hithez, a krisztusi tanításhoz. Alapvetően, amikor ugye a kereszténységgel találkozott a gnoszticizmus, akkor voltak olyan irányzatok, akik azt mondták, de legtöbb azért ezt tartotta, hogy a Biblia teremtő Isten az rossz, mert az anyagot teremtette. Az új szövetség az igen, az tényleg igen. A Biblia teremtő Istene helyett az igazi Istenhez kell eljutni, az ős atyához, aki láthatatlan, és ezt csak a tudás által lehet elérni. A tudást pedig csak a kiválasztottak számára adatik meg, és pedig egy adott tanító által. A gnoszticizmusnak sok irányzata volt, és különféle szisztémákról beszélhetünk, tehát rendszerekről. Kit nem említettünk még, Kelemen után egy emberöltővel élt, az Origenész. Origenésznek a hatása mind a mai napig nagyon nagy a teológiai gondolkodásra. Ő is hihetetlen műveltséggel rendelkezett, tehát káprázatos. Ő volt az, aki a szentírást, amire azért a gnosztikusok úgy szoktak hivatkozni és félremagyarázni, ő azt mondta, hogy na akkor nézzük meg, hogy ezek az Istentől sugalmazott iratok, ezek hogy is állnak. Tehát akkor mi a szentírásnak a szövege? És akkor elkészítette a hexaplát, a 6 oszlopból álló művet, amiben egymás mellé helyezte a különféle szentírási szövegeket. A héber eredetit, a hébernek a görög betűs átírását, és a 70-es fordítást, és még 3 más görög kódexnek a szövegét, Aquila Theodotion. És amikor ezt elkészítette, akkor elkezdte ezeket magyarázni. Prédikációkat tartott, beszédeket tartott ezeknek a könyveknek a szövegeihez. Valamennyi fönn maradt, de nem sok. Görögül kevés, főleg latin fordításban maradt fönn, abból se mindhez. De hát a latin fordítással ugye a helyzet az, hogy Rufinus, aki fordította meg, Jeromos is, hát a Rufinus az azért kicsit úgy lazán kezelte a fordítást, nem annyira szolgai, meg szó szerinti. Origenész volt az, aki a Szentírás magyarázat rendszerét megteremtette. Filológiai módszereket alkalmazott. Az összefüggéseket, az egész Szentírásban föllelhető összefüggéseket kereste. És Origenész is az isteni ígére, illetve megtestesült isteni ígére vonatkoztatta a Szentírás magyarázatot. Azt a mondani valót, amit Isten igéje mondani akar azok számára, akik képesek befogadni.
0: Tóth Vence, Ferences szerzetes tanárt, a Ferences Szentföldi Kusztódia komisszáriusát, Alexandrei Kelemen fordítóját hallották.

0: Nagyon szerencsés vagyok, hogy elolvashattam egy fantasztikus könyvet, még a megjelenése előtt. Ez a címe, hogy Vallási kölcsönhatások a római birodalomban, és dr. T. Szabó Csaba, vallástörténész, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének adjunktusa, és az MTA Szegedi Tudományegyetem Lendület Mitrász kutatócsoport vezetője írta, és ennek a könyvnek már nagyon itt volt az ideje, hogy elkészüljön, évtizedek óta nem született ilyen jellegű összefoglaló munka magyarul. A könyv nem a római mitológiáról szól, hanem a római vallásgyakorlatról, és arról a szédületesen színes világról, ami a mai napig meghatározza a gondolkodásunkat, hiszen az európai kultúra pont annyira görög-római, mint amennyire zsidó-keresztény.
1: A klasszikus római vallás, amit ugye archaikus vagy köztársaságkori vallásnak nevezünk, ugye ez a királyok korában indul, Krisztus előtt a 7.-8. századtól, egészen a Krisztus előtti 2.-3. századig, amikor egy nagy ideológiai és vallástörténeti változás megy végbe az úgynevezett római vallásban. De a klasszikus római vallás egyik alaptézise az, hogy egyféle szerződés, a do ut des, én adok és kapok, ez egy kvázi jogi viszonyrendszerbe képzeli el az emberek és az istenek szerződését vagy világát. És ugye az alaptézis az volt, vagy ki az alap hozzáállása a rómaiaknak, hogy pontosan, nagyon precízen, szinte sebész precizitásra követni a szabályokat, illetve a szavak kimondása, az imák pontos recitálása, az nagyon fontos volt.
0: Szertartás, pontosság, az élethalál kérdés volt. Ha hiba csúszott bele, akkor nem ért semmit.
1: Igen, ugye ez abban is látszik, hogy például archaikus szövegeket, olyan imákat, amelyeket meg az értelmét sem tudták már, például a Szálius papok tánca során, vagy a Luperkália ünnepén, mégis ezt ismételték, mert egyszerűen a hagyománykövetés és az úgynevezett ortopraxis, vagyis ez a precíz, pontos utánzása is, és folyamatos gyakorlata a vallásnak, ez biztosította ezt a harmóniát az emberek és az istenek közötti világ vagy szerződés formájában. Amikor ez ugye megbomlik, amikor az istenek valamiért nem válaszolnak, nem receptívek, ugye akkor kerül bajba a római ember. Ilyenkor jön ugye a római vallásnak az irányvonala, amelyet ugye a divinációnak nevezünk, vagyis a jóslás világa, tehát például a Szibillák könyvéhez fordulnak, vagy Szibillákkal és más ugye nagy római jós papokkal konzultálnak, vagy emberáldozathoz folyamodnak, ugye extrém ritka esetben történt.
0: Vesztoszűz volt az elszenvedője, például, hogy megvádolták, hogy csak azért történhetett a dolog, mert biztos egy Vesztoszűz megszegte a fogadalmat, és akkor szegényt el is ítélték. Tehát nem fordít volt, hogy elkövetés ezért ítélték, hanem azt gondolták, hogy emiatt van például.
1: Illetve például háborús helyzetben vagy járvány idején ugyanígy két rabszolgát, egy görög és egy kelta rabszolgát áldoztak, ugye ez az utolsó ilyen eset, amiről tudunk még a köztársaság korában a pun háborúk idején, akkor ugye ez a kétségbeesésnek egy olyan pillanata, amikor ugye már a hagyományos római áldozat, az istenek előnek bemutatott hagyományos kültéri áldozat már nem működik, ugye ezek általában állatáldozat, vagy ugye különböző növény és olaj áldozatok voltak, hát akkor az ember áldozat volt, mint egy extrém formája ennek. De általában, tehát ugye ez nagyon ritka eset, általában ugye igyekeznek egy ilyen harmóniát létrehozni az istenek és az emberek között, szerződés formájába képzelik el a vallásos életet. Ennek a hátulütője az, hogy egy idő után ez kiüresedetté válik, tehát nagyon száraz, nagyon jogilag meghatározott vallásként fogják föl, és ezért egyre többen nyitottak a görög hellenisztikus, vagyis a keletről érkező vallási mozgalmak felé, ami sokkal inkább az emberi érzelmekre appellál, sokkal inkább a szenvedélyt és a vallási élménynek a mélyebb dimenzióit fogja hát elhozni Rómába.
0: Sok isten hét rendkívül nyitott, és elképesztő az a szertartás, amikor mondjuk egy háború előtt megpróbálják átcsábítani a szomszéd isteneket, hogy nálunk jobb dolgotok lesz, támogassatok minket.
1: Igen, ugye ezt a szertartást a rómaiak az Evocatio Deorum néven ismerték, és az Istennek kihívása. Ugye ez is az a hozzáállás a rómaiaknak, hogy ugye az istenek azok egy felsőbb erőt képviselnek, és ugyanúgy az ellenséges városoknak az istene is nagy istenként tekintenek rá, tehát tisztelik valójában az ellenség isteneit. Ezért, ha úgy gondolták, hogy egy város vagy települést, várat vagy erődöt, egy erős istenség védett, előbb őt kellett megszólítani, őt kellett a maguk oldalára csábítani, ennek ugyanúgy, mint mindennek a köztársaság kori Rómában volt egy jól meghatározott imája, egy rituálé, amelyet precízen, pontosan el kellett mondani a hadvezérnek, mielőtt ugye a várost egyáltalán megtámadták, mert innentől kezdve, ha ez a ritus ugye sikeres volt, akkor az Isten már elhagyja a megtámadandó várost, tehát a katonai siker az kvázi biztosítottá vált. Ugye ez a módszer nagyon sokáig alkalmazza Róma. Egy idő után azonban érdekes mondom, amikor Róma már szinte birodalmivá nőtt, ezzel a hagyománnyal is fölhagy, tehát van egy ilyen hiúság a római történelemben, hogy ez a vallási stratégia, vagy a valláspolitikai stratégia, hogy az isteneket a maguk oldalán

0: római isteneknek, vagy akár azoknak az istennél, egy császároknak a tiszteletet, akik haláluk után istenné váltak, és ezzel veszélyeztették Róma és az istenek kapcsolatát, kvázi hazaárulást követtek el, ez volt ellenük a vád.
1: Igen, valóban a római birodalom egy viszonylag, sőt, egy nagyon toleráns, vallásilag nagyon befogadó birodalom volt, tehát ahogy említettem, keletről egyre több vallási mozgalom érkezik már a köztársaságkor második felében. Egyes isteneket a maga az államhoz, tehát van egy vallás politikai irány, például Asklépioszt, ugye a gyógyítás görög istenét, akit ugye a Tevere folyó közepén található kis szigetre telepítenek.
0: És ott van bevésve Asklépiosznak a kígyója és a mai napi kórház, ami egyszerűen gyönyörű.
1: Így van, hát kora keresztény az Isola Tiberina, ugye a Tiberin található kis sziget, amely valóban, hát középkorban egy kolostor, ma pedig kórház, az ókorban pedig gyógyító szentélye volt ugye Asklépiosznak, de ugyanígy a politika hozza be Magna Matert is, ugye a nagy isten agyát, Kübelét, amely ott ugyancsak ilyen válsághelyzetbe volt szükség behozni. Most a kereszténység, mikor megérkezik, ugye is elterjed.
0: De még egy pillanatot, álljunk meg Kübelénél, meg Dionysosznál, hogy az ők is ki tudták emberni a biztosítékot. Tehát a kereszténység nem ott megkülönböztetett abból a szempontból, hogy ellenállásba ütközött.
1: Persze, tehát amikor ezek az új kultuszok azért beérkeznek Rómába, azért úgy az elit, mint akár az értelmiség is, tehát a költők azért...
0: Az utca népe. Aki látja az új kultusz, ami a Kübelék kultusz, azért az nagyon elvadult volt, olyan volt, mint manapság egy drag queen felvonulás.
1: Így van, tehát hogy azért fölkeltette az érdeklődést, és ugyanakkor a botrány, vagy hát polgárpukasztónak is hatott. Ugye Magna Mater papjai az a gallus papok, akik ugye herélt, kasztrált papok voltak, és cimbalommal, és ostorral, és mindenféle furcsa szerszámmal nőnek öltözve, vagy hát nőies ékszerekkel vonultak végig a városon, de hát Ízisznek, az egyiptomi istenanyának a kultuszát is többször megpróbálták betiltani sikertelenül. Tehát valóban a keresztény...
0: De mi volt a baj?
1: Ugyanez, hogy volt egy nyílt téri nagy fesztivál, több fesztivál is, amely ugye a Nílus kultuszához, illetve ez a Navigium Isidis nevű fesztivál, és hát ez a vonulás, az utcán való, tehát a közterek elfoglalása...
0: Ott vonaglottak az utcán.
1: Így van, tehát a közterek elfoglalása az volt az, ami azért nem volt közkedvelt, főleg ugye a római hatalmi elit számára, de ugyanúgy a Dionysos Bacchus kultusz esetén is, a nők nagy számú jelenléte például, az kifejezetten zavarta a római elitet, ugye külön szenátori törvényben, szenátusi határozatban próbálták betiltani Bacchus kultuszát, természetesen sikertelenül.
0: A hagyományos római erkölcsre hivatkoznak, ami azért egy nagyon konzervatív dolog volt, és ehhez képest kell ezeket nézni.
1: Az új kultuszok bejövetelének az egyik oka az lehetett többek között, hogy a lélekre, a lélek koncepció, a lélek felfogás az egyre gazdagabbá válik. Ugye ez megint csak a görög filozófia és a görög közgondolkodás hatása, amely ugye beömlik Rómába, hogy ugye Juvenalis mondta keletről az Orontészbe, omlott a Tiberisbe, és ugye a lélek felfogásnak, az, hogy a vallás élménynek nem csupán egy ilyen szerződésszerű jogi formulaként képzelik el, hanem az evilági boldogulás, ugye ez volt az elsődleges célja, hogy a szótér, a szoteriológia ebben az esetben az elsősorban az evilági boldogulás, a jobb életre való nevelést célozta meg, és hát ugye nem az athéni agorán vagy az athéni filozófiai iskolákba kellett ehhez menni, hanem már ezek a kisvallási csoportok adták meg azt a lehetőséget, hogy jó életet, a jó, erkölcsös, fejlődőképes életet élhessenek, jó minőségű életet élhessenek az emberek, és ezek az új vallási mozgalmak a görög mintára ugye misztérium vallásként, misztérium kultuszként
0: szokott. Csak a beavatottak számára érthető.
1: Így van, tehát a kisebb csoportnak, vagy vált nyitottá ezek a vallási mozgalmak. Ugye az alapminta az Eleusisi misztériumok voltak, ami a Dionysos Bacchusnak a közismert görög misztérium kultusza, de ennek mintájára nagyon sok hasonló jött létre a római birodalomban, a császárkorban, például Mithrasz misztériuma is ilyen volt. Ugye a kereszténység ehhez azért jól illeszkedik, mert túl azon, hogy az evilági boldogulásra is ad egy erkölcsi választ, egy filozófiai, morálfilozófiai tan, ezen túl ugye hát az újdonság a kereszténységnek, hogy a túlvilági életre való fölkészülésben is segít, a túlvilági boldogulást is segíti, tehát ilyen szempontból azért túlhaladja a klasszikus misztérium vallások üzenetét.
0: Ez még csak itt tudok.

0: freskótusz szakértővel sokan azt szokták mondani, hogy képzeljük el, hogy bemegyünk egy keresztény templomba, és semmit nem tudunk arról, hogy ki az a kedves nő a kisbabájával, miért van ez a szegény ember felfeszítve oda, semmit nem tudunk, akkor mit gondolnánk a kereszténységről? Én szoktam ezt egyébként játszani magammal. Most a Mithrász kultusszal így vagyunk, hogy minden tárgyi emlék megvan, megvannak a szentélyek, látjuk, hogy mit csináltak, hogy csinálták, na, de hogy miért csinálták, azt nem tudjuk, mert ugye most van egy olyan magyarázat, hogy ezek asztrológiai jelképek, hol a bika leülése, meg a frik sapka, meg hát ugye ezek nagyon-nagyon szoros, bár ugye pont ebben a könyvben olvastam, hogy nem is olyan nagyon szoros ikonográfia, mert hogy rengeteg lokális változata van. Na szóval, hogy most mit tudunk a Mithrász kultuszról?
1: Nagyon bonyolult eset valóban, mert a fő gond az, hogy nagyon kevés az irodalmi forrás ebben a...
0: Hiszen egy misztérium titokban kellett tartani.
1: Így van, tehát azok, akik el is kotyogtak dolgokat, a kora keresztény szerzők közül, például Tertullianus, ugye nem tudjuk pontosan, hogy honnan inspirálódtak. Egyesek szerint Tertullianusnak azért olyan belsős forrásai lehettek, akár ő maga beavatott lehetett, de valóban a többiek, Origenész, Justinus, Mártír és a többiek, Szent Ágoston, ők valószínűleg másodlagos forrásokban dolgoznak, tehát nagyon sztereotíp véleménnyel vannak, és hát ugye lenéző véleménnyel erről a kultuszról. Tehát az fő forrás csoportunk az a régészet. A régészetből valóban ma 150 év alatt sikerült annyi megtudni, hogy 7 beavatási fokozat létezik, az, hogy most ebből a 7-ből mindenhol 7 volt, az nem biztos, de azért az első 4 beavatási fokozat úgy tűnik, hogy jelen volt a provinciákban is. Kicsi szentélyek, 20-30 fős csoportok gyűlhettek össze, ha minden igaz, csak férfiaknak volt nyitott, mivel ugye voltak kultuszok, amelyekben viszont csak nők lehettek, ugye a Bonadea, vagy ugye különböző más kultuszok. Azt is tudjuk, hogy nagyon vigyáztak egymásra, tehát még haláluk után temetéssel is foglalkoztak, tehát egy nagyon összeforrott közösségről beszélünk, akik évi több alkalommal találkoznak, lakomákat szerveznek, és a beavatásokhoz fűződő különböző szertartásokról legfeljebb ikonográfiai ábrázolások maradtak fönt, de tudjuk, hogy volt valamiféle kardos jelenet, amikor a karddal meghintik a vállát a beavatottnak, voltak jelenetek, amikor összekötötték valóban a kezüket, ahogy egyébként Ambrózi Aszter is ezt említi. Most, hogy mit üzen maga a fő kultuszkép, ugye ez a bika ölés jelenete, és a rengeteg sok, majdnem 49 apró jelenet, amely ezt az úgynevezett Mithrász életét övezi. Arról ugye két nagy elmélet van, az egyik egy inkább egy narratív elmélet, egy ilyen vallásfilozófiai üzenet, ami ugye azt mondja, hogy Mithrász a biköléssel megnyitja a szférák kapuját, amelyen keresztül ugye a lélek fölfele utazni tud, ugye Szaturnusz világába a 7. szférán túlra. A másik elmélet pedig az, hogy
0: ez... Akkor ez azért összekapcsolódik az előző vallással, tehát Szaturnusz és az Istenek megmaradnak, tehát nem olyan, mint a kereszténység, hogy gyökeresen más.
1: Bár ugye Mithrász a főisten figura az, tűnik, hogy kitalált új figura, mert ugye a perzsa az zoroasztriánus vallásból inspirálódik, de római termék. Viszont ilyen valóban a történetben, Mithrász élettörténetében ott fölbukkannak a klasszikus görög-római istenek, Szaturnusz, Okeánosz, néha még Jupiter is, a napisten ugye szól, tehát hogy jelen vannak, bár nem tudni, hogy arányosan azért milyen szerepük van.
0: A Jupiter mit szól ehhez?
1: Igen, tehát azt nem tudjuk, hogy ugye Mithrász, mint ugye a világot megváltó, vagy ugye a világot alakító nagy istenség jelenik meg, tehát háttérbe szorulnak az olümposzi istenek, de jelen vannak, azért valamilyen formában jelen vannak a történetben. És ugye egyesek ebben a Mithrász élet történetben asztrológiai jegyeket látnak, csillagképeket, konstellációkat. A kettőt én nem zárom ki, hogy egymást inkább kiegészíti, mint sem ugye ez a két elmélet egymásnak feszülne. Tehát a lélek utazását a nap utazásával képzelik el egyféle metaforaként. Tehát ahogy a nap utazik az égen, és ugye a konstellációkon keresztül, úgy a léleknek is kell egyféle útmutató ahhoz, hogy eltaláljon a jó helyre.
0: Gnoszticizmus, ugye ezért ez a mai napig egy katolikus papot fel lehet vele dúlni, szóval, hogy ez egy inkább filozófia volt, mint sem hogy egy konkrét vallás. Szóval ezt a gnoszticista gondolkodást milyen hatásnak értékeljük? Mondjuk itt a császárkor végéről beszélünk, amikor a kereszténység már uralkodó vallássá válik.
1: Ez egy nagyon bonyolult téma, mert hogy maga a fogalom is ugye valójában egy...
0: tehát hogy tudás, gnosis.
1: Igen, tehát hogy sokat nem mond el arról, ami egyébként arról rengeteg sok alternatív keresztény mozgalomról, amely már a második, harmadik században ugye föllelhető, és amíg ugye Nagy Konstantin idején is az azt követő nagy zsinatokon nem rögzítik dogmatikusan, hogy mi is az, amit ma a kereszténységnek nevezünk, valójában ugye a Jézus mozgalom, vagy a Jézus hívők mozgalma, hogy a szakirodalom manapság mondja, ugye például Paula Friedrichsen a kereszténységek többes számban szokta használni erre az első három évszázadra. A gnosztikusoknak mondott mozgalmak az egy, ha úgy tetszik, egy alternatív keresztény mozgalom, vagy keresztény filozófiai irányzatok, amelyekben a kereszténység ugyan jelen van, tehát egy nagyon erős, ugye az az alapja, de azért hatott rájuk például különböző egyiptomi filozófiai mozgalmak, akár a manikeizmus, akár a keleti perzsa vallásnak ugye a hagyománya. Mondhatni egy nagyon szép római termékek ezek, ahol ugye a Római Birodalom különböző vallási piacán föllelhető filozófiai irányzatok találkoznak. Ők azért nagy szabadossággal azért ezt beemelik a filozófiájukba, míg ugye a fősodratú, mondjuk úgy intézményesített kereszténység ezért ezeket majd ugye üldözni fogja, vagy nem fogja elfogadni, mert megalkotói olyanok, akik nagyon is jól ismerték a kor vallásfilozófiai irányzatait, csak nyitottabbak voltak rá, mint mondjuk bizonyos püspökök.
0: És akkor most jön az $1000 kérdés, miért pont a kereszténység? Szóval, hogy miért pont a kereszténység győzte le azt a világot, amiben nagyon könnyen kezelhető, alapvetően barátságos istenek voltak, akikkel ki lehetett jönni elég jól, és hát nem voltak túl nagyok az elvárásaik, hiszen ők maguk se voltak túl szigorúak önmagukhoz. Szóval, miért pont a kereszténység?
1: Itt két személyt emelnék ki, aki szerintem hozzájárult ehhez, de természetesen ez önkényes és szubjektív. Az egyik az Pál apostol, aki ugye a már említett Jézus mozgalom...
0: Napjainkban, heteinkben oly zsúfolt damaszkuszi úton tért meg.
1: Így van. Ugye ő azért is egy érdekes figura, mert ugye nem ismerte Jézus, tehát azon Jézus tanítványok vagy követők közé tartozik, aki már személyesen nem találkozik a vallási mozgalom, csak ugye hát egy vallási élményen keresztül ugye ismerkedik meg. És ugye ő az, aki univerzalizálja ezt. Tehát mindenki számára nyitottá válik. Meg nem keresztelt, pogány, római, zsidó, nem zsidó, mindenki számára nyitottá válik. A másik pedig, hogy ő egy valódi misszionáriusként, ugye egy harcos...
0: Elképesztő, hogy mennyit megy.
1: Így van, tehát a mediterrán világot beutazza, és ez azért nagyon-nagyon sokat számított, hogy azokban a nagy városokban, amely ugye hát kulturális központjai és motorjai a római birodalomnak, ő ott terjeszti ezt az új vallási mozgalmat. A másik pedig, aki ugye hát majdnem 300 évvel később, 250 évvel később, ugye Nagy Konstantin, ugye a római császár, aki máig rejti, hogy
0: ő valóban igazi keresztény volt, vagy pedig egyszerűen csak azt gondolta, hogy ez egy jót tesz a birodalomnak. Na de miért? Szóval miért gondolta azt, hogy jobb kereszténynek lenni a birodalomnak, mint az, hogy az eddigi működési rend szerint menjen tovább?
1: Valószínűleg demográfiai voltak már a 300-as éve első évtizedében, tehát ő akkor érte el a keresztények száma azt a kritikus tömeget, ami még ugyan kisebbség Konstantinusz idején, ez bizonyosan nem voltak többségben, de már olyan jelentős 30-40%-os kisebbségről beszélünk, amit nem kerülhetett meg egy olyan birodalom, amely veszélyben van, tehát hogy szükséges neki az állandó hadseregnek ugye a fönntartása. Márpedig ugye a keresztények többsége, nem mindenki, de a többsége megtagadta a katonai szolgálatot. Ezt valahogy meg kellett oldani ezt a problémát, hogy ugye egyrészt a keresztények üldözése, ugye egy ilyen nagy tömegnek az ellenség képe az nem egy megoldás. Én pragmatikus okokat lát, nem biztos, hogy hitbéli okai, hogy Konstantinus így döntött, de esetre ezzel valóban hát megváltoztatta a birodalom történetét.
0: Világtörténet.
1: Sőt, a világtörténelmét, ugyanis innentől kezdve a keresztény mozgalmak már a köztérért való harcban is részt vennek, tehát innentől kezdve 313 és 380 között, amikor ugye Theodosius aztán végül lassan betilt a pogány politeista hagyományokat, abban a 70 évben egy valódi harc és rivalizáció folyik a több istenhitű és az egy istenhitű keresztények között, amiből aztán végül győztesként a keresztények jönnek ki. Olyan alulról építkező nagy mozgalomként felszabadult emberek kapják meg a teret, ami úgy tűnik, hogy abban a kontextusban sikerre vitte a keresztény mozgalmat. és a birodalom ekkor valóban egy impérium krisztiánumként tud tovább működni.
2: Bizáncban.
1: Bizáncban, ugye bizonyos részén a birodalomnak. Izgalmas folyamat, pontosan az, amit ugye Peter Brown, ugye a late antiquity, a késő antikvitás fogalma alatt tartott. Szerintem az egyik legérdekesebb átmeneti korszak, és a kereszténység itt ebben az időszakban győz valójában egy hosszú folyamat eredményeképp.
0: Dr. T. Szabó Csaba vallástörténészt hallották a Vallási hatások című kötetről, amit a Szegedi Tudományi Egyetem vallástudományi tanszéke adott ki, és néhány héten belül a könyvesboltokban lesz.

0: Maradjunk a 4. század végén és az 5. század elején. A kereszténység ugyan győzött, de a nyugat-római birodalom romokban hever. Egy hajó elindul Észak-Afrikából, árukkal telve, és nem érkezik meg oda, ahová indult, Aquincumba viszont igen, igaz, hogy majdnem 1500 évvel később. Láng D. Orsolyát, az Aquincumi Múzeum vezetőjét két új kiállításról kérdeztem.
1: Ez a hajó a Krisztus utáni 5. század első felében süllyedt el, amikor bukik Róma, és itt Pannoniában már tulajdonképpen csak nyomokban lehet felfedezni a római kultúra hagyatékát, hiszen a 430-as években hivatalosan is átadásra kerül a hunoknak ez a terület. Utána egy nagyon rövid ideig van Attila birodalmának bukása után római fennhatóság, de maga a városi kultúra szűnik meg. Tehát az a fajta település együttes, amit működik a római kor közel 400 éve során, az Aquincumi legió tábor ugye a Florián tér területén, a körülötte kialakult katonaváros, a tőle kicsit mondjuk azt kb. 2 kilométerre kialakult polgári település, ahol a múzeum és a régészeti park is van. Ez a település együttes, mint provincia székhely, mint városi jellegű település már nem működik ebben az időszakban. A legtöbb terület részét már eddigre elhagyják a lakói, és a túlnyomó részük visszahúzódik, vagy az úgynevezett késő római erődbe, és ennek a környezetébe, ez ugye a Florián téri tábortól keletre, egészen a Duna partjára kiépült késő római erőd volt, vagy pedig beveszi magát a maradék lakosság a hegyoldalon, a budai hegyekben található villagazdaságok egy részébe, és ezeket próbálja újra hasznosítani, és ott próbál kvázi túlélni. Ez a legvége a római uralomnak, de ugyanakkor még nem szabad elfejtenünk, hogy a mediterránum többi részében még azért az antik kultúra utolsó időszakát éli, és ez a hajóroncs egy nagyon érdekes bepillantást ad ebbe a késői időszakban. Ez a hajó Piruzi szigeteinél süllyedt el, ugye ez a Dalmácia területe, és a régészeti feltárás nagyon szépen rekonstruálni tudta az útvonalát ennek a hajónak, mi pedig a rakománya alapján. Tehát, hogy milyen típusú tárgyakból mennyi van ezen a hajón, onnan lehet látni, hogy honnan indulhatott, hol állhatott meg, hol vehetett fel még rakományt, mik lehettek a hajó személyzetének a saját személyes tárgyai, és szerencsés esetben ugye a rakomány bepakolási sorrendjét is lehet rekonstruálni. Ugye itt az a szerencsés helyzet volt, hogy ezt rendes, szisztematikus régészeti feltárással az Adari Vízalatti Régészeti Kutatóközpont kollégái fel tudták tárni, és több éven keresztül zajlott, több szezonon keresztül ez a kutatás, és ennek eredményeképpen a felhozott leletanyagból készült egy kiállítás, ami több helyszínen volt már, és mi vagyunk az utolsó állomása ennek a sorozatnak, és tényleg azért nagyon érdekes, mert olyan tárgyakat láthat majd a közönség, ami nálunk nincs, tehát olyan típusú tárgyak, itt főleg amforákra gondolok.
0: Amivel szállítottak olajat.
1: Igen, az amfora, az antikvitás, hát mikor hívjuk, igazából csomagolóanyag, vagy szállítóedény, hajó rakterébe való pakolásra lett kitalálva, nem szárazföldi szállításra. Ez úgy néz ki, hogy az alsó sort a szalmába és fakeretbe behereszik, és a következő sor pedig beleilleszkedik az alsó sornak a közeibe. Tehát ez egy ilyen több, legalább 2-3 szinten lehet egymásra pakolni ezeket az amforákat, úgyhogy viszonylag nagy mennyiség szállítható. És egy-egy amforának az űrtartalma is mondjuk elég változó, de jellemzően azért itt nagyobb edényekről van szó. Folyékony élelmiszert vagy árut szállítanak, ez bor, olívaolaj, ugye az ókor vegetája, halszósz, ugye a garum, illetve szárított gyümölcsök, méz, esetleg ilyesmi gyümölcsök, ilyen típusú árut szállítanak bennük. Nagyon sok helyen gyártják ezeket, jellemzően mindig az élelmiszer előállítási centrum környezetében, mert ugye nem praktikus őket messzire szállítani. Nagyon sokféle formájuk van, ezek viszonylag jól meghatározhatók, tehát lehet tudni, hogy hol készültek, máshogy néznek ki mondjuk a mai Spanyolország, tehát Hiszpánia területén készültek, máshogy az égeikumiak, máshogy az észak-afrikaiak, és viszonylag jól meg is határozható, hogy mikor készült.
0: Keverednek is?
1: Az rakományból előkerült amforák túlnyomó része észak-afrikai amfora, és ez alapján meg lehetett határozni, hogy a hajó maga Észak-Afrikából indulhatott, méghozzá közelebbről a mai Tunézia egyik kikötőjéből, ez a Bizacéna nevű antik tartomány neve, és innen indult a hajó, és először megállhatott Pantelleria szigetén, ugye ez félúton van valahol Olaszország, és ugye ez a kiszögellés, a kartágói kiszögellés között, és innen is vett fel tárgyakat, mert van néhány olyan edénytípus, ami onnan származik, majd utána megérkezett az Olasz Csizma déli részéhez, ott több ponton megállhatott, onnan is származnak tárgyak, Majd utána tovább hajózik, nyilvánvalóan valahol az isztriai szigetvilág lehetett a célpont, esetleg Aquileia, ugye ez Velence környéke, de odáig nem jutott már el, mert valahol, ugye Piruzi környéke ott a szigeteknél viharba kerülhetett, és ott egy ilyen hírhetten zátonyos rész van, és valószínűleg nem tudta kikerülni ezt a zátonyos részt a kapitány, és ott megfeneklett a hajó, és összetört. Ugyanakkor szerencsére nem mindent, tehát jól lehetett ettől még a rakományt rekonstruálni, de nagyrészt töredékes edények kerültek elő, tehát tálak, serpenyőfélék, fazekak, ezek egy része rakomány, egy része viszont személyes tárgya lehetett a személyzetnek. Ezek voltak például nagyméretű tároló edények, ezekben valószínűleg eredetileg búzát szállítottak, amelyek kifejezetten a hajóra voltak kvázi beépítve, és onnan a kikötéskor átmerték másba a búzát, másfajta szállítóedénybe. Egyébként nyilván az amforákkal is az történik, hogy kiköt a hajó, szerencsés esetben, hogyha nem szenved hajótörést, és onnan áttöltik másfajta tárolóedénybe. Például Aquincumban is érkeztek amforák, nem is kevés, de azért túlnyomó részt nem amforában érkeznek a különböző folyékony áruk, hanem ezeket hordóba, tömlőbe, egyéb olyan szállítóeszközbe, vagy szállítóedénybe töltötték, hát amit könnyebb volt szárazföldön
2: praktikusan
1: szállítani. Igen. Volt a hajón például egy kis mélységmérő, egy kis ólom mélységmérő, egy ilyen harang alakú mélységmérő, ami ugye azt tette lehetővé, hogy a hajósok lássák, hogy milyen mély tengervízen járnak, pont ezen az átonyos részen ennek nyilván volt jelentősége. Illetve ez egy nagyon érdekes kis szerkentyű, mert úgy van kialakítva, hogy a belsejében zsírt tettek, és végig tudták húzni az aljzaton, és amilyen anyag rátapadt, onnan látták, hogy hol járnak. Tehát nem volt mindegy, hogy az homok tapadt rá, vagy sóder, mert abból ők meg tudták határozni, hogy hol járnak. Vannak arra vonatkozóan források, hogy például leengedik a mélységmérőt valahol az egyiptomi partok környékén, és hogyha homok tapad rá, akkor tudják, hogy jaj, most már csak egy napi járóföldre vagyunk Alexandriától. Tehát a hajósok jól ismerték egyébként a tenger fenekét is adott esetben. Hát ez egy nagyon érdekes kis eszköz. Egyébként vannak halászháló nehezékek is a hajón, ami azt mutatja, hogy nyilván a hajó személyzete étkezési céllal időnként nekiállt halászni, mert valamit enni is kellett a hajó során. Nem kizárólag partmenti hajózást végeztek, hanem bizony éltengeren is hajóztak, erre a hajóroncsok túlnyomó része azért információt ad. Egyébként a Dalmát tengerparton nagyon sok hajóroncs van, nyilván pont ebből az átonyos szigetes jellegből adódóan, és azért is nagyon érdekes, mert ez tényleg már azért az 5. század közepe a Mediterráneumban sem a virágkor, tehát azért ott is egy hanyatló időszak van, és ehhez képest még látjuk, hogy de még azért
2: zajlik, továbbra is élnek.
1: És még zajlik távolsági kereskedelem, ami nagyon lényeges, mert például Pannónia ekkor már nem végez, vagy Pannóniában már nincs érdemi távolsági kereskedelem, eltűnnek azok az importáruk, amik korábban jellemezik mondjuk a pannóniai város. A mindennapjait. Aquincumban már a 3. század végétől nincs például terraszigilláta, ugye az ókor porcelánja, már maximum néhány észak-afrikai műhelyből kerül ide terraszigilláta, de ezek is inkább a 3. század legvége, de a 4. században teljesen eltűnnek például. Nagyon sok minden eltűnik a városi kultúrával együtt, nem csak az importtermékek, de például eltűnik. Nem látható számunkra az írásbeliség már, nem készülnek oltárkövek, építési fajiratok, eltűnnek a sírkövek, tehát gyakorlatilag elvesznek mindezek a forráscsoportok. Mindeközben a Mediterráneumban ezek szerint még azért van igény és financiális háttér a távolsági kereskedelemre.
2: Mit tudunk az emberekről, akik ezen a hajón voltak?
1: Hát nem sokat. Erre a régészeti feltárás nem nagyon tudott választ adni. Mondom még egyszer, inkább a tárgyakból próbált az útvonalra, meg mondjuk a személyes tárgyak tekintetében arra infót kapni, hogy mit csináltak mondjuk a hajósok menet közben, de arra nem nagyon van információnk, hogy ők honnan jöttek, milyen származásúak lehettek. Ez nagyon nehezen rekonstruálható, nagyon szerencsés hajóroncsnak kell ahhoz lenni, hogy annyi személyes tárgy kerüljön róla elő, hogy ebből meg lehessen mondani. Igen, még egy nagyon érdekes kiállítással készülünk be, annak nem én vagyok a kurátora, hanem Vámos Péter és Vas Lóránt kollégám. Ez az Aquincum arcai című kiállítás lesz, ami majd a régi múzeumépületben nyílik, ha minden igaz, akkor június közepén. Ez azért nagyon érdekes kiállítás, mert arcrekonstrukciókkal fog operálni, ha lehet így fogalmazni. A múzeumunk egyébként is benne van most egy biorégészeti kutatócsoport munkájában.
2: CT-ztél most legutóbb. De az ki is volt, akit bedugtál a CT-re?
1: Van egy mumiánk.
2: Ez egy fiúlány.
1: Nem, ő egy hölgy, egy 4. században élt 20 éves ifjú hölgy, akit eddig nem volt lehetőségünk vizsgálni modern módszerekkel, hát ez most lehetséges volt, és egyébként ő is szerepelni fog majd a kiállításon. Mindenesetre ugye Aquincum környékén rengeteg temetőt tártak fel a korábbi időszakokban is, és most is, ez több ezer temetkezést jelent, És ezeknek a szisztematikus genetikai vizsgálata az nyilván csak akkor tudott megindulni, amikor ezek a módszerek már elérhetők voltak, vagy elérhetővé váltak a régészetben is. Ebben a biorégészeti programban most késő római népességet vizsgáljuk, tehát pont az időszakot, hogy hogyan változik a lakosság összetétele, mi történik itt a lakossággal a római uralom végén, és több helyről vettek mintát a kollégák, igyekezett reprezentatív lenni ez a vizsgálat.
2: Mind akvinkumiak.
1: Ők mind akvinkumiak, de egyébként nem csak akvinkumból, hanem a mai Esztergom területéről is vontak be mintákat. Minden esetre az akvinkumiak pedig változatosak, mert a katonaváros, a polgárváros és a villővezetből is válogattunk. A polgárváros lakói túlnyomó részt iparosok, kereskedők, kiszolgált katonák és az ő családtagjaik, illetve hát az őslakos kelta lakosságból romanizált módon itt maradt lakosság adta. Nem nagyon változatos olyan értelemben, hogy katonák és hozzátartozóik bárhol lakhattak és bárhol letelepedhettek. Az érdekes inkább az lesz majd, hogyha azt látjuk majd, hogy az időben, ahogy haladunk, mennyire változik mondjuk így a rassz tekintetében a lakosság. Ugye nyilván az elején a mediterrán régióból érkezett ilyen gracilisebb mediterrán rassz, az túlnyomó részt jellemző, és amikor már a Duna túloldaláról a barbár csoportok különböző módon elkezdenek migrálni a birodalom területére, ezért az már genetikailag is lát. Rengeteg hivatalnok, helytartónak a környezete, családtagjai a katonáknak lehettek, iparosok, kereskedők, rengeteg kereskedő is érkezhet onnan. A katonák általában onnan jönnek, ahonnan ide vezénylik őket első körben. Tehát amikor az akvinkumi legiótábort megalapítják, akkor ők nyugat felől érkeznek ide, mert abból onnan vezénylik őket ide. Az más kérdés, hogy az itt állomáshozásuk időtartama alatt többször elvezénylik őket, akár a közelkeletre, akár máshova, és ott helyben nyilván fel kell tölteni az állományt, az elesettek helyét. És akkor, amikor visszatérnek ide a bázisukra, akkor hozzák magukkal a családtagjaikat is, hát onnantól kezdve kezd inkább jobban keveredni a lakosság. Ez a fajta vizsgálat, amit mi végzünk a temetőkből, ez tényleg próbált polgárvárosi, katonavárosi, inkább a táborhoz köthető temető, illetve a villaövezetnek a temetőiből válogatni, és ha jól emlékszem, akkor 16 arcnak a rekonstrukcióra fog sor kerülni. Tulajdonképpen 3D-ben építjük fel ezeket a fejeket.
2: És ma már is ránk mosolyognak az
1: arcok. Igen, és az olyan érdekes lesz látni, hogy milyen arcok fognak majd ránk mosolyogni. Hát én csak egyet-kettőt láttam, van köztük nagyon kedves és nagyon marcon arc kifejezésű is, és az ez érdekes benne, hogy az arcokhoz történetek is fognak csatlakozni. Tehát a kollégák nagyon jó módon narratívákat tesznek az arcok mellé, meg fognak elevenedni olyan értelemben, hogy nevet kapnak, és élettörténeteket fogunk tudni olvasni egy-egy arcról, vagy egy-egy fejről, amik nyilván fiktív történetek a maguk módján, valamelyik jobban, valamelyik kevésbé, mert mondjuk a múmia esetében elég sok mindent tudunk. A fejek túlnyomó része olyan sírból származik, ami tudjuk, hogy hol került elő. Adott esetben személyes tárgyak is voltak a sírban. Neveik nem nagyon, mert ugye ahhoz kellene a sírkő vagy felirat, ami azért a legritkább esetben jön össze a kettő, megvan a temetkezés is, meg megvan a felirat is. De ezek az élettörténetek abból a szempontból igyekeznek hitelesek lenni, hogy a meglévő összes régészeti adatot felhasználják a kollégák ezeknek a sztorikat.
2: És olyan adatok lesznek, hogy mit ettek, hogy ettek, mennyire volt egészséges, milyen betegségek.
1: Igen, ezekkel mindenképp fognak foglalkozni, mert ugye a genetikai vizsgálatok eredményeit föl fogják használni. Nem csak arról van szó, hogy van egy fejünk, hanem tartozik egy test is hozzá értelemszerűen, de itt az élettörténet meg a mindennapjai lesznek elevenednek meg ezeknek az elhunytaknak. Hát vannak olyan esetek, amikor lehet tudni, hogy alul táplált volt, hogy sok kemény fizikai munkát végzett. Ezek az élettörténetekben majd be lesznek építve. Azért mondtam, hogy igyekeznek ezek a történetek hiteles adatokból táplálkozni. Tehát amit genetikailag vagy antropológiai szempontból és régészeti adatok alapján el lehetett mondani az illetőről, az belekerül az élettörténetébe.

Ez volt a gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Rövid hírek 3 órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacverka városát múlt éjszaka. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsérültek. Az oroszok kiterjedt csapást mértek ukrán katonai célpontokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra is. A Kijevet ért támadásban pedig egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Németország és Franciaország is elítélte az orosz rakéta támadásokat. A német kancellár és a külügyminiszter szerint az oroszok által bevetett rakéta használata a fegyveres konfliktus eszkalációját jelenti. Közölték, Németország továbbra is szilárdan Ukrajna mellett áll. A francia elnök úgy vélte, ez az eset azt mutatja, hogy Oroszország patthelyzetbe került a háborúban. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A vasárnap kezdődött és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Hozzátette, arról nem derült ki semmi, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos benzinárat, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet csaknem 350 ezeret Újszent Margita kapta. Sport története 19. bajnoki címét szerezte meg a Győr női kézilabda csapata. A vasárnapi utolsó előtti fordulóban 26-23-ra nyert az Eto a Debrecen vendégeként. Végül az időjárásról. Ma is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavallo Collini Bori. A Rákosi korszak egyik legjellegzetesebb és legsúlyosabb társadalmi következményekkel járó jelensége a kitelepítések és internálások rendszere volt. A kommunista párt a hatalom kiépítéséhez a Szovjetunióból vette a mintát, a cél a társadalom átalakítása volt.
4: 1949 és 1953 között a kommunista vezetés osztályidegennek minősített volt arisztokratákat, polgári családokat, módosabb parasztokat, egykori hivatalnokokat és internálótáborokba vagy kényszerlakhelyre vitette őket. Tömegeket deportáltak például a Hortobágyra, gyakran egyik napról a másikra, bírói ítélet nélkül.
5: Itt nem csak az internálás és a kitelepítés fogalma kell, hogy tudatosuljon, hanem van egy másik, az internálás jellegű kitelepítés.
4: Magyarázza Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa.
5: ezt maga a Gerő Ernő írja le, hogy van egy olyan fokozata ennek a rendőrhatósági kényszerintézkedések sorozatának a totális diktatúra időszakában, amikor nem csak kitelepítik, de a kényszermunkát is rákényszerítik családokra, 6 éves kort ugye kötelező a kényszermunka, és ez az internálás jellegű kitelepítés, és ez a 12 hortobágyi nagykunsági zártábor, ahova több mint 8000 embert elhurcolnak a déli nyugati hatásából, illetve nagyobb, kisebb városokból, tehát nem csak a hatásáv van benne a radarjukba a pártnak, hanem a többi nagyvárosok, mint Szeged, Miskolc, Csalgó-Tarján, Sopron, Pécs, tehát hogy nagyon-nagyon sok ilyen városról tudunk már, tehát ez az internálás jellegű kitelepítés. A kitelepítés az sem klasszikus, de azt mondhatjuk rá, hogy a budapesti 1951-es kitelepítések, az a kitelepítés forma, kapnak egy véghatározatot, tehát nem ítéletes sem, egy véghatározatot, egy papírt, ahova rá vannak írva a családfő, vagy akire címezték a kitelepítési véghatározatot. Van olyan eset, amikor azt írják, hogy plusz 4 fő, nem nevesítik meg azokat a személyeket, viszont előfordul olyan eset is, amikor ráírják név szerint, hogy kik azok, akik ezen kitelepítés hatály alá esnek a családból. Ez kvázi még az is lehet, hogy nem csak a család, hanem mondjuk aki ott dolgozik náluk, az a háztartási alkalmazott, aki ott dolgozik náluk, az az unokatestvér, tehát a tágabb családra is értendő. Ez a kitelepítés, és ez is az ország, mondjuk azt, hogy a középső és észak-keleti részére összpontosul, mondjuk Békés megye is benne van még, eléggé zárt falvakba hurcolják el a családokat, és ott betelepítik őket az ottani falu közösségnek az otthonaiba. Tehát, hogy szokják meg egymást, vagy ellenségeskedjenek. Ugye cél az az volt, hogy még nagyobb ellentétet szítsanak közöttük, csak hát kulturált emberek azért egymás mellett élnek, és rájöttek arra, hogy ez mind a kettőknek büntetés, és senki nem járt jól ezzel. És az internálás, az pedig ugye ugyanúgy egy rendőrhatósági kényszerintézkedésnek minősül. Pár hónapig volt 1945-ben, hogy benne volt a büntetési tételekben, hogy bíróság kiszabhatta, aztán rájöttek, hogy ez így kényelmesebb, gyorsabban el lehet tüntetni embereket, és nem kell nyoma se, hogy legyen nagyon. Ez is egy véghatározattal működik, és 1945 és mondjuk azt, hogy 49 első fele között úgy volt, hogy 6 hónap plusz 3-szor 6 hónappal meghosszabbítható, tehát ott volt neki egy vége, maximum 2 év. A büntetés táborba, internáló táborba, de ahogyan a kommunista párt hatalma folyamatosan bővült, megyünk előre a tényleges totális diktatúrába, úgy erről elfeledkeztek, hogy ezt hosszabbítani kellene, és onnantól kezdve ez addig tartott, ameddig a hatóság, itt az államvédelmi hatóságról beszélünk, úgy nem döntött, hogy szabadulhat, vagy meghalt. Meghalt a táborba különböző nagyon csúnya körülmények között.
3: És ami a legdöbbenetesebb, hogy ilyen jellegű büntetésre a legbanálisabb okok miatt is számítani lehetett. Még bírósági ítélet sem kellett hozzá, elegendő volt egy igen szűkszavú véghatározat. Glaub Krisztián, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa mondja.
6: Ez már kialakult a háború után is. 1945-ben a dél-budai internálótábor volt a leghírettebb, utána Kistarcsára kerültek át, és aztán így nőtt egyfolytában a számuk, és hát ugye a Recski tábor tartják a rendszer csimboraszfójának, mert ugye titkos is volt, és eléggé sok legenda keringett róla. Nagyon nehéz volt onnan megszökni. Tudomásom szerint csak talán egy embernek sikerült. Többeknek is, de őt nem kapták el, tehát ebből is eléggé komoly ügy képződött akkoriban.
5: Nagyon sokat szoktam volt olvasni, a demokratikus államrendre veszélyes, és ezért internáljuk. Csúnyán beszélt, ezért internáljuk. Fenyegette a demokratikus rend hivatásos embereit, ezért veszélyes az államrendre, internáljuk. Van, amikor még ennyi sincsen benne, csak internálják.
3: Teszi hozzá Bank Barbara.
5: És ugye 1949 második felétől nem lehet tudni, hogy meddig. Hozzáteszem, hogy a kitelepítés és az internálás jellegű kitelepítésnél sem lehet tudni, hogy meddig, hiszen ott az lett a végleges lakóhely. Tehát ugye el lehet képzelni, hogy valakit a családjával együtt elvisznek kényszer lakhelyre, kijelölnek valamelyik pusztába egy birkahodályt, és az a végleges lakhely. Mert hogy azt senki nem tudta, hogy 53-ban egy meghal Sztálin, kettő pedig olyan határozatokat hoznak, úgy rendelkeznek, hogy ezeket a táborokat, ezeket a kényszerlakhelyeket feloldják.
7: Az internálás nem egy új fogalom volt abban a korban, és nem is a szovjetek találták fel. Már a 19.-20. század fordulóján is létező állami eszköz volt, főleg háborús helyzetekben. Már az első világháború idején is alkalmazták. Az ellenséges országok állampolgárait vagy gyanús személyeket zárt táborokba vitték, sokszor bírósági eljárás nélkül. Bank Barbara folytatja.
5: Nem úgy találják ki, hogy nem létezett ez a jellege az intézkedéseknek, csak ott be volt szabályozva, és nem volt mellette egy nagyon hatatos dolog, a kényszermunka. 45-től ezt hozzárakják, kötelező munka, kényszermunkaként bárhol elviszik őket dolgozni. Úgy van megadva, illetve van róla rendelet, hogy a munkájukért fizetnek is, de ezt mindig elfelejtették kifizetni az internát részére. Elméletileg a kitelepítés, az az úgynevezett klasszikus, a budapesti, az 1951-ben lezajlik, viszont ugye ez egy nagy tömeges, amikor kb. 14 ezer embert fognak eltávolítani Budapestről a különböző kerületekből, és itt nem csak a 12. meg az első, meg a második kerületről beszélek, itt ugyanúgy beszélek a 13-ról is, tehát ahol jó lakás volt, jó ház volt, kinézte valaki magának, ezekből mind eltávolították a lakókat, akik meg ott maradtak, azok pedig társ lakhatást kaptak, sőt, hát van, aki soha nem kapta vissza a lakását sem, hiszen azért tudjuk, hogy ők Budapestről 53 után is ki voltak tiltva, 56 után fogják ezt feloldani, de hát laknak benne azért, ott úgy nehéz visszakapni és visszaszerezni a dolgokat. Tehát a klasszikus kitelepítés az 51. Az internálási jellegű kitelepítések, azok is 1950 nyarán indulnak el, viszont az 53 még folyamatos, tehát 53 márciusában még visznek a 12 zárt táborba családokat. Ami előtte van, tehát 45 és 50 között kvázi, arról csak visszaemlékezésekből tudunk, hogy önként, tehát 1948-ban önként elhagyta a lakását és ráhagyományozta a városi tanácsra. Ez az önként az azért valószínűleg, tehát van benne hathatós ráhatása akár a városi közigazgatásnak, vagy hatalomnak, vagy így mondjuk, meg a politikai rendőrségnek, hogy önként feladja a házát és elköltözik x kilométerrel arrébb a Malmába, amit úgy örökölt még valamikor a családtól. De vannak ilyen konkrét esetek, tehát már előtte elkezdődik, viszont az, amikor nagy tömegű, nagyon sok embert mozgatnak egyik országrészből a másikba, sőt, nagyon sok esetben nem is közölték velük, hogy hova mennek, és azt hitték, hogy Szibériába viszik ki őket a családokat a déli meg a nyugati hatásából például. Tehát, hogy egyedi esetek mindig vannak, eltűnögetnek emberek, és ugye pluszba gondoljuk azt is el, hogy például akiket perbe fognak, politikai perekbe, koncepciós perekbe, és teljes vagyon elkobzásuk van. Tehát azt a tulajdont mondjuk, ami mondjuk egy másfélszobás vagy egy egyszobás lakás volt, azt el kell hagyniuk, hiszen teljes vagyonelkobzásban részesülnek, úgymond. A családnak sem lesz sokkal jobb a kint élete, hozzátéve azt, hogy az olyan politikai elítéleteket, akiket még ki is végeznek, nagyon sokáig hat a családra is, már pedig úgy is, hogy fogalmuk sincsen például, hogy a családfőt, vagy éppen azt, akiről az ítélet szól, kivégezték-e, meghalt-e fogvatartás során, vagy mi történt vele, hiszen elfelejtik értesíteni, és nagyon sok esetben csak vagy 56 után, vagy itt az 53-as változások után történik meg, hogy egyáltalán értesítik a családot, vagy egyáltalán nem értesítik, hanem majd csak később fogják megtudni a rendszerváltoztatás után, hogy mi történt a családtagjukkal.
3: A kitelepítések története azonban nem 1950 után kezdődött, már a második világháborút követően megjelent a kollektív bűnösség elve, amely egész közösségeket bélyegzett meg. Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze arról beszél, hogyan érintette ez különösen a magyarországi németeket, és miként vált a nemzetközi politikai döntésekből tömegek sorsát meghatározó kényszerintézkedés.
8: Itt a kitelepítés folyamatánál, hogyha a nemzetközi döntésekről beszélhetünk, itt megemlíteném először is azt, ami a németségnek az első nagy tragédiája volt a második világháború után itt Magyarországon, és ez pedig a Szovjetunióhoz köthető, ugyanis a szovjetek itt a második világháború után több tízezer németet elhurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. A Kárpátaljáról ez például etnikai tisztogatás miatt történt, de ugye Magyarországról is összeszedték azokat a német származású embereket, és tényleg még van több tíze, 30-40 ezer emberről beszélünk, akiket vagonokba zsúfoltak és elhurcoltak a Szovjetunióba, legtöbbjük a Donyec-medence szénbányáiba került, és hát hosszú-hosszú éveket kellett dolgozni, de ez is ugye a kollektív megbüntetés alapján zajlott, hiszen úgy voltak vele, hogy amit tönkretettek a németek, meg hát a magyarok is, ugye ezeket kell nekik jóvá tenni, és egy kicsikét hát ugye helyrehozni, jóvátételi munkát végezni a Szovjetunió számára. Itt ez volt az első tragédia, ami így hát nemzetközi szinten is érintette a németeket, és ugye 1945. augusztusában lezajlik ez az úgynevezett Potsdami konferencia. Hát ez a konferencia lényegében jóvá hagyja azt, hogy tehát nem kötelezi ezeket az államokat a kitelepítésre, de jóvá hagyja azt, hogy azokat az elképzeléseket, amik ugye a németek kitelepítésére vonatkoztak, ezeket megkezdjék szervezetten végrehajtani. De hát ugye nem itt kezdődtek ezek a kitelepítések, mondjuk, hogyha akár Csehszlovákiára gondolunk, ott azért a Beneš vezette kormányait a 30-as évek végétől próbálta ezt erőltetni, hogy ezért hát ugye csehszlovák nemzetállamot akartak létrehozni, és ezzel németeket, magyarokat, tehát onnan mindenkit ki akartak tenni lényegében.
9: Említi, hogy ez a Potsdami konferencia nem kötelezte ugye Magyarországot semmire, csak előírt gyakorlatilag ajánlásokat, fogalmazzunk így. A saját nemzetpolitikai szándék az különben hogyan alakult ezután?
8: Hogyha a hazai politikai szintet nézzük, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyrészt egyébként támogatták, tehát itt a kitelepítésnek a legnagyobb szószólói, ezek részben a kommunista párt voltak, de a Nemzeti Parasztpárt is elég erőteljesen támogatta a németeknek a kitelepítését, és egyébként akár itt, hogyha sajtóra gondolunk, folyamatosan a Schwab hazáruló és ki a svábokkal, címszavakkal illették a magyarországi németeket. A Szociáldemokrata párt volt az, aki egyébként például tiltakozott ellene, erőteljesebben. Természetesen ezért voltak olyan hangok, amik azt próbálták erősíteni, itt akár a magyarországi egyházat is kiemelhetném, hogy azért nem szabad ezt tenni a németekkel, de úgy belpolitikailag egyébként úgy nagyrészt ugye a kitelepítés mellett foglaltak állást.
9: Hogyan zajlott különben ez a kitelepítési folyamat? Például hogyan zajlott a falvakban, és hogyan a városokban volt-e különbség?
8: Különbség egyébként alapvetően nem volt, ugye itt elsősorban a Budapest környéki városokról, falvakról beszéltünk, valamint ugye a Dunántúl, a Sopron és környéke, sváb falvak, ugye Budaörs volt az első település, amelyeket lényegében kiürítettek. Hát ez ugye úgy zajlott, hogy 1945. decemberében megjelent egy rendelet, amelyben leszabályozták azt, hogy kik azok a németek, akik kitelepítésre kerülnek. Itt egyrészt a indokok voltak itt a 41-es népszámlálás alkalmával, akik német anyanyelvűnek, nemzetiségűnek mondották magukat. A Volksbundtagság is egy ilyen ok volt, vagy akár az, hogyha bármelyik német fegyveres szervbe, például az SS-be csatlakoztak a háború alatt, vagy hogyha a háború alatt ezekben az években a magyarról németesítették a nevüket, tehát ezeknek az embereknek a körét meghatározták, és akkor a rendeleteket ezt kifüggesztették, és a rendeletek alapján a helyi közösségek ugye összeállítottak egy névlistát, amit így kifüggesztettek, és akkor onnan tudták az emberek, hogy akkor ők is felkerültek ezekre a listákra, és ki fogják őket telepíteni.
10: A kitelepítéseknél maga a procedúra is kegyetlen volt, hiszen egy egész életet kellett hátrahagyni gyakorlatilag hirtelen. Minden ingatlan és ingóság, minden emlék ott maradt, és mások élet. A budapesti kitelepítések esetében hivatalosan hagytak a családoknak 24 órát, de sokszor ennél sokkal kevesebb idejük volt összepakolni. Bank Barbara történészt hallják.
11: A hivatalos leírások alapján a budapesti kitelepítések esetében a családfő az 500 kilót vihetett magával, a többi családtag az 250-250 kilókat. Összeszedhette, ráírták a nevét, stb. És utána ugye ez a kilogramm mennyiség megvolt, lezárták, lepecsételték a lakást. Tehát erre 24 órájuk volt hivatalosan. Mondom, volt, akinek két órája volt, volt, akinek fél napja, tehát ez egyedi esetektől is függött. Na most az egy dolog, hogy 500 kilót, 250-et összeszedtek, kisebb butorokat, kisebb tárgyakat, könyveket, de az, hogy mi érkezik meg a kitelepítés helyére, na az egy másik dolog. Mert hogy elfogy, amire odaír a vécélhoz, elfogytak a tárgyak. Ami maguknál maradt, tehát nem kellett berakni egy másik vagonba, egy másik teherautóba, egy raktárba, na az valószínűleg megmenekült egy ideig. Aztán az, hogy a faluban mi történik, hányszor verik rájuk az ajtót, milyen házkutatások vannak, hogyan működik ez, na az egy másik dolog. Kényszerlakhelyre hurcoltak, tehát az internálási jellegű kitelepített családok esetében ez nem adatott meg, ez a 24 óra. Nagyon sokan emlékeznek, hogy rájuk rúgták az ajtót, és megmondták, hogy fél órájuk van, hogy összeszedjenek cuccokat, de ott még a is megvolt. Ha még a családfő ott tartózkodott, tehát az otthonunkban tartózkodott, és nem éppen valamelyik kényszermunkatáborban volt, vagy nem éppen bíróság elé állították, akkor a forgatókönyv az úgy volt, hogy őt jó megverik. elsődlegesen, az egész családot megfélemlítették, és innentől kezdve, hogy fél óra alatt mit tud összekapkodni maga a család, az ott lévő emberek, hát ez egy nagy kérdés volt. Ilyen állapotban, ilyen helyzetben, mondjuk amikor szuronyos puskával böködik az ágyat, hogy a gyereket keressék, meg ilyen hasonló dolgok voltak azért, nagyon nehéz. Tehát őnek itt nem volt annyi idejük erre a dologra, és hát adhok pakoltak ruhát, dolgokat.
3: A völgység falvaiban a kitelepített svábok helyére érkező bukovinai székelyek is ugyanannak a kiszolgáltatottságnak lettek részesei egy olyan történetben, ahol szinte mindenki vesztes volt. Sárkány Kázmér operaénekes, félig székely, félig felvidéki magyar visszaemlékezését hallják.
12: Nagyszüleim Hémesháza közepén egy nagyon-nagyon szép házban laktak, és nagyon érdekes, hogy mikor a nagyszüleim, a nagyapám 75-ben, a nagyanyám 94-ben meghalt, akkor az anyám a testvére javára lemondott a Hémesi házról, és azt mondta, hogy ő már 45-ben 11 éves volt, és döbbenten látta, hogy egy svábnak a házába beköltöztették a családot, és ő egész életében lelkiismeret fordulást érzett azokkal szemben, akiknek menniük kellett, és mesélte, hogy nem is hisszük el, hogy még gőzölgött a leves az asztalon, és úgy rakták ki a német ajkú családot a házból. Beültünk a másikba, sokszor szóba kerül ez még ma is. De az is igaz, hogy ők ott hagytak Romániában egy házat, amit a nagyapám 31-ben épített, azzal az ígérettel, hogy a magyar állam ad neki egy házat. Ott voltak gyerekekkel, és amikor azt mondják, hogy válasz egy házat, mert ez és ez üres, akkor nem nézhette, gondolom én, hogy minek a rovására, azzal kellett törődnie, hogy az ő családjának és a gyerekeinek valahol aludni, lakni kell, és meg kell tudni élni.
7: A kitelepítések során, bár hivatalosan szabályozták a csomagok súlyát és tartalmát, a valóságban sokszor ez kiszámíthatatlanul alakult, és rengeteg érték hátra maradt vagy elveszett út közben.
8: Hát ugye a kitelepítések azok egyébként jellemzően úgy zajlottak le, hogy ugye közreadták azoknak a nevét, akiket ki fognak telepíteni.
7: Meséli Lakatos Dorina történész.
8: Itt minden megvolt, hogy akkor mikor, de hogyha Budaörsöt nézzük, hogy akkor ekkor és ekkor fog lezajlani ez a kitelepítés. Meghatározták azt, hogy ezek az emberek mennyi csomagot vihetnek magukkal. Ugye szekerekre pakoltak fel, kivitték őket a vasútállomásra, és ugye ott vagonírozták be őket különböző vagonokba, és akkor így indultak el ezek a szerelvények Németországnak, ekkor még a nyugati megszállási zónájába. Mindeközben rengeteg menekült érkezik Magyarországra. Akár beszélhetünk azokról, akik mondjuk Jugoszláviából menekültek ide, vagy ugye akik Csehszlovákiából kényszerültek ide, őket is el kellett valahogy helyezni, és eredetileg ezt úgy is csinálták, hogy egyes sváb családokat összeköltöztettek egy házba, és akkor azt mondták, hogy jó-jó, magukkal vihetik az ingóságaikat, de mondjuk helyileg meghatározták azt, hogy hát ha a helyükre betelepülő családnak nincsenek mondjuk bútorai, akkor azt a sváb

0: viszont utána ezeket az éveket el is ismerték nekik. Nagyobbaknak dolgozniuk kellett. Sőt, fiú esetében, ha valaki betöltötte a 18. életévét, ekkor már dév volt a katonai munkaszolgálat, és a zárt táborból vitték katonai munkaszolgálatra. Na, ami egy másik történet, ugye nagyon keveset beszélünk erről a formájáról is a büntetésnek, tehát ezek az úgynevezett kulák katonák, a népi demokrácia ellenségei, szokták úgy is mondani az akkori vezetője ennek a munkaszolgálatnak, hogy szutykai, és hogy nem alkalmasak arra, hogy fegyvert adjanak a kezükbe, hanem lapátot, és így építsék a szocializmust büntetésből. És ténylegesen többen vannak olyanok, akik a zárt kényszermunkatáborból 2 évet lehúztak ilyen lapátos katonaként.
1: Kóka Rozália, bukovinai székelybácskai magyar mesemondó néprajzkutató visszaemlékezése megmutatja, milyen volt gyermekként szembesülni azzal, hogy az otthon, amelyben élnek, valójában nem az övék, és hogy a mindennapokat a feszültség és a kirekesztettség határozza meg.
2: Én 1,5 éves voltam, amikor Felsőnálára költöztünk. Egy szép nagy házba telepítettek bennünket. A házban volt egy ugyanolyan korú kislány, mint én. Neki is volt egy édesanyja és egy ágyban fekvő nagymamája. Az édesapja Szibériában volt hadifogoly, őt már elvitték, mielőtt mi odaértünk volna. A házat 2 fele osztottuk, és dolgoztak együtt a szüleim a német gazdákkal, és ahogy növekedtem, egyszer csak rádöbbentem, hogy azok a ruhák a szekrényben, amihez édesanyám soha nem nyúl, és azt se engedi, hogy mi nyúljunk, azok nem a miénk voltak. Hogy a tehén az istálóban nem a miénk volt, hogy semmi se a miénk. Én annyira boldogtalan lettem ettől a tudattól, hát azon kívül pedig állandóan gyaláztak és csúfoltak bennünket.
1: Magyarországon 1949 és 1953 között a Rákosi diktatúra politikai okokból mintegy 40-44 ezer ember tartott fogva bírói ítélet nélkül internáló táborokban, mint például a hírhet Recsk vagy Kistarcsa. Ezzel párhuzamosan a Hortobágyra és a Nagykunságba körülbelül 8500-10 ezer ember deportáltak kényszermunkatáborokba, főként a déli és nyugati határsáv tisztogatása keretében. 1951 nyarán Budapestről további több mint 13 ezer osztály idegennek bélyegzett személy telepítettek ki vidéki kényszerlakhelyekre, vagyonuk teljes elkobzása mellett. A kényszerintézkedéseknek az 1953-as Nagy Imre féle amnestia rendelet vetett véget, de az áldozatok többsége korábbi otthonába és jogaiba soha nem térhetett teljesen vissza.
3: 56-70. Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra 1 hét múlva.

0: a Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: A természetfilmes nevét egy brit kisfiú viseli. Mi kellene ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, javult az életük? Visszatér a Durán Durán Magyarországra. Krimi ügyek Amerikában. Romantika, napfény és az emberi kapcsolatok. Ezek a témák adják Vanni francia énekes dalszövegeinek alapját. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Nemrég május 8-án ünnepelte a világ Sir David Attenborough 100. születésnapját. A legendás természetfilmes és tudós generációk példaképe lett, ezt pedig a kerek évfordulón rendkívüli gesztussal fejezte ki egy fiatal pár. Sir David Attenborough pályája előtt most Berek Patricia is tiszteleg.
2: Wildlife still flourishes in astonishing numbers in a few precious places.
3: Akit most hallanak, az egy különleges faj rendkívüli képviselője. A fajt úgy hívják, hogy ember. Ez a faj kiemelkedően intelligens és alkalmazkodó képes, ezért már uralma alá hajtotta az egész bolygót. Ám a 8 milliárd 300 millió egyedből csak egyetlen akadt a Földön, akinek bölcsessége és alázata átfogta az egész bolygót, óceánt és szárazföldet, levegőt és vizet egyaránt. Őt úgy hívják Sir David Attenborough. Ez a csodálatos egyede az ember nevű fajnak nemrég ünnepelhette 100. születésnapját. Az egyed szó használata nyilvánvalóan zavaró egy ember, főleg egy ilyen kitűnő személyiség esetében. Csak hogy Sir David Attenborough szemléletéhez és pályájához ez illik. Elvégre geológus és zoológus, és éppen attól lett világhírű, hogy a természettudós szemével tekint az egész világra, benne az emberiségre, és ezzel a szemlélettel mutatta be nekünk a Földet és a rajta élő teremtményeket. Ezért ünnepelte őt az egész világ, amikor május 8-án betöltötte a kerek százat. Fiatal legényként kezdte természetfilmes pályafutását, és a BBC a lehető legbölcsebb döntést hozta akkor, amikor egyszerűen hagyta őt dolgozni. Az Élet a Földön című sorozat csak az első sikerszériája volt, a többit nem sorolom fel, mert az életpályához nem elég a műsoridőnk, és önök egyébként is tudják. Az én kedvencem egyébként az a felvétel, aminek Sir David Attenborough többször is nekifutott. A paradicsom madarat akarta bemutatni, csak hogy ehhez a madárnak is volt egy-két szava.
2: But Carl Linnaeus, the great pacifier of the natural world, when he came to allocate a scientific name to this bird, called it Paradisia apoda.
3: Sir David Attenborough mindegyik természetfilmjének ugyanaz volt a lényege. Az a különleges alázat és szeretet, amellyel minden élő lényhez közelhajolt, emberivé és élővé tette a száraz természettudományos tényeket. Csak hogy Sir David Attenborough nem csak tanított, hanem maga is tanult, méghozzá ijesztő dolgokat. Hosszú pályafutása során látta és dokumentálta is, hogyan hódítja el a teret az ember az élővilág elől. 10 000 évvel ezelőtt, amikor az első településeinket megalkottuk, a bolygó tele volt élettel. Az utóbbi 50 évben a fajok 60%-a visszaszorult, figyelmezteti kétségbe esetten a pályáját összegző dokumentumfilmben az emberiséget. Egy interjúban pedig azt mondta, még 92 esztendős korában, hogy nem optimista, de azért reménykedik a változásban.
2: There's plenty for everybody if we don't waste it. If we stop wasting things, there's plenty for everybody.
3: Nem kellene más tennünk, csak a pazarlást kellene megszüntetnünk. Akkor lenne elég élelem, elég tér mindenkinek. Az emberiség ki fog erre találni valamit, nyilatkozta azután, hogy átvette a WWF nagydíját, a sokadik elismerést hosszú élete alatt. Több mint 20 fajt és nemzetséget neveztek el róla, Erzsébet királynő lovagi címmel és személyes barátságával tüntette ki, díszdoktori címeinek se szeri se száma, de a legnagyobb kitüntetést 100. születésnapján kapta. Nem is a BBC-től a neki szentelt másfél órás élő ünnepi műsorral, nem. Egy fiatal házas pártól érkezett a legnagyobb, ám méretében a legkisebb elismerés, egy újszülött kisfiú személyében. Sir David Attenborough ugyanis generációk példaképe lett, és nem kivétel ez alól a fiatal Velszi pár, Stephen White és Lauren Evans sem. A fiatal asszonynál május 7-én indult a vajúdás, de még másnap, május 8-án is tartott egész nap. Az utolsó órákban azonban belefutottak a nagy hírbe, hogy az általuk is annyira szeretett Sir David Attenborough éppen a 100. születésnapját ünnepli. Ott a műtőben eldöntötték hát, hogyha a gyermek az orvosi segítségnek köszönhetően még éjfél előtt megszületik, akkor középső névnek az Attenborough nevet kapja. Mindössze 2 perc volt hátra éjfélig, mikor a kisfiú meglátta a napvilágot. De még éppen időben ahhoz, hogy anyakönyvébe az Ambrose Attenborough White nevet írják. Minden baba feladattal születik, jó esetben azzal, hogy boldog, szeretetteljes emberré nevelkedjen. Ambrose Attenborough White-ra azonban a szülei azt is rábízzák, hogy szenvedélyesen szeresse a természetet, az állatokat, és vigyázza ő és a teremtett világot. Ha ezt megteszi, lehet, hogy ő is hozzájárul majd ahhoz, hogy Sir David Attenborough és az emberiség reménye valóra váljon.

0: Mitől lennénk boldogabbak? Mitől működhetne jobban egy-egy közösség? Angliában ezt a témakört járják körbe kutatók civilek segítségével, hogy majd az eredményeket elemezve talán egy jobb élet alapjait határozzák meg. További részletek Tóth Valitól.
1: Tudományos kutatás, szociológiai felmérés, vagy nagyszabású közösségi média projekt. Igazából egyik sem, és egy kicsit mégis mind a három. A szokatlan kísérlet az országos párbeszéd vagy nemzeti dialógus nevet kapta. Lényege, hogy remélhetőleg minél több résztvevő mondja el, mi tenné boldoggá, mi kellene ahhoz, hogy Nagy-Britannia jobb hely legyen, mint amilyen most. Vagyis az illető milyen országban szeretne élni, hogy képzeli el szűkebb közössége és az ország jövőjét. A projektet az Oxfordi Egyetem kutatói tervezték és szervezik. Akinek van kedve a részvételhez, azt egy kérdőív kitöltésére kérik, és arra, hogy egy percben, saját hangján, mondja el, szerinte mi köti össze a társadalom egyes tagjait, és hogy ő milyennek szeretné látni az ország jövőjét. Ezek a hangüzenetek később egy izgalmas archívummá állhatnak össze, dokumentálva a Szigetország pillanatnyi lelki állapotát. Az induláshoz elküldte támogató hangüzenetét számos híresség, sportoló, közéleti szereplő is. A projekt a tervek szerint augusztus végéig tart. A beérkező üzeneteket ezután feldolgozzák és elemzik. Azt remélve, hogy így ki fog derülni, mi az, ami leginkább összeköt bennünket, mint társadalmat. Az eredményeket az év végén teszik közzé. A projekt ötletgazdája, a hosszú és hivatalos nevű, a közösségek összetartásáért felelős független bizottság, amely pártok felett áll, és amelyet aggodalommal tölt el, hogy az országban egyre erősödik a jelek szerint a megosztottság, és fokozódnak a társadalmi különbségek. Ezért kérték fel az Oxfordi Egyetemet, segítsenek megállítani ezeket a folyamatokat. A bizottság elnöke Said Javid volt pénzügyminiszter szerint, ha nem tudjuk közösen megválaszolni, mi köt össze minket, akkor a különbségek szétszakíthatják, tönkretehetik az országot. De ez a jövőre irányuló vízió nem jöhet a politikusoktól, csak a társadalom egészétől, hogy közösen vitassuk meg, milyen jövőt szánunk az országnak, mondják a kezdeményezők. A projektet egyébként számos egyház, sportklub és karitatív szervezet is támogatja. A BBC a projektet ismertető összeállítás részeként Nottinghamben kérdezett meg néhány fiatalt. Ők milyen jövőre vágynak? A 20 éves Jack villanyszerelő. Ő olyan országban szeretne élni, ahol az emberek jól kijönnek egymással. Tudom, mindenki nem szerethet mindig mindenkit, de jó lenne, ha megtanulnánk szeretni és elfogadni egymást, mondja Jack. A 28 éves Reese számítástechnikus. Ő azt szeretné, ha mindenki büszke lehetne az országra. Szerinte a biztonság és a lehetőség a legfontosabb. És őt igencsak aggasztja, hogy több ismerőse is a külföldre költözést fontolgatja. Szeretné, ha mindenki a saját hazájában tudna boldogulni, mondja a BBC kérdésére. Dina 21 éves építész hallgató. Szerinte a közösségi média csak rontott a társadalom állapotán, mert az emberek szinte elvesztették együttérzésüket a többiek iránt. Ő azt szeretné, ha az emberek letennék az okostelefonjukat, elmennének sétálni, és az utcán egymásra mosolyognának. Az ugyancsak egyetemista Ethan nagyobb tisztaságot szeretne. Őt zavarja a szemetes, néha cigarettacsikkel teli utca. Azt szeretné, ha az emberek jobban vigyáznának a környezetükre, és ha több zöld terület és park lenne a városokban. És végül Sarah, aki egy iskolában gondnok, emlékeztet arra a közhelyre, hogy a külföldiek szerint az angolok minden gondját azonnal megoldja egy csészeteja. De ez persze nem igaz, mondja nevetve, majd hozzáteszi. Jó lenne, ha megtanulnánk jobban elfogadni egymást, minden különbözőségünkkel együtt, vagy éppen azok ellenére is.

0: A Duran Duran 1978-ban Birminghamben alakult ikonikus brit pop-rock és új hullámos zenekar. A több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedő banda az 1980-as évek egyik legsikeresebb formációja volt. Június 28-án Magyarországra érkezik a csapat. Erről beszélgetett Pásztor Zoltán Guba Gáborral, a Green Stage produkciós iroda tulajdonos ügyvezető igazgatójával.
1: Azt tudom, hogy az ön pályafutása 80-as, 90-es években inkább a komoly zenével volt összekapcsolható, de szerintem vannak emlékei ebből az időszakból a Duran Durannal kapcsolatban is, ugye Gábor?
2: A Duran Duran természetesen a fiatal koromban szintén egy jelentős szerepet játszott, hát egy ikonikus bandáról beszélünk, akik tényleg abban az időszakban, tehát a 80-as évek, 80-as, 90-es években ők szupersztárok voltak, és volt egy nagy rivalizálás a Depeche Mode-dal nekik, de én például abban a táborba tartoztam, aki mindkét formációt, tehát mind a Depeche Mode-ot, mint pedig a Duran Durant nagyon kedvelte.
1: Igen, ha jól emlékszem, a Petőfi csarnokban volt külön ilyen Depeche Mode fanklub, meg Duran Durant fanklub, és ők nagyokat rivalizáltak mindig egymással.
2: Igen, ez egy mókás dolog volt, igen.
1: 14 éve voltak itt Budapesten utoljára. Kértek már valamit ezen felül az időponton kívül, szóval vannak-e kéréseik önök felé?
2: Amikor megtörténik a bejelentés, előtte megtörténnek a formális dolgok, tehát szerződéskötés, megkapjuk a úgymond Rider-t, amiben minden benne van, mind a technikai követelmények, mind pedig a hotel, lokális utaztatás, étkeztetés, tehát minden ilyen, ami fontos lehet, backline, hogyha nem hoznak mondjuk pont olyan hangszerparkot magukkal. Tehát ezeket mind-mind elküldik, ezek alapján mi összeállítunk egy breakdown-t, egy költségvetést, és az alapján indulunk el. Tehát amikor ezek már megvannak, utána történik meg maga a szerződéskötés és a bejelentés és a jegyértékesítésnek az indítása. Ez így általában ez egy nagy lélegzetvételű dolog szokott lenni, és utána pedig a marketing folyamatok indulnak el, tehát megkapjuk mind a sajtóanyaghoz, mind pedig a kreatívokhoz, videóanyagokhoz a háttéranyagokat és a segítséget, és akkor azzal el tudjuk indítani magát a promóció részét is. És amikor pedig közeledünk már a koncerthez, mint ahogy most is, akkor már zajlanak a technikai egyeztetések produkcióval, hogy ezek a finomítások, tehát ami a Rider alapján ők kérnek, vagy mit tudunk adni, vagy mi az, ami módosult netán az elmúlt pár hónapban, amíg nem beszéltünk ilyen dolgokról, tehát ezek a finomítások indulnak el, és ahogy közeledik maga az esemény, úgy gyakorlatilag pörögnek fel az események.
1: Hihetetlen munka van néha, ugye másfél óra mögött, ahogy így elsorolta.
2: Igen.
1: Egy-két év is eltelhet.
2: Így van, és nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy ott az a 10-14 ezer ember, vagy akár még több, hogyha más helyszínről beszélünk, ott tényleg jól érezze magát, és hát ez nekünk az a feladatunk és célunk mindig, hogy ezeknek meg tudjunk felelni.
1: Több mint 40 éve vannak a pályán, 100 millió eladott lemezről, egyebek mellett két Grammy-díjról beszélhetünk, meg sok más díjról is. Igen. Szerint miért maradhattak fent ilyen sokáig? Ugye ez mindig nagy kérdés ilyen nagy zenekaroknál, hogy mi az, ami összetartja az együttes tagjait. A Duran Duran esetében mi lehet a titok?
2: A Notorious-tól, a The White Boys, tehát ezek mind olyan slágerek voltak a 80-as években, amit gyakorlatilag kívülről énekelt, kívülről fújt mindenki. És ezek a slágerek, ezek bármelyik ilyen nagyobb bandáról beszélünk, akik ezekben az években, tehát ezekben a 80-as években, ami szerintem ennek a műfajnak azt hiszem az egyik legszebb időszaka volt. Tehát akik ebben az időszakban el tudták érni ezeket a sikereket, amit ön is említett, hogy Grammy díjak, különböző díjak, akár egy James Bond betétdalt eljátszhattak és följátszhattak, ami szintén egy fantasztikus megtiszteltetés minden művész számára.
1: Az Eiffel-torony tetején, ugye a klipben?
2: Igen. Tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy ilyen csapat fönn tudjon maradni. Nem véletlenül iktatták be őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy Duran Duran olyan hihetetlenül népszerű banda volt, hogy tényleg még Erzsébet királynő is hallgatta Londonba, pedig aztán ő általában popzenét nem nagyon hallgatott, de ezt az információt kaptam, hogy még a királyi házba is nagyon sokat játszották a Duran Duran lemezeit. ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a zenekar fönn tudjon maradni, és ők azért, ők, tegyük hozzá, hogy ők jóképű srácok is voltak, a hölgyek imádták őket, divatdiktátorok voltak, tehát ők egy olyan egyéniségek voltak, akik meghatározóak voltak, nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is.
1: Minden adott tehát egy nagyszerű koncerthez június 28-án a Pap László Arénában. Guba Gábornak köszönöm szépen!

0: Egy megoldhatatlan bűncselekményről szóló 80 évvel ezelőtti nyomozást vettek elő az Amerikai Egyesült Államokban. A híres fekete dália rejtély és a zodiákus ténykedése állítólag összefügg. A részleteket Nárai Balázs mondja el.
1: A fekete dália gyilkosság és a zodiákus gyilkos. Az amerikai bűnözés véres rejtélyei ezek, krimibe illő címekkel, amelyek részben filmvászonra is kerültek. A közelmúltban a fantázia és a poros akták világából ismét visszakerültek a valóságba, ugyanis a Los Angeles-i rendőrség úgynevezett döglött ügyekre szakosodott nyomozói leporolták az 1947-es fekete dália gyilkosság aktáját, ami egy fiatal, feltörekvő hollywoodi színésznő, a 22 éves Elizabeth Short haláláról szólt, és azt bizonyos, újonnan előkerült bizonyítékok miatt összekapcsolták egy másik rejtéllyel, az 1960-as évek zodiákus gyilkosának működésével.
2: A bakeler, who vexed law enforcement with his cryptic letters and signs. This case has been profiled in movies and miniseries.
1: Elizabeth Short holttestét 1947-ben egy Los Angeles-i parkolóban találták meg. A gyilkossági ügyet a Los Angeles-i rendőrség régi ügyekre szakosodott nyomozója minden idők egyik legkeményebb feladványának nevezte. Pusztán az eltelt csak nem 80 év miatt is. Az ügyben új elemként merült fel, hogy előkerült Elizabeth Short egykori barátjának, Marvin Margolisnak egy 1943-ból származó új lenyomatkártyája, amivel korábban nem rendelkeztek. Ez pedig nem csak a fekete dália gyilkosságot, de a zodiákus gyilkost is behozta a képbe. Zodiákus gyilkosként vagy horoszkópos gyilkosként egy San Francisco körzetében működő sorozatgyilkost emlegetnek, aki azonos minta alapján legkevesebb 5 emberrel végzett 1968-ban és 69-ben. A két ügy lehetséges kapcsolatát egy régi ügyekre szakosodott kriminológus Alex Baber fedezte fel, amikor több hónapos munkával megfejteni vélte a zodiákus gyilkos által alkalmazott kódrendszert, és ebből egyelőre nem kifejtett módon a fekete dália gyilkosságra vonatkozóan is utalásokat talált. Minden esetre az tény, hogy az 1947-es Elizabeth Short gyilkosság ügyében ismét látókörbe került Marvin Margolis új lenyomatának birtokában, további nyomozati lépések következnek. Marvin Margolis a 40-es években a haditengerészetnél szolgált, foglalkozott kódolással is, valamint további érdekes fejlemény, hogy a bűnügyet követően nevet változtatott, és az Egyesült Államok középnyugati részén telepedett le. Ott is halt meg. Természetesen minden kriminológiával foglalkozó szakember számára csemege ez az ügy, illetve a kettős ügy. Az elmúlt hetekben a médiában is sokat tárgyalták. Ha pedig a két ügy összekapcsolódva megoldódna, az a kriminológia legnagyobb szenzációja lenne, kétség nélkül. A hollywoodi producerek számára pedig magától adódóan filmtéma. Újraírhatnák a zodiákus gyilkosról 1971-ben bemutatott film forgatókönyvét, valamint az ugyanebben a témában készült 2007-es moziét is. És még egy adalék az izgalmas és egyben hátborzongató történethez. A zodiákus gyilkos címen Magyarországon is bemutatott 1971-es krimi rendezője Tom Hanson egy későbbi interjúban elmondta, hogy filmje része volt a nyomozásnak. Egyfajta csalinak is szánták, azt feltételezve, hogy a sorozatgyilkos nem tud ellenállni a késztetésnek és feltűnik a film bemutatóján. A készenlétben álló civil ruhás nyomozók ott voltak a jegypénztárakban is, viszont nem jártak sikerrel, így a veszélyes bűnözőt nem kerítették kézre, csak egy sikeres filmet nézhettek meg, aminek végén szintén nem fogják el a gyilkost.

Vanille, teljes nevén Vanille Leclerc, francia énekesnő, dalszerző és gitáros. 1988. március 20-án született Párizsban. Ő a híres francia énekes Julien Clerc lánya. Zenei stílusára és hangvételére jellemző a francia chanson, a pop és a brazil ritmusok, például a bossa nova lágy ötvözete. Dalszövegeiben leginkább a romantikát, a napfényes dallamokat és az emberi kapcsolatokat jeleníti meg. Most hallgassuk meg Vanille-tól a Suivre le Soleil című számot. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Rövid hírek, 4 órakor köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezeres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándokvonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás szombaton részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, vasárnap pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, 2 hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Egy sporthír, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagy díjat vasárnap Montrealban. Ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetettben. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a 4-szeres VB győztes Max Verstappen állhatott fel. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Végül az időjárásról. Ma is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sok felé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holdsarlónál, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban vigrasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándokcsoportok. A hagyomány szerint a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoningben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza. Búcsúfiaként mézes kaláccsal.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Amikor Mártonáron 1946-ban, majd 1949-ben a csíksomlyói pünkösdi búcsú szószékére lépett, az akkori nehéz viszonyok között is 100-150 ezer ember gyűlt köré, hogy őt hallgassa. Az 1946-os pünkösdöt megelőzően a párizsi békekonferencia külügyminiszterei május 7-én arról határoztak, hogy elutasítják Mártonáronnak és munkatársainak az etnikai, anyanyelvi határokra vonatkozó kezdeményezését, és visszaállítják a trianoni országhatárokat. Ilyen helyzetben lépett Márton Áron az 1946-os csíksomlyói pünkösdi búcsú szószékére. Rá jellemző módon értékrendi tudatosítással kezdte. Az embernek elsősorban önmagában kell rendet tennie, mindenkinek külön-külön, mert a béke belül a személyiségben kezdődik. Márton Áron üzenete ma is aktuális, akár csak Makkai Sándoré, akit 100 éve választottak meg az Erdélyi Református Egyház kerület püspökévé. A 20. századi magyar szellemi élet egyik óriása azt hirdette, hogy nem az a fontos, hogy mi van mögöttünk, hanem hogy mi van előttünk és bennünk. Makkai Sándor üzenete 100 év távlatából is az, hogy a megmaradás kulcsa az önismeretben, a minőségi munkában és a megingathatatlan hitben rejlik. Legyen-e pünkösdi ünnep egy néma főhajtás Márton Áron és Makkai Sándor emléke előtt, de az egyház születésekor emlékezzünk az apostolokra is. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Pünkösd a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének ünnepe. Erre emlékezett ma minden keresztény felekezet, erről szóltak a pásztorlevelek. Mai műsorunkban hallgassák meg Kovács István unitárius püspök ünnepi gondolatait.
3: Pünkösd ünnepén az egyház születését, a lélek kiáradását és a közösségi formálódás csodáját ünnepeljük. Annak a csodáját, ahogy a gyásztól megbénult lelkű tanítványok felismerték küldetésüket és talpra álltak. Annak a csodáját, ahogy kiléptek a félelem zárt ajtói mögül és elkezdték hirdetni, megélni, továbbadni a rájuk bízott örökséget. Annak csodáját, ahogy hitük csodatevő, cselekvő erővé változott. A küldetés évében nem is lehetne számunkra fontosabb üzenet, mint a tanítványok pünkösdi küldetésvállalásának ez a magasztos példája. Pünköstől pünkösdig hányszor vagyunk mi is várakozásban élő tanítványok? Milyen gyakran félünk és vagyunk bizonytalanok? Milyen gyakran érezzük azt, hogy nem vagyunk elegek az előttünk álló feladatokhoz? Pünkösd számomra arról a már-már megmagyarázhatatlan, csodaszerű átváltozásról szól, hogy a mindenkori tanítványok lelkéről lehullhat ez a békjó, és vállalni tudják küldetésüket. Annak a felismerése évről évre, hogy Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Ez az ünnep minden évben kicsalogat megszokott köreink beidegződéseiből. Arra hív, hogy merjünk kilépni, belemerülni a Jóisten szeretetének áramlásába, amely a teremtett világot föntartja és megújítja. Szent Lelke szóra bírja ajkunkat, hogy képesek legyünk kimondani a kimondhatatlant és megélni a szinte lehetetlent. Így jöhetett létre az a csoda, a keresztény egyház, amelyben mi magunk is unitárusokként a magunk sajátos arcszínével, történelmi és lelki lenyomatával jelen vagyunk. A pünkösdi csoda titka abban rejlik, hogy a tanítványok kitartóan és buzgón tudtak részt venni az imádkozásban. Tudtak egy szívvel és egy lélekkel imádkozni. És ezáltal áradt ki rájuk a lélek. Ez adott nekik erőt küldetésük vállalásához. A jelenben is ugyan az az egy szívvel és egy lélekkel való közös imádkozás lehet küldetésvállalásunk erőforrása. Annak a reménye, hogy egymásba fonódó imádságaink által együtt ma is csodákra vagyunk képesek. Annak a reménye, hogy olyan közösségé tudunk lenni, amely hitét a mindennapokban kézzel fogható valósággá formálja. Az idén Balázs Ferenc profetikus unitárius lelkészre, íróra, közösségszervezőre emlékezünk. Pünkösd ünnepén, a keresztény egyház születésének napján vele együtt vallom, amit ő így fogalmazott meg. Az egyház célja nem önmagának változatlan fenntartása, hanem ápolása a folyton élő, folyton fejlődő emberek, folyton élő, folyton fejlődő hitének. Keresése az isteni élet útjának, a rajta való botorkáló, bizonytalan járásnak. Pünköstkor ennek a folyamatos változásnak a csodáját ünneplem, és azt, hogy ebben az állandó útkeresésben állandó erő a Jóisten lelke, ami átjár, felemel és küldetésünk megvalósulására indít. Annak a csodáját, hogy a Jóisten elkötelezett, reménykedő tanítványukkal tesz, akiknek a hite nem tétlen szemlélődés, hanem világot formáló, csodatevő erő. Ezzel a bizakodással kívánok áldott pünkösdi ünnepet minden keresztény testvéremnek. Amen.
2: Kovács István unitárius püspök ünnepi gondolatai hangzottak el. Márton Áron pünkösdi beszédét is felidézték azon a rendezvényen, amelyet Csíkszeredában tartottak. A város főterén 10 évvel ezelőtt avatták fel a magyar kormány támogatásával készült egész alakos szoborcsoportot, amely Márton Áront Erdély szent életű néhai püspökét ábrázolja. Erre az eseményre emlékeztek nemrég a Székelyföldi megye központban. Az ünnepség egyben a Márton Áron születésének 130. évfordulójára meghirdetett emlékév programsorozatához is kapcsolódott. Bíró István összeállítása.
4: Mit jelent Márton Áron öröksége Csíkszereda számára, Korodi Attila polgármester?
5: Márton Áron életútja gyakorlatilag összefonódik a csíki közösségnek az útjával. Mi még az a generáció vagyunk, akik a diktatúrát megéltük minden rossz hatásaival, nagyszüleinkkel, szüleinkkel és a saját életutunkon keresztül. Márton Áronnak az életútja jelenti Csíksomjót is, jelenti a székességet, összetartó hit erejét, vagyis mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy az egyre szerte foszló, az egyre értékeket vesztett világban valamiféleképpen összetartsuk a közösségünket. Úgyhogy Márton Áron konokság, kitartás, alázat, szeretet, hit és a remény is egyben, mert ő a legnehezebb időkben tudta ezt a közösségével együtt fenntartani, életben tartani, mi pedig a jó világban kellene józanabból gondolkodva, ugyanezek az erkölcsi gondolatok mentén tovább vezessük és tovább alakítsuk a sorsunkat.
4: 10 évvel ezelőtt a magyar kormány hirdetett Márton Áron emlékévet, most pedig a román kormány is 10 évvel ezelőtt szoborcsoportot avattak Csíkszeredában. Ez milyen üzenettel bír, hogy a román kormány is Márton Áron emlékévet hirdetett?
5: Román parlament, román kormány gyakorlatilag azzal a gesztussal, amellyel a magyar közösség kezdeményezést és püspöki kar kezdeményezését felkarolták és elfogadták, egy hivatalos álláspontot is megfogalmaztak, és ez nagyon fontos. Hogy ez mennyire tud átvenni mondjuk a román társadalomban, az mindig egy jó kérdés, de hát azért vannak emlékévek, hogy a kereteit kihasználjuk, és azokat a hagyatékokat, amelyekről beszéltem, megosszuk a román többséggel is, mert Márton életútja nem csak a székelyek, az erdélyi magyarok számára volt fontos, hanem a legnehezebb időkben a görög-katolikus egyház melletti kiállás, vagy éppenséggel a román elnyomásban szenvedők mellett való kiállás is életútjának része. De hát ez egy hosszú történet. A történelmi hagyatékok feltárása és megőrzése mindig nehéz feladat volt. Mindig lehet, hogy az elején szűk körben, szakmai körökben bontakozott ki, és aztán legtöbb esetben ez széles köröket is elérte. Ez a dolgunk, hogy ezt megtegyük.
4: Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, Márton Áron szilárd hitét, gerincességét, a székely konokságát, a jó értelemben vett konokságát emelte ki itt a megemlékezésen. Ön milyen emlékeket őriz Márton Áronról?
6: Életemnek sokféle eseménye fűződik ő hozzá, hála jó Istennek, hiszen 1956-ban a birmálás szentségét az ő kezéből kaptam, akkor még kisdiák voltam, de utána bekerültem a papnevelő intézetbe, előbb a katolikus iskolába, kommunista időben egyetlen vallásos iskolába, utána a teológiára, a hittudományi főiskolára, és abban az időben többször is láttuk őt. Abban az időben volt 10 éven keresztül szobafogságban, de székesegyházba ünnepeken mindig ő végezte az ünnepi szentmisét, és akkor láttuk. Kispapkoromban pedig nagyobb éves korunkban órákat is hallgattunk nála, átmenve a püspökségre, mert ő nem jöhetett át az iskolába hozzánk, mi mentünk hozzá, órákat is, szociológiát, lelkipásztorkodást tanított nekünk, és utána aztán a papszentelést is ő tőle kaptam, tehát a pappá levésemnek is ő volt a kiszolgáltatója. Az ő kérésére vállaltam el, aztán 1978. december 1-jével kaptam a kinevezést a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet számára, illetve a kispapok számára lelkivezetőként és tanárként 18 éven keresztül voltam ott. És még az a megtiszteltetés is ért, hogy amikor ő 1980-ban meghalt, a temetésére készülődve esténként virasztást tartottunk, és ezeken a virasztásokon 2 alkalommal én vezettem a liturgiát, és én tartottam a emlékező beszédet róla. Ezek a élmények, amik szorosan hozzánk kapcsolódtak, persze mi mindig úgy tekintettünk rá, mint aki olyan példakép, ami számunkra, aki a legnehezebb időkben is helyt tudott állni, és tudta mutatni az irányt, hogy merre menjünk. És ezért vagyunk hálásak, és ezért minden ilyen szép ünnepséget szívesen teszünk és végzünk az ő tiszteletére.
4: Immár 10 éve egész alakos szobor őrzi Csíkszered a főterén a tiszteletre méltó püspök emlékét. Mire kötelez az ő öröksége ezekben a zűrzavaros időkben?
6: Külön öröm számunkra az, hogy Csíkszeredának éppen itt a főterén állhat ez a szoborcsoport. Bár ugye voltak egyesek, akik szerették volna, hogyha központi helyre került volna a tér közepére, de így is állások vagyunk azért, hogy itt állhat. Mert egy ilyen egyéniségre föltekinteni és állandóan itt a szemünk előtt látva az ő egyéniségét, a mai annyi sok kihívással küszködő világunkban ő valóban egy olyan csillag, ami ragyog a mi számunkra, és mutatja azt az utat, amelyen nekünk is mely élet problémáit meg kell oldanunk, meg kell szenvednünk, meg kell érte harcolnunk, hogy a mi életünk is valóban igazi keresztény, és hát igazi magyar élet legyen.
4: A Csíkszereda főterén álló Márton Áron szoborcsoportot Sárpátky Zoltán szobrászművész alkotta. Mit jelentett önnek 10 évvel ezelőtt ez a felkérés?
7: Elsősorban nagy kihívás volt, és nagy megtiszteltetés, hogy én készíthettem ezt a kompozíciót, és ugyanakkor nagy felelősséggel is járt, de gyakorlatilag az nyugtat, hogy az akkori tudásom szerint mindent megtettem annak érdekében, hogy a kompozíció a legjobb tudásom szerint elkészüljön.
4: Tulajdonképpen Márton Áront látjuk bérmálás közben, ahogyan egy fiatal lányt bérmál, rajta van még a bérma keresztanya. Ennek milyen üzenete van?
7: A püspök úr azáltal, hogy megfosztották a hivatása gyakorlásától, így évtizedekig nem tudott bérma úton részt venni, és a megrendelő kérésére is úgy volt a kompozíció megfogalmazása, hogy ezt az üzenetet valahogy tükrözze a szoborcsoport.
4: Szakmai körökből milyen visszajelzést kapott?
7: Az ember bármit csinál, mindenkinek nem tetszethet. Viszont bizonyos zárt dolgok voltak, ugyanis mikor ember ábrázol egy ilyen a bérmálás szentségét, akkor meg van kötve az ember keze, és akkor nem tud igazából elrugaszkodni. Mert ugyanis én is római katolikus vagyok, és nagyon jól tudom, hogy ilyen esetben azért vissza kell fogja az alkotó a hitvallását, mert ez egy olyan témakör, ahol gyakorlatilag nem lehet kísérletezgetni.
8: Az ünnepségen közreműködött a Gaudete egyházi kórus, a Hargita Székely Néptánc Színház és a Hargita Együttes Ifik Tánc

0: Márton Áron, Erdély Szent életű néhai püspöke, a kommunista diktatúra üldöztetései közepette is bátran kiállt hitért, népért és az igazság mellett. Akár ez is témája lehetett volna Benkő Levente történész előadásainak, ám ő most elsősorban a református egyház iratait tanulmányozta. Kutatásainak eredményeiről két konferencián is beszámolt a közelmúltban. Erről szóló beszélgetésünkben arra is kíváncsi voltam, hogy a krízis helyzetekben, a történelmi visszaemlékezésekben miként jelennek meg az ünnepek, így a pünkösd is. A történészt, Benkő Leventét hallják.
1: Kettő konferenciáról beszélünk, mind a kettő májusban volt, egyik Kolozsváron, a másik Sepsiszentgyörgyön. A kolozsvárinak az apropóját Makkai Sándor 1936-37-es dilemmája és távozása Erdélyből adta, ugyanis Makkai Sándor kijelentette 1936-37-ben, hogy nem lehet, tehát hogy a kisebbségi sors nem emberhez méltó. Ebből alakult ki a lehet-nem lehet vita, polémia, amibe sok ember bekapcsolódott itt Erdélyben is, és Reményik Sándornak a válasza volt nagyon frappáns és nagyon sokat mondó, aki azt mondta, hogy lehet, mert kell. Nos, Makkai Sándor püspökké avatásának a 100. évfordulója adta az apropót a kolozsvári egyháztörténeti konferenciának. Ezen én arról értekeztem, hogy 1944 őszén, amikor közeledett a front Úzvölgyénél, Gyimesi szorosban, Ojtoznál, a szovjetek augusztus 26-án megtámadták Magyarországot, és betörtek Észak-Erdélybe, akkor sok emberben, lelki pásztorokban, gondnokokban, még püspökségi szinten is, és a hívek körében is megfogalmazódott a front közelette miatti félelmükben az, hogy menni vagy maradni. Tehát, hogy meneküljenek, hagyják el a szolgálati helyüket, például a lelki pásztorok, vagy pedig maradjanak a szolgálati helyüken a híveikkel együtt. Most egyházkutatást végzek már néhány éve, nem valláskutatás és nem teológiai kutatás ez, hanem intézménykutatás, adminisztrációs kérdéseket tárgyal, embersorsokat firtatok, ezekben a kutatásokban jelesül arról szólnak a kutatásaim, hogy az emberek hogy viszonyulnak az adott nehéz történelmi helyzethez, az adott nehéz történelmi helyzet milyen helyzetbe hozza őket, milyen túlélési technikák vannak, és itt tovább, és itt tovább. A második sepsiszentgyörgyi konferencia kapcsolódik az előzőhöz, arról szólt, hogy amikor szintén 44 őszén átvonulnak a román és a szovjet csapatok Erdély területén, ugye a hívek, a lelkipásztorok, egyházi vezetők, egyáltalán az emberek szembesülnek egy új világgal, az új világ előhírnökeivel, ugyanis a szovjet vörös hadsereg nyilvánvalóan a kommunista eszméket hozta magával, és nyilvánvaló, hogy ezzel egy időben Erdélyben is a kommunista érzelmű, vagy a kommunista meggyőződésű emberek is porondra léptek, és akkor azt vizsgáltam ebben a második előadásomban, hogy az egyház hogyan reagálja le az új világ ezeket a csiráit, jeleit hogyan értelmezi, illetve fordítva, hogy az új világnak a képviselői hogyan próbálnak vagy nem próbálnak beleszólni az egyház belső életébe, belső rendjébe.
0: Ezekbe az előadásokban mennyire fért bele az is, hogy esetleg megnézze azt, hogy például egy ilyen krízis helyzetben hogyan tudtak ünnepelni, akár a reformátusok, akár más felekezetűek. Hiszen tudom azt, hogy foglalkozott a lágerek behurcoltakkal, a politikai foglyokkal, és ott már előjönnek bizonyos ünnepi kérdések is.
1: Ez pontosan így van, tudnélik, már akkor 44 őszén, késő őszén, amikor megjelennek a Magyarországot megszálló szovjet csapatok, és a román csapatok is, hát ugye a történet eltart decemberig, karácsonyig, és olyan helyzetekben találják magukat a gyülekezetek, értelemszerűen a hívek is, meg a lelkészek is, meg az egyházi tisztségviselők is, hogy karácsonykor nincs, aki megtartsa az Isten tiszteletet, hogy karácsonykor nincs, aki kiossza a szentségeket, nincs, aki úrvacsorát adjon. És akkor ezt úgy oldották meg az emberek, akkor abban a helyzetben. Itt azokról a gyülekezetekről van szó, ahonnan a lelkipásztor elmenekült, vagy elsodorta magával a háború vihara, vagy menteni próbálta a családját, és már nem tudott visszajönni. Szóval ilyen helyzetben is megtalálták az emberek a megoldást. Előfordult például a Marosi Egyház megyében, hogy egy lelkész 5-6 lelkipásztor nélkül maradt gyülekezetbe, ment ki, ott elvégezte a karácsonyi szolgálatot, és kiosztotta az úri szentségeket. De előfordult olyan is, hogy lelkipásztor hiányában a gondnok, vagy egy tanító, vagy egy középiskolás diák látta el a lelkipásztori szolgálatot, nyilván azokon a kereteken belül, amely kereteken belül a kánon ezt neki megengedte. Említette, ugye a később fogságba kerülteket, meg a politikai foglyokat, itt két nagy csoportról beszélünk, a hadifogolytáborba és internáló táborba hurcoltak a gupfi foglyok voltak, a politikai foglyok, ők a gulág foglyok voltak, előbbiek esetében hosszú évekig voltak ők fogságban, és az ünnepet általában úgy élték meg, például húsvétre hegyeződik ki az emlékezés, és még ennél is inkább karácsonyra. A meginterjú volt túlélők, mondták, hogy amikor eljött a karácsony, akkor a fogolytáborban hallották, hogy például a német hadifoglyok éneklik a Stille Nachtot. És akkor ők is bekapcsolódtak, a magyarok, és énekelték a csendesét, szentségesét. Akkor beszéltek, a szemük sarkában elmorzsoltak néhány könnyet, és mondták, hogy most milyen jó lenne otthon a kalács illatú szülőföldön lenni. Idéztem Ince Pált, Ince Pali bácsit, néhai szárazajtai tanítót, aki sok évet volt szovjet fogságban. Vagy ott volt Kelemen István bácsi, Kelemen Pista bácsi Kolozsvárról, aki a szovjet hadifogságban karácsonykor mondta, elevenítette fel az emlékeit, idézem, sírva hallgattam a karácsonyi énekeket. Amúgy a szovjet hadifogolytáborokban helye nem volt az ilyen ünnepnek, ezt tudni kell, se húsvétnak, se pünkösnek, se karácsonynak. Általában úgy oldották meg, ha szabad így fogalmaznom, a hadifoglyok az ünnepnapokat, hangsúlyozottan a karácsonyt, hogy például napokkal, hetekkel azelőtt egy darabka kenyeret félretettek, egy kanál cukrot félretettek, mert egy idő után már kaptak cukrot is, fejadagra a foglyok, és akkor karácsonykor a félretett kenyérdarabkákat megcukrozták, és az volt az ünnepi karácsonyi, hogy mondjam, desszert. De ott vannak például az 56-os magyar forradalom leverését követő romániai megtorlásban szenvedő emberek, ugye ők a romániai politikai foglyok, azok, akik a román gulágon szenvedtek nagyon súlyos börtönéveket és kényszermunkaéveket. Volt olyan példa, hogy az egy azon perben, az úgynevezett brassói emiszperben elítélt Kelemen Imre, oklandi unitárius lelkipásztor, aki 10 év börtön kapott, és a fia szintén ugyanabban a perben elítélt Kelemen Csongor, teológus hallgató, 15 év kényszermunkát kapott azért, mert nem jelentette fel az édesapját és a társait. Nos, ő karácsonykor úgy ünnepeltek, idézőjelbe teszem, hogy az édesapa leült az ágyra a fiával, és beszélgettek, és kérdezte a fiát, hogy édesfiam, megennél-e egy szelet kenyeret, mire a fia, a Csongor, aki nagyon fiatal volt akkor, még ma is él, hála Istennek, mondta, hogy édesapám, igen, éhes vagyok. Az édesapja elővette szelet, félszáraz kenyeret, megkente az úgynevezett marmeládéval, ezt magyarországi hallgatóknak mondom, hogy ez nagyon keményre főzött vegyes gyümölcslekvár. És akkor a fia megette, beszélgettek tovább, még mindig éhes vagy, még mindig éhes vagyok. Az édesapa megkent még egy darabka kenyeret ugyanazzal a lekvárra, és ez így ment, vagy háromszor, négyszer, és kiderült, hogy az édesapa a saját adagjából tette félre azokat a kenyérdarabkákat, és a lekvárkockákat, hogy a fiát tudja megvendégelni karácsonykor. Tehát szóval hihetetlen történetek ezek. De azt is el kell mondani, hogy például a romániai politikai börtönökben, úgy mint Szamosújvár, vagy Zsilava, vagy Marosvásárhely, nagyon sok lelkipásztor volt elítélve. Mindenféle felekezetűek, a négy magyar történelmi egyház soraiból minden felekezetből volt politikai elítélt, a románok sorából például a görögkatolikus egyház soraiból voltak elítélt lelkipásztorok, és minden felekezet megtartotta csendben, titokban a maga Isten tiszteletét ott bent a cellában, vagy a csendesebb sarokban, és például karácsonykor, pünköskor, húsvétkor is elmondtak egy imát, a lelkipásztor áldást adott a bajtársakra, és hát így élték meg ezeket az ünnepeket.
0: Ön elsősorban a karácsonyt és a húsvétot emelte ki, és érdekes módon akár az első világháborús visszaemlékezésekben is ez a két ünnep az, amely hangsúlyossá válik, tehát úgy látszik, hogy a pünkösd háttérbe szorult tulajdonképpen a krízis helyzetekben is.
1: Úgy emlékszem, hellyel közzel a túlélők megemlítik pünkösdöt is, mert természetes, hogy amikor egyházi ünnepekről beszélnek, akkor oda tartozik a pünkösd is. Valami miatt azért mégis a karácsony volt az, meg részben a húsvét, amely kiemelkedett. Én nem tudom, én úgy gondolom, de ez ma is így van, hogy a karácsony messze kiemelkedik a egyházi ünnepkörből, a húsvét következik, pünkösd egy kicsit hátrébb szorult, úgy érzem talán, és valószínű, hogy ezzel magyarázható a túlélők politikai börtönöket, illetve hadifogolytáborokat túlélők visszaemlékezései esetén is. Ezzel szemben ugye nyilvánvaló, hogy a 89-es rendszerváltás után, amikor például a csíksomlyói pünkösdi bulcsú újra szabaddá vált, újra meg lehetett szervezni, hát a magyarságnak az a zarándok helye, úgyhogy több százezres gyülekezet. Én szándékosan nem szeretem ezt a szót, hogy tömeg, nem tömeg van szó, gyülekezetről, keresztény gyülekezetről van szó, és ez a csíksomlyói búcsú, amit nem csak római katolikusok, hanem protestánsok is megülnek ott a helyszínen, a somlyói nyerekben, az már manapság érzésem szerint majdnem ott van, mint a karácsony.
0: Végül, de nem utolsó sorban, maradjunk egy picit a jelenben, és vonatkoztassunk el az ön kutatásaitól. Kalotaszegen él, hogyan ülik meg a pünkösdöt?
1: Én alapállásban és eredetileg székelyföldi vagyok, és tudom, hogy ott hogy ülik meg a pünkösdöt. Természetesen ünnep van, a hívek felültik az ünnepi gúnyát, és elmennek a templomba, úrvacsorát vesznek, elmennek a szentmisére a római katolikusok. Én nagyon nagy hasonlóságot látok, sőt, azonosságot látok a székelyföldi, ezen belül erdővidéki református hívek és a kalotaszegi református hívek között. Egyformán megülik azt a keresztény ünnepet, amit úgy hívnak, hogy pünköst. A különbség az, hogy a konfirmáció Kalotaszegen mindig virágvasárnap van, tehát húsvét előtt egy héttel. Erre minden nemzedék minden évben készül. A szomorú az, hogy vannak, amelyekben egyre kevesebb a konfirmandus, előfordul, hogy 2-3 évet kell várni, amíg összegyűl egy 8-10 fős csoport, sajnos. Ez a kalotaszegi valamikori 60-as, 70-es évekbeli egykézésnek az egyenes következménye. Erdővidéken is általában virágvasárnap van a konfirmáció, de van eset, hogy pünkösde tolódik el az egyházi beavatási szertartás és ünnepség.
0: Benkő Levente kutatásainak beszámolójával mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. További áldott ünnepet kívánva búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Peresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!

0: Hírek 5 órakor, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélekváltozásra tudja bírni az embert, erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sulyog Tamás szombaton részt vett a csíksomjói búcsú ünnepi miséjén, vasárnap pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott, több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A pünkösd a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel a szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm és a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Hozzátette, arról nem derült ki semmi, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos benzinárat, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt, a MÁV megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt, a hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad, a Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön is nagyon erős UVB-sugárzás várható. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő többfelé 30 fokkal.
1: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk a stúdióban Dinyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről beszélgetünk. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint Fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Ünnepi zenék pünkösd hétfőn. Következő összeállításunk szerkesztője Duba Szilvia.

0: Ünnepi zenék pünkösd hétfőn. Összeállításunkat Duba Szilvia szerkesztette. Hétfői imádság. Elmondja Bogdán Szabolcs János református püspök.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pünkösd hétfő reggelén egy rövid, de nagyon határozott felszólítással találjuk szembe magunkat, ha a református bibliaolvasó kalauz útmutatása szerinti igeszakaszt olvassuk Pál rómaiakhoz írt leveléből. A szeretet ne legyen képmutató. Szeretet ugyan már, mondja sok ember. Mi újat lehet erről mondani? Egyáltalán érdemes? Annyira elcsépelté, üressé tettük a szeretet fogalmát, hogy gyanakvóak leszünk, amikor valaki elkezd róla beszélni. Pál szavai pontosan arra hívják fel figyelmünket, hogy a szeretetünk ne legyen képmutató. Milyen a képmutató szeretet? Hazug, másokat becsapó színjáték. Judás, Jézust eláruló csókja, kiválóan szemlélteti ezt a tettetett szeretetet. Talán mindenki tudna személyes példát hozni arra, amikor szeretetet hazudtak neki, és közben kihasználták. Isten azt akarja, hogy ne ragadjunk le a negatív tapasztalatainknál. Ő nem csak példát ad nekünk az őszinte szeretetre, hanem meg is tud tanítani erre. A legelső gyümölcs, amit bennünk Szentlélek megterem, nem más, mint a szeretet. Szeretni tehát csak azt tud, akit Isten lelke betölt és vezet. Kérjük ma is kitartóan, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám!
0: Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Oroszországban ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán kijevi megye déli területén található Vilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszokra, védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállását hangsúlyozta. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is építenek. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Azt tanácsolják az időseknek, gyerekeknek, várandósoknak, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára. Itthon ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat, a Dunántúlon és északkeleten élénk néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, este 17-24 fokot mérhetünk, szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
0: Nemzeti Sportkrónika.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. Története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. Az utolsó előtti fordulóban 26-23-ra nyert az Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan a második helyen záró FTC számára. Egy góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya férfi kézilabda csapata az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az Észak-Macedon Ohrid otthonában vasárnap rendezik a visszavágót. Benn maradt a magyar férfi jégkorong válogatott a világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban. A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat. A West Ham United kiesett a másodosztályba, miután a labdarúgó Premier League zárókörében a Tottenham 1-0-ra nyert az Everton ellen. Liverpool Brentford 1-1, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos 20 percet játszott. Az utolsó mérkőzésén lépett pályára a vörösök mezében Mohamed Salah és Andrew Robertson. Nottingham Bournemouth 1-1 a vendégeknél, Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Csapata a 6. helyen zárt a bajnokságban, a Pool az 5. A bajnok Arsenal 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Olaszországban kikapott az utolsó körben az AC Milan hazai pályán a Cagliari ellen, és mivel a Como és az AS Roma is nyert, egy utóbbi két együttes indulhat a következő idényben a bajnokok ligájában. Marozsán Fábián 3 játszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovicstól a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így kiesett. A korábbi világelső szerb Novak Djokovic 4 játszmában jutott a 64 közé a férfiaknál, a második helyen kiemelt német Zverev pedig 3 játszmában győzött. Meglepetésre az amerikai Fritz honfitársától, Basavareddi-től kapott ki az első körben. Az összetettben éllovas Mercedes-es Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagy díjat. Az olasz versenyző mögött Ferrari brit versenyzője Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull holland pilotája Max Verstappen hatott fel. A tavalyi világbajnok Lando Norris, valamint George Russell is kiesett. Köszönöm a figyelmüket!
3: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Műsor ajánlott.
3: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: 300 éves a debreceni református kis templom, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Csonka templom, amely becenevét kupola nélküli bástyaszerű tornya miatt kapta. Bejártuk az épületet a templom majd 150 éves orgonafújtatójától a szószékig.
3: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Isten tiszteletet közvetítünk a Majos Mocsfai Társult Evangélikus Egyházközségből ma 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. És mit tud még? Portrék a Hajnaltáj műsorából. Kapuvári Gábor válogatása.
5: Kedves hallgatóink! A mai adásban szó lesz a zseniális pécsi orgonaépítő mester Angster József emlékéről. A romokat, bunkereket látogató városi felfedezőkről, egy újkori honfoglalóról a sok közül, és az olykor meghökkentő, de mégis vonzó Terényi zöldiskoláról. A mai adás hangmérnöke Pór István. A 19.-20. század fordulójának, sőt a 20. század első felének is meghatározó alakja volt, nem csak Pécset, hanem egész Európában. Orgonagyárában 83 év alatt 1300 orgona készült, például a Szegedi vagy a Kassai Dóm, a Kalocsai Székesegyház vagy a Szent István Bazilika orgonája. 11 országba szállította vagy építette a hangszerek királynőjét. A gyár erőszakos államosítása után 77 évvel a magyar templomi orgonáknak még mindig egyharmada Angster gyártmány. Bár emlékiratait először németül vetette papírra, ő írta az első magyar nyelvű, úgynevezett organológiai szakkönyvet is. Angster József híres volt közösségépítő képességéről. Munkatársait megbecsülte, pedig volt, hogy 100-nál is több embert foglalkoztatott. Nevét Pécset utca, emléktábla, és a gyár most elhanyagolt, bár műemléké nyilvánított épülete őrzi. Régóta dédelgetett terv itt egy Angster Múzeum létesítése. A család pécsi városi összefogással József járást, emléksétát tartott az egykori gyár alapító mester tiszteletére. Bicsák Eszter riportja.
1: Ma horvát területen fekszik Kács falu, az a picike település, ahol az európai orgonagyártás úttörője, egyben legjelentősebb alakja Angster József született. Asztalos segédnek tanult, majd nyakába vette a világot, mint aféle iparosnak készülő fiatal, és kitanulta az orgona készítés csínyát, bínyát. A 19. század második felében telepedett le végül Pécset, és alapította meg gyárát. Első megrendelője az új pécsi zsinagóga volt. Hamar bővült a cégám az alapító megmaradt embernek. A legenda szerint vasárnaponként családja és alkalmazottai körében ebédelt, még a kisinasoknak is az angszterlányok merték a levest. Emlékére a ma élő leszármazottak Pécset József járást szerveztek a belvárosi plébánia és a régi orgonagyár között. Az első helyszínen megszólalt az angstergyár egyik hangszere is, bemutatva, hogy modern zene is közvetíthető évszázados hangszeren. Hajdók Judit orgonaművész, orgona történész. Ez milyen orgona pontosan, amiről szó van?
6: No, hát ezt nem lehet egy mondatba elmondani, mert ezt az orgonát összesen az Angster gyárnak a három generációja építette, átépítette az.
1: Ezen rajta van a történelem.
6: Így igaz. Ez egy központi templom volt a magának a gyárnak, a gyár igazgatóknak, hiszen ehhez a plébániához tartoztak.
1: Ez a belvárosi.
6: Igen, plébánia. Az eredeti orgonát az Angster József 140 évvel ezelőtt, 1886-ban építette. Három billentyűsorral, 30 regiszterrel. De változott az idő, a technológia, hogy úgy mondjam, a technika, és a következő generáció egyrészt egy kicsit bővítette a sípsorok, a hangszínek, a regisztereknek a számát, 30-ról 35-re, és megváltoztatta a belső szerkezetet pneumatikára, mert akkor az volt a korszerű. Na és akkor eltelik megint egy kis idő, és a harmadik generáció, az jelentősen bővítette az orgonát, már 43-ra, az eredeti 30-ról, elektropneumatikus lett, és akkor megváltozott még az orgona külseje is. Tehát amit ma látunk és hallunk a templomban, az az 1942-es állapot.
1: Ma tudjuk-e, hogy a világban hány Angster orgona van még?
6: Hát azt, hogy ma még mennyi van, tehát összesen 1300-at építettek, azt azért nehéz megsatszolni, de azért legalább egy 15% már elveszett. Vagy teljesen újat építettek hozzá, vagy jöttek a világháború, stb. Sajnos azért az 1300 opusz, az így már nincs meg.

0: Az orgona bemutató után most éppen a Megye utca környékén vagyunk, a József utcához tartunk. Merre halad a séta? Angster Mária szintén leszármazott, és a séta szervezője.
1: Hát Masrakó Péterrel ketten szerveztük ezt a József járást.
0: Az egyik szervezője.
1: Igen, igen, így korrekt.
0: Ahova megyünk?
1: A József utcán indulunk.
0: Mert hogy?
1: Azért, mert az Angster orgonagyár az a József utca és a Mária utca között működött, egészen az 1949 végi államosításig. Az államosítás után édes kevés maradt az orgona építésből.
0: Szóval tulajdonképpen az egykori gyárépülete felé tartunk.
1: Mi most körbejárjuk azt a területet, ami az orgona gyár volt, és a déli oldalán, a Mária utca 35-ön van egy igen szép emléktábla, amit Lévényiné Lugosi Ágnes alkotott, és 1989-ben bizony akkor még Pécsett nagy attrakció volt, hogy egyáltalán lehet az orgona gyárra a emléktáblát állítani.
2: Brász Antal vagyok, a Baranyavár Vármegyei Szakképzési Centrum, Angster József Technikum szakképzőiskolai szakiskolának vagyok az igazgatója.
0: Kérdeztem már előzetesen, tudjuk-e vajon, hogy miért lett Angster Józsefről elnevezve az iskola, és érdekes, mert erre valószínűleg most senki nem tudna válaszolni.
2: Ez így van, én sem tudok pontos választ adni erre. Feltételezés szerint, hogy 1992-ben vette fel az iskola ezt a nevet, és feltételezés szerint az akkori igazgató dr. Herbert János nevéhez fűződik ennek a névnek a kiválasztása. Élünk bizonyos rokon legalábbis ismeretségi szálakat is ezen a területen, de ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, csak feltételezzük, hogy amiatt kapott az iskola ezt a nevet.
0: Összesen ugye 700 diákot oktat ez az intézmény. Azt mondta, hogy amikor bekerülnek oda a diákok 9. osztályban, akkor már megismerkednek a névadóval.
2: Igen, minden 9. évfolyam most diákunk számára. Talán az első félében, vagy osztályfőnök óra keretében, vagy pedig a történelem és társadalom ismeret óra keretében az első emeleten lévő tárlatot mutatja be a éppen szakos kolléga, ahol a mesternek vannak az életműnek a nyomon követése, rengeteg fotóval, illetve adattal. Tulajdonképpen így ismerhetik meg a névadónknak a történetét, illetve a munkásságát.
0: Én nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy önöket is elhívták erre a programra, mert hogy azért ez tulajdonképpen egy jó dolog, hogy nem csak a család leszármazottai, hanem adott esetben a városban az ős nevét viselő intézmény is megjelenhet egy ilyen József járáson.
2: Igen, én is nagyon örültem, nem voltunk még ilyenen. De
0: mondjuk ilyen nem is volt pont ilyen.
2: Számomra megtisztelő, hogy iskolánkat is meghívták, és hogy mi is részt vettünk ezen a József járáson. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egyfajta hagyományteremtés is innentől kezdődően. Nagyon szívesen veszük, hogyha kapunk ismételten meghívást erre.
0: Angster Tünde honnan is érkezett?
3: Eszékről, Horvátországból, a Magyar Központból.
0: Mikor tudta meg, vagy mikor ismerkedett meg a család itteni tagjaival?
3: Kb. 10 évvel ezelőtt Mari felkeresett véletlenül, és azóta tartsuk a kapcsolatot, és nagyon eredményes együttműködésünk és barátságunk van.
0: Ha jól tudom, akkor az ön lánya kutat is ebben a témában a felmenő után.
3: Igen, közösen kutatunk, projekteket közösen csinálunk, sőt, holnap egy Angster projekt lesz Eszék-Baranya megyei versenyen.
0: Mit lehet még kutatni Angster Józsefről? Valahogy azt gondolnám, hogy mindent tudunk az életéről.
3: Hát az ember azt gondolja, hogy igen, de akkor valójában rá jövünk ilyen dolgokra, amelyeket nem tudnak az emberek, hogy nőtt föl mondjuk rá, hogy hogyan készítette az orgonáit, hogy elég nehéz volt az élete neki, de hogy mindig valójában megtalálta az igazi utat.
0: És akkor lehet őrizni ott is a magyar örökséget, meg az Angster örökséget ezek szerint.
3: Igen, sőt, most már azt tervezünk csinálni, hogy turisztikai irodákkal együttműködünk, és szeretnénk egy ilyen Angster József utat szervezni.
0: Tehát egy eleve tematikus turista utat tulajdonképpen.
3: Igen, igen, amelyre valójában a turistákat el szeretnénk vezetni, és bemutatni az Angster orgonákat.
0: A József járás után május közepén Kácsfaluban is fontos ünnepséget tartott az Angster család. Felavatták a gyáralapító ottani emléktábláját, bemutattak egy az orgonáiról szóló könyvet, és közben reménykednek abban, hogy az Angster emlékek ápolásának lesz még folytatása Pécsett és Kácsfaluban is.

0: Bicsák Eszter riportját hallottuk. Talán az elhagyatott orgonagyár maradványait is meglátogatják majd a speciális fürkészek, az urbexesek. Az urbex legújabb korunk kifejezése, városi felfedezést jelent. Az urbex csoportok letűnt korok még megmaradt építészeti emlékeit látogatják. Elhagyatott épületeket, kastélyokat, amelyeket már körülfont a repkény, hajdani gyárakat, elmegyógyintézeteket, katonai létesítményeket, sőt, egykori atomfegyverek bunkereit is. Olyan helyeket, ahol már a visszafordíthatatlan, lassú pusztulás az úr, és amikor fotóznak, filmeznek, tehát dokumentálnak, tulajdonképpen a hanyatlás esztétikáját rögzítik. A titkok izgalma vonzza őket, a műhelyben ott porosodnak a javításra váró autók, a konyhában ott a fazék a tűzhelyen, de hova tűnt hirtelen az élet ezeken a helyeken? A látogatók nem nyúlnak semmihez, sőt, a legtöbbször még azt sem teszik közzé, hogy hol jártak, nehogy vandálok kövessék őket. És persze néha szembenéznek az őrkutyákkal is. Az egyik ilyen csoport tagja Vég Csaba, a hétköznapokon egy nagyvállalatnál ügyintéző. Azonban a hétvégén útnak indul a felfedező csoporttal.
1: Minek tartják önmagukat?
2: Kalandoroknak, felfedezőknek, történelmet kutatóknak. Sokszor van olyan, hogyha felfedezünk egy helyet, megnézünk egy épületet, van, hogy előtte, de van, hogy utána, szoktam utána olvasni a történelme, a hely történelme után, vagy az épület története után.
0: Mert akkor tulajdonképpen dokumentálók is, dokumentátorok, az utókornak valamiféle emléket hagyó társaság, nem?
2: Pontosan. Hát ugye fényképeken is rögzítjük, videó formájában is, utólag ugye videókat szerkeztek én is, több csapattársam is. Utána nézünk, és akkor van, hogy mondjuk a kisfilmünkbe bevágunk régi fényképet, vagy kis videó, fekete-fehér videó részletet, és akkor úgy vezetjük föl ugye mondjuk a kis videónkat.
0: Akkor ön dokumentumfilmes is.
2: Hát.
0: Akkor kolléga szegről végül.
2: Mondhatjuk így is akkor.
0: Hogyan választják ki, hogy hova mennek?
2: Sokféle példa van rá, mert van, hogy rábukkanunk újságcikkre, hogy most ezt a mondjuk XY helyet értékesíti az állam. Például van, hogy információt kapunk más urbexesektől, van, hogy keresünk, kutatunk, utána járunk, vagy például a bunkerek. A bunkerek arról is van, hogy újságcikket találunk. Vannak külföldi kapcsolatok is, mert a csapatban van olyan, aki külföldi szlovák vagy cseh urbexesekkel tartja a kapcsolatot, és például ők sokszor adnak információt, hogy hol vannak egyes bunkerek.
0: Nem unalmas az, hogy végigjárnak mondjuk egy olyan bunkert, amit már 200-an végigjártak?
2: A bunker számunkra mindig tartogat meglepetést, meg izgalmat. Most hiába szinte például Magyarországon a vezetési pontok, a megyei vezetési pontok, azok majdnem mindegy formák ugyanarra a sablonra épültek. De valahogy mégis van benne valami varázs, mégis van benne valami, hogy ezt meg kell néznünk. Tehát egy másik megye vezetési pontja, mondjuk Heves megye, vagy Bács-Kiskun megye, és hogy nekünk látnunk kell azt is, meg lefotózni.
0: Elérkeztünk egy választóvonalhoz. Ugye ott van a választóvonal, hogy amikor átugorják a kerítést, ott a levegőben van egy pont, ahol átlépnek valahogy a szürke zónába, nem?
2: Átlépünk, igen, de ugye valamennyire tisztában vagyunk a joggal egyrészt. Pár éve már csináljuk, tehát konkrétan 3 éve. A csapatunkban van jogot végzett személy, aki egy volt rendőr, és betéve tudja a BTK-t, úgyhogy tudjuk, hogy hol vannak a határaink.
0: De azért, ha valaki nagyon akarná, akkor beleköthetne a társaságba, nem? Magánlaksértés, birtokháborítás könnyen előhúzható.
2: Hát attól függ, hogy milyen helyszínről van szó, mert egy gyárnál például nem áll meg a magánlaksértés, vagy egy a közintézménynél, iskola, kórház. Szállodáknál előfordulhat, meg például kollégiumoknál.
1: Apropó szálloda, most láttam az egyik legutóbbi kirándulások eredményét. Egy elhagyatott szálloda volt, még ott voltak a bútorok is.
2: Ez melyik?
1: Ez a Szavária
2: szálloda. Szavária. Igen, ott a halba, ott az előtérbe, igen, ott vannak a bútorok.
1: Ezt hogy nevezi?
2: Időkapszulák.
1: Tehát az időkapszula, ahol még ott vannak
2: Ott vannak, igen, a évtizedekkel ezelőtti bútorok, de időkapszula ugye lehet egy kis házikó is, egy régi parasztháza, amit ott hagytak, amiről mondjuk nem tudjuk a történetét, mondjuk bemegyünk, és tehát abszolút elhagyatott, tehát ott már életvitelszerűen sem élnek, és ugye még ez is kérdéses, ugye, hogy esetleg egy ilyen helyen megáll-e a magánlaksértés. Ugye ott vannak a régi fényképek, a 70-es évekből, ott maradt televízió.
1: Az asztalon ott van a terítő?
2: Ott van a terítő, igen.
1: Én, ha elköltöznék, biztos, hogy összecsomagolnék.
2: Igen.
1: Épületeket találnak, ahol mint hogyha egy kiszippantotta volna az igen. Élet.

0: az persze nyilván vonzóbb. Számunkra, ami nagyon érdekes volt, és már régóta szemezgettünk vele, az Kis Moszkva, Tóth Vázsony és Nagy Vázsony között, ahol nukleáris fegyvereket tároltak a rendszerváltás előtt.
1: És oda hogy jutottak be?
0: Hát oda hátulról az erdőn keresztül, tripla szöges drótkerítés volt, de ugye ki van vágva itt-ott, luk van rajta, tehát simán be tudtunk lépni.
1: És azt nem őrzik?
0: Őrzik, de tudomásunk szerint ott egyetlen egy őr van elől, meg egy kutya. Egy német juhász.
1: Na hát azért egy német juhásztól illik félni.
0: Hát illik félni, erről is volt információnk, hogy ott volt egy nagyon harapos kutya, aki állítólag többeket megharapott, és azt széttépték a vaddisznók. És közben jött egy olyan információ, hogy az új kutyus, német juhász szintén nagyon szelide és nagyon barátságos. Úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor, ha ilyen kis barátságos kutyus van, akkor megyünk.
1: És találkoztak a kutyával?
0: Találkoztunk a kutyával, végigjártuk a tárolót, a parancsnoki épületet, a panel lakásba is voltunk, tehát végigjártuk az egész területet, és pont a vége felé volt ez, hogy mentünk kifelé, és a német juhász kiszaladt a bokorból. Felénk rohant, örült, követett minket, és ránk tapadt, igen. És kijött velünk a területről. Hát mi játszottunk vele, ugye dobáltuk a botot neki. Mi meg megsajnáltuk szegény kutyust, mert közel volt a főút, és féltünk, hogy elüti egy autó, és akkor beraktuk a kocsiba, és a csapatból hárman visszavitték a portára az őrhöz. És akkor ott bukott az egész.
1: Ott buktak le.
0: Ott buktunk le.
2: A lelkes romkutatót, Vég Csabát hallottuk.

0: Most következő riportunkban talán egy reményteli újrakezdés első lépéseit láthatjuk. Horváth Kati eredetileg fotós, de most archívumosként interneten számítógéppel dolgozik. A gépnek pedig mindegy, hogy hol kapcsolja be, akár a munkahelyétől 220 kilométerre is. Kati tehát keresett egy helyet, amelyre igazán jellemző a csend és a nyugalom. Megtalálta álmai birtokát, ám ilyenkor mindig az a kérdés, hogy vajon mit kell fizetni érte. Nem a pénzről beszélek, az új életforma nehézségeiről. Csak egy példa. Történetünk főszereplője, ha nem otthon dolgozik, hanem bemegy a cégéhez, a gyaloglással és átszállással együtt 4 óra 40 percet utazik egy végtében. Csak egy irányba. Aznap már nem jut haza. De akad itt más is. Egy új honfoglaló története következik.
1: Milyen volt a tél?
2: Nagyon kemény.
1: Látom, óriási farakás van kint, talán nem véletlen.
2: A helyiek azt mondták, hogy nem kell aggódni, 10 éve itt nem volt hó. És amikor ezt így számon kértem rajtuk, akkor azt válaszolták, hogy na jó, de ide költöztél. Nagyon kemény volt a tél. Én életemben nem fáztam annyit, mint ezen a télen, de komolyan. Tehát, hogy akárhogy fűtöttem, ugye a klímás fűtés a falakat nem fűti át, tehát hideg van. A fatüzelés a hálószobában nincs, csak a nappaliba, tehát a klímától meg nem tudok aludni, úgyhogy egy olaj radiátorral fűtöttem éjjel, ami nem annyira költséghatékony, viszont csöndes. És hát zokniba aludtam, meleg pulcsiba.
1: Pehelypaplanban?
2: Hát kettő.
1: Dunna.
2: Hát az nincs, de lehet, hogy kell. Viszont két paplan alatt aludtam, és

0: Tehát tényleg úgy éreztem magam, mint Holle anyu a mesébe. És hát azért reggel hajnalba kijönni, itt hidegbe kávét főzni, hát az nagyon kemény. És utána befűteni, de előtte ki kell takarítani a kályhát.
1: Ezt akarta?
0: Nem, de ezt kaptam.
1: És most ez ezt jel. Akarja?
0: Igen.
1: Egy Bagola nevű községben vagyunk Budapesttől 220 kilométerre, egy nagyon helyes vikendházban.
0: Ez nem is annyira vikendház, állandóan lakom itt, bár igazából annak épült.
1: Miért ez az otthona? Minden a budapesti. A munkahelye, édesanyja, barátai.
0: A Covid alatt kezdődött, be voltam zárva az egyszobás lakásomba, ahol még erkése volt. Hát a lépcsőházba is nagyon félve mentem le, miután 2 autoimmun betegségem van. Hosszú volt a Covid, és utána egyre jobban nyomasztott Budapest. A tömeg, a zaj, a szomszédok, és akkor úgy döntöttem, hogy váltok, eladtam mindent. Először a garázst sikerült eladni, utána a lakást, és utána az az egy szempont volt, hogy sík területre nem akartam költözni.
1: De hát Pest környéken is vannak dombok.
0: Azt nem tudtam volna megfizetni. Ugye a Covid után nagyon sokan kiköltöztek, majdnem 2 évig árultam a lakásomat, mire elment azon az áron, amit kértem érte. Nem tudtam volna a közelebbi helyet megfizetni, illetve ezt megláttam, és egyszerűen azt éreztem, hogy itthon vagyok, hogy megjöttem. Sose hittem volna, hogy egyszer lesz egy ilyen házam, és lesz egy ilyen telkem. Hát most kicsit így meghatottam, de...
1: Szóval... Jó, hát keveseknek van saját hegye, a saját völgye, 2 kis tava, patakja. Vannak hátrányai a háznak, ugye, fafűtéses.
0: Hát az, igen, az van. Nincs közvilágítás, a posta nem jár ki. Szóval van nagyon sok.
1: Nincs.
0: A szemetet le kell vinnem a faluba. Igen, út nincs, az összes bakancsom mindig nyakig sáros.
1: Hogyan jut el a vasútig?
0: Na, gyalog, 1 óra séta, de nagyon kedvesek a helyiek. Amikor nem bírom, akkor stoppolok, de van, hogy látják, hogy nagy hátizsákkal vagyok, és akkor megállnak és felhoznak, és akkor beszélgetünk. A múltkor nagyon jó sztori volt, stoppoltam, és felvette egy idős úriember, és mondtam, hogy a vonathoz megyek, bármeddig, hogyha elvinne, akkor nagyon örülnék, és mondta, hogy ó, hát ő is a vonathoz jön föl Pestre. És végig beszélgettük a 3 óra 10 percet, aztán telefonszámot cseréltünk, kiderült, hogy ő is budapesti, onnan költözött le, és ő is 2 laki életet él, mint én most, úgyhogy megbeszéltük, hogy ma nyáron átjön, és akkor sütünk szalonnát a kertbe, 2 utcával lakik lejjebb, mint én. Különben nagyon kedvesek a helyiek, azt nagyon szeretem, hogy segítőkészek.
1: Rögtön befogadták?
0: Igen, befogadtak, és hát így mindenki megkérdezte, hogy de miért jövök le Pestre.
1: Na hát ezt kérdezem én
0: is. Az Isten háta mögé kettővel. Hát a csönd és a nyugalom, meg a zen. Tehát így nagyon vágytam erre. Ugye az ember, ahogy öregszik, akkor eljut abba a fázisba az élet, hogy a csendre, a nyugalomra vágyik, nem pedig a pesgésre, a nyüzsgésre, a rohanásra, a zajra.
1: Azért vidéken a csendet úgy hívják, hogy stílfűrész és flex.
0: Igen, igen, igen.
1: És kutyaugatás.
0: Igen, és kakas is kukorékol, de mégis ezek nem annyira irritáló zajok, mint Pesten a mentőnek a szirénázása. Heti 3-szor járt a kukásautó. Szóval egészen más zajok vannak itt, és a másik nagy előnye van, hogyha becsukom magamra a házajtót, akkor csönd van. Tehát ide nem jön be a stílfűrész.
1: Nem fél?
0: Nagyon érdekes, azt hittem, hogy félni fogok. Soha nem laktam kertes házba előtte. Mindig emeleten laktam, még a földszinti lakást sem mertem bevállalni. És azt hittem, hogy félni fogok. Először az unokahúgommal és a kutyájával jöttem le. Legelőször a barátommal, utána az unokahúgommal és a kutyájával. És amikor az első este volt, hogy nem most egyedül kell aludni, nem féltem egyáltalán. És van, hogy éjjel kimegyek a kertbe, és nem félek. Sokat vagyok Pesten a munkám miatt, de hosszú távú terv az, hogy ahogy nyugdíjas leszek, vagy nem kell már bejárni dolgozni, hanem teljes home office-ba leszünk, akkor nem mennék föl. Tehát most sem mennék föl. Van, hogy 3 napig ki sem megyek a telekről, és nem hiányzik. Nagyon sok barátom mondta, hogy ez egy abszolút hülyeség, hogy ennyire az Isten háta mögé jövök. Mert hát azért Pesten koncertekre jártam, színházba, nagy baráti köröm volt fönt, utaztam sokat. Nem tudom, most örülök ennek, hogy csend van, béke és nyugalom körülöttem. Megyek bele a korba, és már azért nem bírom annyira a pörgésre. Na, fönn vagyok, akkor koncerten voltunk, most moziba, barátokkal találkozom velük, meg le is jönnek ide. Szerencsére szeretik, fognak jönni nyáron többen, többször. Nem tudom, most ez így nagyon, nagyon jó.
2: Horváth Kati mondta el gondolatait.

0: És mit tud még? Portrék a Hajnaltáj műsorából. Kapuvári Gábor válogatása.
1: Kökényesi Ági a budapesti Újlipótvárosból, a Nógrádi Szandára költözött családjával. A biológia tanár boldogan élte azt a két laki életet, mint annyian mások is ebben az országban, hétközben a városban, hétvégén vidéken. Aztán a Covid idején ott ragadtak, és rájöttek, nem is akarnak többé visszamenni a fővárosba. Ági hamar feltalálta magát, létrehozta a Budapest School nevű iskolahálózat helyi intézményét, a Terényi Zöld Iskolát. Itt nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. Nem csak azt mondják meg a diákoknak, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan. Érdekes tantárgyak is vannak, kert, etnomatek, gross mindset, ami magyarul fejlődésorientált gondolkodásmódot jelent. A gyerekek a logika órán például egy Schrödinger nevű játékot is játszanak, ami tulajdonképpen egy kvantummechanikai alapokon nyugvó kártyajáték. A nem mindennapi iskola alapítója, Kökényesi Ági, most a működés és a működtetés módszereibe is beavat bennünket.
2: Egy 10 évvel ezelőtt se gondoltam volna, hogy ez lesz, hogy én itt vidéken fogok élni, annak ellenére, hogy vidéken nőttem fel nagy részt, de sokat éltem a városba is. Szóval én két kisgyerekkel éldegéltünk ott az Újlipótvárosban, és azt vettem észre magamon, hogy amióta itt vagyok, jobban vagyok.
3: Fizikailag egészséges?
2: Fizikailag, igen, és mentálisan is. Tehát tényleg mondjuk a fülzúgás, hát éveken keresztül mindenhol voltam. Miért zúg mind a két fülem? Semmi szervi oka nem volt. Most ide leköltöztem, nincs. Tehát az a csöndet hallom, és nem az zúgást. Szóval, hogy amit azóta egyébként tudományosan is igazoltak, hogy maga a városi közeg, amiben én voltam, én ezt éltem, biciklivel jártunk a gyerekekkel, tehát már az a stressz, hogy most mikor jön ki a gyalogos, mikor ugrik ki a nem tudom ki, most egy hajléktalhányás, most egy nem tudom üvöltöző emberek, szóval így ez a rengeteg inger, az engem folyamatosan nagyon-nagyon felpörgetett.
3: De vagyok. Akkor ez egy menekülés volt?
2: Hát ez nem, hanem inkább egy újrakezdés. Baráti társaságot, barátainkat látogattuk meg itt Szandán, akik előtte való évben vettek házat, újlipotvárosi szomszédaink voltak, nekem másfél éves volt akkor kisfiam, lányom meg három, és fél, és akkor ugye a kisgyerekekkel ez tényleg szuper volt. Tehát ugye mindig arra is törekedtünk a városba, és most hova tudunk elmenni, hol tudunk, mert hogy ne ott legyünk mindig a Szent István Park játszótéren, vagy mindig az állatkertben, vagy mindig valahol ugyanott, hanem így mindig mentünk, és akkor ez mindig egy ilyen stressz volt, hogy mit csináljunk hétvégén már megint. És akkor aztán így ide lejárogattunk, és aztán pont akkor örökölt a férjem egy kis pénzt, de tényleg nagyon keveset, és akkor mutogattak nekünk, itt rengeteg eladóház volt, ugye azt akkor is, amikor ide jöttünk, láttuk, hogy túl sokan nem élnek ebben a faluban, viszont tényleg gyönyörű.
3: Vidéki asszony lett.
2: Vidéki asszony lettem. Megvettük ezt a házat, és akkor kezdtem rá egy fél évre dolgozni a Budapest School-nál, ugye az meg akkor indult.
3: Ez egy kicsit ellentmondásos, nem? Hogy kimenekült Budapestből, és visszament a Budapest School-ba.
2: Jó, de ez még csak ez még a hétvégék és a szünetek megoldását jelentette akkor még ez a ház. Tehát 5 évig mi így éltünk, hogy Pesten dolgoztunk, Pesten jártak a gyerekek iskolába, óvodába, minden Pesten történt, de hétvégén bepakoltunk, a kocsiba lejöttünk. A Covid-tal lett az óriási nagy változás. Az első záráskor esett le nekünk így a férjemmel az, hogy úristen, mekkora mák, hogy nekünk van ez a ház, és bepakoltunk, és nem is kellett még nagyon összepakolni, mert ugye eleve arra volt berendezkedve, hogy lemegyünk mindig, azt ott, tehát volt a cuccok, mosógép, minden. Összepakolok, és lejövök, és itt egy menedék nekünk.
3: Tehát ide költöztek a Covid ideje alatt, és önből iskola alapító lett.
2: Igen, a Covid-dal nem csak az jött, hogy azt vettük észre, hogy egyre több ember gondolkodik azon, hogy akkor nem a városba szeretné az életét folytatni, hanem azt is észrevettük, hogy mi sem. és akkor ugye máig és örök életemre nagyon hálás leszek a Budapest School-nak, mert ugye a Budapest School állami engedélye adta meg azt a lökést, amitől ez az egész meg tudott valósulni, mert azt mondtuk, hogy oké, megvan az elmény, akkor próbáljuk meg, mondta, hogy Budapest School rábólintott, próbáljuk meg, hogy mi van, ha itt kezdünk el csinálni egy magániskolát, amit én mindig is zöld iskolának akartam, nekem az volt a nagy cél, hogy egy olyan hely, ahol a gyerekek a természet közeli környezetben vannak non-stop, és még egy erdeiskolát is akartunk csinálni, hogy városi gyerekeknek folyamatosan tudjuk biztosítani az élményeket, a jó élményeket a természetben, és akkor ez az állami engedély. engedély ezt lehetővé tette.
3: De hát önök egy rendkívül speciális iskola, tehát...
2: Hát ez zöld iskola, nincs ökoiskola papírunk.
3: Amennyire én itt beleláttam, megdöbbentően másként gondolkodnak, mint általában a tanárok és a diákok. Mutatott az egyik kislány egy festményt, amit kizárólag növényi nedvekből állított elő. Az is meglepett, hogy szinte mindenkinek görkorcsolja van a lábán. Nagyon szeretik. És az is meglepett, hogy egy nem tudom milyen órán voltam.
2: Logika órán,
3: ahol azt hitte az ember, hogy társasjátékot játszanak, közben nyelvtani szabályokat tanultak. Tehát itt egy jó nagy csavar van a hagyományos oktatási rendszerhez képest. Az önök vállalkozása tulajdonképpen a hagyományos képzésnek a kritikája?
2: Hát igen, ez is. Tehát ugye ezt most külön választanám itt a két részt, mert az egyik maga a Budapest School-osság, tehát ugye mi egy Budapest School mikroiskola
3: vagyunk. Rendszer tagjai.
2: Egy hálózat tagjai vagyunk, amit 2015-ben hívtak életre ugye a Halácsi Péterék, és én 2016. januárjában csatlakoztam, hogy a Budapesten az első iskolát megcsináljuk, tehát addig csak oviuk volt. Tényleg teljesen más, mint ami a közoktatásban van, mert mi nem azt mondjuk meg, hogy mit tanuljunk, mert a NAT az ezt mondja meg. Ott van iszonyú hosszú lista, hogy ezeket az infókat meg kell tanulni. Mi meg azt mondjuk meg, hogy hogyan tanuljuk, tehát milyen keretek között csináljuk ezt meg, úgy, hogy közben figyelembe vesszük a tanári érdeklődést, a gyerekek érdeklődését, és a NAT-ot is, persze. Tök sokat vitatkoztunk például a szülőkkel, hogy mi tartozik az általános műveltségi területek közé, ugye? Hogy ez is gondolunk valamit, de közben meg most meg már lehet, hogy ez tök más, mint mondjuk, amikor én voltam.
3: Ne, hát most azon az órán, ahol voltunk, ott éppen különbséget tettek pontos E és Elipszilon között. Ez az általános műveltség része.
2: Ez abszolút. Tehát azért mondom, hogy ez egy cél, tehát szeretnénk a gyerekeknek minél több ismeretet is átadni, de közben nem szeretnénk azt, hogy ez dominálja le kizárólag az órákat, hogy most is ismeretátadás van, hanem minél több gyerekeket aktivizáló tevékenység legyen, tehát én olyan tanárokat is keresek, akik módszertanilag nagyon változatosan, sokféle dolgot tudnak. Tehát nem az van, hogy akkor most persze az is jó lehet, hogyha valaki kiáll és mesél, mert az is nagyon nagy erő, de mondjuk ne csak frontális módszereket ismerjem. Nem is tanárnak hívjuk magunkat, igazából nem tanulás szervezőnek, tehát mi a gyerekek érdeklődéséből, szükségleteiből, tehát az, hogy életre neveljük, azon gondolkodunk sokat, hogy mit kell nekik tudni ahhoz, hogy az életben sikeresek legyenek, mit kell kipróbálni, mit kell megcsinálni, milyen tudással vértezzük föl őket ahhoz, hogy megállják a helyüket az életben, és akkor ez a Budapest modell tulajdonképpen ezeket keretezi.
1: Most egy kis szantana, aztán folytatjuk az igazgatónővel. Kíváncsiak leszünk például arra, hogy ebben az iskolában, ahol a gyerekek igazán nagy szabadságot élveznek, mi van akkor, ha egy nyakas diák egyszer csak azt mondja, hogy nem.

0: rendkívül nagy szabadságot nyújtanak a srácoknak.
1: És a tanároknak is az van.
0: Van kötelező olvasmány? Van osztályzás?
1: Vannak ilyen ajánlások, igen, hogy ezt nagyon szeretnénk, hogy olvassátok el. Ez is igazából a tanártól függ. Tehát mi bízunk abban, hogy a tanárok a lehető legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat. Ezt nyilván monitorozzuk, nyilván folyamatosan kapnak visszajelzést a gyerekekről, a gyerekektől ők is, tehát nem csak az, hogy ők adnak nekik visszajelzést, a gyerekek is. És
0: akkor... De meddig tart a szabadságfok a diáknak? Tehát azt mondja egy tanár, hogy kötelező elolvasni a Pál utcai fiúkat, mert abban ugye minden jelentetten érhető, igen. És hosszan lehet elemezni. És erre azt mondja az egyik legényke, hogy én nem. Ilyenkor mi van?
1: És akkor ilyenkor az van, hogy ugye nálunk a modell része, hogy nem osztályfőnök osztályrendszer van, hanem mentortanár mentorált. Tehát itt is most van 25 gyerek.
0: De ez elnevezés kérdése.
1: Hát elnevezés kérdése, meg struktúrális kérdés is. Azt mondjuk, hogy egy tanár, azt szeretnénk, hogy 8 gyerekről mindent tudjon. Tehát ő képviselje őket a tanárok körében, támogassa őket érzelmileg, hogyha egy konfliktus kezelés van, ő vele beszélnek a szülők, partneri viszonyt kell építeni a szülőkkel, és mondjuk egy ilyen helyzet, hogy nem olvassa el mondjuk a szaktanár kérésére a Pál utcai fiúkat a gyerek, akkor mentora elkezd vele beszélgetni, hogy most akkor itt mi van? Miért is nem? Megpróbálja felkelteni az érdeklődést.
0: A kötelező fogalmat azt használják?
1: Hát...
0: Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nem.
1: Nem, meg nem így. Tehát, hogy nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a gyerekeknek ezek így egy belső motivációból jöjjenek. Hogy ő azért sem meg akarja.
0: Apropó belső motiváció, hogy van érzelmi hányados órájuk is.
1: Igen, ez az elkút fordított. Igen, tehát ez is a modellünk része, hogy mi sok időt töltünk az érzelmi intelligencia fejlesztéssel, a soft skill fejlesztéssel, mert azt gondoljuk, hogy itt is, ugyanúgy, hogy egy családban is ez egy tök fontos dolog, de itt is, hogy meg tudjunk együttműködni, meg tudjuk figyelembe venni a másikat, az érzéseit, meg tudjuk kimondani az érzéseinket. És ez egy tök kemény meló olyan szempontból, hogy ez nem csak a tanórai keretek között zajlik, mert persze vannak ilyen óraink, hogy EQ, ami mindenféle módszertan szerint fel van építve, és ott ezekről így tanulnak elméletben is, de hogy ugye a gyakorlati működés, ami leginkább a konfliktusok kezelése, meg a szociális kapcsolódás így a gyerekek között, ott lesz ennek nagyon nagy tere. Mondjuk két gyerek valamin összeveszik, akkor a mentornak ez tök fontos feladata, hogy na, akkor most neked mi is az álláspontod, akkor neked mi volt a probléma? Hogyan érintette ez a másikat? Az gondold már végig, ő elmondja, hogy hogyan érintette, akkor azt el tudod fogadni? Szerinted kell bocsánatot kérni, vagy hogy tudnád ezt jóvá tenni, nem tudom, és akkor ezt így kezeljük, és beszélünk róla, és ezzel azt is tanítjuk, hogy nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak, tehát az EQ-nak az is nagyon fontos része.
0: Figyelemmel kísérik az itt végzett hallgatóknak a további útját? Tudják, hogy mennyire állják meg a gyerekek később a
1: helyüket? Igen, tehát azt látjuk, hogy igen. Nálunk kicsi a gyerek létszám, tehát nincsenek ilyen 10-20-8-osunk, akik végzett, de mondjuk 10 gyerek már van, mindenkit felvettek oda, ahova akartak menni. Elértük azt, amit én mindig is mondtam még, amikor elkezdtük az egészet csinálni, és akkor aztán végre olyan jó volt, amikor beért, és tényleg az első 8-os generáció azt csinált, amit mondtam, hogy fognak csinálni, hogy azáltal, hogy nagyon sokat projektezünk velük, nagyon sok cél kitűzésről beszélünk, mindenkinek minden trimeszterre vannak egyéni céljai, amikben ugye a mentor segíti a gyerekeket abban, hogy hogyan érik ezt el, van egy célod, akkor mi a megvalósítási út, hogy fogod ezt elérni. A projektmódszer az ugye pont erre nevel szintén, és az is történik, hogy ebből azt látjuk, hogy a gyerekek így magukénak érzik ezt, és ez ugyanúgy egy projekt. Tehát a felvételi az egy projekt, az nem egy kötelező, az én fel akarom, hogy vegyenek ide, és ezért ezt kell megtennem. Azt szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy a tanulásod és senki más nem föl, te vagy egyedül a felelős.
0: Mi az a három dolog, ami jó lenne még?
1: Hát nekünk forrás hiányunk mindig.
0: Hát nincs olyan iskola,
1: ami ne küzdene forrás hiányát, tehát szeretnénk pénzt arra, hogy fejlesztessük az épületet, mert azért itt lenne mit, illetve én még szeretnék még több gyereket. Most 25 gyerekünk van, de egyébként 75-re van engedélyünk, mert sokszor mondtam azt is magamnak néha ilyen rosszabb pillanataimban, hogy tényleg marha jó ötlet volt Nógrád megyébe nyitni egy fizetős iskolát, tényleg
0: nem is
1: fantasztikus
0: ötlet. Nem is érte, vagy ez hogy tartja el? Köszönöm.
1: Itt van a Zöldiskola mögötti közhasznú egyesület, az a fő célja, hogy a Zöldiskolát támogassa, és ez az egyesület használja ki az iskola épületét arra, hogy csoportokat fogadjon, tehát ide közösségi szálláshelyeként lehet jönni, simán magánemberként, családoknak, táboroknak is kiadjuk, lehet rendezvényekre is megfogadunk erdeiskolás csoportokat a városból, és akkor ebből a vállalkozásból tartjuk fent az épületet. Tehát ez az épületnek a költségei, ami kb. Havi 1 millió forint, ez nincs rajta a szülőkön. Most is kijövünk nullára, tehát ez már 6. éve azért ez megtörténik, csak hogy nyilván, ha minél többen vagyunk, akkor még stabilabb tud lenni ez, meg van ebben is egy pont, hogy elérünk egy pontot, akkor van egy ugrás, amikor már a tartalékképzés felé is tudnánk menni, és akkor még több mindent lehetne itt fejleszteni.
0: Boldog?
1: Én most azt mondom, hogy igen. Azért az az elmúlt 5-6 év azért elég hullámzó volt, tehát nagy nehézségek, meg folyamatos küzdelem, de most így új lendületet kaptam, illetve, de ez még tényleg a vasárnaptól függetlenül, mert ebben az évben két olyan ember is csatlakozott így a csapatunkhoz, akik megérezték a rezgést, vagy nem tudom, de hogy úgy bejöttek, hogy akkor is tettek dolgokért, hogy azt mondtam, hogy figyelj, munka van, pénz nincs, hogyha belerakod, akkor csak lesz. Ugye én is ötél, nem tudok kivenni innen pénzt, tehát én azért járok föl Pestre dolgozni, mert az én fizetésem, mint iskolamenedzser, az itt nem tud kigazdálkodódni ebből, de tök mindegy, mert maga a rendszer akkor is működik, hogyha én nem vagyok itt, a tanárokat ki tudjuk fizetni, és akkor én ezért is járok föl tanítani Budapestre, egy másik középiskolánkba vagyok óraadó, de az önző okok miatt is sem, nem ebből leszek milliómos. Az óraadó pénzből viszont az, hogy középiskolásokkal dolgozom, az én középiskolai tanár vagyok eredetileg, úgyhogy az elmúlt 10 évben tényleg 6 és 14 éves kor között tanítottam, és akkor most így marha jó már 3 éve a kamaszokkal, meget imádom. Egyre nagyobb a csapat, és egyre több ember gondolja azt, hogy ez egy fontos dolog. És akkor még amit nem mondtam, viszont amiért még én nagyon boldog vagyok, az, hogy elindult ez a, amit szerettünk volna, meg ami szintén benne volt a vízióban, hogy ugye az oktatás, meg az iskola az mindig egy közösségben egy tök fontos valami, nem? Tehát az iskola igazgató az mindig egy nagyon tisztelt ember, hogy a tudás, vagy a nem tudom, és most nem azt mondom, hogy én iskola igazgató, de hogy maga az iskola mint kulturális tér, az milyen hatással tud lenni itt helyben, és ugye azért, hogy mi Zöldiskola vagyunk, mi ebbe szeretnénk hatással lenni, tehát a környezetvédelem, tehát mi dolgozunk azon, hogy legyen a falunak környezetvédelmi stratégiája, létrehoztunk egy erdővédő csoportot, stb. Tehát, hogy hogyan tudjuk a hatásunkat érvényesíteni igazából itt a közösségben, itt az itt élő emberek életére, hogy tudunk hatással lenni, és hogy ez is így elkezdődött már.

Kedves hallgatóink, a Hajnaltájban rendszeresen hallható és Mit tud még című sorozatunkból válogattunk. A mai adásban szó volt a zseniális pécsi orgonaépítő mester Angster József emlékéről, a romokat, bunkereket látogató városi felfedezőkről, egy újkori honfoglalóról és az olykor meghökkentő, de mégis vonzó Terényi zöld iskoláról. A mai adás hangmérnöke Pór István volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Ha akad az imintiekhez hasonló történetük, ismernek hasonlóan érdekes embereket, sorsokat, osszák meg velünk, írják meg nekünk. Címünk hajnaltáj@mtva.hu. Köszöni figyelmüket az adás szerkesztője, Kapuvári Gábor.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 25-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Ukrajnában több civil is meghalt a tegnapi orosz légitámadásban. A Kijevet és környékét ért akciót elítélték az Európai Unió vezetői.
3: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból.
2: A békét és a megbékélés szorgalmazta a 14. Leó pápa ünnepi szentbeszédében. A katolikus egyházfő ma adja ki pápasága első körlevelét. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Nagyszabású orosz légitámadás érte tegnap Kijevet és környékét. Oroszország oresnyik típusú ballisztikus rakétát, valamint hiperszónikus fegyvereket is bevetett. Moszkva szerint ukrán katonai vezérlőközpontok, légitámaszpontok és védelmi ipari vállalatok voltak a célpontok. Az átfogó orosz támadásban több civil is meghalt. Az Európai Unió vezetői elítélték az orosz akciót. Részletek Pék Búcsútól.
4: A bombázások 4 órán át tartottak. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország mintegy 600 drónnal és 90 különböző típusú rakétával indított támadást Kijev és térsége ellen. Vitali Klitschko polgármester szerint mintegy 40 lakóépület mellett a kijevi operaházat, több múzeumot, egy labdarúgó stadiont és egy bevásárlóközpontot is találat ért. Az utóbbit Bakos Csaba, a Kijevben élő kárpátaljai sztárséf és műsorvezető is megerősítette.
5: Ilyen először volt, mert teljesen a fejünk fölött repültek a rakéták, de itt tőlünk nagyon közel a Lukjanovkán, az már egy metróállomás, ott volt mellette egy bevásárlóközpont és a Lukjanovszki bazár, egy piac, ami egy nagyon híres központi része a városnak, és az nincsen, széje van teljesen rombolva.
4: A beszámolók több halálos áldozatról és mintegy 100 sérültről szólnak. Az ukrán elnök személyesen is végigjárta a csapások helyszíneit. Iskolákról, lakóépületekről beszélünk. A Csernobil múzeumot egy hónapja adtuk át a baleset 40. évfordulójára. Ezek az őrült barmok pedig szánt szándékkal megtámadták, mondta Volodymyr Zelenszkij, akit a hírszerzés már korábban figyelmeztetett, hogy az oroszok az Oresnyik nevű hiperszónikus rakéta használatára készülnek. Ezt a fegyvert a Kijevhez közeli Bila-cerkvában vetették most be. A támadásra személyesen Vlagyimir Putyin elnök adott utasítást, aki a napokban megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba, miután pénteken állítólag ukrán drónok csapódtak be egy Luhanszk megyei kollégium épületébe. Az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán megye vezetése szerint az esetnek több mint 20 halálos áldozata és 40 sérültje van. Moszkva terrortámadásnak minősítette az incidenst, ami miatt az ENSZ biztonsági tanácsát is összehívták. Az Európai Bizottság elnöke, a francia elnök és a német kancellár is elítélte a Kijevet ért orosz csapásokat.
2: Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is.
3: Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta.
2: Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció a hétvégén.
3: A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva.
2: Pakisztánban 24-en meghaltak, sokan pedig megsérültek egy vonat elleni robbantásos merényletben.
3: A támadás az ország délnyugati részén történt egy katonákat szállító szerelvényen. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, az áldozatok között gyermekek is vannak.
2: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök, aki azt írta, Iránnak meg kell értenie, hogy nem lehet atomfegyvere. Donald Trump megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet.
3: Már a hormuzi szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világ energiabiztonságára. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt. Hortai Olivér elmondta, a világ napi kőolaj igénye több mint 100 millió hordó, amelynek ötödét a hormuzi szoroson keresztül szállították. A szakértő úgy véli, hamarosan már a stratégiai olajkészletek és a kereskedelmi tartalékok sem tudják enyhíteni a hiányt.
6: Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
2: A kormány célja, hogy hazahozza az uniós újjáépítési alapban beragadt teljes összeget 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt a miniszterelnök az RTL-nek adott hétvégi interjújában. Magyar Péter szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzből.
3: A Tisza kormány egyik legnagyobb vállalása az uniós pénz hazahozatala erősítette meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
7: Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
2: Jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Erről is az RTL-nek beszélt a miniszterelnök.
3: Magyar Péter elmondta, hogy augusztusban több százezer magyar család kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig a negyedik negyedévben kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Az anyák SZIA mentességével kapcsolatban kifejtette, a terv az, hogy megtartanak minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, de az a legfontosabb, hogy tartható, valós alapokon nyugvó költségvetése legyen az országnak. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet.
2: A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. A nagyobbik ellenzéki párt szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést törvényesen, célszerűen és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Azt írták, a költségvetési törvény részletesen tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, és aki mást állít, hazudik.
3: Reagált a KDNP frakció vezetője is. Rétvári Bence szerint továbbra sem tudni, hogy mit követel az Európai Unió az uniós forrásokért. Kitért arra is, hogy a kormányfő szerint a költségvetés rossz állapotban van. Másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést, amire ezek szerint megvan a fedezet.
2: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök.
3: Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a magyar közlönyben megjelent.
2: Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását. A püspök úgy fogalmazott, idézem, nyugodt lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy nálam megáll a történet.
3: A nyilvánosságra hozott iratok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 4 személy esetében javasolt kegyelmet, de K. Endre nem volt közöttük. A kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta. Nagy Attila Tibor politikai elemző kifejtette, Novák Katalin kizárólag Balogh Zoltán javaslatát vette figyelembe, amikor kegyelmet adott K. Endrének.
8: Ezek a dokumentumok is azért azt támasztják alá, hogy Novák Katalin saját maga döntött.
2: Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 óta, derült ki egy közérdekű adatigénylésből.
3: Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen került azbeszt szennyezett anyag.
9: Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segített visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
3: Jövő héttől közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az azbeszennyezés körülményeit. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több azbesztes kő Ausztriából.
2: Itt a krónika. Pünköst hétfő van, pünköstkör a keresztény világ a Szentlélek kiáradását és az egyház születésnapját ünnepli. Béke, megbékélés és küldetés, ezt jelenti a Szentlélek a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. Róma Sárközi Júlia.
10: A Szentlélek békét visz a szívekbe, és ebből senki sincsen kizárva, hangoztatta a 14. Leó pápa. Küldetésnek nevezte, hogy hittel és jó cselekedettel legyen tanúsítva a Szentlélek jelenléte. A pápa úgy vélte, a világ változik, de nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek öregítik, tévedések és erőszak miatt. Ehelyett az elmék megvilágosodására van szükség, új életenergiára a szívekben, mondta a pápa. 14. Leó hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az embereket a nyomortól nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a kifogyhatatlan szeretet szabadítja fel. Pünkösd vasárnap délben a római Panteón mennyezette kerek nyílásából több tízezer vörös rózsaszirom húlt alá a Szentlélek kiáradását jelképezve. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet hétfőn hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól.
2: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bírni bennünket, ha mi akarjuk. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol szabadtéri misével búcsúztatták a Boldogasszony zarándok vonat utasait.
3: Súlyog Tamás elmondta, a pünkösdi út méltó lezárása volt a Szent Mise, amelyen a magyar zarándokok együtt imádkoztak a nemzet egységéért.
11: A zarándoklat, mint olyan, egy nagyon mély üzenetet hordoz. Azt az üzenetet, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a zarándoklat idejére az életnek. Tehát mi nem akarunk változtatni az életen, mi azt akarjuk, hogy mi magunk változzunk. Aki zarándok, az változni akar. Talán az a legfontosabb, és a pünkösd üzenetében is a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bennünket bírni, ha mi akarjuk.
2: A népi hiedelmek és a vallási élet szokásai kéz a kézben járnak a pünkösdi ünnepkör idején is, fogalmazott a Máté Szalkai Szatmári Múzeum igazgatója.
3: Az ünnephez olyan szokások kapcsolódnak, mint a zöldágjárás, amellyel a termékenységet és bőséget varázsolták, mondta Cservenyák László, aki kiemelte. A legismertebb hagyomány a pünkösdi királyválasztás. A legrátermettebb legény egy évig viselte a címet, és ez idő alatt például ingyen ihatott a helyi kocsmában.
12: Különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, amelyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfajai vannak országosan.
2: Pünköst hétfőn is nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén.
3: A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében, a Röszke felé vezető oldal 120-as kilométerénél a belső sávot lezárták.
0: szolgáltatás jelentés.
3: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat a Dunántúlon, és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél, délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
2: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
13: 300 éves a debreceni református kistemplom, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Csonka templom, amely becenevét kupola nélküli bástyaszerű tornya miatt kapta. Bejártuk az épületet a templom majd 150 éves orgona fújtatójától a szószékig.
0: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
14: Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
0: A csendtől a megszólalásig. Ma este 6:30-tól a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
1: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.1.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
1: 7 óra 17 perc, pünköskor a keresztény világ a Szentlélek kiáradását ünnepli. A népi kultúrában is megjelent ez a keresztény ünnep, amelyről dr. Bodnár Mónikával, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi tár vezetőjével Bétót Erika beszélgetett.
16: Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy tulajdonképpen mit ünneplünk mi pünkösdkor.
17: Pünkösd valójában egy egyházi ünnep, ugye, hogyha szó jelentését nézzük, akkor az 50-et jelent, tehát húsvét után 50 nappal következik pünkösd. Május hónapot szokták pünkösd havának nevezni, mert leghamarabb május 12-én lehet, legkésőbb pedig június 12-én, tehát ebben az időszakban van valamikor pünkösd. Az egyik legismertebb szokás ugye a pünkösdi királyválasztás. Ez egy nagyon elterjedt szokás volt, hogy milyen régre nyúlik vissza, azt valójában nem tudjuk, és ezekre a szokásokra általában történeti iratokból oly módon derül fény, hogy akkor már gyakorolták, hogy vagy tiltják, vagy pedig feljegyzésre kerül ugye a költségvetésben, hogy pénzt adtak ki rá. Tehát így módon kerül feljegyzésre.
16: A pünkösdi királyság az egy nagyon rövid ideig tartó dolog, ugye?
17: Így van, változó egyébként, hogy mennyi, van ahol egy napig, de van ahol egy évig, egy egész esztendeig tart, de minden esetre egy meghatározott ideig, tehát nem egy túl hosszú ideig, és akkor ezzel kapcsolatban hagy mondjak el egy érdekességet. A kiegyezés után, amikor Ferenc Józsefet királyjá, magyar királyjá koronázták, hát véletlenül éppen pünkösd vasárnapjára szervezték az ünnepséget, míg nem aztán valakinek hirtelen már nem sokkal a ceremónia, hát nem a megkezdése, de napokkal, hetekkel előtte eszébe jutott, hogy húha, ez rossz ómen, hogy pünkösd vasárnapján koronázzuk magyar királyjá, úgyhogy gyorsan átszervezték egy nappal korábban szombatra. Tehát ennyire komolyan vették a királyságot, hogy ugye akkor nem lesz jó, hogyha pünkösdkor választják őt, vagy koronázzák magyar királyjá. Ugye ez már a 19. század második felében volt, ugye 1867-ben a kiegyezés után. például miskolci feljegyzésekben is találkozunk azzal, hogy választottak pünköstkor Miskolcon is királyt. 1712-es feljegyzés konkrétan utal erre. Sok mindent nem árul el, de minden esetre volt. Tehát általában vagy a költségvetésekben, vagy a tiltásokban jelenik meg. 1594-ben volt a csetneki zsinat, és akkor tiltják a pünkösdi királyválasztást.
16: De annak mi volt az oka?
17: Konkrétan ott úgy tiltják, hogy ezt a pogány szokást nem szabad gyakorolni. Tehát ez is utal arra, hogy ez még kereszténység előtti szokás elemeket tartalmaz. Egyébként a virtusról szól, erőfitoktatásról, és ennek van egy nagyon szép gyakorlata, volt egy nagyon szép gyakorlata az abaúji Csenyétén. Csenyéte egy kis település az egykori Csereháti járásban, jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsi járásában található ez a kis település, és itt leírják a 20. század első felében, hogy volt egy nagyon érdekes pünkösdi népszokás, amit sehol a környéken máshol nem gyakoroltak. Ez úgy nézett ki, hogy a legények hajnalban kilovagoltak a falun kívülre, az erdőbe, zöldágakat törtek maguknak, és aztán bevágtattak a faluba. A faluban egy meghatározott helyen, ez általában vagy a falu főtere, vagy a templom előtti tér, vagy az iskola előtt, tehát egy jelentősebb helyen várták a legényeket, a lányok, és amikor a legények megérkeztek, akkor ők a lányokat a zöldággal köszöntötték, és kezdődött a mulatság, a fiatalok mulatsága. Tehát tulajdonképpen a zöldág, ugye az is a tavaszra utal, a mulatozás pedig, hát nyilván a fiatalok mindig szerették a jókedvet, az éneket, énekszót, a mulatságot, tehát ez egyfajta szórakozási alkalom volt. De így konkrétan ezt a szokást a környéken sehol máshogy nem gyakorolták. Egyes feltételezések szerint ez a török korra nyúlik vissza, hogy amikor a törökök ezen a vidéken garázdálkodtak, és aztán elűzték őket, akkor a legények így vonultak be, de hát ez nem bizonyított, ez nem tudható, ez egy szép kis történet, de minden esetre ez a szokás megőrződött az 1950-es évekig, tehát a II. Világháború utáni években múlt el. Hát napjainkra Csenyéte ugye teljesen megváltozott, etnikailag is teljesen átalakult.
16: De egy pici település maradt.
17: Egy nagyon kis település, hát nagyon kicsi, hát 300 fölött, tehát azért hegyvidéken vagy dombvidéken ez annyira nem kicsi, tehát nem 1-200-as, 300 fölött van a lakosság száma. Nem valószínű, hogy él, tehát már az 50-es években kihalt ez a szokás, de érdekes lenne esetleg utána járni, hogy
16: napjainkban tartják-e?
17: Igen, hogy a mai lakosok megőriztek-e valamit, bár az az igazság, hogy a szokások addig élnek, amíg a közösség él.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra 23 perc, a Nyíregyházi Múzeum faluban ma a pünkösd másnapjához kapcsolódó népszokásokba a vállalkozó kedvű látogatókat is bevonják majd. A programról és a pünkösdölés hagyományáról is beszélgetett Zsoldos Barnabás a múzeum igazgatójával, Balogné Szűcs Zsuzsannával.
18: Nyíregyházán a múzeum faluban beszélgetek Balogné Szűcs Zsuzsanna igazgatónővel. Érzékelem, hogy a pünkösdi ünnepkör közeledik, és a múzeum faluban ez kiemelt esemény. Adásunkkal megegyezően a pünkösd második napjára fókuszálunk.
19: Pünkösd számunkra azért is fontos, mert nekünk az a küldetésünk, hogy a néphagyományok mellett közvetíteni szeretnénk azért, hogy miért jöttek létre a néphagyományok, mit is ünnepünk pünköskor. Nem csak az egyház születésnapját, a Szentlélek kitöltekezését ünnepeljük, azt, hogy egységbe kovácsol bennünket, és Krisztus feltámasztó evangélikus erejét átadhatjuk a közösségekbe. És hát a szokások is e köré alakultak ki. A megyénkben a ma vagyonalás szokása a lányok szokása volt, mindig a legkisebb, legszebb értelmes lányt választották ki, aki felé vásznat terítettek, és négy lány oldalvájzt megfogta ezt a kendőt, és házról házba járva énekeltek pünkösdi dicséreteket, és ugye kívántak minél magasabb és bő hozatalú kendertermést. Fontos dolog ez, pünkösdre ugyanis a kendert már el kellett mindenkinek vetni,

0: Pestői Múzeumfalba is van. Lovakat nem merünk, de játékos falusi ügyességi feladatokat behozunk a faluközpontba, és minden évben két kategóriába, ifjú pünkösdi király és idősebb szenior pünkösdi királyt választunk, és fakarddal dicsérjük meg őket azzal, hogy elnyerték a jussukat.
1: Rakamazra visszatérve, jó pár évvel ezelőtt felelevenítették, csak beszélünk róla, ugye?
0: Most is csak beszélünk róla, ugyan, de azt gondolom, aki ide jön, és trükkös feladatokon részt vesz, és csak férfi ember lehet, aki ezen a megpróbáltatáson, megmérettetésen részt vesz, azt gondolom, hogy boldogan viheti magával a pünkösdi király jutalmát, bár a kocsmába ingyen nem kap egy éven keresztül inni.
1: Ez biztos, hogy inspiráló volt annak idején, mindenféle kiváltságai voltak annak a pünkösdi királynak.
0: Pontosan így volt faluhelyen, természetesen amellett, hogy ingyen ihatott a kocsmába, előre köszöntek neki a faluba, hiszen a pünkösdi királyt illette, annak ellenére is, hogy mondjuk korban tőle idősebbel találkozott, előre kellett számára köszönni. Mi a múzeumfaluban a pünköst hétfővel arra is fókuszálunk, hogy Nyíregyházának volt egy nagyon jó grafikusa, Botrágyi Károlynak hívták, és Boncsér Árpád Prima Primissima díjas szobrászművésszel együtt egy közös kiállítást adunk át. Boncsér Árpád ráadásul a Sustói Múzeumfalu számára néhány szobrot is ajándékoz ezen az eseményen, és hát, hogyha a népzene, akkor most egy kuriózum jön, a Hanga népzenei együttes, ez egy új formáció. Berec Andrásnak a fia is, Berec István is szerepel ebben a konstrukcióban.
1: Tehát a néptáncos.
0: Így van, a néptáncos, aki tud zenélni is. Táncolni is fog majd a színpadon, és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptáncosai fogják bezárni a napi eseményeket.
1: Vannak tilalmak is, különösképpen a nőknek, asszonyoknak nem követnek el hibát, nem fognak kenyeret sütni például.
0: Semmit nem szabad ilyenkor, minden jeles nap, dolog tiltó nap is egybe, hál' Istennek, akkor a seprűt behagyhatjuk a sarokban, mosni se szabad, varni se szabad, szőni, fonni természetesen ilyenkor már amúgy se csinálunk, de természetesen minden munka ilyenkor tilalmas volt.
1: Hogy lehet ide bejönni, bejutni? Csak fel kell venni a cipőt, a kabátot, és jönni kell, ingyenes a látogatás?
0: A rendezvényeink programjegyen működnek, amik jóval olcsóbbak, mint a látogatójegyeink, a belépőjegyeink, ilyenkor szeretnénk egy kicsit nyitottabbak lenni, kézműves tevékenységekre invitálunk mindenkit. Hogyha a pünkösd, akkor a bazsarózsa jut mindenkinek, vagy a pünkösdi rózsa eszébe, úgyhogy a virágok köré fonjuk majd kézműves tevékenységeinket, és sok-sok program a területen, ami 9 hektár.
2: 7:30 előtt 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa. A világváltozásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A vasárnap kezdődött és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek 1/3 nő. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt, a hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon, a Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak, a strandidő a következő napokban is marad. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket, a patikák ügyeleti rendben működnek, és változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnepek alatt. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az

0: Igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
4: Betyárok törzshelye, Vámosi csárda. A 77-es főúton Veszprém közelében senki se csodálkozzon, ha időnként manapság is ostorukat csattogtató csikósokat, vagy éppen subát viselő pásztorokat lát. Sőt, akár hagyományőrző betyárok is feltűnhetnek a szürke terméskőkerítés mellett, hiszen ez valamikor az ő világuk volt. A nemesvámosi csárdát a Bakonyalján betyár csárdaként emlegetik, hiszen Savanyú Jóska, vagy éppen Sobri Jóska és bandája is rendszeresen megfordult itt. A 18. század elején az épületben királyi vámház működött, amelyben a nemesvámosi kisnemesek teljesítették a közhivatalt, innen a település neve. A 19. században egy török vendéglátós szolgálta ki az itt utazókat. A nagy emeletes ház és környezete több filmrendezőt is megihletett az elmúlt évtizedekben. Itt forgatták például a Tenkes kapitánya, a Koppányi Agga testamentuma és a Csárdás királynő számos jelenetét. Ma korabeli hangulatú rendezvényeket is tartanak a Vámosi csárdában, amelynek épülete bemutatja a környék népi építészetének értékeit. Ilyen például a boltozott pince, a kosár íves tornác, a pajta vagy a kültéri kemence. Ebben rendszeresen sütnek langallót, ami a környék gasztronómiai csúcsterméke, méltó magyar vetélytársa a pizzának, vagy bármely gyors éttermi készítménynek.
3: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6: 7 óra 33 perc, a következő percekben pedig uniós kérdésekről beszélgetünk majd. Ugye a kormány célja az, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, ezek a helyreállítási alapnak a pénzei, 10,4 milliárd euró, mindegy, az összeset szeretné hazahozni ugye a magyar miniszterelnök, de hogy ez hogyan lehetséges-lehetséges-e, milyen akadályok lehetnek, és mi az, ami könnyítés lehet, erről is beszélgetünk a következő percekben. Máté Réka Zsuzsánnál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársával. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
6: 8 percünk van egy hatalmas nagy témára. Azért is, mert ugye 10,4 milliárd eurót említette a miniszterelnök, hogy minden forintot vagy minden eurót hazahozna. Igen ám, de ugye ennek egy része hitel, egy része pedig visszanemtérítendő támogatás, a nagyobb része egyébként a visszanemtérítendő támogatás. Kezdjük először a hitel részével. Azért érdekel ez engem, mert mintha a napokban azt olvastam volna, hogy az Európai Központi Bank most egy kicsit óvatosabban bánik ezekkel a hitelekkel. Most ugye nem közvetlenül tőlük érkezik, de ettől függetlenül a hitel természete, hogy vissza kell fizetni.
7: Igen, természetes, hogy tehát egyre inkább úgy néz ki, hogy az iráni konfliktus miatt be fog gyűrűzni egy olyan energiaválság, ami nagyon súlyosan fogja érinteni előbb-utóbb az európai piacokat is. Emiatt így várható, hogy hogy az Európai Központi Bank mindenféle intézkedést már előre tervez, ami könnyebbé teszi majd a gazdaság működtetését és az euró stabilitását. Ez az egyik aspektusa annak, ami miatt óvatosan bánnak ezekkel a hitelekkel. A másik része pedig az, hogy vannak az úgynevezett nettó befizető tagállamok, ez a, vagy ahogyan másképp szoktuk őket nevezni, a fukar négyek, néhány tagállam, akik tényleg nagyon szigorú gazdasági és monetáris politikát végeznek, figyelnek arra, hogy ne költekezzenek túl, és ők rendszeresen kifogásolni szokták azt, hogyha egyes tagállamok, ahogy ők látják, felelőtlenül gazdálkodnak. És a sajtóban többször megjelentek már az aggályaik amiatt, hogy ezeket a hiteleket nem fogjuk tudni megfelelő ütemben, megfelelő körülmények között visszafizetni. Tehát így fognak össze ezek a lábak.
6: Ez a felelőtlen gazdálkodás Magyarországon az Európai Központi Bank szemében, vagy akár az Európai Bizottság szemében, ez miben nyilvánul meg? Ugye itt vannak olyan elvárások, amely egyébként a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy nem feltétlenül fog engedni, de aztán majd meglátjuk, hiszen most itt a szuper mérföldköveket nézzük. De hát azért ahhoz, hogy augusztus 31-ig itt teljesüljenek bizonyos projektek, ahhoz kellenek olyan beruházások, amiket meg is lehet valósítani. Na nézzük, hogy mi lesz az, amit nem lehet megvalósítani, mi lesz az, amit meg lehet valósítani, és mi az, ami nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar költségvetésben.
7: Az Európai Bizottságnak a magyar költségvetésre még így nem mondta, hogy felelőtlen gazdálkodás, tehát ezt általában a déli tagállamokra szokta mondani, és itt a klasszikus példa a Görögország. Tehát Magyarországra ezt így még nem mondta. Amit az Európai Bizottság Magyarországtól elvár, az elsősorban az adóreform, illetve a nyugdíjreformok területén a lényeges változások. Elnézést kérek.
6: Az adóreform és a nyugdíjreform, ez azért érdekes, mert mind az adó, mind a nyugdíj tekintetében ugye a magyar kormánynak voltak, az új magyar kormánynak voltak ígéretei a magyar lakosság iránt, hogy ezek hogyan fésülhetőek össze, akkor nézzük ezt meg.
7: Tehát vannak olyan területek, amelyekben nincsen vita az új magyar kormány és az Európai Bizottság között. Hát Tisza kormány ugye megígérte, hogy csökkenteni fogja a nyugdíjak, tehát a nagyon alacsony, illetve a nagyon magas nyugdíjak közötti olló szétnyílását. És ez az egyik dolog, amit például az Európai Bizottság is elvárt. Tehát ne legyen olyan nagy különbség, valahol találkozzanak középen, legjobb esetben ezek a nyugdíjak. A másik dolog, amit viszont az Európai Bizottság elvár, és ugye erre a Tisza kormány nemet mondott egyelőre, az, hogy hát meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, illetve a GDP-nek, tehát a teljes költségvetésnek csak egy bizonyos százalékát rögzítenie kellene, amit csak erre fizethet a magyar kormány, mindenkori magyar kormány, és azt nem lépheti túl. De tulajdonképpen egyfajta ilyen fenntartható nyugdíjreformot vár, és azt várja el az Európai Bizottság, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen. Ebben ugyan van ráció, csak nagyon-nagyon kellemetlen tud ez lenni, különösen azok számára, akik most mennének nyugdíjba, vagy néhány év múlva mennének nyugdíjba, és most derül ki, hogy az Európai Bizottság döntése miatt még 2-3 évet, vagy 4-et, stb. Dolgozniuk kell pénzben.
6: Ugye 2023-ban már volt egy elfogadott helyreállítási terv. E mentén kell haladnia egyébként most az új magyar kormánynak a 2023-ban elfogadott helyreállítási terv szerint? Azért abban az is meg van határozva, hogy mire költhet és mire nem. Tehát, hogy azért itt a hírekben hallottuk, hogy bérlakásépítési programba kezdene a magyar miniszterelnök. Ez benne van egyébként ebben a helyreállítási tervben.
7: Igen, tehát az a helyreállítási terv, amit még az előző, tehát az Orbán kormány leadott, annak a prioritásai teljesen összhangban vannak az Európai Bizottság prioritásaival és az Európai Unió úgy általános prioritásaival. Tehát nem gondolom azt, hogy azokon a lényegi elemeken kell majd a magyar kormánynak változtatni, hanem sokkal inkább azt kell valahogy megnézni, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket viszonylag rövid idő alatt meg tud valósítani, és mégis összhangban vannak ezekkel az elemekkel.
6: Mi az, amit meg tud valósítani ennyire rövid idő alatt? Augusztus 31-e a határidő, a pénzek lehívásának a határideje. Ugye itt, ha jól tudom, utófinanszírozott projektekről van szó.
7: Igen, tehát ezeknek az alapoknak az a jellegzetessége, hogy nem kell először megépíteni mondjuk a bérlakásokat, és aztán majd a költségeket az Európai Unió vállalja, hanem egyértelmű mutatókat kell mutatókkal kell bizonyítani azt, hogy egy adott program megtörtént. És ott nem kifejezetten azt várják, hogy felépüljön a bérlakás, hanem az, hogy lássák, hogy a bérlakást hogyan használják, és kik veszik igénybe. És akkor fizet.
6: Ez egy elég, hogyha egy részletes projektet benyújtanak?
7: Alapvetően nem volna elég, viszont Lengyelország példáján láttuk azt, hogy Lengyelországban is be voltak fagyasztva, Magyarországhoz hasonlóan ezek az alapok, ott viszont ugye az új lengyel miniszterelnök ígérete alapján egyszerűen csak felszabadították ezeket az alapokat, bekerültek egy pénzintézethez, és akkor onnan már lehetett tovább vinni a pénzeket, mikor az Európai Bizottság rábólintott. Tehát reménykedjünk, hogy Magyarország esetében is ez lesz, hogy valamilyen szinten egy kicsit igazítanak a beadott terveken, és az Európai Bizottság jóvá hagyja, hogy egy valamilyen konstrukcióban egy pénzintézethez megérkezzenek az alapok, és ahogyan sikerül ezeket a beruházásokat elvégezni, utána beheti a magyar gazdaság kézbe ezeket a pénzeket.
6: No hát beszélünk még a következő időszakban ezekről a pénzekről, ebben biztos vagyok. Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
7: Köszönöm a meghívást.

0: 7 óra 42 perckor szintén pénzekkel folytatjuk, illetve gazdasági kérdésekkel. Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye azt mutatja a friss Eurostat jelentés, hogy egy évtized alatt az Európai Unióban Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a veszélyeztetett társadalmi csoport aránya, és 2015-höz képest 1 millió magyar tudott a középosztályba előre lépni. Erről beszélgettünk majd. A középosztályba lépés, először nézzük, hogy mit jelent, vagy egyáltalán a gazdasági mutatók azok hogyan határozzák meg a középosztálynak a fogalmát.
1: Ez a középosztály, ez egy változatos fogalom, gyakorlatilag mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Az Európai Uniónak a statisztikai hivatala, az Eurostat egy évtizede publikálja a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek aránya nevű statisztikát. Ez gyakorlatilag ezt szokták a szegénységi rátának nevezni, bár kicsit fals ez a megfogalmazás, hiszen nem csak pénzügyi, nem csak a szegénységre vonatkozó tényezői vannak ennek a mutatónak, hanem például a munkaintenzitás, tehát hogy az emberek milyen arányban tudnak részt venni a munkaerőpiacon, ez is egy része, vagy egy tényezője ennek a mutatószámnak, de ezt összességében ezt a mutatószámot szokták a leginkább elterjedten használni az Európai Unióban, arra vonatkozóan, hogy a szegényeknek az aránya az mekkora az adott országokban, és azon emberek, akik nem tartoznak ezen társadalmi csoportba, azt szokták mondani, hogy ők a középosztálybeliek, illetve a felső osztálybeliek.
0: Na most, hogyan lesz valaki középosztálybeli? Vagy megteremti magának, ugye munkával tanul hozzá sokat, vagy választ egy jó szakmát, és akkor ebből adódóan megteremti magának a körülményeket, vagy örököl?
1: Hát azért inkább
0: tehát,
1: az...
0: Tehát mi alapján sorolunk valakit bele ebbe a kategóriába?
1: Hát az örökléssel meggazdagodóknak az aránya azért viszonylag csekély az Európai Unióban, sőt a világ minden egyes országában. Ezért azt szokták mondani, ahogyan ön is egyébként nagyon jól megfogalmazta előbb, hogy ahhoz, hogy valaki a középosztályba tudjon tartozni, ahhoz jól munkahely kell. A szegénységből való kitörésnek, és ezt az elmúlt másfél évtizednek a magyar tapasztalata is jól megmutatta, elsődlegesen a munkán keresztül vezet az út. Ahogyan említettem, ez a statisztika nem csak azt mutatja, hogy az embereknek mekkora részei a szegénységben, hanem azt is, hogy a munkaerőpiacon milyen minőségben tudnak részt venni. Van mai napig Magyarországon is egy viszonylag széles olyan társadalmi réteg, akit nem tudott még a magyar kormányzat bevonzani a munkaerőpiacra. Ez a réteg is független attól, hogy egyébként a számláján mekkora pénzösszeg van, ezen mutatószám kimutatja ezt a réteget.
0: No, ugye a magyar foglalkoztatási ráta az Európai Unió szinten is meglehetősen jó, ugyanakkor az országban is vannak eltérések. Alapvetően segítsen nekem, 4,2 körül van most a foglalkoztatás...
1: A munkanélküliség.
0: A munkanélküliség iránta, bocsánat.
1: 4,5% körül.
0: Igen, ehhez képest azért vannak olyan térségek, például Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol viszonylag magas, amely azért említettem most ezt a tele vagy ezt a várost, mert ugyan Budapesttől nincs messze, valami mégis hiányzik abból a térségből, ott 6% körül van a munkanélküliség. No, azt kérem öntől, hogy azt nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy például azt a társadalmi réteget, amit ön is említett, hogy akik az inaktív, akiket eddig nem tudott bevonzani az előző kormány munkaerőpiacra. Most a következőnek mit kell ahhoz tenni, hogy be tudja őket vonzani? Vagy mindig lesz egy ilyen inaktív réteg?
1: Jelenleg körülbelül 4,6-4,7 millió fő dolgozik Magyarországon. Az előző kormányzatnak az volt a kampányban is az egyik politikai, gazdaságpolitikai célkitűzés, hogy a foglalkoztatottak számát 5 millió főre emeljék. Azért, hogyha valaki vállalatvezetőkkel, vagy munkaerőpiaci, munkaerőközvetítéssel dolgozó szakemberekkel beszélget, akkor azért ezt szkepszissel fogadták. Nem nagyon látszik, hogy honnan lehet még bevonzani 300-400 ezer embert a munkaerőpiacra, a gazdaságilag aktívak körébe. Az előző kormányzat elsődlegesen a fiatalokra akar koncentrálni, illetve a nyugdíjasokra, illetve a fogyatékkal élőkre, vagy például meg lehet említeni még az otthon gyermeket nevelő édesanyákat is, de ezen társadalmi csoportokban mindig is alacsonyabb volt, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban a foglalkoztatotti ráta. Most arra lehet számítani, hogy az új kormányzat is ezen társadalmi csoportokra fog koncentrálni, de fontos azt is megjegyezni, hogy az elmúlt másfél évtizedben azért tudott bővülni a magyar gazdaság, ez az úgynevezett extenzív gazdaságfejlesztési modell, mert a termelésbe több erőforrást vontunk be, tehát a foglalkoztatottak számát növeltük. A következő 15 évben pedig az lesz a cél, nem az lesz elsődlegesen a cél, hogy többen dolgozzunk, hanem hogy jobban, hatékonyabban tudjunk dolgozni. A most felálló kormányzatnak is ez lesz a fő gazdasági célkitűzése, hogy a termelékenységünket tudjuk javítani.
0: Uniós adatsorról beszélünk, nagyon szűk egy percünk maradt, nézzük, hogy hogyan áll ez az uniós adatsor.
1: De ugye nem tettem, 2015 óta publikálja az Eurostat a szegénységi statisztikát, míg egy évtizeddel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy minden harmadik magyar szegénységnek, vagy társadalmi kirekesztésnek hitet volt, ez akkor 2015-ben az Európai Uniós átlagnak a másfélszerese volt, most a tavaly évre sikerült 20%-ig alá csökkenteni, ez pedig már az Európai Uniós átlag alatti érték. A tavaly évben, 2025-ben az Európai Unió ugye 27 tagállamból áll, és az Európai Unió rangsorában a 17. helyen álltunk, tehát azt lehet mondani, hogy a középmezőnybe tartozunk.
0: Hormáth Sebestyén, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk, az elemzés vagy a jelentés egyébként elolvasható az Economus honlapján, és köszönöm, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra 49 perc. A pünkösdi hétvégén a szállodák telítettsége magas volt, de a szakértők szerint érdemes a szezon egészére és a hazai turizmus szerkezetére is ránézni, különös tekintettel a munkaerőhelyzetre, az árképzésre és a fenntarthatósági kihívásokra. A Magyar Fürdőszövetség élére nemrég Vég Andort választották, a fürdőágazat jogszabályi és működési kérdései pedig a napokban rendezett szakmai konferencián is fókuszba kerülnek. További részletek Cinege Leventétől.
4: Látjuk azt, hogy megteltek a magyarországi szállodák. Persze mindig van hely, lehet ott szálláshelyet találni, ha nagyon akarunk.
5: Kis Robert Rihárt, turisztikai szakújságíró.
4: De az biztos, hogy a tavalyi időszakhoz képest is csúcsra járnak már most a szállodák, és akkor még csak majd a hétvégén jön ugye a bajnokliga eldöntő, amikor Budapesten gyakorlatilag szinte mindent ki lehet adni. De nagyon jól sikerült ez a mostani pünkösdi időszak. 250-280 ezer ember is turistáskodott, mintegy félmillió vendégészakát generált, ugye ebben benne vannak a külföldi meg a belföldi vendégek is. Jó magam egyébként Sárváron töltöttem az időmet. Nagy újdonság, hogy két darab olyan díjat is kapott, hogy az alvásprogramját Európa leginnovatívabb alvásprogramjává választották.
5: A turisztikai szakújságíró megfigyelése szerint a pünkösdi hosszú hétvége erős belföldi keresletet hozott. A fürdővárosok és élményközpontok, például a Sárvári Spirit programjai teltházzal működtek, de Sopron-Szombathely térségében is magas volt a foglaltság. A vendégek mintegy fele szállodát választott, sokan Budapestről indultak, és átlagosan mintegy két vendégészakát töltöttek el. A kínálatot szinte minden település pünkösdi programokkal bővítette, mint Sárvár, Szombathely, Sopron, Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Sárospatak, Szentendre és Budapest több helyszíne is, ami hozzájárult a magas látogatószámhoz. Ugyanakkor Kis Robert Riárd rámutatott a szezonális kihívásokra. A balatoni csúcs szezonban, júliusban, augusztusban komoly munkaerőhiány tapasztalható, és a szállodai szektor egy részét ma már külföldi munkaerővel pótolják, ami hosszabb távon befolyásolhatja a szolgáltatások minőségét és kapacitását.
4: Szükség van londinerekre, szoba dolgozókra, mellette szinte mindenre. A szakácsoknak is millió fölötti fizetése van már jó pár helyen a Balaton környékén az adott időszakra, mert hogy nehéz találni a jó pár időszakos étterembe. Kezelhető gond. Nyilván mindig van az a pénz, amiért találok embert. Igazából az a lényeg, hogy a minőséget tudom-e hozni. Hirtelen összeáll egy csapat, sokkal nehezebb egy standard jó minőséget megcsinálni, mint akkor, hogyha egyébként már egész évben együtt vannak. Úgyhogy ezért is fontos például a Balatonnál is, hogy legyenek olyan helyek, amelyek egész évben nyitva vannak.
5: Kis Robert Richard emlékeztetett, a munkaerőhiány ugyan valós problémát jelent, de leküzdhető, és a magyar turizmusban számos jó szolgáltató dolgozik, akiket érdemes elismerni. Rámutatott, hogy a szállodák megújítása és a célzott marketing fontos feladat, miközben az éttermek, vendégházak és szállodai dolgozók mind hozzájárulnak a szektor jelenlegi eredményeihez. A szakújságíró kiemelte a szépkártya élénkítő hatását, évi mintegy 450 milliárd forintos forgalommal, valamint az olyan kezdeményezéseket, mint az NTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amely adat alapúvá tette a központi marketing munkát. A szakember összességében optimista a fejlődési lehetőségeket illetően, miközben megemlítette a további támogatás és innováció szükségességét.
4: Arról beszélgetünk főleg sok szakmai megbeszélésen, hogy az új turizmus az valami olyasmit jelent, hogy minél kisebb szintre levigyék a döntéseket. Tehát Ausztriában is van Graznak külön idegenforgalmi hivatal, ha megnézzük nálunk, ugye főleg központilag dőlnek ezek el. Az új turizmusban Szeged például már megpróbálták megcsinálni ezt a kísérletet, meg hát az Európai Unióban sok helyen, hogy az adott helyszínen dőljenek el leginkább a dolgok.
5: A turizmus fejlesztésének kulcsa tehát a régiós szemlélet. Úgy érdemes tervezni, hogy a vendég 3-4 napig is találjon programot egy térségben, mert ha jó a szállás és változatos a kínálat, a rövid, akár egynapos látogatások helyett hosszabb, környékfelfedező tartózkodások alakulnak ki. Bár még van hova fejlődni, jó irányba haladunk, és az elmúlt időszakban jelentős előrelépéseket ért el a hazai turisztikai szektor, véli Kis Robert Richard.
6: Az alakuló ülésen az elnökség eldöntötte azt, hogy mik azok a dolgok, amik prioritást élveznek.
5: Erről pedig már Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség új elnöke beszélt műsorunknak, aki jelenleg a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója és a szakszövetség tavaszi közgyűlésén választották meg 2026 májusában. Pályafutását diákmunkásként kezdte még a Zalakarosi Fürdőben 1992-ben, és az évek során különböző üzemeltetési pozíciókat töltött be, majd 30 évvel később 2022. június 1-től a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Korábban dolgozott Bükkfürdőn és a Lenti Gyógyfürdőnél is, így széles körű üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
6: Szeretnénk az 509-510-es kormányrendelet módosításait, illetve részünkről indokolatlannak tartott szigorából egy kicsit úgymond enyhítést kérni. Ez mindenképpen szakmai oldalról történő egyeztetéseket von maga után, úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Következő, ami majd terítékre fog kerülni, az mindenképpen a NEAK támogatás mértékének az emelése, hiszen körülbelül 15 éve nem volt ennek a hozzájárulásnak emelése.
5: Vég Andor szerint indokolt, hogy a fürdőnél maradó összeg, például az áfa bevétel egy része, közvetlenül a szektor fenntarthatóságára, fejlesztésére és a humán erőforrás fejlesztésére legyen fordítható. Hozzátéve, ilyen források biztosítása tenni lehetővé a fürdők hosszú távú működőképességének erősítését és a szolgáltatások minőségének javítását. A Fürdőszövetség új elnöke bízik abban, hogy a kormányzati döntéshozók nyitottak erre a megoldásra, mert a turizmus GDP arányos hozzájárulása jelentős, és a szálláshelyek forgalmának mintegy 70%-a olyan településeken realizálódik, amelyek közvetlen közelében működnek gyógyfürdők. Ezért a fürdőszektor támogatása nem csupán gazdasági, hanem egészségügyi és prevenciós szempontból is stratégiai jelentőségű. Vég Andor kiemelte továbbá, a NEAK finanszírozás emelésével az egészség megőrzés és a prevenció szélesebb körben kerülhetne fókuszba a magyar lakosságnál.
6: Annak érdekében, hogy egy kicsit az úgymond rossz szóval fogok élni, egy megöregedett társadalmat megpróbáljunk egy olyan mederbe terelni, amelynek értelmében azokat a reumatológiai problémákat, ízületi problémákat előzetesen kezelvén kicsit a társadalmi egészség szintjén javítani. Ez is nagyon-nagyon fontos lenne. És hát az NTAK adatokra rátérve, ugye az attrakciók is belekerültek abba, hogy adatokat szolgáltatunk, viszont ebből még úgy igazából nem láttunk semmiféle mért és összehasonlító táblázatokat, úgyhogy ebből nagyon szeretnénk egy olyan számadatot, számsorokat visszanyerni, ami kellő alapot biztosíthatna a jövőben, annak érdekében, hogy tovább tudjanak fejlődni a fürdők.
5: Vég Andor emlékeztetett, a fürdőszektor versenyképességének és fenntarthatóságának kulcsa a költségek csökkentése és a termál energia hatékonyabb felhasználása. Sok fürdő ugyanis jelenleg még csak a gyógyvíz hagyományos felhasználását alkalmazza, miközben a víz hőjének és energiájának visszanyerése jelentős megtakarítási lehetőséget kínál. különösen annak fényében, hogy az energiaköltségek a fürdők kiadásának meghatározó részét teszik ki. A Fürdőszövetség új elnöke hozzátette, a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével kapcsolatos nyitott kérdéseket úgy kell rendezni, hogy egyszerre biztosított legyen a közegészségügyi biztonság és az üzemeltetési hatékonyság. Ennek érdekében elengedhetetlen a döntéshozók, hatóságok és szakmai szereplők közös egyeztetett álláspontja. Javasolta továbbá, hogy a jogszabályi környezet áttekintésére elegendő idő kell, akár átmeneti felfüggesztésekkel, vagy hatályon kívül helyezéssel, hogy a szakmai párbeszéd és a gyakorlati megoldások kialakítása zavartalanul megtörténhessen, emelte ki Végandor.
6: És tényleg mind a döntéshozók, a hatóság, illetve a fürdős kollégáknak a részvételeivel kezdeményeznénk egy olyan közös megbeszélést, amelyben nem sérülne senkinek sem az érdeke, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogy most már közel 60-70 éve, vagy már régebb óta működnek fürdők, és az ilyen mértékű szigorítás teljesen indokolatlan, ami a közegészségügyet illeti.
5: Magyarország gyógyturizmusa, a gyógyvizek mennyisége és minősége világszinten is kiemelkedő érték tehát, amelyet óvni és gondozni, kezelni kell. A Fürdőszövetség új elnöke elítélendőnek tart minden olyan jogszabályi beavatkozást, amely a fürdők működését jelentősen korlátozná, mert az nem csak a szektort, hanem az ország turizmusát is hátrányosan érinteni, tette hozzá Végandor.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 25-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
4: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai célpontokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a római Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet ma hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól. A pünkösd, a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyházmegye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. Isten pünkösdkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt, a hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél, délután 27-32, este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
2: Nemzeti Sportkrónika.
5: Ismét benn maradt az elit mezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. A Tatabánya egy gólos hátrányból várja a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját. 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Kálnoki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Csoportunk tegnapi másik mérkőzésén Finnország-Ausztria 5-2. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt B. Németh Péter kérdezte.
6: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
7: Milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban?
6: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Én nem hiszem, hogy mi görcsösek lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
5: Majoros Gergelyt hallották. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfielden az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6.-ként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. A bajnok Arsenal a Crystal Palace otthonában aratott 2-1-es sikerrel hangolt a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntőre. Az Európa Liga győztes Aston Villa Manchesterben nyert 2-1-re a City ellen. A Tottenham bennmaradt a Premier League-ben, a West Ham United viszont kiesett. A magyar válogatott 2-0-ra kikapott Szerbiától a tiranai Szokka Európa bajnokság bronzmérkőzésén, ezzel az 5+1-es labdarúgó szakákban szereplő együttesünk a 4. helyen végzett.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A mezőny legeredményesebb játékosa Éles Benedek volt, de az irányító 9 gólja sem volt elég a hazaiak sikeréhez.
8: Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászok, hogy konkrétan teltház előtt játszunk, de az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lerohanásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félben meg úgy jöttünk az öltözőbe, hogy nincs vesztenivalónk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lerohanásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lerohanásból azért tudtunk vinni is néhány gólt volt, 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcs. Úgy kell kimennünk a következő meccsre, 100%-os extra teljesítményt kell, hiszen Orkidben nem könnyű, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, nem számoltunk ezzel. Ez, hogy egy gól lett a köztem, a végén talán kicsit még el is rontottunk, de nem szabad búslakodni, hiszen azért elég mélyről jöttünk vissza. Egy gól lesz biztató, mert nem játszottunk jól. Tudjuk, hogy Orkidben nagyon nehéz nyerni, nem sok csapat nyerott, de mindent el fogunk követni, hogy nyerünk. Hogyha tudjuk azt hozni, amit a második fél időben, akkor én úgy gondolom, hogy tudunk szintúgy egy nagyon szoros jó mérkőzés játszani.
5: A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Ferencváros 35-22-re diadalmaskodott a NEKA otthonában, az Esztergom vendéglátóként 31-23-ra verte az Albafehérvárt. További eredmények: Moson-Magyaróvár Kisvárda 37-27, Budaörs Vasas 31-24, Dunaújváros Kozár Misleny 21-30 és Szombathely Vác 28-37. A bajnok győri csapatból a balszélső Fodor Csenge nyilatkozott Szilágyi Dórának.
9: Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk ezért a bajnoki címért. És most így nehéz még ebbe teljesen belegondolni, hiszen nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four. Majd azután fog így leesni az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és utána már csak a Final Four maradt hátra.
10: A Final Four szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen szokott erős csata lenni, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
9: Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá. Pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, egy jó csapat, ez tényleg egy tökéletes időzítésű mérkőzés volt. Nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint. Megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a történteket is.
5: Fodor Csengét hallották. A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC azúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként. Így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A zöldfehérek kapusa Kis Alexandra Korsós Kristófnak összegzett.
11: Hogy érzed, milyen volt a csapat teljesítménye? A győzelem ezúttal is megvolt, de talán most nem volt annyira egyértelmű a helyzet, mint az első meccsen.
12: Igen, kicsit görcsösen indultunk neki ennek a mérkőzésnek. Nagyon sok kihagyott helyzetünk volt, de legalább kialakítottuk őket. Ez egy pozitívum, amiből tudunk majd építkezni akár a következő bajnoki döntőre, és utána a BL-re.
11: Egy kapus elsősorban a védéseire tud emlékezni, de volt az az egész pályás indításod, ami nagyon pontosra sikerült oda a Szilágyi Dorkának. Hogyan élted meg, az mennyire volt egy kivételes mozdulat tőled?
12: Szerintem ez benne van a mérkőzésben, azért Dorkával is már sok évet játszottunk együtt. Nagyon örülök, hogy jól sikerült mind az én passzom, mind az ő passza, és hogy góllal tudtuk ezt a támadást bezárni.
11: Így, hogy az idegenbeli meccset is megnyerte a csapat, hogy látod, mi kell ahhoz, hogy lezárjátok ezt a bajnoki döntőt? Egy hét múlva, tehát azért lesz idő készülni.
12: Az biztos, fel fogunk készülni 100%-osan, ugyanúgy bele fogunk állni, mint ebbe vagy az előző mérkőzésbe. Az biztos, hogy nagyon koncentrálnunk kell majd, és össze kell tennünk a védekezést, mert az lesz az első és a legfontosabb.
5: Milák Kristóf a 100 méter gyorsan aratott szombati sikerét követően tegnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Máriant Nostrum úszó versenysorozat első állomásán Monakóban. Kétszeres olimpiai bajnokunk 50,66 század másodperces idővel csapott célba. A magyar női röplabda válogatott megnyerte a Mevza tornát, mivel az záró napon hatalmas csatában öt játszmában legyőzte a meccs előtt a mieinkhez hasonlóan veretlen horvátokat Mariborban. Férfi nemzeti együttesünk viszont 3-0 alul maradt Horvátországgal szemben Fonyódon, a szintén a Közép-Európai Regionális Szövetség által kiírt viadal 5. utolsó játéknapján, ezzel az 5 csapatot felvonultató sorozatban a 4. helyen végzett. Ezüstérmet szerzett a magyar férfi kard csapat a kairói világkupán. A Szilágyi Áron, Szatmári Andrásra, Krisztián Dallos, Benedek alkotta együttes a fináléban a franciáktól szenvedett vereséget. Szintén világkupa versenyen bronzérmes lett Sam Moore-ban a Muhari Eszter Bükilili, Nagy Blanka, Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat, amely a 3. helyért a házigazda francia válogatottat győzte le. Bronzérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spíz Anna összetételű női kard válogatott is a perui világkupa viadon Limában, miután utolsó mérkőzésén jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Marozsán Fábián 3 játszmában kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros főtáblájának első fordulójában, így kiesett. A főtáblán további 4 magyar szerepel Párizsban, a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma. Az asztali tenisz extra ligában a férfiaknál a címvédő PTE Peac szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig 1 év kihagyás után ismét a Budaörsé lett a trófea. A házigazda pécsiek a Moson-Magyaróvárnál bizonyultak jobbnak a döntőben 4-0, még a budaörsiek a budapesti Erdért csapatát múlták fölül 4-1-re. Az aranyérmes Budaörsből Madarász Dóra foglalta össze a történteket.
13: Most egy pillanatig se hiszem el, hogy nyertünk. Olyan jól bekezdtük ezt a meccset. Mindig említjük, hogy a páros nagyon sok mindent eldönt, és sokszor számít, és szerintem az nagyon nagy löketet adott a csapatnak, hogy azt 3-0-ra tudtuk nyerni. Nem tudok elmenni az a meccs mellett a Maxuti Aneta ellen, ahol az végkiélezett meccs volt, sőt 2-1-8-4-e volt ellenem. Szerintem az egy sorsfordító volt, és az, hogy Imre Leila megvert a Póta Georginát, az nagyon kellett. Őszinte leszek, és 5 perces szüneteim voltak, és ezt csak azon kapom magam, hogy már 3 van Budaörsnek. Még mindig nem hiszem el, nyertünk. A mélypontom az a második egyéni meccsen az első szedben volt, ki is kaptam. Ismerjük egymást Nagyváradi Mercivel, de akkor is ott éreztem, hogy van egy mélypont, és ott tudtam, hogy egy picit rá kell kapcsolni, hogy jól tudjak játszani, és a második szedet így is ott el kellett idézőesen lopnom tőle, és utána éreztem, hogy kezdem átvenni az irányítást.
5: Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves 5-szörös világbajnok, korábbi 5-tusázó, sportvezetőként az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar 5-tusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat, a Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-al a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
14: Műsorajánlat.
15: Isten tiszteletet közvetítünk a Majos Mocsfai Társult Evangélikus Egyházközségből ma 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
16: Nagyszabású gála est a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
17: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
3: Napi jegyzet című rovatunkban Monostori László esperes plébános osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
2: Napi jegyzet.
18: Jó reggelt kívánok! Furcsa világban élünk. Reggel sokszor még ki sem nézünk az ablakon, már hírek, üzenetek, kommentek és vélemények érnek el bennünket. Egész nap mondatok között járunk, mintha a világ folyamatosan beszélne hozzánk, és közben egyre több ember érzi úgy, hogy valójában nincs kivel beszélnie. Nem azért, mert nincsenek eszközeink. Éppen ellenkezőleg, soha nem volt ennyi lehetőségünk arra, hogy elérjük egymást. Egyetlen mozdulattal írhatunk annak, aki messze van, azonnal válaszolhatunk, tovább küldhetünk, hozzászólhatunk, vitatkozhatunk. Mégis ismerős az a jelenet, amikor emberek ülnek egymással szemben, egy kávézóban, egy családi asztalnál, vagy éppen egy villamoson, és mindenki valahová máshová figyel. A testek közel vannak, a tekintetek messze. Ilyenkor értjük meg, hogy nem a beszéd tűnt el az életünkből, hanem valami sokkal finomabb és fontosabb. A valódi megszólítás bátorsága és a figyelmes meghallgatás türelme. Mert vannak mondatok, amelyeket nem lehet odavetni két sietős üzenet között. Vannak mondatok, amelyekhez idő kell, csend kell, és az a ritka biztonság, hogy a másik ember most nem menekül el, nem vág közbe, nem készíti elő magában a választ, hanem jelen van. Sokan nem azért hallgatnak, mert nincs mit mondaniuk, hanem mert nem biztosak benne, hogy van, aki meghallgatja őket. Ezért marad annyi félbehagyott mondat családokban, barátságokban, közösségekben. Ezért tud olyan hosszúra nyúlni egy-egy hallgatás két ember között, akik valamikor még könnyen beszéltek egymással. Az ember nem egyszerre némul el. Először csak óvatosabb lesz. Aztán rövidebben válaszol. Végül megtanulja elrejteni azt, ami a legfontosabb volna. Nem a szavaink fogytak el igazán, hanem a bizalmunk gyengült meg abban, hogy a szavak még összeköthetnek bennünket. Pünkösd ünnepe ezért nem csupán távoli régi történet, hanem egészen mai emberi tapasztalatot is megvilágít. Az apostolokról azt olvassuk, hogy félelemben bezárkózva éltek. Nem nagy terveket szőttek, nem magabiztosan szervezték a jövőt, hanem együtt voltak egy zárt helyen, tele emlékekkel, veszteséggel és bizonytalansággal. Aztán valami történik velük. Kilépnek, megszólalnak, és a különböző nyelvű, különböző hátterű emberek megértik őket. Ez pünkösd egyik legmélyebb csodája. Nem egyszerűen az, hogy valaki beszélni kezd, hanem hogy a szó eljut a másik ember szívéig. Nem puszta hang lesz belőle, nem üzenet, nem vélemény, hanem kapcsolat. A tömeg közösséggé válik, a félelem megszólalássá, a bezárt ajtó küszöbbé, amelyen át lehet lépni. Az ember nem bezárkózásra született, nem arra, hogy a saját csendjébe zárva őrizze mindazt, amit ki kellene mondania, és nem is arra, hogy zajjal takarja el a magányát. Arra született, hogy legyen valaki, akihez szólhat, és legyen valaki, akit meghallgat. Pünköst hétfő reggelén ezért nem több beszédet kívánok magunknak, hanem igazabb szavakat. Olyanokat, amelyek mögött figyelem van. Olyanokat, amelyek nem sebet ütnek, hanem ajtót nyitnak. Mert vannak mondatok, amelyek csak akkor születnek meg, amikor az ember érzi, hogy nincs egyedül. És vannak pillanatok, amikor egyetlen, valóban meghallgatott mondatból új élet kezdődik két ember között.
3: Napi helyzet című rovatunkat hallották.
14: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 8 óra 22 perc, júniusban ismét lesz három nap, ahol a kultúra, a közösség és a segítség kéz a kézben jár. Ismét országos hírű művészek lépnek fel a beteg gyermekek megsegítéséért a 34. Kék Madár Fesztiválon Kalocsán. Erről beszélgetünk a következő percekben Lakatos György Fagott művésszel, a Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért alapítójával. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, ez is fokom, jó reggelt.
3: Azt kérem öntől, hogy először beszéljünk magáról az alapítványáról, alapítványról és a Kék Madárról is, és itt idézzük fel ugye a Nobel-díjas belga író művét, amiben két gyermek a Boldogság Kék Madarát kutatja, éppen azért, hogy meggyógyítsanak egy beteg kislányt. Aztán rájönnek, hogy tulajdonképpen a Kék Madár nem egy távoli, elérhetetlen csoda, hanem a legegyszerűbb dolgokban, szeretetben, természetben és az otthon melegében rejlik. Hogyan mutatkozik meg ez a szimbólum az alapítvány munkájában?
19: Köszönöm ezt a jó felvezetést. Bocsánat, még nem skáláztam ma reggel. Szóval Máterlink meséről van szó, a kékmadáról, a boldogság kékmadáráról, ami tiltél és mértél keres. Aztán rájön, hogy nincs is van messze, aztán karitkába zárják, de rájön arra is, hogy abban a pillanatban, hogy a karitkába zárják a boldogság kékmadarát, akkor az M megszürkül, vagy elszürkül. Valóban Kalocsán, a szülővárosomban találtam ki ezt a mesét folytatni beteg gyerekekért, a Kékmadár Alapítvány 1991 óta létezik. Akkor kerestem egy mesét, ami illusztrálja azt, hogy mit szeretnék elérni, beteg gyerekeket támogatni, és akkor találtam meg Máterlinknek a meséjét. És lett ebből a meséből egy fesztivál, a Kékmadár Fesztivál Kalocsán, ami most már 35 éve működik, ahogy konferálta az ország legjelentősebb művészei, vagy legismertebb művészei, vagy legjobb művészei, sorolhatnám a jelzőket, föllépnek minden évben ingyen, beteg gyerekek támogatásáért, és a befolyó bevételből minden évben, hát most idénként 62 gyereket fogunk támogatni, 35 év alatt 1400 gyereknek a gyógyulását segítettük elő több mint 140 millió forinttal.
3: Azt olvastam önről egy interjúban, hogy önt a lehetetlennek tűnő kihívások éltetik. Na most egy

0: előbb-utóbb az ember mellé állnak a többiek is, a barátok, a családok, a környezet. Valóban, mikor ezt elkezdtem 91-ben csinálni, akkor a családom volt a legfőbb támogatóm, akik segítettek volt, hogy a Hunyadi utcai szülői házban 70-en ebédeltek az operáz zenekarra, vagy a budapesti vonósok, sorolhatnám, Kocsis Zolival, Bukán Györgyel, Helyei Lacival, hát már egyik sincsen, elkazaszki, sorolhatnám, hogy a 35 év az 35 év, de aztán előbb-utóbb Kalocsa mellénk áll teljes mértékben, most már olyan szintű összefogás van, most például legutóbb most van pünkös hétfője, szombaton voltunk Kalocsai piacon, ahol a pár év bevezetett kitűzőinket árultuk, és egy nap alatt két helyszínen közel 1 millió forintot gyűjtöttünk össze a gyerekeknek.
1: Ugye, hogyha már a kitűzőket, bocsánat, kitűzőket említette, ez nagyon fontos, hogy a belépés minden programra ingyenes lesz, viszont a kérés a szervezőktől annyi, hogy vásároljanak egy kitűzőt, ami 990 forint, és hogyha már a segítség 1220 beteg gyerek gyógyulásához tudtak eddig hozzájárulni.
0: Igen, tulajdonképpen egy pár évvel találtuk ki ezt a kitűzőt, amire ráadásul egy több oldalú jó lehetőség. Ezt a gyerekek rajzolják a kitűzőket, rajzpályázat van, általános iskolásoknak és középiskolásoknak, akik Kalocsa és környékén rajzolhatnak. Ha jól emlékszem a számokra, most nem biztos, hogy jót mondok, kb. 1400 gyerek rajzolt a barátságról, a segítségről, a barátságról. Ezt egy szakértőkből álló bizottság értékelte, és ebből kiválasztott 30-at, majd 4-et, és ebből 8000 kitűzőt gyártottunk. Valóban a fesztiválra belépés ingyenes, de ebből a kitűzőnek a megvásárlásával támogathatják az alapítványt, és ezek a csodálatos színes kitűzőkkel a közönség kavalkátát borrasztó jól néz ki.
1: No, egyetlen egy percünk marad, most már arra nem marad időnk, hogy a teljes programot felsoroljuk, arról viszont még tudunk beszélni, hogy ez az összeg hogyan jut el a gyerekekhez, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ki hogyan választja ki azokat a gyermekeket, akiknek szüksége van a támogatásra.
0: Most már közel 20 pár éve hozzánk pályáznak beteg gyerekeket nevelő családok. Ez egy orvosi bizottság, akik ismerik a betegségeket, kalocsai körzeti orvosok, gyermekorvosok értékelik, és ebből kiválasztják azt, akiket tudunk támogatni. Tulajdonképpen most már évek óta, aki hozzánk pályázik, az mindenki kap támogatást. Mindenki, minden család közvetlenül.
1: No, és akkor fél percünk maradt, beszéljünk a művészekről, fellépőkről.
0: Győri Filharmonikus Zenekar, Szombathelyi Szavária Zenekar, Iván Ende Parazol, Budapest Jazz Orchestra, Tóth Verával, Deák Bill Gyula, Tóth Mennyhér Kiállítás, Spíró György, Szakonyi Károly Dedikáció, Vujicsics, Grillus Vili, nem győzöm sorolni a remek föllépőket. A Maladi Pet Színház egy Penelope előadással elképesztő műsorkavalkát lesz. Kalocsán gyerekműsor is. 3 nap alatt.
1: Június 5-én, 6-án és 7-én várják tehát azokat, akik szeretnének segíteni a beteg gyermekeknek. A Kék Madár Alapítvány, a beteg gyermekekért alapítójával, Lakatos György Fagott művésszel beszélgettünk. A teljes program viszont megtalálható ugye az interneten, és még egyszer, a belépés az ingyenes, ki egy kitűző vásárlásával tudnak segíteni, egy kitűző 990 forintba kerül. Még egyszer, tehát június 5-től 7-éig Kalocsán. Fél 9, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó, Garami Zsuzsa.
2: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A vasárnap kezdődött és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. 3 fős legénységgel elindult a

0: kínai Shenzhou 23 űrhajó a Mennyei Palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: Fél 9:02, Eger megtelik a hosszú hétvégéken. Pünköskor is az egyik legkedveltebb úti cél a hevesi megyeszékhely, ahol a szabadtéri programok és a pünkösdi pincetúra mellett sokan felkeresik a helyi templomokat, illetve a felújított bazilikát is. Pilisi Csenge riportja.
3: Vonz mind a kettőnket Eger, voltunk már mind a ketten itt külön-külön, de együtt még nem. Még is ékszeres doboznak szartjuk, aztán azért szeretjük a wellness-t, meg szeretünk kulturálódni is, tehát a város nézni. Úgyhogy ez volt a két fő vonzerő. Mert nem nagyon szoktunk négy csillagot választani, nem a sznobizmus miatt, hanem egyszerűen ez az a szint, ami már megfelel az elvárásainknak. És szolgáltatások terén mi volt igazán vonzó, szeretjük a finom ételeket, tehát a gasztronómiát, meg hogy a wellness szolgáltatásokon belül széles tárház legyen.
4: Ezért jönnek Egerbe a turisták. Az épített örökség mellett a bor és a fürdő vonza a városba a vendégeket.
5: A pünkösdi hétvége is egy olyan hétvége, amikor megtelik Eger.
4: Trötő Gábor az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
5: Most egy kicsit az esős időjárás ez bekavart, ugye a foglalásokat általában most a vendégek szeretik az utolsó pillanatra is akár hagyni, ezért egy ilyen érdekesebb hétvége alakult ki, de Eger nagyon várja ismét a vendégeket. Programokban is megnyilvánul az attrakciók, az Egri vár, a Líceum készülnek a hosszú hétvégére, és ilyenkor nyitva vannak természetesen a látnivalóink, és nagyon sok szeretettel várjuk ilyenkor a vendégeket.
4: Mi az, ami miatt jönnek mondjuk egy ilyen pünkösd alkalmával a vendégek? A lelassulást, a lecsendesedést keresik, vagy azért a programok is vonzóak ilyenkor?
5: Talán most nem a harsány programok hétvégéje van, hanem vannak, akik a vallási turizmus kapcsán keresik feleget, hiszen Egernek rengeteg vallási műemléke van, akár ha megnézzük a most nemrég felújított Egri bazilikát, érdemes meglátogatni, hogy Eger egy barokk város, és hogy a legszebb barokk templomaink, ugye akár a Minarita templomot a Dobótéren nagyon ajánljuk, mert ez olyan különlegesen Közép-Európában egyedi barokk templom. Igen, érdemes egyrészt az elcsendesülés, egy ilyen mondjuk egy vallási típusú turizmusra is gondolni, de hát sokan pihenni jönnek ide, tehát hogy ez egy olyan hétvég, amikor emberek három napig tudnak pihenni, és akkor ezért szoktuk mondani, hogy érdemes elmenni az Egri várba, ahol a gyerekeknek, családoknak szóló programok vannak, vagy Éseki Palotát meglátogatni, vagy a Szépasszonyvölgy ilyenkor nagyon kedvelt, ott is amellett, hogy nyitva vannak természetesen az éttermek, a pincék, programok is várnak a vendégekre egy ilyen hosszú hétvégén.
6: Ez volt az első kóstoló?
7: Igen.
6: És mit kóstoltak?
7: Hát egy vörös bort,
6: édes.
7: Igen, abszolút. Én jobban szeretem, párom inkább a normál borokra
8: szavazni. Igen, én nekem elég volt ez az egy, ez nekem nagyon édes, de most fogunk bemenni, és a borsort végig kóstoljuk.
6: Látok egy kis füzetet, hogy itt föl van sorol, vagy mit kínálnak majd?
8: Igen, így van, pontosan.
6: És fognak is majd ételt is választani, mert itt azért ilyen különböző disznóságok vannak.
8: Én azzal kezdtem, tehát legyen egy kis bázis, úgyhogy én egy toros káposztát ettem már az elején. Nagyon finom volt.
4: Vannak foglalási adataik ilyenkor már, vagy utolsó pillanatra hagyják valóban a vendégek?
5: Eger általában az ilyen hosszú hétvégénként a belföldi turizmusnak az egyik központi célterülete. Általában az első három helyben benne szoktunk lenni, például az egyik híres szállásfoglaló portál adatai szerint. Most még nem látjuk ezeket az adatokat. alatt. Az első negyedéves statisztikák azt mutatják, hogy 17%-os növekedés volt a vendég éjszaka számban, ami hát egy ekkora városnál ez egy nagyon jelentős, szép eredmény.
4: A foglalásodnak kedvez a jó idő, hogy most valóban egy nyári hétvége köszöntött ránk?
5: Trend szerint meg lehet figyelni, hogy nagyon sokan ilyen impulzusszerűen az utolsó pillanatban, hogyha jó idő van, akkor induljunk el, és ugyanez fordítva is működik, ha elsős idő van, akkor kevésbé indulnak el a vendégek, viszont hogyha kisüt a nap, jó idő van, az időjárás jelentés azt mutatja, hogy szép hétvégénk van, akkor megtelik Eger. És hát, hogy a jó idő, hogyha megjött, akkor ugye nyilván Egerben a városban egy különlegesen városi strand van, mert a belvárosban egy séta keretében el lehet jutni, és ilyenkor a strand is nagyon népszerű. Egerben az a hangulat az egyik izgalmas, másrészt, hogy gyalog el lehet érni akár az Egri vár, a termálfürdő, de még a Szépasszonyvölgy is egy olyan 4 óra 20 perc sétára van a belvárostól.
4: Hogyan készül fel a város a nyári szezonra?
5: A nyári szezonra, tehát egyrészt ugye Eger turisztikailag felkészült, és ilyenkor mindig a minőségi program kínálatot nyújtunk a vendégeknek. Tehát, hogy vannak hagyományosan rendezvényeink, ilyen például a Kaláka Fesztivál, vagy az Egri Bor ünnepe, de most tavaly kezdődött az Egri várban az Apród Fesztivál, ami egy újfajta család orientált rendezvény, és a gyerekek nagyon szeretik, vagy akár a Gárdonyi Napok, és ilyen.
4: A lecsendesedésről beszélünk, akár pünkösd idején a templomokat is érdemes felkeresni.
5: Eger barokk templomai lecsendesülés szempontjából, másrészt meg egy kulturális értéket is képviselnek, tehát hogy ezeket érdemes felkeresni. Nagyon szép templomaink vannak, a Ferences templomot tudom ajánlani, a Minerita templomot a Dobótéren, tehát ezeket mindenképpen érdemes felkeresni, akár lecsendesülés szempontjából, akár pedig mint egy ilyen turisztikai látványosság is megállják a helyüket.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 8 óra 37 perc. A mostani hosszú hétvégén Hajdúszoboszló a Szent István Parkban megrendezett pünkösdi sokadalommal és a Hungaroszpá fürdőkomplexum ünnepi kínálatával vonza a turistákat. Az eseményen kutyás programok és veterán jármű kiállítás is várta az érdeklődőket, ma pedig egy új szoborparkot avatnak. További részletek Cinek Eleventétől.
9: Látjuk azt, hogy megteltek a magyarországi szállodák. Persze mindig van hely, lehet ott szálláshelyet találni, ha nagyon akarunk.
10: Kis Robert Rihárt, turisztikai szakújságíró.
9: De az biztos, hogy a tavalyi időszakhoz képest is csúcsra járnak már most a szállodák, és akkor még csak majd a hétvégén jön ugye a bajnokok eldöntője, amikor Budapesten gyakorlatilag szinte mindent ki lehet adni. De nagyon jól sikerült ez a mostani pünkösdi időszak. 250-280 ezer ember is turistáskodott, mintegy 500 000 vendégészakát generált, ugye ebbe benne vannak a külföldi meg a belföldi vendégek is. Jó magam egyébként Sárváron töltöttem az időmet. Nagy újdonság, hogy 2 darab olyan díjat is kapott, hogy az alvásprogramját Európa leginnovatívabb alvásprogramjává választották.
10: A turisztikai szakújságíró megfigyelése szerint a pünkösdi hosszú hétvége erős belföldi keresletet hozott. A fürdővárosok és élményközpontok, például a sárvári Spirit programjai teltházzal működtek, de Sopron-Szombathely térségében is magas volt a foglaltság. A vendégek mintegy fele szállodát választott, sokan Budapestről indultak, és átlagosan mintegy 2 vendégészakát töltöttek el. A kínálatot szinte minden település pünkösdi programokkal bővítette, mint Sárvár, Szombathely, Sopron, Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Sárospatak, Szentendre és Budapest több helyszíne is, ami hozzájárult a magas látogatószámhoz. Ugyanakkor Kis Robert Riárd rámutatott a szezonális kihívásokra. A balatoni csúcs szezonban, júliusban, augusztusban komoly munkaerőhiány tapasztalható, és a szállodai szektor egy részét ma már külföldi munkaerővel pótolják, ami hosszabb távon befolyásolhatja a szolgáltatások minőségét és kapacitását.
9: Szükség van londinerekre, szoba dolgozókra, mellette szinte mindenre. A szakácsoknak is 1 millió fölötti fizetése van már jó pár helyen a Balaton környékén az adott időszakra, mert hogy nehéz találni a jó pár időszakos étterembe. Kezelhető gond. Nyilván mindig van az a pénz, amiért találok embert. Igazából az a lényeg, hogy a minőséget tudom-e hozni. Hirtelen összeáll egy csapat, sokkal nehezebb egy standard jó minőséget megcsinálni, mint akkor, hogyha egyébként már egész évben együtt vannak. Úgyhogy ezért is fontos például a Balatonnál is, hogy legyenek olyan helyek, amelyek egész évben nyitva vannak.
10: Kis Robert Rihárd emlékeztetett, a munkaerőhiány ugyan valós problémát jelent, de leküzdhető, és a magyar turizmusban számos jó szolgáltató dolgozik, akiket érdemes elismerni. Rámutatott, hogy a szállodák megújítása és a célzott marketing fontos feladat, miközben az éttermek, vendégházak és szállodai dolgozók mind hozzájárulnak a szektor jelenlegi eredményeihez. A szakújságíró kiemelte a szépkártya élénkítő hatását évi mintegy 450 milliárd forintos forgalommal, valamint az olyan kezdeményezéseket, mint az ENTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amely adat alapúvá tette a központi marketing munkát. A szakember összességében optimista a fejlődési lehetőségeket illetően, miközben megemlítette a további támogatás és innováció szükségességét.
9: Arról beszélgetünk főleg sok szakmai megbeszélésen, hogy az új turizmus az valami olyasmit jelent, hogy minél kisebb szintre levigyék a döntéseket. Tehát Ausztriában is van Graznak külön idegenforgalmi hivatal, ha megnézzük nálunk, hogy főleg központilag dőlnek ezek el. Az új turizmusban Szegednél például már megpróbálták megcsinálni ezt a kísérletet, meg hát az Európai Unióban sok helyen, hogy az adott helyszínen dőljenek el leginkább a dolgok.
10: A turizmus fejlesztésének kulcsa tehát a régiós szemlélet. Úgy érdemes tervezni, hogy a vendég 3-4 napig is találjon programot egy térségben, mert ha jó a szállás és változatos a kínálat, a rövid, akár egynapos látogatások helyett hosszabb, környékfelfedező tartózkodások alakulnak ki. Bár még van hova fejlődni, jó irányba haladunk, és az elmúlt időszak jelentős előrelépéseket ért el a hazai turisztikai szektor, véli Kis Róbert Rihárd.
11: Az alakuló ülésen az elnökség eldöntötte azt, hogy mik azok a dolgok, amik prioritást élveznek.
10: Erről pedig már Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség új elnöke beszélt műsorunknak, aki jelenleg a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója és a szakszövetség tavaszi közgyűlésén választották meg 2026 májusában. Pályafutását diákmunkásként kezdte még a Zalakarosi Fürdőben 1992-ben, és az évek során különböző üzemeltetési pozíciókat töltött be, majd 30 évvel később 2022. június 1-től a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Korábban dolgozott Bükkfürdőn és a Lenti Gyógyfürdőnél is, így széles körű üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
11: Szeretnénk az 509-510-es kormányrendelet módosításait, illetve részünkről indokolatlannak tartott szigorából egy kicsit úgymond enyhítést kérni. Ez mindenképpen szakmai oldalról történő egyeztetéseket von maga után, úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Következő, ami majd terítékre fog kerülni, az mindenképpen a NEAK támogatás mértékének az emelése, hiszen körülbelül 15 éve nem volt ennek a hozzájárulásnak emelése.
10: Vég Andor szerint indokolt, hogy a fürdőnél maradó összeg, például az áfa bevétel egy része, közvetlenül a szektor fenntarthatóságára, fejlesztésére és a humán erőforrás fejlesztésére legyen fordítható. Hozzátéve, ilyen források biztosítása tenni lehetővé a fürdők hosszú távú működőképességének erősítését és a szolgáltatások minőségének javítását. A Fürdőszövetség új elnöke bízik abban, hogy a kormányzati döntéshozók nyitottak erre a megoldásra, mert a turizmus GDP arányos hozzájárulása jelentős, és a szálláshelyek forgalmának mintegy 70%-a olyan településeken realizálódik, amelyek közvetlen közelében működnek gyógyfürdők. Ezért a fürdőszektor támogatása nem csupán gazdasági, hanem egészségügyi és prevenciós szempontból is stratégiai jelentőségű. Vég Andor kiemelte továbbá, a NEAK finanszírozás emelésével az egészség megőrzés és a prevenció szélesebb körben kerülhetne fókuszba a magyar lakosságnál.
11: Annak érdekében, hogy egy kicsit az úgymond rossz szóval fogok élni, egy megöregedett társadalmat megpróbáljunk egy olyan mederbe terelni, amelynek értelmében azokat a reumatológiai problémákat, izületi problémákat előzetesen kezelvén kicsit a társadalmi egészség szintjén javítani. Ez is nagyon-nagyon fontos lenne. És hát az ENTAK adatokra rátérve, ugye az attrakciók is belekerültek abba, hogy adatokat szolgáltatunk, viszont ebből még úgy igazából nem láttunk semmiféle mért és összehasonlító táblázatokat, úgyhogy ebből nagyon szeretnénk egy olyan számadatot, számsorokat visszanyerni, ami kellő alapot biztosíthatna a jövőben, annak érdekében, hogy tovább tudjanak fejlődni a fürdők.
10: Vég Andor emlékeztetett, a fürdőszektor versenyképességének és fenntarthatóságának kulcsa a költségek csökkentése és a termál energia hatékonyabb felhasználása. Sok fürdő ugyanis jelenleg még csak a gyógyvíz hagyományos felhasználását alkalmazza, miközben a víz hőjének és energiájának visszanyerése jelentős megtakarítási lehetőséget kínál. különösen annak fényében, hogy az energiaköltségek a fürdők kiadásának meghatározó részét teszik ki. A Fürdőszövetség új elnöke hozzátette, a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével kapcsolatos nyitott kérdéseket úgy kell rendezni, hogy egyszerre biztosított legyen a közegészségügyi biztonság és az üzemeltetési hatékonyság. Ennek érdekében elengedhetetlen a döntéshozók, hatóságok és szakmai szereplők közös egyeztetett álláspontja. Javasolta továbbá, hogy a jogszabályi környezet áttekintésére elegendő idő kell, akár átmeneti felfüggesztésekkel vagy hatályon kívül helyezéssel, hogy a szakmai párbeszéd és a gyakorlati megoldások kialakítása zavartalanul megtörténhessen, emelte ki Végandor.
12: És tényleg mind a döntéshozók, a hatóság, illetve a fürdős kollégáknak a részvételeivel kezdeményeznénk egy olyan közös megbeszélést, amelyben nem sérülne senkinek sem az érdeke, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogy most már közel 60-70 éve, vagy már régebb óta működnek fürdők, és az ilyen mértékű szigorítás teljesen indokolatlan, ami a közegészségügyet illeti.
10: Magyarország gyógyturizmusa, a gyógyvizek mennyisége és minősége világszinten is kiemelkedő érték tehát, amelyet óvni és gondozni, kezelni kell. A Fürdőszövetség új elnöke elítélendőnek tart minden olyan jogszabályi beavatkozást, amely a fürdők működését jelentősen korlátozná, mert az nem csak a szektort, hanem az ország turizmusát is hátrányosan érinteni, tette hozzá Végandor.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 8 óra 46 perc, hagyományok színes kavalkádja várja a látogatókat Pünköst hétfőn, tehát ma a Szentendre és Kanzenben. A Pünkösd örökség ünnepen zenei, népzenei, valamint kézműves programokkal, sőt a spanyol kultúra kincseivel is találkozhatnak. Hegedűs Katalin összeállítása.
13: A Bátai Pántlika, a Tambura zenekarral is találkozhatnak mindazok, akik ma Pünköst hétfőn kilátogatnak a Szentendrei Skanzenbe. Az ő muzsikájuk szólt az imént. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Csonka Takács Eszter, múzeológust, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központ vezetőjét, és Prikler Szilvia Beatrix múzeológust, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népépítészeti és Tájház Központ vezetőjét. Isten hozta önöket.
14: Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük a hallgatókat.
13: Először Eszterhez fordulok, ha valaki pünköst hétfőn kilátogata a Szentendrei Skanzenbe, a tambura muzsikán kívül mi mindennel találkozhat még? Mennyire színes az idei kínálatuk?
14: Hát ez egy hatalmas forgatag minden évben, hiszen ilyenkor nem csak a pünkösdöt ünnepeljük a Skanzenben, hanem a közösségeket, az örökségeket, mindazokat az elkötelezett, az ország minden részéből érkező, hagyomány őrző, éltető, megélő közösségeket, akik a mi köreinkben valamilyen módon benne vannak. Ez azt jelenti, hogy a Szellemi Kultúrás Örökség nemzeti jegyzékén szerepelnek, vagy a tájház hálózat tagjai. Tehát a Skanzennek nagyon fontos, hogy olyan közösségi hálózatokat működtet és éltet, amelyek különböző szálakon, különböző témákban kapcsolódnak a múzeum tevékenységéhez, és éppen ezért a mai napon is folytatjuk azt a színes kavalkádot, amelyben már tegnap is lehetett része a látogatóknak. Meghívunk ilyenkor minden olyan közösséget, amely a Szellemi Kultúrás Örökség nemzeti jegyzékén szerepel. Ők mutatkozhatnak be, a Skanzen portáit adjuk nekik. Ők a házigazdák ilyenkor, és a változatos hagyományokat láthatjuk itt, és átélhetjük. Ez nagyon fontos, hogy a látogatók bekapcsolódhatnak nagyon sok tevékenységbe. Ők maguk is táncolhatnak, viseletet próbálhatnak, kóstolgathatnak, kézműveskedhetnek, átélhetik mindazt, amit hoznak ezek a közösségek, és itt saját örökségükként, identitásukként bemutatnak a közönség számára. Vendégeink lesznek a mai napon például a kalocsai hagyományőrzők, a vőfélyek a Kárpát-medencéből, a kékfestés hagyománya ma is bemutatásra és kipróbálásra kerülhet, a solymászok például bemutatják a gyönyörű madaraikat, a vadászati hagyományokat, belekóstolhatunk a bajai halászlébe is akár, de kipróbálhatjuk a csipkevarrást, hogy a szerb aranyhímzést, ez is egy gyönyörű szép szokásunk. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak a magyarországi magyar hagyományok jelennek meg a nemzeti Nemzeti Jegyzéken és ezáltal a Skanzen rendezvényen, hanem a nemzetiségek is bemutatkozhatnak, és ez fontos számunkra, így például a bolgár kertészet hagyomány, ami nemrég került fel erre a Nemzeti Jegyzékre, is látható lesz, és van díszvendége is a rendezvénynek.
15: Igen, pont erre akartam rákanyarodni, hogy idén Spanyolország a rendezvény kiemelt vendége. Első hallásra talán távolinak tűnhet a két világ, de hogyan fér meg egymás mellett a magyar néptánc és a flamenco a pünkösdi forgatagban?
14: Célunk az, hogy minden évben egy nemzetközi örökség találkozót és közösségi találkozót szervezzünk, és az idei évben hát így alakult, hogy sikerült az UNESCO reprezentatív listájáról néhány spanyol örökséget megszólítanunk, és ők itt be fognak mutatkozni élőben. Ebből az egyik a leghíresebb, a flamenco természetesen, amely nem csak tánc, ez nagyon fontos, hanem az egy életérzés, aminek a kísérője a zene, az ének, a ritmus, és persze a tánc is meg fog jelenni, ezáltal amelyet szintén kipróbálhatnak majd a látogatók, de emellett spanyol ízek is lesznek majd a spanyol udvarban, és egy gyönyörűen feldíszített kordobai stílusban virágokkal feldíszített páció, amely ott egy nagyon-nagyon jelentős andalúziai szokás és hagyomány.
15: Hát ha már az udvarokat említette, most akkor fordulok Szilviához, és beszéljünk kicsit a Skanzenben található tájegységekről, mely porták nyitják ki szó szerint a kapuikat, és ott mi mindennel várják a látogatókat.
16: Skanzen 4 tájegységén valósítjuk meg ezt a pünkösdi forgatagot. Minden portára vagy egy, vagy akár több közösséget is elhelyezünk. Ők fogják ezeket a portákat színessé tenni, élővé tenni, hozzák a saját hagyományaikat, örökségeiket, tárgyaikat. A tájházaknál például kifejezetten azt kértük, hogy a saját gyűjteményükből hozzanak egy-egy olyan tárgyat, ami az ő közösségüket, az ő településüket a legjobban szimbolizálja. Így például a mai napon a cáki pincesornak a képviselői egy puttonyszámláló botot mutatnak be, a magyar szombatfai fazekasház, ami ugye a szellemi kulturális örökség listán is megtalálható, ők fazekas terméket mutatnak be, de nálunk is meg fognak jelenni a nemzetiségek, a budakeszi tájház rájuk jellemző virágszőnyeg díszítésnek a fotókiállítását hozza, a solymári sváb tájház pedig népviseletet fog bemutatni, és egy nagy különlegesség, hogy a szegedi napsugaras tájház nem a paprikát mutatja be, hanem a helyi tarhonya készítésnek a hagyományát, és tarhonyarostát hoz. Meg lehet nézni, hogy hogyan is csinálták hagyományos keretek között ezt a tarhonyát.
15: Általában ugye a tájházakról akkor beszélünk, amikor egy-egy ünnep kapcsán, illetve van egy nagyszerű kezdeményezés, hogy évről évre megválasztják most már az év tájházát, és hogyha minden igaz, tavaly pont a Bodrogközi Múzeumporta nyerte el ezt a megtisztelő címet, amely ugye Cigándon található. Nyilván ezek az alkalmak ráirányítják a szakma és a nagy közönség figyelmét is a tájházakra, a tájházak jelentőségére. Hogyan segítik a kulturális örökség fennmaradását a mindennapokban?
16: Én nagyon szeretem azt a megfogalmazást használni, hogy a tájházak az épített, a tárgy és a szellemi örökség komplex megőrzésének a helyszínei. Nyilván helyben ezek a településekhez kötötten tudnak egy ilyen nagyon erős kulturális központok lenni, és ugye ezáltal a közösségeket is erőteljesen tudják összefogni, fejleszteni. Ez a rendezvény is azért lényeges, mert Magyarországon mi a magyar és nemzetiségi, illetve határon túli a magyar vonatkozású tájházakkal is foglalkozunk. A tájházaknak a száma az egész Kárpát-medencét tekintve már meghaladja az 1000 intézményt. Tehát egy hatalmas közösség, hatalmas hálózat, és ők nagyon-nagyon sok szálon tudnak kapcsolódni egymáshoz is, és ugye szellemi örökséghez is.
15: Eszter, térjünk vissza még kicsit a tartalomhoz, hiszen a Skanzen idei programjait a fenntarthatóság szövi át. Hogyan kell életre ez a modern törekvés a pünkösdi hagyományőrzésben, és miben mutatkozik meg konkrétan a rendezvényen?
14: Ugye nagyon fontos, hogy ezek a közösségek, akik helyből, tehát a saját településeikről érkeznek, vagy a saját közösségekből érkeznek, ők nagyon sok olyan tevékenységet képviselnek, amely már önmagában a fenntarthatóságról szól. És azért ez nagyon fontos, és a Skanzen kiállításában is, amely ugye Magtárban látható most, megjelenik, hogy nem csak természeti fenntarthatóságról beszélünk, ami nyilván most legjobban talán előttünk van és érinti a mindennapjainkat, hanem a társadalmi fenntarthatóságról. Éppen ugye említettük a Pántlika zenekart, például a Sárköz közössége itt lesz, az az 5 település, amely képviseli a sárközi népművészetet, ugye őket kíséri a Pántlika zenekar. Az ő udvaruk állandóan él egész nap zenélnek, táncolnak örömmel. Tehát, hogy ezek a bemutatkozások pont azt mutatják meg, hogy nem fellépni jövök, nem egy színpadi produkció miatt érkezem ide, hanem hogy a megélt hagyományom lényegét, ezt az identitást át tudjam adni a látogatóknak, ezzel is példát mutatva, és éppen ezért nem véletlen az, hogy az UNESCO védnöksége alatt áll a rendezvény, hiszen ezt minden évben újra és újra kell kérnünk, hogy használhassuk az UNESCO Szellemi Kultúrás Örökség logóját, hiszen ez nagyon jó példa arra, hogy a Szellemi Kultúrás Örökség közösségek és egyáltalán az ilyen hagyományőrző, például a tájházak rendszerét és működését éltető közösségek élőben jelennek meg. Ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a rendezvénynek, hogy az ideérkező látogató valódi közösségekkel találkozik, az élő örökség, az élő közösség résztvevőivel, akik városból érkeznek, faluból érkeznek, ugye érdekes, hogy a selmeci diákhagyományokkal ugyanúgy találkozhatunk, mint a bakonyi pásztor hagyományokkal. Ezek nagyon jól megférnek egymás mellett, ők mindannyian az identitásukat képviselik és élik. Hát láthatjuk élőben, hogy milyen boldogok a selmeci diákok is, ugye az egyetemről érkező diákok, és milyen boldogok a bakonyi pásztorok is, vagy a kőszegi szőlőjövés ünnepét képviselő városi közösség tagjai. Tényleg boldogok és együtt nagyon jó, hogy találkozhatnak, ez egy nagy dolog számukra is, és a látogató ezt megérzi, ennek az egésznek a feelingjét.
17: Most Szilviához fordulnék, hogy ott a skanzen területén templomok is találhatók, és Pünkösdre például az evangélikus templomokat felszokták díszíteni zöldágakkal, hogy ez mennyire jellemző, vagy mennyire díszítik ilyenkor a portákat?
16: Egyrészt egy szellemi kulturális örökség közösség is szokta végezni ezt a templom díszítést, erre megvan a bejáratott hely nálunk a skanzenban. A igaz katolikus, a Kiselföld tájegységen a János Somorjai kápolnát szokták feldíszíteni. Mivel minden porta élővé válik, ugye a spanyolok is idén a virágdíszítést is hozzák többek között. Tehát, hogy ez a fajta díszítés, a saját karakterükre való porta szabás, ez általában megjelenik. Illetve ide még kapcsolódik az is, hogy a tegnapi napon, ahogy minden évben szoktuk, a közösség összetartás szimbolizálása érdekében egy közös almafát ültetünk a közösségekkel. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy az ő összetartozásukat is jelezzük, és hogyha visszajönnek a skanzán, megnézik a fát, hogy az éppen most a növekedésben hol tart, tehát hogy ezzel nem csak hozzánk, hanem egymáshoz is még jobban tudnak kapcsolódni.
2: Nyolc óra 57 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, a Kossuth Rádió műsora viszont hamarosan a hírekkel folytatódik. Én pedig valamennyi munkatársam Bényi Csaba és a szerkesztő Dávid Edit nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot kívánok, és holnap reggel 6 órától számítok a figyelmükre. Minden jót, Csete Beátát hallották.
18: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
21: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
18: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 9 óra, jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50 naphoz kötődő keresztény ünnep része. A keresztény egyház születését, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A pünköst a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyházmegye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte híveit, élesszék fel szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett, másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendőrségi egységek hatoltak be tegnap az egyik legnagyobb török ellenzéki párt ankarai székházába. A Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt székházának kiürítését az ankarai kormányzó hivatala rendelte el. Egy helyi fellebbviteli bíróság ugyanis érvénytelenítette a párt 2023 végén tartott vezetőválasztását, és szabálytalanságokra hivatkozva felfüggesztette annak jelenlegi vezetését. A párt elnökét szavazatvásárlással vádolják. A bírósági döntést sokan Recep Tayyip Erdoğan államfő politikai ellenfeleire mért súlyos csapásként értékelik, amely végül elvezethet a köztársasági néppárt felszámolásához is. 3 fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson, Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Itthon ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat, a Dunántúlon és északkeleten élénk néhol erős lesz a szél, délután 27-32, este 17-24 fokot mérhetünk, szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
18: Műsorajánlat.
3: Krisztus születése után nagyjából 200 évvel járunk, a Római Birodalomban egy új vallás, a kereszténység terjed, ami ekkora már eléri az alexandriai értelmiséget is, és alexandriai Kelemen megteremti az új vallás alapfogalmait, és azt is megírja, hogy hogyan kell élni és gondolkodni egy kereszténynek.
7: Stroma Teis, a korai kereszténység útmutatója, ma 13 óra után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
22: Vendégünk a stúdióban Dinyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről beszélgetünk. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint Fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban.
7: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
23: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 grammos kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Reklámot hallottak. Délelőtt. Ünnepi műsor a Kossuth Rádióban.
24: 9 óra múlt, jó napot kívánok, a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. És nézzük, hogy mivel foglalkozunk mai pünkösdi adásunk két fél órájában. Hamarosan véget ér az iskola, és kezdődik a nyári táborozások időszaka.
25: Én már 4 hete itt vagyok, és itt szolgálok, eddig önkéntes voltam, most meg gondoltam, maradok egy hetet táborozónak is.
24: De mi alapján választunk tábort, és milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlni, ha ott alvós táborba szeretnénk küldeni a gyermekeinket? Ezzel kezdünk hamarosan, és utána majd foglalkozunk azzal is, hogy miért van szükség csapatépítésre, nem csak a munkahelyen, de a családban, vagy akár a baráti társaságokban is. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Lassan kezdődik a nyári táborozások időszaka, de milyen a jó tábor, hogyan és mit tanulhat a gyerek, akár otthon, akár egy közösségben anélkül, hogy elővenni a tankönyveket. Egy jól megszervezett táborban a gyerekek szórakozva tanulhatnak és fejlődhetnek, sőt, akár örök életre szóló barátságokat is köthetnek. 2 évvel ezelőtt nyáron az olimpia ideje alatt Nagy Bálint ellátogatott az Életszava táborba, ahol riportot készített a sportfoglalkozásokon. Ebből hallgassunk meg most egy részletet.
26: Come on, come on, hands in. One, two, three, basketball! All right.
27: Mit gyakorolnak most?
28: Alkarérintést. Ez a csak a bemelegítés.
27: Mikes Gyula röplabda edzőt hallják.
28: Bemelegítéssel kezdünk, és a bemelegítésnek vége, akkor most a nyitást fogjuk gyakorolni.
27: Lesznek majd egyébként meccsek is.
28: Igen, az a vacsora után 14 csapatból áll, és ilyen mini bajnokságot rendezünk minden nap szerdáig, és szerdán van a döntő, és pénteken All-Star meccs, amikor a győztes csapat, aki megnyeri a bajnokságot, az játszik az edzők ellen.
29: Jó, csendesedjünk el, imádkozom, és egy hatalmas csapat kiáltással befejezni, ne felejtsétek el, a miénk legyen a leghangosabb, jó? 2-3, jó hangosan, röpi, jó? 2-3, röpi!
27: Hanyadik nyarad ez itt a táborban?
28: Ez itt a 6. nyaram, nagyon élvezem minden évben, jó érzés visszajönni. Minden évben sportolok, bár az első 3 évenben baseballoztam, és most az elmúlt 3 évben röplabdáztam. Azért röplabdázott, mert úgy érzem, hogy itt jó a közösség.
30: Szerintem nagyon jó, hogy keresztény edzők oktatják így a kosarat, mert szerintem ez így nagyon-nagyon jó alapjában véve, és nekem nagyon tetszik maga a sport, nagyon szeretek játszani, meg nagyon jó a közösség is, nagyon jó így a lányokkal együtt dobálgatni, úgyhogy nagyon élvezem. Tök jó, hogy keresztény keretek közt megy az egész, és így százszor jobb jár. játszani.
1: Próbálok minden évben különböző sportágat kipróbálni, minél többet megismerjek. Tehát voltam már baseballon is, voltam kosáron, röpin.
27: És most milyen foglalkozáson vagy?
1: Ultimate frisbee.
27: Milyen foglalkozáson vagy most?
1: Röpin vagyok. Mindenféle új nyitást tanultunk, kosárérintést és alkarérintést tanultunk eddig. Ez az ötödik táborom, nagyon szeretem ezt a helyet, szóval jövőre is vissza szeretnék jönni, ameddig lehetőségem van rá.
25: Én már 4 hete itt vagyok, és itt szolgálok, eddig önkéntes voltam, most meg gondoltam, maradok 1 hetet táborozónak is.
27: És te miért szeretsz ide járni ebbe a táborba?
25: Mert ez itt nagyon családias, itt mindenki befogad.
27: Miért pont azt a sportot választottad, amin vagy?
25: Most van először ez a frisbee sport, és engem ez nagyon vonzott, hogy délutánonként az önkéntesek, csoportvezetők ilyen frisbee meccseken részt vettek, és olyan jó volt nézni őket, hogy milyen szépen tudják dobni, meg hogy milyen menő módon is lehet dobálni ezt a frisbit. Nagyon meg akartam ezt úgyis tanulni már régóta, úgyhogy hajrá frisbisek!
24: A stúdióban vendégeink Tóth Béla, a táborfigyelő.hu vezetője. Jó napot kívánok!
4: Szép napot kívánok!
24: Illetve Mezei Tamás, az Életszava Magyarország munkatársa. Üdvözlöm!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
24: Mikor is ér véget az iskola? Mikor kezdődik a szünet? Június 22?
4: Június 20-a gyakorlatilag, 20-a, amikortól 20-a indul a 10 hetes nyári szünet.
24: 22-e hétfő, igen, és a jelentkezés a táborokba, ez a dömping, ez mikor kezdődik? Vagy már elkezdődött?
4: Alapvetően az előfoglalási szezon az február közepén indult el, és nagyon sok szülő ilyenkor már előre gondolkozván és az előfogási kedvezményeket igénybe próbálja venni, és ezáltal korán jelentkezik, de azt látni kell, hogy általában a május vége, június eleje az az időszak, amikor a legtöbb szülő a homlokára csap, hogy te jó Isten, még nincsen meg a táborunk. Mi azt látjuk a táborfigyelőnél, hogy közel 800 táborturnus még foglalható, de több mint 200 táborturnust már le kellett vennünk az oldalról, mert beteltek. Azaz, az látszik, hogy a legjobb ár-értékarányú táborok turnusai, azok nagyon gyorsan betelnek, és hát a 800-ból is több száz olyat tudok, ahol már csak pár hely van az adott hetekre, úgyhogy érdemes a szülőknek, aki jó áron szeretne tábort fogadni, minél előbb megtenni ezt. Azt látni kell, hogy júniusban, júliusban is lehet tábort foglalni. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy drágább lesz, mint szerettük volna, vagy messzebb kell vinni a gyereket, mint kényelmes lenne, vagy nem a gyermekhez leginkább passzoló témát találjuk meg, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumot nem szeretne kötni, az foglaljon mielőbb tábort.
24: Tamás, honnan indult az Életszava tábor?
5: Az Életszava az egy amerikai táborként indult 1941-ben. New York államban volt az első tábor. Az alapítót úgy hívják, hogy Jack Wertzen. Ő egy akkor fiatal emberként egy szenvedélyes szolgája volt az Istennek, ahogy ő látta magát, és ő hivatást érzett arra, hogy a saját generációját eléri az evangéliummal. És erre keresett eszközöket is. Azt látta, hogy a nyári táborra egyrészt igény van, de másrészt egy nagyon jó lehetőség neki arra, hogy azokat az értékeket, amikben ő hitt, azt továbbadja a következő generációnak. Szóval az indulás az New York állam 1941.
24: Megnéztem egyébként az idei programkiírást, angol nyelv, röplabda, sorolhatnám esték, hogy mennyi mindennel készülnek. Nyilvánvalóan ez ugye fontos, ha már a mai adásban ugye beszélgetünk majd még a csapatépítésről, hogy így módon is kovácsolják össze a fiatalokat.
5: Igen, ezek a foglalkozások, én úgy gondolom, hogy Magyarországon még mindig nagyon népszerűek. A Magyar Életszava tábor amúgy 1989-ben indult, és már akkor is hasonló foglalkozások voltak, azt gondolom, amik vonzották a fiatalokat. Tehát olyan sporttevékenységek, amik nagyon sok helyen Magyarországon még kevésbé ismertek, esetleg nincs is rá lehetőség gyakorolni, ilyen például a baseball, amerikai foci. Nagyon sok fiatal jön azért, hogy ezeket kipróbálja, illetve az angol nyelvnek a tanulása, vagy inkább gyakorlása olyan személyekkel, akik nagyon kötetlenül foglalkoznak a gyerkőcökkel, tehát nem olyan hangulat van, mint egy osztályteremben, és valódi amerikai fiatalok jönnek el, akik sok esetben maguk nem tanárok. Éppen ezért én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon laza, szinte haveri hangulatban megy az angolnak a gyakorlása, és nagyon jó látni, hogy a fiatalok 1-2 perc alatt feloldódnak, és akár erősebbek angolból, akár gyengébbek mernek megszólalni, és tényleg nem ilyen osztálytermi hangulat, nem nyelvtan, hanem arról szól, hogy beszélgessünk ti, honnan jöttetek, mit csináltok, stb. Valódi kis ismerkedés. Azt gondolom, a fiataloknak nagyon növeli az önbizalmát, amikor idegen nyelvről van szó.
6: 200 tábor már betelt, de van még hely bőven, ugye 800-at említett, melyek a legnépszerűbbek?
4: Azt látjuk, hogy a sporttáborok, kalandtáborok, a katonai táborok, a készségfejlesztő táborok és az idegen nyelvi elsősorban angol táborok, amik a legnépszerűbbek. Az, hogy közöttük milyen lesz a pontos sorrend, ez ügyben még egy pár hét türelmet fogunk kérni, viszont rettenetesen sok újfajta extrém különleges tábor jelent meg a táborpiacon, ugye amerikai sportok tábora ugyanúgy van több helyen is a piacon, úgyhogy ilyen szempontból ott is, ahogy az Életszava táborban is ki tudják próbálni ezeket, de van például japán kultúra, anime táborunk, TikTok videókészítő táborunk, drónprogramozás, 3D nyomtatás, brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a gyerekek, de játékfejlesztő és robotika tábor, vagy középkori lovaktábor, hercegnő tábor, fantazi, szerepjátékos tábor, szabadulószoba tábor, és akkor még nem beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról, vagy éppen az olasz Juventus labdarúgó csapat magyarországi táboráról, ami ugyancsak a táborfigyelőn foglalható. Nem nagyon van ma már olyan téma, ami kicsit is érdekelni a gyerekünket, vagy mi gondolnánk rá, és ne találnánk rá megfelelő tábort.
6: Döbbenet. Csak majdnem minden évben beszélgetünk, de hogy mindig van valami új tábor.
4: De ez magától értetődő. Arra kell gondolni, és ez a legfontosabb, amit a szülő gondoljon bele, amikor tábort választ. Felgyorsult a világ. A gyerekek a videójátékok dinamikáját, az okostelefonok, vagy éppen a legnépszerűbb közösségi média alkalmazás videóit nézik. 2-3 másodperc alatt döntik el, hogy érdekes-e valami. Vagyis egy tábornak elképesztően pörgősnek, intenzívnek, élménydúsnak kell lenni ahhoz, hogy le tudjuk őket kötni. Érdemben az okostelefonnal kell versenyeznie egy táborszervezőnek, hogy olyan programot csináljon, ami beszippantja a gyereket. Mindig azt a példát mondom, hogy amikor én gyerek voltam, minket levittek a Balatonpartra reggel, este onnan fölhoztak, és tök jól el voltunk. Ma is imádnak a Balatonparton strandolni a gyerekek. Csak strandolnak egy óra után, kijönnek, körülnéznek, mi a következő, nincs más, akkor már jön elő a telefon, és már nyomkodjuk is. Vagyis folyamatosan történnie kell valaminek, és erre reagálnak a táborosztatók, és emiatt pörgetik meg a legújabb témákat, a legérdekesebb dolgokat. Ettől még a klasszikus tábor élmény is megvan, ami mondjuk a mai szülők fejében van, hogy sorverseny van, hogy számháború van, hogy kézműveskedés van, hogy strandolás van, de kellenek az olyan fajta új dolgok is, mint az alkalmazásfejlesztés például.
6: 3 másodperc, mármint a figyelmet addig tudják fenntartani a gyermekek, vagy annyi alatt le kell kötni. Most én belegondoltam, hogy vándortáborban egy 6-8 órát sétáltunk a 40 kilós hátizsákkal, én voltam 30 kiló, ott nem 3 másodperc volt az igény, hát megváltozott a világ. Na, el kell fogadni. Önöknél mettől meddig tart a tábor?
5: Június 28-án kezdődik az első hét, és 6 héten keresztül egészen augusztus 8-ig tart a tábori szezonunk, illetve ebben az évben az egész 6-7-es turnusra még ráhúzunk egy hetet, lesz egy kihelyezett táborunk a Győri Baptista gyülekezetnél.
6: Milyen visszajelzések érkeznek egyébként, illetve ezeket gondolom minden évben beépítik az új táborokba?
5: Igen, igyekszünk odafigyelni egyrészt a táborozóink visszajelzéseire, illetve a szülőknek a visszajelzéseire. Néhány éve elkezdtünk egy programot, amit jobb név hiány úgy nevezünk, hogy szülői értekezlet, amikor a szülők elhozzák a táborozókat a táborba, akkor megkínáljuk őket kávéval, sütivel, és szeretnénk leülni velük, meghívni őket, hogy beszélgessünk egy pár percet. És megkérdezzük őket, hogy egyrészt hogy találtak rá a táborra, másrészt, hogyha már visszatérő a gyerekük a táborba, akkor mik a visszajelzések, mik a tapasztalatok? Miért hozzák el még egyszer másodjára, harmadjára, negyedjére, ötödjére a táborozót? És hihetetlen hasznosnak bizonyultak ezek a beszélgetések. Nekem a tavaly volt egy nagyon emlékezetes beszélgetésem az egyik szülővel, aki azt mondta, hogy ő azért hozza a gyerekét a táborba, mert gyerekként ő is ebbe a táborba járt.
6: De jó.
5: És ismeri ezt a tábort, és tudja, hogy milyen környezetbe jön a gyereke, tudja, hogy biztonságban lesz, és örömmel hozza, és már vagy harmadik, negyedik alkalommal táboroztak itt az ő gyerekei is. És ezt a beszélgetést az asztal mellett hallotta egy másik szülő. aki később odajött hozzám, négy szem közt is elmondta azt, hogy számára mennyire bizalomgerjesztő volt ezt a beszélgetést végighallgatni. Mert azt mondta, hogy ő kereste a táborokat, hogy hova vihetné a gyerekét, és már van néhány negatív tapasztalatok, ahol nem viszi vissza a gyerekét, de annyira jó volt ezt az anyukát hallani, hogy ő megtapasztalta ezt gyerekként, és most hozza a saját gyerekét. És tudom, hogy azon a héten az anyuka úgy hagyta ott a gyerekét, hogy tudta, hogy jó helyen lesz, és bízom benne, hogy ezen a nyáron újra találkozunk velük.
6: Van olyan is esetleg, aki önökhöz járt táborba, és aztán önkéntesként visszament segíteni?
5: Nagyon sokan, hihetetlenül örülünk ennek a dinamikának. Azt látjuk, hogy eljön hozzánk táborozni egy kisgyerek akár 7-8 évesen, és láthatjuk a szemünk előtt felnő, mert évről évre visszajön, nagyon sok esetben nem is csak egy hétre, és nagyon sokukat látjuk azt, hogy felnőnek, 15-16 évesek lesznek, és jönnek vissza segítőnek, sőt már 14-13 évesen kérdezgetik, hogy jöhetnének-e segítőnek, mi elmondjuk, hogy nem, legalább 15 éves, 16-nak kell lenni, de várják. Aztán végre elérkezik az idő, jönnek segítőnek, és nagyon sokan a segítőink közül később eljönnek a bibliai iskolánkba, mert a tábori szezonon kívül az Életszavánál van egy teológiai képzés, és nagyon sokan közülük meg diákjaink lesznek. Sőt, volt olyanunk, aki később tábori munkatárs lett, már két olyan tábor igazgatónk volt, aki táborozó volt, aztán önkéntes, aztán diák, és felnőttek, hogy a tábori csapatnak a munkatársai legyenek.
6: Na hát, nagy kérdés az, hogy az elvárások egy jó táborral kapcsolatban hogyan alakulnak. Tehát, hogy ottalvós legyen, vagy éppen nem ottalvós, ár kategóriától íg, illetve hát nyilvánvalóan a gyermek érdeklődési köre az egy nagyon-nagyon meghatározó tényező.
4: A táborválasztás legfontosabb szülői oldala az az, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Egy alapítvány, egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, bele van írva, hogy milyen szolgáltatásokat, programokat, ellátást kap a gyermek, és ezért a szülő mennyit fizet. A fennmaradó összegről is persze kapjunk számlát. Ez azért fontos, mert a legálisan működő táboroknál minden egészségügyi és biztonsági szabály betartását elvárhatjuk tőlük. Mi a táborfigyelőnél abba segítünk a szülőknek, hogy mi mindegyik tábort, ami megjelenik a rendszerünkben, egyesével ellenőrzünk, hogy legálisan működik el, programokra elnézünk, stb. Azért kell erre külön felhívnom a figyelmet, mert az elmúlt időszakban több tucat olyan megkeresés jött hozzánk, hogy szeretnének megjelenni a rendszerbe, és kiderült, hogy nincsenek rendben azok a papírok, aminek rendben kell lennie. Én azt kérem a szülőktől, egy színes szagos weboldalt egy 10 éves gyerek 5 perc alatt összerak ma már. Tessék rendesen utána nézni. Ha nem is nálunk keresnek, hanem bárhol máshol, szívük joga, de alaposan nézzünk utána a táborosztatónak, kérdezzünk rengeteget, honnan szállítják az ételt, be van-e vizsgálva az adott konyha gyermekétkeztetésre, kik vigyáznak a gyerekekre, nekik milyen tapasztalatuk, tudásuk van, vagy éppen milyen programok lesznek, mi van, hogyha mondjuk egy vizes táborról beszélünk, és szakad az eső egész héten, akkor van-e B-terv, vagy a faházban ülnek a gyerekek, és nézik egymást. Ha ezzel megvagyunk, és csak a legális táborok vannak előttünk, akkor eldöntjük, hogy ottalvos vagy napközis tábort választunk, attól függően, hogy kisebb vagy nagyobb a gyerek, és hogy a gyerek mit szeretne. Ezt így határozottan aláhúznám. Utána az, hogy helyileg hol keresünk, mely vármegyében, városban vagy kerületben, illetve, hogy milyen árkategória szerint keresünk. A fennmaradó táborlista még mindig elég bő lesz, ültessük magunk mellé oda a gyereket. Vegyen részt ő is a döntési folyamatban, mert hogyha azt érzi, hogy amibe beleszólhat, abba engedjük, és hogy beleszóljon, akkor sajátjának fogja érezni a döntést. Nem az lesz, hogy anya vagy apa azt akarja, hogy elmenjek ebbe a táborba, hanem én akarok elmenni ebbe a táborba. És olyat is kiválasztott a gyerek, amire nem is számítunk. Mindig a klasszikus példám, kisfiam kiválaszt egy angol tábort, és egy életre megszereti az angol idegen nyelvet, vagy a kislányunk nem megijesztve a lányos apukákat, kiválaszt egy katonai tábort, és ott fogja magát szuperül érezni. Ezekre kell koncentrálni. Az árak tekintetében, amit még kérdezett, a napközis táborok átlagára az 60 ezer forint az idei évben, az ottalvos táborok esetében 100 ezer forint ez a díj, de attól függően, hogy milyen témájú a tábor, lehetnek eltérések. Egy nomád tábornak például sokkal kisebb a költsége, mint egy kvad tábornak, mert ilyenünk is van, vagy éppen egy lovas tábornak, vagy mondjuk egy anyanyelvi angol tábornak. Illetve természetesen napközis táboroknál az ellátás sem mindegy, hogy mondjuk reggelit kapnak a gyerekek, vagy csak 10 óraitól indul az ellátás, és így tovább, ezeket alaposan nézzük meg.
6: Ahogy hallgattam Tamást, folyamatosan az járt a fejemben, hogy ez egy olyan tábor, ahol a felnőttek is nagyon jól érzik magukat. És nagyon sokat kapnak a gyermekektől és egymástól is.
5: Igen, nagyon remélem, hogy ez így van, illetve mi úgy látjuk, hogy ez így van. Évről évre azt látjuk, hogy a fiatal felnőttek is nagyon szívesen hozzánk, jönnek hozzánk önkéntesnek. Épp nemrég fejeztük be az önkéntes csapatépítő hétvégénként, és sokkal nagyobb volt a létszám, mint amire eredetileg számítottunk. Tehát azt kell mondjam, hogy nincsen semmilyen nehézség, amikor magyar önkénteseket, amerikai önkénteseket keresünk a táborba, sőt, én úgy látom, hogy az idejében túljelentkezés is lesz, én ezt egy nagyon pozitív visszajelzésnek veszem.
6: Nagyon kevés időnk maradt, de ha már a felnőttek szóba kerültek, és ha jól tudom, külföldön már a felnőtteknek is van kifejezetten tábor, és ezzel már picit előre utalok a következő fél óránk témájára, a csapatépítőkre. Magyarországon meghonosodott már, vagy még azért annyira nem?
4: Általában valamilyen vagy meditációs típusú felnőtt táborok vannak, vagy pedig valamilyen sportalapú, mondjuk egy jógatábor, az mondjuk nagyjából a keveréke a kettőnek. Szóval ilyen jellegű elvonulások, táborok azok vannak, de elsősorban azért ugye a 10 hetes nyári szünetben inkább a gyerektáborok dominálnak. Ezeket azért is érdemes igénybe venni, mert a táborozás olyan, mint egy háromlábú szék. Az egyik lába az, hogy a gyermeknek élményt szerzünk, és jól érzi magát, a másik lába az, hogy amíg a szülő dolgozik, addig biztonságban tudja a gyermek. És a harmadik láb, amire külön felhívnám a figyelmet, a gyermek szocializációjában rengeteget segít. Egy teljesen új környezetben új gyerekek, új felnőttek közé kell neki beilleszkedni, pozícionálnia magát, hogy ilyen csúnya szóval éljek, vagyis megtalálni a határait, megtalálni azt, hogy hogy tud kommunikálni más emberekkel, és ez a fajta tapasztalat, ez a későbbiekben nagyon nagy segítség lesz, akár új iskolába kerülésnél, új közösségbe kerülésnél, vagy felnőttként, akár mondjuk egy munkahelyi váltásnál.
6: Köszönjük szépen Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu vezetőjének, illetve Mezei Tamásnak, az Életszava Magyarország munkatársának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönöm szépen.
6: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén nyáron is ingyenes 5 napos táborokat szervez, 5. és 7.

0: Táborban vehetnek részt a gyerekek. Az a célunk, hogy segítse a gyerekeket a pályaválasztásban, és nem csak a gyerekeket, de a szüleiket is várjuk a táborban, mert a tábor első vagy az utolsó napján, ez attól függ, hogy a program éppen hogy van kialakítva. Egy szülői értekezletet is tartunk, ahol tájékoztatjuk el mondjuk a szülőknek, hogy az agrárszakképzés milyen lehetőségeket rejt, milyen szakmákat lehet nálunk, szakmairányokat lehet nálunk tanulni, illetve az, hogy ezt milyen formában, ugye a duális képzés például az egyik olyan lehetőség, ahol akár munkabért is tud a gyerek minden hónapban hazavinni. Június 22 és augusztus 7 között tervezzük ezeket a táborokat. 18 vármegyében Budapesten 20-20 főt várunk egy-egy táborba.
1: Azt mondta, hogy egy interaktív tábor, ez azt jelenti, hogy akkor traktorozástól elkezdve mindenfélét itt kipróbálhatnak a gyerekek?
0: Traktorra lehet ülni, igen, traktort vezetni nyilván nem, de a traktor vezető mellett ülni, igen, és lehet látni azt, hogy akkor hogyan is megy egy traktor. Most az idei évben 17 szakmát mutatunk be, tavaly két új szakma került bevezetésre, és ezek közül az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus az, amit már meg is tudunk az idén is mutatni, hogy ez miből áll, milyen tevékenységekből, úgyhogy ezzel is megismerkedhetnek a gyerekek, de tényleg a szakmai előadásokra pedig nagy szeretettel várjuk a szülőket és pedagógusokat is, az osztályfőnököket, akik az általános iskola 8. osztályosait irányítják majd az utuk során.

0: Fél tíz után vagyunk, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Már is a csapatépítéssel és annak fontosságával folytatjuk műsorunkat, hiszen legyen szó néhány fős vállalkozásról vagy nemzetközi nagyvállalatról, kétségtelen, hogy közösségépítésre mindig szükség lesz. Persze ez kiterjedhet, sőt, jó, ha kiterjed a baráti társaságokra, családokra és gyakorlatilag bármely emberekből álló csoportra, mert ha igazán össze akarunk kovácsolódni, azért bizony tenni kell. Pünköstkor a keresztény egyház megalakulását ünnepeljük. Vajon a kereszténység ma mennyire hozza össze a fiatalokat és építi őket közösséggé? Nagy Bálint Süveges Dániellel, az Omega Miskolc lelki pásztorával és az IFESZT kezdeményezés egyik vezetőjével beszélgetett.
1: Ugye pünköskor egy szétválást láttunk, volt akkor egy ilyen farizeusi, kicsit ilyen intézményesült kép a vallásról, és voltak emberek, akik elkezdték csak megélni nagyon valóságosan azt, hogy az a személy, akit Jézus Krisztusnak hívnak, az megváltoztatta az életüket. És pünköskor volt egy ilyen robbanásszerű történés, ahol ugye megjelent a Szentlélek, és elkezdtek nem arról beszélni, hogy gyere be egy bizonyos rendszerbe, és ezt meg ezt így meg úgy csináld ahhoz, hogy rendben legyél, hanem az, hogy nem, velem tett valamit ez a személy, hogy én meggyógyultam, én nekem az életem megváltozott. Én nekem lettek olyan változások az életemben, amiket el kell, hogy mondjak neked. És én azt látom, hogy ha kicsit így bele akarunk most ebbe menni, most pont egy ugyanilyen vákumot látok az én generációmban, a fiataloknál, hogy kicsit elfáradtak, meg fáznak már az ilyen intézményesülő dolgoktól. Minden, ami egy rendszerbe próbál berakni téged, ahol neked így majd át kell alakítani a viselkedésedet, elvárás rendszerbe kell majd valahogy megfeleljél, attól azt látom, hogy van egy elég erős ellentartás, viszont a pünkösnek pont ennek az ellenkezője volt az üzenete. Nem az, hogy mit kell tenni, hanem hogy mit tett velem valaki. És én ugye egy országos ifjúsági mozgalmat vezetek, táborokat szervezünk, rendezvényeket szervezünk, felekezet közé szintéren, tehát jönnek ilyen gyülekezetből, olyan gyülekezet, kisegyház, nagyegyházból, mindenhonnan fiatalok, és az mindenképp egy közös élményünk, hogy a valóságos történetek és a valóságos változások azok végtelenül érdeklik a fiatalokat, és erre viszont óriási nyitottságot látok, és ennek van a helye és az ideje, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és meglássuk azt, hogy ezekben a kapcsolódásokban jelen van Isten, és az Isten után elkezd formálni minket.
2: Érdekli ezek szerint a fiatalokat? Tehát jönnek ezekre a rendezvényekre? Egy-egy elvonuláson mi történik?
1: Azért nagyon különleges, mert ugye ezek, mi így is hívjuk, hogy ezek ilyen szela alkalmak. A szela az a Bibliában a megállás jelenti két zsoltár között, amikor lerakod a hangszert, megállsz és csak figyelsz. És szerintem a mi generációnkban ez most egy iszonyat nagy hiány. Nincsenek megállós időink. Ha bármikor a busz megállóban megállunk egy perc, előveszük a telefonunkat, nézzük, görgetünk az agyunkat, még jobban túl serkentjük. De ezek az elvonulásokon mi az első este lerakjuk a telefon, és a legvégén veszünk.

0: Tesszük fel. Hát mi csinálunk egy tényleg olyan leállás, hogy jó, akkor érkezzünk meg ahhoz, hogy hol tartunk az életünkben, hol vagyunk, kapcsolódjunk őszintén emberekhez. Ez egyébként sokkal egyszerűbb onnantól, hogy nincs már ott a telefon. És utána ebben az ilyen intim közegben, amit egy ilyen elvonuláson létrejön, úgyhogy 4-5 nap össze vagy zárva, úgymond 150 fiatallal, akik nagyon hasonló dolgokban vannak, mint te. Ebben születik valami olyan különleges dolog, ami azt gondolom, hogy ez meghatározza az egész elvonulás lényegét, és aztán persze vannak alkalmak, zene, vannak esti ilyen táncos bulik, nem tudom, tehát hogy nagyon sok élmény van benne, meg sok tartalom van benne, üzenet.
1: A stúdióban vendégünk Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Pünkös kapcsán kezdjük talán azzal, amivel a bejátszót is felkonferáltam, hogy az egyház mennyire fogja össze a fiatalokat, az embereket, mert egyfajta csapatépítőként is felfogható, és nem mondok ezzel csúnyát, ugye?
2: Abszolút nem, abszolút. Én azt gondolom, hogy ugye az egyháznak nagyon sok feladata van. Egyértelmű, hogy az emberi közösség a teremtése, a magányosság megszüntetése az egy fő feladat. Ugye abból kell kiindulnunk, és ezt pszichológusként nap mint nap megélem, hogy az egyik legfontosabb modern problémánk az, hogy azok a közösségek, amik körülvettek bennünket, és úgy is szoktuk ezt hívni, hogy szimbolikus bőr, ez tényleg olyan, mint még lenne egy bőr rajtunk kívül, ezek sajnos feloldódtak. Ugye most csak azt mondom, hogy az elmúlt 100 évben megszűnt a nagy család. Ugye ezek a szokásos kaláka együttműködések, ugye az egész agrárium egyfajta spontán együttműködésre épült, ezek nagyjából eltűntek nagyon rövid idő alatt. És azért ezt hozzá kell tenni, hogy körülbelül úgy néz ki, hogy most nem szeretnék nagyzolni, de mondjuk az elmúlt 1 millió évünket, az biztos, hogy közösségekben töltöttük. Most meg sokszor egyedül élünk, idős emberek egyedül maradnak, ugye szétesnek családok, stb. Nem szeretnék negatív lenni, csak az, hogy egy kicsit láttatni, hogy igen, és azt gondolom, hogy az egyháznak a mai modern emberrel foglalkozva az egyik elsődleges feladata, hogy ezeket a kötődéseket segítse, a magányosságot megszüntesse, mert ugye annál nagyobb rizikófaktor nincs, ezt tudnunk kell. És ha még egy mondatot megenged ugye a fiatalokat és az ifjúságot elérni, ugye én is részese vagyok egy református közösségnek, egy gyülekezetnek, és ez a legnehezebb feladat. Tehát a fiatalokat, ugye ezek az ifi programok, na ezek az embert próbálók, mert ugye hát vetekedni kell azzal a sok ingerrel és trendi dologgal, ami a fiatalokat körülveszi, de ugyanakkor pedig azt látom, hogy amikor eljönnek, ugye nekem is van egy 15 éves nagylányom, és nagy nehezen fölkeltem reggel, és elviszem mondjuk egy istentiszteletre, akkor pedig élvezi, kapcsolódnak, ott vannak, barátkoznak, nevetnek, tehát nehéz munka, de azt gondolom, hogy ez egy elsődleges prioritású feladat.
1: Mit nevezünk egyáltalán közösségnek? Be lehet határolni? Mert nyilván nem azt, hogy átmegyünk a szülőkhöz, vasárnap ebédelünk, és aztán megint egy hétig nem látjuk őket.
2: Igen, hozzáteszem, még ez is jobb.
1: A semminél
2: több,
1: nyilván jobb.
2: Több a semminél, egyébként nagyon érdekes, amit mond, ugye ez az ebédlő asztal hatás, ugye angolul mondják, hogy breakfast table effect, ezt magyarul úgy szoktunk mondani, hogy ebédlő asztal inkább, elképesztő ereje van. Tehát már persze. Annak, hogy egy család, vagy egy pár naponta egyszer leül egy asztalhoz, és ott esznek, és ugye mondjuk közben esetleg nem mobiloznak, interneteznek, tévéznek, hihetetlen meghatározó szerepe van. Tehát, hogy ezek a kis mikrobeszélgetések, ezek a mikrokapcsolódások, ezek evés közben, ugye főleg, amíg közösen főzünk is, vagy tálalunk, stb., spontán kialakulnak. Tehát csak egy érdekességet mondhatok, a fiatalok pályaválasztásában meghatározó szerepe van annak, hogy mennyit ülnek a családdal, így az asztalnál, tehát egészen döbbenetes.
1: És
2: hogy
1: mit hallanak a felmenőktől.
2: És mit hallanak, így van. Mm-hmm. És ugye az a fajta beszélgetés, ami ritkán zajlik le mondjuk egy tinédzser és a szülők között, hogy ugye zene lenne füleinknek, ha azt mondaná a tinédzser lányunk, hogy szeretném, apa, veled megbeszélni a pályaválasztási terveimet.
1: De orvos vagy ügyvéd legyek.
2: Így van. Na, ez nem szokott elhangzani, hanem hagyjál békén, apa, tudom én mit csinálok, nem akarom úgy csinálni, hogy te, biztos ismerősek ezek a mondatok. De a lényeg az, hogy itt viszont megkérdezik, elmondja, reflektál rá. Ugye apa anya mesél arról, hogy ő mit csinál napközben. Tehát akaratlanul is hatással van. Tehát, hogy csak visszatérve erre, hogy még az a heti egy nap is megbecsülendő, de a közösség ugye az mi? A közösség az igazi emberi kapcsolatokról szól, ugye azt mondtuk mondani, hogy informális kapcsolatok, tehát amiben barátság, haverság, szeretet, szerelem, bármi belefér, amiben érzelem van, amiben benne vagyok én, az én személyiségem, benne vagy te, ön a saját személyiségében, és mi kapcsolódunk egymáshoz. És ezeknek a hálózata a közösség, tehát az, hogy összeterelünk ugye embereket, az sajnos még nem közösség, azon dolgozni kell.
1: Szoktuk mondani, hogy az ember az társas lény, de nekem ez nagyon, nagyon semmilyen válasz arra a kérdésre, hogy miért fontos számunkra a közösség.
2: Én azt szoktam mondani, elnézést a kifejezésért, hogy nagycsaládos génekkel születünk, tehát ösztönösen keresünk ugye a nagycsaládot, hát a túlélés záloga. Tehát azt tudni kell, ugye mindannyian tudjuk biológiából és pszichológiából, hogy mondjuk nagyon sok egyéb élőlénytől eltérően az emberi csecsemő, ha nincs körülötte valaki, aki gondoskodik róla, rövid időn belül sajnos elpusztul. Tehát a génjeinkben van, ugye az, hogyha születésünk után nincs, akihez kapcsolódjunk, nincs, aki jól értse, hogy mire van szükségünk, ugye, és ez már egy ösztönös kapcsolódás, akkor el fogunk pusztulni nagy valószínűséggel. Tehát hozzuk magunkkal azt, hogy a másikra a túléléshez van szükségünk, és ugye bennünk is vannak ezek a készségek, a pszichológia, az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sokat beszél a kötődésről. A kötődés az egy nagyon mély emberi kapcsolat, két ember, több ember között ugye bonyolult dolog, de a lényege az, hogy valami olyan ősi, mély kapcsolódás egymáshoz, ami segít bennünket, az önérzetünket, az én képünket fejleszti, tudjuk, kik vagyunk, mik vagyunk, biztonságban érezzük magunkat, tudjuk egymást támogatni. Hogy ne menjünk messzire, csak érdekességképpen mondom, az amerikai hadseregben van ez a nagyszerű, egyébként valószínűleg ősi dolog, csak jól alkalmazzák, hogy párokba osztják a katonákat, és ezeknek a katonáknak egymásra figyelniük kell. Tehát katona az amerikai hadseregben soha nem lehet egyedül. Ez egy feladat, hogy a társadra figyelsz. Milyen állapotban van? Támogasd, kérdezgess, beszélj vele, és ez olyan erőt ad, ugye, hogy ez a magányosság, hogy kiesem, kigolyóznak, vagy elvonulok, vagy bajom van, és nem veszik észre, ennek ugye a valószínűsége lecsökken.
1: És ez rendkívül fontos a munkahelyeken is. Figyeljünk egymásra, beszéljük meg a problémát, és mielőtt kipattanna a szikra, ne az legyen, hogy miért úgy csináltat, hanem előtte kérdezzük meg.
2: Igen, mondjuk a pszichológiában, most bocsánat, az angol kifejezésekért, de nagyon találó, hogy connection before correction. Ugye mielőtt megítélem a másikat, mielőtt elgondolkodom, hogy miért, ugye helyette is kitalálom, hogy miért mondta ezt, mit akart vele mondani, lépjek vele kapcsolatba, beszélgessünk, kérdezzem meg. Én például ezért most volt egy telefonom egy kedves vezetővel, ugye sokat foglalkozom vezetéspszichológiával, aki hát éppen egy ilyen megszakadó kapcsolatban, tehát ez egyik beosztott vezetőjével, most nagyon kemény e-mailt szeretett volna írni, és hát körülbelül 1/2 órámba telt, mire lebeszéltem, hogy hívja már föl legalább telefonon, ne írjon neki e-mailt, mert ez nem connection, ugye a connection az mindig emberi hang, emberi érzelmek.
1: Kapcsolódás.
2: Ha személyesen nem megy, akkor legalább telefonon, mert halljuk egymás hangját.
1: Milyen jellemzői vannak a munkahelyi közösségnek? Ez nagyon eltér a többi közösségtől, vagy ugyanazokra az alapokra épül?
2: Én azt gondolom, ugyanazokra az alapokra épül, tehát teljesen igaz ez a kutatás, csak megerősíteni tudom, hogy azért józan paraszt észre a körülnézünk, és amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ezek a spontán közösségek hiányoznak. Hol találunk közösséget? Hát a munkahelyünkön, jó esetben. Tehát ez a buta mondás, hogy ez egy munkahely, nem óvoda, ide dolgozni járunk, mindenki hagyja otthon a dolgait. Ez a leggyilkosabb és a legbutább hozzáállás, amit életemben hallottam, mert pontosan így van, kapcsolódni megyünk. Ott van egy darab olyan ember, akivel jól érzem magam, és beszélgetek egy pár percet, már az aranyat ér. Ha több ilyen ember vesz körül, akik engem megbecsülnek, akikkel nevetni tudok, beszélgetni, a bajom elmondani, közös döntéseket hozni, ugye ez egy nagyon fontos vezetői probléma, hogy a vezető nem épít csapatot, nincs igazi közösség, és minden döntés neki kell meghozni.
3: Hát, ő a főnök.
2: Ő a főnök, hát ilyet nem lehet. Van mensó, egymás után hozza a rossz döntéseket, egyébként meg tönkre is megy benne. De nem tudunk.
3: Tehát és aztán mutogat másokra. Sajnos ez jellemző. Bocsánat.
2: Van ilyen is. Most, természetesen, de van sajnos, most pozitívak legyünk, olyan vezetőm is, aki önfeláldozó, tehát ez a rossz önfeláldozás, hogyha ő nem akarja terhelni a munkatársát ezekkel a nehéz döntésekkel, ezért inkább ő nem alszik egész hétvégén, és próbál meghozni egy olyan döntést, amit közösen kellene. Ezt a múlt héten hallottam egyébként pont legutóbb, hogy ő azért vállal többet péntek este, hogy nehogy már szegény munkatársát kelljen még tönkretenni, tehát mert hiányzik az együttműködés. Na most ugye én szerintem megérteni azt, hogy mi a különbség a csapat, egy bizottság és a közösség között, hát képzeljük el, hogy lemegy egy bizottság focizni, ugye, ahol egymás nevét se tudjuk, azt se tudjuk, hogy jobblábas vagy ballábas. Oda se tudok neki szólni, ugye, mert tényleg nem tudom, hogy hívják. Mondjuk egy profi csapattal összehasonlítva, ahol együtt rezonálunk, és még az is megengedett, ugye, hogyha mondjuk és elnézést, nem vagyok ilyen nagy focifán, csak ez annyira vizuális, hogy mondjuk a csatár éppen elesik, még a kapus is, ha lehetősége van, előre szalad és berúgja a gólt. Tehát, hogy nem azon, hogy bocsi, ez nem az én
3: nem
2: dolgom.
3: Az én dolgom.
2: Nem az én dolgom, mert elesett a csatár, hát egyébként is se vagyunk jóban, én meg mondtam is neki, hogy nem kéne olyan gyorsan futni, ez nem csapat.
3: Persze.
2: Tehát a csapat az besegít, rugalmas, a szerepek átjárhatók, odafigyelünk egymásra, értjük egymást, és nagyon fontos, hogy igenis van érzelem. Tehát érzelem van a közösség tagjai között.
3: Mert akár egy foci meccs, vagy egy délutáni sportprogram is lehet jó csapatépítő, de lehetnek nagyon romboló csapatépítők is.
2: Sajnos ilyet is tudok. Nagyon oda kell figyelni, tehát én most véletlenül sem azt szeretném mondani, hogy minden csapatépítéshez profi tréner vagy pszichológus kell, de azért néha nem árt. Tehát én nekem volt már olyan csapatépítő felkérésem jó néhány évvel ezelőtt, hogy hát elmondták, hogy milyen csapatot szeretnének. És ugye hát én a rossz hír hozója mondtam, hogy hát én csak úgy tudom ezt elvállalni, hogy beszélgetek a résztvevőkkel. Akkor kérdeztek, hogy miért akarok beszélgetni, majd ott megismerem őket. És akkor oda mentem a kollégáimmal, elkezdtünk beszélgetni, hát körülbelül egy óra után világos volt, hogy itt konfliktus megoldó tréninget kell tartani, nem csapatépítőt, mert volt két olyan részleg, akik hát nagyjából már gyűlölködtek. Tehát ott csapatépítőt tartani az életveszélyes lett volna.
3: Nekem mindig a csapatépítés kapcsán a Top Gun Maverick legújabb része jut eszembe, amikor elviszi amerikai focizni őket a vezetőjük, és azt mondja utána az ezred, kérdezi meg talán, hogy ahelyett, hogy vadászgéppel repülnének, itt focizgatnak, és mondta, hogy tessék, nézd meg, csapatot szeretnél, ott van a csapatod. Mert hogy annyira összehozta őket a játék. Na de a sporton kívül még néhány tevékenységet nézzünk meg, hogy mi az, ami ténylegesen működik. Tehát, hogy mi mire jó.
2: Nagyon sokszor ott kell kezdenem, hogy hát mondjuk úgy, hogy herótjuk van a csapatépítéstől az adott cég munkatársainak, mondjuk, hogy ez a tizedik, és kérik, hogy csak azt kérik, hogy ne legyen olyan, hogy ledobják őket a sivatagba, és túlélő feladatokat kell megoldani. Aztán vannak olyanok, akik ezt élvezik, mert ez életükben először, és azt mondják, milyen izgalmas, de ők már megoldottak 10-szer egy sivatagi túlélést, tehát itt is ugye vannak sablonok. Nagyon érdekes volt, egy ilyen helyen kolléganőmmel megjelentünk, és mondták, hogy ők köszönik szépen, már ki is írták a betegállományt és a szabadságot a csapatépítő hétvégére, ebben nem szeretnének ebben részt venni, tehát már menekültek, és hihetetlen módon a kolléganőm azt mondta, hogy valami más kellene nekik csinálni, és kitaláltuk, hogy elmegyünk egy gyermekotthonba önkéntes munkát végezni. És olyan lelkesedéssel válaszoltak ezek a fiatalok, elmentünk, kifestettünk, lenyírtuk a füvet, parkot rendbe raktuk, profi segítő csapat volt, akik egy pincehelyiséget lehajópadlóztak, amit már régóta szeretek volna rendbe rakni, és boldogság volt. Úgy éreztek, hogy végre valami értelmes dolgot csinálnak. Tehát amikor valamilyen értelmes alkotó munkát csinálunk, az önmagában összekovácsoló, természetesen úgy, ha nem egy fölösleges nyomás alatt kell végeznünk, ez a gyorsan-gyorsan legyünk túl, hanem lehetőség van beszélgetni, nevetni, megismerni egymást, kicsit pihenni. Tehát az egész azért egy ilyen játékosságba ágyazódik, de életem egyik legnagyobb élménye volt, őszintén mondom, pszichológusként én ennyi boldog embert, akik este 7-kor nem akarnak hazamenni a csapatépítőre, még soha nem láttam. És mi történt? Felújítottunk egy gyerekotthont, mondanom se kell, évekig kint voltak a fényképek, kapták a hálásabbnál hálásabb üzeneteket. Tehát ugye olyan, mint egy ilyen önmagát fenntartó dolog.
3: Hát amit most elmond, igazából a jónak lenni jó kezdeményezés nálunk tökéletesen így működik. Tehát, hogy olyan kollégákat ismerünk meg, akivel egyébként nem dolgozunk együtt napi szinten. Tévések, rádiósok együtt. Itt vagyunk késő estig, kezdünk másnap hajnalban. Adott esetben sírva adjuk át a mikrofont a tábít a házban a kollégának, hogy akkor dolgozzatok. És a többi, és a többi, és utána jön a visszacsatolás. Ez valahogy, és ebbe soha nem gondoltam bele. Tényleg soha nem gondoltam bele. Na, munkahelyekről egy picit kanyarodunk, mert együttműködésre a családban is szükség van, hogy hogyan építhetjük a kapcsolatunkat például gyermekeinkkel, arról korábban Süveges Gergő kollégánk osztotta meg tapasztalatait Nagy Bálinttal.
4: Apakulcs előadóként rengeteget beszélsz az apaságról, de ti a gyermekeitekkel hogyan tudjátok megélni az apa-fia, apa-lánya kapcsolatokat?
5: Ez semmiféle nagy trükkje nincs, azt hiszem, igyekszünk találkozni a gyerekekkel, igyekszünk velük kommunikálni, beszélgetni, érdeklődni, megkérdezni, hogy hogy vagytok éppen, miben vagytok éppen benne, tudunk-e valamiben segíteni. Hát nálunk most már azért nagyobbak, tehát 22 a legidősebb és 17 a legfiatalabb. Mindenki otthon lakik, tehát sokszor találkozunk, de ettől függetlenül nagyon fontosak azok a programok, amelyeket kifejezetten együtt, családként együtt töltünk. Van például családi este vagy családi nap, ami bent van a naptárban, és azt mindenki védi, mint a anyatigris, és akkor kitalálunk valamit. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit, tehát nem a programon múlik, hanem csak annyi, hogy együtt vagyunk, akár csak annyi, hogy otthon leülünk társasjátékozni, akár annyi, hogy elmegyünk együtt valahova sétálni, kirándulni, biciklizni, akár valami komolyabb programra, tehát elmegyünk együtt színházba, vagy elmegyünk moziba, vagy beülünk egy pizzára, bárhová, és ezen felül pedig én azt tapasztaltam, hogy nagyon jók és nagyon kapcsolatépítők azok a lehetőségek, amikor kettesben tudunk lenni, vagy hármasban tudunk lenni egy-egy gyerekünkkel. Például egy időben meghívtam a gyerekeim másfél órázni. A másfél órázás azt jelenti, hogy kettesben vagyunk, és körülbelül másfél órát töltünk együtt, és csak ketten. Vagy beültünk valahova enni, vagy elnyaltunk egy fagyit, vagy sétáltunk a Feneketlen tó körül mondjuk, a Villányi út mellett, de azt a másfél órát ezt együtt töltöttük, és beszélgettünk. És hát másfél óra alatt azért úgy mindenféle szóba kerül. Ők is mesélnek, én is mesélek, és valahogy egymásra tudunk hangolódni. Szóval szerintem őszinte meghívásra van szükség, meg őszinte kíváncsiságra. Arra, hogy azt tudjam kifejezni a kamasznak, hogy én most szeretnék veled időt tölteni. Ha van kedved, akkor menjünk. Ebben az esetben a felelősség is megoszlik. Nem az én dolgom az, hogy feltétlenül legyen szó valamiről, vagy készüljek előre témákkal. Ha csönd van, akkor csönd van. Olyan is van, hogy kicsit csöndben megyünk, aztán valakinek eszébe jut valami, és akkor megint nincs csönd. De azt hiszem, hogy ilyenkor megpróbálunk valami közös ritmust kialakítani, közös ritmusra ráérezni, és abban a ritmusban együtt eltölteni ezt az időt.
3: A kötődés fontosságáról ugye már beszélgettünk. Talán a családban az egyik legfontosabb. Nem csak az, hogy kialakuljon, hanem feltérképezzük, hogy milyen hibák vannak a múltban, és azt a hibás kötődést megszakítsuk.
2: Ugye az apák nem tudom kihagyni. Mindig azt mondom, hogy ugye az apa gyermek kötődés egy egész életen át kitart, és nagyon fontos, ugyanolyan fontos, mint az anyagyerek, tehát inkább szülőgyerek kötődésről érdemes beszélnünk. Ott kell lenni. Tehát a jelenlét, az apa jelenlét, a gondoskodó jelenlét, a szerető jelenlét automatikusan elindítja a kötődést. És akkor itt, hogy egyensúlyt teremtsünk, ugye nagyon az előbb arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a munkahely a közösség helyszíne egészen addig, a pontig, amíg az a családunk épségét, közösségét nem veszélyezteti. Ez az egyik legfontosabb problémánk, munka-magánélet egyensúly, amiről csak részben tehetünk mi.
3: Bizony.
2: Ezt szoktam mondani, ugye pici gyermeket váró családoknak, sajnos ezek rossz kódok. Ugye azt mondja, hogy hát, hogy most jön a gyermek, és mondom, ne vegyetek léces új házat, ne vegyetek új autót, nem kellenek 500 ezeres bútorok, annak a gyereknek teljesen indiferens, ő azt szeretné, két nyugodt, szerető szülő legyen mellette. És akkor, ha ott vannak jelen, és rá tudok hangolódni, ugye a gyermekeink is ránk hangolódnak, ezek ösztönös dolgok, és elkezd kialakulni ez a kötődés, és az a jó hírem, hogyha elkezd kialakulni, nagyon élvezzük, és egyre könnyebb apának lenni, meg anyának.
3: Öngerjesztő folyamat.
2: Öngerjesztő folyamat, egy ősi öngerjesztő folyamat, de nem lehet megúszni. Nem lehet távkapcsolóval,
3: meg telefonnal. Persze, de a csapatépítés, most azért mondom csapatépítésnek, mert ha együtt van a család, akkor az egy csapatépítés. Legyen szó kertészkedésként, én nagyon imádtam gyerekkorom, amikor megyünk a telekre, hát nekem a szórakozás volt, fölpattantunk a bringára mindannyian, és akkor ott voltunk napestig. Mindenféle családi tevékenység, az gyakorlatilag egyfajta csapatépítőnek nevezhető.
2: Abszolút, ugye? De nagyon kell figyelnünk arra, hogy a határokat feszegessük. Most egy kicsit például önkritikus leszek. Múlt szombaton éppen a két gyönyörű lányommal, 7 és 15 évesek, elmentünk csempét vásárolni, mert fürdőszobánkat felújítjuk. Ugye zuhogott az első, alig bírtunk kiszállni az autóból. Én még egy mozit is beiktattam, tehát még moziba is elmentünk, előtte is csempét néztünk utána. És este hazaértem nagyon boldogan, és láttam a két halálfáradt lányomat, és mondták, hogy ez volt életünk legrosszabb napja. Tehát én úgy éreztem, hogy annyira jó apa vagyok.
3: Összeraktam.
2: Igen, és hasznosat
3: legújabb könyvem új fejezete.
2: Igen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ugye a csapatépítés az tényleg azt jelenti, hogy ez a csapat tagjai mindannyian annak érzik, és itt nagyon tetszett, amit mondott, hogy kimenni a telekre és bringával, mert nagyon sok ilyet látok, hogy erőltetik ugye ezt a hétvégi munkát gyerekeknek, és egy életre megutálják. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogy csináljuk. Tehát, ha nincs benne ez a játékosság, ha nincs benne a kapcsolódás lehetősége, akkor, és ezt gyakran elrontjuk, akkor az bizony csak egy robot lesz, még egy szép program is, mondjuk egy állatkert is lehet szörnyű, hogyha feszültek vagyunk, sietni kell, azt már nem tudjuk megnézni, kisfiam, kislányom, az nem csapatépítő, tehát önmagában az alkalom csak a lehetőség, de minél több ilyen alkalmat kell teremtenünk.
3: Kevés időnk maradt, de arról még beszéljünk, hogy a nagyszülőket hogyan lehet bevonni a családi csapatépítésbe, mert nyilván, ha rábízzuk a gyereket, vagy gyerekeket, az nem annyira bevonás.
2: Nagyon-nagyon-nagyon fontos téma. Én azt gondolom, hogy akkor vagyunk jó úton, akkor járunk jó úton, ha tényleg a nagyszülők rendszeresen megszokhatóan részt vesznek valahogy az életünkben. Tehát ez, amit az előbb mondott, ez klasszikusan ugye az ellenpélda, hogy amikor szükség van rá, akkor ugorjon be, és akkor szegénykém ugye nem tudja, hogy kell a gyerekkel bánni, a gyerek nem szokta meg nagymamát, nagymama nem tudja, hol a só, a cukor, mit kell adni a gyereknek, konfliktus van. Na ez igazából csak használata a nagyszülőnek. Tehát a nagyszülőhöz is oda kell menni, a nagyszülőt is hívni kell, közös alkalmakat kell teremteni. Ugyanez igaz a nagyszülő-unoka kapcsolódásra, mint amit az előbb elmondtunk a szülő-gyermekre. Ösztönös, egy fantasztikusan fontos viszony, teljesen más a minősége, mint a szülő-gyerek kapcsolat. Nagyon nagy szükség van rá, és ha jelen vannak egymás életében, ez kialakul magától. Tehát szülőként én ezt rokonmenedzsmentnek hívom, nem elegáns a kifejezés, de
3: praktikus.
2: De praktikus, igen, mert hogy tényleg azt gondolom, amikor szülővé válunk, akkor ez egy plusz feladat, hogy menedzseljük a rokoni kapcsolatokat. Ez egy külön adástéma lett, hogy mennyi potenciális feszültséggel terhelt egy szülő-nagyszülő viszony, de erről már beszéljünk később. Most a jó hír az, hogy integráljuk a nagyszülőket.
3: Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönjük Léder László pszichológusnak, az APA Akadémia alapítójának, hogy vendégünk volt.
2: Köszönöm szépen én is.
3: A Hangtár mai adásából a Hermina Mezei Szentlélek templomot ismerhetik meg.
6: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
7: 1937. novembere. A híradó éppen azt közvetíti, ahogy felszentelik a Hermina Mezei Szentlélek templomot. A Kassai téren magasodó, tekintélyes Szentlélek templom mellett nap mint nap ezrek haladnak el, de talán kevesen tudják, hogy mennyire viharos múltat rejtenek a falai. Milisics Máté, várostörténész.
8: Ez a Hermina mezei katolikus egyházközség azért érdekes, mert amíg ez a nagy templom, a Szentlélek templom nem épült fel, Zugló legrégebbi szakrális épületébe tartották a miséket, a Hermina kápolnába.
7: A két világháború közötti időszakban a hívők száma robbanásszerűen megugrott, így elkerülhetetlenné vált egy monumentális, több ezres tömeg befogadására alkalmas istenháza megtervezése. De miért éppen a Szentlélek lett a templom oltalmazója? Ennek hátterében mély teológiai és dogmatikai megfontolások állnak.
8: A húsvéti ünnepkör zárása pünköst, ugye a Szentlélek eljövetele, amikor Péter prédikációjánál Jeruzsálemben több ezer ember megtér, előtte pedig eljön a Szentlélek, vagyis ugye húsvét után 50 nappal, amíg együtt vannak a tanítványok, ugye az apostolok és Mária, Jézus földi anyja, akkor kis lángnyelvek jelennek meg, vagyis a Szentlélek megjelenésének abban a korban voltak látható jelei. A templom bejáratánál van egy mozaik, ahol a Szent Háromság van, Atya, Fiú és a Szentlélek.
7: Az igazi művészeti érték azonban nem csak a grandiózus tervekben, hanem a részletekben rejlik. Különösen igaz ez a templom belső terét megvilágító és díszítő elemekre.
8: Ami különleges, hogy ezt a mozaikot nem egyszerűen egy mozaik készítő mester készítette, hanem az egyházközség konkrét tagja, híve, aki egy neves mozaik készítő ember volt, Zserér Imre. Nem csak mozaikot készített, hanem üvegablakokat, és van olyan üvegablak különben, hogy ajándékként az egyházközségnek ajándékot, az ennek a templomnak, hogy mai napig is megtalálható, de ezt a mozaikot ezt feltehetően az egyházközség megrendelte és kifizette.
7: A 20. század viharai, különösen a II. Világháború és a közeli vasútvonal elleni támadások mély sebeket hagytak az épületen. A kassai téri templom így maradt egyszerre hagyományőrző és modern. Egy olyan építészeti és közösségi ékkő, amely méreteiben és szellemiségében is egyedülálló módon határozza meg Zugló arculatát.
6: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, gyártásvezető Mali Andrea, a szerkesztő Nagy Bálint és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A hírek után folytatjuk pünkösdi műsorfolyamunkat. Én búcsúzom, Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 10 óra, jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokás rendszerének lezáró ünnepe. Ma is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek, változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Két ukrán rakétatámadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Rendőrségi egységek hatoltak be tegnap az egyik legnagyobb török ellenzéki párt ankarai székházába. A szociáldemokrata köztársasági néppárt székházának kiürítését az ankarai kormányzó hivatala rendelte el. Egy helyi fellebbviteli bíróság ugyanis érvénytelenítette a párt 2023 végén tartott vezetőválasztását és szabálytalanságokra hivatkozva felfüggesztette annak jelenlegi vezetését. A párt elnökét szavazatvásárlással vádolják. A bírósági döntést sokan Recep Tayyip Erdoğan államfő politikai ellenfeleire mért súlyos csapásként értékelik, amely végül elvezethet a köztársasági néppárt felszámolásához is. 47-re emelkedett a pakisztáni vonatrobbantásos halálos áldozatainak száma. A robbantásos merénylet elkövetőjeként a szakadár belugisztáni felszabadítási hadsereg jelentkezett, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat és szállító szerelvényt. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt és a közeli járművek is megrongálódtak. Az áldozatok között gyermekek is vannak. A mentőszolgálatok szerint a merénylet sérültjeinek száma már meghaladta a 90-et. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten előfordulhat erős szél, délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt 4 perccel. Most evangélikus istentiszteletet közvetítünk a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből, igét hirdet Makán Hargita lelkész.

Erős vár a mi Istenünk, kedves hallgatóink! Pünköst hétfőn szeretettel köszöntöm Önöket a Majosi Evangélikus Templomból. A közvetítés felelős szerkesztője Bolla Zsuzsanna vagyok. Majos, Tolna megye déli részén, Bonyháttól nyugatra egy mély völgyben található. Létrejötte Kun Ferenc földbirtokosnak köszönhető, aki 1720-ban letelepedési szerződést kötött 28 evangélikus családdal. Két évvel később már egyházközségként saját lelkésze volt Majosnak, Bertram János. Az ezt követő időszakban több lelkészt is elüldöztek a faluból, így csak a türelmi rendelet után lehetett újra lelkésze a közösségnek, Hágen Pál János személyében. Szolgálatának első évében szentelték fel a barokk stílusú templomot. A templom kivitelezője Schneider Dániel volt. A templom berendezése a 18. század végét idézi. Orgonája 20. század elejé az Angster orgonagyár munkája. A belsőt annak három oldaláról karzat övezi, melyen az apostolok képeit látjuk, legértékesebb kincse pedig a keresztre feszítést ábrázoló oltárkép. 1946 törést okozott a gyülekezet és a település életébe. A kitelepítés során az 1200 lelkes németajkú gyülekezet létszáma 180 főre csökkent. A templom 1805-ből származó három harangjából kettőt, a legnagyobb és legkisebb harangot összetörték, elvitték. A megfagyatkozott közösség a mai napig hűséges Istenhez, a gyülekezethez és a templomhoz. Lélekszámra évről évre nő, tervez, épít és a jövőbe néz. Ennek is köszönhető, hogy felújítások, újjáépítések gazdagítják, teszik vonzóvá a templomot. A Krisztus követés mindennapjait a heti istentiszteleti alkalmakon túl biblia tanulmányozó felnőtt körben, a legkisebbek bibliaköri foglalkozásain, óvodai és gyülekezeti hittanórákon, konfirmációi előkészítő nyári táborokban, szeretett vendégségben, koncerteken és adventi gyertyagyújtáson élik meg. Mai alkalmunkon igét hirdet a gyülekezet lelkésze Makán Hargita. Énekel a nagymányoki Glückauf német nemzetiségi kórus Herger Éva vezényletével. A kántori szolgálatot Lupták György nyugalmazott esperes végzi. Isten tiszteletünk az 5-ös számú liturgia szerint lesz. Kezdő énekünknek az 57-es, fő énekünknek a 239-es, záró éneknek pedig a 42-es éneket énekli majd a gyülekezet. Kérem, tartsanak velünk!

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élettámad, és megújítod a földnek színét, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj kegyelmes a téged ismerőkhöz, és igazságos az igaz szívűekhez.

Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

Istenünk, aki szent lelkedet adtad az apostoloknak, hallgasd meg néped könyörgését, hogy akikben hitet ébresztettél, azok a te békességedben is részesüljenek. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiből a 10. fejezet 34. versét, valamint a 42. versétől a 48. versig tartó részt a következőképpen. Péter így kezdte beszédét. Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A proféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Péter még be sem fejezte a beszédét, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt: meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a szent lelket éppen úgy megkapták, mint mi. Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét János evangéliumának 3. fejezetéből, a 16. verstől a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ez Isten igéje. Ámen. A lélek megújít és áthat. Árad, zuhog és suhog, és kiismerhetetlen. S felborogatja a kártyavárainkat, felszítja a lángot, mely az égig lebben. Súgja a választ a csendben, harsog, hogy soha se féljünk. És kimondja épp azt a pár szót, ami annyira kellett, azt a pár szót, amitől életre kelhetsz, amitől könnyű lesz a nehéz döntés. Felröptet, felkap, hogy fentről majd lássad a másféle rendet, a távlatot. Megkülönböztet jós rossz erőket. Távcsövet kaphatsz a jövőhöz, fellelkesít, ha a lendület elfogy, noszogat. Ha széttört a szíved, összeforrasztja. Mert a Szentlélek kegyelem végtelen. Végtelen a térben, végtelen időben és végtelen fajtáiban. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Úgy szerette Isten. Az eredeti görög szövegből jobban kiderül, mint a magyar fordításból, hogy nem befejezett múltról van szó. Nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan korszaka ennek a világnak, hogy az Isten szerette. Szerette valamikor, de már nem szereti. Nem ezt fejezi ki az ige. De egy elkezdődött múltról beszél. Egy régen elkezdődött folyamatról. Egy szeretett akcióról, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy szereti a világot, mint akkor, amikor ez a kijelentés Jézus ajkán elhangzott. Ilyen nincs, és mégis van. Mikor megtörténhet, ami amúgy nem. Például, hogy az Isten ember lesz. Hogy a gazdag Isten szegényen születik. Hogy a hatalmas Isten egészen apróvá töpörödik. Hogy a világot átölelő Isten karokat növeszt és gyakorlati ölelgetésbe fog. Hogy az Isten teremtő szava hússá és vérré változik. Ilyen nincs, és mégis van. Lackfi János tollából idéztem, ahogyan az ige hirdetés elején is. Nincsen érthetetlenebb csoda, mint az, hogy az Isten szereti ezt a világot. Érthetőbb lenne, ha Jézus azt mondja, hogy Isten megutálta ezt a világot, haragszik rá, és gyűlöletes előtte. Hiszen ez a világ kiszorítja Istent az életéből. Keveset törődik az isteni törvénnyel. Élete lázadás az Isten ellen.
Tele van olyan indulatokkal, vágyakkal, törekvésekkel, bűnökkel, amelyek szöges ellentétben állnak mindazzal, amit az Isten szerethet. Természetesebb lenne, ha Isten sorsára hagyná ezt a világot, és mégis szereti. Olyan csoda ez, amelyre csak az Isten képes, hogy úgy szereti ezt a világot, hogy ember lesz, karokat növeszt, ölelgetésbe fog, hússá és vérré változik. Ilyen nincs, és mégis van. Szereti ezt a világot. Azt a világot,

az embervilágot az Isten szereti. És ebben a nagy világban azt a kicsi világot, ami te vagy, ami talán sokak szemében szálka, akadály, amit talán sokan nem értenek meg, kigúnyolnak és lenéznek, azt a kis világot, a te világodat az Isten szereti. Érthetetlen, de szeret. Azt mondja, úgy szerette Isten a világot, úgy, ahogy senki más. És azért szeretném ezt a régi igazságot ma újra hangsúlyozni, mert ez adhat a ma legnagyobb gondunkra, a ma élő ember legnagyobb gondjára megnyugtató megoldást. Tudós emberek, a lélek finom rezdüléseit jól ismerő szakemberek azt állítják, hogy az ember legnagyobb gondja, problémája ma az, hogy fél. Hogy az ember alapérzése a félelem. Az elhagyatottság érzése. Keresztény vagy sem, fél. Mitől? Önmagunktól? Technikai hatalmunktól? Vagy erkölcsi elesettségtől? Lehet. De talán nincs is tárgya a félelmének. És ez a nagy baj. Ha valaki nem valamitől fél, hanem egyszerűen fél. Tárgytalan félelem, szorongás van az emberben. És ezt a gyötrő félelemérzést hitem szerint egy valami oldhatja föl, az elrejtettség érzése, az oltalmazottság tudata. A gyermek az anya karjai között nem fél. El van rejtve a karok között. Még a légoltalmi pincében sem fél az anya karjaiban. Az elrejtettség nem a külső védelem, hanem a körülölelő szeretet. A külső védelem elháríthat veszedelmeket természetesen. De a láthatatlan, azt a megnevezhetetlen félelmet csak a szeretet győzheti le. A szeretet kiűzi a félelmet. És ez az, ami után az ember talán legmélyebben vágyódik, az elrejtettség. Mert ezt vesztette el. Bár ismeri az összes elképzelhető külső védelmi berendezést, élet, baleset, biztosítási kötvény, atomfegyver, még sincs elrejtve. Nincs védelmezője, akinél rejtve lenne. Nem képes magát elrejtettséggel megajándékozni, elszakadt az oltalmazó szeretettől. Ezért fél. Egy aktuálisan jó hír a pünkösdi evangélium, hogy van világot körülvevő isteni szeretet. És ebben az isteni szeretetben van elrejtettség. Van, aki szeret. Az Isten, aki úgy szeret, hogy egyszülött fiát beleadta ebbe a félelmetes világba. Karokat növesztett, ölelgetésbe fogott, hússá, vérré változott. Nem egy távoli, elképzelhetetlen, mennyei magasságban trónol, hanem itt van. Úgyhogy ne fönt keressük a magasságban, hanem itt lenne a mélységben. Isten valóságát sokkal jobban kifejezi a mélység, mint a magasság. A mélység a szolidaritást fejezi ki, a magasság a közömbös fölülemelkedést. És az a baj, hogy sokan így képzeljük el, képzelik el az Istent, hogy van Isten az égben. Nem jó elképzelés. Mert ha mindenek fölött van, akkor nincs igazán érdekelve, hiszen fölött áll a dolgoknak. Ne így képzeljük el, mint aki az univerzum tetején, a természeti világon kívül trónol. Nagy baj, hogy ilyen messzire kitoltuk képzeletben magunktól és a világunkból az Istent. Képzeljük el úgy, hogy minden létező valóságnak ott van a középpontjában, a szívek elős közepében. Nem valahol az élet határán, hanem az élet centrumában. Nem ráadás a világ eseményeihez, valóságához, hanem maga az esemény. A valóság, az élet értelme. Mindenben, ami történik, benne van az Isten. Ahol te vagy, ahol élsz, örülsz, szomorkodsz,

Küzdesz, dolgozol. Ott van az Isten. Belejött a sorsunkba, ha úgy tetszik, befeküdt az ágyunkba, befeküdt a jászlunkba, a keresztünkre, a halálunkba, az ítéletünkbe. A mi sóhajunk, jajkiáltásunk elhangzott az ajkán, én Istenem, miért hagytál engemet? Ennyire itt van az Isten az egész föld életünkben. És talán valaki azt érzi, hogy az ő kis élete már nem igazán számít ebben a világban. Talán még önmagának jelent valamit, esetleg egy-két embernek, majd aztán kitörlődik az emlékezetből. Isten azt mondja, szeretlek. Ez azt jelenti, hogy Isten számára olyan érték vagy, mintha te volnál az egyetlen, akiért kigyúlt a csillag a betlehemi éjszakában. Ez az örök élet. Istent így ismerni, így hinni. Akit ma így ismersz, az örökké ismerni fogod. Örök élet azt jelenti, hogy amikor minden fény kialszik körülötted és benned, akkor új nappal virrad rád. Olyan, amelyik sohasem hajlik többi estébe. Nem csak a túlvilágon van örök élet. Jézus személye azt a lehetőséget jelenti, hogy benne összekapcsolódik a föld és a menny, az ideig való és az örökké való. Valaki hisz ő benne, el ne vesszen, bele ne vesszen az élet szürkeségébe, céltalanságába, bűnébe, tömegbe, hogy lassan csak egy számmá váljék, el ne süllyedjen, hanem örök élete legyen. Isten Jézusban önmagából adott ennek a világnak, amitől a közönséges mindennapi életünk kívülről fölfrissül, áldottá válik. Aki hisz ő benne. Hinni az Istenben, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, az gyakorlati dolog. Hogyan érthető el? Érhető el hitáltal az Isten? Úgy, hogy megpróbálok lépést tenni a hozzám legközelebb lévő ember felé. Átlépni a szakadékot, amit talán elválaszt tőle. Istenben. Hű, de nehéz ez a lecke. Istenben a másikhoz lépni, aki úgy élt közöttünk, mint ember, és annyira hiszek valójában, amennyire azt az embert szeretem, akit mellém adott. Hiszen olyan Istenben hiszünk, aki nem csak engem szeret, nem csak minket, hanem velem együtt az egész világot. Az Istenben való hit magába foglalja azt is, hogy kész vagyok szeretni azokat, akiket ő szeret. De legalább megpróbálom, ha nem sikerül, akkor is próbálkozom. Az embertársad, az az Isten képviselője veled szemben. Ő benne élhetjük meg az Istenben való hitünket. Mi lenne képes kihámozni minket abból a burokból, amelynek látszatbiztonságában élünk? Azt hiszem, hogy valami lüktető életerő, vitalitás, tűz. Valaki, aki lelkesít, lélekkel itat át, és életre kelt. Az első pünköst történetének történéseit felidézve várjuk, hogy ma is megvalósuljon a pünkösdi csoda. Minden búcsúzásban van némi ünnepélyesség, és jókora adag szorongató érzés, az elveszítésnek a félelme. Mikor Jézus mennybe menetele előtt végleg elköszönt a tanítványaitól, óriási törést hozott az életükbe. Ez a 11 férfi néhány évvel korábban hátat fordított addigi életének, nem lehetett az sem könnyű döntés, hátrahagyni halászhálót, vámszedő asztalt, megélhetést, családot, bejáratot, mindennapokat. Mágnesként ragadta ki őket a komfortzónájukból, utat mutatott nekik, csodái beleívódtak minden porcikájukba, amikor ez a közös kaland lezárulni látszott, mintha a tala indult volna meg a lábuk alatt. Ám a rabbi megígért valamit. Pontosabban valakit.
a vigasztalót. Jézus mennybe menetelét követően 10 nap telt el, amikor az apostolok bezárkózva, magányban, tétlen várakozásban ültek. Odaként ünnep zajlott, zarándokok tömege érkezett Jeruzsálembe, hogy hálát adjanak az aratásért, az új kenyérért, és megemlékezzenek a sínai hegyi szövetségkötésről, amit a 10 parancs pecsételt meg. A tanítványok vérkeringése Jézus elfogatását követően megnehezült. A kétségbeesés és reménytelenség rökként akadályozta a sodrást. És akkor történt valami. Valami, ami kizökkentette őket. Szél kerekedett a semmiből, és ez a szél lendületes erővel sodorta magával a félelmet, a bizonytalanságot, hogy helyet adjon egy újfajta lüktetésnek. Egy olyan belső tűznek, amely a talpuktól a fejük búbjáig átjárta őket. Átformálta, és készre égette a tanítványokat. Izzani kezdett a levegő, és megtörtént a születés csodája. Isten lelke, aki az élet kezdetén, a teremtéskor a vizek felett lebegett a sötétségben, ott és akkor új életet adott, bátorságot, lelki erőt, bölcsességet, derűt, bizonyosságot. Semmi kétség. Ő volt az, akit a Mester megígért. És közösség született azon a napon. Jézus csapatáé, az egyházé. Nem számított többé a kereszt árnyéka, a főpapok hatalomféltő dühe, főtanács faggatózása, a börtön. Régen valahol Mezopotámiában, vagy csak az emberi szívekben kudarcba fulladt egy vállalkozási kísérlet. Bábel tornyának a felépítése. Akkor erősebb volt az önzés, a birtoklás vágya, a másokat lépcsőként használó hatalomvágy. Az ember felül akarta múlni önmagát, átvéve Isten helyét a világ csúcsán. És mi lett a vége? Széthúzás, civakodás és meg nem értettség. És mi van ma? Hatalmas hajók, tornyok épülnek, száguldunk és törekszünk előre és fölfelé. De meddig maradnak a hajók a hullámok fölött? És meddig állnak a tornyok a levegőbe magasodva? Az első pünköstkor, mikor Péter apostol áttüzesedve az Isten lelkétől szólni kezdett az emberekhez, újjá épült a torony, de nem téglából vagy kőből, hanem szeretetből, hűségből és megértésből. Hogy lehet az, hogy a különböző nyelveken beszélő népek megértették az egyszerű halászt? Hát úgy, hogy a lélek tolmácsolt. Összekapcsolva zsidókat és keresztényeket, múltat és jelent, hagyományt és újítást. Az Isten lelke ma is a világ felett lebeg, és várja, hogy újját teremthessen. És ha mi engedjük, akkor áttöri a falainkat, megnyit és fogékonnyá tesz. Elindít és ösztönöz, hogy a családunkban, a közösségeinkben keressük az egységet, mindig azt, ami összeköt bennünket. De ez a csodás átalakulás pünkösd ünnepének titka. Ámen.

Drága Istenünk, kezedbe tesszük törékeny életünket, mindazokkal együtt, akiket ránk bíztál, akiket a szívünkben hordunk, féltünk és szeretünk. Hozzuk eléd a betegeinket, gyógyulást remélve. Köszönjük azokat, akiket nálad tudhatunk, a feltámadás és az örök élet reményében. Hozzuk eléd a születendőket, gyermekeinket, kicsiket és nagyokat, öregjeinket, otthonunkat. Most is kérlek, nézz szét sorainkon, ismersz minnyájunkat. Tudod, hogy mit hoztunk magunkkal. Vedd el tőlünk irgalmasan azt, ami tőled és egymástól elválaszt, ami elveszi a nyugalmunkat és kikezdi a hitünket. Végtelen kegyelmedből ajándékozz nekünk azt, ami hozzád köt. Az égre emeli a tekintetünket, és megadja a szívünk és lelkiismeretünk csendjét és békéjét, és amiben megszólal a semmivel össze nem téveszthető hang, amely valamikor életre hívott minket, amely a kereszten kimondta megváltásunkról, hogy elvégeztetett, és amely az út végén ismerősként fog köszönteni az örökké valóság küszöbén. Végezetül, drága Urunk, legyen meg minden a Te jóságos akaratod szerint. Hallgass meg akkor is, amikor tanításod szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Végezetül, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljen rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! Pünköst hétfőn evangélikus istentiszteletet hallhattak a Majosi Evangélikus templomból. Igét hirdetett Makán Hargita lelkész. Evangélikus istentiszteletet legközelebb a Kossuth Rádióban augusztus 23-án a Domonyi Evangélikus Egyházközségből hallhatnak. Igét hirdet majd Sági Balázs lelkész. Az erős vár a mi Istenünk evangélikus félóra következő adását június 1-én 13 óra 30 perctől hallhatják a Kossuth Rádióban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andrónyi Kolos, a gyártásvezetőt Rastetter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajászki Zsolt, Andris Csák Szilvia és Dan Zoltán nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bolla Zsuzsanna. További áldott pünkösdöt! Erős

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd őszi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavasz köszöntés termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. Ma is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Elindultak Mádéfalváról az össznemzeti zarándok vonat utasai. Az idei csíksomlyói búcsúra több százan utaztak a Csíksomlyó Expresszel, illetve a Székely gyors vonattal. A zarándokok nem csak a búcsón vettek részt, hanem kilátogattak az ezer éves határhoz is. Az idei csíksomlyói búcsón több százezren vettek részt. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszak alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vágyait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit. Az egykori fideszes kormánytagok nyílt levelére ugyancsak nyílt levélben válaszolt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat, és szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. Magyar Péter azzal zárta bejegyzését, hogy a nyílt levél írói szóljanak inkább a bukott főnöküknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért. Videomaratont indított az olasz államfő köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható, több szín és sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Népszavazással leváltották a krakkói polgármestert. Bár a tegnapi voksoláson csak a lakosok legkevesebb, mint harmada vett részt, az is elég volt az érvényességhez. Alekszandra Michalski, a fő kormánykoalíciós párt, a polgári koalíció politikusa 2024 májusa óta vezette a dél-lengyel nagyvárost. Az évelején azonban aktivisták aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy népszavazáson érjék el idő előtti eltávolítását. A többi között a választási ígéretek be nem tartása, a város eladósodása miatt bírálták a polgármestert. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonosától, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. A 20 ezer török és külföldi tanulóval, valamint elismert oktatókkal is kutatókkal rendelkező Bilgi Egyetem részese volt az Erasmus programnak is. Éreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Műsorajánlat.
2: Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
3: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
2: Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
0: Növekedjetek a kegyelemben. Ma 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
0: A csendtől a megszólalásig. Ma este 6:30-tól a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6: Pünkösd alkalmával tematikus adással készültünk. Jó napot kívánok! A 300 éves debreceni Csonka templomban vagyunk, vagy a Kis templomban, ahogy a hivatalos neve mondja, és ezt mindjárt meg is beszéljük. Dióhéjban annyit az épületről, hogy eredetileg barokk stílusban épült, de 1876-ban neoromán stílusban alakították át, egyébként ez meglátszik rajta. És már a beltérben állunk Fekete Károlyal, aki református lelkész és a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Na most, püspök úr, akkor tisztázzuk ezt a Kis templom, Csonka templom elnevezési problémát, hogy miért Csonka templom a Csonka templom?
7: Amikor épült, azért volt Kis templom, mert volt egy öregebb templom, a Szent András templom, amelyik a reformáció kora után a fő temploma volt Debrecennek, de ez 1802-ben leégett. Viszont amikor ez a templom épült a 18. században, akkor még az a templom megvolt, és ez számította kisebb alapterületének, illetve a fiatalabbnak. Viszont 1907-ben volt egy nagy szélvész, és a Kis templomnak a hagyma kupoláját lesodorta a szél, és többször próbálták tervezni, hogy újra építik, de megmaradt végül is egy ilyen bástyaszerű, sajátos csonkatoronynak, mert Debrecen egy elég húzatos város. A tűzvészek is így érthetők, hogy nagyon sokszor leégett Debrecennek egyik vagy másik városrésze, vagy akár a város fele is, mert amikor egy-egy ilyen szalmatetős kis házon meggyulladt a tűz, akkor az átfúvó szél vitte tovább, és nehéz volt megakadályozni. De így a Kis templom egy jellegzetes formát öltött, és ezt a Csonka elnevezést, ezt nem a építészek hozták, hanem ez a rossz időjárás hozta. Talán így jobb is, mert a Debrecen templomai közül így egy igazán sajátos kinézetű templommá vált.
6: Ez kétségtelen. És akkor megint egy picit a Kis templom, Nagy templom összehasonlítása, hogy a Nagy templomban azt tudjuk ugye, hogy Kossuth ott mondja, vagy ott érvényesíti a függetlenségi nyilatkozatot, ott mutatja be. De hogyha történelmi szempontból vizsgáljuk, akkor a Kis templom miért fontos a város életében, vagy Magyarország életében?
7: A 48-49-es szabadságharc után jött a megtorlás jó néhány éve, és ebbe beletartozott az is, hogy a protestánsoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak a vallás gyakorlatát igyekeztek korlátozni. A protestantizmus fellegvára Debrecen volt már akkor is, és egy híres kollégiummal, oktatási rendszerrel próbálták azt elérni, hogy ne legyen gyülekezési szabadság, azaz gyűléseket ne lehessen tartani, illetve az oktatást is korlátozták, és elvették azt a jogot, hogy mondjuk érettségi segítségét adjon ki a kollégium. Ezért főleg a gyülekezési jog miatt elindult egy olyan harc, amit úgy hívunk, hogy pátens harc, mert a fiatal Ferenc Józsefet, Thun miniszter, aki az oktatásügyel foglalkozott, rávette arra, hogy adjon ki egy olyan rendelkezést, egy pátenst, hogy ne lehessen gyülekezni, azaz sem presbiteri gyűléseket egyházközségenként, sem a nagyobb egyháztestben az egyházkeretek közgyűlését nem lehetett megtartani. De a Tiszántúlon élére álltak ennek a pátens harcnak, teológiai tanárok is, lelkipásztorok és olyan köznemesek, akik az egyházban a világi vezetést vitték, és elhatározták, hogy a debreceni nagyvásár idején, ami januárban volt akkor szokásos, létrehívnak egy közgyűlést, amit ide a kis templomba hirdetnek meg, azért, mert az akkori piac utcán volt a vásár. Ez az országos nagyvásár, ez olyan 5-6-7 ezer embert jelentett, akik itt tolongtak, szűrben, jól öltözött, vagy paraszt emberek, vagy állattartók, vagy a hortobágyi pásztorok, és ebben az időszakban, amikor megtartották ezt a közgyűlést, akkor bejött a császári biztos a templomba, és azt mondta, hogy a császár nevében bezárja az ülést, mert hogy tilos.
6: Na, erre a nyakas kálvinisták.
7: Balogh Péter volt akkor a Tiszántúli Egyházkert püspöke, ő pedig fölállt, és azt mondta, hogy az Úristen nevében pedig megnyitom az ülést, és aki az első nagy beszédet mondta, az akkori egyházkerti főgondnok, a fiatal Tisza Kálmán volt, aki aztán később miniszterelnöke is lett az országnak. Tisza Kálmán ennek a térségnek volt a főgondnoka, egyházkerti főgondnoka.
6: Úgyhogy itt csap összeépületen belül a világi és az egyházi hatalom ezzel a két mondattal?
7: Nem a világi és az egyházi hatalom, hanem a császári biztos.
6: Igen.
7: Ilyen értelemben világi hatalom, és az egyházi közgyűlés tagjai. És a gyönyörű az, hogy néhány hónap múlva Ferenc József visszavonta ezt a pátenst, és újra lehetett gyülekezni. És ez a 1860-61-ben zajló eseménysor vezetett el oda, hogy jött az 1867-es kiegyezés, tehát ez a pátens harc, ez nem csak egy egyházi belügy lett, hanem az egész nemzetre kihagyott, és hozta el azt a korszakot, hogy megtörtént a kiegyezés. A kis templom volt ennek az indító nagy látványos ülése, mert a cikkek is nagyon fontosak, amik elhangzottak, meg a feliratok a császárhoz, de hát azt a benfentesek olvasták. Ez viszont a nép színe előtt zajlott, és nem ismertek a császáriak közbe lépni, mert a vásározó reformátusok azok ellen tudtak volna állni, úgyhogy hála Istennek nem volt ilyen értelemben fegyveres konfliktus, de ezt komolyan kellett venni, és ez a kis templomból indult ki. Ezért is kezdeményeztem én magam is, és kaptuk meg januárban a Nemzeti Emlékhely Bizottságtól azt a címet, amit majd ebben az évben szeretnénk táblával is megörökíteni, hogy a kis templom magyar emlékpont.
6: Na most állítólag megint visszaugorva akkor a 19. századba, bár lehet, hogy ez átlóg a 20-ra is, hogy a céhek vagy a polgárság jobban szerette a kis templomot, mint a nagyot. Mi a magyarázat?
7: A nagy templom, a Szent András templom elpusztulása után 1820-21 körül készült el olyan állapotban, hogy már lehetett benne istentiszteletet tartani, de valahogy ez az ódon környezet, és eleve a céhek megváltották a karzaton a padokat, illetve itt lent is a padokat, ez volt az otthona annak a céhes rendszernek, ami Debrecent jellemezte, hiszen a tűzvész és az újonnan fölépített templom között csak ez volt az istenháza, a legnagyobb befogadó képességű itt Debrecenben, úgyhogy ide szoktak, és ez meg is maradt ilyen ősi fészeknek, úgyhogy ez az ódon hangulat, ez szerintem vonzotta ide a debreceni szíviseket.
6: Azt honnan lehet tudni, hogy megváltották a padokat? Ennek állítólag mai napig van valamilyen nyoma.
7: Van nyoma, hiszen a pénztárkönyvekben is, illetve a presbiteri jegyzőkönyvekben erről tárgyalni kellett a presbiteriumnak, engedélyezni kellett, be kellett szedni azokat a bérleti díjakat, amelyeket a padokért befizettek. Ez adományként szolgált, és a gyülekezet fenntartói adományához tartozott, úgyhogy ennek megvannak a szoros könyvelési iratai.
6: Félig meddig álnaív kérdés volt, mert hogy én arra gondoltam, hogy azt feltételeztem, hogy azok a feliratok, amiket itt látok a padokon, hogy azoknak van valami köze hozzá.
7: Itt is megörökítik természetesen, de a padok mulandók, az egyházi számadáskönyvek meg állandóbbak, és arra lehet jogilag hivatkozni nyilván, de ezt jelezték természetesen, hogy ha valaki úgy jön be a templomba, hogy nem ismeri ezt a rendet, az is el tudjon igazodni, és még véletlenül se foglalja el a foglalt helyet.
6: Na most mi készültünk egy ilyen félig meddig összefogásra a püspök úr ellen, vagy összeesküvéssel, hogy szeretnénk, hogyha megszólaltatná az orgonát. Lehet a rossz?
7: A boldog örömmel, nem csak azért, mert a reformáció évében sikerült restauráltatni ezt a hangszert, hanem ez egy olyan ipartörténeti emlék, ami szintén a debreceniséget jellemzi, mert egy Kiszel István nevű helyi mester készítette, mégpedig úgy, hogy az egyház tanács kiküldte őt 1871-ben Franciaországba, illetve Svájcba, hogy tanulmányozza a legmodernebb, akkori legmodernebb orgonákat, és olyan technikai újításokat végzett ezen a hangszeren, hiszen a mechanikus orgona nagyon nehéz billentésű, egy úgynevezett Barker emelt betű beépítésével, ami akkor Magyarországon még nem volt ismert, ezt megtette, és a Calvin genfi templomában, a Szent Péter templomban levő orgonának a kópia hangszere ez. Tanulmányozott egy másik hangszert Nancy városában, az is egy hárommanuálos nagy orgona volt. Egy cég építette mind a két hangszert, a Merklin Schütze cég, amelyik vetekedett Párizsnak a nagy orgonépítőjével, Cavalier-Collal, de ugyanúgy francia és német stílus tapasztalható ebben a hangszerben, gyönyörű nyelvjátékokkal. Hosszú évtizedekig néma volt ez a hangszer, de most újra régi pompájában szólal meg.
6: 2016-ban történt ennek a felújítása, erre majd még beszélgetünk a későbbiekben is, de akkor most, amiben megegyeztünk, akkor megkérem püspök urat, hogy akkor szólaltassa meg az orgonát, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Fekete Károly püspök úrnak egyszerűen megváltozik az arca. Átszellemül. Mit él meg, amikor orgonál?
1: Az orgonálás az valami nagyszerű dolog. Sármari Vidor, Albert Schweitzernek a orgonatanára mondta azt, hogy orgonálni annyit jelent, mint az örökké valóság megérzéséből fakadó erőt kinyilvánítani. Hogyha az ember teológus, lelkipásztor, meg az örökké valósággal kapcsolatban van, akkor az orgona hang az tényleg egy olyan összekötő kapocs, hogy a mennyvilágából kap az ember, nem csak a hallgató, hanem a játékos is. És amikor én nekem fölszabadultságra van szükségem, akkor hangszerhez ülök. Ez sajnos a napi időbeosztás miatt olykor csak hetenként néhány fél óra, valamikor csak 20 perc, de az engem felüdít és kikapcsol, azaz bekapcsol egy másfajta világba, amire az embernek szüksége van. És hát én zenével élek, így szoktam készülni a szolgálatomra és eladásokra is, hogy zenét hallgatok, legtöbbször Bachot, úgyhogy ez olyan lelki táplálékhoz tartozó ingyenség.
0: Csatlakozik a beszélgetésünkhöz dr. Sárosi Dániel, aki maga is orgonaművész, és rögtön egyébként itt is találjuk magunkat az orgona mellett. Na most csak, hogy tudja, Dániel, én kaptam előzetes felkészítést Gyarmati Pétertől, a szerkesztőtől, mondta, hogy nagyon nagy. De azt nem gondoltam, hogy 3 emeletnyit jelent a nagyon nagy. Emlékszik arra a pillanatra, amikor először belépett ide a templomba, és megpillantotta az orgonát?
2: Hogyne. 10-15 évvel ezelőtt volt ez a bizonyos alkalom. Nyilvánvalóan a hangszernek a méretei azok rögtön elvarázsolják, pláne, hogyha valaki szakmabeli. A hangszer 3 billentyűsorral, 3 manuállal rendelkezik, és 3600 körüli a sípanyag, aminek a belsejében el kell férnie. Ez nagyon sokszor megtéveszti a látogatót, hogy itt van a homlokzatban 51 darab homlokzati síp, és hát azért jóval mélyebb az orgona, egy jó 6 méteres bel mélysége van neki.
0: Tehát amit ott a falig látok mögötte a teret, azt mind betölt?
2: Teljesen betölt, tehát ez egy óriási nagy orgonaház. A Kiszer Istvánnak ez tulajdonképpen messze a legnagyobb hangszere, általában ő ilyen 20 és 30 közötti sípsorra rendelkező kisebb hangszereket épített élete során, hogy egy párciumból indult párciumi orgonaépítőről van szó, aki emiatt a hangszer miatt, ennek az orgonának az elkészítése miatt elhelyezte a műhelyét, a székhelyét Debrecen városába 1860-as években. Tehát élete főművéről van szó, sajnos nem élhette meg, hogy az orgonájának az átadását láthassa.
0: Megnézhetjük belülről ennek a szerkezetét, vagy
2: oldalról? Sem menjünk.
0: Csak azért, mert ugye azt mondta, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, közben akkor jövünk itt fel a lépcsőkön, közeledünk az orgonához. Tehát hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor először ezt meglátta, és hogy akkor felújítás előtt vagy után voltak már arra, hogy emlékszik vissza, mert ugye a reformáció emlékévében 16-ban volt a felújítása ennek az orgonának.
2: Igen, nem jól mondtam, van az 20 éve is ez az első megpillantása a hangszernek. Most akkor az orgona még használaton kívül működésképtelen állapotában volt, ez kb. 50 évet jelent. Tehát ez az orgona jó 50 évig nem szólt, az elhasználódás, a technikai problémák, sípoknak a nagy és jelentős mértékű hiánya miatt. Egy digitális orgona szolgált, illetve egy digitális zongora, ami a templomnak a zenei életét, illetve hát a szükséges koncert életben lévő részvételt jelentette. Ez a hangszer, ahogy említette, a reformáció emlékév kapcsán egy nagyon komoly állami, illetve gyülekezeti támogatásból újult meg, szinte példátlan mértékű összegről van szó, és ez azt is jelenti, hogy a teljes eredetiség volt az, ami vezette az orgonaépítő céget abban, hogy a hangszert teljes mértékben felújítsa. Korabeli technikák, anyaghasználatok voltak a fő cél, sőt, ami nagyon izgalmas, hogy a Kiszel István, amikor elnyerte ennek az orgonának a megépítésének a pályázatát, az első feladata, hogy a város kérésére egy nyugat-európai körút volt. Ezt a körutat járta végig a cég is, akik ennek a hangszernek a mostani felújítását végezték, tehát teljesen analóg hangszereket mértek föl, mit láthatott annak idején a Kiszel, és ez egy nagyon izgalmas dolog. Tehát az alapján hozták életre újra a hangszert, ahogy ez az 1800-as években mesélt a hallgatóságnak.
0: Na most jófülű hallgatóink szerintem azt érzékelhetik, hogy Dánielnek a kezébe ott csörgött az, vagy ott csilingel az a kulcs, amivel kinyitottunk itt egy ajtót az orgonának az oldalában, benézünk, és hát ez fordítva szokott lenni, hogy a gyerekekre mondják azt, hogy úgy állnak, mint az orgonasípoknál. Most ezt képzeljék el fordítva, hogy egymás mellett a kisebb, nagyobb orgonasípok, és hát egy olyan, nem tudom, 5-6 méter magasságig felnyúlólag legalább.
2: Igen, legalább. A legnagyobb sípunk az kb. 5 méteres, túloldalon található, tehát egy akkora orgonaházat kell elképzelni a kedves hallgatóknak, amiben belefér egy az alá tett levegő és szélellátó szerkezettel együtt egy tisztán 5 méteres óriási nagy fasíp. Nyilván itt, ahogy látjuk, rengeteg fából és fémből készült orgonasíp található, különböző ötvözetűek, illetve különböző arányú az ón és ólom ötvözete, amivel a fémsípokat készítik. Fából is van rengeteg rengetegféle, ami az orgona sípanyagában található. Szembe tűnő a különbség, hogy a sötét barna színű sípok azok a teljesen eredeti, nyilván felújított 1880-as évekbeli sípanyag, illetve vannak világos barna alkatrészek és sípok is, azok pedig a pótlás, a szakszerű pótlásnak az eredményei.
0: Hallgassunk meg erről most egy archív felvételt, a riporter, a szerkesztő Gyarmati Péter.
3: Nagyon szép munka ahhoz képest, hogy abban az időben még a gépesítés még nem volt annyira elterjedt.
4: Milyen fából készült?
5: Elég sok lucfenyő van benne, de van vörös fenyő is.
4: Hogyan ragasztották, hogyan rakták ezeket össze? Mit használtak?
5: Csak a csontenyvet, régen az volt.
4: És az ilyen jó megfogta?
5: Nagyon jó, mi most is használjuk.
4: És hogyan tudtak ők úgy dolgozni, hogy minden illet mindenhez, hogy itt milliméter pontosan kell dolgozni?
5: Akkor is voltak jó szakemberek, és tudtak precízen dolgozni.
4: Mikor kezdték ezt a munkát?
3: 1700 munkaóra már benne van.
4: 1700?
3: Igen, igen. De még nincs kész, igen.
4: És mi híja van még?
3: A szerkezeti szerelés 99%-ban elkészült, most kerülnek vissza a sípok, és utána az intonálás, hangolás van hátra.
4: Egészen picin gyermekarasznyi kis sípok, ott látszik, hogy össze vannak rakva méret szerint, és vannak ezek a hatalmas 4-5-6 méter hosszú gerendák is.
3: Így van.
4: A közepén mindegyik lukas.
3: A legmélyebb hangúak ezek a méter hosszúak, és a legkisebbek a fasíból is egy 4-5 cm, a fém sípokból meg hangzó hossz az néha csak másfél centiméter.
4: Akkor ez, amikor dolgozik, működik, akkor ez kattog.
3: Ez állandóan, ebben az orgonában pedig található egy Barker emeltyű, ami az 1800-as éveknek a találmánya, ami segíti a játékost abban, hogy a már nagyon nehezen megúszható szelepet egy fúvócska húzza meg tulajdonképpen, tehát nem a mi ujjunknak kell ezt az erőt kifejteni, hanem egy szervómotorként rásegít.
0: Na most állítólag ezen az orgonán a francia romantikus darabok szólnak a legszebben. Azt nem kérem, hogy magyarázza el, azt kérem, hogy mutassa meg, hogyha lehet. Mit értünk ezzel alatt, hogy a francia romantikus darabok szólnak rajta a legjobban, lehet?
2: Hogy de természetesen.

0: Na most, hogyha azt mondom, hogy Debrecen és templom, szerintem mindenkinek a nagy templom ugrik be elsőre. Ezzel nem akarom kisebbíteni a kis templom vagy a csonka templom érdekeit, de van-e kifejezetten olyan turizmus vagy olyan fajta, hogy mondjam, érdeklődők sora, akik azért jönnek ide, mert mondjuk az orgonára kíváncsiak, vagy a kis templomra?
1: Hogyne. 2023-ban nyitott a turisztikáknak az az oldala, tehát azóta lehet mondjuk a torony bejárást a nagy közönség számára bejelentkezés alapján elvégezni. Nagyon-nagyon sok minden van, tehát a templom történet megjelenik a templom térben, megállító táblák formájában, illetve fönt a toronyban, tehát van lehetőség egyéni látogatásra. Ez egy 33 méter magas torony Debrecen belvárosában, innen egy teljes körpanorámás kilátás nyílik városunkra, illetve hát elég nagy távolságban is el lehet látni. Ez, én azt gondolom, egy abszolút érezhető vonzerő, tehát nyáron egymásnak adják a templom kilincset. Most az orgona, az itt egy azért nagyon különleges, mert ahogy láttuk is, körbe lehet járni. Ezt én azért az orgona bemutatók során, amiből rengeteget tartunk egy évben, ki szoktuk bőven aktázni, tehát hogy elmeséljük, hogyan történik, működése, mi a története. Itt körbe lehet állni, akár egy 20-30 fős csoport is könnyedén betekintést nyerhet abba, hogy hogyan működik egy ilyen hatalmas nagy hangszer, és tulajdonképpen még szinte nagyobb a vonzereje így az elmúlt két év tapasztalata alapján, mint a toronynak, ami számomra egy teljesen váratlan fordulata volt, de nagyon-nagyon sokan kifejezetten ezért jönnek, aminek én szívből örülök.
0: Ugye 300 éves a kis templom vagy a csonka templom, ennek kapcsán vannak különböző rendezvények, amelyek egészen adventig kitartanak. Mi az, amiről szívesen mesél ott advent környékén?
2: Nyilván vannak koncertek, mert egy ilyen remek hangszer, és egyáltalán a város szívében levő templom, hogy néhány lépcsőnkkel bejönni a templomba, és az ember már egy olyan szent térben van, ahol a muzsika is másként szól, ez rendszeres. Készülünk arra, hogy olyan tanulmánykötet jelenjen meg, ami a templom történetét, építészetét bemutatja, izgalmas. Nem nagyon jelent meg ilyen még összefoglaló módon. Aztán készülünk arra is, hogy a kis templomnak voltak nagy lelkipásztorai. Az egyik ilyen nagy lelkipásztor a 20. század első felében egy Urai Sándor nevű lelkipásztor volt, aki megörökítette a legációs élményeit részben Erdélyben, részben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a debreceni kollégium, meg általában a református kollégiumok a nagy ünnepekre kiküldik a nagyobb diákokat, és igét hirdetnek, gyűjtenek is a kollégiumnak, rengeteg olyan élménnyel jár és kapcsolati hálóval, amit megörökített ez a nagyszerű kis templomi lelkipásztor, úgyhogy ennek a kötetnek a kiadására is készülünk, ennek is lesz majd könyvbemutatója. De az egész adventi időszak az egy olyan felfokozott és programgazdag Debrecenben, hogy szeretnénk, hogyha ennek a központja kis templom lenne, idén fokozottabban is, mert a 300

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 11:30-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd őszi tavasz kötöncöndő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Két ukrán rakétatámadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal, a halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több szín és sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Hát, hogy mi nevelőszülőkké váltunk, az úgy indult, hogy mi falubeliek vagyunk, rátiak, és előttünk már volt egy család, aki itt élt a gyermekotthonban. Láttuk az életüket igazából csak vasárnaponként a templomban, de amikor mi hozzánk egy felkérés érkezett, ha nem vállalnánk-e, mi az ő példájukon felbuzdulva úgymond, és azért egy pár hónapos gondolkodás után vállaltuk el ezt a feladatot.

0: Az Árpád és felesége Szilvia a Ráti Szent Mihály gyermekotthonban fogadnak be gyerekeket a családjukba nevelőszülőként Kárpátalján. Az árván maradt vagy családjukból valamilyen okból kikerült gyerekeknek a helyben élők is igyekeznek segíteni, sokszor úgy is, hogy nevelőszülőséget vállalnak az otthonban. Az anyaországiak pedig anyagi és tárgyi adományokkal, munkával és akár a művészet eszközeivel támogatják őket. Többek között két fiatal zeneművészt is megindított a Ráti gyerekek sorsa.
1: Önök nem régen Kárpátalján jártak, ahová adományokat vittek gyerekeknek és családoknak. Kikre gondoltak?
2: Én Földesi Gergely vagyok, a Regina Pácis Művészeti Alapnak a társalapítója, amit Urbanis Tamás orgonaművész barátommal alapítottunk, és valóban jártunk a Ráti Szent Mihály gyermek otthonba, ahol jelenleg 24 gyermek nevelkedik, nevelőszülői felügyelet mellett, és egy egészen különleges módon itt a gyerekek családoknál vannak elhelyezve, akik egy területen belül élnek, de különböző ingatlanokban a szülőkkel, és ide vittünk ajándékokat, illetve még anyagi támogatást is.
1: Milyen keretek között tudták összegyűjteni ezt a sok adományt?
2: A Regina Pácis Művészeti Alapot 2024 és 25 fordulóján hoztuk létre, és úgy éreztük, hogy ez egy olyan lehetőségteremtés, amivel egy pénzügyi alapot és egy kapcsolati tőkét teremtünk arra, hogy különböző művészeti projekteket és zenei projekteket tudjunk támogatni majd a későbbiekben. Ennek az alapnak a bevételeiből, amiket már mi az éven összegyűjtöttünk, lehetőséget tudtunk még két művésznek magunkon kívül is biztosítani arra, hogy nemzetközi porondon megnyilvánulhassanak. Összesen 13 helyszínen adtunk koncerteket, volt ahol többször is, és ebben az évben Magyarországon kívül még három országban, Szlovákiában, Lengyelországban és ugye Kárpátalján tudtunk járni és elvinni a zenét, mint egy missziós eszközt. Azt gondoltuk, hogy viszont nem állhat csak ennyiből ez a tevékenység, hanem muszáj, hogy társadalmilag is felelősséget vállaljuk, jött belülről az érzés. Ezért a Szalésziak missziójában Mikulás műsorokat vittünk, ahhoz is mi szedtük össze ugye a különböző adományokat, valamint ezt a kárpátaljai utat csináltuk még meg a Ráti Szent Mihály gyermekotthon javára. Központnak a Hermina mezői Szentlélek plébánia szolgált, ahol én karnagyi feladatokat látok el a kórus mellett, és itt adtunk jótékonysági koncertet, illetve amiket összegyűjtöttek a hívők, valamint emellett még volt gyűjtés Esztergomban, ahol Gindő Sándor iparművész, aki alapunknak a most már kiemelt támogatója, hogy így mondhatom, ő rengeteg adományt adott, illetve a Ferences Mária misszionárius nővérek. Ez is egy missziós feladat, én azt gondolom, hogy kimenjünk mi magyar emberek, mi az anyaországiak, és a határon túliakkal kapcsolatot tartsunk. Ez egy olyan terület, ahol van ugyan magyar színházi társulat a közelbe, de igazság szerint sokkal kevesebb a lehetőség, sokkal kevesebb a mobilitás, hogy ők a magyar kultúrával találkozzanak, és én a saját életemben is azt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy a határon túli magyar közösségekhez elvigyük a magyar kultúrát, mert itt van rá igazán szükség. Ez egy falu, Ungvártól körülbelül 10-15 kilométerre délre található Csap felé. Maga a falu az egy tipikus, azt tudom mondani, magyar falu. Az az igazság, hogy kerülgettük a kátyukat, mert hát földutak vannak, és a gyermek otthon ennek a falunak az egyik ilyen szélső utcájában található, és az odavaló bejutás is emiatt elég érdekesre sikeredett, viszont maga az otthon területe az példásan rendezett.
1: Milyen volt a fogadtatás?
2: Nagyon jó érzés volt megérkezni. Én azért az elmúlt, hát most már több mint 10 évben mióta nagyon aktívan foglalkozok ilyen jótékonysági rendezvények, elsősorban koncertek szervezésével, hiszen magam énekművészként végeztem. Azóta itt volt az egyik legjobb a fogadtatás, azt tudom mondani, és mindig különleges dolog a határon túli magyar közösségekhez menni, hiszen én magam is határon kívül tanultam magyar közösségbe, egyébként kint Nagyváradon, és amit az ember az ilyen alkalmakkor megtapasztal, az egy annyira feltöltő energia, tehát látja ezeket a gyerekeket, hogy nekik valóban mennyire fontos az, hogy rájuk még otthon, az anyaországba gondolnak, és ezt mindig átélni egy nagyszerű dolog. Hát amikor megérkeztünk, rögtön szentmisével indítottunk, ezt a pozsonyi magyar főlelkész, egy nagyon kedves jó barátunk, hogyha mondhatom így, és támogatója a Regina Pácis alapnak, Molnár Tamás atya koncelebrálta, utána került sor az ajándékok átadására, illetve minden család kapott egy egyedileg Gindl Sándor esztergomi iparművész által készített keresztet, amiket ott az atya megáldott még a misén előtte. Másnap került a sor a játékok átadására, ugye itt egy közös ünnepsége volt konkrétan, amiben belecsöppentünk a háznak, ahol Majnek Antal püspök atya is részt vett, Moróc Tamás atya jött el, és a bodajki atyák. Közös ünnepség keretében tudtuk átadni, amin a gyerekek is felléptek, mi is, és végül pedig ugye Urbonics Tamás orgonaművész barátommal adtunk egy koncertet este Ungváron, ami szintén ennek az ajándéknak egy része volt.

0: első perctől itt vagyunk a gyerekotthonban, szóval a kezdetektől.
1: Bíró Mária, a Ráti Szent Mihály gyermekotthon vezetője.
0: Antal atya felkérésére indult a gyerekotthon, és mi a férjemmel elvállaltuk ennek a létrehozását. Ezen a területen volt egy régi ház, és ott kezdtük el építeni. A családi házakat időközben láttuk, hogy szakemberek segítségére van szükség. Építettünk rehabilitációs központot, láttuk, hogy elcsendesedésre van szüksége az embereknek, az itt lakóknak, építettünk kápolnát, szóval ez egy ilyen folyamat alakult ki mindig, amire igény van, amire szüksége van a gyerekotthonnak, és hát igen, az első perctől kezdve itt vagyunk. Nagyon nehéz múltú, nehéz sorsú gyerekeket kapunk, akiből nekünk, a nevelőszülőknek, meg a gyermekotthon vezetőjének az a feladatunk, hogy egészséges felnőtteket neveljünk, ez nem egyszerű feladat. Ez nagyon-nagyon nehéz munka, komoly, tele vagyunk gondokkal, problémákkal. A gyerekek magukkal hozott minden fájdalma, az bennük van. Az mikor, hogy csapódik le, mikor, kire, mikor, szóval amikor a gyerekek mesélnek arról, hogy honnan jöttek, meg mit értek át, az valami kegyetlen. Mindenféle fájdalmakkal, sebekkel, az mind bennük van. És ezt ők időnként kiadják, szóval tele vagyunk gondokkal, de azért vagyunk, hogy ezeket próbáljuk megoldani, minden lehetőséget megragadunk, elfogadunk mindenféle segítséget. Nem anyagira gondolok itt, hanem emberektől, akik bármiképpen foglalkoznak a gyerekekkel, hogy túléljék ezt a, és kinőjenek ebből a nehéz múltból, mert akik ide kerülnek hozzám, egynek se volt gyerekkora, egynek se. És attól függ, hogy ki hány évesen kerül ide, mennyi traumát élt meg otthon, úgy vannak velük a problémák is, a nagyobbakkal, akik nagyobb korba kerülnek ide, azokkal több, akik kevesebbet próbáltak, azok könnyebben kezelhetők. Szóval a nevelőszülőket is arra biztatom, hogy embereket neveljünk. Ki mennyire képes a tanulásra? Valaki tehetségesebbek, valakiknek nagyon nehezen megy az iskola, de szorgalmas kezű gyerekek, embereket neveljünk. Nem baj, ha nem tiszta ötös bizonyítványuk van, nem baj, ha nem kitűnő tanulók, jó embereket próbáljunk nevelni. Egy se veszett el. 25-26 gyerek már kikerült a gyerekotthonból. A világban vannak szerteszéllyel, mert olyan állapotban vagyunk, hogy el kell menni, nem lehetnek mellettünk tovább, de senki se veszett el. Ki hogy birkózik meg az élet nehézségeivel, az nem könnyű senkinek, neki különösen nehéz, de mindenki megállja a helyét ott, ahová került. De mindig bennünk van sok kérdés, hogy jól csináljuk, mert tudom, hogy ahogy mi csináljuk, emberi sorsok múlnak azon, és ez nekünk sem mindegy, mert a lelkiismeretünkkel, a jóisten előtt nekünk kell odaállni majd. Úgyhogy ez nagyon kemény munka. Ez nem abból, örülünk az ünnepnek, mert kell ünnep a hétköznapokban, mert nagyon nehézek a hétköznapok.

0: Mire volt szükség? Mit vittek oda a gyerekeknek és a családoknak?
1: Tisztítószereket, gyermekjátékokat és tartós élelmiszereket. Ez volt az elsődleges kérésük.
2: Földessy Gergely, magánénekművész.
1: Udvari gyerekjátékok még nagy számba kerültek oda, focilabdák, nagyon szeretik a gyerekek a Fradit, ez egy nagy öröm volt. Focikapukat vittünk, és azt kell mondanom, hogy a plafonig meg volt rakva a kisbusz. Tehát úgy indultunk el, hogy az utolsó ember az úgy szállt be a hátsó ülésére a kisbusznak, hogy így körbe volt rakva alulról, fölülről, ajándékokkal, meg adományokkal.
0: Minek örültek a legjobban a gyerekek?
1: Hát a játékoknak egyértelmű. Nekik az volt a lényeg, de biztos örültek a különböző finomságoknak, biztos, hogy a gyerekeknek az egy nagy öröm volt, mert ilyesmihez nem nagyon lehet Kárpátalján hozzájutni. Mi is egy kis csomagot minden háznak összeállítottunk, minden családnak, amiben voltak édességek, magyar pilótakex, magyar termelői mézet raktunk bele, volt benne szendvicskrém például, meg gumicukort, két rót szalámi, mert ez se beszerezhető náluk. Tehát olyan dolgokat próbáltunk meg belerakni, amit mondjuk nehezebben elérnek, vagy nem magától értetődő nekik.
0: Sok gyerek él együtt, jó testvérekként tudnak együtt élni. Milyenek ezek a családok?
1: Hú, abszolút. Mi minden családot meglátogattunk, tehát egy rendkívül érdekes dolog volt. Mindenütt terülterű asztalkámmal fogadtak minket, tehát minden családnak bementünk a házába is, és ott egy nagyon jó beszélgetés alakult ki a szülőkkel. Ha valakit ez egyébként bővebben érdekel, akkor a Regina Pácis Művészeti Alapnak a Facebook oldalán fényképfelvételeket is láthat. Volt annak a gyerekek, hoztak nekik a pozsonyi közösségből takarókat, amit egyenként csinált nekik Rózsi a néni, az ottani egyik közösségi tag, és ezek ilyen hatalmas dobozokba jöttek. És a kisebbek benne voltak a dobozokba, vagy az ilyen mondjuk úgy, hogy kiskamaszok is sokszor, és mentek körbe úgy, hogy be volt dobva a doboz teteje, és akkor ugráltak körbe mondjuk a nappaliba. Hát ez egy nagyon mókás látvány volt, azért ezt meg kell mondanom. És ugyanúgy az egymás ugratása megvan. Abszolút nem érződik egy külső szemlélőnek az, hogy ott bármilyen különbség lenne. Mi nem is tudtuk megmondani, hogy vajon melyik lehet a saját a gyermek, a szülők viselkedéséből se, és melyik a nevelt.
3: Nagyon felemelő érzés volt, lelkileg nagyon feltöltöttem, mert én ezt az utat egy missziónak éreztem, hogy nekem el kell ide menni. És megmondom őszintén, nem bántam meg egy percig se, hogyha újra elém kerülne ez a téma, ugyanígy eldönteném, és így szeretnék menni. Nagyon jó érzés volt az az öröm látni, hogy örülnek az ajándékoknak. Az sok jó ember, akik ott szülők, vigyáznak a gyerekekre, nevelik őket, a saját gyerekeik mellett még az állami gondozott gyerekeiket is nevelik, és van olyan család, ahol 9 gyereket nevelnek. 9 gyereket, és ragaszkodnak a nevelőszülőkhöz, anyunak, apunak szólítják őket, a testvérekkel, az édes testvérekkel is nagyon jóban vannak, mert úgy nevelik ott a családokat, hogy a szülők a saját gyerekeivel együtt nevelik az állami gondozott gyerekeket, és úgy van, hogy a két szülő közül az egyik az mindenféleképpen dolgozik, el van szegődve munkába, és a másik van otthon a gyerekekkel. Anyagilag is hozzájárultam, de tárgyakat is hoztam. Hoztam száraz élelmiszereket, és 2 darab DVD lejátszót, és filmeket a gyerekeknek. A fiúk a focinak nagyon örültek, meg a kapunak, amiben lehetett focizni. A kislányok nagyon örültek a könyveknek, a babáknak. Valahogy úgy éreztem, hogy nagyon fontos volt nekik, az anyaországból jött a segítség, és az emberek az anyaországból nagyon örültek, nagyon hálás volt az igazgató is, meg az igazgatónő is, nagyon köszönték az ajándékot, és mondták, hogy nagyon nagy örömet szereztünk a gyerekeknek is, meg nekik is, mert azért ez nagy segítség volt. Minden családnak külön jutott, minden családhoz elmentünk látogatóba, minden család nagyon kedvesen, aranyosan fogadott minket, úgyhogy csak szép élményeim voltak. Volt egy legkisebb, ő nagyon odacsapódott hozzám, és úgy ölelt, úgy láttam rajta, hogy nagyon boldog volt. Olyan volt, mint a 100 éve ismernénk. A gyerekek azok hamar haverkodnak, még ha akkor látott először, és láttam ezen a kisfiú, hogy úgy ragaszkodik, úgy örült, hogy ott vagyunk. Nagyon aranyosak voltak. Mikor elváltunk, még ők is kérdezték, hogy mikor találkozunk legközelebb. És mondták, hogy gyertek, mihez tudtok. Úgyhogy meg is ígértük, hogy megyünk, ahogy lehet.

0: Én már itt dolgoztam, én a mindennapjaikat is láttam, segédmunkás voltam az építkezésen, és aztán, ahogy mindig közelebb kerültünk, előtte voltunk egy felkészítési kurzuson, ahol az állam felkészít a nevelőszülőket, azért sok mindent ott is megtanultunk, hogy hogy kell a gyerekekkel bánni, hogy kell viselkedni, és valóban tényleg teljesen másképpen viselkednek a nevelt gyerekek, míg meg nem szoknak, bele nem szoknak a családba. De nem mondhatnám azt, hogy nehéz volt együtt Szilviával, lassan, kevessével meg tudtuk oldani. Persze az volt nehéz, mikor az első 3 hónapban kaptunk 8 árva gyermeket. Nagyon oda kellett figyelni, mert 10 hónapostól 12 éves korosztály volt nálunk akkor.
1: Mi, amikor ide jöttünk a gyermekotthonba, 19 éves házasok voltunk. Nekünk akkor volt egy 17 éves fiunk és egy 7 éves kislányunk. Ők mind a ketten nagy lelkesedéssel jöttek ide. A kislányunknak annyi volt a kifogása, hogy ő azt szerette volna, ha mindegyik fiatalabb lesz, mint ő. Persze mi teljes családként, egész családként jöttünk ide, úgy, mint gyermeket nevelni. Én attól egyáltalán nem ijedtem meg az első percben, az első napokban sem, de hogy hirtelen többen lettünk, ugye ez nem mondhatnám, hogy eltávolított minket, ez annál jobban összekovácsolt.
2: A Prodanyuk házaspár 2024. szeptemberében vállalta el, hogy nevelőszülőkké válnak. Katalin, milyen volt a kezdet?
3: Nekünk van 2 saját gyermekünk, egy 14 éves Nikoletta és egy 19 éves Sándor. Sándorunk Magyarországon tanul, Nyíregyházán. Hirtelen döntés volt, vagy háborúba megy a férjem, és akkor a család szétszakad, a fiam kint marad egyedül senki nélkül, vagy segítünk gyerekeken, akkor gyerekeket mentünk, és akkor ilyen 3 nap alatt döntöttük el, inkább gyerekeket mentünk, adunk nekik jobb jövőt, tudjanak talpra állni, mivel nehéz sorsú gyerekek voltak ezek, akiket befogadtunk. Először 5 gyereket fogadtunk be, fél éven belül az 5. gyereket örökbe fogadták, úgyhogy most egyelőre csak 4 gyerek van nálunk.
2: Hogyan tudják azt elérni, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy családban nevelkednek, és azt, hogy meglegyen a testvéri szeretet?
3: A gyerekek sokat változtak egy év alatt. Az elején nagyon vadak voltak, most már az idősebb, a 12 éves kislánya már látszik, ő már lecsitult, ő már felfogja a helyzeteket, és pont ilyen 2 hete mondta, hogy fú, mi egy év alatt mennyit változtunk, szóval egyedül is észreveszik a változásokat.
2: Ön szerint miért fontos az, hogy ezek a gyerekek kapnak egy új esélyt, egy teljes családi életre, amikor érezhetik a támogatást, és nincsenek egyedül? Annak ellenére, hogy őket vagy elhagyták, vagy otthagyták a kórházban. Mi az, ami által el tudják felejteni a múltat, és csak a jövőbe tekintenek?
4: Hát annál fájdalmasabb nem lehet. Egy felnőtt is, ha egyedül marad, az is nagyon nehéz. Viszont mikor a gyermekekre gondolsz, hogy nekik saját maguknak elő kell teremteni a mindennapi kenyerüket, még a biztonságot, még azt a családi meleget, ők nekünk adtak egy lehetőséget, hogy mi itt maradjunk. Mi viszonoztuk ezt nekik, és megadtuk azt a biztonságot, azt a családi meleget. Szerintem több esélyük van így egy szebb jövőre, mintha egyedül nevelkednének.

0: miben különböznek ezek a gyerekek mondjuk más rászorult gyerekektől?
1: Azt gondolom, hogy nem igazán különböznek.
2: Földessy Gergely, magánénekművész.
1: Mert igaziból ők is ugyanolyan elevenek, hát a legkisebb az odaszaladt hozzánk, és ő bemutatkozott, és mindenkivel kezet fogott, mikor kiszálltunk az autóból. Ugyanolyan rossz csontok, hát nem felejtem el, hogy mindig is nagy vágyunk volt Tamással egy olyan koncert, amikor a közönség felnül a karzatom. És az Ungvári Szent György templomnak a kialakítása pont olyan volt, hogy én el tudtam menni az oldalsó karzatra énekelni, hát akkor felhozta Tamás, hogy ő az egyik gyerkőcöt felhozná, és mondtam, hogy figyelj, én elmegyek oldalra énekelni, onnan hallják a koncertet. Köztünk mondom, megvan a kontaktus, mert mi azt ügyesen kipróbáltuk már a Mise zenei szolgálata alatt, hogy ez működik-e, és mondom, akkor ők teljesen jól hallják a koncertet, de mellé tudnak ülni. És végig az orgona játszóasztalánál ültek, volt olyan, hogy lapoztak, néha sikerült, néha meg nem, és akkor az ember mosolyogva konstatálta, vagy lereagálták a dolgokat, és én nem látok igazából különbséget. Persze egy árva gyerek, az mindenütt árva, de hogy ezek a gyerekek olyan nagy szeretetben élnek, hogy ez egy külső szemlélő számára, aki úgy oda megy, mint mi, alig érezhető.
0: Hány éves kortól kerültek oda a gyerekek?
1: Hát most, amikor kint jártunk, a legkisebb, ő 5 éves volt, a legnagyobbak pedig 20 fölött, mert az az előírás, hogy addig maradhatnak a családban, a nevelőszülői családban, ameddig az első diplomájukat meg nem szerzik. Tehát ha valaki elmegy egyetemre, akkor neki ott az a lehetőség, hogy ott maradjon benn, úgyhogy van egy olyan család, ahol már csak 2 fiatal felnőtt élt, volt viszont olyan család, ahol meg egész kicsi is, és például az a család is ki fog hamarosan költözni, mert lediplomáznak a lányok, és akkor utána ők a faluba, a saját épületükbe fognak visszamenni a saját házukba, és ott folytatják az életet. Viszont van olyan szülőpáros most is, hogy a saját gyermeke is együtt nevelődik, meg az örökbefogadott, tehát jobban a nevelőszülői felügyelet alatt álló, és van olyan, aki 9 gyermeket a sajátjain túl fogadott be. Tehát egészen érdekes, és gondolj be, 16 éve a korkülönbség legkisebb, legnagyobb között, tehát itt tényleg minden korosztályt megtalálni. És a nagyok már egészen különleges, hogy egyébként óvodapedagógusi képzésen vesznek részt, tehát biztos, hogy amit ők itt kapnak, azt tovább akarják majd a saját életükbe is vinni, hiszen nem véletlen ez a választás. Nem véletlen, hogy nem azt mondták, hogy magyar tanár leszek, vagy bármi, hanem nem azt mondták, hogy óvodapedagógus. Tehát az, hogy a kicsiket így maguk mellett látják, ez biztos, hogy befolyásolja. És ez is egy visszaigazolása annak, hogy ami ott történik, az egy egészen kiemelkedő nevelői munka.

0: mai adásunkban két zeneművész adománygyűjtéséről számoltunk be, akik a Kárpátalján található Ráti Szent Mihály gyermekotthont támogatták. A nevelőszülőkkel készült beszélgetéseket a Családok Történetek című műsorunkból idéztük fel, az otthon vezetőjével készült riport pedig idén húsvétkor hangzott el a Kossuth Rádióban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Katalucsó Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben, pünköst hétfőn, a Hernádi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hernád község a közép-magyarországi régióban, a Dabasi járásban található, mintegy 40 kilométerre Budapesttől délre. Első fellelhető írásos említése 1388. augusztus 7-én kelt, egy birtokperben hozott ítélethez kötődik. A virágzó majorságokból álló templomos települést a török hódoltság ideje alatt az átvonuló hadak elpusztították. Az életben maradt lakók elköltöztek a környező mezővárosokba. A 19. század végén, a 20. század elején néhány család visszatért, s ugyanazon a néven alapított települést. Római katolikus temploma Árkai Bertalan tervei alapján épült 1957 és 60 között, széles lakossági összefogással. A szocializmus időszaka nem kedvezett a templomépítéseknek. A falu központjától távol, nem kiemelt helyen, az utca vonalától 50 méterrel bentebb, torony nélkül épülhetett meg. Csupán a szimbolikus főhomlokzati kiemelés jelzi az épület templom jellegét. 1961-ben szentelték fel a Szentlélek tiszteletére. A munkálatokat az akkor Hernádon szolgáló plébános Bányai Bavankievics László tervezte meg, aki 2013-ban itt mutatta be gyémánt miséjét. A nagyméretű oltárkép a Szentlélek kiáradását ábrázolja. A búcsú napját pünköstkor tartják. A hernádi templom mellett álló haranglábon két harang függ. A Szlezák László által 1922-ben öntött kis harang, és a Zeltenhofer Frigyes műhelyében készült 120 kilós nagy harang.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink, először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés, parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden.
2: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett.
1: A hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. A szakemberek az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek.
2: Országszerte süt a nap, délután 27-32 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Holnap ismét összegyűlnek az új országgyűlés képviselői. A kedden kezdődő plenáris ülésszakon várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mészáros László összeállítása.
3: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik meg az országgyűlés keddi ülésnapja.
4: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
3: Még aznap a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezetésével alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki múlt pénteken a közösségi oldalán Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottság javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, garantálja, hogy az elszámoltatás ennek megfelelően a legjobb kezekbe kerül, ha irányíthatja a bizottságot, tette hozzá a politikus. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként örökzítené. A képviselők emellett a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, és jogilag is aggályos. A javaslat ugyanis a rendszerváltástól, azaz 1990-től kezdődően számolná a maximális időt. Az ellenzéki párt szerint ez a jogalkotás alapelveivel ellentétes, visszamenőleges hatályú szabályozást jelentene, ami megakadályozná, hogy a már összesen 20 évig kormányzó Orbán Viktor a jövőben újra miniszterelnök lehessen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
5: Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyi miniszter asszony is átfordulóan tervezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatálya, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
3: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vádjait. Nyilvánvaló, hogy az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás tehát a hatályba lépését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget. Nem tesz kötelezettséget terhesebbé, sem nem von el vagy korlátoz jogot, vagy nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét, hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
1: Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormánytagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben arra hivatkoztak, hogy mivel Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, tekező viszonyban válaszolnak neki.
2: A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vágyait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát.
1: Nem volt könnyű olvasmány, így reagált a Facebookon Orbán Anita a fideszes kormánytagok nyílt levelére.
2: A külügyminiszter azt írta, nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái szerinte védeni próbálnak. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét, a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése.
1: A fideszes kormánytagok nyílt levelére ugyancsak nyílt levélben válaszolt a miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt írta, hogy azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat, és szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. Magyar Péter azzal zárta bejegyzését, hogy a nyílt levélírói, akiket mafiózóknak nevezett, szóljanak inkább a bukott főnöküknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért.
1: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet, több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. Ambrus Róbert összefoglalója.
6: Ukrajna uniós tagságát nem egyformán ítéli meg Friedrich Merz és Volodymyr Zelenszky. A német kancellár most nem teljes jogú tagságot, hanem társult tagságot adna Ukrajnának. Javaslatáról az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Friedrich Merz azt írta, nyilvánvaló, hogy nem lehet rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási folyamatot, ami nagyon összetett. A német kancellár politikai megoldásnak nevezi a társult tagságot, ami a béke folyamatokat is előmozdíthatja. Friedrich Merz levelében jelezte azt is, hogy továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát. Friedrich Merz javaslata méltánytalan. A Reuters szerint ezt írta az ukrán elnök Ursula von der Leyennek és Antonio Costának. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna Európát védi, megérdemli, hogy egyenlő jogokat kapjon. A társult tagság azt jelenteni, hogy Ukrajna hozzájutna uniós forrásokhoz, képviseltetné magát a vezetői találkozókon, szavazati joga azonban nem lenne. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról nincs teljes egyetértés, legalábbis erre utal a The Telegraph értesülése. A NATO-ban felvetődött javaslatként, hogy a tagországok a GDP-jük 0,25%-át Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A brit lap úgy értesült, a tervet az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország sem támogatja. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. A NATO tagországok külügyminiszterei múlt héten Svédországban egyeztettek. A svéd külügyminiszter az orosz fenyegetés elleni határozott fellépés mellett állt ki. Oroszország továbbra is veszélyezteti az egész euróatlanti térség biztonságát, és teszteli a készültségünket. Itt nálunk a partoknál szinte naponta haladnak el az orosz árnyék flotta hajói, így finanszírozva Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez megerősíti annak a fontosságát, hogy a NATO korlátozza és ellensúlyozza Oroszországot, mondta Maria Malmers-Stenegaard. A NATO főtitkár is hasonló véleményen van. Mark Rutte is úgy látja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra.
1: Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapás sorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Az Unián hírügynökség kiemeli, olyan technológiai cégek álltak át a dróngyártásra, amelyek korábban nem voltak jelen a hadiparban. Egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt állít elő. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
1: Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a párt székházából. A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a párt éléről. A lépés mögött sokak szerint kormányzati akarat húzódik, a török vezetés azonban tagadja, hogy befolyásolnák a törvényszéki munkát. Pékbulcsú összefoglalója.
8: Rohamrendőrök és civilek feszültek egymásnak vasárnap a köztársasági néppárt Acehepe ankarai székháza előtt. A legnagyobb török ellenzéki párt támogatói megpróbálták feltartóztatni az épület előtt gyülekező egyenruhásokat, amire a hatóságok könnygázlövedékekkel válaszoltak. A helyszínen rövidesen valóságos ostromállapot alakult ki. A párt szimpatizánsai székekkel és asztalokkal próbálták elbarikádozni az épület főbejáratát. A rendőrök azért akartak bejutni, hogy eltávolítsák a párt korábbi vezetőjét, Özgür Özelt, akit egy bírósági határozat a múlt héten felmentett a tisztségéből. A politikus az ostromlott épületben üzent a híveinek. Itt vannak a rendőrök, erővel akarják elfoglalni az épületet. Nem tudom, meddig tudunk kitartani, mondta Özgür Özel. Az ellenállás végül eredménytelennek bizonyult. A rendőröknek sikerült áttörni a székház kert kapuját, a pártközpont főbejáratánál pedig könnygáz bevetésével szorították vissza az embereket. Hamarosan az egész épület felett átvették az irányítást, a félreállított pártvezetőt pedig távozásra kényszerítették. Özgür Özel szerint politikailag motivált koncepciós peráltozatává vált. Szégyeljék magukat, akik gázsprével és gumibottal támadnak ránk. Kidobhatnak minket az utcára, de mi nem itt ülve építettük fel az ország legerősebb pártját, hanem az utcákon és a tereken. Azt üzenem a kormány szánalmas végrehajtóinak, hogy nem számít, mennyi karaktergyilkossági kísérletet követnek el. A pártunk töretlenül halad előre a hatalom felé az úton, fogalmazott a néppárti politikus. A törvényszék döntése szerint a köztársasági néppárt korábbi tisztújító kongresszusán csalás történt, mivel több pártag szavazatát is megvásárolták annak érdekében, hogy elmozdítsák a párt korábbi vezetőjét, Kemal Kilicdaroglut. A Csehepén belüli törésvonalakat jól mutatja, hogy sokan éppen azért támogatták Özel kinevezését, mert Kilicdaroglu korábban többször is választási vereséget szenvedett el Recep Tayyip Erdoğan elnöktől és a kormányzó Igazság és Fejlődés párttól. A bíróságok nem függetlenek, a helyzet pedig odáig fajult, hogy kívülről próbálnak megtönkretenni egy pártot. Ebben a helyzetben állampolgári kötelességem kiállni a Csehepe mellett, vélte egy férfi, aki a beavatkozások ellen tüntet. Az elmúlt években számos ellenzéki politikus ellen indítottak eljárást Törökországban. Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármestert, az ellenzék elnökjelöltjét például tavaly terroristákkal való együttműködés és különféle korrupciós vádak alapján tartóztatták le.
1: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
3: A tárgyalások rendezett és konstruktív mederben zajlanak. Tájékoztattam a tárgyalásokkal megbízott képviselőimet, hogy ne kapkodják el a megállapodást, hiszen az idő nekünk dolgozik. A blokád mindaddig teljes mértékben hatályban marad, amíg az egyesség meg nem születik. Ezt írta Donald Trump amerikai elnök. Sajtóértesülések szerint a tárgyalások valóban jól haladnak, a két fél álláspontja pedig közeledett egymáshoz. Az iráni elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó. A tárgyalásokon készen állunk arra, hogy biztosítsuk a világot, nem törekszünk atomfegyverek megszerzésére, nem érdekünk a térség destabilizálása. Az instabilitás forrása valójában Izrael, minden eszközzel azon mesterkedik, hogy fenntartsa a háborút, a nyugtalanságot és a megosztottságot a régióban, szögezte le az iráni elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, párhuzamosan az amerikai blokkád feloldásával. Washington különleges mentességekkel engedélyezné Iránnak az olajértékesítést, a szankciók könnyítéséről, valamint a zárolt források felszabadításáról pedig a 60 napos időkeret alatt egyeztetnének a felek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter indiai útján beszélt a tárgyalások alakulásáról. A tárcavezető azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének. Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerül tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre, fogalmazott Marco Rubio. A megállapodás tervezett várhatóan az Izrael és a Hezbollah közötti háború lezárását is magában foglalja. Az Iránnal megkötött tűzszünet korábban nem vonatkozott Libanonra. Izrael egy külön egyesség keretében állapodott meg a fegyvernyugvásról a libanoni kormánnyal, a Hezbollah bevonása nélkül. Ezt a tűzszünetet azonban mind Izrael, mind pedig a síta szervezet többször is megszegte. A harcok kezdete óta több mint 3000 ember vesztette életét Libanonban. A piacok jól fogadták a békekötés lehetőségét, az ázsiai tőzsdeindexek többsége erősödött, az olajvilágpiaci ára pedig ismét a lélektani határnak tekintett, hordonként $100 szint alá esett.
1: Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok.
2: A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat, a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik.
1: 47-re emelkedett a tegnapi pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak száma.
2: A helyi kormányzat szóvivője közölte, hogy rendkívüli állapotot hirdettek ki a város összes állami, illetve magánkórházában. Rendőrségi források szerint a merényletnek mintegy 30 sebesültje van, de a mentőszolgálatok szerint ez a szám már meghaladta a 90-et. A merényletért a felelősséget egy fegyveres szakadárcsoport vállalta, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat is szállító szerelvényt.
1: 4 perccel múlt, 12:45, adásunkban eddig elmondtuk, hogy holnap ismét összeül az országgyűlés. Parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden. Szó volt arról, hogy rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között, a konfliktus lezárásáról közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. És hamarosan beszámolunk arról, hogy a hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. A szakemberek az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek.
0: Déli krónika.
1: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A pünköst jelentősége azonban jóval túlmutat egy hosszú hétvégén. A kereszténység az egyház születését, a Szentlélek kiáradását is ünnepli. Pünkösd a természet ünnepe is, sok helyen szabadtéri programokat, kulturális rendezvényeket szerveznek. Falucskai Ivett összeállítása.
9: Ősi törzsi ritmusokat doboltak kurulzenészek a siroki várnyeregben. A pünkösdi vigasságokon hagyományokat elevenítenek fel, kézműves és ügyességi foglalkozásokkal is várják a családokat. A legbátrabbak a mászófalra is felmerészkedhetnek.
10: Izgultam, mert ott valahol elakadtam, és azt hittem, hogy nem tudtam felmászni a legtetejére, de mégis...
9: A Fertődi Eszterházi kastély rózsakertje is megnyitott. A látogatók több mint 8000 rózsatő között sétálhatnak.
11: Gyönyörű szép ez a rózsakert, mert nagyon sokszor hallottam, és mindig lecsúsztunk róla, úgyhogy azért most sikerült.
9: Bugacon pünkösdi csikós versenyt tartottak, a lovaknak és lovasoknak különböző ügyességi feladatokat kellett teljesíteni, számolt be a részletekről Ladányi Kovács Zoltán, a bugaci ménes birtok tulajdonosa. A nyertes lett a pünkösdi király, tette hozzá.
12: A kendőtépő játék, amit minden bemutatunk, ott tulajdonképpen a kendőt az viszi, aki az előző évi pünkösdi király volt, és aki megszerzi, az lesz abban az évben a pünkösdi király, és igazából ő egy évig ingyen ehetett és ihatott a kocsmában, és elnyerte a falu legszebb lányának a csókját. Tehát ezeket a hagyományokat szeretnénk tisztelni, feleleveníteni.
9: A pünkösdi hagyományok a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Fő elemei a jó termés biztosítására, a gonosz előzésére, valamint a párválasztásra és a legények avatására épülnek. Diekis Virág, a néprajztudományok doktora elmondta, pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenység varázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe is.
13: A hosszú zöldágakkal, énekléssel, tavaszbehozással, párválasztással kapcsolatos ünnepkört lezárja. Itt már inkább a pártalálás, tehát a már meglévő kapcsolatoknak a kinyilvánítása, újra kezdődhetnek az esküvők, a pünkösdkor fölállított májusfák is ezt a beteljesült szerelmet kezdik már jelképezni.
9: Pünkösdhöz számos hiedelem is kapcsolódik. A szép napos idő jó új bort jelez. A hajnali harmat pedig termékenységet, egészséget biztosít annak, aki elfogyasztja vagy megfürdik benne, tette hozzá a néprajzkutató.
1: Ma pünkösd hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket, a patikák ügyeleti rendben működnek.
14: Változott a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat.
1: Elindultak Mádéfalváról az össznemzeti zarándokvonat utasai, az idei csíksomjói búcsúra több százan utaztak a Csíksomjó Expresszel, illetve a Székely gyorsvonattal. A zarándokok a búcsú után ellátogattak az ezer éves határhoz is. Az idei csíksomjói búcsún több százezren vettek részt. Csúcs Mária tudósítása.
15: 800-an érkeztek ezekkel a vonatokkal a csíksomjói búcsúra, és pünkösd vasárnapján Gyimesbükkbe az ezer éves határra is elzarándokoltak. Ott is lelki élményekben gazdagodhattak, hiszen a Kontumáci kápolnánál tartott pünkösdi misén a gyimesiekkel és az autókkal, buszokkal, motorokkal érkező zarándokokkal együtt imádkoztak. A magyarság, a székelység és a csángók egységéért. A lelki töltekezés remélhetően kitart jövő pünkösdig, hiszen a megkérdezett zarándokok közül mindenki azt mondta, jövőben szívesen visszajönne.
1: Átadták a felújított gyárfás kóriát, Székelykeresztúr egyik legismertebb műemléképületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a segesvári csata előtt. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye. Kádár Melinda összeállítása.
16: A székelykeresztúriak régi álma volt a gyárfás kúria felújítása, amely a város egyik legfontosabb szimbóluma. Az épületet a székely nemesi családok birtokolták egészen az államosításig. A Segesvár melletti ütközet előtt 1849. július 30-án itt töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor költő, mielőtt eltűnt a cári seregek ellen vívott csatában.
17: Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
16: Mondta Sándor Zsigmond Ibolya, a Molnár István Múzeum igazgatója. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, emelte ki Koncz Hunor János, székelykeresztúr polgármestere.
18: Kulturális szempontból és a turisztikai szempontból is majd a városnak egy alappontja tud lenni, és mindenképp azt szeretnénk, hogy a jövőben ezeken a tereken tudjunk erősíteni, hiszen fontos az, hogy a turizmust a Székelykeresztúrra, akár a gyárfás kúriával együtt úgy behozni, hogy a turisták jól érezzék itt magukat.
16: Az udvarházban árpádkori leletek és több évszázados falfestmények kerültek elő, megnyitották a korábban lezárt teraszt, és a még menthető bútorzatot is restaurálták.
19: Építészként igyekeztünk lecsupaszítani róla minden olyan réteget, ami mi meglátásunk szerint az épületnek nem tartozik hozzá a genetikai valóságához, és miután ez megtörtént, azután tettük lakhatóvá a házat, úgyhogy a mai ember számára is ez egy jól élhető és használható ház legyen.
16: Összegezte a felújítás sarokköveit Csíki Barna tervező. A gyárfás kúria kulturális és közösségi tér lesz kiállításokkal, irodalmi és történelmi programokkal, miközben továbbra is fontos zarándok helye marad a Petőfi emlékeket kereső látogatóknak.
1: Itthon jelentősen nőtt a kereslet az új autók iránt az év első 4 hónapjában. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete szerint a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülése támogatta. Kocán Dávid összefoglalója.
20: Csak nem 10%-kal nőtt az új személyautók értékesítése az első 4 hónapban, az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének adatai szerint január és április között több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba. A hazai piacon továbbra is meghatározó szerepe van a belső égésű motorral rendelkező modelleknek, miközben jelentősen emelkedett a plug-in hibrid autók eladása. A legkeresettebb típus az utcai terepjáró. A magyar járműállomány átlagos kora magas, meghaladja a 16 évet.

0: Nem volt üzlet, nem érte meg.
1: Minden tizedik értékesített jármű elektromos hajtású. Az elnök szerint egy környezetkímélő modell megtérülése miatt elsősorban annak lehet jó választás, aki évente legalább 40-50 ezer kilométert tesz meg.
0: Sok minden szól az elektromos autó mellett és ellen, ugye nagyon nagy a súly, hogyha nagy az akkumulátor, fejlődik ez a technológia, ez egy folyamatosan fejlődő technológia lesz a következő időszakban. Ugye meg kell oldani, hogy a töltési lehetőség valamilyen úton, módon, otthon és munkahelyünkön maga az út közben is rendelkezésre álljon. Ez még egy olyan út, aminek a végét nem látjuk.
1: A szervezet az év további részében mérsékelt kereslet növekedésre számít a legtöbb jármű kategóriában.
2: A nyári utazások közelettével a szakemberek az utasbiztosítások fontosságára hívják fel a figyelmet. Érdemes a nyaralás típusához igazodó biztosítást választani, ehhez pedig a legcélszerűbb, ha tanácsadó segítségét kérjük. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Idén is jó előfoglalási időszaka volt az utazási irodáknak, még akkor is, ha a közel-keleti válság miatt márciusban átmenetileg csökkent az érdeklődés, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Molnár Judit a szervezet elnöke elmondta, a legkedveltebb úti célok idén sem változtak.
4: Az autóval elérhető úti célok nagyon népszerűek a honfitársaink körében, tehát gondolok itt Horvátországra, Montenegróra, Olaszországra, de akár még a francia Riviera is sokan elindulnak autóval. De az is igaz, hogy ezeknek a nyaralóhelyeknek a kapacitása is korlátozott, és árban is a repülőgéppel elérhető úti célok rendkívül népszerűek a magyarok körében, tehát gondolok itt a török Rivierára, a görögországi szigetekre, akár Ciprusra, Máltára. Bizakodó vagyok egyébként, hogy a nyár folyamán az ezek az úti célok felé is nagyon nagy lesz az érdeklődés, és meg fognak telni.
3: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk, a legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztencre vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
5: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket, tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
3: A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
5: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
3: Jenei Attila szerint folyamatosan bővül a hazai biztosítási piac, az ügyfelek pedig évről évre tudatosabbak.
2: A hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. Kikapcsolódás közben viszont érdemes figyelni a fényvédelemre. A Hungaromet tájékoztatása szerint akár 32 fok is lehet, az UV-sugárzás erőssége pedig a 7-es indexet is meghaladhatja, amely a nagyon erős kategóriának felel meg. Csüri Fanni Noa összeállítása.
6: Teljes kikapcsolódás, élvezzük az üdet, a vapot.
7: Mondta Darányi Sándor, aki Esztergomba utazott az ünnepre.
8: A hosszú hétvégén sokan a vízparti pihenést választották. Oravecné Koronics Zsuzsa családjával a cserkeszőlői strandfürdőbe látogatott.
9: Meg próbáljuk így még egy picit jobban kipihenni magunkat, aktívan megosztjuk az unokáinkat magunkkal.
7: A Balatonnál is több helyen elkezdődött a szezon. A tóban csopaknál többen meg is mártóztak.
10: Kicsit hideg volt, de itt a szélén azért meleg.
7: Mondta Szabó Nagy Aliz. A Hungaromet tájékoztatása szerint ma a csúcshőmérséklet

0: 27 és 32 fok között várható. Az UV-sugárzás erőssége pedig az ország több részén akár meg is haladhatja a 7-es UV-indexet, ezért különösen fontos a védekezés.
1: Gondoltunk a napfény védőre, úgyhogy drága párom az otthon Szögedön el is csomagolta,
0: mondta Nagy József, aki éppen Gyulán nyaral. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint keressük az árnyékot. Viseljünk fejfedőt, napszemüveget és vállat takaró ruhát. Továbbá használjunk magas faktorszámú fényvédőt. Hangsúlyozzák, nagyon érzékeny bőrtípus esetén akár negyed óra alatt is le lehet égni.
2: India déli részén már legkevesebb 16 ember halt meg a hőség miatt, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 45 fokot.
3: Az indiai meteorológiai szolgálat már szerdán figyelmeztetett egy extrém hőhullám veszélyére. A hatóságok azt tanácsolták az időseknek, a gyermekeknek és a várandós nőknek, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára.
2: Sikeresen dokkolt a kínai Tiangong űrállomáshoz a Szentsu 23 űrhajó három fős legénysége. A küldetés különlegessége, hogy az egyik űrhajós rekordhosszúságú egyéves missziót teljesít majd a világűrben. Kína ezzel újabb fontos lépést tett a tervezett Hold programja felé. Szabó Attila és Ambrus Róbert beszámolója.
4: Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor indult el a Shenzhou 23 űrhajó a háromfős legénységgel a fedélzetén az északnyugat kínai kilövőbázisról. Az űrhajó csaknem 3,5 órával a start után a Földet kétszer is megkerülve érte el az űrállomást. Hongkong vezetése szerint ez egy újabb mérföldkő a város és az ország életében is. Úgy vélem, hogy ez nem csupán egy űrrepülési küldetés sikeres befejezését jelenti, hanem a nemzet növekvő technológiai erejének jelentős példája is. Az, hogy az egyik innen származó tajkonauta is részt vett a küldetésben, még jelentősebbé teszi ezt a megtiszteltetést. Ez tökéletesen bemutatja Hongkong részvételét és hozzájárulását az ország általános fejlődéséhez, valamint hozzájárulását Hongkong technológiai innovációs képességeihez. Nyilatkozta a különleges közigazgatási terület kormányának innovációs, technológiai és ipari minisztere. A mostani küldetés legnagyobb jelentősége azonban az, hogy Kína először próbál ki egy egyéves űrbéli tartózkodást. A rekordhosszúságú misszió során az orvosok és kutatók azt vizsgálják majd, hogy hogyan reagál az emberi szervezet a hosszú távú súlytalanságra. Az eredmények kulcsfontosságúak lehetnek a következő nagy célhoz, egy esetleges holdra szálláshoz is. Kína 2003-ban küldött először embert az űrbe, azóta már eurómilliárdoknak megfelelő összegeket fektetett be űrprogramjába, és a tervek között szerepel, hogy 2030-ra embert küldenek a holdra is.
5: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópályán. A Balaton déli partja mentén a 115-ös Balaton-Endréd Zamárdi kihajtónál a külső sávot zárták le.
2: Fővárosi információk következnek.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszosan útszűkületre számítsanak ma 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
2: Úgy hírlik, hogy a nyárias, száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Fejős Ádám meteorológust megkérdezem, így lesz-e. Szervusz Ádám, igen, hallgatunk.
7: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Körülbelül stimmel, igen, bár azért azt fontosnak tartom hozzátenni, hogy olyan meleg, mint amilyen ma, holnap és holnap után várható, a hét további napjai már nem tér vissza. Ettől még természetesen nyárinak hívhatjuk az időjárást. Hivatalosan az a 25 fokhoz, a maximális hőmérséklet szerinti 25 fokhoz van kötve. Ebben valóban csütörtökön pénteken lesznek olyan kitérések, ahol ez nem teljesül. Minden esetre ma Néhol zápor nem kizárt, különösen Közép- és Kelet-Magyarországon fordulhat elő gomoly felhőzetből egy-egy zápor, vagy akár még zivatar is. Nyugaton erre jóval kisebb esélyt látok a legfrissebb számítások szerint, viszont több helyen megélénkül, Borsodban, illetve az északi határvidéken akár meg is erősödhet az északias szél. 30 fok körül inkább felette lesz a hőmérséklet, ennek megfelelően a hajnali minimum általában 12-18 fok között lesz, a völgyekben lehet hűvösebb. Még élénk lesz a szél kedden is, viszont tovább erősödik a nappali felmelegedés, akár 33 fok is lehet, és ami változás lesz, az várhatóan az, hogy egyre kevesebb lesz a felhő, csapadék kedden nem valószínű. Szerdán bár egy markáns hidegfront érkezik, még a hidegfront előterében további melegedés mellett akár közel 35 fok is lehet. Aztán, ahogy megérkezik a front, különösen északkeleten és délnyugaton várható csapadék. Nagy területen ez egy száraz front lesz, viszont több helyen megerősödik az északi, északnyugati szél. A front mögött majd jelentősen, mint egy 8-10 fokkal esik vissza a hőmérséklet, így csütörtökön, pénteken már bőven 30 fok alatt, néhol, ahogy említettem is, 25 fok alatt lesz a maximum, de a soron következő hétvégén ismét melegszik az idő, és szorványos zápor mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 24 és 31 fok között valószínű.
2: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Poják Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bestin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. A Tatabánya egy gólos hátrányból várja a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját. 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elitvilágbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Csoportunk tegnapi másik mérkőzésén Finnország-Ausztria 5-2. Együttesünk tavaly benn maradt a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A szövetségi kapitányt Majoros Gergely B. Németh Péter kérdezte.
10: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
11: Milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bent maradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban?
10: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Én nem hiszem, hogy mi görcsösek lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzéseken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
9: Majoros Gergelyt hallották. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő két évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfielden, az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a bajnokok ligája főtáblájára jut, jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth hatodikként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrugás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
8: Nemzeti Sport Krónika.
9: A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján, a visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A hazaiak vezetőedzőjét Tóth Edmondot olasz Gergő szólaltatta meg.
12: Én elégedett vagyok, teljes mértékben büszke vagyok a csapatomra. Azt, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézilabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá, egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem, egy gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazépályán nyerjünk. Sajnos ebből a szerencsétlen góllal a végén egy gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogyha szoros, két egyforma szintű csapat játszik. Ez ma bebizonyítottuk. Közelebb ők játszanak hazai pályán, rajtuk lesz ekkora nyomás, ott kiderül, hogy ki tudja ezt jobban kezelni.
13: Mi lehet a kulcs idegenben?
12: Mint mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első fél időben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok. A másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért azzal ugye elégedettebb lettem volna. Sajnos ott 19-et kaptunk. Mindenképp az lesz az első, hogy azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbálj megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nagyon lassították a játékot, nekünk nagyon tempót kell diktálni, mint a második fél időben tettük, mert az első igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan ebbe belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a másik fél idő, az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, a kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntét, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól. Nem játszottunk jól, tudunk ettől jobban játszani, ha ott taktikusan és okosan játszunk,
9: Tóth Edmondot hallották. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki elsőségét. A kisvalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Ferencváros 35-22-re diadalmaskodott a Neka otthonában az Esztergom vendéglátóként, 31-23-ra verte az Albafehérvárt. További eredmények: Moson-Magyaróvár Kisvárda 37-27, Budaörs-Vasas 31-24, Dunaújváros Kozár-Mislány 21-30, és Szombathely-Vác 28-37. A bajnok győri csapatból a balszélső Fodor Csenge nyilatkozott Szilágyi Dórának.
14: Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk, ezért a bajnoki címért. És most így nehéz még ebben teljesen belegondolni, hiszen nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four, majd azután fog így leesni az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és utána már csak a Final Four maradt hátra.
15: A Final Four-on szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen szokott erős csata lenni, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
14: Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá. Pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, egy jó csapat, ez tényleg egy tökéletes időzítésű mérkőzés volt. Nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint. Megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a történteket is.
9: A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A vesztes zuglóiakat irányító Béres Gergely Korsos Kristófnak összegzett.
16: A nagyon büszke vagyok a csapatomra. Én eddig is hangsúlyoztam, eddig is az voltam, hogy itt vagyunk a döntőben, de amit kérdezett mindig mindenki, hogy mit lehet kihozni ebből, én úgy gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot. Utolsó két percig partiba voltunk a Fradival, szoros mérkőzés volt, nagyon jót játszottunk velük, sajnos ennyi volt benne.
17: Hogyan alakult a csapat önbizalma akár meccs közben, mert talán ott az elején voltak egy picit lassabb támadások, kicsit túl gondolt lövések, aztán főleg a harmadik negyedben meg egyértelmű megoldások jöttek.
16: Határozottabbak lettünk ebbe a befejezésbe, amiről eddig is beszéltünk. Mérkőzésről mérkőzésre jött meg a csapatnak az önbizalma. A Népligetben már játszottunk, egy kicsit szorosat elhittük, hogy van keresnivalónk. Ezt én úgy gondolom, hogy be is bizonyítottuk. Nagyon büszke vagyok a lányoknak.
9: A magyar női röplabda válogatott megnyerte a Mevza tornát, mivel a záró napon hatalmas csatában öt játszmában legyőzte a meccs előtt a mieinkhez hasonlóan veretlen horvátokat Mariborban. Férfi együttesünk viszont 3-0 alul maradt Horvátországgal szemben Fonyódon, a szintén a Közép-Európai Regionális Szövetség által kiírt viadal 5. utolsó játéknapján, ezzel az öt csapatot felvonultató sorozatban a 4. helyen végzett. Férfi válogatottunk szövetségi kapitánya Nagy Péter Virányi Zsoltnak érti.
18: Milyen ez a magyar férfi röplabda válogatott rendkívül fiatal csapattal, és hát most például a csapatkapitány se játszott a legutolsó meccsen, vagyis Horváth Kristóf 26 évesen a tornagyőztes horvátok ellen.
19: Ez egy lendületes energikus csapat, a maga hibáival és tapasztalatlanságával, ami a mérkőzésen jobban kiütközött, mint az első 3 meccsünkön. Nyilván ez egy velege a fizikai és mentális terheltségnek, a horvátok pedig sánc munkával, nyitásban agresszívak voltak. Ettől függetlenül a mérkőzésben van igazából csak hiányérzetem, mert nagyon sok olyan direkt hibát vétettünk, ami nem feltétlenül annak volt köszönhető, hogy az ellenfélnek ennyivel magasabbak a sáncai, vagy ennyivel nehezebb lenne náluk pontot szerezni. Kapkodtunk, nem megfelelő tempóval támadtunk. Azért ez megbosszulta magát, nyilván az ellenfél is talán a legerősebb ellenfél volt a tornán. Ezek a dolgok nem fértek bele, ott a második szett két buta hibával ért véget, ahol azért érzésem szerint be lehetett volna fejezni, ráadásul taktikailag is ott megnyitottak minket röviden, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ott már gyorsabban le kellett volna reagálni. Azt jelen pillanatban most ez van, ezek vagyunk mi, helyenként szerintem nagyon jó játékkal, lendületes játékkal, fegyelmezett játékkal, de például, hogy az első mérkőzésen, amikor kaptunk Ausztria ellen 3-2-re, ott is problémát inkább a fegyelmezettségnek a megbomlása jelentette. Ez még nem egy kiforrott rendszer, de ettől függetlenül a röplabdában vannak olyan alaptaktikai elemek, amik nagyjából minden csapat életében hasonlóak, és azokban nem voltunk fegyelmezettek. Ilyen szempontból van bennem egy kis rossz érzés a találkozót illetően, mert az akarat szerintem megvolt, a küzdés is. Kristóf hiányzott a pályáról maga tapasztalatával, de ez nem egy emberes csapat, úgyhogy ha ő vagy bárki más nincs, azt kompenzálni kell tudni, és másoknak át kell venni a felelősség rájuk háruló részét.
9: A férfi röplabda válogatott szövetségi kapitányát Nagy Pétert hallották. Bronzérmes lett Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spíz Anna összetételi női kard válogatottunk a perui világkupa viadalon Limában, miután a 3. helyért rendezett találkozón jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Az asztali tenisz extraligában a férfiaknál a címvédő Pécs szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig egy év kihagyás után ismét a Budaörsé lett a trófea. Végül arról, hogy az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a 2. helyen, míg 3. a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett. Kedves hallgatóink, Sportlónikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
20: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Vízállás jelentés.
3: A Duna hazai szakaszán jellemzően enyhén apad, a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 18,6, Budapestnél 20,6, Mohácsnál 21,1 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 81 cm 16%, Medve 102-10, Nagybajcs 63-12, Gönyű 23-12, Komárom 67-9, Esztergom 45-8, Nagymaros -2-9, Budapest 110-9, Dunaújváros -18-8, Dunaföldvár -135-7, Paks -15-8, Dombori 9-10, Baja 109-9, végül Mohács 121 cm 8%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 18 gázló van, pontosabban 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 17,35,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 24 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 20 deciméter, széle 120, hossza 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, széle 110, hossza 400 méter. Középen 22 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szent Gotthárdnál -106 cm-es, medertelcsége 2%, Árpásnál -95 cm-t mértek 8%-os medertelcség mellett, Győrről 238 centit jelentettek 28%-kal. A Marcal-Móricz-hídánál ma -29 cm-en áll, medertelcsége 13%, az Ipoly-Balassagyarmatnál -85,7, a Siós-Simontornyán 120-16, Szekszárdnál 279-41, a Mura Letenyénél 106-12, a Dráva Őrtilosnál -78-16, Bacsnál -162-1, végül Dráva Szabolcsnál -33 cm, 3%. A Tisza a hazai szakaszán Késköre és Szolnok között apad, máshol alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Késköritől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabesnél 19,4, Tokajnál 20,4, Szolnoknál 19,9, végül Szegednél 20,3 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a folyón. Tiszabecs -222,4, Vásárosnamény -185, Záhony -294,6, Dombrád 17,20, Tokaj 470-59, Tiszalők alsó -52-27, Tiszafüred 553-71, Kisköre felső 739-63, Kisköre alsó -269-5.
1: Műsorajánlat.
21: Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
22: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
21: Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
23: Növekedjetek a kegyelemben. Ma 16 óra után a Kossuth Rádióban.
24: Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
25: Hívjuk bátran a lelket.
0: adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a teremtő Istennel, itt találkozhasson.
23: A közösségépítés, a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Ma 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Pünkösd ünnepe az életünkben.
2: Pünkösd a Szentlélek áramlását nagyon nehéz elképzelni, megmagyarázni, mert hogy lángnyelvek formájában szállt le az apostolokra a Szentlélek, és attól kezdve kezdtek el mindenki a maga nyelvén hirdetni az igét. Ez az egyház születésének az ünnepe. Ugyanakkor pedig a tavasz megújulásáról is szó van, és a fiatalokról, a szerelemről, a párválasztásról, ebben minden belefér, miután május a szerelem hónapja is, ugyanakkor meg Szűz Mária hónapja is.
23: Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plus-tal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap ismét összeül az országgyűlés, a napirendben több vizsgálóbizottság felállítása és az alaptörvény módosítása is szerepel. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok, a szakemberek az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
2: Műsorajánlat. Nagyok.
4: Saját törzs közönsége van, de sokan mások is szeretik egyéni, szuggesztív előadás módját. Kocsis Zoltán, Kurtál György, Siff András növendéke volt a Zeneakadémián. Évtizedek óta együtt dolgozik Kurtál Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. 50 évesen maga is elkezdett komponálni. Vendégem Csalog Gábor zongora művész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt díjjal is elismerték. Várja önöket a beszélgetőtárs Nánási Anikó.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.

0: Képzeljük el, hogy a Római Birodalomban vagyunk a második században, amikor újabb és újabb vallások próbálják átvenni a lassan kiüresedő sok istenhit helyét. Az új vallások közül az egyik a Jézus hit, ahogyan most nevezzük a kereszténység. Hol üldözik, hol senki sem törődik vele, talán akkor még nem is látszik, hogy a hatása felmérhetetlen lesz, és milyen gyorsan növekszik a Krisztusban hívők száma a birodalomban. Akkoriban még minden keresztény közösség úgy gyakorolja a vallását, ahogyan szeretné, és a hittételek sincsenek kikristályosodva, hol vannak még a zsinatok és a pápai enciklikák. Szüksége volt tehát az új vallás híveinek arra, hogy értelmezni tudják a tanításokat, és a mindennapjaikat is jó keresztényként tudják élni. A korabeli műveltség egyik legnagyobb központja Alexandriában volt, ott dolgozott Titus Flavius Clemens, aki úgy nagyjából 150 körül születhetett, és 215 körül halhatott meg. Ő görög nyelvű ókeresztény teológus, valószínűleg presbiter is. És most alexandriai szent Kelemen néven a keleti egyház szentje. És tulajdonképpen ő az első alexandriai egyházatja, bár ő még annyira közel állt az antik gondolkodáshoz, hogy vannak, akik csak egyszerűen egyházi íróként hivatkoznak rá. Egy biztos, ő alkotta meg a keresztény teológia számos alapfogalmát, erről is szó lesz ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Alexandriai Szent Kelemen három legfontosabb fennmaradt műve a propeptikos, a buzdítás, a fejdagogos, a nevelő, és a stromatais, a szőnyegek vagy szövedékek című mű. Valamennyi könyvet Tóth Vencár szerzetes tanár, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusa fordította, és valamennyi a Jelkiadó Ókeresztény Örökségünk című sorozatában jelent meg. Azzal kezdtük a beszélgetést Vencel atyában, ki is volt Kelemen.
1: Alexandriai Kelemen, Titus Flavius Clemens, így hívják latinul. Nem tudunk semmit a származásáról, a műveiben nem ír önmagáról. Tulajdonképpen az első szőttesben ír arról, hogy mely helyeken járt, hogy rátaláljon az igazi tanításra, az igazi tudásra, és a kereszténységben találta meg az igazi filozófiát. Alexandriai Kelemen járt Szicíliában, járt a Közel-Keleten, Athénban és egyéb magasan kvalifikált oktatási intézményben tanult.
0: Akkor nyilván egy jó módú családnak lehetett a gyereke, a könyvből rá lehet jönni, hogy azért ez egy magas társadalmi állású ember volt, már csak azért is, mert tanulhatott ennyi helyen, meg utazhatott, meg az életmódról is úgy beszél, akinek van rálátása.
1: Végül is a görög műveltségben abszolút részesült, irodalmi szempontból ismerte a költőknek a műveit, a platonista filozófiát nagyon ismerte, és hát természetesen a szentírást is. Nagyon sokat idéz, mind a pogány szerzők műveiből, mind pedig a szentírásból, ezért a klasszika filológia szempontjából is jelentős, hiszen olyan forrásokat közöl, amelyek máshol nem föllelhetők. Költőknek a műveiből töredékeket az ő írásaiból lehet ismerni. Kelemennek a gondolkodását, tehát a hitét meghatározta Úr Jézus Krisztussal való kapcsolata. A tanításában minden Jézus Krisztusra irányul. Azt mondja, hogy amint a héberekkel, a zsidókkal, vagy a választott néppel szövetséget kötött az Úr a törvényadásban, úgy a görögökkel pedig a filozófiában. És a filozófiát például úgy művelte, hogy nem horgonyzott le egy-egy filozófiai iskola mellett, hanem ami a hit szempontjából hasznos volt, és alátámasztotta a Krisztusba vetett hitet, azt fölhasználta. Platontól idéz rengeteget, Arisztotelészre is hivatkozik, Galénosztól is, illetve hát azt nem lehet pontosan tudni, hogy most Galénosztól vette, vagy pedig valami közös forrás, amit fölhasznált Galénosz is, meg ő is. Tehát akkor a filozófiáját, a platonista filozófiát, a filozófiának a tanításait, azt ahhoz igazította, ami a hit alátámasztását szolgálta.
0: Hát akkor mondhatjuk azt, hogy kereste azt, hogy mi az, ami alátámasztja, vagy mi az, ami megelőzi Jézust. Volt egy antik világ, és abba valahogy be kellett illeszkedni a kereszténységnek, ami azért sokáig egy vallás volt a sok közül. Átmenetet kellett biztosítani a gondolkodásba, és kontinuitást, a közösséget, ezt jól gondolom?
1: Igen, adott volt az ősegyház hite, és ezt a hitet meg kellett fogalmazni különféle hallgatóság számára. Meg kellett fogalmazni fogalmazni a zsidók számára, meg kellett a pogány görögök számára, akik azért a filozófiában otthon voltak, a költészetben otthon voltak, a misztériumvallások gyakorlatában. Krisztusra vetett hitet meg kellett ezek számára fogalmazni. Na most a keresztény írók ezt tették. Ugye a keresztény filozófia tekintetében Alessandri Kelemen az az első, aki hát behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen megalapozta a keresztény filozófiának a művelését. Az ő munkásságától lehet beszélni arról, hogy keresztény filozófia. Kelemen volt az első, aki bizonyítottan használta alexandriai Filónnak a műveit. Ugye alexandriai Filón sajátos módon magyarázta a szentírást, az ószövetségi szentírást. Alexandriai intelligenciához tartozott. Volt Alexandriában egy nagyszámú zsidó közösség, és ők már nem nagyon tudtak héberül meg arámiul, görögül tudtak, a görög műveltségben részesültek, de hát a törvényt azt tanulmányozni kellett.
0: Görög fordítás, a szepta.
1: Ginta, igen, tehát a hellenisztikus műveltség az eléggé meghatározta azt, hogy a Szepaginta elkészüljön, tehát 70-es fordítás, és Alexandriában görögül tanulmányozták. Filón az, aki először írt magyarázatokat bizonyos szentírási részekhez. Filón az 20 évvel korábban élt, mint Szent Pál.
0: És Jézusom még csak nem is hallott.
1: Nem valószínű, hogy találkozott. Sőt, még nem valószínű, hogy Szent Pállal találkozott volna.
0: Egyetlen hallott volna róluk.
1: Igen, hát nem lehet bizonyítani. De az biztos, hogy Szent Pál is otthon volt a görög műveltségben, és a Filón is otthon volt, és a Filón magyarázta allegorikusan a szentírást, mégpedig úgy, hogy igénybe vette az Alexandriában kidolgozott, grammatikusok által kidolgozott szövegmagyarázó módszereket, ugye régióni Teagenészhez köthető a homéroszi műveknek a allegorikus magyarázata. A természet filozófia szintjén allegorikusan magyarázni, mint például az istenek, amikor bizonyos elemeket személyesítenek meg. És lehet erkölcsi módon is magyarázni allegorikusan. Egy bizonyos név mondjuk, mely erkölcsi fogalmat takarja. Ezt a módszert, amit az alexandriai grammatikusok kidolgoztak, ezt alkalmazta alexandriai Filón a szentírásra. Az ószövetségi szentírást ő még erkölcsi szinten, erkölcsi vonatkozásban magyarázta. A Kelemen olvasta Filont, és ezt felhasználta azzal a különbséggel, hogy alexandriai Kelemen számára a megtestesülés központi jelentőséggel bírt. Tehát, hogy az isteni ige, akiről azért beszél Filon, mert a logosz az azért sztoikus filozófiának volt egy központi gondolata. Filón is beszél a logoszról, mint Isten szaváról, Isten gondolatáról, és alexandriai Kelemennél pedig az ige megtestesülése vált központi gondolattá. Abból a tényből indul ki, hogy az isteni ige az valóságos emberként látható alakban, az Isten látható alakban megjelent az emberek között. És már ő is úgy magyarázza a Szentírást, hogy Krisztussal és Krisztusra vonatkoztatva Jézus Krisztus határozza meg a Szentírás értelmezést Kelemen számára. De Kelemen még nem végzett rendszeres szentírás értelmezést. Ő küzdött egyrészt a gnoszticizmus ellen, másrészt pedig
0: Hogy volt ez a gnoszticizmus? Azért ezen nem menjünk túl, mert hogy ugye a gnoszisz az tudást jelent. Küzdött ellene, vagy beolvasztotta, vagy gondolkodott róla, vagy egymás mellé rakta a kettőt, pontosan mi történik, hogy van ez?
1: De nagyon bonyolult szövevényes rendszer a gnoszticizmus. Már az apostoli korban fölléptek olyan tanítók, akik azt kezdték el hirdetni, hogy ők nagyobb tudással rendelkeznek, mint az apostolok. Lehet, hogy összességében több ismeretanyag volt náluk.
0: Hiszen az apostolok egyszerű halászok voltak.
1: Az apostolok pedig ragaszkodtak a Krisztustól kapott hithez, a krisztusi tanításhoz. Alapvetően, amikor ugye a kereszténységgel találkozott a gnoszticizmus, akkor voltak olyan irányzatok, akik azt mondták, de legtöbb azért ezt tartotta, hogy a Biblia teremtő Istene az rossz, mert az anyagot teremtette, az új szövetség az igen, az tényleg igen, a Biblia teremtő Istene helyett az igazi Istenhez kell eljutni, az ős atyához, aki láthatatlan, és ezt csak a tudás által lehet elérni, a tudást pedig csak a kiválasztottak számára adatik meg, és pedig egy adott tanító által. A gnoszticizmusnak sok irányzata volt, és különféle szisztémákról beszélhetünk, tehát rendszerekről, és ezeket a rendszereket vagy a tanítójukról nevezték el, vagy pedig a tanításukról, például voltak a valentiniánusok, markionisták, vagy appellész, és lehetne sorolni Karpokratész, lehetne sorolni sok tanítót, aztán bibliai alakról is neveztek el irányzatot, például a sétiánusok, ugye Ádámnak leszármazottja Sét, akkor Ofiták, a kígyó, aki ott tekerget a paradicsom kertben, és a szülőket rávette, hogy engedetlenek legyenek az Istennel szemben.
0: Magyarul Kelemennek valami hatalmas nagy dzsungelben kellett valahogy irányt vágnia.
1: Hát rengeteget olvasott ebben az irányban, meg azért hallgatott is tanítókat. Nem volt azért olyan egyszerű a velük való küzdelem, mert hihetetlen műveltek voltak ők is. Nem a Kelemen volt az egyedül, aki küzdött ellenük, hiszen Origenész is később, sőt, hát Kelemen kortársa volt valamilyen módon, Leoni Iréneusz, aki leírta az eretnekek ellen című munkájában az első könyvben a gnoszticizmusnak a lényegét, aztán a következő körben a cáfolatát, és a többi könyvekben pedig a katolikus, vagyis apostoli egyház hitének a kifejtését. Őtőle nagyon sok ismeretünk van a gnosztikusokról. Maga a Stroma Tejsznek a mondani valója is az, hogy bemutassa az igazi gnosztikusnak az alakját. Mert a gnosztikusok önmaguk hirdették, hogy ők azok, akik a tudás letéteményesei. Kelemen ezt meg bemutatja, hogy nem.
0: És akkor most jön egy részlet a Stroma Tejszből.
2: Az Úr megjelenése előtt a görögöknek tehát az igazságosság véget volt szükségük a filozófiára. Most pedig az Isten félelemhez válik hasznossá, egyfajta előnevelésként azoknak, akik okoskodással szerzik meg maguknak a hitet. Hiszen azt mondja, meg nem ütöd lábadat. Példabeszédek 3.23. A gondviseléshez hozzáteszi a szép dolgokat, legyenek azok a görögöktől eredőek, vagy akár a mieink. Minden szép forrása ugyanis az Isten. Ám alapvetően az Ó és az Új Szövetség, ezt követően pedig a filozófia szép dolgainak a forrása. Meg lehet, hogy a görögök előzetesen megkapták ezeket, mielőtt még hívta volna őket is az Úr. Úgy nevelte ugyanis maga a filozófia a görögséget Krisztushoz, miként a zsidókat a törvény. Így hát a filozófia az út egyengetésével készíti fel a Krisztus által beavatottat.
1: Elmondása szerint rátalált Alexandriában egy tanítóra, akit a legjobbnak tartott, és hát...
0: Tudjuk, hogy ki?
1: Nincs egyértelmű bizonyíték, egy bizonyos Pantainos nevű tanító, szintén Alexandriában. Van egy elveszett műve, a Hypotyposeis vázlatok című műve, ahonnan Cezária Eusebius idéz, és ott Kelement idézi, a Pantainosra hivatkozik, mint tanítójára.
0: Ez már keresztény tanító?
1: Keresztény, persze. A tanítókat megfizették. Hogy Kelemen mit fogadott el, mit nem, azt nem tudni. Biztos, hogy a keresztény...
0: A családja nem volt.
1: Nem. Nem tudni, hogy most pap volt-e, vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy igen, mások nem. Alexandriai keresztény közösséggel mindenféleképpen kapcsolatban volt a helyi egyházzal. Tanítványi kör vette őt körül. Ugyanúgy, mint Pantainoszt, vagy később Origenészt. Ugye Origenész egy emberültővel később élt, mint Alexandriai Kelemen.
0: Ugye nagyon jól ismerte azért az életet, hiszen a könyvében tényleg annyira színesen írja le azt az alexandriai világot.
1: De benne volt az alexandriai közéletben. Hozzá kell tenni, hogy Alexandria azért világváros volt, és a tudománynak a fellegvára, ne felejtsük el, ott volt két könyvtára, Muszájon és a Szerapeljon. És a keresztényeknek is volt egy úgynevezett szkriptóriuma. Nyilván közük volt valamilyen szinten a zsidó közösség könyvtárához is. Ha Alexandriai Kelemen műveit sorra vesszük, akkor láthatunk egyfajta egymásra épülést. Első műve az úgynevezett térítő, ezt én találtam ki, hogy ez úgy lenne legjobb lefordítani, mert protreptikosznak hívják görögül, ennek az a lényeg, hogy ez egy szónoki műfaj. Két részből áll, lebeszélek valamiről, és rábeszélek valamire. és alexandriai Kelemen is ezt a műfajt alkalmazza, amikor lebeszéli az intelligenciát, a körülötte lévő pogány intelligenciát, a görög intelligenciát, a bálványimádásról, a misztérium vallásokban való beavatottságról. Tehát
0: Mitrász kultusz volt a legnagyobb vetétás a kereszténységnek.
1: Meg az Eleusziszi misztériumok. Tehát lényeg az, hogy ezekről lebeszéli a keresztényeket. Ugye Krisztus beállítja, mint igazi Apolló.
3: Legyen mihez kötni az olvasóinak?
1: Persze. Nagyon érdekes az is, hogy a keresztények...
3: Én azért Apollon is egy napisten asszociáció, és azért Jézus is egy sol invictus, egy legyőzhetetlen nap.
1: Pontosan. És rábeszéli a hallgatóságát, hogy a valóban létező Istent imádja.
3: Ez volt az első nagyfordítási munka, akkor utána jött
1: a nevelő. Ez a Paidagógosz. Hát ez elmondja, hogy egy kereszténynek hogy kell viselkedni a világban. Egy napnak a programját veszi alapul, hogy kell az evés-iváshoz viszonyulni, az öltözködéshez,
3: családi élet, szórakozás,
1: nagyon sok oldalt szentel, nagyon sok fejezetet szentel a cicomászkodásra, hogy ez miért nem jó.
3: Itt a lebeszélés filozófiáját alkalmazza.
1: Igen, azt is, az, hogy egy keresztény különféle élethelyzetekben hogy viselkedjék. A nevelő a megtért mi alatt elvezeti a tanítóhoz, addig elmagyarázza neki, hogy kell viselkedni a világba, és akkor elérkezik a tanítóhoz. Ez úgynevezett didaszkalosz, csak nem azt a nevet adta a művének, hogy didaszkalosz, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű, mert itt az igazi isteni misztériumoknak a megismertetéséről van szó. De nem közvetlenül, és nem direkt módon, hanem csak a beavatottak számára. Ez egy keresztény ezoteria gyakorlatilag, keresztény ezoterikus könyv, hogy azok számára, akik megértik. És a műfajt is pontosan ezért választja meg, ez egy miscelláne a műfaj. Főképp a filozófiának a műfajak. A szőttesekhez hasonlítja ezt a műfajt. Ahogy egy szőttest különféle színű fonalakból azért mégis megtervezetten szőnek egybe, amikor kész van, akkor egyfajta szőnyekként kiterítve látható. Hát ugyanígy készítette el ennek a szellemi változatát, tulajdonképpen azt lehet mondani. Élvezetes, hát itt oda kell figyelni nagyon, mert van egy téma, amit ugye elkezd, akkor ejti a témát, és akkor egy másik helyen újra előkerül. Tehát észben kell tartani, hogy mikor, hol mit mondott.
3: Végül is mit mond nekünk? Kelleme, miért jó nekünk, hogy keresztények vagyunk?
1: Hát egyrészt ragaszkodunk az igazsághoz. Azzal kezdi az ember, hogy elfogadja Isten teremtőjének, akkor elfogadja Jézust megváltójának, tehát ez a hit. Ez az Istenhez, Krisztushoz való ragaszkodás. És akkor a lélek bejár egy utat. De ugyanúgy, mint egy beavató, mint egy pogány beavatási szertartás során, hogy vannak a kisebb misztériumok, és van előképzés, a misztériumra való ráhangolódás, a tudatlanságból, a megtisztulás útján fölkészül a titoknak a befogadására, és akkor van egyfajta megrendülés a titok előtt, és a legvégén a legmélyebb beavatottságba, állapotába kerül, ugye ez a megvilágosodásnak a fázisa. Ez az út azért nem könnyű, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal van tele, de az örökké valóságnak a valóságos ígérete, a valóságos a ténye az azért az embert motiválja, hogy igenis kitartóan mélyüljön el Isten titkaiban, Isten misztériumaiban, hogy minél jobban megismerje az Istent.
0: Arról pedig, hogy hogyan kell jó keresztényként élni, Alexandrei Szent Kelemennél a Nevelő című könyvben olvashatunk, hallgassák meg, hogy mit.
2: Az élvezetek betorkoló fényűzés hajóroncsként nehezedik az emberekre. Elüt ugyanis a valódi ízlésességtől, mint ahogy sokak finom élvezetektől édes, ugyanakkor dicstelen élete is. Mert az ember természettől fogva magasabb rendű, büszke és szépséget kereső teremtmény, hiszen az egyedül való Isten alkotása. Gyomra körül forgó élete pedig hozzá nem illő, gyalázatos, csúf és nevetséges. Leginkább eljut azonban az isteni természettől az élfhajhászás, a struccokhoz hasonló táplálkozás, valamint a disznókhoz, illetve kecskékhez hasonlító párzás, mert az élvezetet jónak tartani tökéletes ízléstelenségre val. A gazdagság szeretete eltántorítja az embert a helyes életviteltől, és ráveszi, hogy szemrebbenés nélkül tegyen rút dolgokat, amennyiben csak arra van módja, hogy mint valami vadállat eltelhessen mindenféle ételekkel és italokkal, meg érzéki gyönyörökkel. Ezért a legritkább esetben lesz része az Isten országában. Ha pedig egy nálatok egyszerűségben nevelkedett ember mindvégig kerüli a fényűzést, könnyebben el tudja viselni az őt ért nehézségeket is. Valahányszor elkerülhetetlen megpróbáltatás, félelem vagy szomorúság éri, az önként vállalt szorongattatás gyakorlataitól megedződve kerekedik felül mindezeken. Ezért aztán nincs a földön hazánk, úgyhogy megvetjük a földi gazdagságot. A takarékosság a leggazdagabb birtoklás, mert folyton ott van a kiadásoknál, hogy mire és mennyit illik költeni. A kiadások ugyanis költségek. Arról, hogy miképpen éljen urával az asszony, a kétkezi munkáról, a háztartás vezetéséről, a szolgákkal való bánásmódról, ezen felül a házasság időszerűségéről, valamint arról, hogy mi felel meg az asszonyoknak, a házasságról szóló beszédben értekezünk. Ami a neveléshez tartozik, azt most kell vázlat formájában előadnunk, kihegyezve a keresztények életére vonatkozóan. Sőt, a legtöbb dolgot már elmondtuk, és a nevelés során megvalósítottuk.
3: Mindenki ismer, ez a 100 évvel későbbi Szent Ágoston. Ő egyébként például a Kelemenre támaszkodott.
1: Hát azt én nem tudom. Ő Ágoston az új platonikusokat olvasta főleg. Otthon volt Ágoston a filozófiában teljesen. Ez hihetetlen művel, brilliáns művetséggel rendelkezett. Tehát a görög-latin irodalomban is. Igaz, görögül nem írt az Ágoston.
3: Akkor beszéljünk arról, hogy ez Stroma Teisa címe, amit szőtteseknek fordítunk magyarul, majd a fordításról is beszélünk. Mit kell tudni irodalom történeti szempontból erről? A Stroma Teisa az akkor egy bevált, ismert műfaj volt, vagy ezt ő teremtette meg?
1: Nem Clement teremtette meg ez. Tulajdonképpen a filozófiának a műfaja, amit miszcelláneának is szoktak mondani. Az egésznek a lényege az, hogy hát szőttes, egy szőttes szőnyeget képzeljünk el, ahol különféle mintákat láthatunk, de nem föltétlenül rendezett sorba állítva, hanem megfelelő módon esztétikusan elrendezve. Tehát ahogy egy festő egy képet.
3: Hogy leír. Egyébként a posztmodern, vagy hát ezen a modern irodalomban ez teljesen rendben van, hogy felbukkan egy történet, száll, aztán elvész, belesző egy másik helyről vett dolgot, például egy anekdótát.
1: Például ugyanaz más szempontok szerint.
3: Már a női magazinok szintjén ad tanácsokat, utána meg a legmagasabb filozófiai értekezést folytatja. Nekünk 21. századiaknak ilyet olvasni természetes, de hát akkor is természetes volt, tehát ismerték ezt?
1: A filozófusok mindenféleképpen, mert olvastak ők azért miszcelláneákat. Hát ugye Gellius attikai éjszakák az is ebben a műfajban íródott. Kelemen vázolja ezt, hogy tulajdonképpen a Stroma Teisának mi a lényege, és hasonlatokkal mutatja be. Tehát például egy arborékert, ahol a növények látszólag rendezetlen módon vannak elhelyezve, de mégis az összkép az mégis csodálatos látványt nyújt, és azt lehet mondani, hogy ne ez így tökéletes, vagy akár egy zenemű, különféle hangszerek szólalnak meg, mindegyik a saját szólamát játsza, és adódik belőle egy szimfónia. Tehát valahogy így kell elképzelni a szőtteseket is, Stroma Teist is. Hát ugye Stroma Teus az angolul ez a patchwork.
3: Tehát... Sok kis darabból összevart egység.
1: Igen.
3: Na de ezt milyen volt fordítani? Ugye most már a harmadik kötet, vagy negyedik is megvan?
1: Hát megvan a harmadik.
3: A harmadik 10 éves munka volt legalább az elsőtől kezdve, lehet, hogy több. Én tudom, hogy ez egy hatalmas munka volt, de mik voltak a legnehezebb dolgok? Például, hogy utána kellett olvasni egy csomó mindennek, olyan görög szavaknak, aminek a jelentését komoly munkák elolvasása után lehetett pontosítani. Ugye jól emlékszem?
1: De igen, Kelemennek a stílusa nagyon csiszolt, választékos, hát mivel hihetetlen olvasottsággal rendelkezett, és maguk a fogalmak. Fogalmat alkotott tulajdonképpen, a keresztény filozófia számára fogalmat alkotott.
3: Például
1: ott van a hit, ez a pisztis. Ugye a platoni filozófiában a hit az véleményt jelent. vélemény nézett. A keresztény filozófiában pedig a Krisztustól kapott ismeret, tehát az igazság ismerete, és ez az alapja annak, amit szintén hitnek nevezünk, hogy Krisztushoz való ragaszkodás. Az a bizalom, az a ragaszkodás. És Kelemen erről ugye...
0: Hát nem egy pusztán szellemi működés, hanem egy lelki.
1: Igen, Kelemen erről ír is, hogy az ember átültetéséről van szó, a világból kivenni, és átülteti az ő saját virágos kertjébe Jézus. És ez az, amikor az ember eljut a hitre, a Krisztushoz, ugye meggyökeresedik Krisztusnál, és Krisztushoz ragaszkodik. És ez a ragaszkodás, ez a Krisztussal való együttlét, ez a hit, meg a bizalom. A hitnek van egy sémi háttere is, minden nap imádkozzuk, és az imádságnak a végén ott van az amen. Ugye az aman az azt jelenti héber nyelvben, hogy valahol én megvetem a lábam, keresek egy biztos pontot, és akkor nekiveselkedek valaminek. Hát attól függ, hogy milyen égetősben használjuk. Valakire, mint egy biztos pontra támaszkodok. Tehát a Krisztusba vetett hit az igazából az. És így azért elkerülünk a görög platonista filozófia gondolatkörétől a keresztény filozófia gondolatköréig, és ezt pisztisznek hívja a Kelemen. És ír is erről, tehát tárgyalja a hitnek, a pisztisznek a fogalmát. A másik ilyen, az a gnosztikusokkal kapcsolatosan tárgyalja, ez a koinónia. Ez egy szintén érdekes fogalom, annyit jelent, hogy közösség. Tehát közösség, két embernek a közössége is, házassági közösség, meg ugye férfinőnek a kapcsolata, a szexuális kapcsolatra is lehet érteni, és jelentheti,

Tóth Vencel ferences szerzetest, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusát hallották Alexandrei Kelemenről és a Strometei című háromkötetes munkáról, amit Kelemen többi művével együtt ő fordított görögből. A könyvekből vett részleteket Varga János olvasta fel, én pedig a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Témáink elé Szűnesz bíboros Miért vagyok a remény embere című írásából idézek. A remény embere vagyok. Nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a remény, hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a világban, akár tudunk róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hiszem, a Szentlélek mindörökké a teremtő szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: A jelenések könyvének elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös záró mondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel azoknak, akiknek a válaszaival, gondolataival mától kezdve többször is találkozunk majd műsorunkban. Elsőként Maklári Ákos, a Budapest Budai Egyházközség parókusát hallgatjuk meg.
1: Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, a tiéd Isten, tiéd már minden, elég ő néked. Avilai Szent Teréz bő 500 évvel ezelőtt megfogalmazott és jól ismert gondolata és a belőle készült született ezéi ének fülbemászó sorai pünkösd ünnepén válnak igazi, kézzel fogható valósággá számunkra. Amikor a Szentlélek kiárad, Isten nem csupán ajándékokat ad nekünk, hanem önmagát köti az életünkhöz. Ha pedig a mindenható a miénk, akkor a világ legfontosabb kincse már a birtokunkban van. De gondoljunk csak vissza az első pünköst hajnalára. Mit láttunk volna a jeruzsálemi emeleti teremben? Félelmet, bizonytalanságot és szorongást. Az apostolok bezárkóztak. Siratták a múltat, aggódtak a jelen fenyegetései miatt, és rettegtek a jövőtől. Pontosan azt tették, amit mi is oly sokszor teszünk a nehéz napokban. Sírtak, aggódtak és bánkódtak. Aztán megérkezett a pünkösdi szélvész és a tűz. A Szentlélek nem elméleti tanításként, hanem elsöprő tapasztalatként lépett be az életükbe. Isten jelenléte betöltötte a teret és a szíveket. A bezárt ajtók kinyíltak, a bénító félelem pedig azonnal elpárolgott. Miért? Mert felismerték, nincsenek egyedül. Isten velük van, bennük él. Tudjuk, az emberi természet egyik alapvető reakciója a félelem, amikor kizárólag a saját erejére támaszkodik az ember. Ezért mondja nekünk ma is a Szentlélek az énekkel,

Szent Teréz gondolataival: ne sírj, ne bánkódj. Ne sírj és ne bánkódj, mert a vigasztaló lélek képes a múlt legmélyebb sebeit is meggyógyítani. A múlt hibái és veszteségei már nincsenek hatalommal rajtad. Szent Jónáskor a bűnbána szentségében elveszi és leveszi rólunk az elkövetett és megbánt bűneinket. Egy példa a mindennapi életből. Megbántottam valakit, bocsánatot kérek, bánom, de ő nem bocsát meg, mit tegyek? El kell engednünk. Nehéz, de muszáj. Nagy kísértés az természetesen, hogy bánkódjak, rágódjak rajta, emésszem magamat, legyen teher ez a vállamon. Ez pedig képtelenné tesz arra, hogy örüljek, mosolyogjak, szeressek. Nem. Tovább kell menni, ezeket a terheket el kell engedni. Nem sírni és bánkódni. Aztán azt mondja a lélek, ne félj és ne aggódj, mert a jövő nem a vakszerencse, hanem a gondoskodó atya kezében van. Félünk a jövőtől, mi lesz magyar nemzetünkkel, az Európai Unióval, a kereszténységgel, egyházunkkal. De tudjuk, a lélek erőt, szeretetet és józanságot ad a mindennapi küzdelmekhez. Az egyház 2000 éve a bizonyíték arra, hogy a Szent Lélek velünk van. A világ gyakran azt hirdeti, hogy nem kell félned. Akkor vagy biztonságban, ha minden felhalmozol, ha mindent magad irányítasz. Pünkösd ezzel szemben azt mondja, engedd el a görcsös irányítást. Ha átadod az életed a lélek vezetésének, akkor Isten birtokába kerülsz, és ő a tiéd lesz. És mit jelent a gondolat vége, az ének vége? Az, hogy tiéd már minden. Ez a minden nem anyagi gazdagságot, vagy kényelmes és problémamentes életet jelent. A pünkösdi ember gazdagsága egészen más. Négy kincset birtoklunk mi Krisztus követők. Az első a belső béke, a viharok közepette. A második a megbocsátás képessége a sérelmek ellenére. Harmadik az élő remény a kilátástalanságban, negyedik pedig az önzetlen szeretet a környezetünk felé. Ezeket a kincseket semmilyen gazdasági válság, betegség vagy evilági hatalom, de még a háború sem veheti el tőlem. Ha Isten a tiéd, megvan a legfőbb alapod, amelyen szilárdan állsz. Ne sírj, ne bánkódj. Egy alkalommal Benyik György atya beszélt arról, hogy a Szentlélek működésének leginkább tapasztalható jelei azok a történelmi pillanatok, amikor egy-egy ember képes kilépni korának hisztérikus szituációjából, és a korszellemmel merőben ellentétes álláspontot képes és mer képviselni, amely békére vezet és vigaszt nyújt. Van erre példánk bőven? Szent Pál ilyen volt. A nagy keresztény gyűlöletéből kilépve, megtérése után a pogányok között hozott létre csoportokat különböző nyelvű rabszolgákból és szabad emberekből. Az ókor történészek kutatásai alapján a mai hálózat elemző szakemberek számításai szerint több milliós közösségi hálózatot épített ki 30 év alatt a krisztusi szeretet hívó szavával. Ott van Assisi Szent Ferenc, azelőtt a szultán előtt prédikált, aki egy bizánci aranyat ajánlott fel mindenkinek, aki egy keresztény levágott fejét viszi neki ajándékba. Szent Ferencnek sikerült a keresztes háborúban fegyverszünetet elérnie, amelybe a muszlimok is beleegyezték. Szomorú azonban, hogy visszatérvén a keresztény csapatokhoz, azok viszont nem fogadták el. Szent Ferenc volt az egyetlen, akinek sikerült a muszlimokkal való kapcsolatfelvétel anélkül, hogy mártírrá vált volna. A ferences rend pedig a szegény és a gazdag egyházat hozta össze. És ott van kalkuttai Szent Teréz anya, a muszlimok, hinduk és keresztények között a kitaszítottakat vette pártfogásába. Rendjével emberi méltóságot adott a haldoklóknak, akiktől a többség undorral elfordult. Teréz anya megmosdatta őket. Imájában a Szentlélek illatát kérte, hogy elvihesse közéjük olyan helyekre, amelyeket a halál, az elmúlás szaga hatott át. A Szentlélek érintése ma is embereken keresztül tapasztalható meg. Olyan embereken keresztül, akik az ellenséget is, a beteget is, a bűnöst is az Isten szemével képesek nézni. Ma is óriási szükség van ilyen emberekre. Imádkozzunk azért az emberért, aki képes lesz megállítani a gyűlölködést és létrehozni a párbeszéd kultúráját a szláv testvérháborúban. Mert a háborúban az ortodox, a katolikus, a muszlim, az orosz, az ukrán, a magyar anyának a gyermeke is ugyanúgy szenved. Van, hogy át kell lépni határainkat, mert a Szentlélek képessé akar tenni valami jóra. Bátran dúdolgassuk magunkban a Szentlélek üzenetét, különösen a bizonytalan pillanatban. Ne félj, ne aggódj,
ne sír, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.

0: műsorunkat egy meditációval folytatjuk. A Szentlélek Istenhez intézett ima évek óta része pünkösdi műsoraimnak. Máig nem veszített erejéből, időszerűségéből. A 2025-ben elhunyt keresztes Szilárd püspök atya elmélkedését Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
1: Mécsesünk lángja, hatalmas lélek. Amikor Isten semmiből teremtette az eget és a földet, amikor a kozmikus semmi a félelmetes őstűz robbanásával létrelobbantotta a mindenséget, te voltál a láng és a rend, ott lebegtél a tűz és a vizek fölött, hogy fényes napmeleg és gyapjas fűszál váljék az elviselhetetlen tűzből, hogy rend és isteni harmónia foglalja el a káosz őskavargását, hogy ember szülessék a földre, aki általad felismeri a világban Istenének és Atyának szépségét és szeretetét. Nyisd fel szemünket, hogy lássuk-e szép világ nemességét és örömét, és benne magunkat, mint az Atya képmását és hasonlatosságát. Mécsesünk lángja, jóságos lélek, te vagy születésünk és újjászületésünk szerzője. A te lángod lobogod Gábor arkangyal fényes követ arcán, Mária ártatlan és alázatos pirulásában, a minnyájunk új életét rejtő magzat fejlődésében, a betlehemi istálló bűzlő olajfüstjében, József megadó éjszakai menekülésében, a jeruzsálemi templom gyertyáitól csillogó szakálló Simeon örökkévalóra fényesített tekintetében, a tanítványok elszántságában és ragaszkodásában, és a kereszten önmagát és minket az Atya kezébe ajánló fiú engedelmes szeretetében. Égesd a szívünket, hogy ne rettenjünk meg a nekünk rendelt feladatoktól és áldozatoktól, hanem mindenben felismerjük üdvösségünk örök isteni tervét. Mécsesünk lángja, tisztító lélek, lángpallos zárta el a vétkes emberiség előtt a boldog paradicsomot. A te lángod kemencéjében elég bűneink polyvája, kohót tüzében nemesedik életünk aranya, hát éges minket, hogy megtisztult lélekkel léphessünk be atyánk örömébe. A te izzásod kínzó sava égette a tékozló fiú éhező gyomrát, a te bánatos fényed ragyogott Péter könnyében, amikor a tagadás bűnös melegedésének krőt tüzén át meglátta az elítéltet. Te adsz erőt ma is az egyháznak, hogy saját bűneit is bevallva hirdesse a megtérést és Isten országát. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket. Mécsesünk lángja, pislákoló lélek, hisszük nagyságodat, amely egyaránt világít a szentek vakító fényességében, és a bűnösök még ki nem hunyt parazsában. Belőled van az apostolokra szétosztott pünkösdi lángocska, és szívünk gyenge izzása. A füstölgő mécses kanóca, a sötétségben az utolsó fénysugár, a kétségbeesésben a végső vigasztalás te vagy. Gyenge lángú szívvel könyörgünk most. Ne engedd kialudni üszkös tüzünket. Segíts őrizni a halvány lángot. Add, hogy meglássuk a magunk és mások piszkos hamuja alatt a te el nem taposható parazsodat. Kezünkben és szívünkben minden széltől óvd a mécsest, hogy pislákoló fényénél mások is meglássák Krisztusunk arcát, az Atya isteni dicsőségének szelíd fényét, enyhe világosságát. Lobbancs néha lángra, ne engedd elfelednünk, hogy hamvadó mécsesünk is az örök világosság piciny sugara.

Pünköst csodája nem csak az egyházi, hanem a világi költészetet is megillette, miként Balassi Bálint is írta. Áldott napján még a föld is újul, az ég is tisztul. Revicki Gyula Pünkösd ünnepére című versét választotta és hozta el műsorunkba Jászter Beáta. Előbb a költeményt mondja el, majd pedig azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett. Revicki Gyula, Pünkösd ünnepére. Piros pünkösd, juttas tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévelyek kétségbe, homályba, világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széllyel mindenütt az éjet. Szeretetnek sugara, Szentlélek. Ami Bábelnél összezavarodott, az pünköstkor helyreállt. Világosság támadt a lelkekben, s ezek a lelkek pontosan tudták, hogy mit kell tenniük, hirdetni a szeretet evangéliumát. Fogantatásunkkor nevünkön nevez bennünket az Úr. Attól a pillanattól az övéi vagyunk, hogy az életre hívott minket. A kereszteléskor elhív egy közösségbe a saját asztalához. S mi görög katolikusok olyan kivételes kegyelemben részesülünk, hogy ekkor a keresztség felvételekor megkapjuk a bérmálás szentségét. Megerősítést, hogy Isten teljes jogú gyermekei lettünk. Fényes angyalt állít mellénk, aki véd, oltalmaz, az igaz úton tart. Belénk leheli lelkét, hogy ezzel a titokzatos erővel eltelve megerősödjünk. Bátorságot, reményt és hitet ad az élet küzdelmeihez. Alaposan feltarisznyál, mert azt akarja, hogy a lélek működjön bennünk. Legyen világosság benned, mondja. A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és az Úr félelme. Hányszor emlegetjük a lelket? Néha úgy érezzük, összetörték a lelkünket. Máskor azt mondjuk, nem visz rá a lélek, hogy megtegyünk valamit. Esetleg valaki lelketlenül bánt velünk, vagy lelki erőre van szükségünk. Úgy emlegetjük, mintha mi alkottuk volna, mintha mi uralnánk. Pedig kaptuk, ajándékul, hogy jóra használjuk. Szent Pál mondja a korintusi levélben, a lelket pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. Az agyunk irányítja a testünket, a szívünk élteti a szerveinket. A lélek tesz azzá, akinek az Isten teremtett bennünket. Eleve jóvá, tisztává. A mi felelősségünk, hogy meghalljuk a szavát, amely folyamatosan sugallja, hogy mit kell tennünk, hogyan kell élnünk. A lélek által a szeretet árad ki belőlünk, Isten szeretete, amelyet mindenkinek megígért Krisztus, és nem kért érte cserébe semmit, csupán azt, hogy szeressük az Atyát és egymást. Mindannyian lenni szeretnénk valakivé, nyomot hagynánk a világban. Gondolkodunk, dolgozunk, küzdünk, akarunk, hogy ezt a célt elérjük. De minden tudásunk, akarásunk elvész, ha nem a lélek munkálkodik bennünk. Persze lehet, hogy valamit elérünk, de az nem lesz tartós, nem marad emlékezetes, mert hiányzik belőle az a bizonyos plusz, a töltés, amitől különleges és egyedi. Sokszor nem a tudomány és a szakmaiság segít minket, hanem a hittel, lélekkel kimondott szó, a szeretettel kinyújtott kéz. Sőt, a tudomány és a szakmaiság sem lehet a világ hasznára, ha hiányzik belőle a lélek ereje. Nem elég valamit precízen elvégezni. Egészen oda kell adnom magamat, ráhagyatkoznom a lélekre, amely megsúgja, hogy mit kell tennem. Nevezhetik ezt belső hangnak, hetedik érzéknek, megérzésnek, ösztönnek. Attól ez még az, ami. A vigasztaló,
az igazság lelke, Isten végtelen szeretete és irgalma. Hallgassuk, értsük, higgyük, vigyázzunk rá úgy, mint a legszebb ünneplő ruhánkra, mert az örökké valóságban fogjuk viselni.

0: Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Tettük fel a kérdést műsorunk elején. Műsorunk végén Gruppa Levente érdi parókus olvasatában hallgatjuk meg a választ. Hogyan van jelen, és miként működik a lélek az egyes ember és az egyház életében?
1: Jézusnak a földi életében volt egy különös érzés, ami többször előjött a tanítványokban, meg a Jézus életét kísérő embereknek az életében. Ez a vége van gondolat. Amikor karácsonykor Jézus belép a világba, akkor néhányan örülnek, kevesen tudják, csodálkoznak, elmúlnak a karácsonynak a napjai, a születésnek napjai. Jézus is visszatér a szülőkkel Betlehemből, és gyakorlatilag 30 évig nem történik semmi. Aztán 30 éves korában Jézus, mikor fellép, akkor elkezd tanítványokat gyűjteni, ezek elkezdenek lelkesedni. Ott hagynak mindent, egy óriási döntéssel, megélhetésüket, családjukat, mindent, elindulnak Jézus után egy gyakorlatilag bizonytalan jövőbe, de ott elkezdenek lelkesedni, mert hallják a Jézusi tanításokat, látják a csodákat, és amikor nagyon lelkesek voltak 3 évi működés után, akkor Jézus meghal a kereszten. És azt érzik, hogy nagyon szép volt, mindent odaadtunk, de vége van. Aztán Jézus a feltámadás után megjelenik, visszaadja a reményt, visszaadja a bizalmat, megint elkezdenek lelkesedni, aztán Jézus 40 nap után azt mondja, hogy akkor én most megáldalak titeket, és visszamegyek az atyához. Megint azt érzik, hogy vége van. És akkor eltelik még 10 nap, és eljön a Szentlélek úgy, hogy ez a Szentlélek lesz az, aki ezt az érzést kiöli ezekből a tanítványokból, meg belőlünk is, mert a Szentlélek úgy jön el, hogy ennek többé soha nem lesz vége. És ez a mi nagy erősségünk a Szentlélekből, hogy tudjuk azt, hogy Isten velünk van, és amíg Isten velünk van, addig igazából bármi történik a világban, bármilyen drámák történnek a világban, velünk van az Isten, és ugye Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Különös jelet használ az Isten arra, hogy a Szentlélek érkezését érzékeljék, a nagy szélzúgás mellett tüzes nyelvek jelennek meg. Ha valamit lehetne kívánni magunknak, akkor az, hogy a Szentlélekből megerősödve tüzes lelkűek legyünk. Ezzel a tűznek a tulajdonságait, ha vizsgáljuk, akkor sejtünk meg valamit a Szentlélekből. Ugye mire használjuk a tüzet? Az első dolog, amire a tüzet évezredek óta használják, az a világítás, a világosság. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság többféle síkon is megjelenik. Megjelenik az egyházban. Nem csak akkor, ez ma is így van, a Szentléleknek tüze olyan tanításokat, dogmákat, tévedhetetlen tanításokat közöl, amelyeket igazából már az első 7 egyetemes zsinatok megfogalmaztak, vagy az elsőt ugye 1700 évvel ezelőtt a Nicea-i zsinatban. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság megjelenik az egyházban úgy, hogy a dogmákat sose kellett visszavonni. Sose kellett azt mondani 1000 év múlva, hogy hát a világ fejlődik, meg halad a teológiai gondolkodás, és tulajdonképpen nem kell kiállni és azt mondani, hogy testvérek, hát tévedtünk, ez azért nem így van. És ezek a tévedhetetlen dolgok nem azért születnek, mert ilyen okosak voltak akkor a püspökök vagy a pápa, valószínűleg azok voltak, de nem csak azért tévedhetetlenek, azért, mert a Szentlélek garantálja, hogy ezek a zsinatok, ezek az atyák ne beszéljenek tévedéseket. Ez egy olyan világosság, amit a világból sehol máshol nem lehet begyűjteni, ez a Szentléleknek a garanciája, hogy tévedhetetlenül hiszünk. Nem kell úgy lefeküdnünk este, vagy a halálunk előtt nem kell szarra gondolni, hogy Istenem, hát egész életemben valami tévedésben hittem. Ilyen nincs. A Szentlélek ez garantálja, hogy nem tévedésekben hiszünk. Nem csak az egyházban jelenik meg ez a Szentlélek tüze, mint világosság, a társadalmakban is. Az, hogy Jézus és az Atya elküldik a lelket a világba, ez minden hívő, de hitetlen társadalmak számára is azt hirdeti, hogy Isten nélkül nem megy. Isten nélkül nem lehet megoldani a világ bajait, nem szűnnek meg a drámák, az egész világ csak Isten kezében működhet jól. Ezt egyszer reméljük, hogy minél többen megértik, és így vége lesznek a drámáknak, talán a háborúknak is. Tehát a társadalom, ami nekünk izgalmasabb, hogy a személyes életünkben is megjelenik a Szentlélek tüze, mint világosság. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy bátorít, másik az, hogy eltántorít. Bátorít abban, hogy jó dolgokat tegyünk, hogy merjünk másképpen gondolkodni, vélekedni, cselekedni, beszélni, mint ahogy egy hitetlen ember beszél. Ez mindenképpen egy megerősítés a Szentlélekből, tehát bátorság. Péter bátorságot kapott, és kimert állni egy válogatatlan tömeg elé Jeruzsálemben, és olyan beszédet mondott, hogy 3000 zsidó megtért. Ez a bátorság, de van egy tántorító része is. Szentlélek világosságánál minden kiderül. A hibáink és a bűneink is kiderülnek, de nem lehet arra számítani, hogy akkor egyszer minden titokban marad. A Szentlélek előtt, a Szentek tüze előtt nem marad semmi titokban. Ez óriási felelősség nekünk személyesen, egyházak, társadalmak vezetőjének is egy nagyon nagy kihívás az, hogy egyszer minden kiderül. Na, ez a Szentlélek tüze, mint világosság. A második, amire a tüzet leggyakrabban használjuk, az a fűtés, a melegség. Adná az Isten, hogy minden keresztény ember meleg szívű legyen. Ezt ugye tudjuk, hogy mit jelent a melegszívűség, és ez a világ annyira kemény és rideggé válik körülöttünk, hogy a keresztényeknek az első számú kihívása az, hogy ők az Isten mosolya legyenek ezen a világon, és a igazán Szentlélekben bízó ember az mosolygos arcúvá válik. Egy belső nyugalom, amit a világ nem adhat, de az Isten adhat. És ez kiül embereknek az arcára. A harmadik dolog, amit a Szentlélek tüze, mint világosság jelent, az, hogy fertőtlenít. Évezeteken keresztül orvosi eszközöket és tűzben sterilizáltak, hogy azon mindenféle káros organizmus haljon meg, és így mertek hozzányúlni emberi testekre, tehát a Szentlélek tüze kiégeti a kóros fekélyeket a világból is, belőlünk is. A bűneinknek a fekélyét a Szentlélek tudja kiölni az emberből. Egy dolgot nem tesz a Szentlélek, amit azért nagyon fontos, a tűznek a tulajdonságairól beszélünk, a tűz megéget és károkat okoz. A Szentlélek tűze nem éget meg. Nem lehet olyan közel kerülni a Szentlélekhez, hogy ebből az embernek valamilyen sérülése legyen. Ráadásul ez a tűz, ugye, ha alkalmas, vagy akár alkalmatlan a közeg, úgy terjed, mint a futótűz. A Szentlélek képesítette arra, hogy úgy tudjanak szólni Jézusról, hogy ha alkalmas vagy alkalmatlan a közeg, azért mégis mint a futótűz terjedjen. Így indult el az egész egyház a világban, így tértek meg emberek, a Szentlélek képesítette ezeket a tanítványokat. Azt gondolom, hogy a Szentlélek ma is készen áll. Az a kérdés, hogy mi készen állunk-e? Arra, hogy befogadjuk ezt a lelket, hogy tudjunk úgy beszélni Jézusról a világ számára, hogy ez kedvesnek tűnjön, hogy elgondolkodtasson embereket. Ha mi elég tüzes lelkűek lennénk, és mernénk megmutatni életünkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal, hogy hogyan lehet gazdagodni és szent életűbben élni ezen a világon, ha ezt mi tudnánk tanúsítani, akkor a világ is jobban látná Krisztust. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen tüzes lelkű, legyen meleg szívű, legyen tanúságtévő, és akkor talán ez a világ körülöttünk mégiscsak jobb lesz, és jobban élhetünk majd ezen a világon, és a Szentlélek segítségével bejuthatunk az Isten boldog országába. Isten segítsen bennünket!

Kedves hallgatóink! Pünköst hétfő egyházunkban a Szent Háromság ünnepe. Egyik pünkösdi imádságunk vágyakozásával búcsúzunk. Közelíts hozzánk, közelíts, ó, mindenütt jelenlévő! Légy mindenkor velünk, mint apostolaiddal, és egyesítsd mind, akik téged szeretnek, ó, irgalmas, hogy egyesülten dicsőíthessük a te legszentebb lelkedet. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az úr külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, szerintük az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált, hogy nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter szerint sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról és a külföldi érdekek kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Újra működik Isztambulban a Bilgi Egyetem. A magánfenntartású intézményt 3 napja záratta be Recep Tayyip Erdoğan elnök, arra hivatkozva, hogy az oktatás színvonala nem megfelelő. A hírrel diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Az államfő végül visszavonta a bezárásról hozott döntést. A Bilgi Egyetemen 20 000 török és külföldi diák tanul, akiket a saját szakterületükön elismert oktatók és kutatók tanítanak. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal, a halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfáskúria. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a plac. A vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Vendégünk a stúdióban Dinyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről beszélgetünk. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint Fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
3: Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében, ma 17 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Rádió Színház.
5: Mi asszonyunk fecskéi. Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvassa Varga Mária.
6: Terapion, a barát, ifjúságában a nagy Athanasius leghűbb tanítványa volt. Zordis barátságtalan természete csak azokkal szemben enyhült meg, akikben nem gyanította a démonok jelenlétét. Egyiptomban feltámasztotta és megtérítette a múmiákat. Bizáncban császárokat gyóntatott. Egy álma késztette arra, hogy Görögországba jöjjön, és megszabadítsa a gonosz szellemtől ezt a földet, amely még mindig pánjárma alatt nyögött. Lobot vetett benne a gyűlölet, ha meglátta az agyagisten szobrokat a falak mélyedéseiben és a források gödrében. A szentelt fákat, amelyekre a ráztól gyötört parasztok különböző rongyokat aggattak fel, hogy az est leglágyabb fuvallatában is ott remegjenek helyettük. A falloszokat a mezőkön, amelyeket azzal a céllal állítottak fel, hogy termékenységre késztessék a földet. Saját kezüleg egy szűk kis kunyhót épített magának a Kefiszosz folyó partján, de gondja volt rá, hogy csak megszentelt anyagokat használjon fel. A parasztok megosztották vele sovány táplálékukat, s habár sápadtak voltak, meg haloványak, és elcsigázták őket a rájuk szakadt háborúk, meg az éhínség, Terapion nem tudta őket az ég felé fordítani. Imádták Mária gyermekét, Jézust, aki, mint a kelő nap, aranyba öltözött, de makacs szívük hű maradt azokhoz az istenekhez, akik a fákban tanyáznak, vagy a bugyogó forrás vízből merülnek fel. A nímfáknak szentelt platánfa alá minden este leraktak egy tálkát, az egyetlen megmaradt kecske tejével. A fiúk délidőben belopakodtak a ligetekbe, hogy meglessék az ónik szemű nőket, akik kakukkfővel és mézzel táplálkoztak. Ott nyüzsögtek mindenütt ennek a kemény és száraz földnek leányai ezen a tájon, ahol valósággá formálódik és lényegül mindaz, ami másod eluszlik a ködben. Lépteik nyoma ott volt a források agyagában, és a testük fehérsége a távolban összeolvadt a sziklák ragyogásával. Az is megtörtént, hogy egy megcsonkított nímfa tovább élt abban a rosszul gyarult gerendában, amely a tetőt tartotta, és egész éjszaka hallották panaszkodni vagy énekelni. Jóformán naponta vesztek el a hegyekben megbűvölt állatok, és a parasztok csak hónapokkal később találtak rá egy kis halomcsontra. A gonoszok kézen fogták a gyermekeket, és elvitték őket táncolni a szakadékok szélére. Az ő könnyű lábuk nem érintette a földet, de a mélység elnyelte a súlyos kis testeket. Vagy a gyermekek után küldött fiú rohant vissza, lélek szakadva, láztól vacogva, halált ivott egy forrás vizéből. Terapion, a barát, minden szerencsétlenség után megrázta öklét az erdők felé, ahol a gonoszok rejtőztek. De a falusiak továbbra is szerették az üde félig láthatatlan tündéreket, és megbocsátották gonosz tetteiket. Ahogy megbocsátunk a napnak, amely felbomlasztja a bolondok agyát, a holdnak, amely kiszívja az elszunnyadt anyák tejét, és a szerelemnek, amely annyi fájdalmat okoz. A barát azonban úgy fél tőlük, mint egy falka nőstény farkastól. Úgy nyugtalanították őt, mint egy csapat kénő. Sosem hagyták békén ezek a szeszélyes szépasszonyok. Éjszaka arcán érezte meleg lehelletüket, mint egy alig megszelídített állatét, amely félénken ólálkodik a szobában. Ha kimerészkedett a határba, hogy egy betegnek elvigye az oltári szentséget, a háta mögött hallotta a fiatal kecskéhez hasonló szeszélyes és szaggatott ügetésüket. S ha minden erőfeszítése ellenére elszúnyott az ima órájában, oda jöttek ártatlanul, hogy megrángassák a szakállát. Nem akarták elcsábítani, mert csúnyának, nevetségesnek is nagyon öregnek találták vastag barna daruc ruhájában. És szépségük ellenére ő benne sem keltettek tisztátalan vágyakat, mert úgy irtózott a mesztelenségüktől, mint a hernyó vértelen húsától, vagy a vízisikló sima bőrétől. Mégis kísértésbe vitték, mert végül már kételkedett Isten bölcsességében, hiszen annyi felesleges és kártékony lény teremtett, mintha a teremtés csak egy ártalmas játék lett volna, amelyben neki kedve telik. Egy reggel a falusiak arra ébredtek, hogy a barát a nymfák platánfáját fűrészeli. És kétszeresen is neki keseredtek. Egyrészt féltek, hogy a tündérek, ha elmennek, bosszúból magukkal viszik a forrásokat. Másrészt pedig a platánfa árnyékolta be azt a helyet, ahol táncra szoktak gyülekezni. De nem tettek szemrehányást a szent embernek, mert nem akartak összezördülni a mennybéli atyával, aki az esőt és a napot osztogatja. Hallgattak, és némaságuk csak bátorított a terapion barátot abban, amit a nymfák ellen tervezett. Mindig vitt magával két kovakövet ruhaujjának ráncai között, és este titokban, ha egyetlen parasztot sem látott a puszta mezőkön, fölgyújtott egy öreg olajfát, amelynek odvas törzsében rejtőző istennőket sejtett, vagy egy pikkelyes törzsű fiatal fenyőt, amelynek gyantája aranykönnyeket hullatott. Mesztelen alak szökött ki a faágak közül, hogy csatlakozzék társnőihez, akik a távolból figyelték terapion ténykedését mozdulatlanul, mint az ilyet őzek. És a szent barát örült, hogy megint elpusztította a gonosz egyik búvó helyét. Mindenütt kereszteket állított, és az isteni fiatal állatok szétfutottak. Elmenekültek ennek a fenséges bitófélének az árnyékából, a csend és magány egyre szélesedő zónáját hagyva a szentté vált falu körül. De a harc tovább folyt minden talpalatnyi földért a lejtők aljában, mert a hegy tüskés cserjékkel és kőomlásokkal védekezett. Innen nehezebb volt elűzni az isteneket. Végül imádsággal és tűzzel körülkerítve, adományok hiányában lesoványodva, megfosztva a szeretettől, mert a falu ifjúsága lassan mégis elfordult tőlük, a nymfák egy kietlen völgyben kerestek menedéket. Néhány egészen sötét fenyő álltott, gyökereit az agyagos talajba mélyeztve. Nagy madarakhoz hasonlítottak, amelyek erős karmaik közé gyűjtik a vörös földet, és sastolaik ezer finom hegyét az ég felé rezegtetik. Az a forrásvíz, amely itt az idomtalan kőhalmok alatt szivárgott, túl hideg volt hozzá, hogy odavonzza a mosónőket és a pásztorokat. Barlang képződött egy domboldalában, és a nyílása éppen csak annyira volt széles, hogy egy ember be tudott nyomakodni rajta. A nymfák minden időben is oda menekültek azokon az estéken, amikor a vihar megzavarta játékaikat, mert épp úgy féltek a mennydörgéstől, mint az erdők minden vadja, és a holtalan éjszakákon is ott aludtak. Fiatal pásztorok azt állították, hogy üdvösségüket és ifjúságuk erejét veszélyeztetve belopakodtak az üregbe, és sohasem fáradtak bele, hogy ezekről a hűvös homályban csak félig látható édes testekről beszéljenek, meg a hajukról, amelyet nem tapogattak meg, inkább csak elképzeltek. Terapion barát részére ez a sziklafalban megbúvó barlang olyan volt, mint egy rákos daganat a saját mellén. És órákon át mozdulatlanul állva a völgy torkában, felemelt karral kérte az eget, segítse meg őt, hogy elpusztíthassa az isteni fajzatnak ezeket a veszedelmes maradékait. húsvét egyik estéjén a barát maga köré gyűjtötte legmegbízhatóbb, vagy inkább legbátrabb híveit. Csákányokkal és lámpákkal szerelte fel őket, egy keresztet vett magához, és elindult az emberekkel a dombok útvesztőjén át, a növénynedvektől terhes lágy sötétségben, arra törekedve, hogy egy óráját se vesztegesse el ennek a rövid áprilisi éjszakának. Terapion, a barát, megállt a barlang szájában, és megkísértetésüktől félve nem engedte meg tanítványainak, hogy behatoljanak. Az átlátszatlan sötétségben a források csopogása hallatszott, meg valami halk suhogás, mint a lágy szellő a fenyvesekben. A szunnyadó nímfák lélegzete volt ez, akik a világ őskoráról álmodtak, arról az időről, amikor az ember még nem létezett, és a föld csak fákat, állatokat és isteneket szült. A parasztok nagy tüzet raktak, de a szikla fejgyújtásáról le kellett mondaniuk. A barát megparancsolta nekik, hogy keverjenek maltert, hordjanak köveket össze. Pirkadatkor hozzákezdtek egy kis kápolna építéséhez, amely az elátkozott barlang szájánál a domb oldalának támaszkodott. A falak még nem száradtak meg, a tetőt sem rakták még fel, és az ajtó is hiányzott, de Terapion, a barát, tudta, hogy a nímfák nem mernek majd kimenekülni ezen a szent helyen keresztül, amit már is megáldott és felajánlott Istennek. Nagyobb biztonság kedvéért a kápolna mélyén a barlang bejáratánál egy hatalmas, négy egyenlőágú keresztet állított, egy festett Krisztussal. És a nímfák, akik csak a mosolyt értik meg, rémülten hőköltek vissza a megfeszített kép elől. A nap első sugarai félénken egészen a barlang szájáig merészkedtek. Ebben az órában szoktak előjönni a szegény teremtések, hogy a közeli fák levelein elfogyasszák harmat reggeliüket. A szegény rabok zokogtak, könyörögtek a barátnak, hogy segítsen rajtuk, és ártatlanságukban megígérték, hogy szeretni fogják, ha szabadon engedi őket. De a munka folytatódott egész nap, és még este is hullottak a könnyek a sziklából. Köhögés és reket kiáltások hallatszottak, mintha sebesült állatok panasza lett volna. Másnap felrakták a tetőt, és egy csokor virágot az ormára. Beillesztették az ajtót, és megforgatták a zárban a hatalmas vaskulcsot. Ezen az éjszakán a fáradt parasztok visszatértek a faluba, de a barát ott feküdt le a kápolna mellett, amelyet ő emeltetett, és fogjainak panaszszavában gyönyörködve egész éjszaka nem aludt. Pedig nem hiányzott szívéből a részvét. Megsanált egy eltaposott hernyót, vagy egy tört virágszálat, amelyet elsodort a csuhájával. De olyan ember volt, akinek örömet okoz, ha a kis viperák fészkét két tégla közé szoríthatja. A parasztok másnap meszet hoztak. Kimázolták a kápolnát belül is, kívül is, amely így hasonlatossá vált egy a szikla oldalában megbúvó fehér galambhoz. Két falusi legény, aki kevésbé volt félénk, mint a többiek, bemerészkedett a barlangba. Bemeszelte nyírkos és likacsos falait, hogy a források vize és a méhek által odahordott méz többé már ne szivárogjon be az üregbe, és ne hosszabbítsa meg a tündérek hanyatló életét. A legyengült nímfáknak már nem volt elég erejük hozzá, hogy mutatkozzanak az emberek előtt. A félhomályban alig sejlett fel itt-ott bizonytalanul egy-egy összeszorított ifjú száj, két-két könyörgésre emelt kéz, vagy egy kebel halvány rózsaszíne. Vagy pedig időről időre, ahogy hozzáértek az érdes sziklákhoz, a parasztok úgy érezték, hogy egy sima hajzat siklik el méztől fehér, durva ujjaik alól, remegve, mint azok a bársonyos füvek, amelyek az elhagyott nyírkos helyeken nőnek. A nymfák megviselt teste köddé bomlott, vagy már szinte porrá esett szét, mint a halott pillangók szárnya. Még mindig nyöszörögtek, de nagyon oda kellett figyelni, hogy az ember meghallja halk panaszszavukat. Már csak a nymfák lelke sírt. Terapion, a barát, A rákövetkező egész éjszaka folytatta imádságos őrködését a kápolna küszöbén, mint egy remete a pusztában. Örült a gondolatnak, hogy mire az új hold fenn lesz az égen, a nyögések megszűnnek, és az éhen pusztult nímfák már csupán tisztátalan emlékké válnak. Azért imádkozott, hogy siettesse a pillanatot, amikor a halál kiszabadítja rabnőit, mert legjobb meggyőződése ellenére már sajnálta őket, és haragudott magára ezért a szégyenletes gyengeségéért. Senki sem jött fel már hozzá. A falu olyan távolinak tetszett, mintha a világ másik végén feküdt volna. A völgy túlsó lejtőjén nem látott mást, mint vörös földet, fenyőket, és egy félig elrejtett ösvényt az arany tűlevelek alatt. Nem hallott mást, mint azt az egyre halkuló hörgést, és saját egyre rekedtebb imádkozó hangját. Amikor estébe hajult a nap, az ösvényen egy nőt pillantott meg. Feléje jött. Lehajtott fejjel, kisé görnyetten járt. Fekete köpeny és kendő volt rajta, de valami titokzatos fény tört át a sötét szövetem, mintha az éjszakát dobta volna rá a reggelre. S bár a nő nagyon fiatalnak tetszett, olyan komoly, lassú és méltóság teljes volt, mint egy nagyon öreg asszony is, olyan édes, mint egy érett fürt, vagy valami illatos virág. Amikor a kápolna elé ért, figyelmesen ránézett a barátra, és ezzel megzavarta áhítatában. Asszony, ez az ösvény nem vezet sehová, szólt Terapion. Honnan jössz? Keletről, mint a hajnal, válaszolt a fiatal asszony. És te mit csinálsz itt, öreg barát? Befalasztam ebbe a barlangba a nimfákat, akik még nyugtalanították a vidéket, mondta a barát. És az öreg szája elé kápolnát építettem, azon keresztül nem mernek elmenekülni, mert mezítelenek, és a maguk módján ők is félik az Istent. Azt várom, hogy az éjség és a hideg elpusztítsa őket ebben az üregben, és ha ez megtörtént, Isten békéje fog honolni a mezők felett. Ki mondta néked, hogy az Isten békéje nem terjed ki a nímfákra épp úgy, mint az őzekre és a kecskenyájakra, válaszolt a fiatalasszony. Hát nem tudod, hogy Isten, amikor a világot megteremtette, elfelejtett szárnyat adni néhány angyalnak, akik ezért lehullottak a földre, és megtelepedtek az erdőkben. Ez a nímfák és a pán nemzetsége. Mások meg elfoglaltak egy hegyet, és ők lettek az olimpuszi istenek. Ne helyezd a teremtményt a teremtő fölébe, mint a pogányok, de ne is botránkozz meg az ő művén. És köszönd meg Istennek a te szívedben, hogy Diánát és Apollont is megteremtette. Az én szellemem nem szárnyal ilyen magasra, mondta alázatosan az öreg barát. A nimfák megzavarják híveimet, és veszélyeztetik üdvösségüket, amiért én vagyok felelős Isten előtt, és ezért, ha kell, egészen a pokolig üldözöm őket. És ezt a buzgalmat a javadra írják majd, te becsületes barát, mondta mosolyogva a fiatalasszony. De nincs-e valami mód arra, hogy összeegyeztesd a nímfák életét híveid üdvösségével? A hangja olyan lágy volt, mint a fovola. A barát lehajtotta a fejét, nyugtalan lett. A fiatalasszony a vállára tette kezét, és komolyan így szólt hozzá. Barát, hadd lépjek be ebbe a barlangba. Szeretem a barlangokat, és sajnálom azokat, akik ott keresnek menedéket. Egy barlangban szültem meg a gyermekemet, és egy barlangban bíztam rá minden aggodalom nélkül a halálra, hogy másodszor is megszülessen a feltámadásban. A remete félreállt, hogy beengedje. A fiatalasszony habozás nélkül elindult az üreg szája felé az oltár mögött. A nagy kereszt eltorlaszolta a bejáratot. A fiatalasszony gyengéden félretolta, mint valami jól ismert tárgyat, és besiklott a barlangba. A sötétben hangosabbá vált a nyöszörgés, csiripelés hallatszott, és valami szány suhogás féle. A fiatalasszony ismeretlen nyelven szólt a nymfákhoz, talán a madarak és az angyalok nyelvén. Hamarosan megint megjelent a barát mellett, aki egy percre sem hagyta abba az imádkozást. Nézz ide, barát, szólt a fiatalasszony, és figyelj! Éles csiripelés hallatszott a köpenye alól. Széthúzta a két szárnyát, és Terapion a barát azt látta, hogy több száz fiatal fecske rejtőzik a ruhája ráncai között. A nő szélesre tárta a karját, mint egy imádkozó asszony, és szabadjára engedte a madarakat. Aztán így szólt, és a hangja olyan tiszta volt, mint a hárfájé. Eredjetek, gyermekeim! A kiszabadított fecskék az estiék felé repültek, megfejthetetlen jeleket rajzolva rá, csőrükkel és szárnyukkal. Az aggastyán és a fiatalasszony egy ideig szemmel követte őket. Azután a távolról érkezett, így szólt a remetéhez. Minden évben vissza fognak jönni, és te menedéket adsz majd nekik az én templomomban. Isten veled, Terapion. És Mária elindult az ösvényen, amely sehová sem vezetett, mint valaki, akit nem nagyon érdekel, hogy az utak végződnek-e valahol, mivel tudja, hogyan kell az égben járni. Terapion a barát lement a faluba, és másnap, amikor visszatért misét mondani, a nymfák barlangjának falát már elborították a fecskefészkek. A madárkák minden évben visszatértek, fel alá száldostak a templomban, etették a kicsinyeiket, vagy megerősítették agyagból készült otthonokat, és Terapion, a barát, gyakran abba hagyta imáját, hogy megindultan szemléje szerelmüket és játékaikat, mert a fecskéknek szabad azt, ami a nymfáknak meg van tiltva.
5: Mi asszonyunk fecskéi? Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvasta Varga Mária. Szerkesztő Kulcsár Katalin, rendező Gábor László István.
3: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Sikeresen elindult a Shenzhou 23 űrhajó a kínai űrállomásra. A misszió három fős legénysége várhatóan 6 hónapot tölt a Mennyei Palota nevű űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási feladatokat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre. Átadták a felújított gyárfás kúriát, Székely keresztúr egyik legismertebb műemléképületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a segesvári csata előtt. A csaknem 300 éves épület a jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Zavartalan napsütésre számíthatunk, holnap eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
2: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Az ausztriai eredetű azbeszt szennyezés már több magyarországi vármegyét is érint. De vajon hogyan mutatják ki a szakemberek a veszélyes anyagot a vizsgálatok során? Egy azbeszt vizsgáló laboratóriumban jártunk.
3: Palatető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá mit látni?
4: Ez egy olyan palatető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
2: Az önkormányzat elutasította, a polgármester tiltakozik, mégis elektrolitgyár épülhet Szolnokon.
5: Egyelőre semmelyik engedély sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. Amennyiben nem kapjuk meg a befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedély kiállmágát, és nem tudunk megkapni az légítési engedélyt sem.
2: A Baradla-Marran 200 évvel ezelőtti felfedezése és felfedezője előtt hajtottak fejet a Mélységvándora című filmalkotói.
6: Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza, az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók fölkeresték a barlangot.
2: Egyre nagyobb aggodalmat kelt az Ausztriából származó azbeszt szennyezés ügye, amely már több magyarországi térséget is érint. A Greenpeace vizsgálatai veszélyesen magas azbeszt szintet mutattak ki Burgenlandban, Steyerországban és Alsó-Ausztriában, valamint Magyarországon Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A közelmúlt esetei ráirányították a figyelmet egy régóta ismert, mégis sokszor rejtve maradó veszélyforrásra. De hogyan lehet megállapítani, hogy valóban jelen van-e az azbeszt egy épületben vagy bontási törmelékben? Milyen mintákat vesznek a szakemberek?

0: és mi történik ezekkel a laboratóriumban. Kolléganőnk Királyhégyi Zsuzsanna Gröger Nórával, az Eurofin Environment Testing Hungary Kft. Ügyvezetőjével és Tamás Barbara laboratóriumi mérnökkel beszélgetett.
1: Nézzünk egy mintát, ami tartalmazhat azbesztet.
2: Keresek egy ilyen palattetőt, mert abban biztosan van.
1: De a beadott minták közül keresünk, zacskóban van benne.
2: Ebbe valószínűleg lesz, de keresek még.
1: Ezek a minták honnan érkeztek?
2: Ezek Dániából érkeztek.
1: Sokszor érkezik külföldről minta, tehát hogy Dániából jött.
3: Ez egy kooperáció egy dán vállattal, az ő mintájukat is vizsgáljuk itt Magyarországon. Egyrészről mérnökirodák által beszállított mintákról van szó, akik végzik különböző korábbi károknak a mentesítését, illetve gyártó cégeknek a mintái is bekerülnek hozzánk, olyanok, mint akkumulátorgyárak, vagy autógyárak, vagy bármilyen gyógyszergyárak, akiknek ugye van kibocsátásuk, ami hat a környezetre.
1: Hogyan folytatódik a vizsgálat? Tehát behozzák ide a mintát, mi történik aztán itt vele?
3: A mintákat vagy a mi akkreditált mintavevőink veszik, vagy pedig behozzák ide hozzánk a mintákat. A mintákat regisztráljuk, ellátjuk egy anonim azonosítószámmal, és ezt követően a laboratóriumban különböző jellemzően vegyi vizsgálatoknak vetjük alá, amiután megvan az eredmény, jegyzőkönyvezzük azokat, illetve a jegyzőkönyveket aztán végül kiküldjük az ügyfeleink számára.
2: Ebben még szabad szemmel is látható, hogy vannak különböző szálak, de igazából az, hogy ez valóban azbeszte, azt a mikroszkóp alatt tudjuk megállapítani.
1: Kibontjuk az zacskóból. Ettől, hogy hozzáérek, még nem lesz bajom.
2: Nem, ezt műanyag zacskóban kell tárolni, zárhatóban. Hivatalosan dupla zacskóban szokták kérni, akik jogosultak ilyen jellegű hulladék elszállítására, és ezt csak elszívó fülke alatt bontjuk ki. A mikroszkóp az egy elszívó alatt van.
1: Most bekapcsoljuk.
2: Csajuk.
1: Beindult az elszívó. Valamilyen védőfelszerelés szükséges önnek ilyenkor, mikor vizsgálja?
2: A kesztyű az elég, és ilyen nedves törlőkendőket szoktunk használni a tisztításra. Amíg nedvesítve van az azbeszt, és nem kerül a levegőbe, addig nincs vele probléma.
1: Tehát nedves törlőkendőket teszünk a mikroszkóp elé, előtte egy műanyag búra, csak a kéznek van nyílás, ahova be tud nyúlni a vizsgáló.
2: Azért tűrjük fel a ruhát is, mert a ruhában megtapadhatnak, hogyha esetleg vannak azbesztek, és olyan felületnek nem szabad bekerülnie, ahonnan nehéz letakarítani. Ez egy sztereomikroszkóp. Itt optikailag látjuk csak nagyítva, hogy ezek milyen jellegű szálak, abból is sok mindent meg lehet állapítani, de azonosítani ebből még nem lehet.
1: Megnézzünk közelről felnagyítva egy azbeszt szálat.
2: Van egy kamera, és akkor lehet látni majd ugyanazt, ami a mikroszkópban is történik.
1: Tehát a laptop össze van kapcsolva a mikroszkóppal, és itt a kamerán fogjuk látni. Bontjuk az acskót. Előkerül az azbesztet tartalmazó palattető, ami feltételezhetően tartalmaz azbesztet.
2: Török belőle egy kisebb darabot, mert ez túl nagy ahhoz, hogy megnézzük.
1: Kis kalapáccsal kalapáltunk le belőle egy darabot zacskó alatt, műanyag búra alatt. A palattető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá. Mit látni?
2: Ez egy olyan palattető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
1: Mi kerül erre a kis üveglapra?
2: Ez egy olyan folyadék, diszperziós folyadék, aminek pontosan tudjuk a törés mutatóját. Erre azért van szükség, mert ez egyezik maguknak az azbeszt szálaknak a törés mutatójával.
1: Itt jelent ez, hogy törés mutató.
2: Igazából az anyagoknak különböző törés mutatójuk van, különböző hullámhosszokon, ez egy fizikai tulajdonsága az anyagoknak.
1: Tehát, hogy milyen könnyen törik egy anyag?
2: Nem, ennek a fénytöréshez van köze, nem a fizikai töréshez.
1: Az üveglapon rajta van a kis azbeszt szál, a vizsgáló belenéz a mikroszkópba, és már látható is a laptop képernyőjén. Fantasztikusan néz ki, mint egy ilyen aranyszál.
2: Itt látszik, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon vékony szálak. Vannak olyan azbeszt szálak, amik könnyebben vizsgálhatók, mert mikroszkópikus méretekben viszonylag nagynak számítanak, és vannak ennél sokkal kisebbek is.
1: Kicsit úgy is néz ki, mintha egy rovarnak a lábai lennének.
2: Ilyen sejemszerű szálak, amit most találtunk, úgyhogy ezek nem teljesen teljesen egyenesek, hanem egy kicsit ilyen hullámos. A szálak azok szétválnak, úgy lehet látni, mint ahogy a hajszál ketté válik.
1: Valójában az azbeszt milyen színű természetben előfordulva?
2: A leggyakoribb az a fehér szín, azért is használunk ilyen fekete kis tálkákat, mert azon sokkal jobban látszik, hogyha van egy-egy fehér szál, de vannak olyanok, amik halványzöldes színűek, szürkék, és van olyan, ami kék színű is lehet, sötétkék.
1: Mit lehet tudni az azbesztről? Miért káros, mi van benne, hogy néz ki?
2: Ez egy olyan ásvány, ami nagyon apró szálakra tud esni, és ezért a tüdőbe bejutva nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Nem is rögtön okozza ezeket, hanem 25-30 év múlva jöhetnek elő különböző daganatos betegségek.
1: Hogyha ez egy ásvány, akkor a természetben előfordul?
2: Igen, előfordul. Ez egy szálas anyag, nem mindig így található meg tiszta formájában, de úgyis még a mai napig is bányásszák és használják is. Különböző építőanyagokban és nem tudom, munkavédelmi eszközökben akár, mert ez nem ég el, szóval nagyon széles körűen használják, és a természetben különböző kőzetekben is megtalálható.
1: A természetben önmagában nem káros, gondolom nem találkozhatunk káros azbeszttel, vagy igen?
2: Ez attól függ, hogy milyen állapotban van. Amíg kötött állapotban van, és nem kerül a levegőbe, addig nem káros.
1: Miért kezdték el ezt használni, és az építőiparban például milyen tulajdonságai miatt?
2: Szerintem a legfőbb, amiért elkezdték használni, az, hogy nem éghető. Pont a tetőszerkezetek nagyon fontos volt, hogy olyan anyagból készüljön, hogy ne tudjon a tűz annyira gyorsan terjedni, főleg a gyorsan városiasodó környezetben, ahol egyre közelebb kerültek a házak egymáshoz. Ez lehetett szerintem az oka, hogy ennyire széles körben elterjedt.
1: Mióta tudjuk, hogy az azbeszt káros?
2: Nagyjából a 70-es években elkezdték már vizsgálni, viszont a vizsgálat kezdődött el, és nem volt semmiféle széles körű tiltás a használata ellen, és bizonyítani is nagyon sokáig tartott, hogy ez összefügg ezzel a szennyezéssel, ezek a különböző egészségügyi problémák. Ami most is előfordul, és nagyon sok van belőle, az a különböző építőanyagok. Ez lehet beton, csempe, csemperagasztó, szigetelés. Az egyik ilyen külön formája az a szórt azbeszt, ez mindenféle szigetelést jelent. Ami nagyon jellemző és látványos is, az maga a palatető, ami nagyon gyakran tartalmaz azbesztet, de például égésbiztos kesztyűkben, szóval szövetekben is használták, úgyhogy nagyon széles körű. Néhány évvel ezelőtt volt, hogy még zsírkrétában is találtak azbesztet.
1: Mióta van erre szabályozás itt Magyarországon, vagy hogyan alakult ez? Lehet-e most azbesztet használni?
2: Jelenleg nem lehet. Már jó néhány éve be van tiltva az azbesztnek a használata, de ahogy folyamatosan folynak a felújítások, az építési munkálatok, hogyha megkezdődnek a bontások, akkor mindenképpen teljes tervet kell arra csinálni, hogy hogyan lehet egy ilyen épületet lebontani, ami esetleg olyan időben épült, amikor még nagyon széles körben használtak ilyen építőanyagokat, és ezeket utána veszélyes hulladékként kell kezelni, és akik ilyen területen dolgoznak, azoknak az egészségére is nagyon oda kell figyelni a bontás során.
3: Amennyiben kiderül, hogy van az építőanyagban, vagy bármilyen beküldött mintában azbeszt, akkor azt megfelelő módon kell kezelnie, veszélyes anyagként, vagy veszélyes hulladékként kell kezelnie, és a megfelelő szakcéget kell megbíznia a megsemmisítésére vagy elszállítására.
0: Az azbeszt jelenléte tehát sok esetben szabad szemmel nem is látható, egészségügyi kockázata azonban rendkívül komoly lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a megelőzés és a szakszerű ellenőrzés kulcsfontosságú. Bár a közgyűlés egyhangulag elutasította, a polgármester a miniszterelnöktől kért segítséget, hogy ne valósuljon meg, az országgyűlési képviselő pedig a környezetvédelemért felelős miniszterhez fordult, a tulajdonos mégis megépíteni az elektrolit gyárat Szolnok közvetlen közelében. A kínai Kunlunkhem eddig nem kommunikált a városban élőkkel, pedig a lakosok még tüntetést is szerveztek. Most azonban nagyot fordult a helyzet, a cég fogadóúrát tartott, amelyen feltehettük kérdéseinket Lex Kao marketing igazgatónak. Mint kiderült, bár a bekötő út épül, a cégnek még semmilyen engedélye sincs az építkezéshez.
4: Egyébként semmelyik engedély sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. És ezeket majd az engedélyjelentben fogjuk használni. Amennyiben nem kapjuk meg befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedélyjelentet, és nem tudunk megkapni az építési engedélyt sem. 2004-ben az év végén még kaptunk egy támogatási határozatot a közüléstől, és most visszavonták.
0: A vállalat eddig a kevesebb, mint 100 követővel rendelkező Facebook oldalán kommunikált a lakosokkal több hónapos szünetekkel.
4: Nagyon sajnálok, hogy az elmúlt évben nem nagyon igazán fektetünk sok energiát a Facebooknak a kezelésére. Jó, később, mint soha.
0: Kiderült, az elektrolitgyár kiemelt státuszt kapott, ami elsősorban az engedélyek beszerzésénél jelent előnyt. Amennyiben ezt elvesztik, akkor is folytatják a gyárépítés előkészítését és az engedélybeszerzéseket.
4: Kiemelt státuszt igazából a magyar gazdasági stratégiából kaptunk meg. A kiemelt státusszal majd az engedélyeztetés eljárásban gyorsabb idő alatt tudunk megszerezni az engedélyeket. De az ilyen státusz nélkül nem azt jelenti, hogy semmiképpen sem nyújthatjuk be az engedélykéremeket. Magyarországon regisztrált cég vagyunk, ezért a cégnek joga van felnyújtani bármilyen engedélykéremet, és az, hogy végül meg fogjuk kapni, vagy nem, az pedig az illetékes hatóságoknak a döntése. Ha megfeleljük a jogszabályokat, akkor nekünk jogunk van itt megvalósítani egy projektet.
0: A Kunlunkem bár igényelt állami támogatást a gyár megvalósításához, azonban pénzt nem kapott.
4: Igényeltünk, de most még nem kötődünk hivatalosan a szerződést. Egyelőre semmilyen nem kosztál, sem kaptunk valóban.
0: Ha mégsem épül meg a gyár, az gazdaságilag hátrányosan érintheti a céget, hiszen a telket megvásárolták, és a tervezési munkákért is fizetni kell.
4: Egyrészt gazdaságilag lesz veszteségünk, hiába dolgoztunk le eddig ilyen sokáig. Eddig Szolnokon megvásároltunk egy telket, és minden magyar tervezőszigetel dolgozunk eddig, és ezért az ilyen tervezői munkából is van valamilyen szolgáltatási díja.
0: A gyár végleges, részletes tervei még nem készültek el.
4: Következő feladatunk lesz a 3D-s modellezés és a részletes építési rajz.
0: A cég marketing vezetője szerint váratlanul érte őket a civil tiltakozás ereje. Mint mondták, nyíltabban többet kellett volna kommunikálniuk az itt élőkkel. Mostantól mindent megtesznek ezért, ám ha az ellenállás nem csökken, akkor továbbállnak és máshol építenek gyárat.
4: Külföldi szépként az, hogy be tudunk ijeszteni egy társadalomban, nekünk sokat kell tanulnunk. Korábban mi csak úgy gondoltunk, hogy itt legyen a hivatalos módon, például az engedély kijelent benyújtásra kell kommunikálni. Magyarországon csak most jutunk rá, hogy az egyes civil szervezet, illetve lakosnak is olyan nagy befolyása lehet egy projektre. Most azt tanulunk meg, hogy magán szóval, magán majd más városban, vagy illetve más országokban is szeretnénk egy projektet megvalósítani, az a kommunikáció az egyik legfontosabb feladat. Projekt megkezdésétől kezdve mindig is volt olyan ellenálló hang a társadalomban, és az elmúlt egész évben nem tettünk igazán olyan káros dolgot a társadalomnak, a városnak. Nagyon szeretnénk és igyekezni fogunk javítani a mostani véleményt. És ha a jövőben tényleg olyan helyzetben kerülünk, hogy sem jogilag, sem politikailag, sem társadalmilag sem semmilyen támogatás a projekt iránt, akkor sajnálattal fogunk elvenni.
0: A cég tehát folytatja a tervezést és erősíti a kommunikációt, hogy megépülhessen az elektrolit gyár. Ám elmondásuk szerint, ha az ellenállás erős marad, akkor levonulnak a területről és máshol építkeznek majd. Zöld hírek a kék bolygóról. Megindultak a mocsári teknősök. Májustól júliusig tart a mocsári teknősök tojásrakási időszaka, így a következő hetekben a vizektől sokkal messzebb is találkozhatunk velük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei felhívásukban arra kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úton átkelő állatokra. A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknős faja, bár életük nagy részét a tavak, folyók és mocsaras területek álló vagy lassú folyású vizeiben töltik. A nőstények a fészkeiket a szárazföldön rakják le. Ilyenkor biztonságos, laza talajú és vízelöntéstől védett területeket keresnek, ami miatt akár kilométerekre is eltávolodhatnak a víztől. A Velencei tó vízszintje ismét történelmi mélypont közelébe került a tartós csapadék hiány miatt. Erről beszélt Pálinkás Imre, a MOHOSZ Velencei tavi kirendeltségének vezetője a Velencei tó vlognak. Május 19-én a tó vízállása 66 cm volt, miközben 2022-ben már 53 cm-es szintet is mértek. A vízpótlás kérdése továbbra is vita téma. A szakértők szerint hosszú távon a Duna vizének bevezetése jelenthet megoldást, bár ennek környezeti kockázatai is lehetnek.

0: Televíziós premier előtt áll a dokumentumfilmes, természetfilmes rendező és operatőr Drexler Szilárd alkotása. A Mélységvándora című film Brazíliában a Nemzetközi Barlangkutató Kongresszuson első díjat nyert. S mind a nemzetközi és hazai filmes zsűrik, mint pedig a hazai barlangász szakma is lelkesen fogadta azt. A filmmel a 30 éve világörökségi helyszínt, az Akteleki karszt legismertebb barlangját népszerűsítik, és emléket állítanak annak a 200 évvel ezelőtti feltérképezője előtt. A rendező operatőrt Tarnóczy László kérdezte.
1: Drexler Szilárd természetvédő, természetfilmes és természetfotós dokumentumfilmes. A Kárpát-medence számos táján forgatott már filmet, sőt ezen túl is, ugyanakkor föld alatti felvételeit nem nagyon ismerik. Mekkora kihívás volt a ma már világörökségi helyszín Baradla barlangról egy ismeretterjesztő filmet készíteni?
2: Nem maga a barlang volt kihívás, hiszen a Baradla barlang a magyarországi barlangok közül egy viszonylag jól járható, jól feltárt barlang. A kihívás inkább az volt, hogy a barlang Vas Imre által történő felfedezéséről kellett filmet készíteni, ami 200 éve történt, és ugye erről semmiféle archív anyagunk vagy képünk, nem sok ismeretünk van, ezért, hogy megfelelően illusztratív, látványos és szép legyen, ezért ki kellett találnunk valamit, hogy a néző figyelmét lekössük és átadjuk a szükséges információkat. Könnyen kijelentem, hogy a barlangi közlekedés nem nehéz a Baradlában, ami lényegében igaz is, hogyha az ember nem 200 kiló felszerelést cipel magával nap mint nap, napi 12 órán keresztül.
1: Volt, hogy szifonokba is bementek, nem. És nyakig vízben kellett?
2: Nem. Amikor Vas Imre 200 éve felfedezte a barlangnak a Jósva főig tartó szakaszát, akkor első alkalommal azért torpant meg, mert nem tudott áthaladni a Vaskapu nevezetű részen. Az egy vízzel teli rész volt. A következő alkalommal, amikor odaérkezett és végig tudott menni a barlangon, akkor kiszáradt már a barlang, és át tudott gázolni a patakmedren. Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég asszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karsztvidéken is, a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vas Imrét, mikor odaérkezett. Szerencsére ez bekövetkezett, de a szifonokban mi nem járkálgattunk. Vas Imre is tulajdonképpen a kevés vízzel töltött, vagy víz nélküli Baradla barlangban könnyen haladt.
1: Ő egy mérnök ember volt, mi vitte őt a föld alá.
2: Vas Imre mentora Rajsz Keresztély volt, aki szintén egy geográfus volt, barlangkutatással is foglalkozott, a Baradla barlang addig ismert szakaszát ő írta le, ő tárta föl, készített róla térképet, leírást, és feltételezem, hogy Vas Imre az ő tevékenysége révén is megfelelő motivációt kapott ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát. Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók fölkeresték a barlangot. A ma is ismert szép cseppkőképződményeket már az 1700-as években is látogatták az emberek. Vas Imre munkája azért jelentős, mert ő feltételezte, hogy a Vaskapu után még ugyanígy folytatódik ez a hatalmas barlang. A feltételezése be is igazolódott, hiszen tulajdonképpen eljutott Vöröstó és a Jósa fői részig, de nem talált barlang kiáratot. Egy nagyon pontos térképet és leírás készített a Baradla barlangról, szinte mai felmérésekkel is megegyezik minden. Én ugye nem vagyok barlangkutató, és nem vagyok barlangás sem, tehát azokat az ismereteket tudom csak elmondani, amiket a film kapcsán összeszedtem, és ami mondjuk elég sok kutatómunkát folytattam, de ennek a filmnek voltak barlangász szakértői, Egri Csaba és Borsák Sára személyében, akiknek a szakmai tartalma köszönhető elsősorban. Én a dramaturgiát, meg néhány fontos részletet raktam hozzá, meg közösen írtuk a forgatókönyvet. Ők a szakértők ebben a témában, de azt tudom, hogy a barlang korai látogatói azért már ismerték a Baradla bejárattól megközelíthető cseppkőképződményeket, sőt, korabeli olvasókönyvekben, meg újságcikkekben is szerepelnek leírások a Baradla barlangról. Maga Vas Imre is leírja a naplójában, hogy szerinte a világ akkor ismert barlangja közül a Baradla az egyik leghosszabb barlang. Úgy tartják a magyar barlangkutatók, hogy Vas Imre munkájával indult el a magyar barlangkutatás valójában hazánkban.
1: Az, hogy személyét is megjelenítették, és ráadásul olyan korhű öltözetben, olyan korhű körülmények között, amint a fáklyával bevilágítja a termet, maga a főszereplő is barlangász?
2: Igen, ugye a történet az, hogy a barlang felfedezésének 200. évfordulójára egy ismeretterjesztő filmet készítettünk Vas Imre tevékenységéről. Ezt a filmet az Agrárminisztérium támogatta. A megvalósító szervezet, az a Aggteleki Barlangkutató Csoport nagy mértékben segítette a munkánkat az Aggteleki Nemzeti Park, hiszen ez a film az ő tevékenységét is és az ő területét is népszerűsíti. Egri Csaba és Borzsák Sára szakértőkhöz kötődik a film ötlete, végig folyamatosan részt vettek a forgatáson is. Nagyon sok barlangos filmet végignéztem. Elvetettem azt a megoldást, hogy interjúkat készítünk a barlangban, és akkor mutogatunk szép részeket, hanem az jutott eszembe, hogy két szálon fut a történet. Az egyik szál az kosztümös jelenetekkel illusztráljuk Vas Imre útját és a Vas Imre felfedezését, a másik szálon pedig modern barlanggászokat mutatunk, akik a Baradla barlangban mozogva feltárják előttünk a mai barlangkutatók életét, illetve a barlang szépségeit, és akkor így a kettőt kontrasztba tudjuk helyezni. A Vas Imre jelenetekhez korabeli illusztrációkat, festményeket használtunk inspirációnak, vagy még fotókat is, amelyek a 19. században készültek a Baradla barlangról. Próbáltuk ezt a hangulatot visszahozni, ahogy ezek a képek ábrázolják a barlangot. A mai barlangos felvételekhez pedig a mai modern barlangi fotókat használtuk inspirációnak, így is növelve a kontrasztot a korabeli állapotok és a mai barlangász viszonyok között.
1: A film nagyon szép szakmai fogadtatást kapott, hiszen tavaly a Barlangász Világkonferencián Brazíliában díjat nyert.
2: Első díjat nyert, igen.
0: Korhű jeleneteket is bemutató filmmel állítottak méltó emléket a Baradla barlang 200 évvel ezelőtti felfedezésének. Az alkotás mindenkihez közelebb hozhatja a barlangok világát. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap kezdődik az új országgyűlés pleráris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. A kormány főbejegyzésében arra szólította fel a levélírókat, hogy szóljanak a volt miniszterelnöknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Őrizetbe vették a Hilárion orosz metropolitát Csehországban. A hatóságok kábítószerbirtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhostban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Haley a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött, az okos eszközök és laptopok sem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi miniszter, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között 7 karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is építenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. Az időjárásról. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap. Eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Műsorajánlat.
2: Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
3: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
2: Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
0: Növekedjetek a kegyelemben. Ma 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia és pénzügyek, amikor már nem csak dolgozunk vele, hanem rábízunk feladatokat is.
6: Abban is tud segíteni a rendszer, hogy látja azt, hogy milyen termékeket forgalmaztunk, milyen termékeket, szolgáltatásokat vásároltam, és az internetes mesterséges intelligencia kapcsolat segítségével abban is segítséget tud nyújtani, hogy melyik szállítótól mennyivel tudtam volna olcsóbban ugyanezeket beszerezni.
5: Pályaválasztás friss szemlélettel mi segíthet ma eligazodni a karrier lehetőségek között?
7: Hiszek abban, hogy a középiskolásokban érdeklődés, kíváncsiságot kell ébreszteni, és inspirálni kell őket. Ha jó példákat tudunk mutatni, akkor tudjuk segíteni és formálni a gondolkodást, hogy milyen irányban érdemes elindulni.
5: Új irány az Esterházy kastélynál, a fenntartható és aktív turizmus kerül fókuszba.
8: A helyi polgármesterekkel folyamatosan egyeztetünk. Úgy alakítjuk ki a programokat, élményfestést, kvíz klubot, ami most már teltházzal vágy.
0: Trendidők.
5: A mesterséges intelligencia ma már nem csak a nagyvállalatok működésében jelenik meg, hanem fokozatosan a mindennapi pénzügyeinkbe is belép. Az új vállalat irányítási rendszerek képesek tervezni, elemezni, spórolási lehetőségeket keresni, sőt, akár a banki ügyintézésben is segíthetnek. De mennyire bízhatunk rájuk fontos feladatokat? Erről beszélt Kérdő Róbert, a vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozó Loginform ügyvezetője Kálmán Alidának.
9: Hogyan kell ezt elképzelni, ha például én arra vagyok kíváncsi, hogy miért költöttem egy hónapban sokat, akár egyéni vállalkozóként, akár kisvállalkozóként, akár középvállalkozóként, akkor ez a rendszer nekem meg tudja mondani, hogy hol kéne meghúzni a nadrágszíjat, és hol rontottam el?
6: Azt nem tudja megmondani, viszont azt igen, hogy mire költötte a legtöbb pénzt, mire ment el a legtöbb költség adott időszakban. Tehát, hogyha fölteszed neki olyan szöveges kérdés, hogy kedves rendszer, mondd el nekem, hogy az elmúlt időszakban mire költöttem a legtöbbet, megszállítónak fizettem a legtöbbet, vagy meg szolgáltatásra fizettem a legtöbbet, akkor ezt ő meg tudja mondani, és ebben már én le tudom vonni a következtetéseket. Illetve abban is tud segíteni a rendszer, hogy látja azt, hogy milyen termékeket forgalmaztunk, milyen termékeket, szolgáltatásokat vásároltam, és az internetes mesterséges intelligencia kapcsolat segítségével abban is segítséget tud nyújtani, hogy melyik szállítótól mennyivel tudtam volna olcsóbban ugyanezeket beszerezni.
9: Na most régen ezt gazdasági vezetőnek hívták, nem? Most meg mesterséges intelligenciának?
6: Részben igen, és itt is egy kicsit egy ilyen problémába ütközünk, hogy igen, akár az emberi döntéshozatalt, illetve az emberi segítséget is nagy mértékben ki tudja váltani egy ilyen rendszer. Elsődlegesen az információ visszakeresés a fő cél egy ilyen rendszernek, de most már egyre inkább ezek a tervezési vonalak, trendeknek a mutatása, internetes információ visszakeresésben is segítséget tud nyújtani, sőt most már a legújabb fejlesztések által arra is képes a rendszer, hogy akár szöveges kérdések tudjon válaszolni. Tehát akár el tudok beszélgetni a saját ügyviteli rendszeremmel. A rendszer képes arra, hogy internetes trendeket, világtrendeket hasonlítson össze a cégnek a trendjeivel. Azokat az információkat, amiket eddig egy gazdasági vezető, egy gazdasági heti labból vagy habilabból olvasott ki, azt akár napi szinten másodperc pontosan az internetnek az információiból, adatáramlásából lekérdezze.
9: Most egy vállalatirányítási rendszerről beszélünk, de eljön majd egyszer az a pillanat, amikor esetleg nem csak vállalatokat segíthet egy ilyen rendszer, hanem egy mindennapi ember mindennapi életét is.
6: Elméletileg erre már most is lehetőség van, hogy a bank kivonat segítségével mondjuk egy banknak a mesterséges intelligenciája tudja elemezni azt, hogy mire költöttük a legtöbb pénzt, illetve akár javaslatokat is tud adni, hogy akár az egészségügyre többet kellene költeni, vagy kevesebbet a szórakozásra.
9: Mennyit segíthet egy ilyen, hogyha mondjuk teszem azt, én szeretném az életem anyagi helyzetét egy kicsit átalakítani?
6: Amit a rendszer tud mutatni, hogy honnan vannak a bevételek, mennyi bevétel van és milyen költségei vannak. Amit a rendszer tud elemezni, hogy esetleg több bevétel kellene, vagy más forrásokat is bele kéne hozni ebbe a bevételi portfólióba, illetve a kiadási része, hogy milyen olyan felesleges költségek vannak, vagy milyen olyan magas szintű költségek vannak, amiket érdemesebb lenne lejjebb venni. Tehát akár egy ember is lehet úgy tekinteni, mint egy cégre, van egy bevételi oldala, van egy költség oldala, és vannak is eszközei, de nem annyira komplex, mint egy vállalkozás mondjuk 30-40-50 munkavállalóval.
0: Trendidők.
5: Ma a pályaválasztás sokkal kevésbé szól egyetlen döntésről, mint korábban. A gyorsan változó világban fontos a rugalmasság, a kíváncsiság és az, hogy a fiatalok merjenek új területeket is kipróbálni. Egy rendezvény most középiskolás lányoknak adott lehetőséget arra, hogy sikeres női vezetőkkel beszélgessenek tanulásról, önbizalomról és jövőképről. A Lányok Napja program tapasztalatairól Bodó Teodóra, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója beszélt Győri Líviának.
10: Mire voltak kíváncsiak a középiskolás lányok? Mik voltak a kérdések, amiket feltettek?
11: Alapvetően az orientáció volt szerintem a kérdéseknek a fókuszában, hogy honnét tudják, hogy ők miben lesznek jók, mit tanuljanak, milyen irányba menjenek. Tabu feszegetés is volt, mert hogy több kérdés is vonatkozott arra, hogy van-e értelme annak, hogy mondjuk egyetemen folytassák a tanulmányaikat, és van-e értelme a tanulásnak, tehát hogy egyértelműen a tanulás adja meg a sikerhez való hozzáférést. De volt kérdés a lelki egészséggel kapcsolatban, illetve, hogy milyen tantárgyakkal érdemes foglalkozni. Én moderáltam a beszélgetést, a Boschnak nagyon kiváló női vezetői vettek részt, érkeztek Miskolcról, 60-ból, Makláról, és innét a Budapesti Fejlesztési Központból is voltak kollégák, és azt láttam, hogy a résztvevők, a diákok nem a telefonokat nyomogatták, ez volt a félelmem, hanem figyeltek elejétől a végéig, és rengeteg kérdést küldtek el nekünk.
10: Mik voltak, hogyha össze lehet foglalni a női vezető a fő sarokpontok, hogy válaszok ezekre a kérdésekre?
11: Leginkább az volt a fő üzenet, hogy sok mindennel foglalkozhatunk, de alapvetően legyen meg az az egyéni szabadságunk, hogy arra fókuszáljunk, ami igazán érdekel bennünket. És érdemes egy olyan területet választani, amiben igazán jók vagyunk, kiemelkedőek vagyunk. Arról is szó volt, hogy nagyon számít a tanárnak a személyisége, tehát hogyha egy tanár izgalmasan, érdekesen tanít, akkor nyilvánvalóan sokkal fogékonyabbak lesznek a diákok az iránt, a tantárgy iránt. Mi most már az idén 13. alkalommal veszünk részt a Lányok Napja programban, hiszek abban, hogy a középiskolásokban érdeklődés kíváncsiságot kell ébreszteni, és inspirálni kell őket. Ha jó példákat tudunk mutatni, akkor tudjuk segíteni és formálni a gondolkodást, hogy milyen irányban érdemes elindulni. Arra emlékszem, hogy amikor mi álltunk a pályaválasztás előtt, akkor volt ez a nagy zöld könyv, amiben szépen fel volt sorolva az összes egyetem és főiskola, ami elérhető volt Magyarországon, az összes szakkal, ponthatárokkal, minden egyébbel. Azzal keltünk, feküdtünk, és próbáltuk kitalálni, hogy ki hova megy. Most egészen más a helyzet. Ugye az internet, különböző programok, a közösségi média segítségével szerintem rengeteg információ zódul a gyerekekre. Ez egyrészt segítség, másrészt meg egy nagyon komoly korlátozó tényező is, mert hogy a sokból mindig nehezebb kiválasztani azt, hogy mi az, ami specifikusan engem érdekel, vagy nekem lehet jó. Az is egy fontos üzenet volt, ami elhangzott, hogy amit most választunk, az lehet egy kiinduló pont, de merjünk változtatni, merjünk mással is foglalkozni, és aztán a nap végén minden, amivel foglalkozunk, szépen összeáll, és hogyha kellően rugalmasak vagyunk, és figyeljük azt, hogy mire van szükség, mi az, ami minket érdekel, akkor egy nagyon erős CV portfóliót tudunk építeni, amivel versenyképesek tudunk lenni a munkaerőpiacon.
0: Trendidők.
5: Az elmúlt években a turizmusban is egyre fontosabbá vált, hogy egy helyszín ne csak látványosság legyen, hanem komplex élményt kínáljon. A Fertődi Eszterházi kastély 2025-ben növekvő látogatószámot ért el, amihez a tudatos fejlesztések és az átgondolt látogatómenedzsment is hozzájárult. A következő időszakban pedig új irány kerül előtérbe, a fenntartható és aktív turizmus, különösen a kerékpáros lehetőségek fejlesztése. A cél, hogy a kastély kulturális és természetközeli úticélként is tovább erősödjön. A részletekről Sütő Csilla, az Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszélt Kloiber Alexandrának.
12: Most feltődön vagyunk az Eszterházi kastélyban. 4 évszakossá tudták tenni a programokat, hogy sikerült mindezt elérni, és mit jelent ez a 4 évszakosság.
13: Tudatos építkezéssel és a stratégia alkotással kezdtük a 2025-ös évet. Szerettünk volna rengeteg újdonsággal szolgálni mind a környékbeli lakosoknak, mind pedig az ide látogató turistáknak. Az volt az elsődleges célunk, hogy az örökség helyszíneinket önálló és versenyképes turisztikai termékké fejlesztjük, és közben fenntartható működési modellt alakítsunk ki. Kiemelkedő eredményekkel zártuk a 2025-ös évet, az előző évek rossz eredményei ellenére. Az Eszterházi kastélynak a látogató száma 25 májusa és decemberek között közel másfélszeresére növekedett az előző évnek az azonos időszakához képest. Ezt a jelentős bővülés mi annak tudhatjuk be, hogy a turisztikai attrakciókat fejlesztettük, átgondoltuk a látogató menedzsmenti intézkedéseket, és ezzel megerősítettük a kastélynak a térségi és az országos vonzerejét. Azzal kezdtük a 2025-ös évet, a telet, hogy a környékbeli polgármesterekkel, a környékbeli gazdasági szereplőkkel leültünk és egyeztettünk, hogy hogy látják a kastélyt, hogy látják nem csak az Eszterházi kastélyt Fertődön, hanem a Nagyszentki Széchenyi kastélyt is, miben szeretnének változást, miben látnak ők potenciát, hiszen ők élnek itt, és azóta is a helyi polgármesterekkel folyamatosan egyeztetünk. Úgy alakítjuk ki a programokat, olyan élményfestést, kvíz klubot, ami most már teltházzal vagy.
12: És akkor itt térnénk vissza az első gondolathoz, hogy akkor nem csak nyáron vagy tavasszal, hanem akkor ezek szerint ősszel is és télen is működik akkor a park.
13: A 4 évszakos modell, ez kiemelt tervünk volt, hogy ezt valahogy be kell hozni, hiszen eddig úgy volt, hogy ahogy láttuk az előző évek statisztikáit, a nyári időszakban megugróan sok látogató volt, de az őszi-téli időszakban alig-alig voltak. Ahhoz, hogy stabil lábakon tudjunk állni, ehhez ki kellett terjesztenünk, tehát a 4 évszakos modell mindenképpen be akartuk vezetni, és ez sikerült is, hiszen ide hoztuk a fényparkot, ami hihetetlen látogatószámot generált már első évben, és ezt fogjuk is folytatni. 25-ös üzleti évben, amit ugye nemrég zártunk, kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtottunk. Ennek az eredményeképpen mind az árbevétel, mind pedig az adózott eredmény jelentősen a korábbi évek szintjét messze meghaladó mértékben növekedett, és ezzel egyidejűleg pedig a stabilizálódó saját tőke is szilárd alapot biztosít hosszú távon biztonságos és fenntartható működéshez, amire iszonyatosan büszkék vagyunk.
0: Trendidők.
5: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
14: Komposztálható áramkörök. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei komposztálható áramköri hordozókat készítettek. A fejlesztés lényege, hogy a gyorsan elavuló kütyük és háztartási eszközök alkatrészei akár 70-90%-ban lebomló vagy újrahasznosítható anyagokból készülhetnek. A technológia növényi alapú műanyagokat és speciális komposztálható hordozókat használ, miközben a gyártás nem igényel új gépsorokat sem. A BML kutatóinak innovációja iránt már nemzetközi érdeklődés is mutatkozik, partnerként csatlakozott a projekthez az elektronikai fejlesztő eszközeiről ismert olasz technológiai vállalat, az Arduino. Robotlaboránsok. Japánban megépítették a világ első teljesen automatizált kutatólaborját. A Tokiói Tudományos Intézetben 10 robot végzi az orvosi és biológiai kísérleteket emberi személyzet nélkül. A labor humanoid robotjai baktériumokkal, vírusokkal és sejtkultúrákkal dolgoznak, miközben nagy pontosságú laborfeladatokat látnak el, például vegyszerek adagolását és hőmérséklet szabályozott eszközök kezelését. Cél, hogy a jövőben a kutatási folyamatokat a hipotézis alkotástól egészen az eredmények kiértékeléséig a gépek végezzék. Óriási növényevő dinoszauruszt azonosítottak. Tájföldön azonosították a térség eddigi legnagyobb dinoszauruszát, egy új sauropoda fajt. A sauropodák hosszú nyakú, hosszú farkú növényevő dinoszauruszok voltak, közéjük tartozott például a Diplodocus is. Az újonnan vizsgált állat mintegy 27 méter hosszú lehetett, és 100-120 millió évvel ezelőtt élhetett. A kutatók szerint a felfedezés segíthet jobban megérteni az őskori óriás dinoszauruszok fejlődését és alkalmazkodását.
5: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanya

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az Ómagyar Mária Síralom nem csak az első magyar vers, hanem egyben a finnugor nyelveknek is az első fennmaradt műköltészeti irodalmi alkotása. Mai adásunkban folytatjuk témánkat, és a magyar írásbeliség kialakulásának egyik fontos emlékéről, az Ómagyar Mária Síralomról beszélgetünk. Kinek szánták vajon ezt a szöveget, és mi az oka, hogy csak 100 évvel ezelőtt találták meg ezt a verset? Hoffmann István nyelvészt, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Kinek szánták ezt a verset olvasásra, ugye nemigen készülhetett, mivel olvasni nagyon kevesen tudtak ebben a korban, és az olvasásra szánt szövegek latin nyelvűek voltak. Kinek készült akkor?
2: Többféle funkciója is lehetett ennek a versnek, hiszen egyházi szertartásoknak, a misének a része volt például ez a Mária síralom. Másrészt viszont tipikus műalkotásként, tehát a műalkotás modern funkcióját értve ezen, tulajdonképpen egyéni áhítatra, tehát egyéni érzelmi befogadásra szánták, hogy ebben a kultúrkörben egyfajta érzelmi viszonyt alakítson ki az emberekben ennek a szövegnek a megismerése. Ebben a világban az olvasni tudók száma valóban kevés volt, ezért szóban terjedtek. Tehát a vers, mivel ritmusos, mivel alliterációk vannak, kezdőrímek, végrímek vannak benne, ezért könnyen tanulható szövegek. Itt is erről lehet szó, hogy a szóbeli használatban is terjedhetett. Különösen fontos lehetett ez például a korban szerveződő apácarendekben élők számára, ők is bizony nyára közös imaalkalmakkor hallás után tanulhatták meg ezeket a verseket.
1: 100 éve annak, hogy az Ómagyar Mária síralmat megtalálták, mi az oka annak, hogy ilyen sokáig ismeretlenül rejtőzött ez a szöveg, és hogyan került elő egyáltalán?
2: A németek az első világháborúban a belgiumi Löweni Katolikus Egyetemnek könyvtárát szétlőtték. Súlyos károkat okoztak, komoly kulturális értékek vesztek el. A háborús jóvátétel részeként Németországnak kulturális javakat is kellett átnyújtaniuk kompenzációképpen, és ezért próbáltak felkutatni olyan kéziratokat, amik ebben a funkcióban működhetnek. És egy müncheni antikváriusnál megtalálták ezt a kis kódexet, és így került ez Löwenbe. Latin nyelvű a kódex, ahogy mondom, és akkor megvizsgálva felfedeztek benne egy ismeretlen szöveget. És Németországban akkor Berlinben tudósként működő Grager Robert felismerte, hogy hát ez egy magyar nyelvű szöveg, és így vált a kutatás részévé a Löweni Egyetemi Könyvtár tulajdonaként. És a magyar tudomány színhelyava mondott az elmúlt 100 évben véleményt erről a versről, azaz ugyan nem régóta van a tudományosság világossága előtt ez a mű, de mégis nagyon sokat tudunk róla, mert alaposan sokszínűen megvizsgálták.
1: Mikor került vissza ez a vers Magyarországra?
2: 1982-ben elcserélték, ha jól emlékszem, más számukra fontos dokumentumokért. Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi ezt a szöveget.
1: Egy nyelvész ilyenkor mit érez, amikor mondjuk egy ilyen régi szöveget, amivel egyébként kapcsolatban áll, mert vizsgálja, tanítja is akár, ott a saját szemével lát egy ilyen vitrínben. Ez milyen érzés?
2: Hát mondhatom azt, hogy megilletődöttséget, meghatottságot érez. Én ugyanígy voltam akkor, amikor a Tihanyi Alapító Levél eredeti változatát láthattam. Tudnék, a Tihanyi Alapító Levélnek csak egy nemes másolata van kiállítva, magát az oklevelet nyilván védett helyen kell őrizni. De egészen kivételes alkalmakkor ezeket kiállítják, és hát ez egy fantasztikus élmény. Noha nemes más nem tudja megállapítani senki, hogy az nem az eredeti. Ennek az eszmei jelentősége óriási. És ez nem csak a kutató számára fontos, hanem annak, akinek fontos a magyarság múltja, története.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Vers napról napra.

0: Pünköst hétfő tiszteletére most a Bibliából hallgathatunk részleteket, nevezetesen az apostolok cselekedeteit Sinkovics Imre tolmácsolásában.
1: És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybe gyűle a sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek, és elamiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban, és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és zavarban valának egymásnak ezt mondván. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édesbortól részegedtek meg. Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szólanékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amit ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És tészek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

Az apostolok cselekedeteiből hallottunk részleteket a Bibliából, Sinkovics Imre tolmácsolásában. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.

0: jelezte közösségi média felületén az amerikai elnök. A tárgyalások jól haladnak, a formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról is. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára, de a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyag ellátást. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Őrizetbe vették Hilárion orosz metropolitát Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhosdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
1: Ötven nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe. Vendégünk a stúdióban Dinny és Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, aki a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről mesél. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. És fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban. Ezek a mai kalendárium témái. Köszöntöm Önöket a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátó vagyok. Vendégünk a stúdióban Dinny és Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel 2 közelgő koncertről is beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm, és a hallgatókat is.
1: Mielőtt rátérünk a 2 koncertre, beszéljünk egy kicsit a múltról, és arról, hogy kik énekelhetnek ebben a kórusban. Van Önöknek nagy kórusa, ifjúsági vegyeskara, illetve a Palánták kórusa. Most rájuk fogunk koncentrálni. Kik a Palánták?
2: Így van, ugye általában a gyerekkórusok egy ilyen kórus családként szoktak működni. Tavaly alapította a kolléganőm a Bimbócskák kórusát, akik a legkisebbek, első-második osztályosok, akik már felfellépnek, pontosan azért, hogy ilyen ölbéli játékokat tanulgatnak, és az pedig előkészíti a Palánták kórusba való bekerülésüket. És a Palánták kórusa pedig a harmadikos és negyedikes gyermekekből áll, Körber Katalin vezeti őket. Az évad végén 2 koncertünk szokott lenni. Az egyik az a bizonyos május 31-i, amelyet a Pesti Vigadó dísztermében adunk, illetve majd június 7-én, amelyet meg a Zeneakadémia nagytermében fogunk adni. A Palánták föllépnek mindkét koncerten, de így szoktuk megkülönböztetni ezt a 2 koncertet, ugyanis május 31-én a nagy kórus, akikkel ugye külföldre járunk és sokat koncertezünk, hogy nem lép föl, hanem csak úgy is mondhatnánk mindenki más kamaraének csoportok, amiket ugyancsak minden osztálynak van egy kamaraének csoportja, akikkel szoktunk nagyon szép műveket tanulni, illetve zeneiskolás produkciók is, ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának van ugye a Marcibányi téren, ahova iskolába is járunk, saját zeneiskolája, legkiemelkedőbb gyermekeknek a hangszeres produkciói is elhangzanak, illetve az ifjúsági vegyes kar is ezen a koncerten lép föl. Ami még érdekes, hogy az ifjúsági vegyes karral ugyanezen a napon délelőtt ellátogatunk Kunszent Miklósra is, ahol lesz egy koncertünk, egy misén fogunk közreműködni. Templom

0: akusztikában énekelni azért egészen más, mint egy próbateremben vagy a Vigadónak a dísztermében, és erre egy külön kis repertoárt is tanultunk meg, egyházi motettákat, illetve Joseph Haydnnak az egyes számú miséjét, a legkorábban komponált miséjét, amelyet ilyen tulajdonképpen pont ilyen ifjúsági vegyes kara komponált még a csehországi időszakában. Visszajövünk már a Vigadóba, és a Vigadó dísztermében pedig elő fogjuk vezetni még egyszer a Haydn misét, mert ez egy nagyon nagyon szép alkotás, két szopán szólóval, akik ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának egykori tagjai, Balog Lili és Rétháti Borbála fogják ezt a két szólót énekelni, ők magánéneket tanulnak továbbra is, és így hívtuk őket vissza.
1: Ahogy így hallgattam a repertoárt, azért az feltűnt, hogy nem a legegyszerűbb kórusműveket választják. Engedje meg, hogy egy személyes dolgot felidézzek. 2000-es évek elején járunk, éneklő ifjúság, ekkor találkoztam először a Magyar Rádió gyermekkórusával, példaértékű figyelemmel figyelték a karnagyot. Ez még nem ön volt, mert ön 2019 igen. óta, az is már 7 esztendeje igen. volt, azóta karnagy a Magyar Rádió gyermekkórusánál. Azt szeretném én öntől megkérdezni, hogy hogyan lehet megtalálni az eszenciáját, a balanszát, az egyensúlyát annak, hogy mennyire legyen nehéz egy ilyen kórusmű, és a gyerekek mennyire tudjanak abban kiteljesedni, de úgy, hogy ne rodjanak össze.
0: Én nekem az az eddigi tapasztalatom, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék azt, hogyha vala ami teljesítményt véghez visznek, annak a súlyát ők is érezzék. És ezért minden idegszállammal azon vagyok, hogy egyrészt, hogy a kórus próba az mindig öröm legyen számukra, tehát, hogy öröm legyen énekelni. Az elődöm is ezt mondta mindig, hogy a gyerekeket kollégának kell tekinteni. Bármennyis furcsán hangzik ez, hogy 10-12 éves gyerekekre azt mondom, hogy kollégáim, de bizony azok, mert nélkülük nem jutnánk sehova.
1: A gyerekeknek is nehéz dolga van, de azért ön is nagy fába vágta a fejszét 7 esztendő ezelőtt. A Magyar Rádió gyermekkórusának ugyanis több hőskora is volt, de az egyik legnevezetesebb az Botka Valéria és Csányi László karvezető házaspár nevéhez fűződik, hiszen ők alapították meg a Magyar Rádió gyermekkórusát. Már az első évtizedben berobbant a köztudatba, Japánba, Kínába, nagyon távoli országokba jutottak el ezek a gyerekek, és közösségformáló ereje volt ennek az egésznek. Azért ez felelősség van.
0: Így van. Tehát az alapító házaspár volt a Magyar Rádió gyermekkórusának az első 30 évében a karnagy, és hát ugye most vagyunk 71 évesek, valóban egy nagyon nagy felelősség, és egy nagyon-nagyon szép kihívás. És munka, hogy minden koncertünk, minden hangjáért vállaljuk a felelősséget, és hogy a megfelelő színvonalt tudjuk nyújtani.
1: Nyilvánvalóan önnek az az elsődleges feladata, hogy ez a kórusmű szépen megszólaljon, hogy a szólisták szépen énekeljenek, hogy a harmónia rendben legyen, de ahhoz, hogy egy gyerek szépen tudjon énekelni, ahhoz a lelkét is rendbe kell tenni.
0: Így van, én azt gondolom, hogy ez együtt jár tanárnak az iskolában, mint ahogy én is az vagyok, hiszen az énekórákat ugye én tartom a gyerekeknek, és a másodkarnagyom. Egy tanárnak az elsődleges dolga a nevelés és a példamutatás, és utána jön az, ha gyerekeket ezzel meg tudja nyerni, és a gyerekek értik, tisztában vannak azzal, hogy mit lehet és mit nem, utána jöhet az, hogy na hát akkor valami értelmes dologra is tanítsam őket, ne csak neveljem őket. És pontosan ez a gyerekkórusban is ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és szinte minden nap kell, hogy foglalkozzunk vele, hiszen a gyerekkórus létszáma az 99 fő jelenleg, de általában csak 50-en, 60-an, esetleg 40-en lépünk föl, tehát a gyerekeknek ez egy állandó megmérettetés, és a viszonyunknak a megmérettetése, hogy bizony mindig felmondások vannak, válogatások vannak, és akkor kihirdettem most, ő lép föl, ő nem lép föl, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért nem lép föl, és akkor mindenkinek el kell magyarázni, hogy azért, mert ez és ez az ábra. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pont van, amiket a gyerekeknek meg kell érteni, és ez csak akkor működik ez a dolog, hogyha megvan a kölcsönös bizalom.
1: Mekkora elfoglaltságot jelent egy gyermeknek a kórustagság?
0: Nem mindig a szakmai vezetés határozza meg azt, hogy hány koncertünk van, hány próbánk van. Például nemrégen voltak a Dohnányi Központban ifjúsági koncerteket adtunk, ami azt jelenti, hogy összesen 6 koncertet adtunk egymás utáni 3 napon. Ez a gyerekeknek is munka. Ilyenkor ugye értelemszerűen aznap nem mennek iskolába. Én például, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek a nagy része minden koncert után felfrissülve jövök ki. Olyan műsort állítottam össze szándékosan, ami rövid kis darabok, népszerűbbek, dallamosabbak, és akkor közben mesélek a darabokról, meséltem a turnéról, hogy mi történt, és akkor a közönségben ülő gyerekeket is bevontó, kicsit tapsoltak, amikor az volt, énekeltünk afrikai népzenét, meg finn népdalokat, szóval nagyon sok, nagyon színes műsor volt, és ezáltal én azt gondolom, hogy az a gyerek, aki szeret a kórusba járni, annak ez sokkal kevésbé fárasztó, mintha egész nap az iskolában ül, és a hétköznapi tárgyakat tanulja, ami ugyancsak fontos az életében, és mindig erre is próbálunk figyelni, hogy iskolába is tudjanak járni, de azt gondolom, hogy ez felüdíti a lelküket is, hogy itt énekelnek.
1: A beszélgetés végén még muszáj megkérdeznem, hogy a mostani repertoárban mik szerepelnek, akkor finn és afrikai népdalok is lesznek majd pünköstkor, vagy inkább a keresztény hitéletre koncentrálnak? Mindkettő fontos és érdekes.
0: Így van, lesznek ezek a finn népdalok is a június 7-i évadzáró koncertünkön. Amit talán szeretnék kiemelni ebből a június 7-i koncertből, hogy egy egészen különleges művet is elő fogunk adni, az Isteni Ámor így kezdődik. Magyarországon elsőként legkorábban fennmaradt iskola dráma, melyet a piaristák levéltára őrzött meg, 1694-ből nagyon sok iskola drámát játszottak ugye ezekben az egyházi iskolákban, és ez a legkorábbi, aminek megmaradt a zenéje is. Utána sem nagyon maradt meg egyébként, tehát teljesen különleges, és ezek pont ilyen gyermekeknek íródott kis szólók, kis kórusocskák, és ez teljesen ismeretlen, nem jelent meg kiadásban, hanem a levéltárossal találtuk ezt a darabot, és ezért ez egy újkori bemutatónak számít. Nagyon jó zene, három nagyszerű kórustétellel, ilyen kis kamarazenekari kísérete, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt előadhatjuk és megmutathatjuk ezt a magyar kulturális értéket, ami egészen páratlan.
1: Dinnyés Somával, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagyával beszélgettünk a május 31-én 16 órakor kezdődő koncertről a Pesti Vigadóban, illetőleg a június 7-i délután 4 órakor kezdődő koncertről a Zeneakadémián. Itt hallhatják legközelebb a Magyar Rádió gyermekkórusát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm a meghívást.

0: Mint a Forrásvíz címmel új kiállítás nyílt a Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Hagyományok Házában Budapesten. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ. Táncban, zenében, közösségben. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
1: Ez egy kortörténet is, amit itt a látogató láthat, és Magyarország történeti piciben, de valóban 1951-ben alakul meg az Állami Népi Együttes, és a kiállításban is a három nagy személyiség, aki meghatározta az együttes életét, Rábai Miklós, Tímár Sándor és a most jelenlegi művészeti vezető Mihály Gábor gondolkodását mutatjuk be, sajátos szempontból olyan tárgyakat mutatunk be, és olyan történeteket mesélünk, amit eddig soha senki nem látott, nem hallott. Igyekeztünk valamiféle kronológiát adni a kiállításnak, de sokkal inkább ikonikus történeteket, és olyan a pincében található, még fel nem dolgozott dobozokból szedtük ki a tárgyakat, ami azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani.
2: Az említett művészek és művészvezetők életében, különösen Tímár Sándor életében meghatározó volt a 70-es években a táncház mozgalom. Így módon ebben a 75 évben voltak tehát különböző szakaszok, kultúrtörténeti hatások, amelyek a művészi koncepció kialakításában szerepet játszhattak.
1: Amikor Rábai Miklós úgy dönt, hogy megalapítja az Állami Népi Együttest, ugye a korszelleme is teljesen más volt, és nagyon hamar találkozik Igor Mojszejevvel, aki a Bolsojnak a balettáncosa, és óriási hatással van le. Itt a kiállításban mutatunk képeket, és a nagy találkozásról, ahogy Mojszejev elkezdi tanítani Rábai Miklóst, és egy úgynevezett népi balettnek kezdik elnevezni azokat a koreográfiákat, amit Rábai Miklós színpadra visz. Hogy itt a leghíresebb az Ecseri lakodalmas, ami egy ikonikus koreográfiája. Egyébként a kiállításban meg is mutatjuk a jelmezeket, tehát az első emeleten vannak a Magyar Állami Népi Együttes nagyon fontos állomásainak jelmezei, tehát hogy az ecseri lakodalmas esküvői, a mennyasszony ruhát, illetve a menyecske ruhát is megmutatjuk, és ebben az időszakban Kodály Zoltán is bekapcsolódik az együttes életébe, az ő javaslatára alakul meg az énekkar és a nagyzenekar, és aztán Tímár Sándor pedig szakít ezzel a gondolkodással, és valóban visszatér az eredeti autentikus néptánchoz, az ő időszaka, amikor tulajdonképpen a táncház mozgalomnak az aranykorszaka van, és egy egészen más gondolkodást hoz be. A kiállításban itt van a Tímár Sándornak a mellénye, ami az ő brendje volt, ebbe koreografált, ebbe jár gyűjteni, és például a magnója, illetve az a filmfelvevője, amivel ő járta a falvakat és eredeti néptáncokat és népdalokat gyűjtött, és aztán a harmadik korszak pedig Mihály Gáboré, aki mindkét nagy elődjéből inspirálódik, és egy harmadik egészen sajátos korszakot idéz meg, és tulajdonképpen a mai napig töretlen az Állami Népi Együttes sikere. Azt még nem mondtam el, hogy már 1952-ben eljut az együttes Kínába, két hétig vonattal utaznak, Mao Tse-tung fogadja őket, itt vannak az ajándékai, itt van egy kínai viseletbe öltözött agyakatona, itt van Mao Tse-tung mappája a saját fotóival, de aztán később lehet látni, hogy például Párizsban mekkora sikere van az Állami Népi Együttesnek. Ingrid Bergman találkozik az Állami Népi Együttessel, erről van fotó, részt vegy egy esküvőn, hiszen két táncos úgy dönt, hogy összeházasodik. A Walt Disney stúdió felfigyel, szóval, hogy egészen különleges történetek és izgalmak várnak a látogatóra.
2: És nem csak képek, jelmezek, tablók mutatják meg ezt az időutazást, tehát idézik fel a 75 évet, hanem vannak itt korabeli újságok is, és vannak korabeli feljegyzések, forgatókönyvek, kották.
1: Vannak kották, vannak díszletleírások, itt van Prábai Miklós mappája, Mihály Gábor koreográfiából, Szarvasénekből, a Naplegendából, a Liszt mozaikotokból. Nagyon sok film és plakát van, fotó, és van egy mozink, ahol hosszasan lehet az Állami Népi Együttesről készült filmeket nézni, illetve egy olyan installáció, ahol lehet táncolni az Állami Népi Együttessel is, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy próbálja ki.
0: A Minta Forrásvíz című kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes történetét idézi a Fővárosi Hagyományok Házában. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.

0: Tánc és mulatság után egy csésze finom kávéra hívjuk Önöket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Fő a kávé című kiállítása a kávézás és kávékészítés kultúrtörténetét mutatja be. Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon keresztül napjainkig. Veres Emese Gyöngyvér, Schneller Domonkost, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóját kérdezi.
1: Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, aki hajlamos egyszerűsíteni a múzeum megnevezését, és mindig csak Magyar Közlekedési Múzeumról beszélünk, miközben van még egy műszaki része is, és ebben nagyon-nagyon sok minden belefér, például az, hogy megnézzük a kávé történetét. Miért éppen a kávé most?
2: Ugye a Közlekedési Múzeumot és a Magyar Műszaki Múzeumot 2009-ben egyesítették, és azóta Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumként létezünk. A közlekedési gyűjteménynek is jelen pillanatban még a végső helyét keresik, bár én azt gondolom, hogy a északi járműjavító dízel csarnokában meg fog tudni majd valósulni. Évekkel ezelőtt már elindult a tervezése. Viszont a műszaki muzeológia, ha lehet, akkor még a közlekedési területnél is hányatatottabb sorsú volt. Ezen szerettünk volna változtatni, és kerestünk a gyűjteményünkből egy olyan műtárgy csoportot, amihez az emberek közvetlenül is tudnak kapcsolódni, az átlag ember is, akár én magam is. Tehát miközben a Kandó Kálmán által megalkotott első villanymozdonynak a fázisváltóját is őrizzük, azt gondoltuk, hogy ehhez picit nehezebb kapcsolódni, mint ahhoz az italhoz, amit egyébként a legtöbb ember minden reggel legalább naponta egyszer elfogyaszt, megkóstol, elkészít, és aminek egyébként Magyarországon a török hódoltságnak is köszönhetően egy több száz éves hagyományos múltja van.
1: Ráadásul ez egy olyan tematika, ami a magyar kultúrának nagyon sok szeletét lefedi, hiszen megnézhetjük ugyan a kávégépeket, hogy hogyan néztek ki az évek, évtizedek folyamán, de ellátogatunk ilyenkor egy kávéházba, irodalmi alkotásokat idézhetünk fel, és megtudhatjuk azt is, hogy kik voltak a híres kávéforgalmazók.
2: Ugye műszaki múzeumként alapvetően a kávégépek, a kávékészítés eszközének a fejlődésén keresztül próbáltuk vizsgálni ezt a történetet, de óhatatlanul szembesültünk a kultúrtörténettel, így aztán három vonulata lett a kiállításnak. Az egyik a műszaki történet, a másik a kultúrtörténet, a harmadik pedig a gasztronómiai vonulat, amihez mondjuk hozzá tartoznak gondoltuk a kávé mint növénynek a kultúrtörténetét, a kávé termesztés, a kávé fogyasztás nagy statisztikáit és ezzel kapcsolatos kérdéskört, hiszen ezek elválaszthatatlanul összefüggenek egymással, mivel bizonyos ízeket a kávéból csak bizonyos fejlettségű eszközök segítségével lehet elővarázsolni. Tehát egy nagyon kezdetleges kávégéppel egy világos pörkölési kávét hiába próbálnánk elkészíteni, mert nagyjából ugyanazt az ízvilágot kapnánk, mint adott esetben egy gyengébb alapanyagból. Ezért aztán szerettük volna gyakorlatilag a kezdetektől fogva, onnantól kezdve a török hódoltsággal a törökök behozták ezt az italt Magyarországra, meg amikor Mikes Kelemen, ugye Rákóczi fejedelemmel együtt a bújdosásban találkozott a kávéval, mint itallal, onnantól kezdve a híres Pilvax kávéházon keresztül a Petőfiék tulajdonképpen elindították az 1848-as forradalmi szabadsághoz történetét, egészen a nyugatos íróknak a törzs kávéházaikon keresztül, a Cseh Tamás és mások által látogatott eszpresszokon keresztül a napjainkig bemutatni, és mindezt úgy, hogy érintőképernyők, QR kódok segítségével interaktív módon mindenki számára egy élvezetes kiállítást tudjunk rendezni. Maga a kiállítás összesen 250 négyzetméter, sokkal több információt akartunk átadni, mint amennyi egy ekkora térben lehetséges, ezért az információk közel 70%-át QR kódok segítségével lehet elsajátítani, tehát elkezdem olvasni a szöveget a falon, és utána, hogyha mélyebben érdekel az adott téma, akkor a telefonom segítségével QR kód alapján tovább tudom olvasni, és sokkal mélyebben bele tudok merülni egy-egy témába, illetve pont a mai napon jött ki a nyomdából az a katalógus, amelyik a kiállításnak az összes tárgyát nagyon szép művészi fotók segítségével, rövid leírásokkal, angol és magyar nyelven kétnyelvű katalógusként bemutatja a látogatók számára, tehát azt gondolom, hogy szuveníreket is haza lehet vinni, kávét is lehet kóstolni, meg lehet értelemszerűen tekinteni a kiállítást adott esetben tárlatvezetés segítségével is, illetve minden szombaton valamilyen programmal várjuk az érdeklődőket.
0: A Fő a kávé című kiállítás október végéig lesz nyitva a fővárosban, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Veres Emese Gyöngyvér, Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával beszélgetett.
3: Kalendárium.
0: 15 új bemutatóval köszönti 130. évadát, három játszóhelyen a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata. Az évad mottójául a történetek egy város szívéből szlogent választották. Kádár Dóra összeállítását halljuk.
4: A nagy színpadon megidézik Kodály Zoltán életét egy új magyar darab segítségével. Újra láthatjuk majd az Anconai szerelmeseket, ezúttal Cseke Péter rendezésében. A Kelemen László Kamara Színházban Neil Simon Pletykafészek című vígjátékát Nagy Sándor rendezi. Karádi Katalinról pedig Kalap királynő címmel láthatunk egy előadást, és itt lesz Ibsen Szolnes építőmesterének bemutatója is, amelyet Udvaros Dorottya rendez vendégként.
5: Ibsennel még soha életemben nem találkoztam. Nem játszottam egyetlen egy Ibsen drámában sem. Miközben az egyik legmegfejthetetlenebb szerzőnek gondolom őt. Van valami olyan különös titok benne, amihez szerintem nem könnyű közel jutni. Én a Hedda Gáblert például soha nem értem, hogy miért történnek benne a dolgok, amik megtörténnek benne. Pedig láttam már néhány nagyszerű előadást. A Pergünt mindig egy beláthatatlan szöve. Apukámnak egyébként volt egy nagyon sikeres Pergünt rendezése. És láttam mondjuk Ingmar Bergman rendezésében is Bergman Pergüntöt életemben a világban, ahol Bibi Anderson volt Óze anyó. Gyulai Eszter lesz a dramaturgunk, akit nagyon-nagyon régóta ismerek. Pályakezdő színházi emberke volt, akiről csak azt lehetett látni, hogy mennyire izgatja a színház csinálás, és mára már egy nagyon tapasztalt dramaturg. Ez olyan jó leső, hogy az ember végignézhet egy ilyen pálya kiteljesedését.
0: Mi történik, ha belépünk egy kertbe, ahol nem siettet semmi? Mit mesélnek a virágmotívumok nem csak a szépségről, hanem a világról, amelyben megszülettek? A Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet című kiállítás ezekre a kérdésekre is választ ad május 28-án egy különleges tárlatvezetés alkalmával. Megtudhatjuk, hogyan formálta a természethez fűződő viszonyunk a magyar népművészet motívum kincsét. Hogyan él tovább mindez a hímzéseken, bútorokon, viseleteken és kerámiákon. A Fővárosi Hagyományok Háza kiállításán Kádár Dóra kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
4: Virágnyelven, de talán azt is mondhatnám, hogy hét nyelven beszél ez a kiállítás, amely gyönyörű atmoszférát terem, szinte minden érzékszervünkre hat. Illatokat is érzek itt, hangokat is hallok, de a látvány magáért beszél, de mit is árul el?
6: A kiállítás abból a gondolatból indul, amit Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja mondott, hogy vissza a természetbe. 1760-as évek végén mondta ezt, és gondoljunk csak bele, hogy már ő azt mondta, hogy lassítsunk, nagyon szeretett botanikus kertekbe sétálni, és azt mondta, hogy a test és a lélek megnyugszik, ha valaki belép egy kertbe. És a kiállítást is mi úgy alkottuk meg, hogy egy picit mi gondolkodjunk el a 21. század elején, hogy mi hogy is vagyunk a természettel. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tárgyait végignéztük, és 90%-ban növények, virágok vannak a tárgyainkon.
4: Tehát virágzó a folklóra, szóvalós és átvitt értelmében is.
6: Van. Egyrészt szerettünk volna nagyon szép tárgyakat megmutatni, másrészt a kiállítást úgy alkottuk meg, hogy a különböző korok kert kultúrái hogyan hatottak a népművészetre, vagyis a kiállítás elindul a középkortól a koroskotor kertek növényeivel, találkozunk a reneszánsz kert kultúrával, a török korral, a barokkal, a francia és angol kerttel, és a végén pedig belecsöppenünk egy parasztkert milliójébe. Tesszük mindezt a tárgyakon keresztül. Ez a ruha, amit itt látunk, ez egy macsó népviselet, búzafűből. Ez egy igazi unikális, soha nem készült még ilyen Magyarországon, illetve van még egy installáció, nagyon fontos volt nekem kurátornak a virágok spirituális oldalát is megmutatni. látni, és így került be a csatkai búcsú, amit ugye mindig szeptemberben a romák nagy búcsúja, és itt segítségünkre volt a romani dizájn csapata, hogy megidézzünk egy Mária oltárt, és ugye itt a búcsúnak is az a lényege, hogy a Szűz Máriát beöltöztetik virágokba, úgyhogy ezt is megpróbáltuk itt a kiállításba bemutatni.
0: Kiállítás kertekről, virágokról, a népművészet nyelvén. A Tulipán és Zsája című tárlat november végéig lesz nyitva a Hagyományok Házában, Budapesten. Kedves hallgatóink! A pünkösdi kalendárium végén köszönöm a figyelmüket a hangmérnökök Schwarz Nóra és Bényi Csaba, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátót hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 16 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára, de a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közötte közösségi média felületén az amerikai elnök. A tárgyalások jól haladnak, a formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról is. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal, a halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. A járvány gócpontjának számító Ituri tartományban csaknem 5 millióan élnek fegyveres harcok közepette. A veszélyes térségből elmenekültek az egészségügyi dolgozók és a segélymunkások is, ami jelentősen nehezíti a járvány elleni küzdelmet. Őrizetbe vették Hilárion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhostban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbevételéről. Sikeresen elindult a Shenzhou 23 űrhajó a kínai űrállomásra. A misszió 3 fős legénysége várhatóan 6 hónapot tölt a Mennyei Palota nevű űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási feladatokat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre. Kína 2003-ban hajtotta végre első űrmisszióját, az ország azóta hatalmas összegeket fektetett az űrprogramjába, és a tervek szerint 2030-ra embert küldene a Holdra is. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Az M7-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt időszakos torlódást tapasztalható Székesfehérvártól Siófokig. Polgári után jelenleg 4-5 kilométeres a dugó. Zavartalan napsütésre számíthatunk, holnap eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Műsorajánlat.
2: Pünkösd ünnepe az életünkben. Ünközd a Szentlélek áramlását nagyon nehéz elképzelni, megmagyarázni, mert hogy lángjelbek formájában szállt le az apostolokra a Szentlélek, és attól kezdve kezdtek el mindenki a maga nyelvén hirdetni az igét. Ez az egyház születésének az ünnepe. Ugyanakkor pedig a tavasz megújulásáról is szó van, és a fiatalokról, a szerelemről, a párválasztásról, ebben minden belefér, miután május a szerelem hónapja is, ugyanakkor meg Szűz Mária hónapja is.
0: Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
3: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál Szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Bábszínházi Seregszemle Debrecenben Vonal Fesztivál címmel.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Növekedjetek a kegyelemben. Nagy Bálint műsora.
4: A nagy tudósok azt mondják, hogy minél többet tudunk a világról, annál inkább rájövünk arra, hogy milyen keveset is tudunk valójában. Ön például tudta, hogy Isten már valószínűleg próbálta megszólítani önt? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Bálintot hallják. Pünköstkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, ami hatalmas változást hozott nem csak a tanítványok életében, de azóta is mindannyiunk számára. A Szentlélek által ugyanis Isten ma is igyekszik megszólítani mindenkit. Hogy honnan ismerhetjük fel ezeket a pillanatokat, és mit kezdjünk velük, arról dr. Veres Sándor Péterrel, a Baptista Teológiai Akadémia pszichológia professzorával beszélgettem. Rengeteg könyvet látok, egymás mellett vannak a pszichológiai könyvek és a bibliák. Melyik volt előbb az ön életében? Mind a kettő a lélekkel foglalkozik valamilyen úton, módon, de talán mégis van különbség a kettő között.
5: Érdekes gondolatot ébreszt a kérdés, mert hogyha ebbe belegondolok, emlékezve erre a szobára, ahol 73 éve élek, és az alatt gyűltek össze. Van egy másik könyves szekrény is ebbe a szobába, az édesapám még úgy, ahogyan ő hagyta, rendetlenül, én is hozzátéve a magam rendetlenségét, de én egy másik könyvvel kezdeném, és az nem írott beszéd, hanem valami egészen más, és egészen más nyelven fogalmazódott, és ez a félelemnek a könyve. Mert ahogy erre a szobára emlékszem, az első emlékem így 5 éves koromból, amikor a szüleim a kanapén itt hagytak, és az utcán, ahogy az autók mentek, és a redőnyön a fények játszottak, és a plafonon láthattam azokat, ahogy mozognak. Csak annyi volt bennem, hogy most itt mi lesz? Mi lesz ez az élet? Hiszen nem főváros, városban, nagyvárosban nőttem föl. A könyvek kezdetben nagyon félrevezettek. Addig, amíg a könyvtárnak az a része, ami a bibliai világot jelenti, csak egy elnyűjt öreg bibliába volt itt reprezentálva könyves szekrénybe az apámnál, tehát megélve a félelmek és szorongások világában szüleinknek a tragikussá váló házasságát és családi életét a nővéremmel egyetembe, a pályaválasztás idején az a keresgélés vezetett oda, hogy pszichológiát fogok tanulni, azzal a szándéka, hogy szüleim házasságán, és hát nyilván nem kevés és saját magamon is, majd nyilván a modern tudomány, amely akkor kezdett a 60-as évek második felében Magyarországon is egyre nagyobb teret nyerni, és hát mindjárt megbarátkoztam, hogy hát ez nagyon izgalmas pálya lesz, én tudhatok sok mindent másokról, amit ők magukról nem tudnak, ez nyilván előnyös helyzetbe hoz majd a jövőt illetően.
4: A tudomány felé is, és aztán később a hit felé is a félelem vezérelte?
5: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, amit csak talán mostanában kezdek igazán fölfogni, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan, azonosíthatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképp éppen el kell számolni. Mondhatom, hogy ezt senki soha nekem így nem mondta el, hiszen a családunk, noha meglettem keresztelve, de hát hogy mi az, meg egyáltalán nem keltette azt az érzést, hogy a két ügynek szoros kapcsolata van egymással. Ám amikor olyan 16 éves kor tájékán az identitás keresés, a kamaszkori vívódás, maradtam magamnak, és egy kis versikében, amit talán nem ismertem apámnak megmutatni, azt bátorkodtam leírni, hogy én nem hajtok térdet senki előtt. Magamnak én vagyok az Isten. És soha nem gondoltam, hogy ennek valaha lesz jelentősége az életembe. És ahogy így visszagondolok, akkor ugye milyen az ilyenkorú fiatal ember, hát a szívét, lelkét szeretné szavakba, de nem jók ezek a szavak. Valami nem stimmel velük, mert ahogy aztán olvassák, abból nincs befogadás, nincs az a megértés, nincs az a gyönyörűség, ami föloldja ezt a rettenetes félelmet, hogy el kell majd számolnunk. Ma már úgy nevezem ezt az élményt, hogy de hiszen te megszólított vagy. Tehát nem csak úgy élsz a világba, hogy lettél, és akkor majd egyszer elmúlsz, hanem valaki igényt tart rád. Ez a gondolat és ez a felvetés nagyon mélyen kapcsolódik a hitre jutásnak a probléma körével, amit aztán hát itt is úgy történt, hogy nem elméletileg, hanem egy nagy életválság kellős közepén, ott 43 évesen, feleségem 42 éves volt, kerültünk egy kilátástalan, folytathatatlan, lehetetlen helyzetbe. Jó magam már a depresszió és az alkohol rabságában, a látszatot mindenképpen megőrizni szándékozva, fiatal kutatóként, ígéretes pályának az elején. Az első fiunk 2,5 éves volt, amikor utolért egy barátnőnkön keresztül Istennek a hívása. Olyan sokat jártunk már vele katolikus templomokba, de hiszen mi reformátusok vagyunk. Most úgy hallotta, hogy az ő templomuk közelében van egy kis református templom, egy imaház, és ott egy evangelizációs hét kezdődik. Menjünk el. És mivel én már pszichiáterhez jártam, de amikor ez a telefon a barátnőnktől utolért, és azt mondtam, hogy meglátjuk majd, jó, köszönöm, és letettem a telefont, akkor így végigfutott rajtam, hogy hát engem már kezelnek. És hát oldódott az a elviseltetlen szorongás és félelem, ami addigra már teljesen beborított, és majd szakmailag fogjuk ezt a élethelyzetet kezelni. De mi lesz a feleségemmel? Tehát neki is kellene, és hát fölhívtam, és azt mondtam neki, hogy tudom, hogy most délután rendelsz, gyerekpszichológus ő is, és nem tudsz eljönni, de most gyere el. Hát mondja, hogy hát tudod, hát rendelek, hát nem. Mondom, igen, de döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád? És később elmesélte, hogy ez olyan hangon mondtam, hogy ennek egyszerűen nem lehetett ellenállni. Fogta magát, bement a főnök asszonyához, és elmondta, hogy neki most el kell menni, és teljesen elképedve hallotta a választ, hát ha el kell menned, akkor menj el. És onnantól kezdve, mintha megnyíltak volna ajtók, kapuk, ott hatalmas sokasság, olyan mértékig tele volt a templom, hogy alig lehetett bejutni, aztán a gyűlőhely az már csak sehol máshol, mint a szószék alatt, egy kis padon. És hát ott valahogy lekucorodtunk, és egyszer csak megszólalt Cseri Kálmán a szószékről, és a következőképpen kezdte Isten igéjét hirdetni. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. És ahogy elhangoztak ezek az igék, végigfutott rajtam, hogy hát ez én vagyok. Hát én kifizettem az úti költséget, felkészültem, pszichológus vagyok, elkezdtem a szakmát, van feleségem, aztán van fiam, hát minden rendben van. Na de hát ahogy Jónás az Úr akaratával szembe az ellenkező irányba indult, hát az én egész életem az ellenkező irányba indult. És akkor most mai fejjel mondhatom, és mi van, hogy majd el kell számolni? Akkor ez hogy lesz? Teljes döbbenet volt, hogy egy vadidegen ember, akit nem is ismerek, nem is hallottam még róla, elkezd arról beszélni, amit a szívem közepén van. Hát mondom, ez lehetetlen. Tehát nem pszichológus. Hát akkor ő ezt honnan tudja? És egyre másra jöttek ezek az benyomások, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy potyognak a könnyeim, nagy szakállam volt, csurgott le róla, rázott szinte az okogás, az a lelkiismeret furdalás, hogy hogyan éltünk, mint éltünk, én mindent kiszámoltam tudományosan, már valamire el is jutottam, szakmai találmányom volt, tehát egy óriási karrier lehetősége előtt állok, és akkor ez a mondat megállít. Hát te mindennel számoltál, csak velem nem. És az annyira megfogott, hogy hát innentől kezdve vége volt az evangelizációnak, és akkor kezdődött el az új élet, akkor a pohár is letételre került, házassággondozásba kerültünk, onnantól kezdve elindult egy szolgáló élet. Felemásba jártam ide is, jártam pszichiáterhez, másfél év elég volt arra, hogy meggyőzön az úr, hogy hát elég lesz ő csak nekem. Tessék, előről a legalapvetőbb dolgok elindulva tanulgatni, hogy ki is ő, és hát nem is tanulgatni.

0: Amikor a Biblia vált hangsúlyossá, akkor kiszorította a pszichológiát, és így kerültem a munkahelyemen is olyan helyzetbe. 97-ig voltam a Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetének a kutatója. Már olyan témát kezdtem kutatni, a 40-es évek ébredési mozgalma, meg a személyiség identitás problémájában, Jézus hitre térés. Mindenki csodálkozott, hogy mi történt. Hát én meg csak annyit mertem mondani, hogy hát tudjátok a hit. De hogy milyen hit, meg ki, erről ugye csak utána eszméltem, hogy hát meg kell nevezni. Tehát itt nem akármilyen hit, a pszichológia is tud foglalkozni a legkülönbözőbb hitekkel, a valláspszichológia. De az nem arról szól, hogy veled mi van, és hogy vagy te benne, hogy mit fogsz megállapítani, hogy mi van a szíved mélyén, hogy az irányzék az vajon jó-e, mert az Úr nélkül nem jó az irányzék.
1: Milyen változásokat hozott ez a szakmai fejlődésében?
0: Ha abból indulunk ki, hogy az ember Isten nélkül egyszerűen nem tud nem vétkezni, tehát bűnben van az élete, magyarul nem tud igaz lenni, nem tud igazat mondani, még ha törekszik is rá, mert valahol híja van annak az igazságnak. Ez nem egy teljes igazság. Részigazságokra nagyon sok mindenre eljutott az ember, többek között a tudomány is részigazságokat. A teljesség nem tud egyik se foglalkozni, vagy az összes tudomány se tud, ha összeraknánk. Mert az egész az mindig több, mint ami a részekben benne van. Tehát egy nagy küzdelemi térbe kerültem. Ez a kettőség, mondhatnám, hogy egészen a 70-es életkorom míg eltarthatott, és nagyon hullámzó. Jeremiás prófétának a könyvében olvassuk, hogy népem megvizsgálójává rendeltelek. Ez mindez akkor jutott el hozzám, amikor a pszichológiai intézetből kutatási finanszírozási keret hiányába el kellett jönnöm. Hát az Úr ott sok mindent megmutatott, többek között azt, hogy milyen építményei vannak a gonosznak az emberbe, és mivel a pszichológus nem csak másokat ismer, hanem saját magát is viszonylag úgy gondolja, hogy ismeri elég jól, abból következően nagyon nehéz abba szembenézni, hogy a teljes igazságot kéne fölvállalni. Na most ez úgy látom, hogy ebbe a szakmába a legnehezebb dolog.
1: Az a kérdés, hogy akkor ebben szükségünk van nekünk a megtérésre? El lehet érni a pszichológia segítségével ugyanazt a lelki növekedést, az ember életének a kiteljesedését, a minél jobb és minél teljesebb életet?
0: Ez a szembeállítás, amit meg tetszett fogalmazni, hogy most az egyik feleslegessé teszi a másikat, vagy elégséges az, és akkor a másikat vagy van, vagy nincs. Ha valaki igyekszik segíteni a másiknak, úgy nem fog azt tudni az élet alapvető dolgait tekintve segítséget nyújtani, hogy ő maga is meghasonlott, azaz kétfelé sántikáló ember. Mert ez a földi léthez köt, de ahogy belépett Jézus ebbe az egész szituációba, és bizonyított, hogy hol a szorongás, hogy az egész világot át tudnád ölelni, hogy mindenkit, te tudsz mindenkit szeretni, ha nem látod a szívedbe a szeretetet, kérj tőle. Odáig kellett eljutnom, hogy két tudás halmazról van itt szó. Az egyik az, amit az ember a saját világában érzékein és élményein keresztül gyűjt össze, és ez lehet rendszeres, lehet spontán, és így tovább. Ennek az egész egysége az, ami az ő személyes tudása, megélt tudása. A másik oldalon viszont az a kijelentésből, tehát nem az emberből, vagy az ember világból származó ismeret, ami kívülről jön. Ez nagyon lényeges, tehát nem következtetés, logika, tudományos számítások alapján megszerezhető tudásról van szó, hanem egy az emberi személyen túl kívül lévő tudás, mert hogy az Isten személye ilyen. Isten keresi, megszólítja az embert, de az embernek kell válaszolnia. Ha megértjük, hogy az a tudás, ami soha nincs nálunk, de rendelkezésünkre válik, és amikor Jézus Krisztusnak igent mondok, akkor az ő tudása belém költözik. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt folyamatosan, mert ezt a könyvtárat ki tudom az elmémből vagy a szívemből mozdítani, hogy na, itt van, és tessék, mindezt tudok hozzá. Szóval nem. Ez az ő kezében kezébe van, de amire szükségem van, azt meg fogja adni. És ez az elképesztő a hitben, hogy fogalmam nincs, hogy mit kell és hogy kell csinálnom. Hát olvassuk végig, tele van csupa ilyen helyzettel, és akkor hogyan lesz ebből valami életet adó, kitáguló, bővölködő élet? Ez az Isten lelkének a logikája, és az embernek van egy autonóm szelleme, lelke, aki dönthet. És ez a fő kérdés, hogy ezzel a szellemiséggel, ezzel a saját magam létével, ugye én azt gondoltam, hogy azzal senkit nem bántok, hogy én magamba elintézek mindent. Leleplezett az Isten. Nincs ilyen, hogy magadba. Az a kérdés, hogy akarjuk-e itt, mert itt lehet csak, itt, ma, és nem majd. Az összes hithősnek ma, akkor ott kellett dönteni. Mind a múltról, mind a jövőről. Ha válaszolsz, akkor elindul az az élet. Elindul az a hivatás, amit azt se tudsz, hogy mi. Világ összes kincsét összeszedheted, de tudod azt mondani, hogy ez tényleg ez vagy te? Ezek a kairosz pillanatok. És ezt nem lehet prognosztizálni. Tehát vannak folyamatok, fejlődés, lélektan leírja különböző életkori adottságot. Teljesen igaz. Ha megtörtént a döntés, hogy most már nem magamnak élek, hanem azt hiszem, és megpróbálunk neki élni, az Istennek élni. Tehát nem úgy élek, hogy csak az van, amit látok, meg hallok, meg magam tapasztalok, hanem valahogy vonatkozásban van ez az egész az ő személyével, és mindenféle módon jelezni fogja, hogy gyermekem, nem jó az irány.
1: A pszichológia önmagában akkor nem segít az életcélunkat megtalálni, kell hozzá ez a megszólítás és a megszólításra adott válasz.
0: Hát olyannyira, hogy a pszichológia feladatokat ad, mert olyat láttad, amit nem láthatok. Felvilágosít, hogy ezt észreveheted, onnantól felelős vagy. Aki valamit észrevesz, onnantól felelős. Ez a megszólítás. A jelenségek beszélnek. Az összes érzelmi kutatás az arról szól, az idegrendszer működése, felépítése, a tudomány, a fizika, hogy miért úgy vannak a dolgok. Ez Isten nyelve. Folyamatosan egy beszédben van. A hitet az, hogy én direktben nem kérdezem. Pünkösnek pontosan ez a lényege. Egy olyan csodálatos életet kaptunk, ahol már Jézus Krisztuson keresztül az Atya mindent elrendezett, hogy felébredjenek az emberek, eszméljenek, hogy felelősséget kaptak, nem azért, hogy megrokjanak bennük, hanem egy csodálatos, gazdag életre nyíljon meg az életük. Ez a pünkösnek a lényege.
1: Valaki az önismeretét kezdi el tanulmányozni, és attól várja a megoldásokat. Honnan ismerheti fel az Isten meghívását?
0: A saját történeteiből. Azokból az élet eseményekből, amelyeken lehet, hogy viszonylag hamar túltette magát, de amikor megélte, akkor ez korán sem így nézett ki. Ezeket az eseményeket neveztem el megmagyarázhatatlannal való találkozásoknak. Találkozása megmagyarázhatatlannak. Többen meg én magam is így voltam mindig is, hát én mindent meg tudok magyarázni. És órákat és napokat töltött, hogy nem talál semmit. És pszichológusként mondom, természetesen nem talál. Mert először fogjuk mindenféle tudományos eszközökkel, és itt nyugvó pontra jutunk, mert nem feszít, hogy nekem alapjaimban meg kellene változnom. És ezért beszélünk inkább változásról, és nem átalakulásról. Mert az átalakulás az nem változás. Tehát a szocializáció növekedik a gyerek, érettebb lesz, meg egyebek, ezért beszélünk arról, hogy ez fejlődés, de ez nem átalakulás. Az átalakulás az irányzék, a szívnek az irányzéka, ahol végre komolyan veszi, hogy meg van szólítva, és keresheti magába a választ. És csak egyetlen jó válasz van, igen, ura.
1: Akkor ezek alapján mit jelent a kegyelemben való növekedés?
0: Meggyőződésem, hogy ez azt jelenti, hogy attól, hogy igent mondtunk Istennek, ez nem azt jelenti, ugye világos teológiailag is, hogy tudunk már nem vétkezni. Na de hát, bocsánat, ki az, aki el tudja mondani, hogy onnantól kezdve soha többé nem vétkezett. Nincs már a bűnös státuszában, mert alapvetően igazat adott Istennek, és hogyha újra vétkezik, megint igazat fog adni. Miért tudnánk, hogy kijövünk a pasaréti templomba, fogjuk egymást kezdeni, ennyi, hogy igent mondtunk, ennyi. Isten mondta ki velünk, ki mondta a befogadást, hogy gyermekem vagy, és ne menekülj, nem kell most már a falakba bebújnod, meg elrejtőznöd, meg ilyen színjátékot játszani. Hát egy életed van, és tudod még, hogy mi minden van? Hát mindenek előtte vagy. Hát itt nem bezárul, itt egyre jobban nyílik. A kapcsolat egyre jobban elmélyül. Az az örökké vágyod, hogy ide nekem a világ, meg minden. Hát nem, amit te adsz, ennél többet, hát ezt be se tudom fogadni.
1: És még egy utolsó kérdés így a végre. Mindezek alapján a pünköstnek mi az üzenete?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a most ebben a megvilágításban az, hogy ébredjünk föl, a lélek jelen van. A leggonoszabb csoportokban is jelen van. Az a kérdés, hogy ki meri megnyitni a szívét ezekben a helyzetekben, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát pünkösd a feltámadás, pünkösd a születés, pünkösdben mindent egybefoglalt az Úr, mert a saját lelkét árasztotta ki. Ez a lélek már nem a vizek fölött lebeg, hanem az emberi lelkek, személyek közvetlen közelében van, megszólítható, nagyon-nagyon sok módon szól az Isten. Ha észreveszed, meg is érint téged. Egy pillantásba ne ijedj meg. Azt fogod érezni, hogy ilyen nincs. Ne zárd ki. És ha bátortalanul, ügyetlenül és hitetlenül mondod, hogy bocsáss meg, én nem is vettelek téged észre. És csak most látom, hogy hát én úgy éltem, mintha te nem is léteznél. De hát mi van, ha tényleg vagy? És akkor győzd meg, hogy te vagy. Meg fog győzni.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Nagy Bálint.

IS jelét az orosz határ közelében. John Haley a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött, az okos eszközök és a laptopok sem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újabb bomba fenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bomba fenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütésre számíthatunk, holnap eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.

A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Ünnepi beszélgetés Kis Antal bölcsészteológussal, a tábori püspökség diakónusával. Tarics Péter műsora.

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybe gyűle a sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek, és elamiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban, és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok,

0: pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása, ez tulajdonképpen a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Mit jelent ez az ünnep számunkra, illetve milyen közösségteremtő ereje volt akkor, és milyen ma?
1: Pünkösd egy különleges ünnep, ugyanis a lélekről szól, és ha belegondolunk, mindannyiunknak van lelke. Általában az emberek nem szokták ezt észrevenni, nem szoktak ezzel foglalkozni általában, de azért, ha megkérdezzük egymást, hogy hogy vagy, és azt mondjuk, hogy jól, akkor általában azt jelenti, hogy lelkileg jól vagyok. Vagy azt mondjuk, hogy nem jól, és rákérdek, akkor lelkileg nem vagyok. Ez az első reakció, nem arra reagálunk, hogy sok pénzem van, vagy kevés sikerült a nyaralás, vagy nem nyom a cipő, vagy nem, hanem hogy lelkileg hogy vagyunk. És ez meg is magyarázza rögtön pünkösdnek a lényegét, hogy Jézus Krisztus itt léte után úgy döntött az Atya, a már akkor ugye megtörtént a mennybe menetel, a hitünk szerint 40 napra, az Atya és a Fiú, hogy elküldi a kettejük között levő szeretett lelkét az embereknek, elsőként a tanítványoknak. Tehát ezt a bennünk levő lelket a különös isteni lélek töltött el pünköstkor és pünköst óta, úgyhogy ez egy megszentelt dolog, megszentelt idő volt akkor is, egy különleges jel, és mivel bennünk lakik a lélek, csak rajtunk múlik, hogy a Szentlélekkel egyesült atyai, isteni, háromságos léleknek mi partnerei, társai vagyunk-e, avagy sem. Ez a mai világnak is nagy kérdése, hiszen ahogy látjuk a világot és figyeljük különböző társadalmi folyamatokat elemző szociológusoknak, vagy vallás történészek, különböző vallás tudósoknak a vizsgálatát, ugye láthatjuk, hogy hogy válik ketté a világ hitetlenekre és hívőkre. Hitetlenekre, akik számára kizárólagosan a fogyasztói társadalom jelent örömöt és megnyugvást, illetve mindazokra, akikben a lélek erején működhet, és akik hisznek abban, hogy van valami több az emberben.
0: A pünkösd az egyház a közösség megszületésének az ünnepe is. A közösségé, melyben lehull a válaszfal ember és ember között tulajdonképpen, és ezt a közösséget a Szent Szellem teremti meg a keresztény ember számára. A Szentlélek itt van ma is közöttünk?
1: Természetesen, ahogy az elején mondtam, hogyha hagyjuk, hogy itt legyen, akkor itt van. Tehát pont ez a fogyasztói társadalom ördögi volt, vagy mondhatjuk azt, hogy az okos telefonok és a web és a különböző közösségi médiumok és kiüresítő tendenciáknak az ördögi volt, hogy ezt a lelket akarják tőlünk elvenni, az embert el akarják venni az isteni dimenzióba ágyazottságát, a végtelenre való nyitottságát, a Szent Lélekkel való egységét, és a lelket ki akarják üresíteni. Na most, hogyha egy közösség, itt legyen szó egy párkapcsolatról, egy családról, egy kisebb közösségről, egy iskoláról, egy egyházközségről, egy gyülekezetről, egy városról, egy országról, akár egy kontinensről. Azt látjuk, hogyha hagyjuk, hogy ez a közösség teremtő erő maga a szeretet lelke, háttérbe szorul a fogyasztói társadalom kiüresítő tendenciáival, az ördögi ürességgel, akkor bizony ez a közösség ez vesztes lesz, ezt bárhányszor igazolta a történelem, és pünköstkor erre kaptunk jelet az apostolok által, akik ezt továbbadják nekünk, hogy hívjuk bátran a lelket, adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a teremtő Istennel itt találkozhasson.
0: Most ezzel szorosan összefügg véleményem szerint az, hogy a pünkösd megújulásra hív fel, hiszen a Szentlélek mindig újat ad, és arra késztet bennünket, hogy hallgassunk egymás szavára. Miként tudunk ma megújulni ebben a hitben? Milyen közösségteremtő üzenete van ennek a ma embere számára? Hallgassunk egymásra, megértsük egymást, és ez, amit említett, hogy a szeretet munkáljon bennünk minden emberi kapcsolatban, vagy közösségi kapcsolatokban.
1: Legnagyobb kihívás, tehát igazából talán avilai Nagy Szent Teréznek a reggeli imáját tudom idézni, amiben azt mondja, hogy tétsük ettől a pletykákra, némával rossz indulatú beszéd, de hadd elkön készséges és vidám, hogy az emberek megérezzék a te jelenlétedet, illetve azt is mondja be az imádságában, hogy a másikban csak a jót vegyem észre. Most mióta én ezt minden reggel elmondom, ez egy nagyon szép ima a feleségemmel együtt, egy picit átformálja az ember, nem is picit. Tehát nagyon nagy kihívása a mindennapoknak, ahogy az ember fölkel és meg lefekszik, hogy járok, kelek, és a másikban próbálom jót észrevenni. Mert ez az alapja annak az isteni szeretetnek, ami a Szentlélek által ölt testet. Tehát ha az Isten képes észrevenni bármelyikünkben a jót, hiszen mi az ő teremtményei, lenyomatai, képmásai vagyunk, akkor ez a legnagyobb feladat. Na most, hogyha elveszíti egy közösség, egy társadalom akár, egy kontinens, elveszíti a jóra való figyelem lehetőségét, képességét, azzal elveszíti a szeretetre való képességet is. Tehát azért kell különösen törekedni arra nehéz helyzetekben, különösen, amilyen például egy választás utáni felbojdulás egy országban, akár egy családi vita, akár egy különböző közösségben, egy iskolában, egy gyülekezetben való vita, hogyha arra fókuszálunk, hogy megpróbáljuk a jót észrevenni a másikban, és megpróbáljuk ezt magunkban felerősíteni, akkor ezek a megoldások, a gyógyulások is sokkal gyorsabban jönnek a lélek által.
0: Az isteni szeretet és az egymással való törődés fontosságát is üzeni Pünkösd ünnepe, és ez lényegében a közösség teremtés, az elhivatottság iránti elkötelezettséget is jelenti. Mennyire fontos ez ma? Tehát közösség teremtés, elhivatottság, az isteni szeretet és az elkötelezettség.
1: Hát a Szentlélek maga ugye egy szeretet közösségnek a lelke. Ugye az atyát senki nem látta, csak a fiú, aki ezt elmondta nekünk. Tehát ha mi a fiút láttuk, akkor az atyát is láttuk, a fiú jó tetteit, cselekedetét, az evangéliumokat látjuk, akkor az atyát is látjuk, és a kettejük lelke, ami belénk költözik, azért ez a legmélyebb hittitkok között van. Tehát ha és amennyiben elfogadjuk azt, hogy a Szent Háromságos Isten párbeszédének a lelke, a Szent Lélek, és ez ide költözik, és ha ez képes emberi kapcsolatokat megemelni, betölteni, akkor egy közösséget is képes megemelni, ismét csak azt mondom, hogy a fogyasztói társadalom materiális szintje fölé. És igazából egy közösség akkor jó, hogyha ezek az erővonalak mentén rendezi be az életét, hogy az apostolok is ez alapján rendezték be az életüket, teljesen átformálódtak, ugye húsvét után tele voltak hitetlenséggel, nem hitték el, hogy föltámadt, hogy üres a sír, nem hitték el, hogy ott van, Tamás csak addig erősködött, míg az ujjával akarta érinteni Krisztus sebét, tehát volt egy hitetlenségi fázis. És még akkor sem hittek, amikor megjelent nekik Jézus. Nagyon érdekes. És mi az, ami a megoldást hozza? A Szentlélek eljövetele. Miután, most nem akarom azt mondani, ez egy utolsó próbálkozása volt az Atyaistennek és a Fiúistennek, hogy hát mit csináljunk ezzel, rengeteg hitetlen ember, hát küldjük el akkor a lelkünket, a szeretet lelkét. Fogalmazhatnánk így is, mert ez hozta a fordulatot az apostolok életében, ez hozta a döntő fordulatot az egyház életében, és ez hozta a fordulatot a közösség teremtés logikájában is, hiszen már nem külön alkukat kell kötni, nem egyességeket kell kötni, hanem a lélekre kell hagyatkozni, és ha ez így van, akkor az általában meg szokott oldódni.

0: Járjuk egy kicsit körül Péter apostolnak a viselkedését. Ugye úgy tudjuk, hogy megtagadta Jézust, és később pedig a leghűségesebb és a legerősebb népszerűsítője, hogy így fogalmazzak, volt a jézusi tanoknak és maga Jézus lelkületének. Miért volt ez a párfordulás? Péter lelkében mi volt az a szikra, ami ezt megfordította benne? Lehet-e ezt tudni egyáltalán, vagy volt-e valami olyan történés, ami ezt befolyásolta?
1: Ez jó, hogy ezt mondjam, hogy Péter Pál fordulása, de ez jó.
0: Igen, mert Pál is nem volt apostol, de apostolként tisztelték.
1: Ez jó, ezt még sosem hallottam, de nagyon jól hangzik. És valóban ugyanígy, különben, hogyha a Péternek az életét a magunk életére vetítjük, látjuk mi is, hogy meg annyiszor eláruljuk hívő emberként Krisztust, meg annyiszor megtagadjuk a Szent Háromságos Egyisten, meg annyiszor bűnbe esünk, meg annyiszor elbotlunk, meg annyiszor folytathatjuk a sort a végtelenségig. És Péter életében is történt egy fordulat, kétségtelen, de neki is végig kellett járni a tagadástól, a hitetlenség útján át a Szentlélekig tartó nagy-nagy zarándokutat. De őt is a lélek formálta át. Őt is a lélek emelte abba a helyzetbe, hogy végül is vértanú lett. Nem is akár hogyan, méltatlanul arról, hogy Krisztus feljel lefelé.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy annyira tisztelte már Jézust, hogy nem engedte, hogy úgy végezzék el, hogy...
1: Igen, én Jézus... is például a diákonus szentelésemre ezt kis jelvényt készített egy kedves ötvös, és kérdik, hogy miért nincs a keresztnek hosszú szára. Hát mondom, én ezt nem vagyok méltó viselni. Ezt nem túlzott kegyességből mondom, hanem valóban a kereszt hosszú szára, ami az ég felé megy, az Krisztusé. Nekünk ez a kis egyszárú keresztült, Péternek pedig a fejjel való keresztre feszítés, annyira méltatlanok vagyunk ezt vinni, és Péter is ezt a hosszú utat, amit bejárt, ezt csak a Szentlélekkel eltöltött ember tudja bejárni, aki teljesen átformál az a tudat, és ez jó magunkban mélyen elásni, hogy mi be tudunk csatlakozni a Szent Háromságos egy Isten életébe a lélek által. Ha hagyjuk magunkban, hogy a lélek eluralkodjon, akkor mi erre képesek vagyunk, és a vértanúk is ezért képesek arra, hogy fölteszik a kezüket, megadják magukat a sorsuknak, elfogadják azt, hogy rájuk ez a sorsvárt Krisztusért az Atya Istennel való egység okán.
0: Mennyire tartja fontosnak azt, hogy mindazok, akiket megérint a közösség célkitűzése és egyáltalán víziója, hogy megosszák egymással a hitüket, a világlátásukat, tapasztalataikat és a tudásukat?
1: Ebben a digitális világban, megmondom őszintén, ez a legfontosabb. Tehát én sok kísérletet is tettem az elmúlt időben erre, mert egyszer most már elviselhetetlen a digitális világ, és az onnan ömlő szenny, moslék, áradat, kegyetlen mennyiségű hamisság. Igenis, egyre nagyobb szükség volna arra, hogy az emberek újból üljenek le egymással beszélgetni. Hívják ezt megosztásnak is nálunk a katolikus egyházban, tanúságtételnek is hívják, de leginkább ez a megosztás szó. Tehát, hogy igenis, mindaz az ajándék, amit én a lélek által kapok, mindaz, amit a másik kap, mindaz, amit a harmadik, ha ezt kitesszük egy közös asztalra, akkor látni fogjuk, hogy ez egy közösségteremtő erő. Mindazok a karizmák, képességek, talentumok, gyönyörűség, ami egy-egy emberben van, azt a lélek által lehet felismerni, és a lélek által lehet fejleszteni. Tehát egy közösség időt szán arra, hogy ezeket az értékeit lássa, láttassa, akkor ez egy idő után elkezd egy nagyobb közösséget hozni magával. Hát ez az egyháznak is a kiteljesedése, és ezért ma is a katolikus egyház 2000 év óta rendíthetetlenül áll. Minden idő szelét kibírta, minden idő viharát kibírta, minden idő hullámverését kibírta. Mindent kibírt azért, mert a lélek tölti meg, és teremt közösséget.
0: Pontosan tudjuk azt, hogy Jézus úgy volt erős és hatalmas, hogy hatalmát nem a mások rovására gyakorolta, és hát úgy váltotta meg a világot, hogy a legkisebbek és a, hát idézőjelben a legutolsó közé számított. Ön szerint ez a mi magyar közösségünk kulcsa is? Ez a magatartás, ez a viselkedés forma, hogy szerényen hatalmat gyakorolni?
1: Minden hivatásban azok az emberek tudnak igazán maradandót alkotni, azt látok, hogy kellő alázattal és kellő szolgálattal viszonyulnak a saját feladatukhoz. Ha végigmegyünk a történelmünkön, soha nem a harsány, nagyot mondó, handabandázó emberek kerültek a történelmek az arany oldalaira. Legyen szó bármilyen szakma terület. Itt lehet sportolókról beszélni, lehet művészekről beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a lélekkel eltelt ember az tudja, hogy mit jelent a szolgálat, mit jelent az alázat, mit jelent a másik emberért való önzetlen cselekedet, és minél magasabb szolgálatban van valaki, ennek annál jobban meg kell mutatkoznia. Minél magasabban való szolgálat, hoz kell a legnagyobb alázatnak társulni. Na most, hogy 14. Leó pápa a keresztúton levette a cipőjét, fehér pápai ruhájában leborult a földre Krisztus keresztje előtt, na ez azt hiszem, hogy az, amit nem vártunk, és talán ez az a momentum, vagy mozzanat, amire senki nem készült. Ellentétben mondjuk politikusok, vagy színészek, vagy előadó művészek a hosszú töprengés előzi meg, hogy hogyan és miként csináljunk valamit. Performance-t, valami nagy mondást, valami nagy médiahekket. Arra senki nem készít, hogy le fogja venni a cipőjét, és hogy leborul fehér ruhába. Ez mutatja a lélekeltet embernek a magatartását, és az, hogy hogyan kell szolgálni, és mindegy görbetükröt, vagy inkább azt mondom, hogy nem is görbetükröt tart mindenkinek, hogy a maga területén hogyan és miként legyen annak a közösségnek, akár csak a családnak, a saját feleségének, a gyerekeinek, az osztálynak, az iskolájának, az országának. Pontosan látszik a szolgálattevőkön mindenütt, egy tanítónőn, akár egy harangozón, egy sekrestésen, egy libapásztoron, hogy lélekkel teltem végzi munkáját, vagy sem.

0: is olyan nemzet van a világon, amely a pünkösd ünnepét olyan monumentális találkozóval gazdagítja, mint a csíksomlyói búcsú, ahol tulajdonképpen az összmagyarság nagyon sok képviselője jelen van már évtizedek óta. Milyen jelentőséget tulajdonít ennek? Hát elsősorban nyilván számunkra, a magyarság számára.
1: Mindig szoktak hencegni azzal, hogy egy-egy eseményen, akár egy koncerten mennyien vannak Magyarországon. Én mindig el szoktam mondani, és az a megtiszteltetés ért 1996-ban, hogy akkor fiatal teológusként én közvetíthettem, vagy lehettem szakértője a csíksomlyói búcsúnak a Magyar Televízió, vagy Duna Televízió munkatársaként, és akkor ott abban a különleges helyzetben, hogy nem csupán egy valamit láttam, hanem ugye előttem voltak a monitorok, akkor világosult meg előttem, hogy micsoda csodának vagyunk mi tanulni, hogy itt olyan sok ember gyűlik össze évről évre, és nem azért, hogy egy sporteseményt nézzen, egy politikus hallgasson, vagy zenekarok előtt érezze jól magát a Hősök terén, vagy a Nemzet Stadionban, hanem imádkozni össze, és nagyon érdemes ezt a mondatot megjegyezni, hogy minden évben a magyarság legnagyobb személyi jelenléttel zajló eseménye a csíksomlyói búcsú, pont. Semmilyen menet, semmilyen koncert, semmilyen esemény soha évtizedek óta ezt nem előzi meg. És én azért vagyok nyugodt a magyar nemzet jövőjét és sorsát illetően, mert az a nemzet, amelyiknek a tagjai Ausztráliától, Karakaszon, New Yorkon keresztül, a Kárpát-medencében, Pozsonytól, Csíksomlyóig, vagy Békés Csabától, vagy azt szoktuk mondani, Battonyától, Nemesmedvesig, bárhogyan nézik az országot, Budapesten, eljönnek, és a Szent Lélek ünnepén együtt töltődnek föl. Ennek a nemzetnek van jövője. Csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik a Szentlélekkel telten, bármilyennyien is vannak, bárhogyan is, de ezzel indul haza, hogy a saját közösségét és a saját életét megújítva a nemzete számára is egy hasznos tag legyen.
0: Véleményem szerint Szent Péterhez hasonlóan ma minden magyar közösségben szükség volna egy-egy olyan vezéregyéniségre, akire felnéznek a többiek. Példa, etalon, és akinek komoly tekintélye van, és aki valamilyen mértékben irányítja őket és segít rajtuk. Mennyire van erre szükség? Nem csak a magyarság körében, elsősorban a magyarság körében, mert hát magyarok vagyunk, de egyáltalán a világban, egyáltalán a keresztény világban, és egyáltalán az emberek közötti kapcsolatokban.
1: Hát ha szabad így fogalmazni, akkor minden magyarnak nagybetűs Péterré kell válnia. Nem egy könnyű feladat mindenkinek. Tehát, hogy jó, hogy ezt előhoz, hogy megmondom őszintén, hogy a Szent Péterre, vagy Péter apostolra nem gondoltam, de valóban, ha mi magyarok nem tudunk egyenként, ahogy mondtam, nagybetűs Péterré válni, akkor arra kell törekedni, hogy azok lehessünk. Muszáj, hogy mindenki észrevegye, hogy a saját csalódottsága, a saját kilátástalansága, a saját nyomorúsága mind abból adódik, hogy az életét mindenki maga akarta irányítani. Plusz elhitte azt, hogy saját erejéből képes bármit, bárkit és bármekkora volumenben irányítani, nem képes. Tehát az az ember, aki nem válik nagybetűs Péterré, az az ember nem képes a saját hivatását, környezetét, szolgálatát ellátni. Ha Magyarországon egyre több nagybetűs Péter lesz, akkor egyre jobb magyarok leszünk.

álmélkodnak vala pedig minnyájan, és zavarban valának egymásnak ezt mondván. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édesbortól részegettek meg. Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szólanékik. Zsidó férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amit ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És tészek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

közösségépítés, a belső lelkierő és az elhivatottság Pünkösdi üzenete. Kis Antal bölcsész teológussal, a tábori püspökség diakónusával Tarics Péter beszélgetett. A Bibliából Sinkovics Imre mondott részleteket.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára, de a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Haley a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött. Az okos eszközök és a laptopok sem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, arra törekednek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A többi között falfreskókat és a mennyezetet restaurálták, valamint az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Saját törzs közönsége van, de sokan mások is szeretik egyéni, szuggesztív előadás módját. Kocsis Zoltán, Kurtág György, Siff András növendéke volt a Zeneakadémián. Évtizedek óta együtt dolgozik Kurtág Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. 50 évesen maga is elkezdett komponálni. Vendégem Csalog Gábor zongora művész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt-díjjal is elismerték. Várja önöket a beszélgetőtárs, Nánási Anikó.
0: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Egyházüldözés, kitelepítés, internáló táborok, emberi sorsok a diktatúra szorításában. Az 56-70 következő adásában arról beszélünk, hogyan próbálta a kommunista hatalom megtörni a közösségeket, elszakítani a családokat, és évtizedekre hallgatásra kényszeríteni az áldozatokat.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Tavasz ünnep. Folk és népzene a Pünkösd jegyében. Tavasz ünnep. Toldi Szabolcs műsora.
4: Pünkösd hétfő van. Ez a nap a néphagyomány szerint a kiteljesedésé. Képzeljék csak lelki szemeik elé. Már állnak a májusfák, virágzik a pünkösdi rózsa, és a közösségek rítusokkal ünneplik az élet erejét. Ebben a fél órában olyan dalok csendülnek fel, amelyekben legősibb dallamaink a popzene ritmusaival találkoznak, bizonyítva, hogy a hagyomány ma is érvényes, lüktető örökség. Tartsanak velem! Kezdjük az ünnepi válogatásunkat egy testvérpár, Szarka Tamás és Gyula ikonikus formációjával. A Gimes a pünkösdi ünnepkör egyik legismertebb dallamát öltözteti világzenei köntösbe, megidézve azt a szakrális tüzet, amely ilyenkor a lelkekbe költözik.

a pünkösd, a párválasztás és az udvarlás időszaka is. Ilyenkor díszítették fel a legények a májusfákat a lányok háza előtt. A Holdviola zenekar az egyik legszebb szerelmes népdalunkat emelte be az elektronikus pop világába, megőrizve annak tiszta, ártatlan líraiságát.

maradjunk továbbra is az udvarlásnál. Paja Bea a népzenei gyökerekből építkezve hívta párbeszédre Bércesi Róbertet, hogy a Szelídecske című dalukban a vágyakozás meghittségét mutassák meg, emlékeztetve minket arra, hogy a tavaszi megújulás sokszor két lélek találkozásában, a szívünk legcsendesebb zugaiban kezdődik.

A pünkösdi hagyományok egyik legbájosabb eleme a pünkösdi királyné járás, amikor a legszebb kislányt virágokkal díszítve, fátyollal letakarva hordozták körbe a falun. Ezt a mesés hangulatot idézi meg a Kerekesbend és Alinda álomszőtte című dala, amelyben a népi furója hangja modern ritmusokkal párosul.

Ilyenkor pünköstkor tartották a nagy falusi bálokat, ahol a közösség ereje dalban és táncban fort össze. A Csíkzenekar, Presser Gábor és Karácsony János együttműködése a tökéletes példa arra, hogy milyen jól kiegészítheti egymást a klasszikus rockzene és a népi vonós muzsika. Közös produkciójuk egy üzenet, hogy a dal valóban mindannyiunké.

Zárásként engedjük szabadjára a pünkösdi mulatságok féktelen jókedvét, és azt a virtust, ami a pünkösdi királyválasztás ügyességi próbáit is jellemezte. A Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dala a balkáni lüktetést és a magyar népzenetüzét ötvözi.

zenei válogatásunk lassan véget ér. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a 24 percben, amelyben a népi dallamok és a popzene találkozásán keresztül idéztük meg a pünkösdi hagyományainkat. Ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szép estét, jó pihenést kívánok valamennyiüknek. Toldi Szabolcsot hallották.

0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 5:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés, parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden.
2: Csak nem 10%-kal több új autót adtak el itthon az év első 4 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az értékesített járművek közül minden 10. elektromos hajtású.
1: Budapesten felére csökkent a halálos közlekedési balesetek száma a 2019-es adatokhoz képest. A fővárosi önkormányzat 2050-re szeretné elérni, hogy egyáltalán ne történjen halálos baleset Budapesten.
2: A nyárias száraz idő egész héten.

0: Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mészáros László összeállítása.
1: Magyar Péter napirendelőti felszólalásával kezdődik meg az országgyűlés keddi ülésnapja.
2: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
1: Még aznap a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezetőhelyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezetésével alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki múlt pénteken a közösségi oldalán Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse. Mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, garantálja, hogy az elszámoltatás ennek megfelelően a legjobb kezekbe kerül, ha irányíthatja a bizottságot, tette hozzá a politikus. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként örökzítené. A képviselők emellett a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, és jogilag is aggályos. A javaslat ugyanis a rendszerváltástól, azaz 1990-től kezdődően számolná a maximális időt. Az ellenzéki párt szerint ez a jogalkotás alapelveivel ellentétes, visszamenőleges hatályú szabályozást jelentene, ami megakadályozná, hogy a már összesen 20 évig kormányzó Orbán Viktor a jövőben újra miniszterelnök lehessen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
3: Önmagában a visszamenőleges hatály, amit múlt héten még az igazságügyminiszter asszony is átfordulom tervezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
1: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vádjait. Nyilvánvaló, hogy az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás tehát a hatályba lépését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget. Nem tesz kötelezettséget terhesebbé, sem nem von el vagy korlátoz jogot, vagy nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét, hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
0: Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat, és árulónak nevezték a külügyminisztert.
4: Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot, a lojalitás, az ország érdekét, a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulozzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. A kormányfő bejegyzésében arra szólította fel a levélírókat, hogy szóljanak a volt miniszterelnöknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért.
0: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának nekik. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét

0: Ukrajna katonai támogatására különítsék el. Ambrus Robert összefoglalója.
1: Ukrajna uniós tagságát nem egyformán ítéli meg Friedrich Merz és Volodymyr Zelenszky. A német kancellár most nem teljes jogú tagságot, hanem társult tagságot adna Ukrajnának. Javaslatáról az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Friedrich Merz azt írta, nyilvánvaló, hogy nem lehet rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási folyamatot, ami nagyon összetett. A német kancellár politikai megoldásnak nevezi a társult tagságot, ami a béke folyamatokat is előmozdíthatja. Friedrich Merz levelében jelezte azt is, hogy továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát. Friedrich Merz javaslata méltánytalan. A Reuters szerint ezt írta az ukrán elnök Ursula von der Leyennek és Antonio Costának. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna Európát védi, megérdemli, hogy egyenlő jogokat kapjon. A társult tagság azt jelenteni, hogy Ukrajna hozzájutna uniós forrásokhoz, képviseltetné magát a vezetői találkozókon, szavazati joga azonban nem lenne. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról nincs teljes egyetértés, legalábbis erre utal a The Telegraph értesülése. A NATO-ban felvetődött javaslatként, hogy a tagországok a GDP-jük 0,25%-át Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A brit lap úgy értesült, a tervet az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország sem támogatja. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját, Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. A NATO tagországok külügyminiszterei múlt héten Svédországban egyeztettek, a svéd külügyminiszter az orosz fenyegetés elleni határozott fellépés mellett állt ki. Oroszország továbbra is veszélyezteti az egész euróatlanti térség biztonságát, és teszteli a készültségünket. Itt nálunk a partoknál szinte naponta haladnak el az orosz árnyékflotta hajói, így finanszírozva Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez megerősíti annak a fontosságát, hogy a NATO korlátozza és ellensúlyozza Oroszországot, mondta Maria Malmers Stenegard. A NATO főtitkár is hasonló véleményen van. Mark Rutte is úgy látja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra.
0: Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapássorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Az Unián hírügynökség kiemeli, olyan technológiai cégek álltak át a dróngyártásra, amelyek korábban nem voltak jelen a hadiparban. Egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt állít elő. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
0: Kiadta első enciklikáját, vagyis pápai körlevelét a katolikus egyházfő.
3: Az enciklika szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Kevesek hatalmi döntését, erkölcsét fejezze ki. 14. Leó úgy fogalmazott, nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút. A pásztorlevél a nagyszerű emberiség szavakkal kezdődik, és a digitális kor emberre, társadalomra, a munka világára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg.
0: Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok.
3: Az 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik.
4: Esti krónika.
0: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály. aki megjegyezte azt is, hogy a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a jövő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését. Szilágyi Béla összefoglalója.
5: Egy éve még a 404 forintot közelítette a hazai valuta az euróhoz képest, ami tavaly évvégére már elérte a 385-ös szintet. A választásokat követően 350 forintért is adták-vették az eurót a bankközi devizapiacon. Most 359 forint körül van egy euró. A pénzomás mértéke a jegybanki tolerancia sáv, azaz 3% alatt alakult. Elemzők szerint a jó értékek nagyban köthetők a Magyar Nemzeti Bank elmúlt egy évben végzett munkájához. Ez is közrejátszik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnök együtt képzeli a közös munkát Varga Mihállyal, a jegybank elnökével, aki az M5 podcast műsorában elmondta, az MNB új vezetése legfontosabb alapfeladatára összpontosít, vagy is alacsony legyen az infláció, és stabil legyen az árfolyam.
6: Nekem az a dolgom, hogy az infláció tekintetében a maximális teljesítményt tudjuk leadni, azaz a mérsékelt infláció, vagy minél kisebb infláció valósuljon meg. Ehhez párosuljon egy hatékony kamatszint, amely segíti a gazdaság működését.
5: Varga Mihály elmondta, még nem tárgyalt a miniszterelnökkel, de bármikor kész az egyeztetésre, hiszen vannak közös aktuális feladatok, mint például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék.
6: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
5: Ezeket a kritériumokat jelenleg nem tudja teljesíteni a magyar gazdaság, ezért a jegybank elnöke szerint most azon kell dolgozni, hogy ez mielőbb megváltozzon. Ez egy világos pályát jelöl ki az MNB vezetésének. Egyébként az euró bevezetéséről nem a jegybank, hanem a kormány dönt, tette hozzá Varga Mihály. A költségvetési hiányról külön beszélt az MNB elnöke, aki idén 6% feletti államháztartási hiányal számol, bár hozzátette, hogy a pontosabb elemzéshez meg kell várni a költségvetés átvilágítását. Varga Mihály az ideinél fontosabbnak nevezte a jövő évi költségvetést, amiből egyértelműen kiviláglik, hogyan is képzeli el a jövőt az új kormány, és nem meresleg a hitelminősítők is várhatóan ennek alapján döntenek Magyarországról. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy törekszenek a kamatszint csökkentésére. Kedden egyébként ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely komoly nyomás alá kerülhet. Elemzők szerint ugyanis az erős forint a csökkenés irányába hat, ugyanakkor az energiaválság továbbra is óvatosságra intheti a jegybankot. Varga Mihály az MNB alapítványainak ügyéről is beszélt. Elmondta, hogy tovább folyik a nyomozás, miközben a jegybank szakemberei a károk minimalizálásán dolgoznak.
6: Vagyonmentést kezdtünk el.
5: Az elnök szerint már eddig is tetemes összegeket sikerült visszaszerezni, az alapítványok pedig hamarosan megszűnhetnek.
0: Csak nem 10%-kal több új autót adtak el itthon az év első 4 hónapjában, mint tavaly, ugyanebben az időszakban az értékesített járművek közül minden 10. elektromos hajtású.
3: A növekedés elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülésének köszönhető, mondta a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke. Knezsik István kiemelte, a hazai gépjárműállomány átlagos kora meghaladja a 16 évet. A megújulást azonban érdemben segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. A vásárlásnál az ár mellett a fenntartási költség a legmeghatározóbb szempont.
7: Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyságrendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
0: Sokan vállalnak diák munkát idén nyáron. A fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek. Az órabérek most 2200 és 2500 forint között mozognak, de az informatika területén például több mint 3000 forintot is lehet keresni. Közben egyre több munkáltató tervezi, hogy a nyári hónapok után is foglalkoztat diákokat. Jakab Szintia információi.
8: Kilátott torony, az 24 méter magas. Láthatjuk itt a Tiszatót, és körülbelül egész Kuroszort be is láthatjuk innen.
9: Turistákat vezet körbe Dudás Ivett a tiszatavi ökocentrumban. A gimnazista második nyarát töltét diákmunkásként. Azt mondja, miközben pénzt keres, sok tapasztalatot is szerez.
8: Szerintem nagyon sok mindent lehet belőle tanulni, megtanít az önállóságra, a pénzkezelésre, meg azért jó érzés, hogy tudok saját magamnak is pénzt keresni, és nyáron azért a programokra, ruhákra, stb. El lehet költeni ezt a pénzt, és nem kell a szüleimtől kérni rá.
10: A már említett vaskapuszoros megépítése miatt már velük sem találkozhatunk természetes vizeinkben.
9: Európa legnagyobb édesvízi akvárium rendszere is a Tiszatavi ökocentrumban található. Ezt mutatja be a látogatóknak Limberger Laura, aki már a harmadik nyarát dolgozza itt végig. Ősszel azt tervezi, hogy egyetemre megy.
8: Nyáron azért elég sok szabadidőm volt, és úgy gondoltam, hogy jó lenne mellette egy kis felelősségtudatot tanulni így munkával kapcsolatban. Ezen fölül volt szabadidőm a családra és a barátokra is természetesen, és így egyetem előtt jól jön az anyagi támogatás is.
9: Az ökocentrum évek óta foglalkoztat diákokat. Sokan közülük egész nyárra vállalnak munkát. Számolt be erről Sós Gergő, a Tiszatavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója.
11: A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, a Tiszatóval, illetve a településsel kapcsolatos ismereteket bővíthetik, illetve én úgy gondolom, hogy a jövőben, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
9: Az átlagos órabér idén 2200 és 2500 forint között mozog, de a Balatonnál, Budapesten és a népszerű turista központokban ennél többet is lehet keresni. A legjobban továbbra is az informatikai munkák fizetnek. A diákok óránként 3200 forintot is kereshetnek. A beszerzés és a logisztika területén átlagosan 2400 forintos órabérrel lehet számolni, míg a marketinges, médiás vagy gyógyszeripari munkák többet fizethetnek. A diákmunka egyik legnagyobb előnye továbbra is a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diákszövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. Közben egyre több cég már nem csak nyárra keres diákokat. A jól teljesítő fiatalokat sok helyen szeptembertől is visszavárják részmunkaidőben vagy gyakornokként. Szakértők szerint a diákmunka ma már nem csak nyári pénzkereset, hanem a későbbi karrier első lépcsője is lehet.
0: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A pünkösd jelentősége azonban jóval túlmutat egy hosszú hétvégén. A kereszténység az egyház születését, a Szentlélek kiáradását is ünnepli.
3: A pünkösdi hagyományok a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Ezek a jó termés biztosítására, a gonosz elűzésére, valamint a párválasztásra és a legények avatására épülnek. Diekis Virág, a néprajztudományok doktora elmondta, pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszt köszöntés, termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe is.
12: A hosszú zöldágakkal, énekléssel, tavaszbehozással, párválasztással kapcsolatos ünnepkört lezárja. Itt már inkább a pártalálás, tehát a már meglévő kapcsolatoknak a kinyilvánítása, újra kezdődhetnek az esküvők, a pünkösdkor fölállított májusfák is ezt a beteljesült szerelmet kezdik már jelképezni.
0: A torontói magyar közösség komoly zenei koncerttel és szentmisével ünnepelte pünkösdöt a Szent Erzsébet katolikus templomban.
3: Kristóf Lóránd, az egyház tanács tagja elmondta, a templom évtizedek óta lelki és kulturális otthont jelent a helyi magyarság számára, ahol az ünnepek alkalmat adnak a találkozásra, az emlékezésre és a közös imádságra.
13: Számomra a pünkösd mindig valami különlegeset jelentett, a lelki megerősödést. Ilyenkor úgy érzem, hogy jobban rálátok a dolgokra, úgy érzem, a Szentlélek egy nagy utat ad a kezembe, amivel rá tudok világítani a lelkemnek azoknak a zugaiba, ahol általában nem szoktam benézni, és erővel tudok tovább lépni.
0: Országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. A délutáni órákban egyes helyeken 32 Celsius fokot mértek, az UV-sugárzás erőssége pedig meghaladta a 7-es UV-indexet, amely a nagyon erős kategóriának felel meg. Szakemberek ezért a megfelelő fényvédelemre figyelmeztetnek. Csüri Fanni Noa összeállítása.
14: Teljes kikapcsolódás, élvezzük a vizet, a vapot.
15: Mondta Darányi Sándor, aki Esztergomba utazott az ünnepre. A hosszú hétvégén sokan a vízparti pihenést választották. Oravecné Koronics Zsuzsa családjával a cserkeszőlői strandfürdőbe látogatott.
16: Megpróbáljuk így még egy picit jobban kipihenni magunkat, aktívan megosztjuk az unokáinkat magunkkal.
15: A Balatonnál is több helyen elkezdődött a szezon. A tóban Csopaknál többen meg is mártóztak.
17: Kicsit hideg volt, de a szélén azért meleg.
15: Mondta Szabó Nagy Aliz. A délutáni órákban az ország több részén a hőmérséklet meghaladta a 30 Celsius fokot. Az UV-sugárzás erőssége pedig a 7-es UV-indexet. A fényvédelemre ilyenkor különösen oda kell figyelni.
18: Az UV-sugárzás ellen mindenképpen naptej, sapka, és próbáljuk rövidre fogni most a kintlétet.
15: Mondta Benedek Zoltán, aki a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben töltötte a bünköst hétfőt.
19: Az UV-sugárzás fog későbbiekben bőrdaganatokat okozni, mind a melanoma, mind a nem melanoma típusú bőrdaganatok kialakulásának veszélyét nagyon erősen növeli az, hogyha valaki leég, tehát pirosodik a napsugárzás hatására, illetve még jobban, hogyha annyira leég, hogy hólyagok jelennek meg a bőrén.
15: Emlékeztetett Kovács Anikó bőrgyógyász. Hangsúlyozta, még otthon a fürdőruha felvétele előtt érdemes magas faktorszámú fényvédőkrémmel bekenni magunkat. 11 és 15 óra között pedig keressük az árnyékot, illetve ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
0: Budapesten felére csökkent a halálos közlekedési balesetek száma a 2019-es adatokhoz képest. A fővárosi önkormányzat 2050-re szeretné elérni, hogy egyáltalán ne történjen halálos baleset Budapesten. A cél érdekében folytatják a belváros forgalom csillapítását, újabb útvonalakon csökkentik a sebességhatárt és gyorsítják a trafipaxok kihelyezését. Víg András információi.
20: Illegális gyorsulási verseny miatt halt meg egy szabályosan közlekedő kerékpáros 3 éve az Árpád hídon. 3 autó versenyzett, amikor egyiknek a sofőrje elvesztette uralmát a járműve felett, és 137 kilométeres sebességgel a szalagkorlátot átszakítva felhajtott a járdára, és elütötte az éppen ott tekerő biciklist. A rendőrség akkor zéró toleranciát hirdetett az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Egy közlekedésbiztonsági konferencián Budapest rendőrfőkapitánya Terdik Tamás azt mondta, hogy 2 év alatt 150 célzott akciót tartottak, ezek eredményeképpen 250 engedély nélkül tuningolt kocsit vontak ki a forgalomból.
21: Még célzottabban, még célirányosabban és még komolyabb szankciórendszerre kell viseltetni, és kijelentem, hogy el kell rettenteni azokat a gépkocsi vezetőket, akik úgy gondolják, hogy átalakított autókkal Budapesten versenyezni kívánnak egymással.
20: A Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató helyettese Bodor Ádám arról beszélt. Folytatják az útkereszteződések és kiemelt főútvonalak biztonsági felülvizsgálatát, és igyekeznek mindenhol élhetőbbé tenni a várost.
22: Azt tűzte ki célul a stratégia, hogy az utak 61%-a lakó pihenővezet vagy 30 km/h zónába kerül, és mindössze 3%-a lesz olyan, amely 50 km/h nagyobb megengedett sebességgel bír.
23: Mindaddig, amíg ember vezeti a járművet, addig lesznek hibázások is.
20: Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő a Krónikának azt mondta, a közlekedési kultúrát nem lehet csak forgalomtechnikai és adminisztratív intézkedésekkel javítani, meg kell teremteni a választás lehetőségét is a közlekedők számára.
24: A közlekedési balesetek bekövetkeztében valóban jelentős szerepe van a sebesség túllépésnek, azonban nem szabad elfeledkedni olyan jelentős tényezőkről sem, mint elsőbbség megnemadás, irányváltoztatás szabálynak megsértése, figyelmetlenség, amelyeket komplexen kell kezelni annak érdekében, hogy a jövőbeni közlekedési balesetek elkerülése érdekében egy megfelelő és hatékony stratégia kerüljön kialakításra.
20: Budapesten tavaly 50%-kal kevesebb halálos közlekedés baleset történt, mint 2019-ben. A fővárosi önkormányzat 2050-re szeretné elérni, hogy egyáltalán ne történjen halálos baleset Budapesten. a cél érdekében többek között folytatják a belváros forgalom csillapítását, újabb útvonalakon csökkentik a sebességhatárt és gyorsítják a trafipaxok kihelyezését.
0: Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre vagy járat kimaradásra kell számítani.
3: Az érintett győri, észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonal vonatai helyjegy nélkül is használhatók. Több helyen pótlóbuszokat indítottak. Aktuális információkért érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Balatonvilágos és Törökbálint között telítettek a sávok, torlódik a forgalom. Az M3-ason is erős a forgalom a főváros irányába, főként a 60 és Mogyoród közötti szakaszon.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Ma a BKK járatai ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
4: Jó napot kívánok! Kedden derült, napos, száraz idő várható, csupán északkeleten képződhetnek gomoly felhők, de csapadék ott sem lesz. Napközben nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet kedd hajnalban többnyire 12 és 18, délután 27 és 33 fok között alakul. Szerdán hidegfront érkezik, ezért előfordulhatnak az ország egyes részein záporok, zivatarok, a front mögött pedig jó néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pál Márton, Hungaromet.
0: Köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
25: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése, közölte a MOL. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. A versenysport állami támogatásában egyelőre nincs változás, megfelelő kontroll mellett történik, közölte Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, késnek a vonatok a győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonalon, több helyen pótlóbuszokat indítottak. Zavartalan lesz a napsütés, holnap is éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Továbbra is nagyon magas lesz az UV-sugárzás.
7: Műsor ajánlott.
8: Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
7: A csendtől a megszólalásig. Ma este 7:30-tól a Kossuth Rádióban. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
9: A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek.
10: Azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelé nézünk, mint a tavalyi volt.
9: Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de vannak még hiányosságok. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
7: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda Téfannival.
11: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Egykor várállott, és most sem kőhalom. Átadták a felújított Rákóczi várat Gyimesbükkön.
12: Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Azt üzeni csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újrakezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a Gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni.
11: Megújult a Körös Kisjenői Református templom tornya.
26: Elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Partium számára.
11: És most jöjjenek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át Gyimesbükkben az újjáépített Rákóczi várat. A történelmi Magyarország legkeletibb határán álló erődítmény felújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, az átadást pedig a vár építésének 400. évfordulóján tartották meg. Az eseményen világi és egyházi elöljárók mellett több száz érdeklődő vett részt. Bíró István összeállításában elsőként Oltán Pétert, Gyimesbükk polgármesterét halljuk.
27: Gyimesbükknek ez egy új korszakot jelent a turizmus szempontjából, és ezzel elindítottunk egy olyan folyamatot, amelyből nem csak Gyimesbükk, hanem egész Balkó megye és egész Székelyföld tud profitálni. Itt mi rá kell álljunk a turizmusra, ha akarunk, hanem ebből fogunk tudni megélni.
28: Aki járt már itt Gyimesbükkben, az tudja, hogy a történelmi Magyarország legkeletibb határán csak egy várrom volt, és azt építették újjá. Hogyan néz ki most jelenleg ez a vár?
27: 2008-ban indult el, hosszú folyamat volt, de 2020-ban sikerült elindítani, és most fel van építve újra itt a 400 év után.
28: A nagy munkálaton vannak túl, anyagiakban ez mit jelent?
27: Majdnem 1 millió eurós beruházásról beszélünk, amelyből a román országos befektetési alap állt 3,9 millió lett, és 800 ezer lett az önkormányzat.
28: A Gyimesbükki Rákóczi vár felújításával megtörtént itt a történelmi Magyarország legkeletibb határán a második csoda, így fogalmazott Deáki András tanár úr, a 30-as őrház felújításának szorgalmazója, kezdeményezője, majd a Rákóczi vár felújításának kezdeményezője. Miért nevezné csodának?
29: Ez egy csoda valóban, mert a világ magyarságának az összefogásával sikerült ezt az álmot megvalósítani. Senki sem hitt már benne, de íme határon túli összefogással, helybeli emberek tenni akarásával, román barátaink segítségével sikerült megvalósítani ezt az álmot is.
28: Több éves folyamat eredménye, mert hogy korábban egyszer elkezdték, aztán nem sikerült, most mégis. Hogyan sikerült?
29: 16 év kemény munkája van benne. 8 év után sikerült kicsikarni a Bákó megyei hatóságoktól az építkezési engedélyt. Összegyűjtöttük a pénzt is rá, vállalkozót is találtunk, de alig pár hét munka után abba kellett hagynunk a munkálatokat, mert leárt az építkezési engedély. Ugyanis az akkori polgármesteri hivatal nem törődömsége, felelőtlensége, szándék lakossága vezetett ide. Ők azt szerették volna, ugye, hogy minél hamarabb tűnjön el minden, ami arra emlékezteti őket, hogy valamikor itten államhatár volt. De mégis vannak csodák, nem adtuk fel, ime itt van a második gyimesbükki csoda is. Ugyanis a község élére új vezetőséget választottunk. Az alpolgármester, a polgármester mindketten tanítványaim voltak, ígéretet tettek arra, hogy folytatják tovább a munkát, és ime itt van a látható eredmény.
28: Az első csodáról se feledkezzünk meg.
29: A Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb 30-as számú őrházának az újjáépítéséről, amikor is megtörtént az első gyimesbükki csoda, ugyanis mi számítottunk 2-3 ezer ember jelenlétére, amikor kértük a hatóságoktól az engedélyt az ünnepség megtartására, de gyimesbükkön 40 ezer ember jelent meg. Fantasztikus élmény volt az őrház avatása. Az ezeréves határtól a Függés tetőig, a vízválasztó hegynek a tetejéig, mint a heringek által a buszok és a kiskocsik, meg sem lehetett moccanni. Ezek az emberek gyalog indultak el, majdnem 20 kilométer téve meg. Látni kellett volna azt a hatalmas embertömeget, azt az emberáradatot, azt a zászlórengeteget, azt az örömújongást, azt a tapsvihart, ami kitört akkor, amikor 65 év után először futott be a magyar koronás címeres Nohab mozdony az ezeréves határhoz, és megállt itt a kis őrház mellett. Mondottam már, hogy itt akkor szemszárazon nem maradt.
28: A gyimesbükki Rákóczi vár felújítását a román kormány fejlesztési minisztériuma támogatta. Cseke Attila fejlesztési miniszter itt az átadón azt mondta, hogy több mint beruházás a Rákóczi vár felújítása. Miért?
12: Azért, mert itt a múlt a jelennel találkozik és a jövőt építi. Azt üzeni Csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újra kezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni. És a mai vár avatója az azt mutatja, hogy az erdélyi magyarságnak, a Csángó magyaroknak vannak eszközei arra, hogy ezt megvalósítsa. Ezért ez több, mint egy beruházás. Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Az ezer éves határon vagyunk, kelet és nyugat valamikori találkozójánál, ahol sokan az elmúlt 100 évben állták a falak alatt azt, amit állniuk kellett, és ezt kell tudnunk értékelnünk, és kell tudnunk továbbvinnünk a mai eszközökkel, a mai kihívásokkal, de ez a Csángó magyar közösség megmutatta, hogy itt van hit, van erő, van bizalom, és akkor vannak eredmények is.
11: Alapkőletétellel kezdődött meg a magyar komjáti fazsinagóga újjáépítése az ungvári skanzenben. Az 1800-as évek közepén emelt épületet eredeti helyén bontották szét, hogy a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban állítsák fel újra. A kezdeményezés célja a térség zsidó kulturális örökségének megőrzése és bemutatása. A projekt Magyarország ungvári főkonzulátusának kezdeményezésére magyar állami támogatással valósul meg. Részletek Iváncsik Attilától.
13: Bacskai József ungvári magyar főkonzul kiemelte, a nemes cél érdekében különböző népek képesek összefogni a rendkívül nehéz időkben is.
14: Ennek a zsinagógának a megvalósítása, közös magyar, zsidó és ukrán kulturális örökségünk, ennek a megmentésében vesz részt a magyar nép, a magyar emberek, felépül maga a zsinagóga, építészetileg teljes egészében készen lesz, látni fogjuk a formáját, a külső és belső burkolások nem lesznek kész, hiszen nem ismerjük jelenleg, hogy pontosan hogy nézett ki belül. Ezt a magyarországi, izraeli és amerikai kutatók ezt az apró munkát elvégzik közösen, együttműködve az ukrán féllel.
13: Oberlander Báruch, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője emlékeztetett. Ez a zsinagóga az imádság és a közösségi élet helyszíne volt, ahol a helyi zsidók összegyűltek, hogy imádkozzanak és könyörögjenek családjukért, közösségükért.
15: A déd nagyanyámnak a bátyja Grünwald Mózes, huszti főrabbi volt 1910-ig. Neki a fia huszti, majd ungvári főrabbi volt, azt hiszem 1928-ig. Valójában a déd nagymamám, illetve a Grünwald Mózes rabbinak a nagyapja ungvári hitközségi elnök volt. Sajnos a sírját keresem azóta, de nem talál meg, szóval ebből a szempontból én is kárpátaljai vagyok, és ezért ez olyan fontos nekem, és ezért eljöttem. jöttem ide Magyarországra. Az üzeni ez a zsinagógának az újjáépítése, hogy itt lettek volna azoknak a leszármazatjai, és ez a zsinagóga már rég kicsi lett volna, kinőttek volna ezt a zsinagógát, mert gyerekek, unokák és dédunokák megszülettek volna, de sajnos erre nem került sor. Ezért a mi feladatunk megörökíteni az ő imaházukat, a mi imaházunkat, hogy tudjanak az itteni a kárpátaljaiak, hogy milyen virágzó zsidó élet volt itt, és milyen lett volna.
13: Rót Sándor, Ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja, a program egyik meccénása hangsúlyozta. Kárpátalján a különböző nemzetiségek békében és egyetértésben éltek egymással, a zsinagóga megmentése pedig a zsidó örökség megőrzését szolgálja.
2: Részemre fontos az, hogy én vagyok ennek a zsidó családnak 5. generációja, és több mint 350 évvel ezelőtt a zsidók érkeztek Kárpátalja, része Galícia, része máshonnan. A történelme megmaradjon itt, hogy az emberek emlékezzenek, hogy valamikor virágzó élet volt itt Kárpátalján a zsidók részére. Sajnos a háború ezt megsemmisítette, és most már nem marad. Az élőknek, akik itt vannak, tudjanak továbbra vinni, és elmesélne azoknak az emberek, akik maradtak még, hogy mi volt itt a történelemben előtte.
13: A zsinagógát a tervek szerint 2027-ben adják majd át, és alkalmas lesz a szertartások lebonyolítására is.
16: Felújítják a gyulatelki Duzsárten kúriát. A beruházás célja a 18. századi barokk műemléknek a helyreállítása és bevonása a helyi turisztikai körforgásba. Az épület hírneve elsősorban egykori birtokosának visel dolgai miatt maradt fenn a köztudatban. Duzsárden József kegyetlenkedéseiről több korabeli feljegyzés is szól. A részletekről Barazsúj Viktória Adrián művészettörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
17: Valamikor a 17. században már állt épület ezen a helyen. Az viszont, amit ma látunk, az mindenképp egy későbbi állapot, valamikor az 1700-as években alakulhatott ki. Egy viszonylag egyszerű, kinézetű barokk kúriáról van szó, egy nagyon bájos portikusszal a bejárat előtt. A 17. században a Bethlen család birtokában volt ez a hely, és valamikor a század közepe táján került át a Duzsárden családnak a birtokába. Nagyon kalandos módon hiszen pontosan Duzsárden János Ferenc császári ezredes leszármazottai laktak ezen a helyen, és az ő fia Duzsárden II. Ferenc vette el feleségül Vai Erzsébetet, akinek az első férje Bethlen Mihály volt, és akkor így örökölték meg a birtokot.
18: Ugye a kúria elsősorban egykori tulajdonosának a visel dolgai miatt vált hírhetté, ugye Duzsárden József volt az, aki hát egy egészen elképesztő krimi történetet produkált.
17: Hát szerintem nyugodtan hívhatjuk horror sztorinak is, ami hozzá kapcsolódik. Ehhez az is hozzájárul, hogy ebben a korszakban nem igazán nézték jó szemmel a kortársak, amikor egy magyar arisztokrata hölgy egy külföldi idegen úrhoz ment feleségül, és hát azért adott rosszallásra okot Duzsárden József. Azt tudjuk korabeli leírásokból, meg későbbi forrásokból is, hogy nagyon nagy szörnyűségeket művelt a birtokán. Kínoszta a jobbágyait, meggyilkolta a jobbágyait, fennmaradtak olyan információk, hogy ezeket a szerencsétlen embereket a vízimalmához vitte. Ezt a vízimalmot működésbe hozta, hogy a hangos morajlás az elnyomja az embereknek a jajvesztékelését, itt pedig a legkülönfélébb kínzóeszközökkel kínoszta őket. Végül is a felesége volt az, aki feljelentette, és aki kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. 14 embert megölt, 12 embert pedig fogságban tartott nagyon-nagyon sanyarú körülmények között. Nagyon érdekes, hogy a felesége az temeli ki a vád iratában, hogy a férje gaztettei következtében igencsak fogynak a jobbágyok, és hogyha ez így megy tovább, akkor nem marad, aki a család szolgálatában maradjon, és akkor így kezdik el kivizsgálni ezt az ügyet. Mivel hát az ítélőszékben voltak még rokonok, ezért nagyon-nagyon hosszú ideig elhúzódott az ügy, nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a kimenetele, úgyhogy 3 hónap elteltével elítélték, börtönfogságra ítélték, és halálos ítéletet is kimondtak erre rettenetesen kegyetlen személyre. Felmerült az is, hogy felnégyelik, mindenféle kínzásoknak alávetik, de végül ez nem történt meg azért, mert Duzsárden József egyik lánya Borbála, hát azért is, hogy a család elkerülje a botrányt, de azért is, hogy hát könnyítsen édesapja sorsán, mérget csempészett a börtönbe, és tulajdonképpen saját életének vetett véget Duzsárden József ilyen módon.
18: A gyulatelki önkormányzatnak is alapvetően ez a célja, de hogy a környékbeli önkormányzatok is ugye rendre az épített örökséget a turizmus fellendítésére, kiépítésére használják. Ebbe a láncba tartozik akár mondhatnánk itt a boncidai bánfikastét, vagy akár a válaszúti bánfikastét. Hogyan szolgálja ez a Dujardin kúria ezt a fajta turisztikai célt?
17: Ugye egyelőre nem nagyon szolgálja, mivel még nincs benne a turisztikai forgalomban, de hát mindenképp ezáltal a nagyon különleges történettel azért egy sajátos színfoltja az erdélyi történelemnek, úgyhogy mindenképpen jó talajt biztosíthat ez a családtörténet, akár egy múzeumnak a létrehozásához. A boncidai meg a válaszúti kastélyokkal, a válaszúti kallós gyűjteménnyel, illetve a széki épített örökséggel, akár a templomra gondolunk, akár mondjuk a tájházra és a népi kultúrára, azért így már egy olyan komplex programot ki lehet alakítani, ami akár egy teljes napra vagy egy hétvégére a vidékre tudja vonzani a családokat és az érdeklődőket.
16: Hálaadó Isten tiszteletet tartottak a Bihar megyei Körös-Kis Jenő református templomában, ahol befejeződött a templom torony felújítása. A nagyvárad közelében található középkori templom a térség egyik legrégebbi egyházi épülete, amely még a tatárjárás előtt épült. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet tagjai és meghívott vendégek együtt adtak hálát a restaurálás befejezéséért. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Ardai Erika református lelkészt halljuk.
0: 2021-ben érkeztem a gyülekezetbe, decemberében, és már akkor jelezték, hogy nagyon mozog a torony. Valamikor a 70-es években már lefújta egyszer egy vihar, 76-ban újult meg, és azóta sajnos az idő megette a deszkát, a gerendázatot. Amikor 2018-19-ben restaurálódott a templom, már akkor tudták, hogy a torony még hátra van.
1: Mikor ez a templom?
0: 1344-ből már lehet tudni arról, hogy itt templom volt, és természetesen katolikus templom, aztán 1526-ban lett reformátussá, úgyhogy lassan 500 éves.
1: Milyen különlegessége van még ennek a templomnak?
0: Az a falban levő fülkés dísz, ami másütt a restaurált templomokban eddig még fel ne fedezhető, az egész biztos, hogy különlegessége.
1: Erőből sikerült felújítani a tornyot?
0: A Teleki Alapítvány, hála Istennek, sikerült, hogy még ezt a tornyot, nyilván, hogy a templom restaurálását is ők finanszírozták, és a tornyot is nekik köszönhetjük.
1: Mekkora a Körös-Kis Jenői gyülekezet?
0: Körülbelül 200-an élünk itt a faluban, 276-on vagyunk nyilvántartva.
1: Reformátusok?
0: Igen, igen, mind reformátusok.
1: Ez hogy aránylik a lakossághoz?
0: 2500 lakosú Körös-Kis Jenő község, 1500 román és körülbelül majdnem 1000 cigány lakosság van.
1: Milyen a magyar közösség?
0: Hála Istennek, nagyon odaadóak, és bármilyen esemény van, nagyon szívesen nem csak részt vesznek, hanem segítenek is bármiben.
1: Egy ilyen közösség számára mit jelent, hogy megújult teljes mértékben most már a templom? Bogdán Szabolcs református püspök.
26: A Körös-Kis Jenői református templomnak is múltja van, és ez a múlt ez nem évtizedekre, hanem évszázadokra nyúlik vissza. Az itt élő közösség számára természetesen elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Párcium számára. Alig számlál 250 lelket a gyülekezet, mert ez egy hatalmas nagy ajándék, kegyelmi ajándék, amit Isten rendelt ki különböző emberi csatornákon, és önerőből ezt ilyen állapotba nem lehetett volna felújítani. Most elékezett ez a nap, amikor a templom test után megújult ugye a torony is, és hát tele van mindenkinek a szíve örömmel.
1: A királyhágó melléken hogy áll a templom felújítás, különös tekintettel a műemléktemplomokra?
26: Műemléktemplomokat mindig sokkal bonyolultabb és nehezebb felújítani. Egyrészt nagyobb a forrásigényük, és meg sokkal hosszabb az előkészületnek az ideje is. De szépen haladunk, tehát nem csak Körös-Kis Jenőn, hanem az örvényi gyülekezetben is lassan végéhez közeledik. Gyönyörű szép műemléktemplomnak a felújítása, vagy a Fekete Körös völgyében ugye nemrég adtuk át a magyar remetei templomot is, és ezek a legrégebbi templomok itt a környéken, de persze sorolhatnánk még másokat is. Elégedett vagyok az eredményekkel, s ha így tudjuk folytatni. Isten segítségével, akár hogyha finanszírozást is kapunk határon túlról, vagy innen, akkor tovább tudunk haladni az elkezdett úton, de nem csak a gyülekezeteké ez a templom, hanem tágabb értelemben véve az egész magyar nemzet örökségéhez tartozik hozzá.
16: A Brassói Evangélikus Egyházmegye két szórvány közösségében, Halmágyon és Oltszakadáton is fogyatkozik a gyülekezet létszáma. Az előregedés, az elvándorlás és a beolvadás ellenére a hívek továbbra is igyekeznek megőrizni közösségi és egyházi hagyományaikat. A pünkösdi ünnepkörről, valamint a szórványban élő evangélikus közösségek mindennapjairól Bandi Márta lévita lelkészt Veresemese Gyöngyvér kérdezte.
4: 10 éve szolgál a halmágyi gyülekezetben, illetve most már Oltszakadátra is átjár a férjével együtt. Magyarországról érkezett, és nem evangélikus környezetből.
5: Igen, ez valóban így történt. 10 évvel ezelőtt kezdtük meg a szolgálatunkat Halmágyon, és 3 éve Oltszakadáton is átszolgálunk ide ebbe a közösségbe, és örököltük azokat a hagyományokat, amik már kialakultak ezekben a közösségekben. Református lelkész családban lettem föl, több generációt. Jó volt már. Nálunk a pünkösdhöz igazából a konfirmációnak a hagyománya volt, ami kapcsolódott. Ez az évek során átalakult, amióta eljöttem otthonról, de ez volt az első sarkalatos pontja.
4: Ma már csak a gyerek munkában lehet ezekre az egykori hagyományokra emlékezni, illetve egyáltalán hogyan lehet a pünkösdi ünnepet megmutatni a gyerekek számára.
5: Nagyon fontos újpontja a munkánknak a gyermekmunka, az ifjúság között végzett tevékenységünk, hiszen nem mondunk le erről a munkakörről és ezekről a csoportokról, hiszen bennük van a jövő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár a nyelvőrzés szempontjából is, hiszen itt ebben a közegben csak román iskolára van lehetőségük. Nagyon fontos, hogy megünnepeljük ezeket az ünnepeket, hiszen a román naptár ezeket máskor datálja. Külön gyermekeknek szervezett és ifjúságnak szervezett tanműhely programokat tartunk ilyenkor, workshopokat szervezünk az előtte levő szombaton, és ezek ezeken az alkalmakon kreatív tevékenység és hittanórás, vallásórás tevékenység keretein belül beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a pünkösd, akár a magyar néphagyományban, akár pedig az egyházi vonzataiban.
4: Egy olyan ünnepről van szó, amely folyamatosan kiüresedett, többnyire majdnem minden régióban, hiszen nem kapcsolódnak hozzá különlegesebb Jézus történetek, úgy, mint a karácsonyhoz vagy a húsvéthoz, úgyhogy nagyon nehéz megjeleníteni a gyerekeknek azt, hogy hogyan születik az egyház, illetve a vonatkozó bibliai történeteket.
5: Valóban viszont a magyar nyelvünk csodálatos. Tehát amíg egy német vagy egy angol nem tudja feltétlenül kifejezni azt, hogy egy ház, ez nekünk egy nagyon jó képet ad. Hogy mit is jelent Krisztushoz tartozni egyben, egy közösségben, egy házban. Egy nagyon szép jelképrendszert ajándékoz nekünk, amivel tulajdonképpen sokkal könnyen átadni a gyermekeknek, hogy miről is szól ez a történet, és hogy a Krisztushoz tartozásunk ebben a közösségben tud megvalósulni, akárhol is éljünk ebben a világban, és tulajdonképpen így egy tető alatt, most mondjuk így, oda hozzátartozunk, aki a Szent Lelkén keresztül, egy ilyen láthatatlan mértéken keresztül összefűz bennünket, és egy tető alatt, egy házban tart bennünket.
4: A halmágyi gyülekezetben több lábon áll ez a szolgálat, hiszen az utóbbi időben egy diakóniai központot is elindítottak. Nyilvánvalóan ez az ünneptől független, de ilyenkor a Szentlélek talán sokkal jobban munkálkodik ezen a téren is.
5: Igen, valóban a diakóniai központunk hála Istennek működik. Szeptemberben nyitottuk ki a kapuit a közönség felé. Azóta folyamatosan kapunk megkereséseket havonta több alkalommal, betegágyakra vonatkozóan, illetve hát nyilván az otthonápoláshoz szükséges alapvető eszközöket tudjuk mi kiadni kölcsönbe egy átmeneti időre, ami aztán visszakerül hozzánk. Itt tolókocsikról, mankókról, járás segítő eszközökről beszélünk elsősorban, és nem mindenkinek tudunk mindenféle igényére válaszolni, hiszen kicsik vagyunk, még gyermekcipőben járunk, de igyekszünk arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a központot, és annak függvényében, hogy milyen kéréseket kapunk, próbáljuk bővíteni a lerakatunkat.
16: Bokor Klára újságíróra, a Mahit Média család egykori érsekújvári járási tudósítójára, a nagy világutazóra emlékeztek a napokban szülőfalujában, Szőgyénben. Klárától februárban búcsúztak, s hogy az űrt, amit maga után hagyott némiképp betöltsék, a szőgyéniek írópályázatot hirdettek az általános iskolások részére, és megalapították a Bokor Klára díjat. A díj kiosztón készült, Haják Szabó Mária összeállítása.
3: Paula a kürtiskolából jött, megnyerte a fődíjat, épp pedig egy, hát nem is történettel, nem egy sztorival, hanem egy belső monológgal, az volt a címe, hogy ismeretlen bennünk. Mire gondoltál?
6: Igazából arra, hogy nem is más az ismeretlen, hogy kívülálló ember, hanem inkább saját önmagunk, a önismeretünkre gondoltam ebben.
3: Hogy az ember nem ismeri eléggé magát?
6: Vannak olyan részei, amit szerintem senki nem ismer még magában, és szerintem mindig jön majd egy olyan pillanat, egy olyan dolog, ami biztos, hogy felhozza magában azt az érzést, esetleg gondolatot is, amit még nem is tudod, hogy létezik magában.
3: Egyébként szoktál úgy írogatni az íróasztal fiókba?
6: Igen, igen.
3: Szeretnéd folytatni is, ugye?
6: Igen, gondolkodtam rajta, hogy folytatom.
3: Hány éves vagy most?
6: Most fogom június 1-én betölteni a 14-et.
8: Seres Robert vagyok.
3: Író ember, és egyben a Bokor Klára díj kitalálója. Hogy jött az ötlet?
8: Ezt megígértem Klárinak, amikor már beteg volt. 5. vagy 6. telefonálója voltam neki aznap, és már eléggé ki volt akadva, hogy mindenki a betegségről beszél. És akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor beszéljünk a halálod után, mi lesz. Tudom, hogy morbid, de mink ilyen beszélgetéseket szoktunk végigvinni, és akkor megígértem neki, mit szólna hozzá, hogyha gyerekek írnának, és akkor azt mondta, hogy jó. Bár úgy se lesz belőle semmi, azt mondta, eléggé pessimistán, de úgy néz ki, hogy egy kicsit rátszalfoltam.
3: Bokor Klára újságíró volt, mi pedig a ma hét Párkányi, illetve érsekújvári járási tudósítója, aki zseniális riportokat tudott írni. Főszerkesztő Molnár Judit hogyan emlékezik rá?
19: Klárika szerintem egy hihetetlen izgalmas életet élt, nagyon sokat utazott, ő volt a világ egyik legkíváncsibb embere, márpedig a jó újságíró az legyen kíváncsi, Klárika az volt, nagyon alaposan dolgozott, pontosan dolgozott, nagyon szerették őt a régióban, és zseniális riportokat írt, éppen azért, mert az emberekre kíváncsi volt, tehát ezért is tartottuk fontosnak, hogy ugyan februárban elveszítettük őt, de ő a felvidéki magyar újságírásnak egy nagyon-nagyon szép színfoltja volt, tehát nem szabad hagyni, hogy a neve az idővel elmenjen, hanem a gyerekek is tanulják meg a nevét, és műveljék tovább ezt a szakmát, és hát azt láttuk, hogy 23 tehetséges gyereknek ült és írt.
3: Vagyis amikor jött a telefon Szőgyénből, hogy Klári emlékére emléknapot rendeznek, akkor örömmel beállt a javaslat vagy a kezdeményezés mögé.
19: Mert mi lehet szebb annál, mint mikor egy újságíróra úgy emlékezünk, hogy írásokkal. Ráadásul gyerekek írnak, tehát nagyon szép ez. Őt ugye itt a térségben nagyon ismerték, ő sokat utazott, éles helyzetekbe ment, tehát Irakba, Bolívia, nagyon szerette ezeket a rázós helyzeteket, és jól is kezelte, és ezeket is írta, filmeket készített, tehát őt itt a térségben nagyon ismerték, még a gyerekek is kiderült a beszélgetésekből, hogy a gyerekek is találkoztak a könyveivel, találkoztak a filmjeivel, kisfilmjeivel, amit ezeken az utakon készült. Egyébként több pályaművbe bele is írták Klárikát, ez főleg a szőgyéni munkákra volt jellemző. Ő volt a néni, aki mindig valami érdekes helyzetben volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél méltóbb megemlékezés nincsen.
3: Schmidt Vera, aki ezt az egészet menedzselte, helyi lapnak a főszerkesztője, civil foglalkozása tanár, 23 mű érkezett, 4 településről. Nagyon sok számítottak erre?
20: Nagyon meglepett minket is. Azt gondoltuk, hogy az első körben csak a szőgyéniek vesznek majd részt. Aztán mivel láttuk, hogy nagy az érdeklődés, és Klárit ugye a régióból sokan ismerték, nem csak a tanárok, hanem a diákok is, ugye járt úti beszámolókat tartani, és akkor úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk megszólítani őket is, hát ha csatlakoznak, és sikerült.
3: És milyen színes, érdekes, változatos műfajú művek születtek. Milyen feltételek voltak, tehát minek kellett megfelelniük a gyerekeknek?
20: Különböző alapiskolából voltak, és ezt úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy azonos szinten tanulják a műfajokat. Nem adtunk meg konkrét műfajt. Azt mondtuk, hogy az ismeretlen fogalmára írjanak egy fogalmazást.
3: Látva ezt a gála műsort, azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Jövőre is megszervezik.
20: Mindenképpen meg szeretnénk szervezni. Szerintem ki fogjuk még szélesíteni, bevonunk kicsit távolabb eső településeket is.
16: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
9: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A csendtől a megszólalásig. Meszesán György műsora.
10: A következő fél órában Monostori László esperessel, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosával pünköst üzenetéről beszélgetünk. Hogyan élhették meg az apostolok Jézus halála utáni félelmet és bizonytalanságot, miként találtak újra erőt ahhoz, hogy kilépjenek az emberek elé és tanúságot tegyenek hitükről? És hogyan adhat ez ma is példát azoknak, akik saját életük nehézségeivel, félelmeivel vagy belső küzdelmeivel néznek szembe? Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával pedig arról beszélgetünk, hogy a világ számos pontján ma is üldözik a keresztényeket, mégis sokan a szenvedések és megpróbáltatások után is képesek megmaradni a hitükben és továbbadni az örömhírt.

0: ünneplünk pünköskor, nem biztos, hogy mindenki tudja a választ.
1: Monastori László esperes, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa.
0: Eleve a harmadik isteni személy a Szentlélek, talán egy picit kevésbé könnyen elképzelhető, mint a mennyei atya vagy Jézus Krisztus. Hát Jézus szerintem a legkönnyebb elképzelnünk, mert ember volt, mint mi. Emberként élt itt a földön, valóságos Isten és valóságos ember. A mennyei atyát sem nehéz elképzelni, mert ő a világ mindenség ura és teremtője, gyakran egy szakállas idős férfiként ábrázolják a képzőművészek, de a Szent Lelket sokkal nehezebb elképzelni, mert hogy a pünkösd a Szent Lélek ünnepe. És valóban érdemes talán az apostolok szemszögéből közelíteni az eseményeket, és nagyon örülök a kérdésnek, mert rögtön benne volt a lényeg, hogy pünkösdöt nem is önállóan érdemes szemlélni, hanem húsvéttal összefüggésben. Tehát pünkösd az pontosan 50 nappal van húsvét után. A név is egyébként innen származik, a görög pentekosztes szó az 50-et jelent, ez tehát az 50. nap, 7 héttel vagyunk húsvét után, és itt az elmúlt időben, tehát a Jézus kereszthalálakor, utána a feltámadás, a jelenések heteiben ott szó szerint megjártak az apostolok csúcsokat, magasságokat és mélységeket. Tehát ott minden volt, egy érzelmi hullámvasút, az összezavarodottság, a nem értés, a csodálkozás, a Tamásnak a hitetlensége, ott minden volt. Azért, mert az elképzelhetetlen megtörtént húsvétkor, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, hogy feltámadt, és annak ellenére, hogy meghalt, megjelent, megmutatta, hogy él. És ehhez bizony időre volt szükségük az apostoloknak, hogy ezt mind feldolgozzák. Ők össze voltak omolva, ők azt gondolták, amikor Jézust keresztre feszítették, hogy mindennek vége. Akik halászattal foglalkoztak, ők visszatértek az eredeti foglalkozásukhoz. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy Péter, András és a többiek visszamentek halászni, mert nem volt jobb ötletük, nem tudták, hogy mit évők legyenek. És amikor elkezdték megérteni, és ez időre volt szükség, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor még nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel az információval, hogy hogyan tovább, hogy mi következik ebből. És kellett pünköst, kellett a Szentlélek kiáradása, hogy ők egy lendületet kapjanak, hogy ők ne csak megértsék, hanem szívvel, lélekkel hirdessék is, hogy az élet legyőzte a halált, és hogy meg vagyunk hívva az örök életre. Tehát a Szentlélek a bátorságot adta nekik, és talán nem túlzás azt mondjuk, hogy pünkösd ilyen értelemben a bátorság ünnepe is, a lelkesedés ünnepe is.
1: Vajon Jézus is ezt az üzenetet szerette volna átadni az embereknek?
0: Pont azon gondolkoztam a napokban, hogy néha érdemes úgy elgondolkoznunk azon, hogy mi lett volna, ha nem pont így történtek volna a dolgok. Mert mi, akik gyerekkorunktól fogva ismerjük Jézus életét, nekünk ez olyan természetes, hogy ami le van írva a Bibliában, az úgy volt. Na de mi lett volna, hogyha Jézus másképp dönt? Mondok egy példát. Ugye nem olyan régen, egy héttel ezelőtt ünnepeltük Jézus mennybe menetelét. De mi lett volna, hogyha Jézus nem megy föl a mennybe, hanem itt marad akár hosszan, évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig, mondhatta volna, hogy hát neki még nagy feladatai vannak, elmenni az egész világra, hogy más népeknek, más nemzeteknek is hirdesse azt, hogy van élet a halál után, és hogy a mennyei atya szeret minket. De Jézus nem így döntött, hanem ő ránk, emberekre, egészen konkrétan a tanítványaira bízta azt az örömteli, felelősségteljes feladatot, ami persze óriási megtiszteltetés is, hogy ti menjetek, és ti hirdessétek az örömhírt. És Jézus, amikor fölment a mennybe, akkor nem azt mondta, hogy ég veletek, sziasztok, sok sikert a továbbiakban, boldoguljatok, ahogy tudtok, hanem azt mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, a vigasztalót, és ő segíteni fog nektek abban, hogy az ajkatokra adja azokat a szavakat, amelyeket mondanotok kell, segíteni fog abban, hogy terelget benneteket a jó felé, súg nektek, soha nem hagy el titeket, a Szent Lélek, a vigasztaló, itt lesz veletek minden nap a világ végéig. És ez adta ezt a lendületet, ami valóban több, mint egy puszta bátorság. Ez nem csak egy pszichológiai jó érzés, vagy egy dinamikus lendület, hanem ez ennél sokkal több. Itt arról van szó, hogy a Szent Lélek vezetésével az apostolok egy küldetést kaptak, egy feladatot, melyben Jézus munkatársaiként hirdethetik ők is az örömhírt. És a történelem megmutatja, hogy ezt végül is egész jól csinálták, mert a kereszténység aztán elterjedt az egész világon.
1: Ön szerint felfedezhető-e kapcsolat az apostolok és a mai ember élethelyzeteik között?
0: mindenféleképpen érdemes ezt összekötni. Egyrészt úgy válaszolnék, hogy a hívő embereknek is van feladata, tehát hogy mindannyiunknak van feladatunk, ez a mi küldetésünk, hogy

0: Édesük az örömhír. Tehát a kereszténység az nem egy ilyen titkos gyülekezet, hogy hú, nekünk van egy titkunk, de arról csak zárt ajtók mögött csúkdolózva szabad beszélni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy Jézus arra hív minket, arra küld minket is, hogy tegyünk tanúságot, hogy beszéljünk arról, hogy jó dolog Jézushoz tartozni. És a mai világ gyakran felületes, meg ironikus, és ugyan hál' Istennek itt Magyarországon nincsen keresztény üldözés, nem kell attól tartani, hogy valaki, nem tudom, börtönbe kerül a hitéért, mint mondjuk a kommunizmusban ez azért előfordult, de attól lehet, hogy sokan tartanak, és ezt teljesen meg is tudom érteni, hogy esetleg félnek attól, hogy gúnyos mosolyt kapnak, vagy meg nem értést, vagy beskatujázást, és a Szentlélek ilyenkor is erőt ad ahhoz, hogy vallásszabadságban meg van engedve arról, hogy beszélhetünk a hitünkről, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy ami fontos, azt megosszuk másoknak. Most volt nálunk a Leheltéri Szent Margit templomban nem olyan régen bérmálás, amikor több mint 20 fiatal és felnőtt kiállt oda a püspök elé, eljött közénk Fábri Kornél püspök atya, és azt mondták, hogy ők szeretnék kérni a Szentlélek ajándékát, és püspök atya azt mondta nekik a prédikációban, hogy jó, és most menjetek el, és amikor majd hétfőn bementek az iskolátokba, bementek a munkahelyetekre, és beszélgettek az ottani ismerőseitekkel, barátaitokkal, hogy mit csináltatok a hétvégén, akkor ne csak annyit mondjatok, hogy hát voltunk egy szép ünnepségen, meg összegyűlt a család, hanem meséljétek el, hogy ti bérmálkoztatok, meséljétek el, hogy ti kértétek a Szentlélek ajándékát, mert ha nem beszélünk, akkor ez ilyen tabu témává válik, és az nem jó. Viszont ha tudunk arról természetes módon beszélni, hogy mi zajlik a szívünkben, hogy mi van a lelkünkben, és ezt megosztjuk másokkal, ez inspiráló lehet mások számára is, és sokszor megfigyeltem akár egy munkahelyi közösségben, az első embernek a legnehezebb beszélni a hitéről, de amikor valakiről ez már kiderül, akkor könnyebb hozzá kapcsolódni, hogy jaj, de jó, tényleg te is hiszel, én is hívő vagyok, és ez óriási dolog, amikor így meg tudnak szólalni az emberek. És persze nem arról szól a keresztény misszió, hogy akkor nem tudom, erőszakkal vagy így agresszíven térítsünk, de hogy is. Arról szól, hogy igaz módon, őszintén, hitelesen és szeretettel elmondjuk azt, hogy mi van bennünk, elmondjuk azt, hogy mi az, ami fontos számunkra. És ha van nyitottság a másik oldalon, akkor ezt tényleg örömmel megosztjuk. Ha pedig valakit ez nem érdekel, akkor nem kötelező erről beszélgetni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ezt most valakinek le kell nyomni a torkán. Inkább arról van szó, hogy elmondjuk azt, hogy mi van a szívünkben.
1: Itt is a bátorság fontossága jelenik meg. Talán enélkül nem lehet a valódi utunkat megtalálni.
0: Így is lehet mondani, mert a bátorság önmagában is felszabadít azt, hogy kimerem nyitni a számat, és hadd mondjak elsőre talán meglepő párhuzamot, szerintem valami hasonló történik a gyónásban. Amikor valaki talán félve, talán szorongva, talán szégyelve magát, valaki mégis veszi a bátorságot és leteszi a bűneit a gyóntatószékben, önmagában az, hogy verbalizálja, hogy ez kijön belőle, leteszi és megkapja a feloldozást, ez egy olyan felszabadító élmény tud lenni, amit én gyóntató papként is gyakran látok a hívők arcán, amikor bejönnek gyónni. Van, aki tényleg félve, zavarban, remegve jön be, és azt látom rajta, hogy lehet, hogy a fogorvosi székben is szívesebben ülne, mint a gyóntató székben. És amikor néhány perccel később beszélgetés, szentgyónás, feloldozás után kimegy, akkor pedig csillog a szeme és mosolyog, hogy itt valami történik. Hogy itt a Szentlélek megérinti őt, és a bátorságnak megvan a gyümölcse, a felszabadultság, a jól végzett munka öröme az, hogy képes volt arra, hogy legyőzte a félelmeit, és hogy megtette azt, amire az Úr hívta őt.
1: Kell-e ehhez a csend, a belső örlődés, akár a szenvedés időszaka, hogy eljussunk ideáig? Van-e egyfajta belső felkészülés, amelyen keresztül az ember megérik arra, hogy újra nyisson?
0: Hát én mindenképpen azt tartom jónak, akár a gyónásnál is, hogy hát persze készüljünk fel a gyónásra. Persze olyan is volt már többször az életben, hogy ülök a gyóntatószékben, és akkor valaki bejön, és mondja, hogy hát ő most nem is készül gyónni, csak látta, hogy van lehetőség, és valahogy úgy érezte, hogy neki most be kell jönni, és ezek is szép dolgok. De úgy gondolom, hogy nekünk embereknek az, hogy szükségünk van időre, ez nem rossz, hanem jó. Mert olyan gyors világban élünk, rohanó világban, talán ez ilyen közhelyes is, de én azt érzem, hogy egyszerűen a lelkünknek szüksége van arra, hogy utolérje a testünket. És éppen ezért én nem félek a csöndtől, amikor kicsit utol tudjuk érni magunkat, meg nem félek attól sem, amikor beszélni kell, mert tudom, hogy velem van a Szentlélek, és én azt kívánom, hogy ezt minél többen meg tudjuk tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül, Isten itt van velünk, és hogyha így talán nem megbotránkoztató, hogyha így fogalmazom, hogy egyesítjük az erőinket. Ezt Szent Ágoston úgy fogalmazta meg, hogy tedd meg azt, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy. Tehát, hogyha én a gyenge, a bűnös, az esendő, a nagyon tökéletlen ember, úgymond össze tudok fogni a jó Istennel, hogy amit tudok, azt beleteszem, akkor én joggal bízhatok abban, hogy Isten segíteni fog. Vegyünk példának csak most egy ilyen teljesen idevágó példát, hogy most itt ülünk a stúdióban és beszélgetünk. Ha én nem bíznék az Istenben, akkor lehet, hogy a saját emberi korlátozottságom, a gyengeségemet ismerve, lehet, hogy nem ismertem volna bejönni itt beszélgetni, mert jaj, hát mit fogok én itt makogni, vagy biztos nem fogok olyan ügyesen fogalmazni. De ez nem rólam szól. Én nem azért jöttem be, mert szerepelni akarok, vagy mert a reflektorfényre vágyom, hanem azt érzem, hogy Isten küldött engem, hogy meg tudjam osztani azt az örömöt, ami bennem van, így a rádió hullámosszain keresztül, például azokkal is, akik nem jönnek el a templomba, de most hallgatják a rádiót, és ilyen értelemben én is most ezt úgy élvezem, és óriási megtiszteltetés, hogy Isten eszköze lehetek, talán egy ilyen 21. századi apostol. Jaj, ez most nagyon nagyképűen hangzott.
1: Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek a saját környezete apostolává kell válnia, aki a maga módján továbbad majd valamit abból, amit megértett, átélt.
0: Igen, erre vagyunk hívva, hogy tehát ott a kísérdés, ott a csábítás, hogy beülünk mondjuk a templomba, elmegyünk a templomba, és beülünk a padba, és akkor hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, mi egyfajta nézők vagyunk, hát ha jó fejek vagyunk, akkor talán bekapcsolódunk az éneklésbe, vagy mondjuk a válaszokat, de hát az egyház az a püspök meg a papok, és akkor én majd itt nem tudom, igénybe veszem az ő szolgáltatásukat. Tehát szerintem ez egy rossz, ez egy nem egy kiegyensúlyozott, nem jó egyházkép. Az egyház az mi mindnyájan vagyunk, tehát püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, hitoktatók, világi hívők, gyerekek, felnőttek, özvegyek, elváltak, fiatalok, mindenki együtt. És mindannyiunknak van feladata. És például hadd hozzak egy ilyen személyes példát még a gyerekkoromból. Én amikor így először gondoltam arra, hogy mi lenne, ha pap lennék, akkor én nagyon gyorsan így elhesegettem magamtól ezt a gondolatot, hogy hát ez lehetetlen. Én egy bűnös ember vagyok, én ezt nem tudtam magamról elképzelni, hogy én tudtam, hogy nekem bűneim vannak, nekem gyengeségeim vannak, én szoktam rosszalkodni kisgyerekként, tehát hogy ez nem fért bele a fejembe, de aztán azt láttam, azt éreztem, hogy Isten mégis meghív, és nem lettem tökéletes ember. Ma is vannak bűneim, ma is vannak esendőségeim, ma is hibázok, de úgy érzem, hogy Istennek ezzel együtt kellek, és hogy ő kiegészíti azt, ami belőlem hiányzik. És ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra. Emlékszem egy anyukára, amikor, hát már majdnem 20 éve, 2007-ben volt a budapesti városmisszió, amikor talán első alkalommal így az elmúlt időben a katolikus egyház kiment a terekre, az utcákra, felállítottunk színpadokat, és a templom falain kívül is megosztottuk az örömünket a hitünkről. És volt egy anyuka, aki azt mondta, hogy jaj, Laci atya, hát én ezt nem tudom csinálni, én nem vagyok ebben jó. És ott voltam vele, és a saját szemem láttára ez a fiatal anyuka ott elkezdett beszélgetni idegenekkel az utcán, megszólított másokat, mert legyőzte a félelmeit, legyőzte önmagát, és hiszem, hogy rajta keresztül is a Szentlélek tudott szólni. Tehát amikor nem csak a saját emberi erőnkben bízunk, hanem tényleg hisszük azt, hogy Isten velünk van és tud segíteni, akkor csodálatos dolgokra vagyunk képesek, úgy érzem, és pünköstkor ezt is ünnepeljük.
1: Pünkösd időszakában ma is képes az egyház ezt a megújulást hirdetni?
0: A pünkösd az gyönyörű ünnep, és valahogy itt ugye ez általában májusban van, idén is van, hogy kicsit kitolódik júniusra, amikor később van a húsvét, de gyönyörű ünnep így a tavasz végén, a nyár elején, amikor alapvetően jókedvűek az emberek, amikor mindenkiben van egyfajta energia, amikor azt érezzük, hogy most tényleg hosszabbak a nappalok, és akkor esti programokat is lehet szervezni, előjönnek újra a szabadtéri programok, tehát hogy valahogy az évnek ez a része, van-e eleve egy ilyen hangulat, hogy na most akkor csináljuk, akkor most menjünk ki, ne csak az épületekben legyünk, hanem menjünk ki a szabadba, és ott találkozzunk, ilyenkor vannak a majálisok, vagy akár a vallagások, tehát hogy sok ünnep a plébániákon, az első áldozás, a bérmálás időszaka ez, és azt hiszem, hogy ezek tényleg adnak egy ilyen jó értelemben vett lökést arra, hogy persze ezt ne csak pünköstkor csináljuk, hanem az egész évben, de ilyenkor jó ránézni, ünnepelni, és kérni újra és újra a Szentlélek ajándékát, hogy ő adjon nekünk örömet, kitartást, bátorságot, lelkesedést, hogy tényleg ne szomorúan vagy panaszkodva, mi magyarok néha az az benyomásom, hogy gyakran nagyon sokat panaszkodunk, hanem tényleg örömmel éljük az életünket, mert van minek örülnünk. Isten szeret minket, Isten nem hagy el, és hogyha ezt tényleg gondolunk erre, hogyha ezt életünkké váltjuk, akkor ezt könnyű továbbadni másoknak is. És nekem mindig az a vágyam, hogy az emberek, akik kijönnek a templomból, meg nem csak ők, azok is, akik nem jönnek el a templomba, hogy mindannyiunkon látszódik az, hogy jó dolog élni, jó dolog szeretni, jó dolog őszintének lenni, jó dolog igaz embernek lenni, jó dolog becsületesnek lenni, és nekünk hívőknek pedig nagyon jó dolog, hogy Isten szeret minket, és mi feladatot kaptunk, meghívást, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Ez egy erőt ad, bátorságot ad, lelkesedést ad.
1: Innen Európából nehezen elképzelhető, de a világ számos pontján a keresztények sok helyen ma is üldözésben élnek. Pünkösd üzenete azonban éppen az, hogy a hittel élő emberek a szenvedés és a félelem után is képesek a megszólalásra és az újrakezdésre. Erről beszélgetünk Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával.
2: Négy éve pünkösd vasárnap, ez Nigériában történt, és ez volt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb, kimondottan keresztény ellenes atrocitása. Amikor a pap éppen a Szent Mise végén adta az áldást, pünkösd vasárnap, és a hívek között felálltak többen, akikről kiderült, hogy terroristák voltak, iszlamista terroristák, és válogatás nélkül elkezdtek gépfegyverrel lőni a hívekre, és közben kívülről is jött még több iszlamista militáns terrorista, bombákat is robbantottak, és több mint 50 embert azonnal lemészároltak, és közel 100 ember nagyon súlyosan megsebesült aznap. És nekem egy ilyen hihetetlen áldás volt az életemben, hogy találkoztam egy hölgyel, aki túlélte ezt a terrortámadást, és elmondta ezt a jelenetet, tehát el tudjuk képzelni, hogy borzasztó vérfürdő volt, és igazából annak köszönheti, hogy túlélte, hogy elhunyt emberek holttestei alatt talált menedéket, de nagyon közel robbant fel hozzá egy bomba, és mindkét lábát elvesztette, és a látását is az egyik szemére. És amikor arról beszélünk, hogy a pünkösd az egyfajta kezdet, egy újrakezdés, kezdet az egyház történetében, ez így vonatkoztatható a Szentlélek ajándékaként a saját életünkre is. És Margaretnek hívják ezt a hölgyet, Margaret Atta, és én egy hetet töltöttem vele. Amit megtapasztaltam, ami nagyon-nagyon egyértelművé vált számomra, az az, hogy kereszténységre sokan úgy gondolunk, mint egy nyugati vallás, és hogyha belegondolunk, a mai világban a valóban hívő keresztények nagy része a nyugaton kívüli világban él. És ez a nigériai hölgy tényleg is nagyon sok keresztény az ő helyzetében úgy éli meg a hitét minden egyes nap, hogy annak ellenére is elmegy a templomba, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát miután felújították ezt a katolikus templomot, ahol ez a támadás történt, a hívek visszatértek az első alkalommal, és a saját életükben is megtapasztalták a gyász utáni újjászületést, és mindannyian a Szentlélek erejének tulajdonítják ezt a fajta bátorságot, erőt és szeretetet, amit ők meg tudnak élni a mindennapi életükben. És ez valóban egy olyan erő, ami csak az ember saját erejéből nem származhat.
1: Ön szerint mi adhatott Margaretnek erőt egy ilyen trauma után?
2: Van egy szerető családja, tehát az neki hatalmas segítség volt, hogy szükség volt rá. Szükség volt rá a férjének, a négy gyerekének. És ő is úgy volt ezzel, hogy egyrésztről elfogadta, hogy ez valamilyen értelemben Isten akarata, és hogy ezáltal kell neki most értelmet találni az életében. Másrésztről pedig, ahogy elmondta nekem, ez segített neki még mélyebben megélni a hitét. Ez a borzasztó tragédia, és hogy az élete így megváltozott, hogy egész életére most már kerekes székbe kényszerül, még csak 40 éves. Megkérdeztem tőle, hogy éli meg a megbocsájtást így a saját életében. És mondta, hogy neki nagyon könnyű volt megbocsájtani ezeknek a terroristáknak. És azt mondta, hogy a mi atyánkban ezt imádkozzuk, hogy nekünk is meg kell bocsájtanunk másoknak, hogyha azt szeretnénk, hogy Isten megbocsásson nekünk. És hogy a valódi keresztény hitnek része az, hogy ki kell mondani, hogyha valaki mások bűnt követnek el, de saját magunknak is el kell ismernünk, hogy mi végül is mindannyian bűnösök vagyunk. És hogyha mi megbocsájtást szeretnénk nyerni, akkor nekünk is képesnek kell lennünk megbocsájtani. És a megbocsájtás nem azt jelenti, hogy akkor az nem számít, hogy akkor az a bűn nem okoz fájdalmat, vagy annak nem marad nyoma, hanem ez egyfajta lelki szabadságot ad az embernek. És ez az a szabadság az, ami lehető ővé teszi utána, hogy szabadon keressük Istent. És ő is pontosan így élte ezt meg, hogy a megbocsájtáson és a szenvedésen keresztül megtapasztalt és megértett valamit a keresztény hit valódi lényegéből, és ami még nagyon fontos, amit többen is mondtak nekem olyan keresztények Afrikából, Közel-Keletről, akik borzasztó szenvedésre mentek keresztül, az az, hogy ők nem abban hisznek, hogy mindig biztonságban lesznek. Nem azért imádkoznak, hogy mindig biztonságban legyenek, hanem azért, hogy Isten soha ne hagyja el őket, mert abban hisznek valójában, hogy a szenvedésben nincsenek egyedül, tehát Krisztus mindig velünk szenved, és az ő saját szenvedésüket is úgy élik meg, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódnak annak által.
1: Önben nem merült fel félelem vagy menekülés vágy európaiként, hogy egy ilyen konfliktuszónában volt abban az időszakban?
2: Több háború sújtotta országban is jártam az elmúlt években, és nekem pontosan az segített, hogy olyan hihetetlenül különleges emberek között voltam, olyan erős, hitű keresztény közösségek között töltöttem el időt. Minden nap életüket ott élik, tehát láttam, hogy ott is van élet egy részről, tehát ott is élnek emberek, a háborúban sem mindenki pusztul el nyilván, de azt látva, hogy ők ennek ellenére mennyire tudnak mégis hálásak lenni, minden kis dolog ér az életben. Ez bennem is keltett egyfajta hála érzetet, és hát biztonsági érzetet is olyan értelemben, hogy én úgy éreztem, hogy nekem akkor ott kellett lennem ahhoz, hogy el tudjam mondani ezeknek az embereknek a történetét. Tehát a saját életemben így tapasztaltam meg ezt a fajta küldetés vagy hivatástudatot, hogy én akkor ott kellett, hogy legyek, és hát bíztam benne, hogy hát bármi is történik, képes leszek elmondani ezeknek az embereknek a történetét, mert hogyha nem én, akkor ki?
1: Hogyha Isten szereti az embert, akkor miért engedi a szenvedést? Mintha ellentmondás lenne, nem?
2: Igen, pontosan. Mindig azt szokták mondani az ilyen helyzetben lévő emberek, üldöztetést átélő keresztények, hogy ők ebben nem látnak semmiféle ellentmondást. Mert a nem hívő embernek ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy lehet, hogy valaki még ezután is hisz. Ők viszont pontosan ezt látják valamiféle igazolásának, a kereszténység igazságának, hiszen Krisztus is megmondta, hogy titeket is üldözni fognak az én nevemben, és ők ebben nem látnak semmiféle paradoxont, sőt, ezzel még jobban tudnak azonosulni a korai egyházzal is, azzal a pünkösdi egyházzal is, ami akkor azzal az alkalommal a Szentlélek kiáradásakor nyerte el a valódi küldetéstudatát, hivatástudatát.
1: Vajon szükség van a szenvedésre ahhoz, hogy az ember megérjen a jóra?
2: Az egyház tanítása szerint végül is minden szenvedés, amit megtapasztalunk az életünkben, vagy közvetlenül, vagy közvetetten Isten akarata, tehát Isten engedi, és ez egy nagy misztérium minden ember életében. De amit nagyon fontos látni, és az általában utólag könnyebb értelmezni, hogy valami értelmet általában nyer az ember szenvedése. És ez egy nagy kihívás minden keresztény életében, hogy ahogy éppen átéli azt a szenvedést, azt a fájdalmat, azt a traumát, hogy abban a pillanatban is olyan erős legyen a hite, hogy tudjon abban bízni, hogy ez is valami nagyobb jó, és igazság, és igazából azért történik, hogy rámutasson a valódi igazságra és a szeretetre Istenben. És ez látszik nagyon azoknak a keresztényeknek az életében és személyes történeteiben, akik valóban a világ legkülönbözőbb részein életük kockáztatásával is megélik a hitüket a mindennapjaikban, hogy képesek felajánlani a szenvedésüket Istenért, mert bíznak abban, hogy ők csak egy kis részét látják a valóságnak, csak az Isten az, aki az egész képet látja, és ezért bíznak abban, hogy minden nehézség, amin keresztül mennek, valami nagyobb jóhoz, igazhoz és széphez vezet el.
1: Talán ezeken a történeteken keresztül érthető meg Pünkösd csodája is, hogy az ember Isten szeretetéből mindig meríthet erőt.
2: Igen, igen, pontosan, mert amikor az ember hallja ezeket a történeteket, hogy keresztények ilyen szenvedés árán is, amikor sokkal egyszerűbb lenne egyszerűen megtagadni Krisztust, de még a legelképzelhetetlenebb szenvedés árán is mégis megvallják a hitüket, és Krisztusnak szentelik az életüket. Hát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy honnan jön ez az erő, ez a bátorság. És végül is erről szól Pünkösd, hogy az apostoloknak is kellett az, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk, és ők sem nyilván a saját erejükből voltak képesek ilyenfajta kockázatot vállalni, és ilyen bátran megvallani a hitüket, és elindulni erre a fajta misszionárius feladatra. Ez egy olyan bátorság, amit a saját életünkben is megtapasztalhatunk. Leginkább arra van ehhez szükség, hogy egy magasabb célt tartsunk a szemünk előtt. Tehát az apostolok nem azért voltak bátrak, és nem azért vallották meg Krisztust, mert abban biztak, hogy egyszer majd írnak róluk, egyszer majd beszélnek róluk. Tehát itt az volt a lényeg, hogy ők közvetítették. Nekik az volt a feladatuk, hogy közvetítsék Krisztus szeretetét, igazságát és jóságát a világ felé. És a mi életünkben is azért nagyon fontos, hogy legyen valami magasabb rendű feladat, ami nem tőlünk jön. Tehát mi tervezhetünk, de minden ember életében jön az a pillanat, amikor érezhetjük úgy, hogy most kaptunk egy feladatot, és ez nem tetszik nekünk, és abban hiszek, hogy igazából csak Isten erejéből tudjuk véghez vinni ezt a fajta feladatot, amikor éppen arra kapunk elhívást, hogy lehet, hogy nekünk most egy picit kényelmetlenebb lesz az életünk, de valakinek tudunk valami értéket adni, valakinek tudunk segíteni. Ezek lehetnek egészen kicsi hétköznapi dolgok is. De Viktor Frankl is pont erről ír sokat, hogy a szenvedés amúgy értelmetlen önmagában. Nekünk kell valamiféle értelmet adnunk a szenvedésnek azzal, hogy valami magasabb rendű cél felé irányítjuk azt. És a keresztények életében a legegyszerűbb módja ennek, a legegyértelműbb módja az, hogy Istennek ajánljuk fel a szenvedésünket, hogy használjon minket is azáltal.
1: Önök a Csendtől a Megszólalásig című műsorunkat hallották. Megtisztelő figyelmüket köszöni a szerkesztő műsorvezető Meszesán György. A viszonthallásra.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 19 óra, jó estét kívánok! Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat, ezért az utasoknak hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszokon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonatjegyeket elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyjegy nélkül vehetők igénybe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, hogy az állomáson egy 27 éves, még a Lázár korszakban bérelt, használt francia villanymozdony gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a katasztrófa védelem az állomás teljes lezárását rendelte el. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető terület testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán drón támadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra érte találat. 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzetközi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében szólította fel távozásra, miután egy kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről és a magyar identitásáról. Földrengés rázta meg ma délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. És végül a várható időjárásról, zavartalan napsütésre számíthatunk, holnap esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. A híreket Gál Andrea szerkesztette, Ciprus Évát hallották.
3: Műsor ajánlott.
5: 56-70.
6: Egyházüldözés, kitelepítés, internáló táborok, emberi sorsok a diktatúra szorításában. Az 56-70 következő adásában arról beszélünk, hogyan próbálta a kommunista hatalom megtörni a közösségeket, elszakítani a családokat, és évtizedekre hallgatásra kényszeríteni az áldozatokat.
5: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Komlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Komlóverzum.
5: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter. legendárium.
7: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál Szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Bábszínházi Seregszemle Debrecenben Vonal Fesztivál címmel.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Hagyományok.
9: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
8: Tehetségek.
10: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
8: Kulturális helyszínek.
11: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
8: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió Moson-Magyaróváron FM 95.
2: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
3: Jó estét kívánok, Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. Vendégem dr. Tátrai Zsuzsanna, neves magyar néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, aki elsősorban a magyar jeles napok ünnepi szokások és a folklór kutatásával vált ismerté. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként is dolgozott, és rengeteg intézményben, egyetemen tanított. A művészet, a zene, a család, és mondok egy nevet, Tátrai Vilmos, biztos nagyon sokaknak ismerős ez a név, egy csodálatos hegedű művész volt, a Tátrai Vonós 4-es primáriusa, Ferencsék Jánossal is vele együtt dolgoztam, az Állami Hangversen zenekarral is, férjed Fülöp Attila operaénekes volt, a lányod Fülöp Zsuzsanna is operaénekes, tehát jócskán találkoztál a művészettel, és nem idegen számodra. Gondolom, hogy a néprajz valamilyen módon, miután a kultúrának ágaival foglalkozik, ikertestvére szinte a művészeteknek talán.
4: Mi olyan légkörben nőttünk föl, hogy apám kinyitotta előttünk a világot, ő egy első nemzedékes értelmiségi volt, a nagyapám az géplakatos volt.
3: Nem mondott géplakatos? Az az én szerzett szakmám, ezt nem viccelek. Bocsánat, közül
4: vágtam. Még egy rokon dolog köztünk. Művészettörténet könyvek között, meg könyvek között nőttünk föl, mert nekik nem voltak könyveik, ő pedig rengeteg könyvet gyűjtött, és ennek következtében az öcsém, ifjabb Tátrai Vilmos, 11 éves korában már elhatározta, hogy művészettörténész lesz, egy évvel fiatalabb nálam, és ő is dolgozik még a Szép Művészeti Múzeumban, ami a munkahelye volt az egyetem után. Tanultunk zenét természetesen, hegedültünk mind a ketten, állítólag én tehetséges voltam, csak nem elég szorgalmas.
3: Az baj.
4: Meg azért nem lehet egy világhírű művész után, ez nem lett volna.
3: Jó, de szorgalom kell az, hogy néprajztudós legyél, hát,
4: ahhoz is kell. Én történelmi néprajz szakot végeztem, mert abban az időben, a múlt évezredben, akkor még az volt a szokás, hogy két szakot kellett, egy olyat, ami ugye muzeológus, és a másiknak tanári szaknak kellett lenni. Úgyhogy történelmi néprajz szakot végeztem, nagyon régen, 1968-ban. És rögtön a Néprajzi Kutatóintézetben kaptam állást, az előtte egy évvel alakult meg.
3: Tehát gyakorlatilag egész életemben.
4: 43 évet töltöttem a Néprajzi Kutatóintézetben, és ez azért volt csodálatos dolog, mert akikkel együtt jártam egyetemre, azok közül többen is munkatársaim lettek. Én azt mondom, hogy egy nagyon, nagyon szép életet mondhatok magaménak, és ami szintén nagyon jó volt, ezt mondjuk csak úgy csöndbe lehet elmondani, hogy hetenként kétszer kellett bejárni. Tehát akkor nekünk a home office már akkor kitalálták. Persze ez nem jelentette azt, hogy az ember nem kell elvégezni a feladatait, meg hogy nem kell gyűjteni, járni.
3: A gyűjtőasztal mellett nem tudsz gyűjteni, ahhoz gyűjteni
4: kell. De ez azt jelentette, hogy a három gyerekünket, hát nem voltak napköziben. Minden nap főztünk, férjem is, hál' Istennek, nagyon jól főzött, meg a nagyszülők besegítettek. Gyerekeink azok otthoni körülmények között nőttek föl, klasszikus módon.
3: Közeleg egy fantasztikus ünnep a pünkösd. Azt hiszem, hogy kevesen vannak nálad avatottabb tudósai ennek a területnek, és aztán majd néhány dolgot mondok, hogy kapcsolódik bennem össze a művészettel, az bár azt gondolom, hogy evidens.
4: Olyan érdekes dolog, sokszor azt mondják, hogy az ember egész életében a szakdolgozatát írja, mert akkor annak idején Dömötör Tekla professzor asszony mondta nekem, hogy a pünkösdi királyné járás változatairól írjam a szakdolgozatomat, és ez lett a vesztem. mert egy életen át ezzel foglalkoztam, mert miután ez egy leányszokás, ennek révén aztán a doktor is, meg a kandidátus is a leány életről szólt, mert nagyon izgalmas téma, ugye most csak úgy egész röviden manapság, elég későn mennek a lányok férhez. A régi világban 18 évet meghaladott lány már vénlánynak számított, de nem is ez az érdekes, hanem ahogy bele mélyedtem a pünkösd megismerésébe, az kiderült számomra, hogy valahogy ez az ünnep nagyon mostoha. Mostohán bánunk vele.
3: Karácsony meg a húsvét
4: mert
3: mellett,
4: karácsony,
3: gondolom.
4: Mert ez könnyebben érthető. A karácsony az a születésről, Krisztus születéséről szól. Ezt föl tudja fogni az ember, igen, a születésnek a varázslatát. Húsvét pedig a halálról és a feltámadás és reményéről. Ez megint csak olyan dolog, ami nagyon közel áll az emberhez. De a pünkösd a Szentlélek kiáramlásáról. Hát a Szentlélek kiáramlását nagyon nehéz elképzelni, megmagyarázni. Állítólag a középkorban égő kócokat dobáltak a templomba, és azzal próbálták.
3: Akkor ezért van, hogy a lángnyelvek azok attribútumai annak a művészet, mondjuk a képzőművészetben, amik a pünkösdel kapcsolódnak.
4: Így van, mert hogy lángnyelvek formájában szállt le az apostolokra a Szentlélek, és attól kezdve kezdtek el mindenki a maga nyelvén hirdetni az igét. Ez az egyház születésének az ünnepe.
3: Hát az is
4: ez is egy születésnap, és ráadásul a katolikus egyházban a bérmálkozásnak, tehát a nagykorúvá válásnak az ünnepe, az evangélikus egyházban pedig a konfirmáció, ami ugyan erről szól. Tehát itt a fiatalság is benne van nagy mértékben, és ugye a lényege az, hogy ettől kezdve felnőtt gyülekezet tagjaivá válnak a fiatalok.
3: Igen. Ez olyan, mint három pillér lenne, ami az egész történetet tartja áll a lábán.
4: És akkor ráadásul megvannak a pogány hagyománya is, hiszen a pünkösd mozgó ünnep, és legkorábban május 10-én lehet pünkösd vasárnap, legkésőbb pedig június 13-án, tehát elég nagy a különbség. Tel is tele van olyan szokásokkal, amiket egyébként az egyház tiltott, mert nagyon sok olyan hagyományunk van, amiről azért van tudomásunk, mert tiltották. Na most az is egy nagyon régi dolog, hogy minél jobban tiltanak valamit, az emberek annál jobban ragaszkodnak hozzá. Például a május fát, amit május 1-ére viradóra állítottak, általában a pünköstkor vették ki a helyéről. De nagyon sok helyen, például Észak-Magyarországon, pünköstkor van a május fállításnak az ideje. Akkor az egész húsvéti ünnepkörben zöld ágakkal mennek, hogy köszöntsék a tavaszt, és a fiúk, lányok a buj-buj zöldágének kíséretében. De a buj-buj zöldág az manapság már csak az óvodásoknak a játéka. Igen. Régen ez a nagylányoknak és a legényeknek volt a hagyománya.
3: És az aranykapu, az minek volt, lehetett a szimbóluma? Hát, bocsánat, hogy egy kicsit mennyire pünkösdi történet.
4: Ebből aztán nagyon sokfélét mondanak, mert vannak, akik ezt nagyon komoly erotikus jelképként fogják fel, a buj-buj zöldágat. Ugyanakkor pedig a tavasz megújulásáról is szó van, és a fiatalságról, a fiatalokról, a szerelemről, a párválasztásról. Ebben minden belefér, miután május a szerelem párválasztás hónapja is. Igen. Ugyanakkor meg Szűz Mária hónapja, és tehát itt minden keveredik. Én szoktam a növendékeimnek is mondani, hogy szerintem ezek a dolgok egymást erősítik. Mert hajlamosak sokszor az egyházban is arra, hogy na ezek pogány dolgok. De nagyon sokszor az egyház pogány dolgokat szentesített, aztán később kirekesztett, abból lettek aztán hagyományok. Tehát ezek nagyon bonyolult és összefüggő történetek, csak valahogy az elején ezeket még értették és gyakorolták.
3: Egyébként csodás, hogy az egész pünkösd hogy jelenik meg, hát a zenében rendkívüli módon Mozartnál, Bachnál, Mahlernél, tehát egy csomó szerzőnél megjelennek, és hát a festészetben El Greco, Giotto, Tiziano, mindegyik festett, és még jó néhányan gondolom. Tehát azért ez olyan eszmeiség lehetett, amit valószínűleg a középkorban, vagy a reneszánsz idején, vagy még korábban jobban ismertek, vagy követték talán az emberek.
4: Az egyszerűbb emberek számára pedig úgy próbálták megjeleníteni, hogy például fehér galambokat eresztettek el a templom, vagy azzal jelképezzék a Szentléleket. Meg a képekkel, amik ott voltak a templom falán. Így tudták valahogy átélni megismertetni.
3: Most egy furcsa hasonlított eszembe, ahogy ez a lángnyelvek, hogy megjelennek, meg a napsor lángnyelvek, hogy a szellem, a tudás kiáradása. Tehát amikor azt mondjuk valaki, hogy lángesző útmutatásai vannak valakinek.
4: Biztos, hogy kapcsolatban
3: lehet. Egy amatőr így gondolkodik, hogy próbálom a szavaknak az értelmét valahogy házasítani ezzel a történet.
4: De te művész vagy, és interpretátor, aki azért tudja interpretálni a művész gondolatait is, mert át tudod élni. Nagyon-nagyon erős kapcsolat.
3: Könyveket is írtál természetesen.
4: Pünkösdről van könyvem.
3: Pünkösdről is, de van egy másik könyv, te írtad, illetve írtátok Molnár Erika és Tátrai Zsuzsanna, ez van.
4: Igen, ez a Jeles napok ünnepi szokások, és a Magyar Néprajznak a 7. kötetében írtam én a Jeles napokat, ünnepeket, és a Magyar Néprajz sorozatnak a 5. kötetében pedig a gyermekfolklórról.
3: Ezt tudod, miért érdekes, amit mondasz? Az, mert az én feleségem konduktor volt a Pető intézetben, és ők a pedagógiai munkájuk alap művének tartották ezt, és használták a gyerekeknél.
4: Pedagógusok számára rendkívül fontosak, és az Apor Vilmos Főiskolának van egy ilyen 2 éves továbbképzése, ami arról szól, hogy óvópedagógusokat, általános iskolai tanárokat, tanárokat és néptáncosokat 2 éves tanfolyamon gyerektánc oktatóvá, kézműves oktatóvá, illetve hagyományismeret oktatóvá képzi ez a 2 éves folyamat, és én rendkívüli módon szeretem ezeket a növendékeimet, mert felnőtt emberek, akik tudni akarnak. És különösen minden tiszteletem az óvópedagógusoké, mert ők még a teljes embert képzik. Tehát itt nem arra van szó, hogy most leülsz abba a székbe és tanulnod kell, mint az általános iskolában, hanem ott a gyerek megtanulja azt, hogy egyen.
3: Tiszta lap a gyerek még.
4: És tiszta lap. És egyáltalán nem mindegy, hogy ebbe a tiszta lapba
3: mit írunk bele. Egyébként azt tudom, sok egyetemen is tanítottál. Ezekről mondanál néhány szót.
4: Az evangélikus teológián.
3: A
4: Hittudományi Egyetemen. Aztán az is nagyon érdekes volt, mert akik oda járnak, elég sok fiatal nő is jár oda most, és lelkész szeretne majd lenni. Mondjuk ideálisabb, hogyha esetleg egy házaspárról van szó, mert azok azért egymást tudják segíteni. Olyankor is, hogyha például kisbabát vár az illető. És mondtam nekik, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy lekerülnek vidékre, és a saját hagyományaikat akarják ahhoz idomítani, ami ott van, ahelyett, hogy megismernék. Azt próbáltam mindegyikre rávenni, hogy gyűjtsön, hogy menjen oda az idősekhez, tudja, ismerje meg annak a falunak a hagyományait, ahova ő kerül. Mert egész másképp tud szót érteni akkor a különböző generációkkal, ami szintén nagyon fontos, hogy valahogy, minthogyha a generációk úgy elidegenedtek volna egymástól. A régi hagyományos világban mondjuk az se olyan egyszerű, mert ott azért megvolt a rendje mindennek. Tekintélytisztelet.
3: Igen. Tudunk ma ünnepelni? Most ez nem csak a pünkösdre, elsősorban természetesen a pünkösdre vonatkozik, amit kérdezek, vagy amit felvetek, hanem az ünneplésnek a mondjuk csúnya szóval így minősége, az mennyiben a néprajz tudomány területe? Tehát, hogy hogyan ünnepelünk ma?
4: Az ünneplés az mindig egy családban kezdődik. Hogyha a családban megfelelő módon kapják meg a családtagok az ünnepnek a hagyományát, a szépségét, a tartalmát, akkor valahogy azt is adják tovább, vagy azt viszik tovább. Ugye nagyon sok szétesett család van ma már, és a karácsony az, amikor valahogy úgy összerántják, meg szinte olyan kötelezően ünnepelni kell. Na most közbevágólag eszembe jutott, azért sem érezzük a pünkösdöt olyan ünnepnek, mint a karácsonyt, meg a húsvészot, mert például nincs ajándékozási
3: szokás.
4: Nincsenek olyan különleges étkezési hagyományai. Mert ha most rákérdezek, te is azonnal mondod, hogy karácsonykor mit szoktatok enni, pláne húsvéskor.
3: Most egészen más, most már ilyen ezeket, nem? De egy természetesen, és már azt gondolom, hogy annak egy csúnyább lehágazása is, mert a karácsony éppen az ajándékozás miatt, hát az egy óriási üzlet is bizonyos
4: intézményeknek. Hát erről refeledkezünk meg, hogy a reklámok, a mai világ, a 21. század, az egyszerűen belehozza, ide képünkbe hozza a dolgokat, és egy ilyen szomorúbb kitérő, a Minden Szentek Halottak Napja. Hogyha kimegyünk a temetőbe, akkor egy-egy síron ma már ilyen mécses erdők vannak. Igen. Ugye mielőtt jön az ünnep, óriási reklámok szólnak arról, hogy vedd meg ezeket a mécseseket. Holott ez a 19. században indult el, német eredetű hagyomány, és először csak a katolikusoknál volt szokás, hogy temetőbe gyertyát visznek. Protestánsoknál ez sokkal később alakult ki. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a reklám és a mai világ az szinte rákényszerít, az embereket rákényszeríti bizonyos dolgoknak a gyakorlására.
3: De magának az ünnepnek a lényege, az étosza, történelmi és vallástörténeti csodája, az nem sérül vajon ilyenkor, amikor betüremkednek mondjuk így a korunknak bizonyos dolgai, ami nem szorosan kapcsolódik az ünnepléshez?
4: Tehát a hívő ember számára az ünnep ünnep marad, mert a hívő ember a karácsonyt és a húsvétot úgy éli át az előtörténetével, mert a karácsonyt megelőzi az advent időszaka. Ilyen szempontból nagyon jó, és egy új szokás az adventi koszorú, de mégiscsak mutatja azt, hogy nem úgy esünk bele a karácsonyba, hanem van egy felkészülő szakasza. És ezek a felkészülő szakaszok mindig arról szóltak, hogy befelé fordulni, kicsit magunkban nézni,
3: elcsendesedni.
4: Tilos volt a lakodalom, tilos volt mindenfajta hangos mulatság. Ez ugyanúgy érvényes volt az adventi időszakra, mint természetesen a nagybőtére.
3: Igen.
4: És akkor egész másképp örül az ember bárminek is, ugye a húsvétnál nagyon is nyomon lehet követni a nagy hétnek az egyre súlyosbodó mélységét, ahonnan nagyon-nagyon magasra jut el az ember. De karácsonykor is, az advent időszak után. Pünkösdnél nincs egy, legalábbis ugye nincs ez a fajta átélése a dolognak. Az biztos, hogy tartalommal kellene megtöltenünk a pünkösdi ünnepet is, mert attól válik ünnepé, hogy nem hétköznap.
3: Hogy nem
4: attól
3: hétköznap.
4: Válik ünnepé, hogy fölveszünk. Hogy nem csak a ruhánk lesz ünnepé, hanem a lelkünk is ünnepivé válik.
3: Igen. Töröm a fejem, hogy nekem ez a dolog kontinuitása ennek mi, és most nem a pünkösről beszélünk, hanem éppen a néprajztudományról, hogy olyasmi, mint a régészet. Mert a kulturális, vallási, mindenféle néprajzi múltban kutakodik, és fedez fel összefüggéseket, és határoz meg bizonyos dolgokat. És a kutatás az azt jelenti, hogy valamit keresek, ami volt, de most nincs. És ezért most felkutatom valamiből, tehát valamit keresek, amikor valami volt. De a te tudományod az foglalkozik-e a jelenkor néprajzával?
4: Feltétlenül. Hát van a szociálantropológia, feltétlenül ezzel foglalkozik, meg mi is annak idején például jártunk, ez még a rendszerváltás előtti időszak volt, Deák téri iskolába, ami azóta evangélikus iskola, jártunk farsangi szokásokat gyűjteni. Tehát az, hogy a jelenben ezek hogyan zajlanak, és főleg ugye a fővárosban is mi történik, mert az embernek mindig igénye van arra, hogy ünnepeljen. Azt hiszem, hogy ez soha nem fog elmúlni. A másik, ami nagyon lényeges, és ami ahogy így öregségemre egyre inkább megfogalmazódik bennem, hogy a hagyomány attól hagyomány, hogyha mindig meg tud újulni. Hogyha meg tudjuk tölteni újabb tartalommal.
3: De ha jelenkor tartalmaival töltjük meg, akkor az nem devalválja bizonyos értelemben? A jelenkornak elég sok olyan tartalma van, ami valahogyan úgy érzem, hogy nehezen illeszthető ebbe a szakrális körbe, ami a pünkös. Tehát mindig úgy érzem, hogy egy kicsit, mintha valami ottan nem lenne rendben. Nehéz ezt megfogalmazni, de...
4: De lehet, hogy attól fogadja be valaki jobban. Mert én például nem vagyok ellene az újonnan bejött hagyományoknak sem. Mert minden, ami az embereket összehozza egy kicsit, legyen az mondjuk egy Halloween tökfaragás, de azt jelenti, hogy együtt vannak, vagy legyen az egy adventi koszorú. Együtt vannak. Mert már nincsenek kaláka munkák, ma már nincsenek olyan feladatok. És ráadásul a pandémia nagyon sokat ártott mindenkinek.
3: Szeparálta az embereket.
4: Nagyon erőteljesen szeparálta az embereket, meg az okostelefon. Hányszor látja az ember azt, most amikor a bőtről volt szó, kérdezték tőlem, mindig csak az étkezésről beszélnek, pedig azt a katolikus egyház már régen enyhítette, tehát nem erről szól a bőt. A bőt egyfajta, például kevesebbet telefonálok.
3: Igen, tehát mindenféle bőt.
4: Mindenfajta bőtről szól.
3: Nem csak az evésről.
4: És a fő problémája a mai embernek az, amit a régi hagyományos élet megadott, hogy volt egy vonala, mindig volt, amire várjon az ember, és nem akart állandóan égni és a plafonon lenni megállás nélkül, hanem volt egyfajta ritmusa az életének. Igen.
3: Tehát akkor elmondható, hogy tulajdonképpen ez a néprajz, tudom, hogy ez nem régészet, hanem egy teljesen élő valami, ami tulajdonképpen követi együtt, azt hiszem 1700 évvel ezelőtt nyilvánították hivatalosan a pünkösdöt egyházilag ünnepé.
4: Én azt gondolom, hogy élő.
3: Élő.
4: És élni kéne vele, hogy azokat akár írásban, vagy még vannak öregek, akiket esetleg ki lehet kérdezni, vagy ha már nincsenek, akkor minden tanítványomnak mindig azt mondom, hogy a saját helyi hagyományokat tanítsák a gyerekeknek. Mert számtalanszor előfordul, hogy ami látványosabb, érdekesebb, mit tudom, a Dunántúlon a lucázás, a regölés, az egyszer egy szegedi iskolában találkoztam vele. Ez nem baj, csak előbb azt ismerje meg, ami... Mert attól lesz valaki hazaszerető ember.
3: Így van.
4: Hogyha a legszűkebb környezetéből ismeri meg a családjának, a rokonságának a szokásait.
3: És sőt, a művészetek ágaiban is úgy tud jobban eligazodni, ha például tisztában van azzal, hogy az Ezrek szimfóniája miről szól, vagy a Mozart motetta miről szól. Mert ezek a leágazások, ezek ugyanúgy a teremtőnek elképesztő adományai, amit muszáj ápolni. Áldott békés pünkös dőt kívánok neked, egész családodnak, és minden kedves hallgatónak, aki hallgatta a ma esti műsort. Vendégem volt dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, aki elsősorban a magyar jeles napok ünnepi szokások és folklór kutatásával várt ismerté. Gulyás Dénes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sárváron, FM 96. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
5: Saját törzs közönsége van, de mások is szeretik egyéni előadásmódját, pedig nem a pódiumon érzi leginkább otthon magát. Évtizedek óta együtt dolgozik Kurták Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. Régóta tanít a Zeneakadémián, 50 évesen pedig komponálni kezdett. Azóta számos művét bemutatták. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Vendégem Csalog Gábor zongora művész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt díjjal is elismerték.
6: A Budapest Music Centerben vagyunk. Itt fölöttünk lakik Kurták György a tetőtérben. Ő volt a legnagyobb hatással az ön zenei személyiségére?
7: Talán két legnagyobb hatás volt. Az egyik Sziatoszláv Richter koncertjei. Még 10 éves koromban hallottam az elsőt. Hát ezek felejthetetlen élmények, nem csak zenében, hanem egyáltalán bármilyen előadó művészetben ő volt a legnagyobb. És már pár évvel később találkoztam Kurták Györggyel, aki pedig eleinte tanárként volt a legmeghatározóbb személyiség számomra, és aztán megismerkedtem a zenéjével is közben.
6: Sziatoszláv Richter koncertjeire 10 éves gyerek miért megy el?
7: A szüleim már az 50-es évektől kezdve jártak az ő koncertjeire, mert zenehallgató család voltunk. Úgy nőttem fel, hogy állandóan lemezeket hallgattak a szüleim.
6: Már 11 évesen a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába járt. Ott találkozott Kurták Györggyel?
7: Kicsit később a rendes osztályba, és ott mindjárt elcipelt egy évfolyamtársam, hogy ezt látnom kell, ahogy ő tanít. És akkor valami egész különleges dolog történt, mert játszottam 2 percet egy Schumann darabból, és akkor megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy mit mondott a Schumann Brahmsnak, mikor Brahms először zongorázott neki. Hát mondtam, hogy tudom, hogy nagy remények és a jövő zenésze. Na és akkor ő ezt mondja nekem. Hát ez nagyon erős kezdés volt. Hát aztán sokkal nehezebb volt a folytatás a következő évtizedekben.
6: Hogy tanított? Mi volt az a nagy élmény, amit látott ott először?
7: Egy sugárzó személyiség, amitől hitele volt az egésznek, de amit csinált, természetesen az volt a lényeg. Szóval egyrészt úgy szedte szét a zenét elemeire, amit azóta sem láttam senkinél, tehát hogy olyan elképesztő részletességgel, tehát hogy milyen a forma, milyen gesztusok, milyen érzelmek. Ez tényleg így mikroszkóppal. De közben az előadónak mindezt hitelesíteni kell, tehát hiába értek mindent, ha nem lesz a sajátom. Most ez a kettő együtt, ez azt hiszem senkiben másban nem volt. Soha nem láttam ilyen tanárt azóta sem.
6: Akkor még csak tanította, de aztán elkezdtek együtt dolgozni. Évtizedek óta tart ez. Ezt mivel lehetett kiérdemelni? Kiket engedett ennyire közel magához?
7: Hát ő mindenkit közel engedett magához, sőt, abból indult ki, hogy mindenki tehetséges, csak nagyon kevesen tudtuk elviselni az ő nyomását, vagy nagyságát.
6: Tehát aki kibírta, az maradhatott.
7: Aki kibírta, az maradhatott, és hát egyre kevesebben maradtunk, és ez még csak a bármilyen szerzők előadása, de az ő zenéje az meg még egy külön fejezet volt.
6: Na és kik bírták ki?
7: Kellerandás volt az egyik, akivel én elkezdtem kamarázni. Ott volt Takács Megáll,

0: felmutat, de ha nagyon sokáig az ember ő mellette dolgozik, akkor óvatatlanul azt várja, hogy én őt képviseljem. Tehát például ő egy zseniális zongorista is volt. Körülbelül azt várta, hogy akkor én is úgy játszom el. Na most ezek az elvárások azért nagyon is nyomják egy kicsit az embert. Voltak időszakok, mikor jó volt ettől messze kerülni. Aztán persze visszamegy az ember.
1: És ha magával vitte Kurták Györgytől ezt a maximalizmust, akkor lehet, hogy az ön tanítványa is ezt mondják, hogy Csaló Gábor tanárulat ki kell bírni, de megéri.
0: Én nem vagyok olyan szigorú tanár, de ugyanazt a részletességet igyekszem képviselni. És ugyanazt az igényességet, csak talán jobban hagyom az ő személyiségüket érvényesülni.
1: Kurták György darabját halljuk, tollrajz búcsúzóul Sár Erzsébetnek a játékok sorozatból, Csaló Gábor játszik.

0: Voltak ilyen érdekes kísérletei, hogy mi az a tiszta előadásmód, ami mentes mindenféle külsőségektől, és akkor függöny mögött játszott.
1: Igen, próbáltam. Hát ez egyszeri kísérlet volt, hogy a zongorának a nyitott fedele látszott, és én nem látszottam. Megtiltottuk a tapsot. A Város Színházban volt ez a koncert valamikor a 1990-es években. Ugye én abból indultam ki, hogy én amúgy eléggé zárkózott személyiség vagyok. És akkor mi van, hogyha én nem látszom, a hangok vannak, és a hangok kommunikálnak?
0: Ezért csináltam, mert zárkózott, nem azért, mert sok előadó művész ma már túl sokat ad a külsőségekre?
1: Hát mind a kettő. Tehát én azt képzeltem magamról, hogy akkor valami eszenciálisabb dolog lesz, hogyha kiküszöbölöm a saját arcomat, vagy gesztusaimat a pódiumon, és csak a zene gesztusai. Nagyon szép gondolat volt, csak nem vált be. Kiderült, hogy mégis ez a kontaktus a közönséggel hiányzott nekem. Mégiscsak kell ez a személyes jelenlét is, aminek ugye nagyon sok olyan eleme van, ami számomra nem volt vonzó. Tehát most nyilván ének kell meghajolni, miért kell fekete smokingot vagy frakkot hordani. Hát ezt azóta se szoktam egyébként, csak a nagyon muszáj. De ezt a részét én nagyon utálom a koncerteknek. Szóval nem tartom fontosnak. Volt egy idő, amikor azt mondtam, hogy csak lemezeket kéne csinálni, mert ott vagyok a legjobb formámban.
0: Izgulna közönség előtt?
1: Egyébként izgultam is, igen, de azt legyőztem, csak mégis nem mindig a legjobb formában játszottam.
0: Aki ilyen zárkózott ember, az előadó művészként hogy tudja előhívni magából a mű megszólaltatásához szükséges belső indulatokat?
1: Hát a mű diktálja az indulatokat, és ha kellő mennyiségű indulatot diktál, akkor az már nekem egy kommunikációnyi indulatot is ad a közönséggel.
0: Állítólag önnek van egy saját törzs közönsége. Ez hogy alakul ki?
1: Nem tudom, tehát ez engem is meglepett.
0: És honnan tudja, hogy ugyanazok követik koncertről koncertre?
1: Látom ezeket az arcokat, sajnos soha nem látok elég fiatalt, inkább idősek. A Zeneakadémián azért a diákjaim közül van, aki jön. Nagyon nehéz, egyébként nem hallgatnak elég zenét, különösen koncerten nem mennek eleget, mert mindent online azonnal elérnek.
0: De az jó, hogyha értő közönsége van valakinek, vagy szeret elmenni olyan helyre is, ahova nem tudja követni ez a törzs közönség?
1: Nyilván az ember kényelmesen érzi magát a saját közegében, és hát ez most leginkább a BMC, több mint 10 éve, amióta ez a sorozaton van itt, de mindig jó elmenni teljesen más helyre, ahol először hallanak, nem tudnak rólam semmit, és az ember azért örül, amikor ott is átjön valami, sőt, néha még jobban átjön.
0: Említett már pár nevet a tanárai közül. Kocsi Zoltánt azért kiemelhetjük, vele is szorosabb volt a kapcsolata?
1: Hát ő egy

0: Érdekes személyiség volt. Amilyen fantasztikus koncertjei voltak, meg a személyisége lenyűgözött minket, annyira nem vette komolyan a tanítást. De hát az, hogy jelen volt, az fontos volt, és a koncertjei fantasztikusak voltak. Viszont a másik tanárom, Ránki Dezső, sokkal alaposabban tanított, és neki sokat köszönhettem. Egyéb nagyszerű, csodálatos tanárok is voltak ott, például Földes Imre, aki most halt meg, elképesztően széles látókörű volt. Rengeteg zenét ott ismertem meg.
1: Miért érezte szükségét annak, hogy diplomázás után elmenjen Amerikába, az indiánai egyetemre, Sebők Györgyhöz? 3,5 évet töltött nála, ő Weiner és Kodály tanítvány volt, ez fontos volt?
0: Itt azt hiszem, hogy a Weiner a közös kapocs, akit mindenki csodált, tehát Sebők azt mondta, hogy soha olyan zongora hangot nem hallott, mint ami Weinertől, amikor lejut a zongorához. Na most Sebők György viszont más szempontból volt nekem fontos, meghallgatott engem, meg Nagy Péter évfolyamtársamot, és mind a kettőnknek sikerült egy ösztöndíjat szereznie Bloomingtonban. És ez egy teljesen más világ volt az ő tanítása, mint az itteni. Nagyon érdekes volt, az első zongoraórámon közölte velem, hogy nekem nincs zongoratechnikám, és akkor most építsünk föl egy zongoratechnikát. Na most én azt képzeltem magamról, hogy már elég jó zongorázó, de ő mást értett technika alatt. Nagyon alaposan ismerte az emberi testet, anatómiát, pszichológiát, mindenféle keleti dolgokat. Ő inkább az előadókból indult ki, az előadók személyiségéből, korlátaiból, és azt tanította, hogy hogyan szabadítsuk föl saját magunkat a saját görcseinkből. Úgyhogy ez nagyon az ellentéte volt annak, amit én addig a zenéről itthon tanultam.
1: Mert itthon azt mondják, hogy nem az előadó a lényeg, hanem a zeneszerző, és húzódjunk
0: hátunk. Itthon mi rabszolgák vagyunk, és ő pedig ennek az ellenkezőit képviselte. Nekem ez nagyon fontos volt, és a tanításomban is ez állandóan bennem van, hogy ezt a fajta szabadságot a gyerekekkel is hogy tudnánk elérni.
1: Sok fontos találkozás volt az életében. Mondok egy következő nevet, Ligeti György.
0: Készültem a Ligeti etüdök lemez felvételével 30 éves korom körül, és kiderült, hogy körülbelül a legnehezebb darabok a zongorai dalomban.
1: És nem is játszották még itthon.
0: És Magyarországon én voltam az első, igen. Na és akkor koncerten eljátszottam egy párszor, akkor most lemezfelvétel. És Ligetinek akkor volt a magyarországi bemutatója a Grand Macabre operájának. Oda mentem hozzá, és mondtam, hogy van ez a felvétel, és szeretném neki megmutatni egy próbafelvételt. És azt mondja, hogy hát ő úgy is tudja, hogy én jó vagyok, őt már nem érdekli a zene, és kész, ennyi volt. Hozzátartozik, hogy szegény az utolsó években már súlyos beteg volt, és depressziós is, tehát a próbafelvételt nem hallgatta meg, és aztán jött az igazi lemezfelvétel, és annak a készanyagát azért elküldtük neki. Bécsben meghallgatta, és egyik este Kurtág Márta telefonált, hogy fölhívta őket a Ligeti felesége, hogy a Ligeti annyira lelkes, hogy kijött a depressziójából, hogy milyen jó az a lemez.
1: Ennél nagyobb elismerés.
0: Ez egy nagyon szép pillanat volt az életemben. Aztán jöttek a csúnyább pillanatok, mert mondta Ligeti, hogy hívjam őt föl Bécsben, menjek oda hozzá. Elmentem, és addigra megint rosszul volt szegény. Fölraktam a készfelvételt, és elkezdte részletesen tanítani a készfelvételt. Nagyon jó, de felületes, mint Emil Gilels ilyet mondott. Másik etüdre meg azt mondja, hogy nem elég démoni, meg volt egy etüd, amire azt mondja, hogy hát jó, de nem elég fölényes. És akkor mondom, hogy mit csinálják, hogy fölényesebb legyen. És akkor megkérdezte, hogy hány évig gyakoroltam. Mondom, 3. Azt mondja, hát akkor még gyakoroljam 3 évig. Na most ő persze híres volt az ilyen jellegű megjegyzéseivel. És aztán megjelent a lemez ugyanaz, és megint fölhívta a Kurtágékat, hogy de jó, megjelent a lemez, és én kijavítottam mindent, amit ő mondott.
1: Még ugyanaz volt.
0: Ugyanaz volt. Itt nyilván a betegség lelkiállapota is magyarázza ezt, de egy kicsit azért az is van, hogy szubjektív tényezők is vannak a hallgatásnál.
1: Ligeti Györgytől az Ördög létre című etüdöt hallgatjuk.

0: Kurtágot és Ligetit emlegettük leginkább, de hát nagyon sokfélét játszik. Például a Chopin vagy Sosztakovics mit mozdít meg önben?
1: Fantasztikus világos Sosztakovics, és ott a mindennapi élet meg politika, a szovjet világnak a szenvedése az sokkal erősebben jön át a kor levegője, mint bármilyen más zenén, de attól ő még univerzális jelentőségű.
0: És Bachot például a zenei kvalitásai miatt szereti, vagy pedig a transzcendenssel való kapcsolata is fontos önnek?
1: Azt hiszem, hogy az ő zenében nem létezne az egyik a másik nélkül, és hát az olyan örömöt ad az embernek, hogy nem lehet nem játszani Bachot. Egy művésznek nem feltétlenül van szüksége a tételes vallásokhoz, hogy ezt a részét kifejezhesse a személyisége a mű által. Úgyhogy az én agnosztikus világnézetem, vagy világnézet nélküliségem, az nagyon jól egybevág a zenészségemmel. Semmi tételes vallást nem követek, de azt nem mondom, hogy nem vagyok hívő.
2: Bach H-moll prelúdiumát idén játszotta a BMC-ben.

0: Az sose volt célja, hogy hosszabb ideig járja a világot zongoristaként, esetleg külföldi karrier?
1: Az elég limitáltan sikerült nekem. Túl naív voltam túl sokáig, azt képzelve, hogy ami tényleg jó, azt észreveszik és hívnak. És persze hívtak is, de ehhez kellett volna még az én aktivitásom. Ebben sose voltam jó. Nem volt szerencsém például olyan menedzserrel, aki elindított volna a pályán. Volt időszak, mikor Londonban, Angliában játszottam többet, volt időszak, mikor Törökországban, több amerikai koncertem is volt, csak ezek nem adtak ilyen összefüggő sorozatot, tehát inkább ilyen kalandok voltak számomra. Kamarapartnereimben fantasztikus bőség van, nagyszerű emberek, akikkel együtt játszhattam, magyarok és külföldiek, inkább Magyarországon. Nagyszerű vonósok, Perényi Miklós, Keller András, Kelemen Barnabás, Kukas Katalin, Varga Oszkár, Leján Csaba, Klarinétos, Kemenes András, zongorista, akivel sokat négykedeseztünk. Ez egy elég különleges dolog, a kamarazenélés. Sokáig egyébként nagyon kényes voltam a partnerekre, és nem álltam szóba, már zeneileg nem álltam szóba akárkivel, csak hogyha olyannak éreztem a személyes kapcsolatot.
0: Ez változott?
1: Most már nem vagyok válogatós, csak a zenei színvonal határozza meg, hogy valakivel szívesen játszom együtt, tehát nagyon különböző személyiségeket is elfogadok. Tehát elfogadó vagyok. Kifelejtettem az egyik legfontosabb partneremet, Varga Istvánt, akivel nagyon sokat kamarázunk.
2: Ha belegondolok, az ember pályáján azért nagyon sok múlik szerencsém, vagy a szerencse hiányán. Amennyire például külföldi menedzserekkel nem volt szerencsém, annyira ezek a véletlenek vagy sorsszerű dolgok, hogy a 90-es évek elején volt egy Kozári Zoltán, aki saját pénzét adta bele ebbe a Triola nevű koncertcégbe, és oda engem sokat hívtak koncertezni, és aztán Srém Kálmán, aki szintén a saját pénzét adta bele a koncertekbe, hát ott nagyon sok ember koncertezett, én is. És aztán 2010-es évektől kezdve meg a Gőz László, aki a saját pénzén építette fel a BMC-t, ahol nekem ez a sorozatom van. Szóval ezek nélkül, az emberek nélkül esti koncertéletben sem lennék benne. Ezek nagyszerű példák, de hát nem mindenkinek van szerencséje hozzá.

0: Tehát zenehallgató családban nőtt föl, de én nem találtam zenészeket a családjában, kivéve a testvérét Csalog Benedeket, aki fuvola művész lett.
1: Mind a két ágon voltak, akik nagyon szerettek zenélni. A nagymamám nagyszerű énekes lett volna, hogyha nem ment volna férjehez. Ugyan a nagyapám is nagyon szerette a zenét, és együtt hallgattak, de akkor már nem volt szabad énekelnie.
0: Arról a nagyapjáról van szó? Csalog Józsefről, aki neves régész etnográfus múzeumigazgató volt?
1: Igen, az ő felesége a nagymamám lett volna nagyszerű énekes, hogyha nem szakítja a félbe a tanulmányait. Stuttgartban tanult egyébként. És én még kísértem, 10 éves koromban is még szép hangja volt. Szóval ez egy nagyon zenei világ volt, az övék is, meg a szüleim is. Tehát ez volt talán a legerősebb impulzus, hogy én zenész legyek.
0: Egyébként pedig édesanyja ismert néprajzkutató, Pócs Éva, édesapja pedig neves író, szociológus, szociográfus, Csalog Zsolt, viszont édesapjától elég korán elszakadtak. Lehet, hogy a Kurtág György azért is lett apa figura?
1: Az embernek többféle apja van. 14 éves koromban váltak a szüleim, de azért láttam az apámat utána is sokat. Volt egy nagyon jó periódusunk Amerikában. Az ottani házassága pont akkorra esett, amikor én Bloomingtonban tanultam, tehát New Yorkban sokat voltunk együtt. Nem vesztettem el az apámat, az egy problematikus kapcsolat volt ugyan, de nagyon más személyiség volt, mint a Kurtág.
0: Ő annak idején részt vett illegális katolikus ifjúsági mozgalomban, 56-ban fegyverrel harcolt, később a romák jogaiért állt ki, volt a Wallenberg Egyesület elnöke is, a Roma Polgárjogi Alapítvány tervének egyik kidolgozója, a Roma Sajtóközpont első vezetője, a cigánykutatásait betiltották, amikor meg 1977-ben aláírta a kártanyilatkozatot, akkor még inkább igyekeztek félre tenni, talán mindezt megsínylette a család.
1: Hát neki kalandos élete volt, és szerette ezeket a kalandjait, és élte az életét. Én egy sokkal zárkózottabb valaki vagyok.
0: És az ő világnézetével tudott azonosulni felnőttként már?
1: Nem, mert ő egy nagyon vallásos katolikusból lett egy nagyon erős meggyőződésű ateista. És én meg valahol a kettő között vagyok. Úgyhogy más vagyok.
0: Valamit örökölt tőle?
1: Biztosan, mert nekem se csak egy féle foglalkozásom van. Tehát az, hogy 3 dolgot csinálok, a koncertek, a tanítás és az a zeneszerzés egyforma fontos. És hogy vannak ilyen periódusaim, amikor Bartókot szeretem a legjobban, aztán ez változik. Tehát ezek a kalandok, ezek rám is jellemzőek. De ott van az anyám, aki egy tudós, teljesen másfajta gondolkodás, sokkal szisztematikusabb. Ez is valamennyire van bennem.
0: Tanítani mindig is szeretett volna?
1: Ez nem volt olyan egyértelmű, de amint hazaértem Bloomingtonból, a diák éveim után azonnal egy állás lehetőség kínálkozott nekem, a konziban hívtak zongoratanárnak, és nagy lelkesedéssel vetettem bele magam, de körülbelül 10 évi zongora tanítás után a konziban egyszer csak úgy éreztem, hogy elég, tehát hogy valami zsákutca a hangszeres tanítás, mert egyre inkább csak arról szólnak a dolgok, hogy fölvegyik a Zeneakadémián, hogy milyen versenyt nyer meg, tehát ebbe a darálóba kell, hogy helytálljanak a növendékek. És nagyon nem bántam meg, hogy abbahagytam a zongora tanítást, és átnyergettem akkor a zenetanításra. Nem kell azért harcolnom, hogy az én növendékem jusson be ilyen-olyan helyekre, nyerje meg ezt és azt a versenyt, hanem csak zenéről van szó. A zenei világ az egyre inkább egy ipar, pénz, üzlet. Persze azt tudják a diákok, akik hozzám jönnek, hogy én nem azt fogom megtanítani nekik, hogy a pályán hogy boruljanak, hanem csak azt, hogy játszanak jobban. Nagyon sok magyar tehetség van. Voltak ilyen pillanatok, mikor mehettem volna Nyugat-Európában, nagyon magas színvonalú helyekre, meg kurzusokat tartottam, és rájöttem, hogy lehet, hogy technikailag magasabb színvonal, de a magyarokban azért van egy olyan fajta tehetség, ami nekem fontosabb. Én úgy érzem, hogy Kelet-Európában ez még kicsit inkább megmaradt, ez az igazi zenei tehetség. Persze, hogy nyugat-európai zenészek is vannak fantasztikusak, meg amerikaiak is motiváltabbak, céltudatosabbak, sokkal gyorsabban érnek el eredményt, és mégis a magyarokban van valami, amit én jobban szeretek. Mindig több a tehetség, mint amennyit elbír a magyar koncert élet, tehát nagyon is féltem őket, hogy mi lesz velük és hogy boldogulnak.
0: Kurtágot tanít nekik?
1: Több évtizede Kemenes András kollégámmal együtt csinálunk ilyen Kurtág csoportokat. Ilyen nyári kurzusokat csináltunk meg, a Zeneakadémián is próbálkoztunk, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mert rettenetesen tradicionális az oktatás. Mondhatnám, elavultak a tananyagok, de azért néhány évvel sikerült Kurtág kurzus szerveznünk ott is. És hát nagyszerű emberek nevelődtek föl, akik most már a Zeneakadémiai kollégáim, kamaratanszakon Kis Péter, Szalai András, Tornyai Péter, Borbély László, Fejérváli Zoltán, Káli Gábor, aki egy csodálatos karmester. Szóval azért fölnőtt néhány ember, aki most már ezt csinálja.
0: Nemrég megjelent egy állásfoglalás, amit többen fogalmaztak meg, és azt mondják, hogy romokban hever az iskolai zeneoktatás, és hogy új kodályokra lenne szükség. Mit tudnának tenni az új kodályok?
1: Nem azt mondanám, hogy minden nap legyen énekóra, de hogy a zenehallgatás élménye hiányzik az általános iskolában, az egy szörnyű dolog. Nagyon érdekes módon lehetne feldolgozni a gyerekek számára a zenehallgatást.
0: Érdekes, 50 éves kora körül kezdett el saját zenét írni. Mi váltotta ki?
1: Én tanultam zeneszerzést Zeneakadémiával párhuzamosan, csak egyszerűen sok volt a zongora gyakorlással, egyéb tanulmányokkal párhuzamosan.
0: Hát ott volt olyan nagy zeneszerzők mellett, mint Kurtág vagy Ligeti.
1: Így van, tehát ez némileg elnyomta a saját vágyaimat. És hogy ez hogy jött nekem 50 évesen, az elég rejtélyes dolog.
0: Tehát olyan 15-6 évvel ezelőtt.
1: Nem csak arra jutottam, hogy nekem komponálni kell, hanem hogy most akkor én abba hagyom a zongorázást, ez volt a terv. Nagyon erős meggyőződésem volt, én most zeneszerző leszek.
0: Anélkül, hogy írt volna egy saját hangot is?
1: Pontosan, igen. Magam sem értem ez, hogy történhetett. Aztán az a része, hogy nem fog zongorázni, azt nem sikerült megcsinálnom. Hát egyrészt rájöttem, hogy amikor már én nem akarok zongorázni, akkor jobban tudom zongorázni.
0: Nincs olyan nyomás?
1: Nincs semmiféle nyomás, és egyre jobb koncertjeim voltak. Tehát körülbelül 10 éve vannak igazán jó koncertjeim, úgy érzem. Úgyhogy nem tudtam megszabadulni a zongorázástól. Be kell vallani, hogy anyagi okai is vannak, mert a Zeneakadémiai egyetemi tanári fizetés az az éhhalálhoz elég. De nem ez volt a fő ok, hanem valóban jobban megy. Tehát nem hagyhattam abba. Viszont a zeneszerzés az meg nagyon is beindult.
2: Az első darabomat bemutatója után elküldtem a felvételét Kurtágéknak. Mint később kiderült, nagyon nem tetszett nekik, és még egy néhány darabot megírtam, amíg egyszer csak a Magyar Mulató című kamaraművem lelkes tetszésüket elnyerte. És hát persze Kurtág véleménye a legfontosabb számomra, de meghallgatok másokat is.
1: A Kossuth Budapest 4 zenekari darabot mutatta be, és most kell az 5. megírnom nekik. Most éppen ez lenne a legfontosabb. Rengeteg kamaraművemet is bemutatták.
0: Többször jött Vörös Sándor versekre. Őt szereti nagyon, ugye?
1: Vörös nagyon szeretem, és persze vannak költők, akiket nagyon szeretek. Például Petri György, Kántor Péter, Ormán Otto, íróbarátaim is voltak, vannak. Szóval a könyvek fontosak.
0: Mi lenne a vágyott nagymű zeneszerzőként?
1: Hát az ember nem szívesen beszél a még meg nem írt darabjairól. Azt a pontot kell megvárni, amíg a darab elkezdi írni saját magát. És az nem az lesz, amit én akarok. A formája, a hossza, még a műfaja is leginkább menet közben derül ki.
0: És másfajta örömet szerez a zeneszerzés, mint a zongorázás?
1: A zongorázás a koncert pillanatában öröm. A komponálás az másfajta öröm, hogyha elindul valami és megy a maga útján, akkor az semmihez nem lehet hasonlítani azt a gyönyört a komponálás közben. Amikor megszólal, az persze az még ad egy plusz, de a legszebb része az, amikor megszületik. Van a Virtesben egy házam, és ott tudok írni, csend van, csak madarak, ez kell hozzá nekem ennyi.
0: Saját művéből hallunk részletet, az Időtlen című kompozíciót Nádler István festőművésznek ajánlotta. A Koncertó Budapest játszik.

Csalog Gábor, Bartók Pásztori és Liszt Díjas zongoraművész volt a vendégem. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelőszerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Nánási Anikó. Ezt a beszélgetést éjszaka az egyórai hírek után újra meghallgathatják és megtalálják a mediaclick.hu oldalon is.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok, érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Következnek a részletek. Holnap ismét összegyűlnek az új országgyűlés képviselői. A kedden kezdődő plenáris ülés szakon várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Mészáros László összeállítása.
2: A képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezető alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként rögzítené. A képviselők emellett a devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, ugyanis a rendszerváltástól számolná a maximális időt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
3: Ha alkotmányozni lehet visszanges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
2: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vágyait. Az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
1: Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTÉ-hez eljuttatott közleményben arra hivatkoztak, hogy mivel Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, tegező viszonyban válaszolnak neki. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, erről beszélt az M5 Podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a jövő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
4: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
1: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának nekik. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kyiv Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton, a moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Három civil is megsebesült Dnyipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapássorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
1: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
6: Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalás sorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerült tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
1: Itt a Krónika. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát egy időre leállították. A mozdonyt elvontatták, a forgalom megindult, azonban hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra kell számítani, Díg András tudósított.
7: Egy Siemens mozdonyról van szó, ami nem a MÁV tulajdona, hanem sok más társával együtt bérli. Először csak füstölt a mozdony, utána pedig már lángok csaptak fel belőle. Az oltás miatt feszültségmentesíteni kellett a felső vezetéket, emiatt alakultak ki nagyon nagy torlódások, illetve tumultuózus jelentettek több állomáson. Ugye Kelenföld az egy vasúti csomópont. A pécsi fővonal felől érkező vonatokat Hárosig közlekedtetik, a Székesfehérvár felől érkező vonatok Tárnokig járnak csak, a győri vonalról érkező vonatok pedig csak Budaörsig közlekednek, onnan vonatpótló autóbuszokkal, illetve egy későbbi járattal lehet eljutni majd Kelenföldre, illetve a déli pályaudvarra.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. És ahogy hallották, megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok valószínű. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
8: A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek.
9: Azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évejé nézünk, mint a tavalyi volt.
8: Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de vannak még hiányosságok. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Úszdon FM 101,5. Esti mese. Kedves gyerekek! A Kóró és a Kismadár című magyar népmesét Szokolai Ottó mondja el.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismadár. Ez a kismadár egyszer nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra. Kis kóró, ringass engemet. Nem ringatom bizén senki kismadarát. A kismadár megharagudott és elrepült. Amint ment, mendegélt, talált egy kecskét. Kecske, rágd el a kórót! Kecske nem ment kóró rágni, a kóró se ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy farkast. Farkas, edd meg a kecskét! Farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni. Kóró mégse ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy falut. Falu, kergesd el a farkast! Falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy tüzet. Tűz, égesd meg a falut! Tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy vizet. Víz, oltsd el a tüzet! Víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy bikát. Bika, itt fel a vizet! Bika nem ment vizet inni. Víz nem ment tűzoltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy furkót. Furkó, üsd agyon a bikát! Furkó nem ment bika ütni, bika nem ment vizet inni, víz nem ment tűzoltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecskét enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégse ringatta a kismadarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy férget. Féreg, fúrd ki a furkót! Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bika verni, bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecskét enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat. Megint ment mendegélt a kismadár, talált egy kakast. Kakas, kapd fel a férget! Szalad a kakas, kapja a férget, szalad a féreg, fúrja a furkót, szalad a furkó, üti a bikát, szalad a bika, issza a vizet, szalad a víz, oltja a tüzet, szalad a tűz, égeti a falut, szalad a falu, kergeti a farkast, szalad a farkas, eszi a kecskét, szalad a kecske, rágja a kórót. A kóró bezzeg ringatta a kismadarat. Ha még akkor se ringatta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A Kóró és a Kismadár című magyar népmesét Arany László feldolgozásában Szokolai Ottó mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1979-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
13: Igazán nem akarok dicsekedni, mert
14: dicsekedni
13: nem szép dolog, pedig sok mindenre dicsekedhetnék,
14: biztos, és büszke is lehetek sok mindenre. Biztos, hogy sokkal nagyobbat fogok tudni mondani, mint te.

Medvebocs királyfi. Élt egyszer valahol, ott, ahol az ergetollat bogjába rakják, élt egyszer egy Szabó a három lányával. Egyik reggel vásárba indult a Szabó, és megkérdezte a lányait, kinek mit hozzon a vásárból. Az egyik lány kötényt kért, a másik cifra papucsot, a legkisebbik azt mondta, hozzon az apja tearózsát. A Szabó meg is vette a vásárban a kötényt, meg a cifra papucsot, tearózsát azonban nem talált sehol, pedig elég nagy volt a vásár. Gondolta, hogy hazafelé menet, majd csak talál valami kertet, és kér a gazdától egy szál tearózsát. Talán még pénzébe sem kerül, végtére is nem olyan nagy valami az az egy szál rózsa. Ahogy ballagott hazafelé, már erősen alkonyodott, amikor egy furcsa ház elé ért. Vasrácsból volt a kerítése, a kert meg telisdett teli volt tearózsával. Csak épp ebbe kellett nyúlni a rácson. Be is nyúlt, leszakajtott egy szálat, s már húzta volna vissza a kezét, amikor hangot hallott. Várj csak, Szabó, nem addig van az. A Szabónak inába szállt a bátorsága, mert egy medvebocs állt előtte. Aztán meg mindenféle állat gyűlt oda a kertből. Vadkutya, teknős béka, zebra, még elefánt is volt. Mind egymás egyén hátán tolongott, de úgy különben békések voltak. Elviheted a tearózsát, folytatta a medvebocs, de csak úgy, ha esztendőre elhozod nekem azt, akinek a rózsát viszed. Mert csak az oldhat föl az átok alól, aki megszeret engem. A Szabó ilyetében végig sem gondolhatta, miről van szó, csak rámondta, úgy lesz. Hanem egész hazáig volt, mint töprengjen. Csak az vigasztalta nagy bánatában, hogy van még egy teljes esztendő, addig majd történik valami. A lányai örültek az ajándéknak, kivált a legkisebbik. Egész éjszaka a tearózsát szagolgatta. Aludni az apja se tudott, de nem volt szíve megmondani a lányának, hogy ajjaj, nagyon sokba kerül még az a tearózsa. Esztendő elteltével olyan szép lett a lány, hogy a Szabónak esze ágába se volt már a medvebocsnak adott ígéret. De amit elfelejtett a Szabó, azt nem felejtette el medvebocs királyfi. 24 óráig várt, s mivel a Szabó nem jelentkezett, beült a bársonnyal bélelt intóba, odahajtott a Szabó háza elé, és bekocolt az ablakon. Én vagyok medvebocs királyfi. Eljöttem a lányodért, akinek elhoztad a tearózsát. Na volt is ilyettség. Ének évadján ilyen látogatás. A lány sehogy se értette, miről van szó. De az apja egyre mondta, hogy nem kell félni, jó dolga lesz, elvégre királyfihoz megy feleségül. Ha akart, ha nem, mennie kellett. Vitte a lányt nagy boldogan medvebocs királyfi. Az állatoktól nem félt, mind olyan volt, mint a kezes bárány. Keresték is a kedvét, még az oroszlánok is halkabban morrantak, hogy ne féljen a lány. Persze félt, de még mennyire? Kétszer is megfordította a zárban a kulcsot, hogy senki se jöhessen be hozzá. De hát mégiscsak ki kellett nyitnia az ajtót, mert másnap reggel egy vadmacska azzal a hírrel jött, hogy medvebocs királyfi nagyon beteg. Vagytok elegen a palotában, ápoljátok, felelte a lány. Mézes puszellit akar enni, nyávogta a vadmacska. Hát süssetek neki, de a te kezedből szeretné megenni, akkor meggyógyul. Etesse meg a tigris, én nem érek rá. Kisvártatva a zerge kopogott be, hogy medvebocs királyfi ágynak esett. De a lány erre sem ment ki, nem is válaszolt. Aztán az ürge nyöszörgött az ajtó előtt, hogy medvebocs királyfi már félre beszél. Talán meg se éri a déli harangszót. Ezt már nem állhatta a lány szó nélkül. Az én lelkemen ne száradjon, ha eltalál patkolni. Ott leszek mindjárt. Addig vigyázzatok, oda ne égjen a puszedli. Mikor medvebocs királyfi a harmadik puszedlit is megette a lány kezéből,
Hát, csak kiugrik az ágyból, bukfencezik egyet, s abban a szempillantásban olyan helyrevaló legényé változott, hogy álmodni sem lehet különbet. És mind az egész háza népe emberré vedlett abban a minutumban. Már csak a lakodalom volt hátra. Az ifjú pár feje fölött egy óriási tearózsa virított. Életemben sem láttam olyan szép rózsát. Az esküvőre három nagy erdőből meghívták az összes majmot, őzet, medvét, már akiket előtaláltak. 12 róka később érkezett, addigra már túl voltunk a tyúklevesen. De azért nekik is jutott bőven a maradékból.

gyerekek, a lakodalmi eszemiszom maradékával. Jól megpakoltam a bendőmet. Csak nehogy farkasokkal álmodjam. Ti sose feküdjetek le teli hassal. Most pedig álmodjatok méz színű, illatos tearózsával. Jó éjszakát!

Nedvebocs királyfi című magyar népmesét Berze Nagy János gyűjtésében Sinkovics Imre mondta el. Szerkesztette Marsalléva, rendezte Gábor László István. A hangfelvétel 2000-ben készült. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Édesanyja.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az Ómagyar Mária Síralom nem csak az első magyar vers, hanem egyben a finnugor nyelveknek is az első fennmaradt műköltészeti irodalmi alkotása. Mai adásunkban folytatjuk témánkat, és a magyar írásbeliség kialakulásának egyik fontos emlékéről, az Ómagyar Mária Síralomról beszélgetünk. Kinek szánták vajon ezt a szöveget, és mi az oka, hogy csak 100 évvel ezelőtt találták meg ezt a verset? Hoffmann István nyelvészt, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Kinek szánták ezt a verset olvasásra, ugye nemigen készülhetett, mivel olvasni nagyon kevesen tudtak ebben a korban, és az olvasásra szánt szövegek latin nyelvűek voltak. Kinek készült akkor?
2: Többféle funkciója is lehetett ennek a versnek, hiszen egyházi szertartásoknak, a misének a része volt például ez a Mária síralom. Másrészt viszont tipikus műalkotásként, tehát a műalkotás modern funkcióját értve ezen, tulajdonképpen egyéni áhítatra, tehát egyéni érzelmi befogadásra szánták, hogy ebben a kultúrkörben egyfajta érzelmi viszonyt alakítson ki az emberekben ennek a szövegnek a megismerése. Ebben a világban az olvasni tudók száma valóban kevés volt, ezért szóban terjedtek. Tehát a vers, mivel ritmusos, mivel alliterációk vannak, kezdőrímek, végrímek vannak benne, ezért könnyen tanulható szövegek. Itt is erről lehet szó, hogy a szóbeli használatban is terjedhetett. Különösen fontos lehetett ez például a korban szerveződő apácarendekben élők számára, ők is bizony nyára közös ima alkalmakkor hallás után tanulhatták meg ezeket a verseket.
1: 100 éve annak, hogy az Ómagyar Mária síralmat megtalálták, mi az oka annak, hogy ilyen sokáig ismeretlenül rejtőzött ez a szöveg, és hogyan került elő egyáltalán?
2: A németek az első világháborúban a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetemnek könyvtárát szétlőtték.

0: öveg, és így vált a kutatás részévé a Löweni Egyetemi Könyvtár tulajdonaként. És a magyar tudomány színhelyava mondott az elmúlt 100 évben véleményt erről a versről, azaz ugyan nem régóta van a tudományosság világossága előtt ez a mű, de mégis nagyon sokat tudunk róla, mert alaposan sokszínűen megvizsgálták.
1: Mikor került vissza ez a vers Magyarországra?
0: 1982-ben elcserélték, ha jól emlékszem, más számukra fontos dokumentumokért. Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi ezt a szöveget.
1: Egy nyelvész ilyenkor mit érez, amikor mondjuk egy ilyen régi szöveget, amivel egyébként kapcsolatban áll, mert vizsgálja, tanítja is akár, ott a saját szemével lát egy ilyen vitrínben. Ez milyen érzés?
0: Hát mondhatom azt, hogy megilletődöttséget, meghatottságot érez. Én ugyanígy voltam akkor, amikor a Tihanyi Alapító Levél eredeti változatát láthattam. Tudnék, a Tihanyi Alapító Levélnek csak egy nemes másolata van kiállítva, magát az oklevelet nyilván védett helyen kell őrizni. De egészen kivételes alkalmakkor ezeket kiállítják, és hát ez egy fantasztikus élmény. Noha nemes másolata nem tudja megállapítani senki, hogy az nem az eredeti. Ennek az eszme jelentősége óriási. És ez nem csak a kutató számára fontos, hanem annak, akinek fontos a magyarság múltja, története.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Kossuth Rádió Tamásiban, FM 99,6.
3: Magyar útravaló. Mai gondolatunk József Attilától származik. Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat, gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legjelentősebb alakjának sorai arra tanítanak, hogy az ember belső világa épp olyan gondoskodást igényel, mint a külső rend. A lélek ünnepe nem naptárhoz kötött pillanat, hanem azokhoz a ritka emelkedett órákhoz, amikor igazán szembe kell nézni önmagunkkal, amikor szeretnünk kell, megbocsájtanunk, helyt kell állnunk. Ehhez a pillanathoz a lélek tisztaságára van szükség, arra, hogy megőrizzük emberségünket a mindennapok fáradtságai és küzdelmei között is. József Attila üzenete így emlékeztet. A lélek ünnepre készülése nem látványos, de életre szóló munka. Amit naponta elrendezünk magunkban, a jóságot, a türelmet, az igaz szót, az lesz erőnk a nagy pillanatokban.
2: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavillo Collini Bori. 1948 és 1953 között emberek 10 000-eit internálták vagy telepítették ki Magyarországon, miközben több mint 200 000 magyarországi németet űztek el az országból. Volt, akit hite miatt megfigyeltek vagy ellehetetlenítettek, másokat egyik napról a másikra szakítottak ki otthonukból és családjukból.
6: A kitelepítések, az internálások az egyházat is érintették. Számos pap, egyházi személy szenvedte el az üldöztetést. A katolikus, a református és a protestáns egyházak képviselőivel szemben eltérő módszereket alkalmazott a hatalom, ami részben az adott egyház felépítéséből következett. Földváriné Kisrék a történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke erről így mesél.
7: nyilvánvalóan megindul

0: az 50-es években egy totális nyílt egyházüldözés, ami különböző eszközökkel zajlik. A protestáns egyházak esetében, miután ott sikerült ugye az egyházi vezetőket, a régieket elmozdani és a kommunista párthoz lojális egyházvezetést kinevezni vagy megválasztatni, ezért a kommunista pártnak a politikája az az volt, hogy amennyire lehet az egyházat az egyház vezetés által kontrollálni, ellenőrizni és adott esetben a reakciósnak bélyegzett lelkészeket megfenyíteni. Tehát, hogy emiatt aztán a protestáns lelkészekkel szemben kevesebb koncepciós per indult, kevesebb internálásra került sor, sokkal inkább az egyházvezetés saját maga fegyelmezte meg őket, mozdította el, egyébként az egyházi jogszabályokat is megsértve vagy átírva, mozdította el a korábbi szolgálati helyükről, mondjuk két nagyon ismert református példa, Szabó Imre, az első budapesti református esperes, a fasori lelkipár, pásztor, benne volt a zsidó mentésben is, és aztán utána szembefordult a kommunista párt egyházpolitikájával, tiltakozott a kitelepítések miatt, a kulák üldözés miatt, és akkor őt egy nyírségi, hát gyakorlatilag zsákfaluba bújra helyezték el, ahol az idősödő lelkésznek nem volt rendes orvosi ellátás, nem volt tömegközlekedés, és még azt is megakadályozták, hogy felutazhasson a saját unokájának a keresztelés. Hát ez formailag nem volt börtön, nem az Andrássy út 60-nak a cellája volt, nem kínoszták meg fizikailag, de mégis egy olyan kitelepítés volt, ahonnan nem volt neki szabad mozgása. Ugyanez történik Dobos Károllyal, az ő lelkésztársával, a másodlelkész, a fasori gyülekezetben egy fiatal, népszerű, többgyermekes református lelkész, akit szintén az 50-es évekre az alföldi tanyavilágba, Bugac környékére helyeznek át szolgálatra. Most ugye ez egy olyan ambivalens dolog, mert nyilvánvalóan van egy fiatal, tehetséges, a fiatalok nyelvén szólni tudó, ifjúságot szervező, karizmatikus, kisgyerekes családapa lelkipásztor, akit kihelyeznek az alföldi tanyavilágba, azokat a karizmatikus, közösségformáló lelkészeket megpróbálták elletétleníteni, ugye családos lelkészekről van szó, a lelkészek fizetésének ugye a nagy részét az állam adja, hiszen nincsen az egyháznak ugye önálló vagyoni alapja, ezt hívták kongruának, és hogyha valaki túl aktív volt, túl jól szervezte az ifjúságot, ne adj Isten, ugye illegális hitoktatást vagy ifjúsági munkát végzett, akkor egész egyszerűen megvonták a kongruáját, és ez azt jelenti, hogy a 3-4-5 gyerekét nem tudta eltartani. Tehát, hogy adminisztratív eszközökkel, az állami egyházügyi hivatalon keresztül, vagy ilyen belső áthelyezésekkel tulajdonképpen az egyház vezetésre bízták, nagyon sok esetben ennek a lelki ellenállásnak, vagy az egyházi ellenállásnak a megtörését. És akkor a református vagy protestáns lelkészek esetében tulajdonképpen akkor került csak idézőjelben, csak sor internálásra vagy börtönbüntetésre, hogyha ezek az eszközök valami miatt nem működtek.
1: Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne lettek volna áldozatok, csak a módszerek voltak kevésbé látványosak.
0: Tehát vannak ilyen mártírjai a protestáns egyházaknak is.
1: Folytatja a Földvári Nék is Réka.
0: De a tömeges letartóztatásokhoz és koncepciós perek sokasságához képest, ami a katolikus egyházat érintette, a katolikus egyházzal szemben és a katolikus szerzetesekkel, illetve papokkal szemben sokkal tömegesebb és látványosabb volt az állami erőszakszervezeteknek a fellépése, tehát a letartóztatások, börtönbüntetés, internálás. Egész egyszerűen azért, mert az a sokkal finomabb és mélyebbre ható és erkölcsileg végtelenül romboló eszköz, amit a protestánsoknál hamarabb tudtak használni az oszd meg és uralkodj, és az egyházon belüli egyházvezetés általi leszámolás elve, ez a katolikusoknál értelemszerűen nem működhetett. De végső soron a cél az ugyanaz volt, amennyire lehet megtörni az egyházi struktúrát, aztán utána ezt a megtört egyházi struktúrát felhasználni a kommunista párt saját érdekei szerint, akár a kommunista párt legitimitása szintásának a támogatására, és mindenek előtt az aktív hitéletet, a társadalmi szolgálatot, az ifjúsággal való kapcsolattartást és a következő nemzedék erkölcsi, lelki, szellemi, vallási nevelését minél inkább el lehetetleníteni.
2: Miközben az egyházak ellen különböző módszerekkel lépett fel a hatalom, a kitelepítések a hétköznapi emberek életét is egyik napról a másikra törték ketté. Hogy mindezt hogyan élték meg az érintettek, arról Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
3: Alapvetően úgy határozták meg, hogy együtt telepítik ki a családokat, de volt rá példa, hogy szétszakították őket. A telepítéseknek a lebonyolításában azért volt szerepe a helyi hatóságoknak, ugye nagyon sokszor úgy kezdték, hogy mondjuk kivonultak és körülzártak egy-egy falut, hogy ne tudjanak elmenekülni. Az adott személyek, itt egyébként például a megalakuló politikai rendőrségnek is volt szerepe. Hát a társadalom reakció ez természetesen eltérő volt. Persze voltak olyanok, akik ezekkel egyet értettek, és úgy voltak vele, hogy igen, menjenek a svábok. Nyilván voltak olyan emberek is, akik mondjuk sajnálták ezt a szomszédjukat, mert ismerték 10-20 éve, és pontosan tudták, hogy milyen ember, de ők sem tudtak érdemben tenni értük. Nagyon sokan visszaemlékeztek rá, mondjuk reggel becsöngettek, és azt mondták, hogy menni kell, és vihetünk magunkkal egy 70 kilós batyút, vagy éppen, hogy kimentek a vasútállomásra, és akkor nagyon-nagyon szigorúan lemértek mindent, amiről úgy gondolták, hogy nem lehet elvinni, és nem akarták odaadni, akkor még fizikailag is bántalmazták őket. Nagyon sok visszaemlékezésben egyébként az is előjött, hogy ugye mindeközben, amikor ott várták, hogy most mi fog történni ott a vasútállomáson, megjelenik itt a szovjet katonáknak a fosztogatás, a erőszakoskodása, illetve hát, hogy igazából tőlük most mindent elvettek, ők itt éltek eddig, és most ezt itt kellett hagyni.
1: 1946. május 11-én indult el Szárról az a szerelvény, amely a helyi sváb családok százait szakította ki addigi életükből. A csaknem 600 kitelepített fejenként legfeljebb 50 kilogramnyi csomagot vihetett magával. A Fejér megyei településről Bajorországba vitték őket paraszti tanyákra, ahol a befogadó családok válogattak közülük. Az erőseket, fiatalokat vitték leginkább, hiszen a lakhatásért, ellátásért munkával kellett fizetni. Az idősek, kisgyerekes családok lágerekben töltöttek hónapokat. Bürger József évtizedekkel a történtek után mesélte el a Kossuth Rádióban a családjával történteket.
4: Én Mulaörsön voltam akkor munkába, virágvasárnap. Este hazajövök, bemegyek a házba, be van zárva az ajtó. Pedig mindig nyitva volt, hát tudták, hogy nagy, akkor jövök haza, megyek a hátsó szobához, zörgök az ablakon, nyissa egy nő, azt mondja, kit keresek? Mondom, az apámat. Azt mondja, az már nincsen. Hát mondom, hova lettek? Hát azt mondja, pesti oldalnak hívták azt az utcát, ott abban az utolsó házban. Nővérem lakott ottan. Itt szembet, vasút mellett, Schmidtféle házba, azt izéték nekünk. Nekünk nem kellett Kozmára menni, hanem azt a házat. Majdnem egy romház. Jobb nem beszélni róla. Elmentem a nővéremhez, hát apám akkor, meg a húgom, ott laktak már. Hát aztán mesélték, hogy mi a helyzet.
5: Mit meséltek el pontosan?
4: Régen, mikor én elmentem a vonattal, még nem volt semmi hír. Aztán 7 óra, 8 óra tájba jöttek, hogy hát kik kell menni a házból, kapunk egy másik házat, a faluba mindenkinek beküldött fogni, akár tején, akár ló, mind befogták, és odafelé vitték a szárjakat, onnét meg a kozmaiakat hoztak, a telepeseket. Nem mert senki se szólni, mert mindenki félt, hogy hát, hogy elviszik.
2: A második világháború után a térség több országában is hasonló módszerekkel törekedtek az etnikai viszonyok átalakítására és a nemzetállami keretek megerősítésére. Lakatos Dorina történészt halljuk.
3: Több mint 200 ezer németet telepítenek ki 1948 közepéig, és itt azért ez meglehetősen átrajzolta az etnikai térképet. Nagyon sok államban felmerült annak az igénye, hogy etnikailag homogén nemzetállamokat kell kitelepíteni, de Csehszlovákiából is ezért akarják kitelepíteni mind a magyarokat, mind a németeket. És ugye ez valamelyest így sikerül is, ugye nagyon sok szlovák hagyja Magyarországot a második világháború után, a lakosságcsere keretében. Rengeteg magyar menekül ide, tehát a németek őket kitelepítik, és itt hát ugye a magyar nemzetiségnek a száma ugye megemelkedik újra. Itt majd a második világháború után, a németeknek a száma az pedig elég erőteljesen lecsökken a kitelepítés után, és hát ugye nagyon sokan, amikor következő népszámlálás van, ugye nagyon kevesen merik azt bevallani, hogy német anyanyelvűek lennének, vagy akár hogy német nemzetiségűek lennének. Láttam egy filmhíradót egy pár héttel ezelőtt, egy korabeli archív felvétel, ami azt mutatja be, hogy megkezdték a sváboknak a kitelepítését, és alapból úgy mutatja be a svábokat, mint akik ide lettek telepítve Magyarországra, mindent megkaptak, a nagyon jó földeket, állatokat, házakat, és igazából lenézték a magyarokat, és az első adandó alkalommal ugye csatlakoztak a hitleri Németországhoz, és hogy nekik milyen jó az, hogy most visszamennek Németországba, a hazájukba, de azért az olyan propaganda szinten azért ez is más mutatott róla, vagy akár ez is más mutatott róla, hogy azt határozták meg, hogy nem tudom, fűtött vagonokban utazhatnak, élelmet vihetnek magukkal, a családok együtt utaznak, ilyen jó lesz nekik, de közben meg nem ez történt. Tehát nagyon sokan az utazás körülményeit is tragikusnak írják le, megérkeztek ezekbe, elsősorban gyűjtőtáborokba kerültek, ugye itt az első ütemben Németországnak a nyugati megszállási zónájába kerülnek, és gyakorlatilag kisemmizve érkeznek meg ezekbe az államokba. Egyébként pont ez is lesz majd az oka, hogy itt leállítják első körben a deportálásokat, mert azt mondták itt az amerikaiak, hogy egyszerűen egyrészt nem tudják őket logisztikailag sem ilyen gyorsan ennyi embert elhelyezni, másrészt meg kifogásolták azt, hogy kisemmizve érkeztek az emberek, nem volt náluk megfelelő mennyiségű ruha, nem vihettek magukkal megfelelő élelmet, és ezért ez is problémát jelent. És azt gondolom, hogy ez is bemutatja azt, hogy eredetileg mi volt az elképzelés, hogy hogyan telepítik ki őket, ezért ez a gyakorlatban nem így zajlott le.
1: Maher Béláné Marika, a szári kitelepítés helybeli kutatója, személyes sorsokról beszélt.
6: Én tudok olyan ma 94 éves néni, állt a kőkerítésnél a karján a kislányával és az édesapját a családjával vitte a szekér a szári vasútállomásra. Az apukája oda se nézett, rettenetes érzés lehetett. Egy napot állt a vonat, de már mindenki be volt vagonírozva. Ezt a dolgot megélt személy mesélte nekem, hogy a nagymamájuk, aki még akkor nem lett kitelepítve, friss pogácsát hozott utánuk a vasútállomásra, és az édesanyja kérte a rendőröket, hogy csukják be a szerelvény ajtót, nem bírta elviselni, hogy az anyukája a vagon mellett áll. Van nekem egy nagyon pontos feljegyzésem, Németországból kaptam, Nágli József írta magyarul. Mire a határhoz értünk, már tanultunk egy nótát. Nem tudom, ki írta, de már sokan énekeltük. Elindult az öreg szári gőzmozdony, az elején a nemzeti szín lobogó. A négy sarkába fekete gyász van kötve, Isten veled, édes hazám örökre. És elindult a vonat, 12 napon keresztül voltak úton, megérkeztek aztán Németországba, és akkor ott szétlettek osztva. Wiener-Neustadtban állt a vonat, egymás mellett állt a két szerelvény, az egyik hazafelé hozott fogságból katonákat, a másikon meg a mieink voltak. És kinézett egy ember, és nézi, szárjak vannak a vonaton. És megkérdezte, hogy az én családom is itt van? És mondták, hogy igen, átszállt és ment ki velük Németországba.
2: Az internáló táborokba hurcoltak, embertelen körülmények között éltek. A fogvatartás szabadságvesztést, kényszermunkát és teljes elszigeteltséget jelentett, amit sokan nem éltek túl. Még a kitelepítettek korlátozott mennyiségű személyes holmit vihettek magukkal, az internáltaktól szinte mindent elvettek. Erről beszél Bank Barbara történész.
7: Tehát ők 1950 és 53 között csomagot sem kaphattak, hiszen 45 és 49, 50-ig a csomagbeadás az azért megkönnyítette, mondjuk azt, hogy a túlélésre játszottak, és némi étel a csomagban még megmaradt, amikor készhez kapták. 50 és 53 között ezek semmi, tehát se levél, se havonta akár egy beszélgető, se csomag, semmi, tehát teljesen elzárva a külvilágtól semmi. Egy közösségben, egy családban jobban, könnyebben túl lehet élni, mint egyedi esetekben, egyedi való esetekben. Van olyan kényszermunkatábor, mint a Recski, ahol hát ha még tovább tart ez a fogvatartás, akkor a túlélés egyenlő a nullával, hiszen az egy tipikusan szovjet mintára létrehozott büntető kényszermunkatábor volt. Nem tudnak olyan mennyiséget kitermelni a kövekből, mert nincsen nekik olyan eszközük hozzá, lapáttal, meg csákánnyal. Nagyon nehéz ezekkel dolgozni, és hát a sérülések, kifolyt a szemem, a szilánk belement, hát ugye nincsen védőszemüveg, meg ilyenek, naponta kétszer kapnak ehetetlen valamit. Hóban, fagyban, esőben, napsütésben dolgozniuk kell. Egyetlen egy vasárnapuk van, akkor is kitalálnak különböző dolgokat, hogy mit lehet ott csinálni. Tehát ugye ez recsk. Van büntető barak, van büntető gödör, van fogda, minden más. Tiszalőkkal az Inzbalcika esetében ott ténylegesen az volt a cél, hogy felépítsék az egyik esetben a vízi erőművet, a másik esetben pedig a borsotkemet. Tehát ott az ételnek a minősége valamivel jobb volt. A mennyiségről ott sem beszélhetünk, hogy olyan nagyon sok, de minden esetre ott három műszakban váltogatva dolgoztak az emberek. De hozzáteszem, hogy a tiszalőkiek és a kazincbalciaknak a többsége már lehúzott több mint 5 évet hadifogságba a Szovjetunió gufi lágereibe. Úgy hozzák haza 1950-ben szigorúan titkosan őket, hogy utána nem engedik szabadon, hanem továbbítják őket ezekbe a táborokba. És majd csak 53-ban vagy még később fogják elengedni őket.
1: Azokban a táborokban, ahol családokat helyeztek el, a felnőtteknek ugyanúgy kényszermunkát kellett végezniük. Többségük korábban soha nem dolgozott mezőgazdaságban, mégis gyakran a legnehezebb körülmények közé, rizs és gyapott földekre osztották be őket. A családok számára az jelentett némi kapaszkodót, hogy legalább együtt maradhattak.
7: Az, hogy milyen körülmények között lakom, tehát hova megyek vissza, és azért nem direkt a haza kifejezést használom, mert egy 350 fős juhodály az nem haza, az nem otthon.
2: Folytatja Bank Barbara.
7: Ott nincsen családi környezet, ott nem lehet családi környezet. Ott nem lehet magánéletet élni. Az, hogy a tyúkolba, ha valakinek kijelölik a tyúkolat egy 4 tagú családnak, az már egy ricsáló számukra. Tehát a rendőrség, akik vigyáznak rájuk, akik őrzik őket, ugyanúgy vegzálja őket. Ott a férfiakról, nőkről, még a gyerekeket is megfélemlítik. Tehát, hogy nem jobb a helyzet. Csak az egyikbe együtt vannak, a másikba pedig fogalma sincsen annak az internátnak, hogy mi van a családjával. Egyáltalán hol vannak, mert ugye Tiszalök és Kazincbalcika esetében vannak olyan német nemzetiségű, tehát sváb srácok, már bocsánat azért a kifejezésért, de 18-20 éves, 22 éves fiúkat vonultattak be. Fogalmuk sincsen, hogy itthon vannak-e a családtagok, az édesanyja, édesapja, vagy valóban kipakolták őket Németország valamelyik részébe. Tehát, hogy mindegyik rossz, mert mindegyik bizonytalanság, mindegyik reménytelenség, és mindegyik egy olyan állapot, amiből nem tudnak kiszakadni, és nem tudnak rajta változtatni, hiszen nem lehet. És azért a kitelepítettek részében sem biztonságos ez úgymond, hiszen ott is tartanak a razziákat, ott is vannak az éjszakai megfélemlítések. Azért nem egyszerű az a helyzet. Ugye ott nem volt kötelező a kényszermunka, de aki nem dolgozott, az nem tudott megélni. Na hát ott még nagyobb összefogás van, hiszen nagyon idősek is vannak közöttük, tehát 80 évesek és még följebb. Megpróbáltak vigyázni rájuk, illetve a falusi közösség is figyelt rájuk. Tehát amikor rájöttek, hogy ezek nem fasiszta gyilkosok, meg bérencek, meg amit beadtak nekik előtte, tehát hogy nem működik az a propaganda, amit előtte sokat mondogattak nekik, azért segítettek nekik. Például a piacra 11 óra után lehetett csak menni délelőtte. Most 11 óra, akkor mi van már a piacon? Tettek el nekik kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket tudtak, hogy szükségük van rá. Tehát, hogy ott is egy összefogás volt. Nagyon-nagyon ritka az eset, amikor nem történt meg ilyen.
2: Számos internált vagy kitelepített nem tudta előre, hogy felkerült a hatósági listákra. Voltak, akiket időben figyelmeztettek, hogy hamarosan rájuk kerül a sor. De a kitelepítésre vagy internálásra valójában senki sem tudott felkészülni.
7: Ha valaki nagyon jó helyen dolgozott, vagy nagyon jó ismeretségi körben volt, akkor sejtette.
2: Mondja Bank Barbara.
7: De az, hogy mikor érkezik meg a véghatározat, tehát hogy azért ők sem kezdők 9 évesekként működött ez az egész államvédelmi hatóság rendőrségi összefogás, illetve a párt legfelsőbb grémiumának a határozatának a végrehajtása, hiszen a listák gyártása, illetve az az elképzelés, hogy hogyan fogjuk ezeket a véghatározatokat kézbesíteni, de lehet, hogy az utcának az egyik fele megkapta, a másik nem. Tehát az, hogy megkönnyebbült 2 hétre, aztán következett a másik fele is. Tehát, hogy tartsa a bizonytalanságban, meg félelemben is a másikat, a másik oldalt mondjuk az utcának, tehát, hogy ez nem egyszerre történt. Mondjuk a házakban igen, de ez attól függ, hogy ki hajtotta végre abban az utcában mondjuk, és milyen volt a koncepciója annak az egésznek. Aztán valakire rákerült a sor, nagyon ritka esetben tudták elintézni azt, hogy kivételt tegyenek, és ne a véghatározatokat határozatban szereplő kényszer lakhelyre, faluba költözzenek, hanem a családnak vagy ismerősöknek a mondjuk egy hétvégi vagy vidéki máshol levő házába, nyaralójába tudjanak beköltözni, de ez nagyon-nagyon-nagyon ritka volt. Van olyan dokumentum, ahol kórházban van az ember, az egyik, aki a listán rajta van, és elmennek érte a kórházba, és oldágyon viszik ki a kitelepítésbe, ki a pusztába. Tehát, hogy nagyon sok minden van olyan, amikor a gyerek elmegy a nagyszülőkhöz nyaralni. A listában meg kell lennie a létszámnak, a neveknek, a gyereké elmennek, és elviszik. Van olyan anyag, dokumentum, ahol az anyuka kéri, hogy a 6 hónapos csecsemőjét azt hadd adja oda a szüleinek, akik eljönnek érte, hogy ne kelljen itt maradnia, hiszen az anyukának dolgoznia kell. A gyerekre valakinek vigyáznia kell. Ott kezdik, hogy az ételmennyiség sem megengedett. Tehát, hogy hiába vannak állami gazdaságok, hiába tojnak a tyúkok, hiába fejnek tehenet, tehát megadott mennyiségű élelmet kapnak. Tojást van, aki 3 évig nem lát. Hiába van ott, nem ő kapja meg. És nem engedik meg, továbbítják a kérést abba a városba, vagy abba a községbe, ahol éltek, és az ottani pártitkár azt mondja, hogy veszélyes a demokráciára, a népi demokratikus államrendre, ezért nem hozhatja haza a 6 hónapos gyereket, vagy nem adhatja oda a nagyszülőknek. És ugye valahonnan innen eredezhető az, hogy a családok, azok nem családok maradnak, hiszen ha véget ért ez az elmebaj, akkor utána sem tudnak egyesülni, hiszen nem kapják vissza a lakásukat. Ki vannak tiltva Budapestről mindannyian, tehát nem csak a kitelepítettek, hanem a kényszer lakhelyre, tehát az internálási jellegű kitelepítettek, és sőt még az internáltaknak egy része is, és kvázi onnan, ahonnan eljöttek, onnan is ki vannak tiltva, hiszen az meg hatása. Még mindig.
8: 56-70.
1: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
8: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 21 óra, jó estét kívánok! Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Sólyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről azt mondta Magyar Péter, hogy biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan fennálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Hatalmas tűz ütött ki ma a belgiumi Tubize egyik ipari létesítményében, ahol egy 2000 négyzetméteres textilraktár lángolt. Az égés során mérgező, azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, ezért a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták, az oltási munkálatok várhatóan még napokig eltarthatnak. Földrengés rázta meg ma délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Kora este megindult a forgalom a Keremföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelemföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan csak éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az északi és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. A híreket Gál Andrea szerkesztette, Ciprusz Évát hallották.
8: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
10: A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek.
11: Azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelé nézünk, mint a tavalyi volt.
10: Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de vannak még hiányosságok. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
8: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Komlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Komlóverzum.
8: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
13: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
14: Kattanjon! Jó követ!
13: Színes kövekkel összerakott díszítni.
15: Mozaik,
13: tökéletes!
16: Hozol a födör!
17: Gitár!
18: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
8: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház Kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
19: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádió Színház Kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Mészöly Miklós, Kossuth Díjas író bölcseleti parabola regényt írt Pál apostol történetéből Saulus címmel. Nem a kereszténység első teológusát, nem is Krisztus hűséges követőjét mutatja be, hanem azt a lélektani folyamatot, amelynek során gyötrelmes szenvedések, kínlódások révén Saulusból Paulus lesz, eljutva végül a hitbéli megvilágosodásig. Pünkösd vasárnapján az e-regényből készült hangjáték sorozat első részét hallhatták kedves hallgatóink, a második rész sugárzása előtt ismerkedjünk a szerzővel és a művel szakértő vendégünk segítségével. Hangmérnök kollégám Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Bancsok György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla.

0: Vendégemet köszöntöm tehát a stúdióban, Szörényi László, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, professzor emerituszt, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét. Jó estét kívánok!
1: Kedves okom!
0: Azért mondjuk, hogy tiszteletbeli, mert hogy régen az elnöke volt, de most már egy ifjú kollégina az igen. elnök, ugye, aki nem akárki, egy Tomka Bea tanítvány.
1: Tomka Bea a tanítványa volt, most pedig kolléganőm az Irodalomtudományi Intézetben, Marjanovics Diana.
0: És itt a tanár úr
1: kötette a könyvben. És ráadásul egy csomó nagyszerű, először publikált faksimilével, amelyek kéziratban maradtak, és a Petőfi Irodalmi Múzeumban találhatók.
0: Na hát gondolom, majd ez is szóba kerülhet. Minden esetben most legelőször is mutassuk be talán a manapság méltatlanul kevéssé ismert Mészöly Miklóst. Nem gondolom azt, hogy aki iskolába járt, az ne hallott volna, vagy ne tudna róla, de sosem árt kicsit megismételni, hogy ki is volt ő.
1: Hát, annál inkább köszönöm szépen a kérdést, tudnélik. Ő maga se tudta 10 éves koráig, hogy ő kicsoda. De tudta azt, hogy arra, hogy választ kapjon, hogy ő kicsoda, és hogy mi a világ, ami körülveszi, és amely az egyik leghatásosabb képben tér vissza a Saulus című regénybe, a nagy semmi közepén ül ő, és körülveszi a valami, amit meg kellene értenie, vagy ami az ő életét szabályozza, és az öröklét és a semmi között ingadozik. Ez kb. 10 évig tartott gyerekkorában, és ezt a visszaemlékezést, ezt azzal fejezi be, hogy tudtam, hogy egyedüli kiút ebből az irodalom. Tehát magyarul 10 éves korában nagyjából rájött arra, hogy mi lesz ő, ki lesz ő. Szekszárdon született, 80 évet élt, 1921-ben született, már 19-én, ez a születésnap, ez egy nagy kulturális ünnepe minden évben a fővárosnak, ahova az Özvegy Porcelán ajándékaként bekerült rengeteg erekje, köztük szán a legfontosabb együttes, a könyvtára. És azután rendkívül változatos volt az élete, jogot tanult, egy év joggyakorlat után, amikor sikerült is egy halálos ítélet által fenyegetett embert megmentenie, hát felmentették az illetőt, és nem halt meg az ő jóvoltából, de ő kiábrándult ebből a jogi pályából, és akkor gyakorlatilag az irodalom felé tájékozódott. Szerencsére Várkonyi Nándor jóvoltából kapcsolatba került, a Pécsi Irodalmi Lapnak lett az egyik szerkesztője, de közben volt a háború. Ő azt szervezte, mivel hogy egyrészt rendkívül erősen vonzotta a zene és a művészet általában, ebben Bartók első feleségének is nagy szerepe volt, aki neki a tanárnője volt a gimnáziumban, másrészt a francia kultúra, ebben meg a magyar tanára, aki rendkívül sokat várt tőle, és rengeteget adott neki, nagy szeretettel is szoktam mindig emlegetni. Tehát ő úgy gondolta, hogy neki a tanulmányait valamilyen módon talán Párizsba kellene folytatni. Amikor behívták, akkor következett egy rendkívül kalandos, vagy rendkívül sok életveszéllyel és feledhetetlen benyomással járó 3 év, amikor is Poroszországtól éppen az egyik oldalon a bolgár és a szovjet, a másik oldalon a német és a magyar, mikor megint elfogták és bevetették, mint szökevényt közben büntetésből még tömegsírokat is kellett feltárnia és temetnie a Bácskában. Végül bevetették, akkor meghalhatott volna, de egy életen, amikor a Dráva-Menti csata volt, azt lehet mondani, hogy egy életen át izgatta az, hogy ő most gyilkos-e, hogy ölte embert saját maga, mivel vagy hát lövöldöztek egymásra, ugye a sortüzek a folyón, nem lehet tudni, de meg kell mondani, hogy mélységesen megdöbbentett, amikor közelebbi barátságba kerültem vele Bojtár Endre jóvoltából, aki nagyon jó barátom és kollégám, idősebb, de nem sokkal idősebb kollégám volt az intézetben, és őneki köszönhetem a Mészőjával megismerkedést. És amikor először beszélgettünk hosszan, akkor azt kérdezte, hogy nem tudom eldönteni, hogy hogy én most gyilkos vagyok-e vagy se.
0: Hát ezt nem véletlenül mondja a tanár úr egyáltalán, mert hogyha most a regényre vetítjük ezt a gondolatot, akkor már is indítólag lehet a beszélgetésnek, de még nála maradva szerettem volna megkérdezni, hogy milyen volt a személyes kapcsolatuk. Hát ő egy nagyon különleges, nem csak hogy szép ember volt, hanem minden tekintetben egy nagyon revelatív
1: személyiség. Hihetetlenül, felejthetetlenül, és aztán mindenki így van vele, aki ismerte. Gondolom, sok emberre tetszett már beszélgetni, akik ezt az élményt őrizhetik. Elmondok egy történetet. Egyszer, amikor éppen betiltotta Acél elvtárs a lapot, amelynek ő is egyik szereplője lett volna, és ezt utolsó pillanatban tudtuk csak meg, mert ha megnyitó a fészekklubban lett volna, a tömeg ott csak rendőröket tárt, akik mondván, hogy elmarad a dolog. Hát ő gondolta, hogy talán, akkor már Kisoroszlyban volt ez a faháza, hogy ott egy nagy tábor tüzet rendez, és oda meghívja azokat, akik azt megérdemlik, és hát többek között olyanokat is, akik ebben a labban részt vettek volna, vagy szerkesztették volna, vagy írtak volna, benne voltak köztük filmrendezők, költők, írók, festők, szobrászok, mindenki, írók is, és egy szűket meghívott csoportot, ezek írók voltak, mint fiatal írók, Nádas Pétertől kezdve, vagy filoszok, mint Bojtár Endre, meg én is. Ezt már a lakására hívta meg, mikor úgy látta, hogy lehet valamit kezdeni velünk, tehát fölmérte a terepet előtte, és akkor a következőt mondta. Szerintem kellene írni egy sorozat elmélkedést, vagy látszatriportot. Kikkel? Kérdeztük rémültem. Tehát azt mondja, van a Népstadionhoz utólag épített sétány, ahol vannak ilyen házi kók, ahol egy-egy sportolónak, sportágnak van szentelve egy-egy szobor, és oda befészkelte magát valamilyen bagázs, vagy galeri, vagy rablóbanda, jó Isten tudja. Lényeg az, hogy vagy levetköztették, és kirabolták az arra járókat, vagy csak, hogyha megfelelő hajlamot éreztek magukban, és esetleg a nőben is láttak valami fokot, a megerőszakolták, azért vitték be. Na most próbáljuk meg most ezt többféle szempontból földolgozni, hogy mit is mond ez nekünk ma. Hát nem lett az egész van semmi, a közönség rémülten hallgatott. Lehet, hogy ezt is akarta, hogy kiszűrje azokat, akik nem érdemes, de én azok közé tartoztam, akik komolyan elkezdtek gondolkodni, hogy na én mikor el is mentem, megnézem a szobrokat.
0: És mire jutott, amer ez így szóba került?
1: Hát én azt mondtam, hogy ha találunk olyat, aki hajlandó beszélni, mert ezeket egyrészüket lecsukták, akkor én hajlandó vagyok elbeszélgetni vele, aztán meglátjuk, hogy mit lehet abból csinálni.
0: Igen, értem. Szóval ilyen provokatív volt ő?
1: Próbatétel volt ez.
0: Igen, tehát úgy értem, hogy tanár jelenség volt ő, hogyne? Tehát egy pedagógus jellegű, vagy jellemű ember. Tehát szerette azt, hogy továbbadni valamit, hogy megnézni, hogy mit csinálnak.
1: Okvetlenül, tehát nagyon-nagyon adott arra, hogy legyen folytatás. Sok ilyen összejövetel volt Kisoroszlyba, és egyszer nagy sorbaállás lett a WC előtt, érthető módon. Volt tábortűz, ettünk, ittunk, stb. És akkor elindultam, gondoltam, hogy hagyom szegényeket sorba állni, igen, és mentem a Duna felé, ahol nagy sűrű bokrok voltak. És ott csak úgy könnyítettem magamon. És nagyon furcsa volt, tudnék, megszólalt egy dörmögő hang a semmiből, egy bokor mögül. És valami nagyon csúnyát mondott, azt mondja, megint csúnya szót használ. Szóval valami olyasmit mondott, hogy lepisülted a mikrofont. Rendőrök voltak, akik ott körbevettek bennünket.
0: Ó, Istenem. De a regényre térve, mert gondolom, hogy azért a hallgatóság, hogyha hallotta is a tegnapi első részt, azért kíváncsivá vált, sőt annál inkább kíváncsivá vált a következőkre. Most ugye hétfő van, és egészen vasárnapig hallgathatják majd a kedves hallgatók ezt az új rádióverziót. Tulajdonképpen rádióverzió még ebből a regényből nem is készült, legalábbis itt a Magyar Rádióban nem. Érdemes lenne, hogy helyezzük el a magyar és a világirodalomban ezt a művet, már annál is inkább, mert ha jól olvastam, hogy egy Mészöly naplójegyzetben szerepel az, hogy ő ugye Thomas Mannhoz képest határozta meg magát.
1: Hogy nem olyan utat
0: hogy nem választ. Olyan utat választ. Nem olyan. Legyen szíves,
1: a Józsefre gondolt, szerette Mannt, de úgy gondolta, hogy a Bibliához ő másképp akar nyúlni.
0: Igen.
1: Másképp
0: máshogy is nyúlt.
1: Nyúlt. Na most református volt, az egyik nagyapja református lelkész. Ez most kiderül például a Marjanovics Diana által
0: beszedett
1: dokumentumokból is, hogy például szakkérdésekben még minden publikálás előtt fönnmaradt olyan levele, amit a cecei lelkészhez, akivel jó barátságot ápolt, intézett, és az meg is tette, gondosan megtette a megjegyzéseit. Nagyon izgalmas, hogy kifejti, hogy Szent Istvánra nem lehet használni a püspök elnevezést, azt tudnék az apostolok, tehát a Jézus tanítványai közül a Jeruzsálemben maradt apostolok közül többen püspök feladatot láttak el, ő diakónus volt, Istefánosz, ugye ezt tessék kijavítani, mert természetesen megköszönte és kijavította, de ajánl neki egyébként bibliai lexikonokat magyar és német nyelven, meg elfélék. Na mostan szerencsére a PIM-ben őrzött egész zsáknyi kézirat, vagy cédula, vagy följegyzés, vagy kéziratvázlat, az rengeteg tényel bizonyítja, hogy Mészöly abszolút szerénykedik, amikor azt mondja, hogy szakirodalmat se használt hozzá, mondja saját magáról. A biblikus tanulmányaira rákérdeznek, és akkor nem, a legfőbb benyomást rá, és ez nagyon fontos, egy fénykép gyakorolt egy képes lap, amely egyébként mai napig megvan, Szentpárt ábrázolja egy ravennai mozaikról, és ő egy barátjától kapta, aki Ravennából adta fel neki, aki tudott róla, hogy a Saulusson dolgozik, és ez egy döbbenetes mozaik.
0: Ja, hogy már akkor dolgozott.
1: Akkor már dolgozott rajta.
0: Ja, értem.
1: Döbbenetes mozaik.
0: Csak hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy innen inspirálódott.
1: Nem. Csak megszámolt egy éjszakán át, rengeteget dolgozott, és sokszor nem aludt egyáltalán éjszakosan. Megszámolt a kínjából, hogy ihletet kapjon, vagy tovább menjen, mert annyira elmélyült a szentpári lelkületbe, hiszen tele van olyan részben az apostolok cselekedeteiből, részben a Pál leveleiből vett idézetekkel a szöveg, amelyeken el lehetett töprengeni, és amelyen töpreng az egyház, amióta megszülettek. Ez az arckép egy névtelen művész munkája, egy bizánci stílusú mozaik, érthető Ravennába, és megszámolta, képzeljük a kövecskéket, és 31.500 vagy valami.
0: Igen, olyan kis merev tekintetű alakokat csináltak a ravennai képeken, ugye, és azt később tudtam meg én egyébként, hogy állítólag azért voltak olyan merev tekintetűek, mert kis kockákból álltak ezek a szemben egyéb helyen talált, és azt hiszem, hogy későbbi gömbölyük.
1: Így van, ezek szögletesek.
0: Igen, szögletesek csinálnak ilyen arcot, igen.
1: Nagyon, nagyon komor és elgondolkoztató arckép, és bárki megnézheti, egy nagyszerű, föltették, interneten is rajta van, beütjük, hogy Ravennai Szent Pál, bejön hatalmas és részletekben menő magyarázatokkal, és mindenki megszámolhatja, ha akarja, Mészöly utánozhatja, hogy tényleg annyi kövecskéből áll.
0: Na most térjünk arra is rá, mert a kritika is nagyon érdekes, meg egyáltalán, hogy hogyan reagáltak, ugye, ahogyha már a Thomas Mannt említettük, hogy ő el akart térni tőle, a szembetűnő eltérések miatt talán nem is foglalkozott a kritika ezzel a vonalul.
1: Legutóbbi időben nagyon szellemes és mélyen szántó tanulmányra szeretném felhívni a figyelmet.
0: Újabb könyvet vett tanár úr a kezébe, csak már rengeteg könyvet hozott.
1: Hogyne, Márton Fi Marcel nevű kitűnő irodalomtörténész írta, a figyelem megigazulása, észlelés, poétika és bibliai horizont Mészöly Miklós Saulusában. A cím is nagyszerű, mert a bibliai horizont jelenti tulajdonképpen ez esetben a felhasznált forrásokat. A másik meg észlelés, poétika, az meg az, amiről beszél Saul, aki itt egyszerűen Paulusként már, tehát az átváltozás, a megigazulás, a pálfordulás után visszatekint saját magára, és már mint író. tudnék, Szent Pál a keresztény irodalom megalapítója. Hát a legrégebbi fönnmaradt dokumentumok az Új Szövetségben azok tőle valók. Akkor még nem volt neki ismeretségi köre akkora, mint később Lukács evangélistával, aki az apostolok cselekedeteit vele együtt csinálja később. Magyarul, amit mi olvasunk ebben a regényben, ebben a formában, ezt Paulus írja le, visszatekintve a saját életére.
0: Egyes szám első személyben is írja.
1: Igen, első ugye? Szám első személyben. Tehát van a beszélő, és van az író. Tehát az a 10 éves korban látott gyermekkori elhatározás így megvalósult. Tehát ő vissza tud tekinteni gyerekkorára is. Hihetetlenül érdekesek a Tarzusban töltött évekre, gyerekkorra, az apjával való vitára, a görög iskolára, ahova járt, mert ugye római polgár volt, és hát a római polgárság ezen a meghódított, korábban hellenisztikus vagy keleti uralom alatt álló területeken, Kis-Ázsiában, ahol Tarzus is tartozott, amely egy elsőrendű, hatalmas kikötővel rendelkező kereskedelmi központ volt, egy világvárosa szólnak az akkori értelmében. Ott rengeteg különböző népből származó, de a görög kultúra fogta őket össze egyrészt, másrészt a görög-római hitvilág, harmadrészt a saját nemzeti hagyományuk és nyelvük, negyedrészt rengeteg zsidó bevándorolhatal együtt az ószövetségi hitvilág. Úgyhogy ebbe kellett neki eligazodnia úgy, hogy aki Szent Pállal foglalkoznak beállítólag, mint íróval, mint az ő stílusával, forrásaival, hát az elképesztő, hogy hogyan tudja beilleszteni még a pogány mitológia egyes elemeit is, például a túlvilági látogatásokat, az istenekkel való találkozást, stb. Beépíteni a maga tanításába.
0: Hát ebben mélyen belemegyünk majd, igen, remélem, tanár úr, persze, a regény elemzésébe is, hiszen a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy még a héten még két beszélgetést folytatunk majd itt a stúdióban, de most a mai második rész előtti beszélgetés ideje lassan lejár, és én azért szeretném kérni, hogy még, hát ha nem is kockítjuk ezt a dolgot, de határozzuk meg műfajilag, mert lehetne ez krimi is akár, mert azért itt azért egy erős nyomozás is jelen van a regényben. Csupaszíthatjuk akár hogyan, meg lehet, hogy különböző korokban másnak és másnak látják. Tanár úr, minek látja?
1: Ez is nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy a parabola részben igaz, tehát részben parabola. Részben önéletrajzi vallomás, és ez nagyon fontos. Erre először maga Mésző lehető legnyomatékosabban hívta fel a figyelmet, mégpedig egy hihetetlenül jó interjúban, mert Alexa Károly csinált vele, 60. születésnapján, tehát 81-ben a jelenkorban. Ez azóta bekerült, rajta van az interneten az egész. Ott el lehet olvasni, és sokan hivatkoznak rá, de én akkor egy szempontot emelnék ki. Azóta megkérdeztem Alexát is, hogy nem vagyok-e hülye, nem olvasom-e rosszul. Bólogatott ő, mint szerző, tehát semmi probléma. Vagyis Mésző azt mondja, hogy amikor ő kiszabadul a kényszer munkák alól, mert hiszen minden létező állásból kirúgják, kivéve egy barátja révén bekerül dramaturgnak a Bábszínházhoz, valamint elkezd meséket írni, meséket fordítani, adaptálni, mit tudom én, Testanszki Józsi Jenőt, akivel jó barátságban volt, báb játékot ír belőle, és ehhez hasonlókat. De amivel korábban elkezdte még a Várkonyi szárnyai alatt, a novellaírás meg ehhez hasonlót, azt nem folytathatja, mert sehol nem közni. Viszont, amikor kiszabadul, akkor egymás után következik, de gyakorlatilag ugyanannak a kifejezési kényszernek, vagy ellenállhatatlan nyomásnak engedve, amely a hosszú szünet után következik, az atléta, a Saulus és a film. Ezt ő egy trilógiának tekinti, amely, és akkor most jön ez, amit így megfigyeltem, és az Alexa elismerte, hogy magyarul ez annyit jelent, hogy azt írta meg, hogy hogyan lett ő íróvá. Tehát a Szent Pál is, vagy Saul, aki gyerekként és zűrzavaros fiatalemberként hasonlít rá. Miért? Van ez a sok nyelvűség, tolna, sok nemzetiségű. Ezek közül ő tagja, ezt egyedül eddig Nádas Péter írta meg a visszaemlékezéseiben, a Magyar Testvéri Közösségnek. Ez egy vallásos alapon és világi alapon szerveződő titkos társaság volt, amelynek a Donát György nevű főnökét, aki valódi szentként most már tisztelhető a kerepesi temetőben, mert 91-ben a rendszerváltozás után a halálos ítélet, őt végezték ki egyedül a vezetők közül, ezt megsemmisítették ezt az ítéletet, csak éppen mindenki elfeledkezett róla azóta is. Tehát ő benne volt azon fiatalok között, akik a német veszélyre az, hogy a német hitlerista propaganda és ügynökök hogyan dolgoztak Tolna és más dunántúli német szórványtelepüléseken, hogyan dolgoztak a magyarok ellen, ezt próbálta propagandával megőrizni magyaroknak. Utána következett a büntetésként szökésekkel tarkított rettenetes háborús katonaszökevény, rabság és harc, majd következett utána a letiltás és a semmi. Az utolsó, a Rákosi hatalomra jutása után egy hónapon belül betiltanak minden lapot, amely őt még közölte. Utána jön a kényszer, és utána jön az, hogy ezt meg lehet írni úgy, mint egy sportoló karrierjét, aki azért bukik el, mert túl sokat akar, és nem tisztázza magában, hogy az a micsoda. Utána következik az, aki talán az egész eszmetörténetben, irodalomtörténetben, vallástörténetben a legfurcsábban, de legellenállhatatlanabbul példázza a megváltozás, a totális megváltozás és a saját erővel való a megváltás lehívását a saját érdekében, és egyúttal az emberiség érdekében, akikért ő odaadja magát, és már nem csak dicsőségre tör, hanem az adományként fogja fel, amilyen van, és azt meg akarja osztani. És ez következik be a filmbe, és helyeződik el Magyarországon. Ahol egyszerre bejön az egész magyar történelem. Na mostan, mit tesz Isten? A leghosszabb ideig a Saulust írta ezek közül. Gondoljuk el, hogy ez egy 400 oldalas kézirat volt eredetileg, és a Bárányok kapuja címet viselte.
0: És most milyen vékony, most mutatom itt ezt a 68-as magvető kiadást, hát igen, vékonyka kis kötet. Hát tanár úr, most itt egy pillanatra abba hagyjuk, de majd pár nap múlva folytatjuk a beszélgetést, hiszen van még bőven miről beszélnünk, most pedig a kedves hallgatókat hagyjuk, hogy élvezzék a Műnek a rádió verzióját. Köszönöm szépen vendégemnek a beszélgetést, Szörényi László, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, professzor emeritust, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét hallottuk. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban következik a Mészöly Miklós Saulus című művéből készült hangjáték sorozatunk második része. Közreműködők a második részben Saulus Zajzon Zsolt, valamint Udvarias Anna, Bedefazekas Szabolcs, Hunyadkürti István, Jámbor Nándor, Mózes András és Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor, rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A 10 részes hangjáték sorozat holnap este is folytatódik, a harmadik és a negyedik résszel itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk! Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
2: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
3: Mészöly Miklós, Saulus. Második rész.
4: Hazafelé?
5: Igen, uram.
4: Látom, nem nagyon siettek.
6: Nincs miért siessünk, uram.
4: Nem úgy, mint ez a róka itt, igaz?
5: Milyen róka? Ha nem értjük a szavadat, uram.
4: Erre odaültem közéjük. A hajcsárok hátrébb húzódtak, de úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Ha megmagyarázom, talán én is jobban megértem. Ismeritek az egy gödöjét? Ismeritek? Még az apánk vette a kedvünkért. Egy gödöje, de jött a macska és megette a gödőjét. Jött a kutya és megharapta a macskát. Jött a bot és megverte a kutyát. Jött a tűz, és elégette a botot. Jött a víz, és eloltotta a tüzet. Jött a bika, és megitta a vizet. Jött a metsző, és levágta a bikát. Jött a halálangyal, és levágta a metszőt. Egy gödöje, egy gödöje. Ismeritek? Úgy ültek a füstben, mint a mellükig besüppett szobrok. Beszéljetek!
6: Ismerjük, uram! Aztán jött a legszentebb, és levágta a halálangyalt, mely levágta a metszőt, mely levágta a bikát, mely megitta a vizet, mely eloltotta a tüzet, mely elégette a botot, mely megverte a kutyát, mely megharapta a macskát, mely megette a gödőjét, melyet még az apánk vett a kedvünkért. Egy gödője, egy gödője.
4: És a róka?
6: Nem láttunk semmit, uram.
5: Nem, semmit, uram.
4: És anélkül, hogy figyelmeztették volna egymást, fölszedelőzködtek, és egyenként elindultak a sötétben, le Siloam felé. Mégis úgy éreztem, hogy győztem. Annyira egyedül maradtam. Egyedül és feladat nélkül. De ez se sokba különbözött a sivatagi gyaloglástól, csak másképp vett igénybe. Folyton azt vártam ilyenkor, hogy az egyhangúan emésztődő napok váratlanul lelepleződnek, s kiderül, hogy titokban adatokat gyűjtöttek. Valahányszor eljött az előkészületi nap, várakozásom odáig fokozódott, hogy nem mertem elhagyni a sátramat. Fönt a lapos tetőn állítottam fel, a szállásadóm cserző műhelye fölött. Még a bejárat nyílását is elfüggönyöztem, hogy semmit ne lássak magamból, ami test. De most még 3 nap volt péntekig.

0: legyen az asztaluk tőrré, hálóvá és megtorlássá. Tudtam, hogy az én hangom, mégis alig érzékeltem. Lent az utcán legionáriusok csörtettek énekelve, fölcsapott dárdájuk hegyével lesodorták a száradni kiakasztott ingeket. Házigazdám egy álmos tyúkkal beszélgetett az állatok udvarán, két karját föltartva. Így állt pillanatokig. A levegő alig tudott megmozdulni a cserző lészagától. A hold is erősen sütött, mint egy kitakart leányarc.
1: Boldog vagy, Tohu?
2: Nagy nap, uram!
0: A város déli negyede felől, a palota kertből pengetős zene hallatszott, mint a selyemkendő, ha alája fúj a szél. Tohu is fülelni kezdett, és oldalt hajtotta a fejét.
2: Muzsika! A Józsefát völgyében csönd van. Ma reggel 8 málha bőrt küldtem éjszakra.
1: Sok megrendelőd van Galileából.
2: Sok. Kicsit túlságosan is. Pedig már 20 éve elköltöztem.
1: Nagyon bíznak benned, úgy látszik.
2: Még karonülő volt a lány, mikor eljöttünk.
1: 8 málha. Akkor most pihenhetsz legalább. Te aztán feladat nélkül is boldog tudsz lenni, Tohu.
2: A magam fajtának nagy nap az ilyen, uram. Ha jó útjuk volt, holnap érkeznek Zihenbe. Ott hagynak egy bőrt mintának, aztán Kanában egy másikat. Ne küldjek fel egy kis írót.
1: Köszönöm, Támár már ide készítette.
0: Akkor már másfél éve laktam Tohunál családtagként, és mégis útra készen. A ház a damaszkuszi kapunál épült, elég messze a város központjától, viszont közelünkben volt az a vörös kőtorony, ahonnét trombita szóval ébresztik a környéket. Engem vonzott ez a közelség, és Tohu tartózkodása is. Soha nem érdeklődött, hogy merre jártam, hol voltam éjszaka, mit hallottam. Ugyanúgy arról se beszélt, hogy ő mit hallott suttogni rólam. De nem is igen hagyta el a közeli utcákat. Úgy tud kilépni a műhelyből, vagy visszajönni a szomszédból, mintha távoli tartományokat látogatott volna meg. Belép a kapun, megtörli a homlokát, és olyan híreket mond, amiket már mindenki tud. Néha irigyeltem ezt a rendíthetetlen tájékozatlanságot, máskor meg bosszantott. Tohunak egy gyermeke van csak, a beszédhibás Támár. Teli hold idején egyáltalán nem beszél, csak egy dorombolásszerű gdugdu hangot hallott. Másfél éve erre a hangra lettem figyelmes a vörös toronynál, mikor oda tértem be gondolkodni. A tornyot alacsony kőfallal védett kert veszi körül, néhány mandulafával. A fal tövében ciprusfürt, narcisszok. A lány a kőfal mellett térdelt és a virágokat szagolta. Pár héttel később Rabbi Abjatár egy címet ajánlott, ahol alkalmas szállást kaphatnék állandó tartózkodásra. Tohu és Támár álltak az udvar közepén, mikor a kapun beléptem. Csodálkoztam. Abella nővérem volt az első, akit meghívtam látogatóba az új szállás helyemre. Azt hittem, örömet szerzek neki. Úgyis azt panaszolta, hogy úgy viselkedem, mint a hontalan, és csak útközben vagyok boldog. Most talán megnyugszik, hogy van végleges lakásom. De nem nagyon látszott rajta, hogy örül. Figyelmesen és szótlanul nézett meg mindent. Közben apró kis mozdulatokkal hozott zavarba, mintha árulkodó hibát keresne, és bosszantaná, hogy nem talál. Tenyerét többször is odaszorította a falhoz. Kutatva fölnézett a mennyezetre, majd megint felén fordult, és szórakozottan letört a lóca oldaláról egy hosszú szálkát. Kis fehér vájú maradt a fában, s egyszerre ez a fehér csík lett a szobában a legfontosabb. Mint valami fölnyitott seb. Amikor fölvezettem a tetőre, úgy hajolt a korlát fölé, hogy a kezét a melléhez húzta. Nem ért hozzá a kőhöz.
3: Ki énekel itt?
0: Tohu, a házigazdám.
3: És ő személyesen ismeri Rabbi Abjatárt? Hogy került a Tohu címe hozzá?
0: Ezt én se tudtam pontosan. Azt hiszem, Rabbi Abjatár is hallotta valakitől, talán egy zarándoktól, aki egyszer Tohunál szállt meg, és jól érezte.

0: magát nála. De Abelának ez se nagyon tetszett. Én meg annál jobban igyekeztem jó vendéglátó lenni. Friss íróval, sajttal kínáltam, de csak csipegetett belőle. Aztán megint fülelni kezdett.
1: Még valaki énekel itt. Ez kicsoda?
0: Támár állt odalent a műhely fala előtt, és egy küllős karikát, melyre a kisebb bőröket szokták kifeszíteni, lassan a feje fölé emelt. Nem vette észre, hogy nézzük. Nem hiszem, hogy ő énekelt volna. Nem szokott énekelni. De láttam Abela arcán, hogy elégedetlen és gyanakvó, csak nem tudja, hogyan fogalmazza meg. Amikor hazakísértem, sokáig nem szólt semmit.
1: Most majd ritkábban látunk.
0: Azt hittem, örülni fogsz, hogy végre van egy hely.
1: Örülök. Csak mégis idegenek közé kerültél.
0: Szeretnek.
1: Nálunk is ellakhattál volna, de hozzánk nem akartál jönni. Pedig hívtalak.
0: Jól tudod, hogy miért. Ti is szűken vagytok.
1: Meg Rabbi Abiatár se ajánlott bennünket.
0: Már lent jártunk az alsóvárosban, közel az ő házukhoz, mikor váratlanul megkérdezte.
1: Támár nem ütődötte egy kicsit?
0: Támár, néztem rá. Könnyes volt a szeme. Az utolsó fél évben nemigen múlt el nap, hogy meg ne fordultam volna a faragott kövek csarnokában. Van itt egy függönyökkel elkerített olvasófülke. Rabbi Abiatár szobája, ahol kisebb tanúki hallgatásokat is szoktak tartani. Rabbi Abiatár akkoriban lett a bizalmasom. Úgy értem ezt, hogy én igyekeztem bizalmas lenni hozzá, de ő csak a legritkább esetben beszélt magáról, s akkor is nagyon szűkszavúan. Nem tagja a nagy tanácsnak, s nem is akart az lenni soha, azt mondják. Megelégedett azzal a szerényebb ranggal, hogy kisebb kihágási és áldozati ügyekben tekintsék szakértőnek. Többnyire egyedül találtam, amikor fölkerestem. Sovány, nagyon inas, majdnem egy fejjel magasabb nálam. A vének is becsülik, bár igyekszenek elkerülni, ha lehet. Séja, a főpap titkára, egyszer azt mondta róla, azért van közöttünk, hogy néma tanú legyen. Beszédes tanú úgy is van elég. Ugyanakkor arról is hallani, hogy a évek óta rendszeresen fogadja a palotájában, s ez annál is különösebb, mert igazi barátság nem fűzi őket egymáshoz. Legalábbis ezt kell hinnem a mendemondákból, amiket a cselédsége suttog, hogy az idős főpap nem ülteti le Rabbi Abiatárt ezeken a kihallgatásokon, hanem háttal állítja maga elé, s úgy beszélteti. S hogy ez a különös szertartásosság már negyedik éve tartja magát közöttük, pontosan azóta, hogy leváltották az akkori prokurátort, Pét, aki tudatlanságában védeni próbálta az áruló rabbit. De hogy miről beszéltek ilyenkor a palotában, arról a cselédség se tud semmit. Az igazság az, hogy a Rabbi Abiatár vélekedései engem is sokszor megzavartak. Nem mindig láttam tisztán, hogy mit hisz, mit gondol. Még ha elnéző volt is, hangjából nem hiányzott a szemérmes gúny, ha meg szigorú, mintha kitüntette volna a bűnöst a szigorával. Mintha ő maga nem vett volna részt igazán abban, ami tőle függ, se abban, ami nem függ tőle. Igazságos? Ez a szó az úré. Inkább azt mondom, nincs senki az ismerőseim között, akinek az őszinteségétől félni tudnék. Az övétől igen. Tulajdonképpen nem tudom pontosan, mit akartam tőle. Arról meg ő nem beszélt soha, hogy az idős főpap miről faggatja a kihallgatásokon. Kisebb ügyekkel minden esetre nem foglalkozott a... Néhány napja, amikor séjáiktól jöttem, a Betesda mocsár mellett vitt el az utam. Émeített a vízszaga. A poklosok telepén valaki ütemesen kiáltozott egy szót, de nem értettem, hogy mit. Mögöttem zarándok csoport közeledett a mészfehér úton, s szorosan körbefogtak egy roskadásig megrakott, színes kendőkkel feldíszített tevét. A por, amit fölvertek, köldökig felhőbe ültette őket. Nekitámaszkodtam egy tömjén égető karónak, és ott vártam meg, míg elvonulnak gajdolva. Az egyhangú dallam oldalról csapódott hozzám. A testemmel éreztem, ahogy feltarajosodik és kikerül. Nem néztek rám, éppen csak fölemelték pillantásukat. Ez délben történt. Este felé egy másik zarándok csoporttal találkoztam össze a sajtcsinálók völgyében, de azok már szembe jöttek velem. Most nem álltam meg, és nem is húzódtam félre, inkább meggyorsítottam a lépéseimet. De mielőtt melléjük értem volna, bekanyarodtak egy meredek, lépcsős közbe. Mintha egy ferde aknába ereszkedtek volna önként, egyre kisebbé és alacsonyabbá nyomorodtak, onnét felülről nézve. Ez a látvány majdnem úgy hatott rám, mint délben a mocsár. Émeített. Mire leérnek a lépcső aljára, olyan hiszékenyek és tudatlanok lesznek, mint a gyermek, s majd nem tudják, miért és hogyan történt, csak azt, hogy becsapták őket. Ilyen ingerült gondolatokkal néztem le utánuk, s kerestem, hogy próbaképpen kinek köszönhetnék oda. De nem volt senki a közelben, csak egy fiatalasszony, karján a gyerekével. Aprózó lépésekkel futott az út közepén, közben jobbra-balra tekintgetett, átizzadt fejkendője odatapott az arcához. Első pillanatban megsajnáltam, és elhatároztam, hogy ő neki nem. Aztán mégsem úgy történt. Amikor láttam, hogy lelassít, és ő is a keskeny közbe akar befordulni, önkéntelenül magasba lendült a karom. Maranatha! Köszöntem rá félhangosan, hogy meghallja, de azért gyanúsan merésznek se gondoljon. Ez a szíriai kifejezés tulajdonképpen nem köszöntés, csak egy idő óta használták annak, főképp a sikátorokban, lopva. Mintha a mi nyelvünkön azt mondanánk, urunk megérkezik. Az asszony ilyetten fordult hátra, kendőjével letakarta a gyerek arcát, majd megint kitakarta. Olyan szerencsétlenül bámult rám, hogy a végén már én küldtem tovább. Inkább csak a szájmozgásából láttam, hogy nem az én köszöntésemet ismételte meg. Valószínűleg egy egyszerű szelámot mondott. Hogy ártatlanul-e? Megértük már egyszer, hogy még ezt az ártatlan köszöntést is ki akarta sajátítani egy közülünk való áruló rabbi. Negyedik éve. Nem csak a poklosok. Az idő is ki tud sebesedni. Rabbi Abjatárral is akkor 4 éve beszéltem először közvetlenül, mikor a nagy éjszakai kihallgatás folyt, a palotájában. Addig inkább csak látásból ismertük egymást, hivatalosan. A paloca üres előcsarnokában találkoztunk össze. A lépcsős feljáró tömve volt poroszlókkal, bent fáklyák lobogtak. Rabbi Abjatár az egyik oszlopnak támaszkodva állt, elég közel a tárgyalóterem bejáratához. A bejárat elé akasztott szőnyeg csak félig volt félrehúzva. Ezen a nyíláson néztünk be a terembe. A kárpittal bevont helyiséget zsúfolásig megtöltötte a kibővített nagy tanács. A vallatók széles félkörben ültek. A főhelyen a, kicsit hátrébb a többiektől. Ahogy elnyúlt a támlás széken, látszott, hogy hosszabb ideje nem mozdult. Kezét arca előtt lógatta, és időnként eltakarta vele a szemét. Ez a játék mindig úgy ismétlődött meg, hogy nem lehetett tudni, kinek szól. Mi ott az oszlop mellett minden esetre szemben voltunk aval, senkivel sem annyira, mint vele. Még akkor sem mozdította a fejét, mikor a vallatást vezető K hirtelen lelépett a zsámolyról, amely mögött A ült. A és K ezt a fogást mindig váratlanul alkalmazták. A vádlott semmit se sejtett, aztán egyszerre szembe találta magát A híres szúró pillantásával. És ilyenkor mindig halálos csönd lett. Mikor már túl sokáig nem hallatszott semmi, egy másik oszlophoz léptem, de onnét se láttam az áruló arcát, csak azt, hogy a ruhája szakadtan lóg le a válláról. Tanácstalanul néztem Rabbi Abjatárra. Bent döbbent morajlás csapott fel. A következő pillanatban K. újra visszalépett a zsámolyra, s mintha szabadulni akarna a karjától, erős rántásokkal szaggatni kezdte a köntösét. Erre egyszerre megmozdult a terem. Valamennyien felugráltak a helyükről, és követték K. példáját. Csak A. nem. Nyugodtan tovább ült a székén, kézfeje eltakarta a szemét. Rabbi Abjatárt ez már kevésbé érdekelte. Visszafordult a bejárattól, én meg majdnem nekirontottam. Mit mondott? Nem értettem jól. De nem válaszolt azonnal, kicsit eltolt magától, és a szemembe nézett.
2: Mit akarsz érteni rajta? Bevallotta. Azt mondta, Anihu.
0: Megdöbbentett az egyszerűség, ahogy képes volt kimondani az iszonyú szavakat. A teremben közben egyre féktelenebbül kiáltoztak és csapkodtak. Zavart a tétlenségünk. Gyorsan lehajoltam, és én is szaggatni kezdtem a köpenyem szélét. Rabbi Abjatár megvárta, amíg befejezem a köpeny szaggatást, aztán a terem felé intett.
2: Ismered Séje titkárt?
0: Mondtam, hogy igen. Amit különben neki is tudnia kellett. Séjától elég gyakran kaptam hivatalos megbízatást. Csodálkozva láttam, hogy egy kis érclapocskát, amelyre a szent szöveg volt rávésve, szórakozottan letép a köpenye ujjáról, és beletekeri egy vászondarabba.
2: Séja még biztos találkozik A-val. Adja át ezt neki. Én küldöm. Nekának, A-nak adja át.
0: Azzal megfordult, és elment. Úgy maradtam ott az üres csarnokban, mintha ez az egész futárkodás előre el lett volna döntve. De a bizalomnak nincs szüksége rá, hogy magyarázza magát. Beléptem a tárgyalóterembe, és megpróbáltam átpréselődni a vének sorfalán. A zaj meg karcsapkodás még mindig nem csöndesedett, pedig a vádlottat már kivezették az oldalbejáraton. És A se volt sehol. A fullasztó melegben előre nyomtak, visszalöktek. A tenyerem száraz volt, mint a homok. Séját az egyik ajtónál értem utol. Átvette a csomagot, megtapogatta, hogy mi van benne, aztán közelebb intett magához.
3: Megkaptad az üzenetet?
0: Nem. Mikor kellett volna megkapnom?
3: Ma este.
0: Akkor már nem voltam otthon.
3: Szükségünk lett volna rád, de most már mindegy. Jut holnapra is. Reggel indulnod kell vidékre.
0: Azt hiszem, ez volt az első megbízatás, amit szívesen visszautasítottam volna, hogy éppen most hagyjam el Jeruzsálemet. Abban bíztam csak, hogy még időben sikerül visszatérnem a városba. Egy Jerikó melletti kis faluba kellett kimennem másnap, szerintem teljesen fölöslegesen. Olyan csend volt a faluban, mint egy kriptában. Semmi rendzavarás. Ott tudtam meg, hogy az áruló rabbin közben végrehajtották az ítéletet, a jeruzsálemi Golgota dombon. Mégse sikerült szemtől szembe látnom. Abelának volt egy története, amit többször is előhozott nekem, és sokáig nem értettem, hogy miért. Múltkor aztán elszólta magát. Attól félt, hogyha egy bizonyos ügyben Rabbi Abjatárhoz fordulok, az ő ura is pádok sorsára jut. Ez az ügy nem sokkal az áruló rabbi keresztre feszítése után nagy nyugtalanságot okozott a városban. Mégse gondoltam, hogy Abela így tartja számon. Gyanúsítása nem csak méltatlan volt hozzá, az én jó hiszeműségemet is kétségbe vonta. De meg kellett bocsátanom neki. Egyszerűen nem szerette Rabbi Abjatárt, és ösztönösen kipróbált minden érvet, hogy az eszével is igazolja érzéseit. A történet minden esetre engem is újra felkavart, mint mikor a seprű felrázódik. Abban biztos voltam, hogy a törvény óvatosságával jártak el, pádokkal és társaival szemben, s egy ilyen esetben a seb is csak törvényes lehet. Az viszont bosszantott, hogy Abela mindig módosított valamit a történeten. Bár az is igaz, hogy az ügy nem egészen úgy érintette a nőket, mint a magunk fajtákat. És ez már a nagy tanácsnál is szóba került, Séja említette. Én így tudom, amit tudok. Pádok néhány hónappal az elfogatása előtt érkezett Jeruzsálembe, Tarzusz környékéről, ahonnét én is származom. Hamarosan beleszeretett egy Rodé nevű lányba, aki Betániában lakott. Rodénak volt egy gyerekkori pajtása, Adin, aki épp akkoriban hozott magának feleséget a tengerpart mellől. A fiatalasszony jó barátnője lett Rodénak, és Pádok is megszerette Adint. A betániaiak úgy emlegették őket, mint a négy ikret. Adin feleségéről, Moákáról azonban egy idő múlva suttogni is kezdtek. Előbb csak találgatás formán, majd egyre határozottabban, hogy ő az, aki kislány korában egyszer már meghalt, és az áruló rabbi keltette életre ördögi varázslattal. Ez ugyan még nem indokolta volna, hogy akár őt, akár Adint meghurcolják, de véget akartak vetni a találgatásnak. Moákát felvitték Jeruzsálembe, hogy ott igazolja tanuk előtt, kicsoda valójában, s a név, amit használ, nem hamis néve. Adint pedig otthon őrizték addig Betániában. Itt bizonyos részletek homályosak. A datoja szedő munkások, akik a magas fákról beláttak Adinék udvarába, azt mondják, hogy kora délután még látták Adint az udvarban. Sőt, Rodé is ott járt nála, bár az őrök nem hagyták magukra őket. Végig ott voltak velük. Pádokot viszont be sem engedték. Senki se tudja, hogy Adin hogyan szökött ki a házból. Éjszaka a jeruzsálemi úton találták meg, vállára vetett kötéllel egy otromba követ vonszolt maga után, akkorát, hogy egy összvérnek is sok lett volna. Minden jel szerint a városba igyekezett. Amikor rátaláltak az őrök, már alig volt benne élet az esztelen erőfeszítéstől, mozdulatlanul feküdt a földön, hanyatt. A haja megperzselődött, mikor a lámpást oda tartották az arca elé, de erre se nyitotta fel a szemét, csak egy nevet ismételgetett. Nem a felesége neve volt. S hogy az otromba kővel mit akart, az sem derült ki. Ott halt meg a jeruzsálemi úton. A feleségét meg két nap múlva hazaengedték, miután alaptalannak bizonyult a suttogás. Moáka Rodénál lakott a temetésig, és nem mozdult Adin mellől. Ő mosta le a holttestet, ő kente meg olajjal, de a gyolcsba burkolást már az egyik szomszédasszony végezte el, Rodéval.
4: Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A második részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Udvarias Anna, Bede Fazekas Szabolcs, Hunyad Kürti István, Jámbor Nándor, Mózes András, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés, parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden. Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. Kigyulladt egy mozdony Kelemföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok, érdemes a Mávinform oldalán tájékozódni. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Következnek a részletek. Holnap ismét összegyűlnek az új országgyűlés képviselői. A kedden kezdődő plenáris ülésszakon várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a rendszerváltás óta mindenkire így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mészáros László összeállítása.
2: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik meg az országgyűlés keddi ülésnapja.
3: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
2: Még aznap a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezetésével alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki múlt pénteken a közösségi oldalán Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, garantálja, hogy az elszámoltatás ennek megfelelően a legjobb kezekbe kerül, ha irányíthatja a bizottságot, tette hozzá a politikus. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként örökzítené. A képviselők emellett a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, és jogilag is aggályos. A javaslat ugyanis a rendszerváltástól, azaz 1990-től kezdődően számolná a maximális időt. Az ellenzéki párt szerint ez a jogalkotás alapelveivel ellentétes, visszamenőleges hatályú szabályozást jelentene, ami megakadályozná, hogy a már összesen 20 évig kormányzó Orbán Viktor a jövőben újra miniszterelnök lehessen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
4: Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyminiszter asszony sátorban nevezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármitől bármit el lehet venni.
2: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vágyait. Nyilvánvaló, hogy az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás tehát a hatályba lépését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget. Nem tesz kötelezettséget terhesebbé, sem nem von el vagy korlátoz jogot, vagy nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A A tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöki válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét, hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
1: Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztos abban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan fennálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretnék felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is. Hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban korrupcióval vádolta őket. Úgy fogalmaztak, Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, belülről láthatta, hogy betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait, majd azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit és szégyelje magát. Nem volt könnyű olvasmány, így reagált Orbán Anita a fideszes kormánytagok nyílt levelére. A külügyminiszter azt írta, éveken át belülről látta, hogyan bántja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Reagált Magyar Péter is. A kormányfő azt írta, hogy azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és a magyarokat, és szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának nekik. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. Ambrus Robert összefoglalója.
5: Ukrajna uniós tagságát nem egyformán ítéli meg Friedrich Merz és Volodymyr Zelenszky. A német kancellár most nem teljes jogú tagságot, hanem társult tagságot adna Ukrajnának. Javaslatáról az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Friedrich Merz azt írta, nyilvánvaló, hogy nem lehet rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási folyamatot, ami nagyon összetett. A német kancellár politikai megoldásnak nevezi a társult tagságot, ami a béke folyamatokat is előmozdíthatja. Friedrich Merz levelében jelezte azt is, hogy továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát. Friedrich Merz javaslata méltánytalan. A Reuters szerint ezt írta az ukrán elnök Ursula von der Leyennek és Antonio Costának. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna Európát védi, megérdemli, hogy egyenlő jogokat kapjon. A társult tagság azt jelenteni, hogy Ukrajna hozzájutna uniós forrásokhoz, képviseltetné magát a vezetői találkozókon, szavazati joga azonban nem lenne. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról nincs teljes egyetértés, legalábbis erre utal a The Telegraph értesülése. A NATO-ban felvetődött javaslatként, hogy a tagországok a GDP-jük 0,25%-át Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A brit lap úgy értesült, a tervet az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország sem támogatja. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját, Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. A NATO tagországok külügyminiszterei múlt héten Svédországban egyeztettek. A svéd külügyminiszter az orosz fenyegetés elleni határozott fellépés mellett állt ki. Oroszország továbbra is veszélyezteti az egész euróatlanti térség biztonságát, és teszteli a készültségünket. Itt nálunk a partoknál szinte naponta haladnak el az orosz árnyékflotta hajói, így finanszírozva Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez megerősíti annak a fontosságát, hogy a NATO korlátozza és ellensúlyozza Oroszországot, mondta Maria Malmers-Tenegard. A NATO főtitkár is hasonló véleményen van. Mark Rutte is úgy látja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra.
6: Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapásorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Az Unión hírügynökség kiemeli, olyan technológiai cégek álltak át a dróngyártásra, amelyek korábban nem voltak jelen a hadiparban. Egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt állít elő. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
6: Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a párt székházából. A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a köztársasági néppárt éléről. A török vezetés tagadja Özgür Özel állítását, mely szerint politikailag motivált koncepciós per áldozatává vált.
8: Szégyeljék magukat, akik gázsprével és gumibottal támadnak ránk. Kidobhatnak minket az utcára, de mi nem itt ülve építettük fel az ország legerősebb pártját, hanem az utcákon és a tereken. Azt üzenem a kormány szánalmas végrehajtóinak, hogy nem számít, mennyi karaktergyilkossági kísérletet követnek el. A pártunk töretlenül halad előre a hatalom felé az úton.
6: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajár a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
9: Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerül tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
6: Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a hormuzi szoros blokádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni. Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget. Fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakokban a kerozin hiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte azt is, hogy a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a jövő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését. Szilágyi Béla összefoglalója.
10: Egy éve még a 404 forintot közelítette a hazai valuta az euróhoz képest, ami tavaly évvégére már elérte a 385-ös szintet. A választásokat követően 350 forintért is adták-vették az eurót a bankközi devizapiacon. Most 359 forint körül van egy euró. A pénzromlás mértéke a jegybanki tolerancia sáv, azaz 3% alatt alakult. Elemzők szerint a jó értékek nagyban köthetők a Magyar Nemzeti Bank elmúlt egy évben végzett munkájához. Ez is közrejátszik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnök együtt képzeli a közös munkát Varga Mihállyal, a jegybank elnökével, aki az M5 podcast műsorában elmondta, az MNB új vezetése legfontosabb alapfeladatára összpontosít, vagyis alacsony legyen az infláció, és stabil legyen az árfolyam.
11: Nekem az a dolgom, hogy az infláció tekintetében a maximális teljesítményt tudjuk leadni, azaz a mérsékelt infláció, vagy minél kisebb infláció valósuljon meg. Ehhez párosuljon egy hatékony kamatszint, amely segíti a gazdaság működését.
10: Varga Mihály elmondta, még nem tárgyalt a miniszterelnökkel, de bármikor kész az egyeztetése, hiszen vannak közös aktuális feladatok, mint például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék.
11: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
10: Ezeket a kritériumokat jelenleg nem tudja teljesíteni a magyar gazdaság, ezért a jegybank elnöke szerint most azon kell dolgozni, hogy ez mielőbb megváltozzon. Ez egy világos pályát jelöl ki az MNB vezetésének. Egyébként az euró bevezetéséről nem a jegybank, hanem a kormány dönt, tette hozzá Varga Mihály. A költségvetési hiányról külön beszélt az MNB elnöke, aki idén 6% feletti államháztartási hiányjal számol, bár hozzátette, hogy a pontosabb elemzéshez meg kell várni a költségvetés átvilágítását. Varga Mihály az ideinél fontosabbnak nevezte a jövő évi költségvetést, amiből egyértelműen kiviláglik, hogyan is képzeli el a jövőt az új kormány, és nem meresleg a hitelminősítők is várhatóan ennek alapján döntenek Magyarországról. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy törekszenek a kamatszint csökkentésére. Kedden egyébként ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely komoly nyomás alá kerülhet. Elemzők szerint ugyanis az erős forint a csökkenés irányába hat, ugyanakkor az energiaválság továbbra is óvatosságra intheti a jegybankot. Varga Mihály az MNB alapítványainak ügyéről is beszélt. Elmondta, hogy tovább folyik a nyomozás, miközben a jegybank szakemberei a károk minimalizálásán dolgoznak.
11: Vagyonmentést kezdtünk el.
10: Az elnök szerint már eddig is tetemes összegeket sikerült visszaszerezni, az alapítványok pedig hamarosan megszűnhetnek.
6: Itthon jelentősen nőtt a kereslet az új autók iránt az év első 4 hónapjában. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete szerint a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülése támogatta. Kocán Dávid összefoglalója.
12: Csak nem 10%-kal nőtt az új személyautók értékesítése az első 4 hónapban, az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének adatai szerint január és április között több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba. A hazai piacon továbbra is meghatározó szerepe van a belső égésű motorral rendelkező modelleknek, miközben jelentősen emelkedett a plug-in hibrid autók eladása. A legkeresettebb típus az utcai terepjáró. A magyar járműállomány átlagos kora magas, meghaladja a 16 évet. A megújulást azonban érdemben segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. Hívta fel a figyelmet az Egyesület elnöke. Knezsik István hangsúlyozta, a vásárlásnál még mindig az ár és a fenntartási költség a két legmeghatározóbb szempont.
13: Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyság. Rendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
12: Minden tizedik értékesített jármű elektromos hajtású. Az elnök szerint egy környezetkímélő modell megtérülése miatt elsősorban annak lehet jó választás, aki évente legalább 40-50 ezer kilométer tesz meg.
13: Sok minden szól az elektromos autó mellett és ellen, ugye nagyon nagy a súly, hogyha nagy az akkumulátor, fejlődik ez a technológia, ez egy folyamatosan fejlődő technológia lesz a következő időszakban. Ugye meg kell oldani, hogy a töltési lehetőség valamilyen úton módon otthon és munkahelyünkön maga az út közben is rendelkezésre álljon. Ez még egy olyan út, aminek a végét nem látjuk.
12: A szervezet az év további részében mérsékelt kereslet növekedésre számít a legtöbb jármű kategóriában.
6: Sokan vállalnak diákmunkát idén-nyáron. A fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek. A fiatalok óránként 2200-2500 forintot kereshetnek, de az informatika területén például több mint 3000 forint az órabér. A diákmunka egyik legnagyobb előnye a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diák szövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. A Tiszatavi Ökocentrum évek óta foglalkoztat diákokat. A fiatalok szorgalmasak és pontos munkát végeznek, mondja Sós Gergő, ügyvezető igazgató.
14: A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
6: Átadták a felújított gyárfás kúriát, Székelykeresztúr egyik legismertebb műemlék épületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a Segesvári csata előtt. Az udvarházban Árpád-kori leletek és több évszázados falt festmények kerültek elő. Megnyitották a korábban lezárt teraszt, és a még menthető bútorzatot is restaurálták. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi Kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, mesélte Sándor Zsigmondi Bolya, a Molnár István Múzeum igazgatója.
15: Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
6: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A pünkösd jelentősége azonban jóval túlmutat egy hosszú hétvégén. A kereszténység az egyház születését, a Szentlélek kiáradását is ünnepli. A pünkösdi hagyományok a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Ezek a jó termés biztosítására, a gonosz előzésére, valamint a párválasztásra és a legények avatására épülnek. Diekis Virág, a néprajztudományok doktora elmondta, pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokás rendszerének lezáró ünnepe is.
16: a hosszú zöldágakkal, énekléssel, tavaszbehozással, párválasztással kapcsolatos ünnepkört lezárja. Itt már inkább a pártalálás, tehát a már meglévő kapcsolatoknak a kinyilvánítása, újra kezdődhetnek az esküvők, a pünköstkor fölállított májusfák is ezt a beteljesült szerelmet kezdik már jelképezni.
6: A torontói magyar közösség komoly zenei koncerttel és szent misével ünnepelte pünkösdöt a Szent Erzsébet katolikus templomban. Krisló Flóránd, az egyháztanács tagja elmondta, a templom évtizedek óta lelki és kulturális otthont jelent a helyi magyarság számára, ahol az ünnepek alkalmat adnak a találkozásra, az emlékezésre és a közös imádságra.
17: Számomra a pünkösd mindig valami különlegeset jelentett, a lelki megerősödést. Ilyenkor úgy érzem, hogy jobban rálátok a dolgokra, úgy érzem a Szentlélek egy nagy utat ad a kezembe, amivel rá tudok világítani lelkemnek azoknak a zugaiba, ahol általában nem szoktam benézni, és erővel tudok tovább lépni.
6: Kiadta első enciklikáját, vagyis pápai körlevelét a katolikus egyházfő. Az enciklika szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Kevesek hatalmi döntését, erkölcsét fejezze ki. 14. Leó úgy fogalmazott, nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút. A pásztorlevél a nagyszerű emberiség szavakkal kezdődik, és a digitális kor emberre, társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. Itt a Krónika, 9:30 lesz 4 perc múlva. Megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform. Továbbra is számítani lehet azonban járatkimaradásokra, késésekre, illetve rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Víg András beszámolója.
18: Kezd helyreállni a vasúti közlekedés, folyamatosan érkeznek a vonatok déli irányból, de a menetrendet még nem tudják tartani. A vasúttársaság munkatársai azt mondják, hogy ez a késő éjszakai órákra várható, tehát gyakorlatilag holnap hajnaltól várható, hogy ismét a menetrendnek megfelelően járnak a vonatok.
6: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. Esténként újra lezárják az autósok elől a fővárosban a pesti alsórakpartot. Holnaptól, hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás holnap is, akár már negyed óra alatt leéghetünk a napon. Kovács Anikó bőrgyógyász arra figyelmeztetett, hogy a bőrdaganatok kialakulásának esélyét erősen növeli a többszöri leégés. A szakember elmondta, még nagyobb kockázatot jelenthet a későbbiekben, ha napsugárzás hatására hólyagok is megjelennek a bőrön. Hangsúlyozta, viseljünk kalapot, a megfelelő védelemért pedig még érdemes magas faktorszámú fényvédőkrémmel bekenni magunkat.
19: Azoknak, akik nem szeretnek gyakran kenekedni, nekik ezt tudom ajánlani, hogy reggel mielőtt elindulnak, akkor egy 100 faktoros nappal kenjék be magukat, és így azért csak egy későbbi időben kell újra kenegetni magukat. Érdemes egyébként az árnyékot keresni, amikor csak lehet azért a naptól elmenni, főleg ugye a 11 és 3 közötti órákban.
0: Időjárás jelentés.
6: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Budapesten 21 órakor 26 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint Seresbea és Szilágyi Zsolt nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
0: Műsor ajánlott.
20: legendárium.
21: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál Szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Báb Színházi Seregszemle Debrecenben Vonalfesztivál címmel.
20: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
22: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
23: Ez a Sportvilág.
24: Egyenlített a Szolnok a bajnoki döntőben. A tisztes helytállás összejött az Egyesült Államok ellen. Nem a magyarok napja volt a Roland Garroson. Köszöntöm Önöket pünköst hétfőn, a Sportvilágot Kreisz Bálintól hallják.
23: Sportvilág.
25: Adásunk elején kosárlabdával foglalkozunk, majd azonban még mielőtt ezzel kezdenénk, gyors kitekintő a labdarúgás világába, hiszen ezekben a percekben is zajlik a német labdarúgó bajnokság, vagyis a Bundesliga osztályozója, ahol a Paderborn és a Wolfsburg van pályán. 1-1 lett a rendes játékidő után az eredmény, ez már a második mérkőzés, 0-0-ra zárult az első találkozó, így mivel összesítésben is 1-1 az állás, így most 2x15 perc hosszabbítást játszanak a felek, ez dönti el, hogy ki lesz az utolsó biztosító, utolsó résztvevője a német labdarúgó bajnokságnak. 17 csapat már ismert, most a 18. kiderül majd. Annyit tudni kell a mérkőzésről, hogy a vendégek, vagyis a Wolfsburg a harmadik percben megszerezték a vezetést Pejcinovic golyának köszönhetően, ám a 14. percben Méle megkapta a második sárgalapját, így azt onnantól kezdve már több mint 80 perc emberhátrányban játszik a Wolfsburg, amely a Bundesligából érkező csapat, és a másodosztály harmadik helyezettje a Paderborn, amely a 38. percben egyenlített Bilbia golyának köszönhetően, azóta azonban nem tudtak újból betalálni. Egyértelmű az erőfölényük, hogyha a statisztikákat nézzük, 72%-os labdabirtoklásuk van a Wolfsburgnak, 28%, a lövéseket illetően 33 a hazaiaknál, mindössze 2 a vendégeknél, a kaput eltaláló lövéseknél 9 a hazaiaknál, és 1 a vendégeknél, amiből gólt is szereztek még a harmadik percben. Tehát a Bundesligából érkező Wolfsburg nagyon nehéz helyzetben van, és közel jár ahhoz, hogy kiessen az élvonalból, mint ismert a másodosztályból már biztosan feljutott a Schalke, és az Elversberg, az első osztályból pedig biztosan kiesett a St. Pauli és a Heidenheim. Kérdés, hogy lesz a harmadik kieső az élvonalból, vagy a Wolfsburg megőrzi ezt a tagságát. De térjünk át kosárlabdára, a fejleményekről beszámolunk majd, amennyiben hosszabbításban véget ér a találkozó, akkor a végeredményt is el tudjuk mondani valószínűleg. De most akkor kosárlabda, hiszen ma játszották a férfi bajnoki döntő negyedik mérkőzését, ahol nagy volt a tét. A Szombathelyi Falkó a bajnoki címért, a Szolnok Kőolaj pedig az 5. találkozó kiharcolásáért lépett pályára. Most Balogh Balázs tudósítását hallják.
26: 5. meccs dönt a férfi kosárlabda bajnokság döntőjében, miután a mai 4. találkozón Falkó Szolnok 75-81, ezzel 2-2 összesítésben az állás. Az első játékrészben jobban kezdett a Szolnok, elsősorban 3 pontosan köszönhetően, 7 ponttal 15-8-ra is vezetett, ám a második 5 percben a Falkó együttese fölzárkózott 3 pontra, ekkor a Szolnoknál volt az előny 21-18. Aztán a második negyedben egy hosszú gólcsendet tartott a Szolnok együttese, és a Falkó folyamatosan elhúzott, már 33-23 is volt a javukra, a szünetben pedig 44-38. Aztán jött a harmadik játékrész, ami nagyon szorosan alakult, és itt is, ott is volt vezetés, de a harmadik 10 perc végén 1 ponttal 57-56-ra vezetett a Falkó együttese. A negyedik negyedben viszont nagyon harcos volt a Szolnok. Bánsz ebben a játékrészben beindult, 9-3-at dobott, majd még hozzátett 2 büntetőt fontos pillanatban, és ennek köszönhetően a Szolnok együttese Somogyi nélkül is meg tudta nyerni a mérkőzést 81-75-re, ezzel pedig elódázta a bajnoki cím kérdését. Folytatás majd szerdán Szolnokon, ahol mindenképpen bajnokot fog avatni a férfi kosárlabda. Még egyszer a végeredmény, Falkó Szolnok 75-81, összesítésben 2-2 az állás.
24: Most pedig hallgassuk meg a főszereplőket. Korsós Kristófnak Ferdán Bosznics, a Szolnok vezetőedzője nyilatkozott.

0: Nek nagyon nagy gratuláció, és remélhetőleg jól tudunk felkészülni a következő meccsre is, hiszen nagyon nehéz helyzetben játszottunk. Volt egy csomó falt, mégiscsak megpróbáltunk mindent megtenni, és egy nagyszerű visszatérés volt ez, úgy gondolom, ebben a nehéz helyzetben a csapatom számára. Most egy picit pihennünk kell, és a következő meccsre kell készülnünk 48 óra múlva, ami nálunk lesz a mi szurkolóinkkal. Meg kell mutatni ezt követően majd a második arcukat, gyakorlatilag a második fél időben. Mi volt az üzenet, amit a fél időben az öltözőben mondott a fiúknak? Hát az első fél időben jobbak voltunk 15 percig, mint ők, de aztán a második negyed eleje nagyon rossz volt, nagyon rosszul sikerült, nagyon egyszerű hibákat vétettünk, de az utolsó 5 perce az szintén nagyon jó volt az első fél időnek, és amikor beszélgettünk a fél időben, azt mondtuk, hogy igen, azt a bizonyos 5 percet ragadjuk meg, ami a második negyed vége volt, és próbáljuk azt követni, és jó kosárlabdát játszani, hiszen mi jó kosárlabda csapat vagyunk. Megint csak a pályaelőny ott lesz önöknél, az utolsó meccsnél, hiszen a hazai pályán játszanak. Mi lesz a mentalitás majd ebben? Természetesen nagyon szeretünk hazai pályán játszani a saját szurkolóinkkal, de ez a széria megmutatta, hogy ők megvertek minket otthon, mi megvertük őket itt, úgyhogy nagyon kiegyenlített ez a dolog, és még egy valószínűleg megint Ádám nélkül kell majd játszanunk, de hát majd szerdán kiderül, hogy tud-e szerdán játszani, de mindent meg kell tennünk, a legjobbat kell hoznunk, meg kell mutatnunk, hogy milyen a természetünk, és a legjobb játékot kell hoznunk. Szerdán megint kosárlabdázni fogunk, igazi kosárlabda ez. Köszönöm szépen, edző!
1: A Szvanok játékosát Palai Tamást is meghallgathatjuk, őt is Korsos Krisztóf kérdezte.
2: Tomi, te voltál a leghangosabb talán az előző meccs után azzal kapcsolatban, hogy nincs még vége, hiába esett ki Somogyi Ádám, na de azért itt a második fél időben komoly változtatása volt szükség. Mi vezetett sikerre szerinted végül?
3: Hát az, hogy elhitte a csapat, az, hogy a tegnapi edzésen is, meg a tegnap előtti rehabilitációs napon is mindent úgy csináltunk, ahogy eddig. Mi a munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a konzisztensen jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani, ugyanakkor most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcállása, nincsen vége, és gyakorlatilag ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzésre, ami ugye egy nap kihagyás után fog következni, úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falko is nagyon fel fogja szívni magát, mi is, úgyhogy ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
2: De érdekes szakaszai voltak a meccsnek, mert talán mintha egy picit ideges lett volna az elején a Szolnok, aztán a Falkónak volt egy 15-0-ás második negyed kezdése, a legvégén pedig Barnes valahogy felébredt, nem tudom a semmiből. Szóval te hogy élted meg ezt a hullámvasutat?
3: Hát én azt gondolom, hogy egy döntő az akkor jó, hogyha tele van ilyen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, hiszen ez azt mutatta, hogy mennyire kiélezett ez a találkozó, mennyire közel van ez a két csapat egymáshoz, és hogy mekkora volt az intenzitása. Akkora intenzitásra játszottunk, amekkorához talán nem voltunk hozzászokva a szezon során ennyi fizikális kontakthoz, ennyi futáshoz, és ebből ugye a hibák következtek mindkét oldalon, és szerintem ilyen meccsre is lehet majd számítani a következőn is. Úgyhogy az a lényeg és az a kulcsfontosság, hogy ezeket a hullámokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni közben, mennyire tudunk pozitívak maradni, mennyire nem esünk egymásnak, hanem inkább összezárunk, és csapatként tudunk játszani ilyenkor is.
2: Nyilván mindkét csapat nyert már a másik csarnokában, de azzal, hogy most egy ilyen meccset megnyertetek Szombathelyen, valamennyire lélektani előnybe kerülhettek az utolsó előtt?
3: Mi próbálunk úgy gondolkozni, hogy az eszünkre hallgatunk, és nem a szívünkre. A szívünk az nyilván visz minket a pályán, de nem szeretünk olyanokba belegondolni, hogy most miért, vagy hogyan lehet előnyünk, hanem akár itt játszunk, akár otthon, minden meccset szeretnénk mindig megnyerni. Nyilván ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Nem gondolom, hogy ez akkor előnyt fog jelenteni egy ötödik mérkőzésen. Ugyanakkor nagyon jó lesz a saját szurkolóink előtt játszani. De én nem érzem azt, hogy az ötödik mérkőzésen ez akkora brutális előnyt fog jelenteni. Én azt szeretném remélni, hogy ha nyerünk, akkor azért tudnánk nyerni, mert jobb csapat vagyunk, és nem azért, mert éppen a hazai pálya minket szolgált. És ugyanígy, ha kikapunk, akkor valószínűleg azért kapnánk ki, mert jobb csapat a Falko.
1: A Falko oldaláról Per Zoltán értékelt.
2: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetne ma, vagy lehetett volna ma a Falko. Így néhány perccel a meccs után mire jutottatok? Mi ment ez most el?
4: Szerintem összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk védekezésben, támadásban. A Szolnok jobb volt mind a kettőben, úgyhogy hát sajnálom, ez van.

0: Nem voltunk már jó. Most itt a negyedik negyedben talán mentálisan veszített el ezt a meccset a Falkó. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
1: Igen, jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosara, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosarakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
0: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
1: Hát most elsősorban a regenerációra, holnap lesz edzésünk, videózásunk, kielemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következőn.
0: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy milyen mentalitással kell oda menni szerdán. Ugye tudtatok már szólnak, hogy nyerni, nyilván ez számít. Mennyire kell, hogy harapjon akár jobban a csapat, mint ma?
1: Hát sokkal, sokkal jobban.
2: A Falkó-Szolnok párharc állása tehát 2-2, így a szerdai összecsapás dönti majd el a bajnoki cím sorsát. A bronzéremért folytatott csata viszont véget ért, az ötödik mérkőzésen a Kaposvár ünnepelhetett az Atomerőmű Paks 73-66-os legyőzése után.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
4: A folytatásban labdarúgás, sikerült a nagyjából 90 percet tartó emberelőnyt egy második gólra is váltani a Paderbornnak, a német labdarúgó bajnokság, vagyis a Bundesliga osztályozójának visszavágóján. Így 2-1-re vezet a hazai csapat, amely a másodosztályból érkezik. A 100. percben szerezték a gólt, és most a 104. percben jár a találkozó. Tehát a szünet előtt még egyet kell kibírni, utána pedig még 15-öt, amennyiben szeretne a Paderborn 2019 és 2020-as szezon után ismételten az élvonalban szerepelni. Erre egyébként az elmúlt két évtizedben nem volt túl sokszor lehetőség, a korábban említett példán kívül még egyszer. 2014-2015-ös idényt töltötték a Bundesligában, a Wolfsburg pedig nagyon nagy bajban van, hiszen nem elég, hogy gólhátrányban, de emberhátrányban is van, így kell megpróbálnia kiegyenlíteni és kiharcolnia valahogy a 11-es párbajt. Bola Bendegúz gólpassza járult hozzá a Rapid Wien 3-0-ás győzelméhez a Ried ellen, így a bécsi csapat kiharcolta a konferencialigában indulást. A magyar játékos végig a pályán volt. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védék két évre szóló szerződés kötött a kispesti klubban. Az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Napoli csapata a hivatalos oldalán jelentette be Antonio Conte távozását. Az olasz szakember két idén töltött el a Napolinál, ez alatt bajnoki címet és szuperkupát nyert. Szintén az olasz bajnoksághoz kapcsolódó hír, hogy radikális változásokat jelentett be az AC Milan vezetősége. A milánóiak a csalódás keltő idény után átfogó átszervezésről döntöttek, ennek részeként azonnali hatállyal távozik több kulcsfontosságú vezető és a vezetőedző is. A csapat az ötödik helyen zárta a bajnokságot. Több válogatott is keretet hirdetett a labdarúgó világbajnokságra. Többek között a spanyolok szövetségkapitánya Luis de la Fuente is megnevezte az Észak-Amerikába utazó 26 fős névsort. A legnagyobb meglepetés a spanyol keret kapcsán az, hogy egyetlen Real Madrid játékos sem kapott meghívót, ez először fordul elő a spanyol válogatott történetében. A 26 fős keretbe 3-3 játékost ad az Atletico Madrid és az Athletic Bilbao, míg a bajnok Barcelona 8 futballistával képviselteti magát. A szombati budapesti BL-döntőnek 4 spanyol érdekeltje is lesz. A címvédő PSG-ből Fabián Ruiz, míg az Arsenalból David Raha, Martin Zubimendi és Mikel Merino került be. Ők ott lesznek a bajnokok ligája döntőn is vélhetően, és a spanyol válogatottba is bekerültek tehát. Luis de la Fuente együttes a világbajnokság hátcsoportjában a Zöldfoki szigetek, Szaúd-Arábia és Uruguay jelenlék majd pályára. Kolumbia is keretet hirdetett, Nestor Lorenzo szövetségkapitány nem okozott különösen meglepetést, a selejtezők során kialakított csapat magjára épít, és a válogatott egyik legfontosabb játékosa Luis Diaz lehet, aki a selejtezőkön egyébként a válogatott legeredményesebbje is volt, és a Bayern Münchenben is remek idényt futott, de ott lesz a keretben a rutinos James Rodriguez is, aki a Minnesota Unitedben az elmúlt hónapokban nem túl sokat játszott, ennek ellenére a szövetségi kapitány fontos szerepet szán neki. A legnagyobb hiányzó Juan Cuadrado, akinek szintén nem voltak olyan hónapjai, mint amilyeneket szeretett volna, így nem is kapott meghívót a világbajnokságra. Kolumbia egyébként Üzbegisztánnal, Kongóval és Portugáliával került azonos csoportba.
3: Sportvilág.
2: 7-3-ra kikapott a magyar férfi ékkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság ötödik fordulójában. Majoros Gergely csapata már tegnap biztosította a bennmaradását, és a mai eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a hetedik helyen zárt csoportjában. A Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának a két gólig jutó Erdély Csanád értékelt.
5: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél, úgyhogy szerintem maximálisan 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Illetve még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudat Kanadában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat, és én is úgy érzem, hogy szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is, tehát voltak momentumaink, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind-mind pozitívok. Nyilvánvalóan ilyen ez a hoki, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólban kétszer a korong, úgyhogy én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer majd a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert a tegnapi nap eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a közép-olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk késztetni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a mai meccsen.
4: A szövetségkapitány Majoros Gergely is megosztotta gondolatait.
6: Azt gondolom, hogy a 5-5 ellen mutatott játékunk az kiváló volt. Én nem hiszem, hogy ennél ez a magyar válogatott tud bármit jobban csinálni. Én büszke vagyok a srácokra azért, amit 5-5 ellen csináltunk. Kijöjj az utolsó egy percet. Az ember hátrányunk az, megint találkoztunk valamivel, meg eddig nem, és nem tudtunk jól reagálni. Nyilván ezt megelőzi általában egy-egy kiállítás, és azt mondom, hogy az nagy része teljesen felesleges volt, emiatt hosszankodhatunk, mert ha ez a szegmens jobb lett volna, akkor itt talán nagy dolgok is történhetek volna. Nyilván kikapni sehogy se jó, vagy nem szeretünk kikapni, ezt elmondjuk minden mérkőzés után, de azt gondolom, hogy amit ma égre vittünk, arra büszkék lehetünk. Ha ezt most különbontjuk speciális egységekre, meg 5-5-re, akkor pedig azt gondolom, hogy az 5-5 elleni dolgokra pedig elképesztően büszke lehet mindenki, és ez megint azt mutatja, hogy bizonyos dolgokban előre tudtunk lépni tavalyhoz képest, és ennek örülünk. Nekünk kulcsfontosság, hogy itt tudjunk lenni ahhoz, hogy ehhez a szinthez közelíteni tudjunk. Ez most még egy évig adott lesz, ami nagyon fontos a magyar jégkorong szempontjából. Ehhez gratuláltam nekik, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy ha ilyen irányból nézzük, akkor nyilván az még fontosabb, hogy most van még két meccsünk arra, hogy zárkozzunk, tanuljunk magunkról, erről a szintről, mi az, ami működik a mi játékunkban, és mi az, amit javítani kell, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív reakciókat mutattunk a Svájc elleni hibáinkra, és ma ezekben sokkal kevesebbet vétettünk.
4: A magyar férfi jégkorong válogatott tehát már biztosította a bemaradását a legjobbak között. A Majoros Gergely vezette együttes holnap zárja a tornát, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Mateo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktória Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar gáfidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Hallgassuk meg először Bondár Anna értékelését, aki a Magyar Teniszszövetség kommunikációs munkatársának, Siklós Eriknek nyilatkozott.
7: Nyilván az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra, nyilván a sorsolás nem segített ezen. Azt gondolom, hogy kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzhet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrea ellen. Úgy gondolom, hogy hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén tényleg kicsi döntött, de talán a rutin neki villan most. Azt gondolom, hogy a 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gamebe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal és lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Igen, sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
4: Fucsovics Márton is értékelt a Magyar Tenisz Szövetség közösségi médiájának.
1: Elfogytam egy kicsit fizikálisan, és Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt a szerva, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre.
8: aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Brutális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni, a vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi, úgyhogy örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
4: A magyarok közül tehát egyéniben már csak Gál Fidalma van versenyben, aki holnap mutatkozik majd be, és közelítünk a mai játéknap végéhez, úgyhogy nézzük kicsit a nemzetközi eredményeket. Eddig olyan igazán nagy meglepetés nem volt, a férfiaknál továbbítottak a legnagyobb nevek, akik ma pályára léptek. Rafael Zsodár például, akit óriási tehetségnek tartanak, elképesztő mérkőzést játszott Tanasi Kokinak is, aki több mint 4 óra után győzött. Guy Humbert nyerte a franciák rangadóját Mannarino ellen. Tommy Paul is sikerrel vette az első akadályt, Casper Ruud és Andrei Rublev is. Jelen, és Bers Sáton is, róla se feledkezünk el, és jelenleg is pályán van Hugo Gaston és az utolsó szezonját teljesítő Ian Monfils, aki éppen most nyerte meg a harmadik játszmát, az első kettőt Gaston zárta le, úgyhogy 2-1. Monfils még mérkőzésben maradt a hölgyeknél, igaz, Jontek továbbított, de Diana Schneider is, Karolina Muhova is, tehát a legnagyobb nevek itt sem hibáztak. Ami pedig a magyar teniszt illeti, Lázár János bejelentette a lemondását, aki a honi szövetség elnöke volt, és levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatálya távozik tisztségéből, egyébként 2020 óta ő vezette a szövetséget.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
4: A férfi kézilabda NB1-ben szereplő OTP Bank Pixaget bejelentette, hogy egy évvel meghosszabbította a kétszeres VB ezüstérmes és egyszeres EB bronzérmes jobbátlövő Magnus Rudd szerződését. A 28 éves norvég válogatott játékos 2024 nyarán érkezett Szegedre. Az NB1-ben és a Magyar Kupában eddig 40 mérkőzésen lépett pályára és 106 gólt szerzett. A Bajnokok Ligájában további 53 találatot jegyzett Szegedi mezben, valamint tagja volt a 2025-ben Magyar Kupa győztes csapatnak is. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futsal NB1 rájátszásának utolsó, 10. fordulójában, így a címvédő Veszprémet megelőzve bejutottak a döntőbe. Az alsóházban kikapott a haladás, így a Pécs mellett a Vasiak búcsúznak az élvonaltól. Tegnap este Andrá Kimiántaláli nyerte a Formula 1-es világbajnokság kanadai versenyét. Rendszeres hallgatói megszokhatták, hogy ilyenkor állandó szakértőnk Frankl András sajátos beszámolójával tekintünk vissza az eseményekre, és ez most sem lesz másképp. Most őt hallják.
9: Hát itt kérem szépen, itt minden volt. Először is ez a fiatal srác, akire az összes tini meg van őrülve, és egész Olaszország, ugye Antonelli ismét nyert, mint önök is tudják. Az, hogy Russell hisztizett, az nem meglepő. Érdekes az, hogy mennyire nem szereti senki. Hát nyilván a családja és a barátnő, de egyszerűen nem népszerű. Vannak ilyenek, a Rosberg volt olyan, aki szintén világbajnok lett, és mégse szerette senki. Viszont nagyon-nagyon sokan szeretik Lewis Hamilton-t, aki idén először második lett. Azt imádom az egészből a legjobban, hogy édesanyja is ott volt. Kivettek egy lakást, a mama főzicskézett, beszélgettek, teljesen ki van cserélve, sokkal-sokkal jobb, mint mikor ebben a úgynevezett szelebbel lihegett Los Angelesbe, meg mindenhol. Remekül vezetett, második lett, idén először a dobogón, ő is, és Verstappen is. Úgyhogy roppant érdekes volt tényleg a két világbajnok, 11 cím a kettőjük között, és a srác, aki most ugye 4-et nyert zsinórban. Aztán vannak furcsa dolgok, az Apple televíziónak, amivel óriási gondjaim vannak különben, annak van egy úgynevezett szakértője, ez a Juan Pablo Montoya, aki valaha egész jól versenyzett, nyert eszem 6 vagy 7 versenyt, de tényleg olyan beképzelt, és úgy kioszta Verstappennak, ez teljesen elképesztő. Ilyeneket mond, hogyha nem szereti azt, ami most megy, akkor menjen nyugdíjba. Még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az Aston Martin változatlanul nagyon rosszul szerepel. Hiába adtak 100 milliókat ennek az Adrian Newey-nak, mégsem megy a dolog. A hazai hős, a Stroll bejött 15-nek, Alonso kiesett, hát szóval ez minden csak nem előre haladás. Sok szó esik most James Huntról, ugye 50 éve volt, hogy ő és Niki Lauda versenyeztek egymás ellen, mindenki roppant népszerű volt, aztán persze volt a verseny Angliában, Brands Hatchben, az volt az a bizonyos verseny, amikor megállították, és kezdték előről, és őt ki akarták zárni, de én oda mentem a közönséghez, és azt mondtam nekik, hogy elkezdenek kiabálni, hogy we want James. 80 ezer ember mondta, hogy we want James. Ezek után a szervezőbizottság, a Royal Automobile Club megjett, féltek, hogy összetörik a berendezést, és megint megengedték, hogy James elinduljon. Nem csak, hogy elindult, kérem, meg is nyerte a versenyt, ott volt a dobogon, serlek, pesgő, minden, és aztán hétfő reggel kizárták. De az nem baj. A lényeg az az, hogy 80 ezer ember, akik sok-sok pénzt adtak azért, hogy ott lehessenek, azoknak volt egy jó vasárnap délutánjuk. Hát szóval ez van eddig, most jön a nagy durranás, a monakói nagydíj, kollégám és barátom Nagy Dani lesz itt velem, és egész biztos, hogy rádióban is, és tévés képekben is fogunk találni egy pár csemegét önöknek. Frank Landrás, valahol Európában.
4: Adásunk végéhez közeledve ismételten labdarúgás. Győzelemmel zárt a hétvégén a szerb bajnokság rájátszását a Vojvodina csapata, amely egy második helyen végzett a tabellán. A Novi Pazar ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után Szűcs Kornél nyilatkozott Dejan Bekvalacnak.
10: Győzelemmel fejeztétek be a Superliga 2025-2026-os idényét. A második helyen végzett a Vojvodina, ez a klub történetének a legutóbbi 17 évben a legjobb eredmény. Te ugye télen igazoltál ide, hogyan is értékelnéd ezt a tavaszi szezont?
11: Igen, úgy értékelném, hogy szerintem mindent kiadtunk magunkból, legalábbis mióta én itt vagyok. Azt érzem, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem, jól fel vagyunk készítve az edzői stáb által, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznünk a második helyet, és hogy ezzel az Európa Liga indulást elértük, úgyhogy annak is külön örülök, hogy ez az utolsó meccs. Azért egy felforgatott csapattal játszottunk, sok fiatallal, de hogy így is nyerni tudtunk, és azért sokkal jobb így elmenni a pihenőre.
10: A múlt szerdán egy rendkívül izgalmas kupadöntőt vívtatok a Crvena Zvezdával, a te góloddal ugye gyorsan megszereztétek a vezetést, utána volt 2-0-ás előnyötök is, a bírói ráadásban 2-1-re vezettetek, aztán pedig egy büntető párbajban alul maradtatok a belgrádi csapattal szemben, ráadásul a finálé is egy bő fél órás késéssel kezdődött, szurkolói rendbontás miatt, tehát gondolom ez egy olyan kupadöntő, amire sokáig emlékezni fogsz.
11: Az biztos, hogy sokáig emlékezni fogok, hiszen ez volt az első kupadöntőm, nekem több minden miatt is fontos, hiszen az első gólomat megszereztem a Vojvodina színeiben. Egész csapat előtt tényleg le a kalappal, ahogy játszottunk azon a meccsen, viszont olyan nyomást kaptunk, amit sajnos már nem tudtunk kibírni, és végül ugye büntető párbajban maradtunk alul, de igazából azóta, vagy abból a meccsből mondhatom, csak pozitívunkat tettünk el. Igazából úgy készültünk a hátralevő meccsekre, hogy mindent oda tegyük magunkat, és megszerezzük a második helyet, úgyhogy hamar el tudtuk felejteni a kupadöntőben elszenvedett vereséget.
10: Említetted, hogy kijutottatok az Európai Kupa porondra, az Európa Liga selejtezőben játszotok majd július első felében, és hát a 6 lehetséges ellenfél között ott van a Ferencváros is. Szeretnél a Fradi ellen játszani?
11: Ez volt az egyik legelső mondat, ami elhangzott a számból, amikor megtudtuk, hogy kik lehetnek majd az ellenfelek. Vagyis pont a csapatmenedzserünk hozta fel, hogy láttam-e, hogy a Fradi szóba jött. Én meg mondtam, hogy persze láttam, és igazából örülnék neki, jó lenne újra hazatérni Magyarországra játszani.
10: A szerb bajnokság tehát véget ért, az idény viszont még nem, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitánytól meghívót kaptál a két júniusi barátságos mérkőzésre. Remélhetőleg majd több szerencséd lesz, mint májusban. Várod már?
11: Persze, hiszen ugye a múltkor sajnos sérülés miatt el kellett hagynom az edzőtábor telkiből, úgyhogy hál' Istennek lekopogom, tényleg azt érzem, hogy jó formában vagyok, a sérülés most sérülésben már teljesen kijöttem, úgyhogy bízok benne, hogy 100%-os állapotba fogok oda érkezni telkibe, és minden tőlem tehetőt megteszek, hogy képviseljem a hazámat.
4: Szűcs Kornélt hallhatták. Térjünk vissza a német Bundesliga osztályozójára, ahol a 118. percben jár a mérkőzés, és a Paderborn továbbra is 2-re vezet a 100 perc emberhátrányban futballozó Wolfsburg ellen. Fejcsinovic lőtte a gólt a vendégeknél, amire Bibia és Kurda válaszolt. A Paderbornnak még nagyjából 5-6 percet kell kibírni ahhoz, hogy feljusson az élvonalba 6 év után ismételten. Ez volt a Sportvilág, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, viszont hallásra.
12: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: A pontos idő 23 óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a holnapi kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripari újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt a kormányfővel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy az energiaválság továbbra is óvatosságra inti a jegybankot, de az erős forint a csökkenés irányába hat. Az oroszok rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta amerikai hivatali kollégáját telefonon. Szergej Lavrov felhívta Marco Rubio figyelmét korábbi nyilatkozatukra, amelyben azt tanácsolták az Egyesült Államoknak, valamint a Kijevben képviselettel rendelkező többi országnak, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetük, valamint állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakétavédelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint emiatt európai szövetségeseivel igyekeznek megoldást találni. Hangsúlyozta, folytatják a megbeszéléseket az USA-val. Hozzátette, új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnök képviselői részéről az ukrajnai háború rendezését illetően. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta gyakorlatilag teljesen blokkolta a világháló elérhetőségét. Az ország 90 milliós lakossága azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A weblekapcsolását biztonsági megfontolásokkal indokolták. Azonban megfigyelők szerint valójában az állam azt akarta megakadályozni, hogy a háborús pusztítás mértékéről szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. Itthon kora este megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszokon közlekedő vonatokra. Kelenföldön is Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan csak éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Placz. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Zavartalan napsütés lesz itthon holnap, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
12: Műsor ajánlott. Felfedező az egészségről.
14: Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transzplantáció.
15: Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyult.
12: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
16: Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
17: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
18: Olyan dalok születtek nektek köszönhetően, amik a mai napig ugyanúgy megállják a helyüket.
19: Közönségünk 3-4 része fiatal. Fölmész a színpadon és látod az arcokat és éneklik a dalokat.
20: Szerette volna megfejteni, hogy miről szólhatnak ezek a dalok, mert ugye magyarul ő nem beszélt. És eltalálta?
21: Nagyon nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt abba hagyom. A zene a mai napig tart.
22: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
12: Stromateis, a korai kereszténység útmutatója, Farkas Adrien műsora.

0: Képzeljük el, hogy a Római Birodalomban vagyunk a második században, amikor újabb és újabb vallások próbálják átvenni a lassan kiüresedő sok istenhit helyét. Az új vallások közül az egyik a Jézus hit, ahogyan most nevezzük a kereszténység. Hol üldözik, hol senki sem törődik vele, talán akkor még nem is látszik, hogy a hatása felmérhetetlen lesz, és milyen gyorsan növekszik a Krisztusban hívők száma a birodalomban. Akkoriban még minden keresztény közösség úgy gyakorolja a vallását, ahogyan szeretné, és a hittételek sincsenek kikristályosodva, hol vannak még a zsinatok és a pápai enciklikák. Szüksége volt tehát az új vallás híveinek arra, hogy értelmezni tudják a tanításokat és a mindennapjaikat is jó keresztényként tudják élni. A korabeli műveltség egyik legnagyobb központja Alexandriában volt, ott dolgozott Titus Flavius Clemens, aki úgy nagyjából 150 körül születhetett és 215 körül halhatott meg. Ő görög nyelvű ókeresztény teológus, valószínűleg presbiter is. És most alexandrei szent Kelemen néven a kereti egyház szentje. És tulajdonképpen ő az első alexandriai egyházatja, bár ő még annyira közel állt az antik gondolkodáshoz, hogy vannak, akik csak egyszerűen egyházi íróként hivatkoznak rá. Egy biztos, ő alkotta meg a keresztény teológia számos alapfogalmát, erről is szó lesz ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Alexandriai Szent Kelemen három legfontosabb fennmaradt műve a Propeptikos, a buzdítás, a Pedagogos, a nevelő, és a Stromateis, a szőnyegek vagy szövedékek című mű. Valamennyi könyvet Tóth Vencár szerzetes tanár, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusa fordította, és valamennyi a Jelkiadó Ókeresztény Örökségünk című sorozatában jelent meg. Azzal kezdtük a beszélgetést Vencel atyában, ki is volt Kelemen.
1: Alexandriai Kelemen, Titus Flavius Clemens, így hívják latinul. Nem tudunk semmit a származásáról, a műveiben nem ír önmagáról. Tulajdonképpen az első szőttesben ír arról, hogy mely helyeken járt, hogy rátaláljon az igazi tanításra, az igazi tudásra, és a kereszténységben találta meg az igazi filozófiát. Alexandriai Kelemen járt Szicíliában, járt a Közel-Keleten, Athénban és egyéb magasan kvalifikált oktatási intézményben tanult.
0: Hát akkor nyilván egy jó módú családnak lehetett a gyereke, a könyvből rá lehet jönni, hogy azért ez egy magas társadalmi állású ember volt, már csak azért is, mert tanulhatott ennyi helyen, meg utazhatott, meg az életmódról is úgy beszél, akinek van rálátása.
1: Végül is a görög műveltségben abszolút részesült, irodalmi szempontból ismerte a költőknek a műveit, a platonista filozófiát, nagyon ismerte, és hát természetesen a szentírást is. Nagyon sokat idéz, mind a pogány szerzők műveiből, mind pedig a szentírásból, ezért a klasszika filológia szempontjából is jelentős, hiszen olyan forrásokat közöl, amelyek máshol nem föllelhetők. Költőknek a műveiből töredékeket az ő írásaiból lehet ismerni. Kelemennek a gondolkodását, tehát a hitét meghatározta Úr Jézus Krisztussal való kapcsolata. A tanításában minden Jézus Krisztusra irányul. Azt mondja, hogy amint a héberekkel, a zsidókkal, vagy a választott néppel szövetséget kötött az Úr a törvény adásban, úgy a görögökkel pedig a filozófiában. És a filozófiát például úgy művelte, hogy nem horgonyzott le egy-egy filozófiai iskola mellett, hanem ami a hit szempontjából hasznos volt, és alátámasztotta a Krisztusba vetett hitet, azt fölhasználta. Platontól idéz rengeteget, Arisztotelészre is hivatkozik, Galénosz is, illetve hát azt nem lehet pontosan tudni, hogy most Galénosztól vette, vagy pedig valami közös forrás, amit felhasznált Galénosz is, meg ő is. Tehát akkor a filozófiáját, a platonista filozófiát, a filozófiának a tanításait, azt ahhoz igazította, ami a hit alátámasztását szolgálta.
0: Hát akkor mondhatjuk azt, hogy kereste azt, hogy mi az, ami alátámasztja, vagy mi az, ami megelőzi Jézust. Volt egy antik világ, és abba valahogy be kellett illeszkedni a kereszténységnek, ami azért sokáig egy vallás volt a sok közül. Átmenetet kellett biztosítani a gondolkodásba, és kontinuitást, a közösséget, ezt jól gondolom?
1: Igen, adott volt az ősegyház hite, és ezt a hitet meg kellett fogalmazni különféle hallgatóság számára. Meg kellett fogalmazni a zsidók számára, meg kellett a pogány görögök számára, akik azért a filozófiában otthon voltak, a költészetben otthon voltak, a misztériumvallások gyakorlatában. Krisztusba vetett hitet meg kellett ezek számára fogalmazni. Na most a keresztény írók ezt tették. Ugye a keresztény filozófia tekintetében Alessandro Kelemen az az első, aki hát behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen megalapozta a keresztény filozófiának a művelését. Az ő munkásságától lehet beszélni arról, hogy keresztény filozófia. Kelemen volt az első, aki bizonyítottan használta alexandriai filónnak a műveit. Ugye alexandriai filón sajátos módon magyarázta a szentírást, az ószövetségi szentírást. Alexandriai intelligenciához tartozott. Volt Alexandriában egy nagyszámú zsidó közösség, és ők már nem nagyon tudtak héberül meg arámiul, görögül tudtak, a görög műveltségben részesültek, de hát a törvényt azt tanulmányozni kellett.
0: Görög fordítás, a Septuaginta.
1: Igen, tehát a hellenisztikus műveltség az eléggé meghatározta azt, hogy a Septuaginta elkészüljön, tehát 70-es fordítás, és Alexandriában görögül tanulmányozták. Filón az, aki először írt magyarázatokat bizonyos szentírási részekhez. Filón az 20 évvel korábban élt, mint Szent Pál.
0: Jézusom, még csak nem is hallott.
1: Nem valószínű, hogy találkozott, sőt, még nem valószínű, hogy Szent Pállal találkozott volna.
0: Egyetlen hallott volna róluk.
1: Igen, hát nem lehet bizonyítani. De az biztos, hogy Szent Pál is otthon volt a görög műveltségben, és a Filón is otthon volt, és a Filón magyarázta allegorikusan a szentírást. Mégpedig úgy, hogy igénybe vette az Alexandriában kidolgozott, grammatikusok által kidolgozott szövegmagyarázó módszereket, ugye régiani Telgenészhez köthető a homéroszi műveknek a allegorikus magyarázata. A természet filozófia szintjén allegorikusan magyarázni, mint például az istenek, amikor bizonyos elemeket személyesítenek meg. És lehet erkölcsi módon is magyarázni allegorikusan. Egy bizonyos név mondjuk, mely erkölcsi fogalmat takarja. Ezt a módszert, amit az alexandriai grammatikusok kidolgoztak, ezt alkalmazta alexandriai Filón a szentírásra. Az ószövetségi szentírást ő még erkölcsi szinten, erkölcsi vonatkozásban magyarázta. A Kelemen olvasta Filont, és ezt felhasználta azzal a különbséggel, hogy alexandriai Kelemen számára a megtestesülés központi jelentőséggel bírt. Tehát, hogy az isteni ige, akiről azért beszél Filon, mert a logosz az azért sztoikus filozófiának volt egy központi gondolata. Filón is beszél a logoszról, mint Isten szaváról, Isten gondolatáról, és alexandriai Kelemennél pedig az ige megtestesülése vált központi gondolattá. Abból a tényből indul ki, hogy az isteni ige az valóságos emberként látható alakban, az Isten látható alakban megjelent az emberek között. És már ő is úgy magyarázza a Szentírást, hogy Krisztussal és Krisztusra vonatkoztatva Jézus Krisztus határozza meg a Szentírás értelmezést Kelemen számára. De Kelemen még nem végzett rendszeres szentírás értelmezést. Ő küzdött egyrészt a gnoszticizmus ellen, másrészt pedig
0: Hogy volt ez a gnoszticizmus? Azért ezen nem menjünk túl, mert hogy ugye a gnoszis az tudást jelent. Küzdött ellene, vagy beolvasztotta, vagy gondolkodott róla, vagy egymás mellé rakta a kettőt, pontosan mi történik, hogy hogy van ez?
1: Nagyon bonyolult szövevényes rendszer a gnoszticizmus. Már az apostoli korban fölléptek olyan tanítók, akik azt kezdték el hirdetni, hogy ők nagyobb tudással rendelkeznek, mint az apostolok. Lehet, hogy összességében több ismeretanyag volt náluk.
0: Hiszen az apostolok egyszerű halászok voltak.
1: Az apostolok pedig ragaszkodtak a Krisztustól kapott hithez, a krisztusi tanításhoz. Alapvetően, amikor ugye kereszténységgel találkozott a gnoszticizmus, akkor voltak olyan irányzatok, akik azt mondták, de legtöbb azért ezt tartotta, hogy a Biblia teremtő Isten az rossz, mert az anyagot teremtette, az új szövetség az igen, az tényleg igen. A Biblia teremtő Isten helyett az igazi Istenhez kell eljutni, az ős atyához, aki láthatatlan, és ezt csak a tudás által lehet elérni, a tudást pedig csak a kiválasztottak számára adatik meg, és pedig egy adott tanító által. A gnoszticizmusnak sok irányzata volt, és különféle szisztémákról beszélhetünk, tehát rendszerekről. És ezeket a rendszereket vagy a tanítójukról nevezték el, vagy pedig a tanításukról, például voltak a valentiniánusok, markionisták, vagy appellész, és lehetne sorolni Karpokratész, lehetne sorolni sok tanítót. Aztán bibliai alakról is neveztek el irányzatot, például a sétiánusok, ugye Ádámnak leszármazottja Sét, akkor ofiták, a kígyó, aki ott tekerget a paradicsom kertben, és az őszülőket rávette, hogy engedetlenek legyenek az Istennel szemben.
0: Magyarul Kelemennek valami hatalmas nagy dzsungelben kellett valahogy irányt vágnia.
1: Hát rengeteget olvasott ebben az irányban, meg azért hallgatott is tanítókat. Nem volt azért olyan egyszerű a velük való küzdelem, mert hihetetlen műveltek voltak ők is. Nem a Kelemen volt az egyedüli, aki küzdött ellenük, hiszen Origenész is később, sőt, hát Kelemen kortársa volt valamilyen módon, Leoni Iréneusz, aki leírta az eretnekek ellen című munkájában az első könyvben a gnoszticizmusnak a lényegét, aztán a következő körben a cáfolatát, és a többi könyvekben pedig a katolikus, vagyis apostoli egyház hitének a kifejtését. Őtől nagyon sok ismeretünk van a gnosztikusokról. Maga a Strómateisznek a mondani valója is az, hogy bemutassa az igazi gnosztikusnak az alakját. Mert a gnosztikusok önmaguk hirdették, hogy ők azok, akik a tudás letéteményesei. Kelemen ezt meg bemutatja, hogy nem.
0: És akkor most jöjjön egy részlet a Strómateiszből.
2: Az Úr megjelenése előtt a görögöknek tehát az igazságosság véget volt szükségük a filozófiára. Most pedig az istenfélelemhez válik hasznossá egyfajta előnevelésként azoknak, akik okoskodással szerzik meg maguknak a hitet. Hiszen azt mondja, meg nem ütöd lábadat. Példabeszédek 3.23. A gondviseléshez hozzáteszi a szép dolgokat, legyenek azok a görögöktől eredőek, vagy akár a mieink. Minden szép forrása ugyanis az Isten. Ám alapvetően az Ó és az Új Szövetség, ezt követően pedig a filozófia szép dolgainak a forrása. Meg lehet, hogy a görögök előzetesen megkapták ezeket, mielőtt még hívta volna őket is az Úr. Úgy nevelte ugyanis maga a filozófia a görögséget Krisztushoz, miként a zsidókat a törvény. Így hát a filozófia az út egyengetésével készíti fel a Krisztus által beavatottat.
1: Elmondás szerint rátalált Alexandriában egy tanítóra, akit a legjobbnak tartott, és hát...
0: Tudjuk, hogy ki?
1: Nincs egyértelmű bizonyíték, egy bizonyos Pantainos nevű tanító, szintén Alexandriában. Van egy elveszett műve, a Hypotyposeis vázlatok című műve, ahonnan Cezáreai Eusebiosz idéz, és ott Kelement idézi, a Pantainosra hivatkozik, mint tanítójára.
0: Ez már keresztény tanító?
1: Keresztény, persze. A tanítókat megfizették. Hogy Kelemen mit fogadott el, mit nem, azt nem tudni. Biztos, hogy a keresztény...
0: Ez családja nem volt.
1: Nem. Nem tudni, hogy most pap volt-e, vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy igen, mások nem. A alexandriai keresztény közösséggel mindenféleképpen kapcsolatban volt a helyi egyházzal. Tanítványi kör vette őt körül. Ugyanúgy, mint Pantainoszt, vagy később Origenészt. Ugye Origenész egy emberültővel később élt, mint Alexandriai Kelemen.
0: Ugye nagyon jól ismerte azért az életet, hiszen a könyvében tényleg annyira színesen írja le azt az alexandriai világot.
1: De benne volt az alexandriai közéletben. Hozzá kell tenni, hogy Alexandria azért világváros volt, és a tudománynak a fellegvára, ne felejtsük el, ott volt két könyvtára, Muszájon és a Szerapeljon. És a keresztényeknek is volt egy úgynevezett skriptóriuma. Nyilván közük volt valamilyen szinten a zsidó közösség könyvtárához is. Ha Alexandriai Kelemen műveit sorra vesszük, akkor láthatunk egyfajta egymásra épülést. Első műve az úgynevezett térítő, ezt én találtam ki, hogy ez úgy lenne legjobb lefordítani, mert protreptikosznak hívják görögül. Ennek az a lényeg, hogy ez egy szónoki műfaj. Két részből áll, lebeszélek valamiről, és rábeszélek valamire. és alexandriai kelemen is ezt a műfajt alkalmazza, amikor lebeszéli az intelligenciát, a körülötte lévő pogány intelligenciát, a görög intelligenciát, a bálványimádásról, a misztérium vallásokban való beavatottságról.
0: Mithrász kultusz volt a legnagyobb vetétársa a kereszténységnek.
1: Meg az Eleusziszi misztériumot. Tehát lényeg az, hogy ezekről lebeszéli a keresztényeket. Ugye Krisztus beállítja, mint igazi Apolló.
3: Legyen mihez kötni az olvasóinak.
1: Persze, nagyon érdekes az is, hogy a keresztények...
3: Mert Apollon is egy napisten asszociáció, és azért Jézus is egy sol invictus, egy legyőzhetetlen
1: pontosan,
3: nap.
1: Pontosan. És rábeszéli a hallgatóságát, hogy a valóban létező Istent imádja.
3: Ez volt az első nagyfordítási munka, akkor utána jött
1: a nevelő, ez a pedagógus. Hát ez elmondja, hogy egy kereszténynek hogy kell viselkednie a világban. Egy napnak a programját veszi alapul, hogy kell az evés-iváshoz viszonyulni, az öltözködéshez.
3: Családi élet, szórakozás.
1: Nagyon sok oldalt szentel, nagyon sok fejezetet szentel a cicomászkodásra, hogy ez miért nem jó.
3: Itt a lebeszélés filozófiáját alkalmazza.
1: Igen, azt is, az, hogy egy keresztény különféle élethelyzetekben, hogy viselkedjék. A nevelő megtért, mi alatt elvezeti a tanítóhoz, addig elmagyarázza neki, hogy kell viselkedni a világban, és akkor elérkezik a tanítóhoz, ez úgynevezett didaszkalosz, csak nem azt a nevet adta a művének, hogy didaszkalosz, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű, mert itt az igazi isteni misztériumoknak a megismertetéséről van szó, de nem közvetlenül és nem direkt módon, hanem csak a beavatottak számára. Ez egy keresztény ezoteria gyakorlatilag, keresztény ezoterikus könyv, hogy azok számára, akik megértik. És a műfajt is pontosan ezért választja meg, ez egy miscellánea a műfaj. Főképp a filozófiának a műfaja a szőttesekhez hasonlítja ezt a műfajt. Ahogy egy szőttest különféle színű fonalakból azért mégis megtervezetten szőnek egybe, amikor kész van új, akkor egyfajta szőnyekként kiterítve látható. Hát ugyanígy készítette el ennek a szellemi változatát, tulajdonképpen azt lehet mondani. Élvezetes, hát itt oda kell figyelni nagyon, mert van egy téma, amit ugye elkezd, akkor ejti a témát, és akkor egy másik helyen újra előbukkan, előkerül. Tehát észben kell tartani, hogy mikor, hol, mit mondott.
3: Végül is mit mond nekünk? Keleme, miért jó nekünk, hogy keresztények vagyunk?
1: Hát egyrészt ragaszkodunk az igazsághoz. Azzal kezdi az ember, hogy elfogadja Isten teremtőjének, akkor elfogadja Jézust megváltójának, tehát ez a hit. Ez az Istenhez, Krisztushoz való ragaszkodás. És akkor a lélek bejár egy utat. Ugyanúgy, mint egy beavatott, mint egy pogány beavatási szertartás során, hogy vannak a kisebb misztériumok, és van előképzés, a misztériumra való ráhangolódás, a tudatlanságból, a megtisztulás útján fölkészül a titoknak a befogadására, és akkor van egyfajta megrendülés a titok előtt, és a legvégén a legmélyebb beavatottságba, állapotába kerül, ugye ez a megvilágosodásnak a fázisa. Ez az út azért nem könnyű, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal van tele, de az örökké valóságnak a valóságos ígérete, a valóságos a ténye az azért az embert motiválja, hogy igenis kitartóan mélyüljön el Isten titkaiban, Isten misztériumaiban, hogy minél jobban megismerje az Istent.
0: Arról pedig, hogy hogyan kell jó keresztényként élni, alexandriai Szent Kelemennél a Nevelő című könyvben olvashatunk, hallgassák meg, hogy mit.
2: Az élvezetek betorkolló fényűzés hajóroncsként nehezedik az emberekre. Elüt ugyanis a valódi ízlésességtől, mint ahogy sokak finom élvezetektől édes, ugyanakkor dicstelen élete is. Mert az ember természettől fogva magasabb rendű, büszke és szépséget kereső teremtmény, hiszen az egyedül való Isten alkotása. Gyomra körül forgó élete pedig hozzá nem illő, gyalázatos, csúf és nevetséges. Leginkább elüt azonban az isteni természettől az élfajhászás, a struccokhoz hasonló táplálkozás, valamint a disznókhoz, illetve kecskékhez hasonlító párzás, mert az élvezetet jónak tartani tökéletes ízléstelenségre val. A gazdagság szeretete eltántorítja az embert a helyes életviteltől, és ráveszi, hogy szemrebben és nélkül tegyen rút dolgokat, amennyiben csak arra van módja, hogy mint valami vadállat eltelhessen mindenféle ételekkel és italokkal, meg érzéki gyönyörökkel. Ezért a legritkább esetben lesz része az Isten országában. Ha pedig egy nálatok egyszerűségben nevelkedett ember mindvégig kerüli a fényűzést, könnyebben el tudja viselni az őt ért nehézségeket is. Valahányszor elkerülhetetlen megpróbáltatás, félelem vagy szomorúság éri, az önként vállalt szorongattatás gyakorlataitól megedződve kerekedik felül mindezeken. Ezért aztán nincs a földön hazánk, úgyhogy megvetjük a földi gazdagságot. A takarékosság a leggazdagabb birtoklás, mert folyton ott van a kiadásoknál, hogy mire és mennyit illik költeni. A kiadások ugyanis költségek. Arról, hogy miképpen éljen urával az asszony, a kétkezi munkáról, a háztartás vezetéséről, a szolgákkal való bánásmódról, ezen felül a házasság időszerűségéről, valamint arról, hogy mi felel meg az asszonyoknak, a házasságról szóló beszédben értekezünk. Ami a neveléshez tartozik, azt most kell vázlat formájában előadnunk, kihegyezve a keresztények életére vonatkozóan. Sőt, a legtöbb dolgot már elmondtuk, és a nevelés során megvalósítottuk.
3: Mindenki ismer, ez a 100 évvel későbbi Szent Ágoston, ő egyébként például a Kelemenre támaszkodott.
1: Hát azt én nem tudom, ő Ágoston az új platonikusokat olvasta főleg. Otthon volt Ágoston a filozófiában, teljesen hihetetlen művel, brilliáns művetséggel rendelkezett, tehát a görög-latin irodalomban is, igaz görögül nem írt az Ágoston.
3: Akkor beszéljünk arról, hogy ez Stromateis a címe, amit szőtteseknek fordítunk magyarul, majd a fordításról is beszélünk. Mit kell tudni irodalom történeti szempontból erről? A Stromateis az akkor egy bevált, ismert műfaj volt, vagy ezt ő teremtette meg?
1: Nem Kelemen teremtette meg ez. Tulajdonképpen a filozófiának a műfaja, amit miszcelláneának is szoktak mondani. Az egésznek a lényege az, hogy hát szőttes, egy szőttes szőnyeget képzeljünk el, ahol különféle mintákat láthatunk, de nem föltétlenül rendezett sorba állítva, hanem megfelelő módon, esztétikusan elrendezve. Tehát ahogy egy festő egy képet.
3: Hogy egyébként a posztmodern, vagy hát ezen a modern irodalomban ez teljesen rendben van, hogy felbukkan egy történet, száll, aztán elvész, belesző egy másik helyről vett dolgot, például egy anekdótát.
1: És például ugyanaz más szempontok szerint.
3: Már a női magazinok szintjén ad tanácsokat, utána meg a legmagasabb filozófiai értekezést folytatja. Nekünk 21. századiaknak ilyet olvasni természetes, de hát akkor is természetes volt, tehát ismerték ezt?
1: A filozófusok mindenféleképpen, mert olvastak ők azért miszcelláneákat. Hát ugye Gellius attikai éjszakák az is ebben a műfajban íródott. Kelemen vázolja ezt, hogy tulajdonképpen a Stromateisnek mi a lényege, és hasonlatokkal mutatja be. Tehát például egy arborékert, ahol a növények látszólag rendezetlen módon vannak elhelyezve, de mégis az őszkép az mégis csodálatos látványt nyújt, és azt lehet mondani, hogy ne ez így tökéletes, vagy akár egy zenemű, különféle hangszerek szólalnak meg, mindegyik a saját szólamát játsza, és adódik belőle egy szimfónia. Tehát valahogy így kell elképzelni a szőtteseket is, Stromateist is. Hát ugye Stromateus az angolul ez a patchwork.
3: Sok kis darabból összevart egység.
1: Igen.
3: Na de ezt milyen volt fordítani? Én ugye most már a harmadik kötet, vagy negyedik is megvan?
1: Hát megvan a harmadik.
3: A harmadik 10 éves munka volt legalább az elsőtől kezdve, lehet, hogy több. Én tudom, hogy ez egy hatalmas munka volt. De mik voltak a legnehezebb dolgok? Például, hogy utána kellett olvasni egy csomó mindennek, olyan görög szavaknak, aminek a jelentését komoly munkák elolvasása után lehetett pontosítani. Ugye jól emlékszem?
1: De igen, Kelemennek a stílusa nagyon csiszolt, választékos. Hát mivel hihetetlen olvasottsággal rendelkezett. És maguk a fogalmak. Fogalmat alkotott tulajdonképpen. Keresztény filozófia számára fogalmat alkotott.
3: Például
1: ott van a hit, ez a pisztis. Ugye platoni filozófiában a hit az véleményt jelent. vélemény nézet. A keresztény filozófiában pedig a Krisztustól kapott biztos ismeret, tehát az igazság ismerete, és ez az alapja annak, amit szintén hitnek nevezünk, hogy Krisztushoz való ragaszkodás. Az a bizalom, az a ragaszkodás. És Kelemen erről ugye...
0: Hát hogy nem egy pusztán szellemi működés, hanem egy lelki.
1: Igen, Kelemen erről ír is, hogy az ember átültetéséről van szó, a világból kivenni, és átülteti az ő saját virágos kertjébe Jézus. És ez az, amikor az ember eljut a hitre, a Krisztushoz, ugye meggyökeresedik Krisztusnál, és Krisztushoz ragaszkodik. És ez a ragaszkodás, ez a Krisztussal való együttlét, ez a hit, meg a bizalom. A hitnek van egy sémi háttere is, minden nap imádkozzuk, és az imádságnak a végén ott van az amen. Ugye az amen az azt jelenti héber nyelvben, hogy valahol én megvetem a lábam, keresek egy biztos pontot, és akkor nekiveselkedek valaminek. Hát attól függ, hogy milyen égetősben használjuk. Valakire, mint egy biztos pontra támaszkodok. Tehát a Krisztusba vetett hit ez igazából az. És így azért elkerülünk a görög platonista filozófia gondolatkörétől a keresztény filozófia gondolatköréig, és ezt Pistisnek hívja a Kelemen. És ír is erről, tehát tárgyalja a hitnek, a Pistisnek a fogalmát. A másik ilyen, azt a gnosztikusokkal kapcsolatosan tárgyalja, ez a koinónia. Ez egy szintén érdekes fogalom, annyit jelent, hogy közösség. Tehát közösség, két embernek a közössége is, házassági közösség, meg ugye férfinőnek a kapcsolata, a szexuális kapcsolatra is lehet érteni, és jelentheti a Krisztussal való közösséget is, a koinónia, és jelentheti az adományt, adakozást, tehát közösséget vállalok a szükséget szenvedőkkel.
0: Hogy is mondják ezt közteherviselni?
1: Az a liturgia. Az a liturgia.
0: Abból lett a liturgia?
1: Hát a közmunka. Közös, igen.
0: De ma is tanultunk valamit, az hogy is van?
1: A közösségért végzett kötelezettség az a liturgia. Tehát a koinónia az Kelemenél az adakozás, az ajándékozást is jelenti, hogy valaki a rászorulóknak jó szívvel ad, jó szívvel adományoz. Ez is koinónia.

Tóth Vencel ferences szerzetest, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusát hallották Alexandrei Kelemenről és a Strometei című háromkötetes munkáról, amit Kelemen többi művével együtt ő fordított görögből. A könyvekből vett részleteket Varga János olvasta fel, én pedig a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom, Farkas Adriánt hallották.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Pünkösd alkalmában tematikus adással készültünk. Jó napot kívánok! A 300 éves debreceni Csonka templomban vagyunk, vagy a Kis templomban, ahogy a hivatalos neve mondja, és ezt mindjárt meg is beszéljük. Dióhéjban annyit az épületről, hogy eredetileg barokk stílusban épült, de 1876-ban neoromán stílusban alakították át, egyébként ez meglátszik rajta. És már a beltérben állunk Fekete Károlyal, aki református lelkész és a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Na most, püspök úr, akkor tisztázzuk ezt a Kis templom, Csonka templom elnevezését. Problémát, hogy miért Csonka templom a Csonka templom?
2: Amikor épült, azért volt Kis templom, mert volt egy öregebb templom, a Szent András templom, amelyik a reformáció kora után a fő temploma volt Debrecennek, de ez 1802-ben leégett. Viszont amikor ez a templom épült a 18. században, akkor még az a templom megvolt, és ez számította kisebb alapterületének, illetve a fiatalabbnak. Viszont 1907-ben volt egy nagy szélvész, és a Kis templomnak a hagyma kupoláját lesodorta a szél, és többször próbálták tervezni, hogy újra építik, de megmaradt végül is egy ilyen bástyaszerű, sajátos csonkatoronynak, mert Debrecen egy elég húzatos város. A tűzvészek is így érthetők, hogy nagyon sokszor leégett Debrecennek egyik vagy másik városrésze, vagy akár a város fele is, mert amikor egy-egy ilyen szalmatetős kis házon meggyulladt a tűz, akkor az átfúvó szél vitte tovább, és nehéz volt megakadályozni. De így a Kis templom egy jellegzetes formát öltött, és ezt a Csonka elnevezést, ezt nem a építészek hozták, hanem ez a rossz időjárás hozta. Talán így jobb is, mert a Debrecen templomai közül így egy igazán sajátos kinézetű templommá vált.
1: Ez kétségtelen. És akkor megint egy picit a Kis templom, Nagy templom összehasonlítása, hogy a Nagy templomban azt tudjuk, ugye, hogy Kossuth ott mondja, vagy ott érvényesíti a függetlenségi nyilatkozatot, ott mutatja be. De hogyha történelmi szempontból vizsgáljuk, akkor a Kis templom miért fontos a város életében, vagy Magyarország életében?
2: A 48-49-es szabadságharc után jött a megtorlás jó néhány éve, és ebbe beletartozott az is, hogy a protestánsoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak a vallás gyakorlatát igyekeztek korlátozni. A protestantizmus fellegvára Debrecen volt már akkor is, és egy híres kollégiummal, oktatási rendszerrel próbálták azt elérni, hogy ne legyen gyülekezési szabadság, azaz gyűléseket ne lehessen tartani, illetve az oktatást is korlátozták, és elvették azt a jogot, hogy mondjuk érettségit adjon ki a kollégium. Ezért főleg a gyülekezési jog miatt elindult egy olyan harc, amit úgy hívunk, hogy pátens harc, mert a fiatal Ferenc Józsefet, Thun miniszter, aki az oktatásügyel foglalkozott, rávette arra, hogy adjon ki egy olyan rendelkezést, egy pátenst, hogy ne lehessen gyülekezni, azaz sem presbiteri gyűléseket egyházközségenként, sem a nagyobb egyháztestben az egyházkerületek közgyűlését nem lehetett megtartani. De a Tiszántúlon élére álltak ennek a pátens harcnak, teológiai tanárok és lelkipásztorok és olyan köznemesek, akik az egyházban a világi vezetést vitték, és elhatározták, hogy a debreceni nagyvásár idején, ami januárban volt akkor szokásos, létrehívnak egy közgyűlést, amit ide a Kis templomba hirdetnek meg.

0: Azért, mert az akkori piac utcán volt a vásár. Ez az országos nagyvásár, ez olyan 5-6-7 ezer embert jelentett, akik itt tolongtak, szűrben jól öltözött, vagy paraszt emberek, vagy állattartók, vagy a hortobágyi pásztorok, és ebben az időszakban, amikor megtartották ezt a közgyűlést, akkor bejött a császári biztos a templomba, és azt mondta, hogy a császár nevében bezárja az ülést, mert hogy tilos.
1: Na erre a nyakas kálvinisták.
0: Balog Péter volt akkor a Tiszántúli Egyházkert püspöke, ő pedig fölállt, és azt mondta, hogy az Úristen nevében pedig megnyitom az ülést, és aki az első nagy beszédet mondta, az akkori egyházkerti főgondnok, a fiatal Tisza Kálmán volt, aki aztán később miniszterelnöke is lett az országnak. Tisza Kálmán ennek a térségnek volt a főgondnoka, egyházkerti főgondnoka.
1: Úgyhogy itt csap össze épületen belül a világi és az egyházi hatalom ezzel a két mondattal?
0: Nem a világi és az egyházi hatalom, hanem a császári biztos.
1: Igen.
0: Ilyen értelemben világi hatalom, és az egyházi közgyűlés tagjai. És a gyönyörű az, hogy néhány hónap múlva Ferenc József visszavonta ezt a pátenst, és újra lehetett gyülekezni. És ez a 1860-61-ben zajló eseménysor vezetett el oda, hogy jött az 1867-es kiegyezés, tehát ez a pátens harc, ez nem csak egy egyházi belügy lett, hanem az egész nemzetre kihagyott, és hozta el azt a korszakot, hogy megtörtént a kiegyezés. A kis templom volt ennek az indító nagy látványos ülése, mert a cikkek is nagyon fontosak, amik elhangzottak, meg a feliratok a császárhoz, de hát azt a benfentesek olvasták. Ez viszont a nép színe előtt zajlott, és nem ismertek a császáriak közbe lépni, mert a vásározó reformátusok azok ellen tudtak volna állni, úgyhogy hála Istennek nem volt ilyen értelemben fegyveres konfliktus, de ezt komolyan kellett venni, és ez a kis templomból indult ki. Ezért is kezdeményeztem én magam is, és kaptuk meg januárban a Nemzeti Emlékhely Bizottságtól azt a címet, amit majd ebben az évben szeretnénk táblával is megörökíteni, hogy a kis templom magyar emlékpont.
1: Na most állítólag megint visszaugorva akkor a 19. századba, pár lehet, hogy ez átlóg a 20-ra is, hogy a céhek vagy a polgárság jobban szerette a kis templomot, mint a nagyot. Mi a magyarázat?
0: A nagy templom, a Szent András templom elpusztulása után 1820-21 körül készült el olyan állapotban, hogy már lehetett benne istentiszteletet tartani, de valahogy ez az ódon környezet, és eleve a céhek megváltották a karzaton a padokat, illetve itt lent is a padokat, ez volt az otthona annak a céhes rendszernek, ami Debrecent jellemezte, hiszen a tűzvész és az újonnan fölépített templom között csak ez volt az istenháza, a legnagyobb befogadó képességűit Debrecenben, úgyhogy ide szoktak, és ez meg is maradt ilyen ősi fészeknek, úgyhogy ez az ódon hangulat, ez szerintem vonzotta ide a debreceni szíviseket.
1: Azt honnan lehet tudni, hogy megváltották a padokat? Ennek állítólag mai napig van valamilyen nyoma.
0: Van nyoma, hiszen a pénztárkönyvekben is, illetve a presbiteri jegyzőkönyvekben erről tárgyalni kellett a presbiteriumnak, engedélyezni kellett, be kellett szedni azokat a bérleti díjakat, amelyeket a padokért befizettek. Ez adományként szolgált, és a gyülekezet fenntartói adományához tartozott, úgyhogy ennek megvannak a szoros könyvelési iratai.
1: Félig meddig álnaív kérdés volt, mert hogy én arra gondoltam, hogy azt feltételeztem, hogy azok a feliratok, amiket itt látok a padokon, hogy azoknak van valami köze hozzá.
0: Itt is megörökítik természetesen, de a padok mulandók, az egyházi számadáskönyvek megállandóbbak, és arra lehet jogilag hivatkozni nyilván, de ezt jelezték természetesen, hogy ha valaki úgy jön be a templomba, hogy nem ismeri ezt a rendet, az is el tudjon igazodni, és még véletlenül se foglalja el a foglalt helyet.
1: Na most mi készültünk egy ilyen félig meddig összefogással a püspök úr ellen, vagy összeesküvéssel, hogy szeretnénk, hogyha megszólaltatná az orgonát. Lehet arról szó?
0: A boldog örömmel, nem csak azért, mert a reformáció évében sikerült restauráltatni ezt a hangszert, hanem ez egy olyan ipartörténeti emlék, ami szintén a debreceniséget jellemzi, mert egy Kiszel István nevű helyi mester készítette, mégpedig úgy, hogy az egyház tanács kiküldte őt 1871-ben Franciaországba, illetve Svájcba, hogy tanulmányozza a legmodernebb, akkori legmodernebb orgonákat, és olyan technikai újításokat végzett ezen a hangszeren, hiszen a mechanikus orgona nagyon nehéz billentésű, egy úgynevezett Barker emeltű beépítésével, ami akkor Magyarországon még nem volt ismert, ezt megtette, és a Calvin genfi templomában, a Szent Péter templomban levő orgonának a kópia hangszere ez. Tanulmányozott egy másik hangszert Nancy városában, az is egy három manuálos nagy orgona volt. Egy cég építette mind a két hangszert, a Märklin Schütze cég, amelyik vetekedett Párizsnak a nagy orgonépítőjével, Cavalier Collal, de ugyanúgy francia és német stílus tapasztalható ebben a hangszerben, gyönyörű nyelvjátékokkal. Hosszú évtizedekig néma volt ez a hangszer, de most újra régi pompájában szólal meg.
1: 2016-ban történt ennek a felújítása, erre majd még beszélgetünk a későbbiekben is, de akkor most, amiben megegyeztünk, akkor megkérem püspök urat, hogy akkor szólaltassam meg az orgonát, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Fekete Károly püspök úrnak egyszerűen megváltozik az arca. Átszellemül. Mit él meg, amikor orgonál?
1: Az orgonálás az valami nagyszerű dolog. Sármari Vidor, Albert Schweitzernek a orgonatanára mondta azt, hogy orgonálni annyit jelent, mint az örökké valóság megérzéséből fakadó erőt kinyilvánítani. Hogyha az ember teológus, lelkipásztor, meg az örökké valósággal kapcsolatban van, akkor az orgona hang az tényleg egy olyan összekötő kapocs, hogy a mennyvilágából kap az ember, nem csak a hallgató, hanem a játékos is. És amikor én nekem fölszabadultságra van szükségem, akkor hangszerhez ülök. Ez sajnos a napi időbeosztás miatt olykor csak hetenként néhány fél óra, valamikor csak 20 perc, de az engem felüdít és kikapcsol, azaz bekapcsol egy másfajta világba, amire az embernek szüksége van. És hát én zenével élek, így szoktam készülni a szolgálatomra és eladásokra is, hogy zenét hallgatok, legtöbbször Bachot, úgyhogy ez olyan lelki táplálékhoz tartozó ingyenség.
0: Csatlakozik a beszélgetésünkhöz dr. Sárosi Dániel, aki maga is orgonaművész, és rögtön egyébként itt is találjuk magunkat az orgona mellett. Na most csak, hogy tudja, Dániel, én kaptam előzetes felkészítést Gyarmati Pétertől, a szerkesztőtől, mondta, hogy nagyon nagy. De azt nem gondoltam, hogy 3 emeletnyit jelent a nagyon nagy. Emlékszik arra a pillanatra, amikor először belépett ide a templomba, és megpillantotta az orgonát?
2: Hogyne. 10-15 évvel ezelőtt volt ez a bizonyos alkalom. Nyilvánvalóan a hangszernek a méretei azok rögtön elvarázsolják, pláne, hogyha valaki szakmabeli. A hangszer 3 billentyűsorral, 3 manuállal rendelkezik, és 3600 körüli a sípanyag, aminek a belsejében el kell férnie. Ez nagyon sokszor megtéveszti a látogatót, hogy itt van a homlokzatban 51 darab homlokzati síp, és hát azért jóval mélyebb az orgona, egy jó 6 méteres bel mélysége van neki.
0: Tehát amit ott a falig látok mögötte a teret, azt mind betölt?
2: Teljesen betölt, tehát ez egy óriási nagy orgonaház. A Kiszer Istvánnak ez tulajdonképpen messze a legnagyobb hangszere, általában ő ilyen 20 és 30 közötti sípsorra rendelkező kisebb hangszereket épített élete során, hogy egy párciumból indult párciumi orgonaépítőről van szó, aki emiatt a hangszer miatt, ennek az orgonának az elkészítése miatt áthelyezte a műhelyét, a székhelyét Debrecen városába 1860-as években. Tehát élete főművéről van szó, sajnos nem élhette meg, hogy az orgonájának az átadását láthassa.
0: Megnézhetjük belülről ennek a szerkezetét, hogy
2: sem menjünk.
0: Csak azért, mert ugye azt mondta, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, közben akkor jövünk itt fel a lépcsőkön, közeledünk az orgonához. Tehát hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor először ezt meglátta, és hogy akkor felújítás előtt vagy után voltak már arra, hogy emlékszik vissza, mert ugye a reformáció emlékévében 16-ban volt a felújítása ennek az orgonának.
2: Igen, nem jól mondtam, van az 20 éve is ez az első megpillantása a hangszernek. Most akkor az orgona még használaton kívül működésképtelen állapotában volt, ez kb. 50 évet jelent. Tehát ez az orgona jó 50 évig nem szólt, az elhasználódás, a technikai problémák, a sípoknak a nagy és jelentős mértékű hiánya miatt egy digitális orgona szolgált, illetve egy digitális zongora, ami a templomnak a zenei életét, illetve hát a szükséges koncert életben lévő részvételt jelentette. Ez a hangszer, ahogy említette, a reformáció emlékév kapcsán egy nagyon komoly állami, illetve gyülekezeti támogatásból újult meg, szinte példátlan mértékű összegről van szó, és ez azt is jelenti, hogy a teljes eredetiség volt az, ami vezette az orgonaépítő céget abban, hogy a hangszert teljes mértékben felújítsa. Korabeli technikák, anyaghasználatok voltak a fő cél, sőt, ami nagyon izgalmas, hogy a Kiszel István, amikor elnyerte ennek az orgonának a megépítésének a pályázatát, az első feladata a város kérésére egy nyugat-európai körút volt. Ezt a körutat járta végig a cég is, akik ennek a hangszernek a mostani felújítását végezték, tehát teljesen analóg hangszereket mértek föl, mit láthatott annak idején a Kiszel, és ez egy nagyon izgalmas dolog. Tehát az alapján hozták életre újra a hangszert, ahogy ez az 1800-as években mesélt a hallgatóságnak.
0: Na most jófülű hallgatóink szerintem azt érzékelhetik, hogy Dánielnek a kezébe ott csörgött az, vagy ott csiringel az a kulcs, amivel kinyitottunk itt egy ajtót az orgonának az oldalában, benézünk, és hát ez fordítva szokott lenni, hogy a gyerekekre mondják azt, hogy úgy állnak, mint az orgonasípoknál. Most ezt képzeljék el fordítva, hogy egymás mellett a kisebb-nagyobb orgonasípok, és hát egy olyan, nem tudom, 5-6 méter magasságig felnyúlólag legalább.
2: Igen, legalább. A legnagyobb sípunk az kb. 5 méteres, túloldalon található, tehát egy akkora orgonaházat kell elképzelni a kedves hallgatóknak, amiben belefér egy az alá tett levegő és szélelátó szerkezettel együtt egy tisztán 5 méteres óriási nagy fasíp. Nyilván itt, ahogy látjuk, rengeteg fából és fémből készült orgonasíp található, különböző ötvözetűek, illetve különböző arányú az ón és ólom ötvözete, amivel a fémsípokat készítik. Fából is van rengeteg rengetegféle, ami az orgona sípanyagában található. Szembe tűnő a különbség, hogy a sötétbarna színű sípok azok a teljesen eredeti, nyilván felújított 1880-as évekbeli sípanyag, illetve vannak világos barna alkatrészek és sípok is, azok pedig a pótlás, a szakszerű pótlásnak az eredményei.
0: Hallgassunk meg erről most egy archív felvételt, a riporter szerkesztő Gyarmati Péter.
3: Nagyon szép munka ahhoz képest, hogy abban az időben még a gépesítés még nem volt annyira elterjedt.
4: Milyen fából készült?
5: Elég sok lucfenyő van benne, de van pörös fenyő is.
4: Hogyan ragasztották, hogyan rakták ezeket össze? Mit használtak?
5: Csak a csontenyvet, régen az volt.
4: És az ilyen jó megfogta?
5: Nagyon jó, mi most is használjuk.
4: És hogyan tudtak ők úgy dolgozni, hogy minden illet mindenhez, hogy itt milliméter pontosan kell dolgozni?
5: Akkor is voltak jó szakemberek, és tudtak precízen dolgozni.
4: Mikor kezdték ezt a munkát?
3: 1700 munkaóra már benne van.
4: 1700?
3: Igen, igen. De még nincs kész, igen.
4: És mi híja van még?
3: A szerkezeti szerelés 99%-ban elkészült, most kerülnek vissza a sípok, és utána az intonálás, hangolás van hátra.
4: Egészen pici, ilyen gyermekarasznyi kis sípok, ott látszik, hogy össze vannak rakva méret szerint, és vannak ezek a hatalmas 4-5-6 méter hosszú gerendák
3: így van,
4: is.
3: Így van.
4: Tehát a közepén mindegyik lukas.
3: A legmélyebb hangúak ezek a méter hosszúak, és a legkisebbek a fasíból is egy 4-5 centiméter, a fémsípokból meg a hangzó hossz az néha csak másfél centiméter.
4: Akkor ez, amikor dolgozik, működik, akkor ez kattog.
3: Ez állandóan, ebben az orgonában pedig található egy Barker emeltyű, ami az 1800-as éveknek a találmánya, ami segíti a játékost abban, hogy a már nagyon nehezen megúszható szelepet egy fúvócska húzza meg tulajdonképpen, tehát nem a mi ujjunknak kell ezt az erőt kifejteni, hanem egy szervó motorként rásegít.
0: Na most állítólag ezen az orgonán a francia romantikus darabok szólnak a legszebben. Azt nem kérem, hogy magyarázza el, azt kérem, hogy mutassa meg, hogyha lehet. Mit értünk ezzel alatt, hogy a francia romantikus darabok szólnak rajta a legjobban? Lehet?
2: Hogy de természetesen.

0: Na most, hogyha azt mondom, hogy Debrecen és templom, szerintem mindenkinek a nagy templom ugrik be elsőre. Ezzel nem akarom kisebbíteni a kis templom vagy a csonka templom érdekeit, de van-e kifejezetten olyan turizmus vagy olyan fajta, hogy mondjam, érdeklődők sora, akik azért jönnek ide, mert mondjuk az orgonára kíváncsiak, vagy a kis templomra?
1: Hogyne. 2023-ban nyitott a turisztikáknak az az oldala, tehát azóta lehet mondjuk a torony bejárást a nagy közönség számára bejelentkezés alapján elvégezni. Nagyon-nagyon sok minden van, tehát a templom történet megjelenik a templom térben, megállító táblák formájában, illetve fönt a toronyban, tehát van lehetőség egyéni látogatásra. Ez egy 33 méter magas torony Debrecen belvárosában, innen egy teljes körpanorámás kilátás nyílik városunkra, illetve hát elég nagy távolságban is el lehet látni. Ez, én azt gondolom, egy abszolút érezhető vonzerő, tehát nyáron egymásnak adják a templom kilincset. Most az orgona, az itt egy azért nagyon különleges, mert ahogy láttuk is, körbe lehet járni. Ezt én azért az orgona bemutatók során, amiből rengeteget tartunk egy évben, ki szoktuk bőven aktázni, tehát hogy elmeséljük, hogyan történik, működése, mi a története. Itt körbe lehet állni, akár egy 20-30 fős csoport is könnyedén betekintést nyerhet abba, hogy hogyan működik egy ilyen hatalmas nagy hangszer, és tulajdonképpen még szinte nagyobb a vonzereje így az elmúlt két év tapasztalata alapján, mint a toronynak, ami számomra egy teljesen váratlan fordulata volt, de nagyon-nagyon sokan kifejezetten ezért jönnek, aminek én szívből örülök.
0: Ugye 300 éves a kis templom vagy a csonka templom, ennek kapcsán vannak különböző rendezvények, amelyek egészen adventig kitartanak. Mi az, amiről szívesen mesél advent környékén?
2: Nyilván vannak koncertek, mert egy ilyen remek hangszer, és egyáltalán a város szívében levő templom, hogy néhány lépcsőnkkel bejönni a templomba, és az ember már egy olyan szent térben van, ahol a muzsika is másként szól, ez rendszeres. Készülünk arra, hogy olyan tanulmánykötet jelenjen meg, ami a templom történetét, építészetét bemutatja, izgalmas. Nem nagyon jelent meg ilyen még összefoglaló módon. Aztán készülünk arra is, hogy a kis templomnak voltak nagy lelkipásztorai. Az egyik ilyen nagy lelkipásztor a 20. század első felében egy Urai Sándor nevű lelkipásztor volt, aki megörökítette a legációs élményeit részben Erdélyben, részben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a debreceni kollégium, meg általában a református kollégiumok a nagy ünnepekre kiküldik a nagyobb diákokat, és igét hirdetnek, gyűjtenek is a kollégiumnak, rengeteg olyan élménnyel jár és kapcsolati hálóval, amit megörökített ez a nagyszerű kis templomi lelkipásztor, úgyhogy ennek a kötetnek a kiadására is készülünk, ennek is lesz majd könyvbemutatója. De az egész adventi időszak az egy olyan felfokozott és programgazdag Debrecenben, hogy szeretnénk, hogyha ennek a központja a kis templom lenne. Idén fokozottabban is, mert a 300 éves jubileum az egy kitüntetett állapot.
0: A debreceni református kis templomban, vagy ahogy a helyiek nevezik, a csonka templomban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Gurkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió éjféli hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgáló bizottságot. Továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a változás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna. A Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. Magyar Péter közölte azt is, hogy 1-2 héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. A kormányfő beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Azt írták, az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Az oroszok rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítményekre, valamint a döntéshozatali központok ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta amerikai hivatali kollégáját telefonon. Szergej Lavrov felhívta Marco Rubio figyelmét korábbi nyilatkozatukra, amelyben azt tanácsolták a Kijevben képviselettel rendelkező országoknak, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetük, valamint állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakéta védelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseivel igyekeznek megoldást találni. Hangsúlyozta, folytatják a megbeszéléseket az USA-val. Hozzátette, új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnök részéről az ukrajnai háború rendezését illetően. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Itthon az utas tájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Továbbra is számítani lehet késésekre, kimaradó, rövidebb szakaszokon közlekedő vonatokra a kelenföldi mozdonytűz nyomán. A MÁV Inform közölte, várhatóan csak éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Sporthírek. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság 1. fordulójában. A szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falkó ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének 4. mérkőzését. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható. Továbbra is nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjféli hír összefoglalója véget ért. Rövid hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Hát, hogy mi nevelőszülőkké váltunk, az úgy indult, hogy mi falubeliek vagyunk, rátiak, és előttünk már volt egy család, aki itt élt a gyermekotthonban. Láttuk az életüket igazából csak vasárnaponként a templomban, de amikor mi hozzánk egy felkérés érkezett, ha nem vállalnánk-e, mi az ő példájukon felbuzdulva úgymond, és azért egy pár hónapos gondolkodás után vállaltuk el ezt a feladatot.
3: Juhász Árpád és felesége Szilvia a Ráti Szent Mihály gyermekotthonban fogadnak be gyerekeket a családjukba nevelőszülőként Kárpátalján. Az árván maradt vagy családjukból valamilyen okból kikerült gyerekeknek a helyben élők is igyekeznek segíteni, sokszor úgy is, hogy nevelőszülőséget vállalnak az otthonban. Az anyaországiak pedig anyagi és tárgyi adományokkal, munkával és akár a művészet eszközeivel támogatják őket. Többek között 2 fiatal zeneművészt is megindított a ráti gyerekek sorsa.
4: Ön Önök nem régen Kárpátalján jártak, ahová adományokat vittek gyerekeknek és családoknak. Kikre gondoltak?
5: Én Földesi Gergely vagyok, a Regina Pácis Művészeti Alapnak a társalapítója, amit Urbanics Tamás orgonaművész barátommal alapítottunk, és valóban jártunk a Ráti Szent Mihály Gyermek Otthonba, ahol jelenleg 24 gyermek nevelkedik, nevelőszülői felügyelet mellett, és egy egészen különleges módon itt a gyerekek családoknál vannak elhelyezve, akik egy területen belül élnek, de különböző ingatlanokban a szülőkkel, és ide vittünk ajándékokat, illetve még anyagi támogatást is.
4: Milyen keretek között tudták összegyűjteni ezt a sok adományt?
5: A Regina Pácis Művészeti Alapot 2024 és 25 fordulóján hoztuk létre, és úgy éreztük, hogy ez egy olyan lehetőségteremtés, amivel egy pénzügyi alapot és egy kapcsolati tőkét teremtünk arra, hogy különböző művészeti projekteket és zenei projekteket tudjunk támogatni majd a későbbiekben. Ennek az alapnak a bevételeiből, amiket már mi az éven összegyűjtöttünk, lehetőséget tudtunk még két művésznek magunkon kívül is biztosítani arra, hogy nemzetközi porondon megnyilvánulhassanak. Összesen 13 helyszínen adtunk koncerteket, volt ahol többször is, és ebben az évben Magyarországon kívül még három országban, Szlovákiában, Lengyelországban és ugye Kárpátalján tudtunk járni és elvinni a zenét, mint egy missziós eszközt. Azt gondoltuk, hogy viszont nem állhat csak ennyiből ez a tevékenység, hanem muszáj, hogy társadalmilag is felelősséget vállaljuk, jött belülről az érzés, ezért a Szalésziak missziójában Mikulás műsorokat vittünk, ahhoz is mi szedtük össze ugye a különböző adományokat, valamint ezt a kárpátaljai utat csináltuk még meg a Ráti Szent Mihályi Gyermekotthon javára, központnak a Hermina Mezői Szentlélek plébánia szolgált, ahol én karnagyi feladatokat látok el a kórus mellett, és itt adtunk jótékonysági koncertet, illetve amiket összegyűjtöttek a hívők, valamint emellett még volt gyűjtés Esztergomban, ahol Gindő Sándor iparművész, aki alapunknak a most már kiemelt támogatója, hogy így mondhatom, ő rengeteg adományt adott, illetve a Ferences Mária misszionárius nővérek. Ez is egy missziós feladat, én azt gondolom, hogy kimenjünk mi magyar emberek, mi az anyaországiak, és a határon túliakkal kapcsolatot tartsunk. Ez egy olyan terület, ahol van ugyan magyar színházi társulat a közelbe, de igazság szerint sokkal kevesebb a lehetőség, sokkal kevesebb a mobilitás, hogy ők a magyar kultúrával találkozzanak, és én a saját életemben is azt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy a határon túli magyar közösségekhez elvigyük a magyar kultúrát, mert itt van rá igazán szükség. Ez egy falu, Ungvártól körülbelül 10-15 kilométerre délre található Csap felé. Maga a falu az egy tipikus, azt tudom mondani, magyar falu. Az az igazság, hogy kerülgettük a kátyukat, mert hát földutak vannak, és a gyermek otthon ennek a falunak az egyik ilyen szélső utcájában található, és az odavaló bejutás is emiatt elég érdekesre sikeredett, viszont maga az otthon területe az példásan rendezett.
4: Milyen volt a fogadtatás?
5: Nagyon jó érzés volt megérkezni. Én azért az elmúlt, hát most már több mint 10 évben mióta nagyon aktívan foglalkozok ilyen jótékonysági rendezvények, elsősorban koncertek szervezésével, hiszen magam énekművészként végeztem. Azóta itt volt az egyik legjobb a fogadtatás, azt tudom mondani, és mindig különleges dolog határon túli magyar közösségekhez menni, hiszen én magam is határon kívül tanultam, magyar közösségbe egyébként kint Nagyváradon, és amit az ember az ilyen alkalmakkor megtapasztal, az egy annyira feltöltő energia, tehát látja ezeket a gyerekeket, hogy nekik valóban mennyire fontos az, hogy rájuk még otthon, az anyaországba gondolnak, és ezt mindig átélni egy nagyszerű dolog. Hát amikor megérkeztünk, rögtön szentmisével indítottunk, ezt a pozsonyi magyar főlelkész, egy nagyon kedves jó barátunk, hogyha mondhatom így, és támogatója a Regina Pácis alapnak, Molnár Tamás atya koncelebrálta, utána került sora az ajándékok átadására, illetve minden család család kapott egy egyedileg Gindl Sándor esztergomi iparművész által készített keresztet, amiket ott az atya megáldott még a misén előtte. Másnap került a sor a játékok átadására, ugye itt egy közös ünnepsége volt konkrétan, amiben belecsöppentünk a háznak, ahol majdnem Antal püspök atya is részt vett, Morosz Tamás atya jött el, és a bodajki atyák. Közös ünnepség keretében tudtuk átadni, amin a gyerekek is felléptek, mi is, és végül pedig ugye Urbonics Tamás orgonaművész barátommal adtunk egy koncertet este Ungváron, ami szintén ennek az ajándéknak egy része volt.

0: első perctől itt vagyunk a gyerekotthonban, szóval a kezdetektől.
1: Bíró Mária, a Ráti Szent Mihály gyermekotthon vezetője.
0: Antal atya felkérésére indult a gyerekotthon, és mi a férjemmel elvállaltuk ennek a létrehozását. Ezen a területen volt egy régi ház, és ott kezdtük el építeni. A családi házakat időközben láttuk, hogy szakemberek segítségére van szükség. Építettünk rehabilitációs központot, láttuk, hogy elcsendesedésre van szüksége az embereknek, az itt lakóknak. Építettünk kápolnát, szóval ez egy ilyen folyamat alakult ki mindig, amire igény van, amire szüksége van a gyerekotthonnak, és hát igen, az első perctől kezdve itt vagyunk. Nagyon nehéz múltú, nehéz sorsú gyerekeket kapunk, akiből nekünk, a nevelőszülőknek, meg a gyermekotthon vezetőinek az a feladatunk, hogy egészséges felnőtteket neveljünk. Ez nem egyszerű feladat. Ez nagyon-nagyon nehéz munka, komoly, tele vagyunk gondokkal, problémákkal. A gyerekek magukkal hozott minden fájdalma, az bennük van. Az mikor, hogy csapódik le, mikor, kire, mikor, szóval... Amikor a gyerekek mesélnek arról, hogy honnan jöttek, meg mit értek át, az valami kegyetlen. Mindenféle fájdalmakkal, sebekkel, az mind bennük van. És ezt ők időnként kiadják, szóval tele vagyunk gondokkal, de azért vagyunk, hogy ezeket próbáljuk megoldani. Minden lehetőséget megragadunk, elfogadunk mindenféle segítséget. Nem anyagira gondolok itt, hanem emberektől, akik bármiképpen foglalkoznak a gyerekekkel, hogy túléljék ezt a, és kinőjenek ebből a nehéz múltból, mert akik ide kerülnek hozzánk, egynek se volt gyerekkora, egynek se. És attól függ, hogy ki hány évesen kerül ide, mennyi traumát élt meg otthon, úgy vannak velük a problémák is, a nagyobbakkal, akik nagyobb korba kerülnek ide, azokkal több, akik kevesebbet próbáltak, azok könnyebben kezelhetők. Szóval a nevelőszülőket is arra biztatom, hogy embereket neveljünk. Ki mennyire képes a tanulásra? Valaki tehetségesebbek, valakinek nagyon nehezen megy az iskola, de szorgalmas kezű gyerekek, embereket neveljünk. Nem baj, ha nem tiszta ötös bizonyítványuk van, nem baj, ha nem kitűnő tanulók, jó embereket próbáljunk nevelni. Egy se veszett el. 25-26 gyerek már kikerült a gyerekotthonból. A világban vannak szerteszélye, mert olyan állapotban vagyunk, hogy el kell menni, nem lehetnek mellettünk tovább, de senki se veszett el. Ki hogy birkózik meg az élet nehézségeivel, az nem könnyű senkinek, neki különösen nehéz, de mindenki megállja a helyét ott, ahová került. De mindig bennünk van sok kérdés, hogy jól csináljuk, mert tudom, hogy ahogy mi csináljuk, emberi sorsok múlnak azon, és ez nekünk sem mindegy, mert a lelkiismeretünkkel, a Jóisten előtt nekünk kell odaállni majd. Úgyhogy ez nagyon kemény munka. Ez nem abból, örülünk az ünnepnek, mert kell ünnep a hétköznapokban, mert nagyon nehézek a hétköznapok.

0: Mire volt szükség? Mit vittek oda a gyerekeknek és a családoknak?
1: Tisztítószereket, gyermekjátékokat és tartós élelmiszereket. Ez volt az elsődleges kérésük.
2: Földesi Gergely, magánének művész.
1: Udvari gyerekjátékok még nagy számba kerültek oda, focilabdák, nagyon szeretik a gyerekek a Fradit. Ez egy nagy öröm volt. Focikapukat vittünk, és azt kell mondanom, hogy a plafonig meg volt rakva a kis busz. Tehát úgy indultunk el, hogy az utolsó ember az úgy szállt be a hátsó ülésére a kis busznak, hogy így körbe volt rakva alulról fölülről ajándékokkal, meg adományokkal.
0: Minek körültek a legjobban a gyerekek?
1: Hát a játékoknak egyértelmű. Nekik az volt a lényeg, de biztos örültek a különböző finomságoknak, biztos, hogy a gyerekeknek az egy nagy öröm volt, mert ilyesmihez nem nagyon lehet Kárpátalján hozzájutni. Mi is egy kis csomagot minden háznak összeállítottunk, minden családnak, amiben voltak édességek, magyar pilótakex, magyar termelői mézet raktunk bele, volt benne szendvicskrém például, meg gumicukort, két volt szalámi, mert ez se beszerezhető náluk. Tehát olyan dolgokat próbáltunk meg belerakni, amit mondjuk nehezebben elérnek, vagy nem magától értetődő nekik.
0: Sok gyerekkel együtt, jó testvérekként tudnak együtt élni. Milyenek ezek a családok?
1: Hú, abszolút. Mi minden családot meglátogattunk, tehát egy rendkívül érdekes dolog volt. Mindenütt terültelő asztalkámmal fogadtak minket, tehát minden családnak bementünk a házába is, és ott egy nagyon jó beszélgetés alakult ki a szülőkkel. Ha valakit ez egyébként bővebben érdekel, akkor a Regina Pácis Művészeti Alapnak a Facebook oldalán fényképfelvételeket is láthat. Volt annak a gyerekek, hoztak nekik a pozsonyi közösségből takarókat, amit egyenként csinált nekik Rózsika néni, az ottani egyik közösségi tag, és ezek ilyen hatalmas dobozokba jöttek. És a kisebbek benne voltak a dobozokba, vagy az ilyen, mondjuk úgy, hogy kiskamaszok is sokszor, és mentek körbe úgy, hogy be volt dobva a doboz teteje, és akkor ugráltak körbe mondjuk a nappaliba. Hát ez egy nagyon mókás látvány volt, azért ezt meg kell mondanom. És ugyanúgy az egymás ugratása megvan. Abszolút nem érződik egy külső szemlélőnek az, hogy ott bármilyen különbség lenne. Mi nem is tudtuk megmondani, hogy vajon melyik lehet a saját, a gyermek a szülők viselkedéséből se, és melyik a nevelt.
3: Nagyon felemelő érzés volt, lelkileg nagyon feltöltöttem, mert én ezt az utat egy missziónak éreztem, hogy nekem el kell ide menni. És megmondom őszintén, nem bántam meg egy percig se, hogyha újra elém kerülne ez a téma, ugyanígy eldönteném, és így szeretnék menni. Nagyon jó érzés volt az az öröm látni, hogy örülnek az ajándékoknak. Az sok jó ember, akik ott szülők, vigyáznak a gyerekekre, nevelik őket. A saját gyerekeik mellett még az állami gondozott gyerekeiket is nevelik, és van olyan család, ahol 9 gyereket nevelnek. 9 gyereket. És ragaszkodnak a nevelőszülőkhöz, anyunak, apunak szólítják őket, a testvérekkel, az édes testvérekkel is nagyon jóban vannak, mert úgy nevelik ott a családokat, hogy a szülők a saját gyerekeivel együtt nevelik az állami gondozott gyerekeket, és úgy van, hogy a két szülő közül az egyik az mindenféleképpen dolgozik, el van szegődve munkába, és a másik van otthon a gyerekekkel. Anyagilag is hozzájárultam, de tárgyakat is hoztam. Hoztam száraz élelmiszereket, és 2 darab DVD lejátszót, és filmeket a gyerekeknek. A fiúk a focinak nagyon örültek, meg a kapunak, amiben lehetett focizni. A kislányok nagyon örültek a könyveknek, a babáknak. Valahogy úgy éreztem, hogy nagyon fontos volt nekik, az anyaországból jött a segítség, és az emberek az anyaországból nagyon örültek, nagyon hálás volt az igazgató is, meg az igazgatónő is, nagyon köszönték az ajándékot, és mondták, hogy nagyon nagy örömet szereztünk a gyerekeknek is, meg nekik is, mert azért ez nagy segítség volt. Minden családnak külön jutott, minden családhoz elmentünk látogatóba, minden család nagyon kedvesen, aranyosan fogadott minket, úgyhogy csak szép élményeim voltak. Volt egy legkisebb, ő nagyon odacsapódott hozzám, és úgy ölelt, úgy láttam rajta, hogy nagyon boldog volt. Olyan volt, mint a 100 éve ismernénk. A gyerekek azok hamar haverkodnak, még ha akkor látott először, és láttam ezen a kisfiú, hogy úgy ragaszkodik, úgy örült, hogy ott vagyunk. Nagyon aranyosak voltak. Mikor elváltunk, még ők is kérdezték, hogy mikor találkozunk legközelebb. És mondták, hogy gyertek, mihez tudtok. Úgyhogy meg is ígértük, hogy megyünk, ahogy lehet.

0: Én már itt dolgoztam, én a mindennapjaikat is láttam, segédmunkás voltam az építkezésen, és aztán, ahogy mindig közelebb kerültünk, előtte voltunk egy felkészítési kurzuson, ahol az állam felkészít a nevelőszülőket, azért sok mindent ott is megtanultunk, hogy hogy kell a gyerekekkel bánni, hogy kell viselkedni, és valóban tényleg teljesen másképpen viselkednek a nevelt gyerekek, míg meg nem szoknak, bele nem szoknak a családba. De nem mondhatnám azt, hogy nehéz volt együtt Szilviával, lassan, kevessével meg tudtuk oldani. Persze az volt nehéz, mikor az első 3 hónapban kaptunk 8 árva gyermeket. Nagyon oda kellett figyelni, mert 10 hónapostól 12 éves korosztály volt nálunk akkor.
1: Mi, amikor ide jöttünk a gyermekotthonba, 19 éves házasok voltunk. Nekünk akkor volt egy 17 éves fiunk és egy 7 éves kislányunk. Ők mind a ketten nagy lelkesedéssel jöttek ide. A kislányunknak annyi volt a kifogása, hogy ő azt szerette volna, ha mindegyik fiatalabb lesz, mint ő. Persze mi teljes családként, egész családként jöttünk ide, úgy, mint gyermeket nevelni. Én attól egyáltalán nem ijedtem meg az első percben, az első napokban sem, de hogy hirtelen többen lettünk, ugye ez nem mondhatnám, hogy eltávolított minket, ez annál jobban összekovácsolt.
2: A Prodonyuk házaspár 2024. szeptemberében vállalt el, hogy nevelőszülőkké válnak. Katalin, milyen volt a kezdet?
3: Nekünk van 2 saját gyermekünk, egy 14 éves Nikoletta és egy 19 éves Sándor. Sándorunk Magyarországon tanul, Nyíregyháza. Hirtelen döntés volt, vagy háborúba megy a férjem, és akkor a család szétszakad, a fiam kint marad egyedül senki nélkül, vagy segítünk gyerekeken, akkor gyerekeket mentünk, és akkor ilyen 3 nap alatt döntöttük el, inkább gyerekeket mentünk, adunk nekik jobb jövőt, tudjanak talpra állni, mivel nehéz sorsú gyerekek voltak ezek, akiket befogadtunk. Először 5 gyereket fogadtunk be, fél éven belül az 5. gyereket örökbe fogadták, úgyhogy most egyelőre csak 4 gyerek van nálunk.
2: Hogyan tudják azt elérni, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy családban nevelkednek, és azt, hogy meglegyen a testvéri szeretet?
3: A gyerekek sokat változtak egy év alatt. Az elején nagyon vadok voltak, most már az idősebb, a 12 éves kislányom már látszik, ő már lecsitult, ő már felfogja a helyzeteket, és pont ilyen 2 hete mondta, hogy fú, mi egy év alatt mennyit változtunk, szóval egyedül is észreveszik a változásokat.
2: Ön szerint miért fontos az, hogy ezek a gyerekek kapnak egy új esélyt, egy teljes családi életre, amikor érezhetik a támogatást, és nincsenek egyedül? Annak ellenére, hogy őket vagy elhagyták, vagy ott hagyták a kórházban. Mi az, ami által el tudják felejteni a múltat, és csak a jövőbe tekintenek?
4: Hát annál fájdalmasabb nem lehet. Egy felnőtt is, ha egyedül marad, az is nagyon nehéz. Viszont mikor a gyermekekre gondolsz, hogy nekik saját maguknak elő kell teremteni a mindennapi kenyerüket, meg a biztonságot, meg azt a családi meleget, ők nekünk adtak egy lehetőséget, hogy mi itt maradjunk. Mi viszonoztuk ezt nekik, és megadtuk azt a biztonságot, azt a családi meleget. Szerintem több esélyük van így egy szebb jövőre, mintha egyedül nevelkednének.

0: Miben különböznek ezek a gyerekek mondjuk más rászorult gyerekektől?
1: Azt gondolom, hogy nem igazán különböznek.
2: Földessy Gergely, magánénekművész.
1: Mert igaziból ők is ugyanolyan elevenek, hát a legkisebb az odaszaladt hozzánk, és ő bemutatkozott, és mindenkivel kezet fogott, mikor kiszálltunk az autóból. Ugyanolyan rossz csontok, hát nem felejtem el, hogy mindig is nagy vágyunk volt Tamással egy olyan koncert, amikor a közönség fennül a karzaton. És az Ungvári Szent György templomnak a kialakítása pont olyan volt, hogy én el tudtam menni az oldalsó karzatra énekelni, hát akkor felhozta Tamás, hogy ő az egyik gyerkőcöt felhozná, és mondtam, hogy figyelj, én elmegyek oldalra énekelni, onnan hallják a koncertet. Köztünk mondom, megvan a kontaktus, mert mi azt ügyesen kipróbáltuk már a Mise zenei szolgálata alatt, hogy ez működik-e, és mondom, akkor ők teljesen jól hallják a koncertet, de mellé tudnak ülni. És végig az orgona játszóasztalánál ültek, volt olyan, hogy lapoztak, néha sikerült, néha meg nem, és akkor az ember mosolyogva konstatálta, vagy lereagálták a dolgokat, és én nem látok igazából különbséget. Persze egy árva gyerek, az mindenütt árva, de hogy ezek a gyerekek olyan nagy szeretetben élnek, hogy ez egy külső szemlélő számára, aki úgy oda megy, mint mi, alig érezhető.
0: Hány éves kortól kerültek oda a gyerekek?
1: Hát most, amikor kint jártunk, a legkisebb, ő 5 éves volt, a legnagyobbak pedig 20 fölött, mert az az előírás, hogy addig maradhatnak a családban, a nevelőszülői családban, ameddig az első diplomájukat meg nem szerzik. Tehát ha valaki elmegy egyetemre, akkor neki ott az a lehetőség, hogy ott maradjon benn, úgyhogy van egy olyan család, ahol már csak 2 fiatal felnőtt élt, volt viszont olyan család, ahol meg egész kicsi is, és például az a család is ki fog hamarosan költözni, mert lediplomáznak a lányok, és akkor utána ők a faluba, a saját épületükbe fognak visszamenni a saját házukba, és ott folytatják az életet. Viszont van olyan szülőpáros most is, hogy a saját gyermeke is együtt nevelődik, meg az örökbefogadott, tehát jobban a nevelőszülői felügyelet alatt álló, és van olyan, aki 9 gyermeket a sajátjaintól fogadott be. Tehát egészen érdekes, és gondolj be, 16 év a korkülönbség legkisebb, legnagyobb között, tehát itt tényleg minden korosztályt megtalálni. És a nagyok már egészen különleges, hogy egyébként óvodapedagógusi képzésen vesznek részt, tehát biztos, hogy amit ők itt kapnak, azt tovább akarják majd a saját életükbe is vinni, hiszen nem véletlen ez a választás. Nem véletlen, hogy nem azt mondták, hogy magyar tanár leszek, vagy bármi, hanem nem azt mondták, hogy óvodapedagógus. Tehát az, hogy a kicsiket így maguk mellett látják, ez biztos, hogy befolyásolja. És ez is egy visszaigazolása annak, hogy ami ott történik, az egy egészen kiemelkedő nevelői munka.

mai adásunkban két zeneművész adománygyűjtéséről számoltunk be, akik a Kárpátalján található Ráti Szent Mihály gyermekotthont támogatták. A nevelőszülőkkel készült beszélgetéseket a Családok Történetek című műsorunkból idéztük fel, az otthon vezetőjével készült riport pedig idén húsvétkor hangzott el a Kossuth Rádióban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Gulyás Dénes vagyok, opera énekes, a mai este házigazdája. Vendégem dr. Tátrai Zsuzsanna, neves magyar néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, aki elsősorban a magyar jeles napok ünnepi szokások és a folklór kutatásával vált ismerté. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként is dolgozott, és rengeteg intézményben, egyetemen tanított. A művészet, a zene, a család, és mondok egy nevet, Tátrai Vilmos, biztos nagyon sokaknak ismerős ez a neve, csodálatos hegedű művész volt, a Tátrai Vonós négyes primáriusa, Ferencsék Jánossal is vele együtt dolgoztam, az Állami Hangversenyzenekarral zenekarral is, férjed Fülöp Attila operaénekes volt, a lányod Fülöp Zsuzsanna is operaénekes, tehát jócskán találkoztál a művészettel, és nem idegen számodra, gondolom, hogy a néprajz valamilyen módon, miután a kultúrának ágaival foglalkozik, ikertestvére szinte a művészeteknek talán.
2: Mi olyan légkörben nőttünk föl, hogy apám kinyitotta előttünk a világot, ő egy első nemzedékes értelmiségi volt, a nagyapám az géplakatos volt.
1: Nem mondott géplakatos? Az az én szerzett szakmám, ezt sem nem viccel. Bocsánat, közül
2: állt. Még egy rokon dolog köztünk. Művészettörténet könyvek között, meg könyvek között nőttünk föl, mert nekik nem voltak könyveik, ő pedig rengeteg könyvet gyűjtött, és ennek következtében az öcsém, ifjabb Tátrai Vilmos, 11 éves korában már elhatározta, hogy művészettörténész lesz, egy évvel fiatalabb nálam, és ő is dolgozik még a Szépművészeti Múzeumban, ami a munkahelye volt az egyetem után. Tanultunk zenét természetesen, hegedültünk mind a ketten, állítólag én tehetséges voltam, csak nem elég szorgalmas.
1: Az baj.
2: Meg azért nem lehet egy világhírű művész után, ez nem lett volna olyan.
1: Jó, de szorgalom kell az, hogy néprajztudós legyél, hát, ahhoz is kell. Persze.
2: Én történelmi néprajzszakot végeztem, mert abban az időben, a múlt évezredben, akkor még az volt a szokás, hogy két szakot kellett, egy olyat, ami ugye muzeológus, és a másiknak tanári szaknak kellett lenni. Úgyhogy történelmi néprajzszakot végeztem, nagyon régen, 1968-ban. És rögtön a Néprajzi Kutatóintézetben kaptam állást, az előtte egy évvel alakult meg.
1: Tehát gyakorlatilag egész életemben.
2: 43 évet töltöttem a Néprajzi Kutatóintézetben, és ez azért volt csodálatos dolog, mert akikkel együtt jártam egyetemre, azok közül többen is munkatársaim lettek. Én azt mondom, hogy egy nagyon, nagyon szép életet mondhatok magaménak, és ami szintén nagyon jó volt, ezt mondjuk csak úgy csöndbe lehet elmondani, hogy hetenként kétszer kellett bejárni. Tehát akkor nekünk a home office már akkor kitalálták. Persze ez nem jelentette azt, hogy az ember nem kell elvégezni a feladatait, meg hogy nem kell gyűjteni, járni.
1: A hírosztal mellett nem tudsz gyűjteni, ahhoz gyűjteni kell.
2: De ez azt jelentette, hogy a három gyerekünket, hát nem voltak napköziben.

0: minden nap főztünk, férjem is, hál' Istennek, nagyon jól főzött, meg a nagyszülők besegítettek. Gyerekeink azok otthoni körülmények között nőttek föl, klasszikus módon.
1: Közeleg egy fantasztikus ünnep a pünkösd. Azt hiszem, hogy kevesen vannak nálad avatottabb tudósai ennek a területnek, és aztán majd néhány dolgot mondok, hogy hogy kapcsolódik bennem össze a művészettel, az bár azt gondolom, hogy evidens.
0: Olyan érdekes dolog, sokszor azt mondják, hogy az ember egész életében a szakdolgozatát írja. Mert akkor annak idején Dömötör Tekla professzor asszony mondta nekem, hogy a pünkösdi királyné járás változatairól írjam a szakdolgozatomat. És ez lett a vesztem, mert egy életen át ezzel foglalkoztam, mert miután ez egy leányszokás, ennek révén aztán a doktor is, meg a kandidátus is a leány életről szólt, mert nagyon izgalmas téma. Ugye most csak úgy egész röviden manapság, elég későn mennek a lányok férhez. A régi világban 18 évet meghaladott lány már vénlánynak számított, de nem is ez az érdekes, hanem ahogy bele mélyedtem a pünkösd megismerésébe, az kiderült számomra, hogy valahogy ez az ünnep nagyon mostoha. Mostohán bánunk vele.
1: Karácsony meg a húsvét
0: mert
1: mellett,
0: karácsony,
1: gondolom.
0: Mert ez könnyebben érthető. A karácsony az a születésről, Krisztus születéséről szól. Ezt föl tudja fogni az ember, igen, a születésnek a varázslatát. Húsvét pedig a halálról és a feltámadás és reményéről. Ez megint csak olyan dolog, ami nagyon közel áll az emberhez. De a pünkösd a Szentlélek kiáramlásáról. Hát a Szentlélek kiáramlását nagyon nehéz elképzelni, megmagyarázni. Állítólag a középkorban égő kócokat dobáltak a templomba, és azzal próbálták.
1: Akkor ezért van, hogy a lánynyelvek azok attribútumai annak a művészet, mondjuk a képzőművészetben, amik a pünkösdel kapcsolódnak.
0: Így van, mert hogy lánynyelvek formájában szállt le az apostolokra a Szentlélek, és attól kezdve kezdtek el mindenki a maga nyelvén hirdetni az igét. Ez az egyház születésének az ünnepe.
1: Hát az is hát egy születés.
0: Ez is egy születésnap, és ráadásul a katolikus egyházban a bérmálkozásnak, tehát a nagykorúvá válásnak az ünnepe, az evangélikus egyházban pedig a konfirmáció, ami ugyan erről szól. Tehát itt a fiatalság is benne van nagy mértékben, és ugye a lényege az, hogy ettől kezdve felnőtt gyülekezet tagjaivá válnak a fiatalok.
1: Ez olyan, mint három pillér lenne, ami az egész történetet tartja áll a lábán.
0: És akkor ráadásul megvannak a pogány hagyománya is, hiszen a pünkösd mozgó ünnep, és legkorábban május 10-én lehet pünkösd vasárnap, legkésőbb pedig június 13-án, tehát elég nagy a különbség. Tel is tele van olyan szokásokkal, amiket és az egyház tiltott, mert nagyon sok olyan hagyományunk van, amiről azért van tudomásunk, mert tiltották. Na most az is egy nagyon régi dolog, hogy minél jobban tiltanak valamit, az emberek annál jobban ragaszkodnak hozzá. Például a május fát, amit május 1-re viradóra állítottak, általában a pünköstkor vették ki a helyéről. De nagyon sok helyen, például Észak-Magyarországon, pünköstkor van a május fállításnak az ideje. Akkor az egész húsvéti ünnepkörben zöldágakkal mennek, hogy köszöntsék a tavaszt, és a fiúk, lányok a buj-buj zöldágének kíséretében. De a buj-buj zöldág az manapság már csak az óvodásoknak a játéka. Igen. Régen ez a nagylányoknak és a legényeknek volt a hagyománya.
1: És az aranykapu az minek volt lehetett a szimbóluma? Hát, bocsánat, hogy egy kicsit mennyire pünkösdi történet.
0: Ebből aztán nagyon sokfélét mondanak, mert vannak, akik ezt nagyon komoly erotikus jelképként fogják fel, a buj-buj zöldágat. Ugyanakkor pedig a tavasz megújulásáról is szó van, és a fiatalságról, a fiatalokról, a szerelemről, a párválasztásról. Ebben minden belefér, miután május a szerelem párválasztás hónapja is. Igen. Ugyanakkor meg Szűz Mária hónapja, és tehát itt minden keveredik. Én szoktam a növendékeimnek is mondani, hogy szerintem ezek a dolgok egymást erősítik. Mert hajlamosak sokszor az egyházban is arra, hogy na ezek pogány dolgok. De nagyon sokszor az egyház pogány dolgokat szentesített, aztán később kirekesztett, abból lettek aztán hagyományok. Tehát ezek nagyon bonyolult és összefüggő történetek, csak valahogy az eleink ezeket még értették és gyakorolták.
1: Egyébként csodás, hogy az egész pünkös hogy jelenik meg, hát a zenében rendkívüli módon Mozartnál, Bachnál, Mahlernél, tehát egy csomó szerzőnél megjelennek, és hát a festészetben El Greco, Giotto, Leonardo, Tiziano, mindegyik festett, és még jó néhányan gondolom. Tehát azért ez olyan eszmeiség lehetett, amit valószínűleg a középkorban, vagy a reneszánsz idején, vagy még korábban jobban ismertek, vagy követték talán az emberek.
0: Az egyszerűbb emberek számára pedig úgy próbálták megjeleníteni, hogy például fehér galambokat eresztettek el a templomba, hogy azzal jelképezzék a szentéleket. Meg a képekkel, amik ott voltak a templom falán. Így tudták valahogy átélni, megismertetni.
1: Most egy furcsa hasonlított eszembe, ahogy ez a lángnyelvek, hogy megjelennek, meg a napsorai lángnyelvek, hogy a szellem, a tudás kiáradása. Tehát amikor azt mondjuk valaki, hogy lángeszű útmutatásai vannak valakinek.
0: Biztos, hogy kapcsolatban
1: van. Egy amatőr így gondolkodik, hogy próbálom a szavaknak az értelmét valahogy házasítani ezzel a történet.
0: De te művész vagy, és interpretátor, aki azért tudja interpretálni a művész gondolatait is, mert át tudod élni. Nagyon-nagyon erős kapcsolat.
1: Könyveket is írtál természetesen.
0: Pünkösről van könyvem.
1: Pünkösről is, de van egy másik könyv, te írtad, illetve írtátok Molnár Erika és Tátrai Zsuzsanna, ez van.
0: Igen, ez a Jeles Napok ünnepi szokások, és a Magyar Néprajznak a 7. kötetében írtam én a Jeles Napokat, ünnepeket, és a Magyar Néprajz sorozatnak a 5. kötetében pedig a gyermekfolklórról.
1: Ezt tudod, miért érdekes, amit mondasz? Az, mert az én feleségem konduktor volt a Pető Intézetben, és ők a pedagógiai munkát alap művének tartották ezt, és használták a gyerekeknél.
0: Pedagógusok számára rendkívül fontosak, és az Apor Vilmos Főiskolának van egy ilyen 2 éves továbbképzése, ami arról szól, hogy óvópedagógusokat, általános iskolai tanárokat, tanárokat és néptáncosokat 2 éves tanfolyamon gyerektánc oktatóvá, kézműves oktatóvá, illetve hagyományismeret oktatóvá képzi ez a 2 éves folyamat, és én rendkívüli módon szeretem ezeket a növendékeimet, mert felnőtt emberek, akik tudni akarnak. És különösen minden tiszteletem az óvópedagógusoké, mert ők még a teljes embert képzik. Tehát itt nem arra van szó, hogy most leülsz abba a székbe, és tanulnod kell, mint az általános iskolába, hanem ott a gyerek megtanulja azt, hogy hogy egyen.
1: Tiszta lap a gyerek még.
0: És tiszta lap. És egyáltalán nem mindegy, hogy ebbe a tiszta lapba
1: mit írunk bele. Egyébként azt tudom, sok egyetemen is tanítottál. Ezekről mondanál néhány szót.
0: Hát az evangélikus teológián.
1: Igen, hittudományi egyetem.
0: A hittudományi egyetemen. Aztán az is nagyon érdekes volt, mert akik oda járnak, elég sok fiatal nő is jár oda most, és lelkész szeretne majd lenni. Mondjuk ideálisabb, hogyha esetleg egy házaspárról van szó, mert azok azért egymást tudják segíteni. Olyankor is, hogyha például kisbabát vár az illető. És mondtam nekik, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy lekerülnek vidékre, és a saját hagyományaikat akarják ahhoz idomítani, ami ott van, ahelyett, hogy megismernék. Azt próbáltam mindegyikre rávenni, hogy gyűjtsön, hogy menjen oda az idősekhez, tudja, ismerje meg annak a falunak a hagyományait, ahova ő kerül. Mert egész másképp tud szót érteni akkor a különböző generációkkal, ami szintén nagyon fontos, hogy valahogy, mintha a generációk ugye elidegenedtek volna egymástól. A régi hagyományos világban mondjuk az se olyan egyszerű, mert ott azért megvolt a rendje mindennek. Tekintélytisztelet.
1: Igen. Tudunk ma ünnepelni? Most ez nem csak a pünkösre, elsősorban természetesen a pünkösre vonatkozik, amit kérdezek, vagy amit felvetek, hanem az ünneplésnek a mondjuk csúnya szóval így minősége, az mennyiben a néprajz tudomány területe? Tehát, hogy hogyan ünnepelünk ma?
0: Az ünneplés az mindig egy családban kezdődik. Hogyha a családban megfelelő módon kapják meg a családtagok az ünnepnek a hagyományát, a szépségét, a tartalmát, akkor valahogy azt is adják tovább, vagy azt viszik tovább. Ugye nagyon sok szétesett család van ma már, és a karácsony az, amikor valahogy úgy összerántják, meg szinte olyan kötelezően ünnepelni kell. Na most közbevágólag eszembe jutott, azért sem érezzük a pünkösdöt olyan ünnepnek, mint a karácsonyt, meg a húsvészot, mert például nincs ajándékozási
1: szokás. Nincs ajándékozás, igen.
0: Nincsenek olyan különleges étkezési hagyományai. Olyan. Mert ha most rákérdezek, te is azonnal mondod, hogy karácsonykor mit szoktatok enni, pláne húsvészkor.
1: Most egészen más, most már ilyen ezeket, nem? De természetesen, és már azt gondolom, hogy annak egy talán egy csúnyább lehágazása is, mert a karácsony éppen az ajándékozás miatt, hát az egy óriási üzlet is bizonyos.
0: Hát erről repeletkezünk meg, hogy a reklámok, a mai világ, a 21. század, az egyszerűen belehozza, ide képünkbe hozza a dolgokat, és egy ilyen szomorúbb kitérő, a Minden Szentek Halottak Napja. Hogyha kimegyünk a temetőbe, akkor egy-egy síron ma már ilyen mécses erdők vannak. Igen. Ugye mielőtt jön az ünnep, óriási reklámok szólnak arról, hogy vedd meg ezeket a mécseseket. Holott ez a 19. században indult el, német eredetű hagyomány, és először csak a katolikusoknál volt szokás, hogy temetőbe gyertyát visznek. Protestánsoknál ez sokkal később alakult ki. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a reklám és a mai világ az szinte rákényszerít az embereket, rákényszeríti bizonyos dolgoknak a gyakorlására.
1: De magának az ünnepnek a lényege, az étosza, történelmi és vallástörténeti csodája, az nem sérül vajon ilyenkor, amikor betüremkednek mondjuk így a korunknak bizonyos dolgai, ami nem szorosan kapcsolódik az ünnepléshez?
0: Tehát a hívő ember számára az ünnep ünnep marad, mert a hívő ember a karácsonyt és a húsvétot úgy éli át az előtörténetével, mert karácsonyt megelőzi az advent időszaka. Ilyen szempontból nagyon jó és egy új szokás az adventi koszorú, de mégiscsak mutatja azt, hogy nem úgy esünk bele a karácsonyba, hanem van egy előkészítő, felkészülő szakasza. És ezek a felkészülő szakaszok mindig arról szóltak, hogy befelé fordulni, kicsit magunkban nézni,
1: elcsendesedni.
0: Tilos volt a lakodalom, tilos volt mindenfajta hangos mulatság. Ez ugyanúgy érvényes volt az adventi időszakra, mint természetesen a nagybőtére.
1: Igen.
0: És akkor egész másképp örül az ember bárminek is, ugye a húsvétnál nagyon is nyomon lehet követni a nagy hétnek az egyre súlyosbodó mélységét, ahonnan nagyon-nagyon magasra jut el az ember. De karácsonykor is, az adventi időszak után. Pünkösdnél nincs egy, legalábbis ugye nincs ez a fajta átélése a dolognak. Az biztos, hogy tartalommal kellene megtöltenünk a pünkösdi ünnepet is, mert attól válik ünnepé, hogy nem hétköznap.
1: Hogy nem
0: attól
1: hétköznap.
0: Válik ünnepé, hogy fölveszünk. Hogy nem csak a ruhánk lesz ünnepé, hanem a lelkünk is ünnepivé válik.
1: Töröm a fejem, hogy nekem ez a dolog kontinuitása ennek mi, és most nem a pünkösről beszélünk, hanem éppen a néprajztudományról, hogy olyasmi, mint a régészet. Mert a kulturális, vallási, mindenféle néprajzi múltban kutakodik, és fedez fel összefüggéseket, és határoz meg bizonyos dolgokat. És a kutatás az azt jelenti, hogy valamit keresek, ami volt, de most nincs. És ezért most felkutatom valamiből, tehát valamit keresek, amikor valami volt. De a te tudományod az foglalkozik-e a jelenkor néprajzával?
0: Feltétlenül. Hát van a szociálantropológia, feltétlenül ezzel foglalkozik, meg mi is annak idején például jártunk, ez még a rendszerváltás előtti időszak volt, deaktéri iskolába, ami azóta evangélikus iskola, jártunk farsangi szokásokat gyűjteni. Tehát az, hogy a jelenben ezek hogyan zajlanak, és főleg ugye a fővárosban is mi történik, mert az embernek mindig igénye van arra, hogy ünnepeljen. Azt hiszem, hogy ez soha nem fog elmúlni. A másik, ami nagyon lényeges, és ami, hogy így öregségemre egyre inkább megfogalmazódik bennem, hogy a hagyomány attól hagyomány, hogyha mindig meg tud újulni. Hogyha meg tudjuk tölteni újabb tartalommal.
1: De ha a jelenkor tartalmaival töltjük meg, akkor az nem devalválja bizonyos értelemben? A jelenkornak elég sok olyan tartalma van, ami valahogyan úgy érzem, hogy nehezen illeszthető ebbe a szakrális körbe, ami a pünkös. Tehát mindig úgy érzem, hogy kicsit, mintha valami ott nem lenne rendben. Nehéz ezt megfogalmazni, de...
0: De lehet, hogy attól fogadja be valaki jobban. Mert én például nem vagyok ellene az újonnan bejött hagyományoknak sem. Mert minden, ami az embereket összehozza egy kicsit, legyen az mondjuk egy Halloween tökfaragás, de azt jelenti, hogy együtt vannak,
1: együtt
0: vagy
1: vannak.
0: Legyen az egy adventi koszorú. Együtt vannak. Mert már nincsenek kaláka munkák, ma már nincsenek olyan feladatok. És ráadásul a pandémia nagyon sokat ártott mindenkinek.
1: Szeparálta az embereket.
0: Nagyon, nagyon erőteljesen szeparálta az embereket. Meg az okostelefon.
1: Hányszor
0: látja az ember azt, most amikor a bőtről volt szó, kérdezték tőlem, mindig csak az étkezésről beszélnek, pedig azt a katolikus egyház már régen enyhítette, tehát nem erről szól a bőt. A bőt egyfajta, például kevesebbet telefonálok.
1: Igen, tehát mindenféle bőt.
0: Mindenfajta bőtről szól.
1: Nem csak az evésről.
0: És a fő problémája a mai embernek az, amit a régi hagyományos élet megadott, hogy volt egy vonala, mindig volt, amire várjon az ember, és nem akart állandóan égni és a plafonon lenni megállás nélkül, hanem volt egyfajta ritmusa az életének. Igen.
1: Tehát akkor elmondható, hogy tulajdonképpen ez a néprajztudomány, ez nem régészet, hanem egy teljesen élő valami, ami tulajdonképpen követi együtt, azt hiszem 1700 évvel ezelőtt nyilvánították hivatalosan a pünkösdöt egyházilag ünnepé.
0: Én azt gondolom, hogy élő. És élni kéne vele, hogy azokat akár írásban, vagy még vannak öregek, akiket esetleg ki lehet kérdezni, vagy ha már nincsenek, akkor minden tanítványomnak mindig azt mondom, hogy a saját helyi hagyományokat tanítsák a gyerekeknek. Mert számtalanszor előfordul, hogy ami látványosabb, érdekesebb, mit tudom, a Dunántúlon a lucázás, a regölés, azt egyszer egy szegedi iskolában találkoztam vele. Ez nem baj, csak előbb azt ismerje meg, ami... Mert attól lesz valaki hazaszerető ember.
1: Így van.
0: Hogyha a legszűkebb környezetéből ismeri meg a családjának, a rokonságának a szokásait.
1: És sőt, a művészetek ágaiban is úgy tud jobban eligazodni, ha például tisztában van azzal, hogy az Ezrek szimfóniája miről szól, vagy a Mozart motetta miről szól. Mert ezek a leágazások, ezek ugyanúgy a teremtőnek elképesztő adományai, amit muszáj ápolni. Áldott békés pünkösd kívánok neked, egész családodnak, és minden kedves hallgatónak, aki hallgatta a ma esti műsort. Vendégem volt dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, aki elsősorban a magyar jeles napok ünnepi szokások és folklór kutatásával várt ismerté. Gulyás Dénes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: A pontos idő 1 óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgáló bizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a változtatás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. A Fidesz szerint a kormány csak visszafele mutogat, ahelyett, hogy valóban megoldaná a problémákat. Az ellenzéki párt a kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűzt kapcsán írt erről. Hozzátették, a visszamutogatás nem takarja el azt, hogy képtelenek megoldani, hogy egy ilyen esetből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési havária helyzet. Belgiumban még napokig eltarthatnak az oltási munkák, miután hatalmas tűz ütött ki hétfőn Tübiz egyik ipari létesítményében, ahol egy 2000 négyzetméteres textil raktár lángolt. Az égés során mérgező, azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, ezért a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit is bezárták. Egy sporthír. A szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falkó ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének 4. mérkőzését. És végül a várható időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. És továbbra is nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Saját törzs közönsége van, de mások is szeretik egyéni előadásmódját, pedig nem a pódiumon érzi leginkább otthon magát. Évtizedek óta együtt dolgozik Kurták Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. Régóta tanít a Zeneakadémián, 50 évesen pedig komponálni kezdett. Azóta számos művét bemutatták. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Vendégem Csalog Gábor zongoraművész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt díjjal is elismerték.
3: A Budapest Music Centerben vagyunk. Itt fölöttünk lakik Kurták György a tetőtérben. Ő volt a legnagyobb hatással az ön zenei személyiségére?
4: Talán két legnagyobb hatás volt. Az egyik Szjátoszláv Richter koncertjei. Még 10 éves koromban hallottam az elsőt. Hát ezek felejthetetlen élmények, nem csak zenében, hanem egyáltalán bármilyen előadó művészetben ő volt a legnagyobb. És már pár évvel később találkoztam Kurták Györggyel, aki pedig eleinte tanárként volt a legmeghatározóbb személyiség számomra, és aztán megismerkedtem a zenéjével is közben.
3: Szvjatoszláv Richter koncertjeire 10 éves gyerek miért megy el?
4: A szüleim már az 50-es évektől kezdve jártak az ő koncertjeire, mert zenehallgató család voltunk. Úgy nőttem fel, hogy állandóan lemezeket hallgattak a szüleim.
3: Már 11 évesen a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába járt. Ott találkozott Kurtág Györggyel?
4: Kicsit később a rendes osztályba, és ott mindjárt elcipelt egy évfolyamtársam, hogy ezt látnom kell, ahogy ő tanít. És akkor valami egész különleges dolog történt, mert játszottam 2 percet egy Schumann darabból, és akkor megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy mit mondott a Schumann Brahmsnak, mikor Brahms először zongorázott neki. Hát mondtam, hogy tudom, hogy nagy remények és a jövő zenésze. Na és akkor ő ezt mondja nekem. Hát ez nagyon erős kezdés volt. Hát aztán sokkal nehezebb volt a folytatás a következő évtizedekben.
3: Hogy tanított? Mi volt az a nagy élmény, amit látott ott először?
4: Egy sugárzó személyiség, amitől hitele volt az egésznek, de amit csinált, természetesen az volt a lényeg. Szóval egyrészt úgy szedte szét a zenét elemeire, amit azóta sem láttam senkinél, tehát hogy olyan elképesztő részletességgel, tehát hogy milyen a forma, milyen gesztusok, milyen érzelmek, ez tényleg így mikroszkóppal. De közben az előadónak mindezt hitelesíteni kell, tehát hiába értek mindent, ha nem lesz a sajátom. Most ez a kettő együtt, ez azt hiszem senkiben másban nem volt. Soha nem láttam ilyen tanárt azóta sem.
3: Akkor még csak tanította, de aztán elkezdtek együtt dolgozni. Évtizedek óta tart ez. Ezt mivel lehetett kiérdemelni? Kiket engedett ennyire közel magához?
4: Hát ő mindenkit közel engedett magához, sőt, abból indult ki, hogy mindenki tehetséges, csak nagyon kevesen tudtuk elviselni az ő nyomását, vagy nagyságát.
3: Tehát aki kibírta, az maradhatott.
4: Aki kibírta, az maradhatott, és hát egyre kevesebben maradtunk, és ez még csak a bármilyen szerzők előadása, de az ő zenéje az meg még egy külön fejezet volt.
3: Na és kik bírták ki?
4: Keller András volt az egyik, akivel én elkezdtem kamarázni. Ott volt Takács Nagy Gábor, még előttem Perényi Miklós, Csengeri Adrián. Én egy kicsit lassabban váltam Kurtág előadóvá. Nem is gondoltam, hogy én labdába rúghatok ezek mellett, az emberek mellett. Úgy lassan alakult ki. Nem is volt kérdés, hogy tőle lehet a legtöbbet tanulni. Bár voltak még más nagy tanárok, tehát ott volt Rados Ferenc, ott volt Mihály András, Ránki Kocsis, Kadosa, de valahogy mi egymásra találtunk.
3: És mit tanult meg tőle, amit a mai napig visz magával?
4: Egy örök elégedetlenség, az igényességnek morálja, és hát mindez a gazdagság, amit ő felmutat, de ha nagyon sokáig az ember ő mellette dolgozik, akkor óvatatlanul azt várja, hogy én őt képviseljem. Tehát például ő egy zseniális zongorista is volt. Körülbelül azt várta, hogy akkor én is úgy játszom el. Na most ezek az elvárások azért nagyon is nyomják egy kicsit az embert. Voltak időszakok, mikor jó volt ettől messze kerülni, aztán persze visszamegy az ember.
3: És ha magával vitte Kurtág Györgytől ezt a maximalizmust, akkor lehet, hogy az ön tanítványai is ezt mondják, hogy Csaló Gábor tanár urat ki kell bírni, de megéri.
4: Én nem vagyok olyan szigorú tanár, de ugyanazt a részletességet igyekszem képviselni, és ugyanazt az igényességet, csak talán jobban hagyom az ő személyiségüket érvényesülni.
2: Kurtág György darabját halljuk, Tollrajz, búcsúzóul Sár Erzsébetnek a játékok sorozatból, Csaló Gábor játszik.

0: Voltak ilyen érdekes kísérletei, hogy mi az a tiszta előadásmód, ami mentes mindenféle külsőségektől, és akkor függöny mögött játszott.
1: Igen, kipróbáltam. Hát ez egyszeri kísérlet volt, hogy a zongorának a nyitott fedele látszott, és én nem látszottam, megtiltottuk a tapsot. A Város Színházban volt ez a koncert valamikor a 1990-es években. Ugye én abból indultam ki, hogy én amúgy eléggé zárkózott személyiség vagyok, és akkor mi van, hogyha én nem látszom, hangok vannak, és a hangok kommunikálnak.
0: Ezért csináltam, mert zárkózott, nem azért, mert sok előadó művész ma már túl sokat ad a külsőségekre?
1: Hát mind a kettő. Tehát én azt képzeltem magamról, hogy akkor valami eszenciálisabb dolog lesz, hogyha kiküszöbölöm a saját arcomat, vagy gesztusaimat a pódiumon, és csak a zene gesztusai. Nagyon szép gondolat volt, csak nem vált be. Kiderült, hogy mégis ez a kontaktus a közönséggel hiányzott nekem. Mégiscsak kell ez a személyes jelenlét is, aminek ugye nagyon sok olyan eleme van, ami számomra nem volt vonzó, tehát most mi a fenének kell meghajolni, miért kell fekete smokingot vagy frakkot hordani, hát ezt azóta se szoktam egyébként, csak a nagyon muszáj, de ezt a részét én nagyon utálom a koncerteknek. Szóval nem tartom fontosnak. Volt egy idő, amikor azt mondtam, hogy csak lemezeket kéne csinálni, mert ott vagyok a legjobb formámban.
0: Izgul a közönség előtt?
1: Egyébként izgultam is, igen, de azt legyőztem, csak mégis nem mindig a legjobb formámban játszottam.
0: Aki ilyen zárkózott ember, az előadó művészként hogy tudja előhívni magából a mű megszólaltatásához szükséges belső indulatokat?
1: Hát a mű diktálja az indulatokat, és ha kellő mennyiségű indulatot diktál, akkor az már nekem egy kommunikációnyi indulatot is ad a közönséggel.
0: Állítólag önnek van egy saját törzs közönsége. Ez hogy alakul ki?
1: Nem tudom, tehát ez engem is meglepett.
0: És honnan tudja, hogy ugyanazok követik koncertről koncertre?
1: Látom ezeket az arcokat, sajnos soha nem látok elég fiatalt, inkább idősek. A Zeneakadémián azért a diákjaim közül van, aki jön. Nagyon nehéz, egyébként nem hallgatnak elég zenét, különösen koncerten nem mennek el eleget, mert mindent online azonnal elérnek.
0: De az jó, hogyha értő közönsége van valakinek, vagy szeret elmenni olyan helyre is, ahova nem tudja követni ez a törzs közönség?
1: Nyilván az ember kényelmesen nézi magát a saját közegében, és hát ez most leginkább a BMC, több mint 10 éve, amióta ez a sorozaton van itt, de mindig jó elmenni teljesen más helyre, ahol először hallanak, nem tudnak rólam semmit, és az ember azért örül, amikor ott is átjön valami, sőt, néha még jobban átjön.
0: Említett már pár nevet a tanárai közül. Kocsi Zoltánt azért kiemelhetjük, vele is szorosabb volt a kapcsolata?
1: Hát ő egy érdekes személyiség volt. Amilyen fantasztikus koncertjei voltak, meg a személyisége lenyűgözött minket, annyira nem vette komolyan a tanítást, de hát az, hogy jelen volt, az fontos volt, és a koncertjei fantasztikusak voltak. Viszont a másik tanárom, Ránki Dezső, sokkal alaposabban tanított, és neki sokat köszönhettem. Egyéb nagyszerű, csodálatos tanárok is voltak ott, például Földes Imre, aki most halt meg, elképesztően széles látókörű volt. Rengeteg zenét ott ismertem meg.
0: Miért érezte szükségét annak, hogy diplomázás után elmenjen Amerikába, az Indiánai Egyetemre, Sebők Györgyhöz? 3,5 évet töltött nála, ő Weiner és Kodály tanítvány volt, ez fontos volt?
1: Itt azt hiszem, hogy a Weiner a közös kapocs, akit mindenki csodált, tehát Sebők azt mondta, hogy soha olyan zongora hangot nem hallott, mint amik Weinertől, amikor lejut a zongorához. Na most Sebők György viszont más szempontból volt nekem fontos, meghallgatott engem, meg Nagy Pétert, évfolyamtársamot, és mind a kettőnknek sikerült egy ösztöndíjat szereznie Bloomingtonban. És ez egy teljesen más világ volt az ő tanítása, mint az itteni. Nagyon érdekes volt, az első zongoraórámon közölte velem, hogy nekem nincs zongoratechnikám, és akkor most építsünk föl egy zongoratechnikát. Na most én azt képzeltem magamról, hogy már elég jó zongorázok, de ő mást értett technika alatt. Nagyon alaposan ismerte az emberi testet, anatómiát, pszichológiát, mindenféle keleti dolgokat. Ő inkább az előadókból indult ki, az előadók személyiségéből, korlátaiból, és azt tanította, hogy hogyan szabadítsuk föl saját magunkat a saját bölcseinkből. Úgyhogy ez nagyon az ellentéte volt annak, amit én addig a zenéről itthon tanultam.
0: Mert itthon azt mondják, hogy nem az előadó a lényeg, hanem a zeneszerző, és húzódjunk hátul.
1: Itthon mi rabszolgák vagyunk, és ő pedig ennek az ellenkezőit képviselte. Nekem ez nagyon fontos volt, és a tanításomban is ez állandóan bennem van, hogy ezt a fajta szabadságot a gyerekekkel is hogy tudnánk elérni.
0: Sok fontos találkozás volt az életében. Mondok egy következő nevet, Ligeti György.
1: Készültem a Ligeti Etüdök lemez felvételével 30 éves korom körül, és kiderült, hogy körülbelül a legnehezebb darabok a zongorai dalomban.
0: És nem is játszották még itthon.
1: És Magyarországon én voltam az első, igen. Na és akkor koncerten eljátszottam egy párszor, akkor most lemezfelvétel. És Ligetinek akkor volt a magyarországi bemutatója a Grand Macabre operájának. Oda mentem hozzá, és mondtam, hogy van ez a felvétel, és szeretném neki megmutatni egy próbafelvételt. És azt mondja, hogy hát ő úgy is tudja, hogy én jó vagyok, őt már nem érdekli a zene, és kész, ennyi volt. Hozzátartozik, hogy szegény az utolsó években már súlyos beteg volt, és depressziós is, tehát a próbafelvételt nem hallgatta meg, és aztán jött az igazi lemezfelvétel, és annak a készanyagát azért elküldtük neki, Bécsben meghallgatta, és egyik este Kurtág Márta telefonált, hogy fölhívta őket a Ligeti felesége, hogy a Ligeti annyira lelkes, hogy kijött a depressziójából, hogy milyen jó az a lemez.
0: Ennél nagyobb elismerés.
1: Ez egy nagyon szép pillanat volt az életemben. Aztán jöttek a csúnyább pillanatok, mert mondta Ligeti, hogy hívjam őt föl Bécsben, menjek oda hozzá, elmentem, és addigra megint rosszul volt szegény. Fölraktam a készfelvételt, és elkezdte részletesen tanítani a készfelvételt. Nagyon jó, de területes, mint Emil Gilels, ilyet mondott. Másik etüdre, mert azt mondja, hogy nem elég démoni, meg volt egy etüd, amire azt mondja, hogy hát jó, de nem elég fölényes. És akkor mondom, hogy mit csináljak, hogy fölényesebb legyen. És akkor megkérdezte, hogy hány évig gyakoroltam. Mondom, 3. Azt mondja, hát akkor még gyakoroljam 3 évig. Na most ő persze híres volt az ilyen jellegű megjegyzéseivel. És aztán megjelent a lemez ugyanaz, és megint fölhívta a Kurtágékat, hogy de jó, megjelent a lemez, és én kijavítottam mindent, amit ő mondott.
0: Még ugyanaz volt.
1: Ugyanaz volt. Itt nyilván a betegség lelkiállapota is magyarázza ezt, de egy kicsit azért az is van, hogy szubjektív tényezők is vannak a hallgatásnál.
0: Ligeti Györgytől az Ördög létre című etüdöt hallgatjuk.

0: Kurtágot és Ligetit emlegettük leginkább, de hát nagyon sokfélét játszik. Például Chopin vagy Sosztakovics mit mozdít meg önben?
1: Fantasztikus világ a Sosztakovics, és ott a mindennapi élet meg politika, a szovjet világnak a szenvedése az sokkal erősebben jön át a kor levegője, mint bármilyen más zenén, de attól ő még univerzális jelentőségű.
0: És Bachot például a zenei kvalitásai miatt szereti, vagy pedig a transzcendenssel való kapcsolata is fontos önnek?
1: Azt hiszem, hogy az ő zenéjében nem létezne az egyik a másik nélkül, és hát az olyan örömet ad az embernek, hogy nem lehet nem játszani Bachot. Egy művésznek nem feltétlenül van szüksége a tételes vallásokhoz, hogy ezt a részét kifejezhesse a személyisége a mű által. Úgyhogy az én agnosztikus világnézetem, vagy világnézet nélküliségem, az nagyon jól egybevág a zenészségemmel. Semmi tételes vallást nem követek, de azt nem mondom, hogy nem vagyok hívő.
2: Bach H-moll prelúdiumát idén játszotta a BMC-ben.

0: Az sose volt célja, hogy hosszabb ideig járja a világot zongoristaként, esetleg külföldi karrier?
1: Az elég limitáltan sikerült nekem. Túl naív voltam túl sokáig, azt képzelve, hogy ami tényleg jó, azt észreveszik és hívnak. És persze hívtak is, de ehhez kellett volna még az én aktivitásom. Ebben sose voltam jó. Nem volt szerencsé például olyan menedzserrel, aki elindított volna a pályán. Volt időszak, mikor Londonban, Angliában játszottam többet, volt időszak, mikor Törökországban, több amerikai koncertem is volt, csak ezek nem adtak ilyen összefüggő sorozatot, tehát inkább ilyen kalandok voltak számomra. Kamara partnereimben fantasztikus bőség van, nagyszerű emberek, akikkel együtt játszhattam, magyarok és külföldiek, inkább Magyarországon. Nagyszerű vonósok, Perényi Miklós, Keller András, Kelemen Barnabás, Kukas Katalin, Varga Oszkár, Leján Csaba, Planétos, Kemenes András, zongorista, akivel sokat négykedeseztünk. Ez egy elég különleges dolog a kamarazenélés. Sokáig egyébként nagyon kényes voltam a partnerekre, és nem álltam szóba, már zeneileg nem álltam szóba akárkivel, csak hogyha olyannak éreztem a személyes kapcsolatot.
0: Ez változott?
1: Most már nem vagyok válogatós, csak a zenei színvonal határozza meg, hogy valakivel szívesen játszom együtt, tehát nagyon különböző személyiségeket is elfogadok. Tehát elfogadó vagyok. Kifelejtettem az egyik legfontosabb partneremet, Varga Istvánt, akivel nagyon sokat kamarázunk.
2: Ha belegondolok, az ember pályáján azért nagyon sok múlik szerencsém, vagy a szerencse hiányán. Amennyire például külföldi menedzserekkel nem volt szerencsém, annyira ezek a véletlenek vagy sorsszerű dolgok, hogy a 90-es évek elején volt egy Kozári Zoltán, aki saját pénzét adta bele ebbe a Triora nevű koncertcégbe, és oda engem sokat hívtak koncertezni, és aztán Srém Kálmán, aki szintén a saját pénzét adta bele a koncertekbe, hát ott nagyon sok ember koncertezett, én is. És aztán 2010-es évektől kezdve meg Gőz László, aki a saját pénzén építette fel a BMC-t, ahol nekem ez a sorozatom van. Szóval ezek nélkül, az emberek nélkül esti koncertéletbe sem lennék benne. Ezek nagyszerű példák, de hát nem mindenkinek van szerencséje hozzá.

0: Tehát zenehallgató családban nőtt föl, de én nem találtam zenészeket a családjában, kivéve a testvérét, Csalog Benedeket, aki fuvola művész lett.
1: Mind a két ágon voltak, akik nagyon szerettek zenélni. A nagymamám nagyszerű énekes lett volna, hogyha nem ment volna férjhez. Ugyan a nagyapám is nagyon szerette a zenét, és együtt hallgattak, de akkor már nem volt szabad énekelnie.
0: Arról a nagyapjáról van szó? Csalog Józsefről, aki neves régész etnográfus múzeumigazgató volt?
1: Igen, az ő felesége nagymamám lett volna nagyszerű énekes, hogyha nem szakítja félbe a tanulmányait. Stuttgartban tanult egyébként. És én még kísértem, 10 éves koromban is még szép hangja volt. Szóval ez egy nagyon zenei világ volt az övék is, meg a szüleim is. Tehát ez volt talán a legerősebb impulzus, hogy én zenész legyek.
0: Egyébként pedig édesanyja ismert néprajzkutató, Pócs Éva, édesapja pedig neves író, szociológus, szociográfus, Csalog Zsolt, viszont édesapjától elég korán elszakadtak. Lehet, hogy a Kurták György azért is lett apa figura?
1: Az embernek többféle apja van. 14 éves koromban váltak a szüleim, de azért láttam az apámat utána is sokat. Volt egy nagyon jó periódusunk Amerikában. Az ottani házassága pont akkorra esett, amikor én Bloomingtonban tanultam, tehát New Yorkban sokat voltunk együtt. Nem vesztettem el az apámat. Az egy problematikus kapcsolat volt ugyan, de nagyon más személyiség volt, mint a Kurtág.
0: Ő annak idején részt vett illegális katolikus ifjúsági mozgalomban, 56-ban fegyverrel harcolt, később a romák jogaiért állt ki, volt a Ballenberg Egyesület elnöke is, a Roma Polgárjogi Alapítvány tervének egyik kidolgozója, a Roma Sajtóközpont első vezetője, a cigánykutatásait betiltották, amikor meg 1977-ben aláírta a Kárta nyilatkozatot, akkor még inkább igyekeztek félre tenni, talán mindezt megsínylette a család.
1: Hát neki kalandos élete volt, és szerette ezeket a kalandjait, és élte az életét. Én egy sokkal zárkózottabb valaki vagyok.
0: És az ő világnézetével tudott azonosulni felnőttként már?
1: Nem, mert ő egy nagyon vallásos katolikusból lett egy nagyon erős meggyőződésű ateista. És én meg valahol a kettő között vagyok. Úgyhogy más vagyok.
0: Valamit örökölt tőle?
1: Biztosan, mert nekem sem csak egyféle foglalkozásom van. Tehát az, hogy 3 dolgot csinálok, a koncertek, a tanítás és az a zeneszerzés egyforma fontos. És hogy vannak ilyen periódusaim, amikor Bartókot szeretem a legjobban, aztán ez változik. Tehát ezek a kalandok, ezek rám is jellemzőek. De ott van az anyám, aki egy tudós, teljesen másfajta gondolkodás, sokkal szisztematikusabb. Ez is valamennyire van bennem.
0: Tanítani mindig is szeretett volna?
1: Ez nem volt olyan egyértelmű, de amint hazaértem Bloomingtonból, a diák éveim után azonnal egy állás lehetőség kínálkozott nekem, a Konziban hívtak zongoratanárnak, és nagy lelkesedéssel vetettem bele magam, de körülbelül 10 évi zongora tanítás után a Konziban egyszer csak úgy éreztem, hogy elég, tehát hogy valami zsákutca a hangszeres tanítás, mert egyre inkább csak arról szólnak a dolgok, hogy fölvegyük a Zeneakadémián, hogy milyen versenyt nyer meg. Tehát ebbe a darálóba kell, hogy helytálljanak a növendékek. És nagyon nem bántam meg, hogy abbahagytam a zongora tanítást, és átnyergettem akkor már a zenetanításra. Nem kell azért harcolnom, hogy az én növendékem jusson be ilyen-olyan helyekre, nyerje meg ezt és azt a versenyt, hanem csak zenéről van szó. A zenei világ az egyre inkább egy ipar, pénz, üzlet. Persze azt tudják a diákok, akik hozzám jönnek, hogy én nem azt fogom megtanítani nekik, hogy a pályán hogy boruljanak, hanem csak azt, hogy játszanak jobban. Nagyon sok magyar tehetség van. Voltak ilyen pillanatok, mikor mehettem volna Nyugat-Európában, nagyon magas színvonalú helyekre, meg kurzusokat tartottam, és rájöttem, hogy lehet, hogy technikailag magasabb színvonal, de a magyarokban azért van egy olyan fajta tehetség, ami nekem fontosabb. Én úgy érzem, hogy Kelet-Európában ez még kicsit inkább megmaradt, ez az igazi zenei tehetség. Persze, hogy nyugat-európai zenészek is vannak fantasztikusak, meg amerikaiak is, motiváltabbak, céltudatosabbak, sokkal gyorsabban érnek el eredményt, és mégis a magyarokban van valami, amit én jobban szeretek. Mindig több a tehetség, mint amennyit elbír a magyar koncert élet, tehát nagyon is féltem őket, hogy mi lesz velük és hogy boldogulnak.
0: Kurtágot tanít nekik?
1: Több évtizede Kemenes András kollégámmal együtt csinálunk ilyen kurtág csoportokat. Ilyen nyári kurzusokat csináltunk meg, a Zeneakadémián is próbálkoztunk, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mert rettenetesen tradicionális az oktatás. Mondhatnám, elavultak a tananyagok, de azért néhány évvel sikerült kurtákúzó szerveznünk ott is. És hát nagyszerű emberek nevelődtek föl, akik most már a Zeneakadémiai kollégái kamaratanszakon, Kis Péter, Szalai András, Tornyai Péter, Borbé László, Fejérváli Zoltán, Káli Gábor, aki egy csodálatos karmester. Szóval azért fölnőtt néhány ember, aki most már ezt csinálja.
0: Nemrég megjelent egy állásfoglalás, amit többen fogalmaztak meg, és azt mondják, hogy romokban hever az iskolai zeneoktatás, és hogy új kodályokra lenne szükség. Mit tudnának tenni az új kodályok?
1: Nem azt mondanám, hogy minden nap legyen énekóra, de hogy a zenehallgatás élménye hiányzik az általános iskolában, az egy szörnyű dolog. Nagyon érdekes módon lehetne feldolgozni a gyerekek számára a zenehallgatást.
0: Érdekes, 50 éves kora körül kezdett el saját zenét írni. Mi váltotta ki?
1: Én tanultam zeneszerzést Zeneakadémiával párhuzamosan, csak egyszerűen sok volt a zongora gyakorlással egyéb tanulmányokkal párhuzamosan.
0: Meg hát ott volt olyan nagy zeneszerzők mellett, mint Kurtág vagy Ligeti.
1: Van, tehát ez némileg elnyomta a saját vágyaimat. És hogy ez hogy jött nekem 50 évesen, az elég rejtélyes dolog.
0: Tehát olyan 15-6 évvel ezelőtt.
1: Nem csak arra jutottam, hogy nekem komponálni kell, hanem hogy most akkor én abba hagyom a zongorázást, ez volt a terv. Nagyon erős meggyőződésem volt, én most zeneszerző leszek.
0: Anélkül, hogy írt volna egy saját hangot is?
1: Pontosan, igen. Magam sem értem ez, hogy történhetett. Aztán az a része, hogy nem fog zongorázni, azt nem sikerült megcsinálnom. Hát egyrészt rájöttem, hogy amikor már én nem akarok zongorázni, akkor jobban tudom zongorázni.
0: Nincs olyan nyomás?
1: Nincs semmiféle nyomás, és egyre jobb koncertjeim voltak. Tehát körülbelül 10 éve vannak igazán jó koncertjeim, úgy érzem. Úgyhogy nem tudtam megszabadulni a zongorázástól. Be kell vallani, hogy anyagi okai is vannak, mert a Zeneakadémiai egyetemi tanári fizetés az az éhhalálhoz elég. De nem ez volt a fő ok, hanem valóban jobban megy. Tehát nem hagyhattam abba. Viszont a zeneszerzés az meg nagyon is beindult.
2: Az első darabomat bemutatója után elküldtem a felvételét Kurtágéknak, mint később kiderült, nagyon nem tetszett nekik, és még egy néhány darabot megírtam, amíg egyszer csak a Magyar Mulató című kamaraművem lelkes tetszésüket elnyerte. És hát persze Kurtág véleménye a legfontosabb számomra, de meghallgatok másokat is.
1: A Kossuth Budapest 4 zenekari darabot mutatta be, és most kell az 5. megírnom nekik. Most éppen ez lenne a legfontosabb. Rengeteg kamaraművemet is bemutatták.
0: Többször írt Vörös Sándor versekre. Őt szereti nagyon, ugye?
1: Vörös nagyon szeretem, és persze vannak költők, akiket nagyon szeretek. Például Petri György, Kántor Péter, Orbán Otto, íróbarátaim is voltak, vannak. Szóval a könyvek fontosak.
0: Mi lenne a vágyott nagymű zeneszerzőként?
1: Hát az ember nem szívesen beszél a még meg nem írt darabjairól. Azt a pontot kell megvárni, amíg a darab elkezdi írni saját magát. És az nem az lesz, amit én akarok. A formája, a hossza, még a műfaja is leginkább menet közben derül ki.
0: És másfajta örömet szerez a zeneszerzés, mint a zongorázás?
1: A zongorázás a koncert pillanatában öröm. A komponálás az másfajta öröm. Hogyha elindul valami, és megy a maga útján, akkor az semmihez nem lehet hasonlítani azt a gyönyört a komponálás közben. Amikor megszólal, az persze az még ad egy plusz, de a legszebb része az, amikor megszületik. Van a Virtesben egy házam, és ott tudok írni. Csend van, csak madarak. Ez kell hozzá nekem, ennyi.
0: Saját művéből hallunk részletet, az Időtlen című kompozíciót Nádler István festőművésznek ajánlotta. A koncertó Budapest játszik.

Csalók Gábor, Bartók Pásztori és Liz Díjas zongoraművész volt a vendégem. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelő szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Nánási Anikó. Ezt a beszélgetést megtalálják a mediaclick.hu oldalon is.

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Rádió Színház.
1: Mi asszonyunk fecskéi. Margarit Jurszenád novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvassa Varga Mária.
2: Terapion, a barát, ifjúságában a nagy Athanasius leghűbb tanítványa volt. Zordis barátságtalan természete csak azokkal szemben enyhült meg, akikben nem gyanította a démonok jelenlétét. Egyiptomban feltámasztotta és megtérítette a múmiákat. Bizáncban császárokat gyóntatott. Egy álma késztette arra, hogy Görögországba jöjjön, és megszabadítsa a gonosz szellemtől ezt a földet, amely még mindig

hogy csak megszentelt anyagokat használjon fel. A parasztok megosztották vele sovány táplálékukat, s ha bár sápadtak voltak, meg haloványak, és elcsigázták őket a rájuk szakadt háborúk, meg az éhínség, Terapion nem tudta őket az ég felé fordítani. Imádták Mária gyermekét, Jézust, aki, mint a kelő nap, aranyba öltözött, de makacs szívük hű maradt azokhoz az istenekhez, akik a fákban tanyáznak, vagy a bugyogó forrásvízből merülnek fel. A nímfáknak szentelt platánfa alá minden este leraktak egy tálkát az egyetlen megmaradt kecske tejével. A fiúk délidőben belopakodtak a ligetekbe, hogy meglessék az ónik szemű nőket, akik kakukkfűvel és mézzel táplálkoztak. Ott nyüzsögtek mindenütt ennek a kemény és szárazföldnek leányai ezen a tájon, ahol valósággá formálódik és lényegül mindaz, ami másod eluszlik a ködben. Lépteik nyoma ott volt a források agyagában, és a testük fehérség a távolban összeolvadt a sziklák ragyogásával. Az is megtörtént, hogy egy megcsonkított nímfa tovább élt abban a rosszul gyarult gerendában, amely a tetőt tartotta, és egész éjszaka hallották panaszkodni vagy énekelni. Jóformán naponta vesztek el a hegyekben megbűvölt állatok, és a parasztok csak hónapokkal később találtak rá egy kis halomcsontra. A gonoszok kézen fogták a gyermekeket, és elvitték őket táncolni a szakadékok szélére. Az ő könnyű lábuk nem érintette a földet, de a mélység elnyelte a súlyos kis testeket. Vagy a gyermekek után küldött fiú rohant vissza, lélekszakadva, láztól vacogva, halált ivott egy forrás vizéből. Terapion, a barát, minden szerencsétlenség után megrázta öklét az erdők felé, ahol a gonoszok rejtőztek. De a falusiak továbbra is szerették az üde félig láthatatlan tündéreket, és megbocsátották gonosz tetteiket. Ahogy megbocsátunk a napnak, amely felbomlasztja a bolondok agyát, a holdnak, amely kiszívja az elszunnyadt anyák tejét, és a szerelemnek, amely annyi fájdalmat okoz. A barát azonban úgy félt tőlük, mint egy falka nőstény farkastól. Úgy nyugtalanították őt, mint egy csapat kénő. Sosem hagyták békén ezek a szeszélyes szép asszonyok. Éjszaka arcán érezte meleg lehelletüket, mint egy alig megszelídített állatét, amely félénken ólálkodik a szobában. Ha kimerészkedett a határba, hogy egy betegnek elvigye az oltári szentséget, a háta mögött hallotta a fiatal kecskéhez hasonló szeszélyes és szaggatott ügetésüket. S ha minden erőfeszítése ellenére elszúnyott az ima órájában, odajöttek ártatlanul, hogy megrángassák a szakállát. Nem akarták elcsábítani, mert csúnyának, nevetségesnek is nagyon öregnek találták vastag barna daróc ruhájában. És szépségük ellenére ő benne sem keltettek tisztátalan vágyakat, mert úgy irtózott a mesztelenségüktől, mint a hernyó vértelen húsától, vagy a vízisikló sima bőrétől. Mégis kísértésbe vitték, mert végül már kételkedett Isten bölcsességében, hiszen annyi felesleges és kártékony lény teremtett, mintha a teremtés csak egy ártalmas játék lett volna, amelyben neki kedve telik. Egy reggel a falusiak arra ébredtek, hogy a barát a nímfák platánfáját fűrészeli, és kétszeresen is neki keseredtek. Egyrészt féltek, hogy a tündérek, ha elmennek, bosszúból magukkal viszik a forrásokat, másrészt pedig a platánfa árnyékolta be azt a helyet, ahol táncra szoktak gyülekezni. De nem tettek szemrehányást a szent embernek, mert nem akartak összezördülni a mennybéli atyával, aki az esőt és a napot osztogatja. Hallgattak, és némaságuk csak bátorította Terapion barátot abban, amit a nímfák ellen tervezett. Mindig vitt magával két kovakövet ruhaujjának ráncai között, és este titokban, ha egyetlen parasztot sem látott a puszta mezőkön, fölgyújtott egy öreg olajfát, amelynek odvas törzsében rejtőző istennőket sejtett, vagy egy pikkelyes törzsű fiatal fenyőt, amelynek gyantája aranykönnyeket hullatott. Mesztelen alak szökött ki a faágak közül, hogy csatlakozzék társnőihez, akik a távolból figyelték Terapion ténykedését mozdulatlanul, mint az ilyet őzek. És a szent barát örült, hogy megint elpusztított

0: Tartotta a gonosz egyik búvó helyét. Mindenütt kereszteket állított, és az isteni fiatal állatok szétfutottak. Elmenekültek ennek a fenséges bitófélének az árnyékából, a csend és magány egyre szélesedő zónáját hagyva a szentté vált falu körül. De a harc tovább folyt, minden talpalatnyi földért a lejtők aljában, mert a hegy tüskés cserjékkel és kőomlásokkal védekezett. Innen nehezebb volt elűzni az isteneket. Végül imádsággal és tűzzel körülkerítve, adományok hiányában lesoványodva, megfosztva a szeretettől, mert a falu ifjúsága lassan mégis elfordult tőlük, a nimfák egy kietlen völgyben kerestek menedéket. Néhány egészen sötét fenyő álltott, gyökereit az agyagos talajba mélyeztve. Nagy madarakhoz hasonlítottak, amelyek erős karmaik közé gyűjtik a vörös földet, és sastolaik ezer finom hegyét az ég felé rezegtetik. Az a forrás víz, amely itt az idomtalan kőhalmok alatt szivárgott, túl hideg volt hozzá, hogy odavonzza a mosónőket és a pásztorokat. Barlang képződött egy domboldalában, és a nyílása éppen csak annyira volt széles, hogy egy ember be tudott nyomakodni rajta. A nimfák minden időben is oda menekültek azokon az estéken, amikor a vihar megzavarta játékaikat, mert épp úgy féltek a mennydörgéstől, mint az erdők minden vadja, és a holtalan éjszakákon is ott aludtak. Fiatal pásztorok azt állították, hogy üdvösségüket és ifjúságuk erejét veszélyeztetve belopakodtak az üregbe, és sohasem fáradtak bele, hogy ezekről a hűvös homályban csak félig látható édes testekről beszéljenek, meg a hajukról, amelyet nem tapogattak meg, inkább csak elképzeltek. Terapion barát részére ez a sziklafalban megbúvó barlang olyan volt, mint egy rákos daganat a saját mellén. És órákon át mozdulatlanul állva a völgy torkában, felemelt karral kérte az eget, segítse meg őt, hogy elpusztíthassa az isteni fajzatnak ezeket a veszedelmes maradékait. Húsvét egyik estéjén a barát maga köré gyűjtötte legmegbízhatóbb, vagy inkább legbátrabb híveit. Csákányokkal és lámpákkal szerelte fel őket, egy keresztet vett magához, és elindult az emberekkel a dombok útvesztőjén át, a növénynedvektől terhes, lágy sötétségben, arra törekedve, hogy egy óráját se vesztegesse el ennek a rövid áprilisi éjszakának. Terapion, a barát, megállt a barlang szájában, és megkísértetésüktől félve nem engedte meg tanítványainak, hogy behatoljanak. Az átlátszatlan sötétségben a források csopogása hallatszott, meg valami halk suhogás, mint a lágy szellő a fenyvesekben. A szunnyadó nimfák lélegzete volt ez, akik a világ őskoráról álmodtak, arról az időről, amikor az ember még nem létezett, és a föld csak fákat, állatokat és isteneket szült. A parasztok nagy tüzet raktak, de a szikla fejgyújtásáról le kellett mondaniuk. A barát megparancsolta nekik, hogy keverjenek maltert, hordjanak köveket össze. Pirkadatkor hozzákezdtek egy kis kápolna építéséhez, amely az elátkozott barlang szájánál a domboldalának támaszkodott. A falak még nem száradtak meg, a tetőt sem rakták még fel, és az ajtó is hiányzott, de Terapion, a barát, tudta, hogy a nimfák nem mernek majd kimenekülni ezen a szent helyen keresztül, amit már is megáldott és felajánlott Istennek. Nagyobb biztonság kedvéért a kápolna mélyén a barlang bejáratánál egy hatalmas, négy egyenlő ágú keresztet állított, egy festett Krisztussal. És a nimfák, akik csak a mosolyt értik meg, rémülten hőköltek vissza a megfeszített kép elől. A nap első sugarai félénken egészen a barlang szájáig merészkedtek. Ebben az órában szoktak előjönni a szegény teremtések, hogy a közeli fák levelein elfogyasszák harmat reggeliüket. A szegény rabok zokogtak, könyörögtek a barátnak, hogy segítsen rajtuk, és ártatlanságukban megígérték, hogy szeretni fogják, ha szabadon engedi őket. De a munka folytatódott egész nap, és még este is hullottak a könnyek a sziklából. Köhögés és rekett kiáltások hallatszottak, mintha sebesült állatok panasza lett volna. Másnap felrakták a tetőt, és egy csokor virágot az ormára. Beillesztették az ajtót, és megforgatták a zárban a hatalmas vaskulcsot. Ezen az éjszakán a fáradt parasztok visszatértek a faluba, de a barát ott feküdt le a kápolna mellett, amelyet ő emeltetett, és fogjainak panaszszavában gyönyörködve egész éjszaka nem aludt. Pedig nem hiányzott szívéből a részvét. Megsajnálta egy eltaposott hernyót, vagy egy tört virágszálat, amelyet elsodort a csuhájával. De olyan ember volt, akinek örömet okoz, ha a kis viperák fészkét két tégla közé szoríthatja. A parasztok másnap meszet hoztak. Kimázolták a kápolnát belül is, kívül is, amely így hasonlatossá vált egy a szikla oldalában megbúvó fehér kalamphoz. Két falusi legény, aki kevésbé volt félénk, mint a többiek, bemerészkedett a barlangba. Bemeszelte nyírkos és likacsos falait, hogy a források vize és a méhek által odahordott méz többé már ne szivárogjon be az üregbe, és ne hosszabbítsa meg a tündérek hanyatló életét. A legyengült némfáknak már nem volt elég erejük hozzá, hogy mutatkozzanak az emberek előtt. A félhomályban alig sejlett fel itt-ott bizonytalanul egy-egy összeszorított ifjú száj, két-két könyörgésre emelt kéz, vagy egy kebel halvány rózsaszíne. Vagy pedig időről időre, ahogy hozzáértek az érdes sziklákhoz, a parasztok úgy érezték, hogy egy sima hajzat siklik el méztől fehér, durva ujjaik alól, remegve, mint azok a bársonyos füvek, amelyek az elhagyott nyírkos helyeken nőnek. A nymfák megviselt teste köddé bomlott, vagy már szinte porrá esett szét, mint a halott pillangók szárnya. Még mindig nyöszörögtek, de nagyon oda kellett figyelni, hogy az ember meghallja halk panaszszavukat. Már csak a nymfák lelke sírt. Terrapion, a barát, a rákövetkező egész éjszaka folytatta imádságos őrködését a kápolna küszöbén, mint egy remete a pusztában. Örült a gondolatnak, hogy mire az új hold fenn lesz az égen, a nyögések megszűnnek, és az éhen pusztult nymfák már csupán tisztátalan emlékké válnak. Azért imádkozott, hogy sietesse a pillanatot, amikor a halál kiszabadítja rabnőit, mert legjobb meggyőződése ellenére már sajnálta őket, és haragudott magára ezért a szégyenletes gyengeségéért. Senki sem jött fel már hozzá. A falu olyan távolinak tetszett, mintha a világ másik végén feküdt volna. A völgy túlsó lejtőjén nem látott mást, mint vörös földet, fenyőket, és egy félig elrejtett ösvényt az aranytűlevelek alatt. Nem hallott mást, mint azt az egyre halkuló hörgést, és saját egyre rekedtebb imádkozó hangját. Amikor estébe hajult a nap, az ösvényen egy nőt pillantott meg. Feléje jött. Lehajtott fejjel, kissé görnyetten járt. Fekete köpeny és kendő volt rajta, de valami titokzatos fény tört át a sötét szövetem, mintha az éjszakát dobta volna rá a reggelre. S bár a nő nagyon fiatalnak tetszett, olyan komoly, lassú és méltóság teljes volt, mint egy nagyon öreg asszony is, olyan édes, mint egy érett fürt, vagy valami illatos virág. Amikor a kápolna elé ért, figyelmesen ránézett a barátra, és ezzel megzavarta áhítatában. Asszony, ez az ösvény nem vezet sehová, szólt Terrapion. Honnan jössz? Keletről, mint a hajnal, válaszolt a fiatal asszony. És te mit csinálsz itt, öreg barát? Befalasztam ebbe a barlangba a nymfákat, akik még nyugtalanították a vidéket, mondta a barát. és az öreg szája elé kápolnát építettem. Azon keresztül nem mernek elmenekülni, mert mezítelenek, és a maguk módján ők is félik az Istent. Azt várom, hogy az éhség és a hideg elpusztítsa őket ebben az üregben, és ha ez megtörtént, Isten békéje fog honolni a mezők felett. Ki mondta néked, hogy az Isten békéje nem terjed ki a nymfákra épp úgy, mint az őzekre és a kecskenyájakra? Válaszolt a fiatalasszony. Hát nem tudod, hogy Isten, amikor a világot megteremtette, elfelejtett szárnyat adni néhány angyalnak, akik ezért lehullottak a földre, és megtelepedtek az erdőkben. Ez a nymfák és a pán nemzetsége. Mások meg elfoglaltak egy hegyet, és ők lettek az olimpuszi istenek. Ne helyezd a teremtményt a teremtő fölébe, mint a pogányok, de ne is botránkozz meg az ő művén. És köszönd meg Istennek a te szívedben, hogy Diánát és Apollont is megteremtette. Az én szellemem nem szárnyal ilyen magasra, mondta alázatosan az öreg barát. A nymfák megzavarják híveimet, és veszélyeztetik üdvösségüket, amiért én vagyok felelős Isten előtt, és ezért, ha kell, egészen a pokolig üldözöm őket. És ezt a buzgalmat a javadra írják majd, te becsületes barát, mondta mosolyogva a fiatalasszony. De nincs-e valami mód arra, hogy összeegyeztesd a nymfák életét híveid üdvösségével? A hangja olyan lágy volt, mint a fovola. A barát lehajtotta a fejét, nyugtalan lett. A fiatalasszony a vállára tette kezét, és komolyan így szólt hozzá. Barát, hadd lépjek be ebbe a barlangba. Szeretem a barlangokat, és sajnálom azokat, akik ott keresnek menedéket. Egy barlangban szültem meg a gyermekemet, és egy barlangban bíztam rá minden aggodalom nélkül a halálra, hogy másodszor is megszülessen a feltámadásban. A remete félreállt, hogy beengedje. A fiatalasszony habozás nélkül elindult az üreg szája felé az oltár mögött. A nagy kereszt eltorlaszolta a bejáratot. A fiatalasszony gyengéden félretolta, mint valami jól ismert tárgyat, és besiklott a barlangba. A sötétben hangosabbá vált a nyöszörgés, csiripelés hallatszott, és valami szárnysuhogás féle. A fiatalasszony ismeretlen nyelven szólt a nymfákhoz, talán a madarak és az angyalok nyelvén. Hamarosan megint megjelent a barát mellett, aki egy percre sem hagyta abba az imádkozást. Nézz ide, barát, szólt a fiatalasszony, és figyelj! Éles csiripelés hallatszott a köpenye alól. Széthúzta a két szárnyát, és Terapion, a barát, azt látta, hogy több száz fiatal fecske rejtőzik a ruhája ráncai között. A nő szélesre tárta a karját, mint egy imádkozó asszony, és szabadjára engedte a madarakat. Aztán így szólt, és a hangja olyan tiszta volt, mint a hárfájé. Eredjetek, gyermekeim! A kiszabadított fecskék az estiék felé repültek, megfejthetetlen jeleket rajzolva rá, csőrükkel és szárnyukkal. Az aggastyán és a fiatalasszony egy ideig szemmel követte őket. Azután a távolról érkezett, így szólt a remetéhez. Minden évben vissza fognak jönni, és te menedéket adsz majd nekik az én templomomban. Isten veled, Terapion. És Mária elindult az ösvényen, amely sehová sem vezetett, mint valaki, akit nem nagyon érdekel, hogy az utak végződnek-e valahol, mivel tudja, hogyan kell az égben járni. Terapion, a barát, lement a faluba, és másnap, amikor visszatért misét mondani, a nymfák barlangjának falát már elborították a fecskefészkek. A madárkák minden évben visszatértek, felalászáldostak a templomban, etették a kicsinyeiket, vagy megerősítették agyagból készült otthonokat, és Terapion, a barát, gyakran abba hagyta imáját, hogy megindultan szemléje szerelmüket és játékaikat, mert a fecskéknek szabad azt, ami a nimfáknak meg van tiltva.
1: Mi asszonyunk fecskéi? Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvasta Varga Mária. Szerkesztő Kulcsár Katalin, rendező Gábor László István.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: A pontos idő 2 óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. Az oroszok folyamatos csapásokat mérnek az ukrán hadsereg létesítményeire és döntéshozatali központjaira. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és más Kijevben jelenlevő országokat, hogy evakuálják diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakéta védelmi rendszerek gyártásának bővítéséről.